0: és ezeket a titkosított papírokat nem ismertük. Információ hiányban voltunk, én így fogalmaztam.
1: De a titkosított papírokra hogy lehet üzleti tervet bazírozni?
0: Ezt szerintem őket kell megkérdezni erről.
1: Köszönöm, és elnézést a kéretlen keresztelőért az elején.
0: Köszönöm a meghívást.
1: Egyi Péter volt a vendégünk, a Nemzeti Tudós Képző Akadémia programigazgatója. Köszönöm.
0: Köszönöm.
2: Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonnal a Spirit FM-en. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
3: Nyilvánosságra hozta a kormány az igazságügyi minisztériumban fellelhető dokumentumokat a kegyelmi botránnyal kapcsolatban. Magyar Péter szerint az akkori igazságügyi miniszternek nem jelezték, hogy Novák Katalin megváltoztatta a K. Endre ügyében felterjesztett ajánlását. Répási Róbert, a tárca akkori államtitkára most azt mondta, nem szokásos módon zajlottak az események. Egy napon történt meg a kegyelmi határozat és az ellenjegyzés. Vendégünk Bárándi Péter.
1: Egy intézmény a vendégünk, tehát jó estét kívánok, örülök, hogy itt van. Volt igazságügyi miniszter, ügyvédként működik most, és hát mindig is tulajdonképpen ezen a rövid időszakon kívül. És ezért kérdem, az a dokumentum, ami a felterjesztés dokumentuma, és amit most sugalva, mutatva, hogy valami ilyesmi lehet, Gaudi Nagy Tamás azonosít a közvélemény, az tartalmazhat olyat, ami valami egészen extra, aminek a nyilvánosságra hozatala vagy az ügyvédre, vagy az ügyre nézve különösen kellemetlen?
4: Én nem tudom, hogy ő ebben részt vette, hogy ő terjesztette elő a kérelmet, vagy sem. Ugye abból a szövegből, ami eddig napvilágot látott, nekem inkább azt tűnik ki, hogy Gaudi a felülvizsgálati kérelmet terjesztette elő a kúriához, amelyik a kúria elutasított, de benne volt az, hogy egyébként kegyelmet kapott ez az elítélt, és ebből lett aztán ugye, hogy a vidéki prókátor az keresett jogesetet, és rátalált erre a furcsaságra, megnézte, hogy milyen cselekmény, mondta, hogy hát ez egy olyan forró krumpli, úgyhogy kidobta a nyilvánosságra. Nem tudom, hogy Gaudi a kegyelmi kérelmet is előterjesztette-e. De hát, ha előterjesztette, abban olyat nem írhatott le ennél az elítéltnél, ami a kegyelemre ténylegesen alapot adott volna. Hiszen a kegyelmet általában olyanoknak adja az elnök, és olyanoknál tesz pozitív felterjesztést az igazságügyminiszter, ahol valami szörnyű csapás éri a jogerős ítélet meghozatala után az elítéltet, most a végrehajtási kegyelemről beszélünk, vagy pedig valami olyan egészen extra szituációban történik egy bűncselekmény, ugye ilyenkor föl szoktuk hívni azt a mamát, akit elítéltek, mert megölte a kislányát, mert az könyörgött, mert olyan fájdalmai voltak. És ezt tette. Tehát valami egészen extra dolog kell, nem az, hogy igazságtalannak érzi az ítéletet, mert ez maga az elítélt mondta el, hogy eljárási szabálysértések voltak, igazságtalan az ítélet, ő ártatlan.
1: Hát ezt hát a... ügyvéd úr tudja legjobban, hogy hány ártatlan ember kerül a bíróság elé, és derül ki róla, hogy nem az.
4: Igen, néha ugyan van tévedés, de hál' Istennek ritkán.
1: Arra visszakanyarodva, ami a sajtótájékoztató Magyar Pétertől elhangzott, ott ugye az látszik, hogy egyrészt neki mintha információja lenne arról, hogy az igazságügyi miniszter akkor, Varga Judit, nem tudott arról, hogy megváltozott a döntés a kegyelmi ügyben. Ő legalábbis ezt sugallja, hogy gyakorlatilag egy paksamétát kapott és írt alá. Az elképzelhető, hogy nem jelzik a munkatársak egy miniszternek, hogy ahhoz képest, amit felküldtél a köztársasági elnökhöz, ami visszajött, az más?
4: A rendes útja ennek az, hogy az igazságügyminiszter az előterjesztését úgy teszi, hogy a kegyelmi főosztály az előterjesztést megalapozza. Tesz egy javaslatot a miniszter számára, hogy pozitív vagy negatív tartalommal tegye a felterjesztést a köztársasági elnökhöz. Ott megint átmegy egy apparátuson, aki megint tesz egy előterjesztést az elnöknek, majd ha az elnök meghozta a határozatát, akkor az visszakerül az igazságügyminiszterhez, és az borzasztóan ritka, hogyha diszkrepancia ellentét van a igazságügyminiszteri felterjesztés és az elnöki döntés között. Tehát ennek, ha rendesen történnek a dolgok, föl kell, hogy tűnjön. Az apparátus is kell, hogy jelezzen, hogy miniszterasszony vagy miniszter úr. Itt egy elnöki döntés jött, ami az ön felterjesztésével és a mi véleményünkkel is ellentétes. Itt Répási Róbert mondta el, én nem voltam, mert ő ott volt, és azt mondja, hogy olyan sürgető módon lépett fel az államelnök az igazságügyminiszterrel szemben.
1: Nem a szokásos módon.
4: Nem a szokás, annyira nem a szokásos módon, hogy nem ment át az apparátuson, hanem valaki letette a miniszteri asztalra.
1: Azzal a kéréssel, hogy gyorsan, na, mert jön, igen, a pápa látogatás.
4: Azért én azt mondom, hogy ilyen esetben az ember fokozottan óvatos, és még inkább átlapozza azt a előterjesztést, ami nem járta meg a rendes útját. Tehát én nem... Na de ezzel, vagyok abban biztos,
1: na de ezzel
4: hogy ez
1: azt mondja, hogy lehet, hogy át lett verve Varga Judit. Ön is azt mondja, mert hogy figyelmesebben azt... át kellett volna lapozni, tehát nem szóltak neki.
4: Én azt mondom, hogy valószínűleg egy olyan presszió volt rajta, aminek nem tudott ellenállni, ennek nagyobb a valószínűsége, nem kizárva azt, hogy nem vette észre. De minden esetre, hogy ez az egész folyamat bűnös módon volt megindítva, azt a nyilvánosságra került iratok több mint valószínűvé teszik, majdnem bizonyossá teszik. A sürgetés, az, hogy az államelnök sürgeti a minisztert, hogy azonnal tegye meg az előterjesztést, az megteszi az előterjesztést, e sürgetés ellenére nemleges tartalommal. Majd visszajön az ellentétes döntés, és akkor tovább sürgeti az államelnök, hogy de most írd alá azonnal. Hát április 27-én írja alá az államelnök. Ugye ezt úgy képzelje el, hogy egy papír van.
1: Igen, hát látjuk.
4: Fölül van az államelnöki pecsét és aláírás, alul az igazságügyminiszteri ellenjegyzés. Ugyanazon a napon történik. Hát ennek visszafele meg kellene járni ugyanazt a hivatali utat. Tehát ezekből a momentumokból, ezekből az okirati tartalmakból kirajzolódik, hogy valaki, hát understatement lesz, hogy késztette erősen az államelnököt, hogy ezt a kegyelmet adja meg.
1: És az állam
4: úgy készítette, hogy nem tudott ennek ellenállni. És érdekes az, hogy ugyanebben a stádiumban történik ugye 12 vagy 20 másik kegyelem, ahol szélső jobboldali emberek kapnak kegyelmet, akik terrori cselekményt követnek.
1: Az a budaházi ügy.
4: Budaházi ügy. Ott nyilván egy másik csatornán jöhetett be egy meg nem engedett akarat. Itt egy személyes, valami szimpátia kötődés volt, ami az államelnököt késztette, amott egy politikai döntés, hogy nem lehet ilyen rendes embereket a börtönben tartani, akik rendes jobboldaliak. És hát Istenem, hát ilyen apró cselekményt, egy terror cselekményt elkövettek. Hát ez igazán, nézzük az embert.
1: Tudom, hogy most ez egy nagy időugrás előre, de mert hogy nem látjuk még például azt, ami a köztársasági elnök hivatalban van dokumentumban, egyes élemények szerint ugyanazt fogjuk látni, mint itt.
4: Nem lesz új, mert a kívánságot azt nem írott formában terjesztették elő, ez nyilvánvaló.
1: Nos, tehát van itt valami, ami bűncselekményre utal? Van itt valami, ami jogilag üldözendő, vagy ez egyszerűen csak egy erkölcsi kérdés, de abból nagyon sok kérdés?
4: Hát erkölcsileg borzalmas. Ezt, de hát bele is bukott egy egész hatalom.
1: Ez így van.
4: Igen. Ugye a legelevenebbjébe taposott bele ez az ügy. Ugye a gyermekvédelem, az erkölcsösség, a keresztény erkölcs.
1: A család szentsége.
4: A család igen. Szentsége. Igen. Hát, az, aki attól függ, hogy hogy csinálta, aki csinálta, azt a bizonyos késztetést az államelnökkel szemben, hát az lehet valamilyen visszaélés, amit a jog is honorál, hivatali visszaélés, vagy ilyesmi, akár.
1: És ha nincs
4: de ehhez,
1: hivatala...
4: ehhez többet kell ismerni, azt ugye csak hivatalos személy követheti el. Tehát ez nagyobb ismeretanyag kell, hogy erre válaszoljon az ember. Minden esetre az erkölcstelenségnek egy olyan szintjét érték el ezek a cselekvések, amelyek biztos, hogy kiáltanak a büntetőjog iránt. Aztán vagy ütköznek formálisan megfogalmazott diszpozícióba, vagy nem. De az erkölcstelenség szintje az eléri a büntetendőt.
1: Azt mondja Répási Robert, ugye őt már idéztük, hogy nem írt alá semmit ebben az ügyel kapcsolatban. Ugye Magyar Péter mondott egy ilyen félmondatot, hogy ő is aláírta, aztán ezt tisztázódni látszik, hogy nem. Balogh Zoltán viszont azt közölte, hogy belőle egy mukkot nem fognak kiszedni most már azok, akik nála érdeklődnek, ő semmivel sem mond el többet a saját szerepéről a kegyelmi ügyben. Ezt lehet úgy is tekinteni, hogy ráutaló magatartás, hogy hát van benne részem, de én hallgatok, meg lehet úgy is, hogy mit vártok tőlem.
4: Mind a kettő igaz. Egyrészt ez a Balogh-tól származó nyilatkozat, plusz a nyilvánosságra került okiratokból összeolvasható folyamat, ez nagyon szépen kirajzolja, hogy valószínűleg onnan jöhetett a kívánság. Hát egyébként mit várunk? Hát ugye abban maradtunk mi ketten, hogy ez az erkölcstelenségnek egy olyan szintje, ami már büntetésért kiállt. Hát egy ilyet elvárható egy embertől, hogy bevalljon? Hát talán ha pap, akkor igen.
1: Egy új minisztérium jön létre. Miután nem volt az elmúlt időszakban a jelek szerint olyan az előző minisztérium vezetésében ülő személy, aki magát át tudja menteni, erre mostanira egy teljesen új testületet kell létrehozni a maga támogatására az igazságügyi miniszternek. Nehéz feladat ez a mai jogi helyzetben, a mai személyi környezetben?
4: Személyileg nehéz egy olyan apparátust létrehozni, amelyik a jogalkotásban, a joggal kapcsolatos nemzetközi kapcsolatokban otthon van, és készségszerűen tudja ezt gyakorolni, mint mondjuk az a minisztérium, amiben én érkeztem, és amelyikből távoztam. Ezt a színvonalat létrehozni, nem én hoztam létre, az úgy volt. Remélem nem rontottam rajta, de azt a színvonalat létrehozni borzasztó nehéz lesz. Annyi hozzáértő jogászt először is, akinek a szellemi kapacitása megvan, de a jogalkotás az egy nagyon finom és nagyon igényes munka. Abba bele kell tanulni. Na most jelenleg azért, ahogy elnéztem, a személyi állomány ezekkel nem nagyon rendelkezik, ezekkel a készségekkel és tudásokkal. Tehát a miniszterasszonynak nagyon nehéz dolga lesz ilyen szempontból. A jog alakítása szempontjából nem lesz annyira nehéz a dolga, mert kétharmad van, és csak az alkotmányosság korlátozza. Nem az alaptörvény, mert az alkotmány ellenes. Az alkotmányosság korlátozza csak, mert formálisan a jogi anyagot úgy alakítja tulajdonképpen, ahogy akarja, technikailag. Nincs, ami megkösse a kezét. Ezen eszmeiség kivételével. Na most, mivel ez a miniszter, ez azért egy egyetemi jelenség. Én azt feltételezem, hogy a korlátot is ugyanúgy érzi, mint a lehetőséget.
1: Akkor jó lesz.
4: De borzasztó nehéz lesz feltölteni az apparátust.
1: Bárándi Péter, köszönöm szépen.

0: Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Előbb már ígértem, hogy itt lesz, úgyhogy itt is van Endrédi Zoltán.

0: szeretettel köszöntöm a Magyar Bírói Egyesület elnökségi tagja. Örülök, hogy itt van.
1: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a nézőket
0: is. Sok mindent tudtunk meg a bírói kar vezetőjének gazdagságáról. Már amennyiben a kuria épülete bármilyen módon ezt leképezi. Önök mit szólnak az ott látottakhoz, bírók?
1: Hát a posztunkat a Facebookra amiatt tettük ki, mert arra az aránytalanságra kívántuk felhívni a figyelmet, ami a kuria régi új épülete, illetve a többi bírósági épület állapota között fennáll.
0: Azok döbbenetes képek voltak a mellékhelyiségek állapotától kezdve a folyosó borzalmas külsejéig. Ott sok csodát láttunk.
1: Ez így van. Én megpróbáltam az AI-jal értelmeztetni az egyik ilyen metlahis folyosós képet. Azt írta, hogy egy elhagyatott kórház valószínűleg a régi OPNI épülete lehet. Ez vicces, de azoknak az ügyfeleknek, akik ilyen bíróságokon kell, hogy az ügyüket intézzék, vagy a kollégáknak, akik ott dolgoznak, ez nyilván azért, hogy mondjam, hosszú távon kellemetlen.
0: Az, amit a kurián látni lehet, gazdagságot.
1: Igen.
0: Azt felesleges fényűzésnek gondolják, vagy végül is mégiscsak ez a kúria?
1: Két dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban hangsúlyozni. Egyrésztről a kúria épülete megérdemli azt, hogy egy megfelelő, a kúria maga megérdemli azt, hogy egy megfelelő elhelyezést nyerjen. Mégiscsak az ország legfelsőbb bíróságáról van szó. Tehát azt gondolom, hogy nem túlzó az a fajta helyreállítási munka, ami ott folyik. A kontraszt erős a többi bíróság és ezen új épület között. Ezzel kapcsolatban néhány számot szeretnék mondani. Nagyságrendileg ilyen 2400-2500 bíró dolgozik ma Magyarországon, ebből 80 dolgozik a kúrián. Mi többiek ugye a többi épületben. 250 körüli bírósági épület van, ebből 140-ben folyik ítélkező munka. Ezekre az épületekre jut évi 6 milliárd forint. Fenntartásra, karbantartásra, bútorvásárlásra, minden egyébre.
0: Hát a kuria épülete elképzelni nem tudom mennyiből épül és szépül, de hát...
1: Folyosói hírek szerint ez 70 milliárdos nagyságrend lehet, tehát ez egy tízszeres különbség.
0: Azt mondja Magyar Péter, hogy a kuria elnökének, Vargasi Andrásnak távoznia kell ennek a látványnak a tudatában. De vajon ezért kell-e, ha kell?
1: Én ezzel kapcsolatban azt gondolom, és az Egyesület is azt az álláspontot képviseli, hogy rendkívül fontos a hatalmi ágak elválasztása. Többek közt az ilyen helyzetek miatt is. Ugyanis, ha a hatalmi ágak megfelelő módon szét vannak választva működésükben, finanszírozásukban, mert hogy ugye azt hangsúlyoznom kell, hogy erről a finanszírozásról nem az igazságszolgáltatás, mint hatalmi ág döntött, akkor ezek a helyzetek megoldhatóak.
0: Kell szivarszoba a kúriába?
1: Nem tudom, hogy van-e ott szivarszoba. Ugye az építési terület,
0: ez kikerült. Elnöki lakosztály kell.
1: Azt, hogy elnöki lakosztály kell, ezt nem tudom, de a kúria elnökének, a kúria mindenkori elnökének azért szüksége van egy olyan környezetre, ahol ő tud reprezentálni. Hogy ez most ekkora fényt kapott, ez nyilván más bíróságon kívüli okok miatt van így. Alapvetően azt gondolom, amit az imént is mondtam, hogy a magának, a kúriának, mint intézménynek szüksége van egy szép épületre. Ez most a kontraszt miatt veszi ki magát egy kicsit talán máshogy, mint kéne.
0: Nem közelről ismerve, de mégiscsak filmeken látva és azon nevelkedve az amerikai igazságszolgáltatás működését nagyjából az ember el tudja képzelni. Nagyon nem lehet távol a bírák tisztelete attól, mint ami a valóságban van, mint ahogy a filmeken látjuk. Ez Magyarországon önöknek megadatik?
1: Ez egy érdekes kérdés, mert a bíróságon belül ezt az ember ugye a tárgyalóteremben, ahogy fellép, ezt önmagának alakítja ki. A tárgyalótermen kívül ez akkor merül fel, amikor valakiről kiderül, hogy ő bíró. Hogy bíróként megfelelően viselkedik-e, vagy bíróként baráti társaságban, ha összefutunk valakivel. Rajtam például szoktak csodálkozni, hogy te bíró vagy. Ugye ez nem egy gyakori szakma, mondtam, nagyjából 2400-an vagyunk. Tehát viszonylag kevés bíróval lehet találkozni. Emiatt nem kapok szebb karajt a közértben, ez egész biztos. De amikor kiderül, akkor azért lehet érezni egyfajta meglepetést, megrökönyödést, hogy egy élő bíró, és itt van.
0: Itt van köztünk, itt jár köztünk.
1: Így van, itt jár köztünk, és igazából ugyanolyan egy közülünk.
0: Hát egyébként Persze. Az igazságszolgáltatás reformjáról elég sok szó esik mostanában, itt rengeteg felvetés hangzik el, hogy mi mindenhez kellene hozzányúlni. Most az alaptörvénytől kezdve a jogszabályokig és a polgári törvénykönyv, a büntetőt, minden van. Na de önöket kérdezi erről valaki?
1: Hát szerintünk a legfontosabb reforma az lenne, ha visszatérnénk azokba a jogszabályok által is előírt keretek közé, ahol régen voltunk, hogy megkérdezik a bírói kart az őket is elérő döntések meghozatala előtt. Ugye erről szólt a tavalyi... Nem, sőt. A tavalyi demonstrációnknak is ez volt az egyik fő üzenete, hogy semmit rólunk nélkülünk, mert hogy ezek az egyeztetések, ezek teljes mértékben elmaradtak. Az Egyesület eközben is dolgozott, tehát folyamatosan készítettük a magunk kis jogszabálytervezeteit, problématérképeit, most is folyamatos ez a munka, csak senki nem kérdezett.
0: Hát talán változik ez most.
1: Hát ugye az előző igazságügyi kormányzatnál többször jeleztük, hogy nyitottak lennénk a párbeszédre, nem kaptunk választ, most az új igazságügyminiszternek is már küldtünk egy üdvözlő, gratuláló levelet, és ugye Facebookra is kitettük, és a honlapunkra is azt, hogy mi nyitottan állunk az együttműködéshez.
0: Hát akkor ez egy...
1: És várjuk, feltétlenül
0: tárcra.
1: Igen.
0: A közjogi méltóságok elmozdítása láthatóan Magyar Péter politikai arculatának egyik nagyon fontos eleme itt a miniszterelnöki időszaka elején. Önök mit gondolnak erről? Ön mit gondol erről bíróként?
1: Itt ennél az asztalnál erről nem szeretnék nyilatkozni, ez egy politikai kérdés, és ugye a bíráknál egy rendkívül fontos alapelv, hogy pártatlannak kell lenni is a tárgyalóteremben, és annak is kell látszani.
0: Ez csak politika? Ez jogi kérdés is, nem?
1: Ez jogi kérdés is, de túl sokat emlegettem a Facebookot. Átvette életünk egy része fölött az irányítás, de hogy volt ugye nekünk erről is egy olyan posztunk, hogy a bíróságokat berántották a politikai térbe, ahova mi nem kívánkoztunk, nem akartunk. Mi a saját szakmánkról szerettünk volna csak értekezni, és hogy a politikai térbe való berántás az egy rendkívül kellemetlen élmény volt mindenki számára, azt gondolom, a bírói karban.
0: Most igyekszik kimaradni belőle.
1: Mindenki igyekszik ebből kimaradni. Nyilván a szakmai véleményünk erről megvan, de egy ennyire erősen átpolitizált helyzetben azt nem lehet szerintem annyira óvatosan fogalmazni, hogy ezt ne érezze valaki úgy, hogy a tyúk szemére léptek.
0: Edrédi Zoltán, köszönöm szépen.
1: Nagyon szépen.
0: A Magyar Bírói Egyesület elnökségi tagja volt a vendég. Köszönöm.

0: Na szédul.
1: Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája.
2: Vártam, hogy bejöjjön nekem az élet végre. A világ vegyem már észre, de cserébe újra lenyomott a mélybe, és örülök, ha megúszom élve.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Kiemelten foglalkozik az új kormány a Magyarországon kialakult aszályhelyzettel. Egyes szakértők szerint, ha ilyen csapadék hiányos marad az időjárás, nyárra sokkal rosszabb helyzettel nézhetünk szembe, mint a 2022-es történelmi aszályként számon tartott nyáron. Hogy ezt hogyan lehet kezelni, azt Tímár Gábortól kérdezzük.
2: Aki geofizikus, egyetemi tanár, jó estét kívánok!
3: Jó estét.
2: És hát esőt nem tudom, hogy tud-e csinálni.
3: Hát most csináltunk a hétvégén.
2: Személyesen önnek köszönhetjük?
3: Hát sokan dolgoztunk rajta, de hát félretéve a viccet örülünk azért neki.
2: Abszolút örülünk, de hát ez egy kivételes alkalom volt, legalábbis, hogyha ezt a tavaszt nézzük, akkor sem előtte, és most úgy tűnik, hogy megint egy-két hétig utána sem nagyon.
3: Március utolsó hétvégén volt igazi áztató eső, ami körülbelül ugyanekkora volt, és azóta semmi. Vagy hát nagyon nem sok. Áprilisban szinte
2: nekünk
3: semmi.
2: És mit tudunk tenni, hogyha ez lesz velünk ellene?
3: Hát most két dologról beszélünk, és én most még azt sem tudom megmondani, hogy melyik fog bekövetkezni. Az biztos, hogy legjobb esetben marad ugyanannyi csapadékunk, mint eddig, csak nem egyenletesen, hanem megkapjuk néhány csomagban, és közte megosszuk be valahogy. Tehát ez, hogy ilyen áztató, őszi, kellemes eső két napig, három napig nincs, nem lesz. Ezek nagyon, nagyon visszaszorulnak. Helyette viszont jön egy ilyen mediterrán ciklon, és utána hetekig semmi. Tehát azzal majd dolgoznunk kell, hogy hova tudjuk eltenni ezt a vizet.
2: Most a vízügy láthatóan, és ez a Magyar Péter Kormány megalakulásának köszönhető, én azt gondolom, hirtelen felpörgött. Tehát most már közleményt adtak ki arról, hogy mennyi vizet tudtak megfogni, és hogy milyen tározókban hogyan tudják elhelyezni. Ilyen közleményeket eddig nem olvastunk, nem hallottunk. Pedig a szakma, és gondolom ők is pontosan tudták eddig is, hogy ez lenne a megoldás.
3: Ők is pontosan tudták. Igen. Igen. De hát őnekik, hogyha a politika nem mondja meg, hogy merre van az előre, akkor ők egyet tudnak tenni, föllapozzák a törvényt, és a törvényszöveg, hát mondjuk, hogy nem egészen egyértelmű, hogy erre van az előre, de abban a pillanatban, hogy a miniszterelnök megmondja a vízi főigazgatóság, műszaki főigazgató helyettesének, hogy erre van az előre, akkor ő nagy örömmel azt mondja, hogy hát igen, ő is ezt gondolta.
2: Az új kabinet elment ópusztaszerre az első kabinetülésre, és ott előtte megnézték az aszálykár mértékét. Hát gondolom, hogyha nem esett az eső, ott sok minden néznivaló nem volt, így néz ki a porzóföld, a talaj.
3: Tudja, mit néztek meg? Nem az aszálykárt nézték meg, hanem elmentek egy vízőrző társasághoz, a Maris-pusztai vízőrzőkhöz Kiskomajsára, és ilyen vízőrzőkből van most már vagy 25-30, és ezekből kell, hogy legyen minél több, és az kell, hogy a vízügyi igazgatás ezeket támogassa, akik saját elhatározásból, saját földükön vizet tárolnak, nem igazán most kellett, mert ennek az évadja télen van, a téli évszakban, és ott most egy kis tavat néztek meg, hogy ennyi maradt belőle, amit oda kitettek, és onnan szivárog be a talajvízbe. Ez talán még ütősebb. Itt nem csak azt nézték meg, hogy mennyire ki van száradva minden, hanem hogyha teszünk ellene, akkor nem.
2: Mit kell tenni ellene? Azt mondják, és ez már az ön szakterülete nyilván, tehát én igazából kérdezek, és ezzel az idézettel ezt készítem csak elő, hogy mondjuk a Tuna-Tisza közét rendbe lehetne hozni, hogyha két nagy folyóval jól gazdálkodnánk.
3: Na most a Duna-Tisza köze az egy külön műsor, tehát ott sajnos ez a homok és a kiemelt helyzet az ezt nem fogja megkönnyíteni. Ami az igazán nagy terület Magyarországon, az a Tiszán túl és a Tiszai a föld, kicsit a Duna is, de itt azért akkora gond még nincs, mert több a víz a környéken, és a legnagyobb baj, ahol a legjobban leesett a talajvíz, ugye pont a Duna-Tisza közé homokhátság, illetve ugyanez a nyírségben, ott is van egy homokhát. Tehát erről, ha még majd a végén jut idő, akkor akár erről is beszélhetünk, de amit igazából, sőt tulajdonképpen itt is, meg máshol is meg kell tenni, az, hogy amikor még valamennyi víz jön, viszonylag nagyobb víz jön télen, és nem párolg el, hogyha kivezetem, azt szabályozottan, mesterségesen, de kivezetni alacsonyabb télszínekre, olyan helyekre, ahol most gazdálkodunk, és utána is lehet ott gazdálkodni, csak hát leginkább rétlegelő, kaszáló. És akkor az a víz az ott talán be tud szivárogni a talajvízbe.
2: Azt hallgattuk mindig, hogy a belvíz. az mennyire káros, és hogy a belvíz ellen hogyan kell védekezni.
3: Most megfordítjuk.
2: Ez most az.
3: Most az.
2: Legyen belvíz.
3: Legyen belvíz, és azok a csatornák, az a 10 000 kilométernyi csatornahálózat, ami azért épült ki az Alföldön, hogy a belvizet elvezesse, szerencsére elég kicsi a lejtése. Alkalmas a nagy része arra, hogy a másik irányból betáplálva a folyóból vezesse ki a területekre a vizet, és csináljunk belvizet télen, hogy el tudjon szivárogni a talajba, ugyanis Magyarország legnagyobb víztárolója a talaj. Tehát nem felszíni víztárolókban kell gondolkodni, mert nyáron nagyon gyorsan elpárolog, hanem a talajvízben.
2: Hát ráadásul a mezőgazdaságot egyébként meg pont az segít, hogy a talajban
3: pontosan
2: van víz.
3: Pontosan. És akkor innen a következő lépés az, hogy majd nyáron párologjon, és az a jó párologás, ami a növényen keresztül történik. Tehát még a talajnak a fedését is majd valahogy meg kell oldjuk. Ugyanis, amit az előbb elmondtam, hogy ugyanannyi a csapadékunk, csak rosszabb az eloszlása, ez nem biztos, hogy így van. Az utóbbi 3 év már azt mutatja, hogy csökken. Márpedig, hogyha a csapadékból is kevesebb van, és még ilyen szélsőségesen oszlik el, akkor nem fogjuk megúszni azt, hogy a mezőgazdaság az nem csak termékpalettát kell, hogy átgondoljon, hanem művelési módot is.
2: Én tudom, hogy ez nagyon sok érdeket sért, amit az előbb elmondott, hiszen művelt területeket kell elárasztani. Tehát itt magántulajdonok vannak, gazdálkodók vannak, akikkel ezügyben meg kell egyezni. De közben meg, amit mond, az nem tűnik annyira bonyolultnak, hogy azt mondjuk, hogy jó, és akkor ez a következő, mit tudom, 2 évtized nagy programja, mert hogy ezt viszonylag gyorsan meg lehet csinálni, szerintem.
3: Hát ez a következő 1-2-3 évnek a programja kell, hogy legyen. Tehát ebben semmilyen elképesztően bonyolult tudomány nincsen. Ezt csinálni kell, ennek a jogi alapjait minél inkább meg kell teremteni, minél egyszerűbb legyen ezt megcsinálni. A vízigazgatás láthatóan az utóbbi 1 hétben abszolút ebbe az irányba állt bele, tehát nem nagyon látom ennek akadályát, és amilyen volt mondjuk a 22-es aszály, vagy esetleg kinézhet idén, remélem, hogy még lesz egy ilyen mediterrán ciklon, és akkor esetleg nem lesz olyan súlyos, de akkor egy olyan utána gazdák is belátják, hogy hát bocsánat, 5-ször vetettünk kukoricát az elmúlt 5 évben, és 1-szer adattunk, az nem jó.
2: Nagyon sokan reménykednek a Duna-Tisza csatorna megépítésében, mint hogyha valami csoda történne általa. Lehet, hogy az öntözés szempontjából az sokat hozhatna.
3: Nem. Nem. A Duna-Tisza csatorna tervek, ugye ez két háború között nagyon ment, és a második világháború után engedélyezésig is eljutott, ezek hajózási tervek. Tehát ez hajózó csatorna. Ennek az olyan jellegű hatása, hogy mennyi vizet lehet a hátságra följuttatni ezzel, és ott öntözésre használni, ez minimális. Viszont az, hogy a Dunából mesterségesen emeljünk föl vizet a hátsággerincre, úgy, mintha egy Duna-Tisza csatornának a legmagasabb zsilip közé tölteném föl, annak viszont nagyon is van jelentősége, és ebbe az irányba gondolkodik a vízügy.
2: Nem akarunk túl sokat a Dunától? Most felmerült, hogy a Velencei tó vizét is a Dunából kellene tölteni. A Balaton kapcsán ugye ott a Sió csatorna, hogyha nagy a baj, akkor ahhoz még mindig lehetne nyúlni, bár az nem egy egyszerű dolog, mert azt leeresztésre használják.
3: Az visszafele nem megy.
2: Nem
3: megy, de hát ugye ott van a Dunán Paks 1 is használ.
2: Igen.
3: Igaz, hogy nem tűnik el, csak a melegebb lesz, Paks 2-t is ugye átfolyó hűtésre tervezik ebben a pillanatban némi kisegítéssel. Tehát kétségkívül sokat várunk a Dunától, de azért a Dunának most, amikor viszonylag kevés víz van benne, akkor is a másodpercenként 1400 köbméter jön, hogy fogalmazzam ezt meg, hogy másodpercenként olyan 7000 fürdőkád. Tehát ez elég sok. Ebből, hogyha elveszek másodpercenként 20-25 fürdőkádjint, és még mindig lesz, mivel fürdeni, azt fölteszem a hátsággerincre ott a Duna-Tisza közén, akkor azért az ott már tud segíteni.
2: Azt mondja, mert szavaiból ezt érzem, hogy van megoldás, és nem is annyira távoli, csak csináljuk?
3: Csak csináljuk. Hogy megoldás lesz-e, azt majd az idő megmutatja, de nagyon más út nincs. Tehát ebbe az irányba kell indulni, és akár már most is, tehát amikor azt mondja a vízügy most a hétvégén, hogy lezártam az összes zsilipet, vagy majdnem az összeset, és akkor reméljük a legjobbakat. Én először szkeptikus voltam, mert azt gondoltam, jó, hát és akkor most mi fog történni? Hát ez már alig valami, ezt a télen kellett volna megoldani, de valójában minden egyes vízmolekula szinte, az a kis túlzással, amit megtartok a tájban, az növeli annak a valószínűségét, hogy a következő hidegfrontból esetleg kipattan egy zivatar, és akkor a középső légkörből is leesik valamivel több csapadék. És ami a legfontosabb, hogy a fejünkben elindul az, hogy igen, erre van az előre, hogy a vizet a tájban kell tartani.
2: Tímár Gábor, köszönöm szépen.
3: Köszönöm.
2: Bogyarák Anikó jön, kezdődik az Aktuál, szervusz Anikó.
4: Szervusz, jó estét kívánok mindenkinek.
2: Mondanám, rég láttalak, de nem, reggel.
4: És mennyire, csak pár óra múlva fogunk találkozni, hogy áruljuk el reggel a Startban. Szóval a mai nap nyilván minden a kegyelmi ügyről, illetve Magyar Péter sajtótájékoztatójáról és az arra való reakciókról szólt, úgyhogy mi is nyilván ezzel a témával fogunk kezdeni. Szabályos, de nem szokásos eljárás volt, ezt mondta például Répási Róbert, a vidéki prokátor pedig, aki egyébként gyakorlatilag kirobbantotta az egész kegyelmi botrányt, úgy reagált, hogy az igazából teljesen mindegy, hogy ki volt az ügyvéd. Van miről beszélni, át fogjuk ezeket beszélni, és kíváncsiak vagyunk az önök véleményére is, ehhez kapcsolódik ugye a nap kérdése. Önök szerint kiderült új lényegi információ a kegyelmi ügyben, igen vagy nem? És kommenteljenek is, mert hogy ezekből is fogunk szemezgetni. Aztán, miközben te az egyenes beszédben beszélgettél, lett egy új vezérkari főnökünk, Ruszin Szendi Romulus menesztette Bőröndi Gábort, és Sándor Zsolt altábornagy lesz az új vezérkari főnök. Van bőven leváltás, ugye az NKA kapcsán is, közben a miniszterelnök Lengyelországban, ahonnan hazarendelték a nagykövetet, szóval ezekről a helycserékről is szó lesz nálunk az adásban. Itt lesz velem Hanvai Péter újságíró kollégánk a HVG-től, és Juhász Bence és Üveges Gábor politológus. Mindjárt kezdünk.
2: Azt nem mondhatjuk, hogy eseménytelenek ezek a napok, úgyhogy igen, van miről beszélgetni. Köszönöm szépen, Anikó, az ajánlást. Köszönöm az önök figyelmét, hogy Anikó az előbb mondta, reggel számítunk rá újra. És holnap este itt Szőlősi Györgyi várja önöket. Viszontlátásra, jó éjszakát!

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Több fronton indult el az ukrajnai kisebbség jogairól való egyeztetés. Magyar Péter az Európai Tanács vezetőjével beszélt erről. Orbán Anita külügyminiszteri szintű megbeszéléseket tart. Mit szólnak ők ehhez, és melyek a legsürgetőbb kérdések? Erről is beszélünk most. Zoom kapcsolaton keresztül itt van velünk Skirják Krisztián, elnézést kérek, csak nehezen mondom ki. Az ukrajnai magyarok civil szervezetének alapítója. Jó reggelt kívánok, Krisztián.
2: Induljunk
1: onnan, hogy éreznek-e egyébként változást a magyar külpolitikában?
2: Alapvetően az ukrán társadalom is, a kárpátaljai magyarok is, úgy mondanám, hogy melegen fogadták azt a legutóbbi reakciót, ami például a kárpátaljai dróntámadás esetében történt a magyar kormány oldaláról, és ez volt szerintem egy ilyen áttörő pont mindenkinek a reakciójában, amit én láthattam, ezért igen egyértelműen, tehát ez egy olyan fontos pont volt. Az is ugye egyértelműen jól hangzik, hogy már végre van egy őszinte igény és nyitottság ahhoz, hogy konstruktívan történjen a párbeszéd a kisebbségi jogok kérdéseinek terében. Ezért pozitív a benyomás, és egyértelműen jó jeleket látnak az ukrán emberek is, és a kárpátaljai magyarok is többek közt.
1: Itthon pont ezt, amit említett, hogy az esemény után Orbán Anita bekérette az orosz nagykövetet, szimbolikusnak tekintették. Az Ukrajnában élő magyarok ezt szimbólumként gondolják, vagy igazából ugye üdvözölték rögtön azt, hogy nagyon gyorsan intézkedett Orbán Anita?
2: Putyin szereti a szimbolikus dolgokat, sajnos egyrészt. Másrészt, ami szimbolikus volt, megint csak én az ukrán társadalom részéről tudok nyilatkozni arról, hogy kérdéseket vet fel az, hogy a továbbiakban is lesz-e reakció, és lesz-e valamilyen elítélése, valamilyen konszolidált ellenállás politikai, gazdasági, jogi, azokban az esetekben, amikor alapvetően Ukrajnának más területeit is támadja napi szinten Oroszország, tehát erre is figyelmet vetnék, mivel ugye most Kárpátalja esetében. Persze ez a mondjuk az új magyar kormánynak az első napjairól beszélünk, ezért ez így történt, de gondolom a továbbiakban is fontos lenne reagálni minden olyan háborús dolgokra, meg olyan háborús bűnökre, amelyeket Oroszország elkövet egyrészt, de másrészt pozitívan fogadták a magyarok is, és a szimbolizmust, ami Putyint illeti, igen, gondolom ebben, tehát ami Oroszországot illeti, ebben biztos megvannak ennek a jelei.
1: Igen, Magyarország tekintetében gondolták egyébként ugye azt, hogy szimbolikus igen. Az, hogy Orbán Anita rögtön hamar intézkedik, és van bátorság a kvázibe hívni az orosz nagykövetet. Kisebbségi jogokról beszélünk, melyek ezek közül az, ami igazából a legsürgetőbb, vagy a legfontosabb, vagy akár a legvitatottabb?
2: Mindenképp a legvitatottabb, és az, amit eléggé gyorsan kéne lerendezni a kisebbségi kérdések terén, az oktatási kérdések, meg az oktatási törvény, azok az oktatási programok, például az ukrán nyelvtan esetében, amelyeket kiegyensúlyozottan adaptálni kéne a magyar közösség részére, de itt érteni kell egy dolgot, hogy az oktatás terén, bármiféle kisebbségi jogok terén, tehát hogyha az Ukrajnában a kisebbségekről szóló törvényről beszélünk, akkor ez körülbelül 130 etnikai csoportot és nemzeti közösséget érint, így egyben, tehát ez nem csak külön a magyar kisebbségről szól, és hát ami megmaradt, tehát a vitatni való kérdések közül ez a magyar közösség oldaláról azok a felhívások, meg azok a kívánságok az oktatási törvény esetében, például megint csak mondom, hogy az ukrán nyelvtannak annak a kis részének az adaptálása a magyar közösség számára. Az érettségi vizsgák magyar nyelvre fordítása és magyarul a lehetőség az, hogy magyarul tudjanak érettségezni a diákok. Tehát elsősorban gondolom az oktatási kérdések azok a legfontosabb dolgok, amiket le kéne zárni.
1: Hogyha valaki hallgatja a beszélgetést, akkor joggal merülhet fel benne, hogy itt most mi kisebbségi jogokról beszélünk, meg diplomáciai kapcsolatokról, igazából esetlegesen változó külpolitikáról Magyarország és Ukrajna tekintetében. Ugyanakkor háborúban áll Ukrajna. Miért nem az az első kérdés, hogy a kárpátaljai magyarok hogyan lehetnek biztonságban, hogyan ne sorozzák be őket? Ez mennyire hot topic? Milyenek a mindennapok most Kárpátalján?
2: Igazából egy kárpátaljai magyar semmivel sem különbözik egy átlag ukrán állampolgártól, mivel a kárpátaljai magyar is ukrán állampolgár, és akár gyakran hát negatív reakciókat vetnek fel ezek a kérdések, konkrétan a mozgósítás kérdése, de ebben mivel arról beszélünk, hogy a nemzeti kisebbségeknek is, és egy ukrán állampolgárnak is a jogai azok egyenlőek kell, hogy legyenek, és egy állam esetében, amely háborúban áll, ez az egyenlőség, ez meg kell, hogy maradjon, ezért mindenkit, sajnos mindenkit érint a mozgósításról szóló törvény is, maga a mozgósításnak a jelensége sajnos, ami egyértelműen nem legszebb jelenség, de sajnos ez a valóság.
1: A kisebbségi alapjogok biztosítása úgy tűnik, hogy gyakorlatilag alapfeltétele annak, hogy támogatva legyen Ukrajna pénzügyileg, legalábbis ugye Magyarországról most ez a kommunikáció. De mi van akkor, hogyha Zelenszkij vagy a kormányzat megígéri, hogy rendben, pipa, aláírom, akár a korábban követelt 11 pontot, ami a kisebbségi jogokra vonatkozik, de kinézi azt, hogy betartja-e, vagy egyáltalán hogyan fognak viselkedni a kárpátaljai magyarokkal, miközben mondjuk esetleg ez a támogatás megérkezik?
2: Én gondolom, hogy ez a 11 pont, ami elvileg kezdetben a Szijjártó Péter kezdeményezte, vagy ő volt az egyik szerkesztője, néhány pont belőle eléggé megvitatható. Tudtommal a múlt kormány esetében, amikor a múlt kormánnyal, a volt kormánnyal voltak a konzultációk, nem jutottak tovább, mint sem a harmadik pontig, azt hiszem. És ez még csak az oktatásnak volt a része, de ez egy ilyen pletyka, most nem vagyok ebben biztos. Abban vagyok biztos, hogy Ukrajna sokkal nyíltabb, és sokkal egyértelműbben az ukrán kormány is akar beszélni, és akar tárgyalni egyrészt a magyar kormánnyal, másrészt a kárpátaljai magyarok érdekképviseletével, amely vegyes kéne, hogy legyen, mert ugye tudjuk, hogy az előző években azért néhány szervezet, meg néhány különálló kárpátaljai magyar személyiség eléggé erős politikai befolyás alatt kommunikálta azt, amit kommunikált innen Ukrajnából. Ezért most lenne fontos, hogy ez egy igazi kétoldalú kapcsolattá váljon Kijev és Budapest között, és nem csak Kárpátalja szemszögéből, vagy nem csak Kárpátalján keresztül értelmezze Magyarország is azokat a folyamatokat, amelyek Ukrajnában vannak. Ezért gondolom, hogy a konstruktivitás és az a jel is, hogy már egy telefonos egyeztetés után másnapra kezdődnek az online tárgyalások, ez egy szuper pozitív jel, és gondolom, hogy ez csak a továbbiakban javulni fog, és hát személyem szerint én is ahhoz fogok törekedni, hogy kiálljak ezekben a kérdésekben a magyar kisebbség érdekében, és hogy mi hamarabbi változások történjenek, és stabilizálódjon az ukrán-magyar viszony.
1: Követjük Skirják Krisztián, az Ukrajnai Magyarok Civil Szervezetének alapítója. Köszönöm
2: szépen.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Ma 8 óra 30 perckor, vagyis egészen pontosan 20 perc múlva élő adásban sajtótájékoztatón bejelentést tesz Magyar Péter a kegyelmi ügy részleteivel kapcsolatban, legalábbis ezt ígérte, és valószínűleg tesz is, aztán várjuk, hogy abban milyen részletek derülhetnek ki. Mindeközben egyébként ugye azt is megerősítették, hogy augusztus 31-éig egy teljes kvázi átvilágítást tartanak a Bicskei Gyermekotthon ügye kapcsán. Erről is beszélünk Szlankó Violával, az UNICEF Magyarország gyermekvédelmi igazgatójával. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Mert hogy ti is megfogalmaztátok UNICEF szinten az ajánlásokat, hogy egyébként mi kellene, hogy a fókuszba kerüljön első körben. Bicskénél ott mire derülhet fény, vagy mi az, amit leginkább vizsgálni kell? Mi a legfontosabb feladat?
2: Hát azt hiszem, hogy ez az egész társadalmat és az országot foglalkoztatja jó ideje, hogy pontosan itt mi történt, és miért kapott kegyelmet, aki kegyelmet kapott. Egyébként ez elképesztő és nagyon tanúságos, hogy ennek kapcsán a gyerekvédelmi ügyek, vagy akár a bántalmazási ügyek mennyire akár a kampány homlokterébe kerültek, akár a társadalmi érdeklődés homlokterébe, tehát tulajdonképpen azt vettük észre, hogy ezen keresztül a gyerekvédelem az egy ilyen top prioritássá vált a politikában és a közügyek tekintetében. És hát azt mondhatjuk, hogy amilyen fontos az, hogy mondjuk Bicskén vagy Bicske ügye kapcsán tisztálásunk, az is nagyon fontos, hogy azért azt láttuk, hogy nagyon sok egyéb esetben is történt bántalmazása a gyerekvédelmi szakellátásban. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem új keletű történet, tehát évek óta mondják a szakemberek, mondjuk előkerülnek jelzések, nyilván a média is felkapja a legdurvább eseteket, de rendszer szinten fordulnak elő, akár a hasonló, akár a kevésbé súlyos bántalmazási esetek, és az, hogy ezeknek a alapos kivizsgálása, tanúságok levonása,

0: és az ebből következő rendszer szintű hát fejlesztési javaslatok megfogalmazódjanak, az most egy hát a legfontosabb feladat.
1: Nem ez a kiáltó felszín, ez a bicskei történet? Tehát nem azzal van dolgunk, hogy most azt látjuk, ami hirtelen előbukkant, és nem látjuk a mélyét ennek az egésznek?
0: Valószínűleg így van, és ez mindig így van. Tehát mindig van egy-egy ordító eset, mindig van egy legdurvább eset, vagy mindig van egy olyan eset, ami valami miatt megragadja a társadalom, vagy a politika, vagy a közügyek figyelmét, és az egy lehetőség arra, hogy akkor egy kicsit tovább menjünk ezeknél az eseteknél. Tehát ahogy most is történt nagyon helyesen tulajdonképpen, hogy olyan emberek is, olyan szakemberek, akár influencerek, akár politikusok kezdtek ezzel a témával úgy foglalkozni, hogy most bízhatunk abban, hogy valami igazán nagy volumenű változás történik, és nem csak a felszínt kaparhatjuk.
1: Ti szakemberek látjátok, hogy hol kéne ezt elkezdeni? Tehát, hogy mi az alap, amire építkezni kellene? Vagy ennél sokkal bonyolultabb a helyzet, és most kéne felgöngyölíteni az egészet?
0: Szerintem nagyjából sejtjük, tudjuk, le is írtuk már többször is, az UNICEF is megfogalmazta ezzel kapcsolatban korábban is az ajánlásait, illetve a Gyerekjogi Civil Koalíció is, aminek az UNICEF is a része. Szerintem érdemes onnan indulni, hogy minthogy már nagyon sok eset történt, és azért ezek a bántalmazási esetek sokszor dokumentálásra kerültek, de valahogy ezekből a tanulságokat gyakran elmulasztjuk levonni. Tehát, hogy nagyon sok eset történt már, ami hasonló problémákra vezethető vissza, vagyis arra, hogy kevés a szakember, kevés a jól képzett szakember, sok a gyerek, kevés a férőhely, alacsony a, nem tudom, infrastruktúrális felszereltség ezeknek az intézményeknek, kevés az olyan típusú támogatás, ami a gyerekekkel érdemben foglalkozik, tehát mondjuk egy ilyen trauma, tudatos szemlélettel, vagyis hogy a figyelembe veszi a gyerekeknek a sorsát, azokat az előzményeket, ahogy ők az intézménybe érkeztek. Tehát azért ezek elég tipikus problémák, elég tipikus rizikófaktorok, amik a bántalmazáshoz vezetnek, Úgyhogy ezeket kell valahogy jól elkapni most.
2: A legsürgetőbb feladatok között van a kórházban maradt csecsemőknek a helyzetének a rendezése is.
0: Igen.
2: Róluk mennyit tudunk, és ott hogyan kellene rendezni a helyzetet?
0: Igen, hát szerintem, hogyha egy nagyon nehéz ugye egy gyerekvédelmi problémát kiemelni, ami a legfontosabb feladat, vagy legsürgetőbb feladat, talán ha a kórházban hagyott vagy maradt csecsemőkről beszélünk, akkor mindenki egyetért abban, hogy az ő helyzetüket rendezni kell. Most körülbelül 130-140 csecsemőről tudunk hivatalosan, ez egy áprilisi szám. Ugye ők azok a csecsemők, akik valami miatt kórházban vannak. Nem azért, mert betegek, hanem azért, mert a szüleik vagy nem tudják őket hazavinni, vagy valami miatt nem akarják hazavinni, vagy egyszerűen a gyámhivatal úgy döntött, hogy a szülők, családok nem alkalmasak arra, hogy ezeket a gyerekeket neveljék. És minthogy nincs elég képzett nevelőszülő, sőt, többnyire a nevelőszülői rendszer általánosságban hiányos, de akik csecsemőket vállalnak, ott még inkább egy hiány van. Ezért ezeket a gyerekeket gyakran egyszerűen a kórházban tartják.
1: Az gyorsított örökbeadásuk elképzelhetetlen?
0: Történtek erre egyébként már kezdeményezések, és jelenleg egy gyorsított eljárásban örökbeadhatóak, tehát hogy ebben az irányban már történtek lépések, csak az a helyzet, hogy a gyerekeknek nagy része nem örökbeadható, tehát nem mondanak le róluk a szüleik, szeretnék adott esetben őket hazavinni, csak valami miatt oda beragadtak, tehát a gyámhivatal mondjuk úgy dönt, hogy erre nem képes az a szülő, de hogy ilyenkor az adekvát válasz az lenne, hogy vagy a családot kell nagyon erősen támogatni, akár anyagilag, akár mentálisan, akár szociálisan, vagy pedig erre az időre, amíg tényleg nem tud hazamenni a gyerek, addig egy képzett nevelő szülőhöz kerül. Most jelenleg egyébként csecsemő otthonokba került a gyerekek egy része, így egyébként jelentősen csökkent a kórházban maradt gyerekek száma, hiszen mondjuk pár hónappal ezelőtt is akár még 350-400 gyerek volt így kórházban, most csak 130, de az, hogy a csecsemő otthonokba rakták ezeket a gyerekeket, az valójában teljesen jogszabályellenes, és a nemzetközi gyerekvédelmi normákkal is teljesen ellentmond, hiszen ez egy hasonló intézményi környezet, a teljesen alkalmatlan gyakorlatilag egy intézmény arra, hogy a csecsemőket, kisbabákat olyan módon gondozza, ami az ő fejlődésüknek megfelel.
2: Beszéltél a szakember hiányról, ami azt gondolom, hogy még inkább súlyosbodik, annál is inkább, hogyha a Bicskére, Szőlő utcára gondolunk, akkor a társadalomban körülbelül az a kép alakulhatott ki az ügyek kapcsán az elmúlt időszakban, hogy aki a gyermekvédelemben dolgozik, az vagy pedofil, vagy bántalmazó, és nyilvánvalóan ez nem így van, sőt, iszonyatosan károsak ezek az ügyek azokra az egyébként nem megbecsült és nem megfizetett szakemberekre, akik küzdenek ezekért a gyermekekért. Hogyan lehet azt helyrehozni, vagy megfordítani ennek a szakmának az elismertségét, hogy mondjuk nem csak ott maradjanak azok az emberek, akik jól dolgoznak, hanem mások is menjenek segíteni.
0: Igen, ez valóban az egyik legnagyobb tragédiája ennek a szakmának, hogy nem csak, hogy kevesen vannak ezek a szakemberek, hanem most még kevesebben vannak, és úgy tekint rájuk a társadalom, mint tehát negatív sztereotípiákkal. Ezen már én is sokat gondolkodtam, és talán az egyik fontos lépés az az, hogy ezeket a szakembereket úgy vonja be a jelenlegi kormányzat, hogy szakemberként tekint rájuk, tehát, hogy rendszeresen egyeztet velük, és figyelembe veszi a javaslataikat, gondolataikat, valódi problémáikat, ez kommunikálja kifelé a társadalom felé, tehát, hogy kicsit így a legmagasabb szintről kommunikálni azt, hogy ők szakemberek, és nagyon számít az, hogy ők mit gondolnak, szerintem ez felemelhetné ezt a szakmát. Nyilván rajtuk is múlik, a gyerekvédelmi szakembereken rajtunk, hogy hogyan lépünk fel, hogyan kommunikálunk, milyen módon kommunikáljuk a problémákat, kihívásokat, és hogyha egy professzió, tehát egy szakmaként tekintünk erre, vagyis mondjuk komoly képzéseket kapcsolunk ehhez a hivatáshoz, olyan képzéseket, amit tényleg mondjuk nem feltétlenül a legegyszerűbb megszerezni, és nem akárki mehet gyerekvédelmi intézménybe felügyelőnek mondjuk, hanem komoly képesítéseket kell megszerezni hozzá, az szerintem mindenképpen emeli a társadalmi megbecsülést az anyagi juttatások emelésén túl természetesen.
2: Az, hogy Gyurkó Szilvia került pozícióba, az mit jelent a blokka szakágnak, hiszen egy szakember került oda.
0: Szerintem ezt mindenki üdvözölte, ezt a döntést, és nagyon bizakodó a szakma a tekintetben, hogy jó irányba fognak haladni a dolgok. Gyurkó Szilvi gondolatai, írásai, az egész korábbi munkássága tulajdonképpen a szakmával nagyon egy irányba mutat, úgyhogy abszolút bizakodóak vagyunk, hogy jó irányban.
1: Mert az államtitkár ennek a területen.
2: Így van, nemrég még itt ült a kanapénkor, reméljük,
1: hát hogy ezután
2: hamarosan is.
1: Viola, köszönjük. Frankó Viola volt a vendégünk, az UNICEF Magyarország gyermekvédelmi igazgatója.
0: Köszönöm a meghívást.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt nálunk a 92.9-en. A hét minden nap.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az érték állandó. Fizessen elő a nyomtatott hetekre, és mellé online előfizetést is adunk. Részletek hetek.hu/előfizetés.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vita műsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel.
2: Köszöntöm Önöket! Felállt az új kormány, 16 minisztere lesz Magyarországnak, és az elmúlt két napban a bizottsági meghallgatásokkor azt is megtudhattuk, hogy körülbelül ki mit szeretne majd elérni az adott területen. Erről is beszélünk a mai adásban. Lássuk, hogy kikkel. Németh Róbert újságíró.
3: Üdvözlet!
2: Kócián Péter, Kócs újságíró.
4: Jó napot kívánok!
2: Nagy Attila Tibor, politikai elemző.
5: Jó estét kívánok!
2: Vártam, hogy mondasz egy mondatot, mindig szoktál valamit hozzáfűzni. És Hont András újságíró.
6: Jó estét kívánok!
2: A bizottsági meghallgatásokról is ígérem, hogy beszélünk, de előtte talán beszéljünk röviden arról, hogy hétfőn este volt egy élő bejárás a Karmelitában, amit Magyar Péter vezetett, és ott voltak a miniszterek, és aztán ma ugye kedden újabb videó került ki, Rogán Antal irodáját is láthattuk, hogy ki hogyan dolgozott, egyfajta tárlatvezetés volt ez, viszont olyan helyekre kaptunk betekintést, ahova eddig tényleg nem.
6: Hát én valóban nem, mert én büdös életben nem voltam a Karmelitában. A Sándor palotában többször az mindig Sólyom Lászlóhoz kötődött, mert vagy ő hívott, vagy amikor mondjuk a halál, akkor a megemlékezés volt, akkor volt utoljára Karmelitában soha. De hogy is mondjam csak. Szóval ezek szimbolikus kérdések. Karmelit egy szimbólum. És ahogy ehhez viszonyulni fogunk, úgy fogunk viszonyulni mindenhez, ami a magyar állammal történik. A Kádár nosztalgia legendáinak egyike az, amikor Cinegele Lajos hadügyminiszter kiskatonákkal épített magának egy házat.
4: Én voltam Cinegele Lajosnál.
6: Na.
4: 91-ben bizony.
6: Beljebb vagy, mert hogy én se a Karmelitában sem Cinegele Lajosnál nem voltam. És véletlenül is rajtaütésszerűen megjelent Kádár János a házavatón. Vett egy pezsgőt, és azt mondta Cinegének állítólag, hogy Cinege elvtárs nagyon szép házat épített a mindenkori hadügyminiszternek. Amiket aztán annyiban úgy is történt, mert az már nem a legendáriumhoz tartozik, hogy amikor leváltották, akkor kiköltöztették Cinegét, egy ilyen sorházba került. Na most az a helyzet, hogy ez nem Rogán Antal, nem Orbán Viktor, és nem tudom kiknek a tulajdona, hanem a magyar állami. Az eredeti koncepció az úgy nézett volna ki, hogy ami a régi miniszterelnöki rezidencia volt, a Sándor palota, oda költözött volna a miniszterelnök. Ennek közjogilag is van egy nagyon fontos része. Ha valaki tüntetni akar a kormány ellen, akkor ne a parlament elé menjen tüntetni. Ez volt az elképzelés, hiszen ott ül az ellenzék is. És a mindenkori kormánynál az egy komoly kommunikációs fegyver, hogy végül is ellenzék kormány egy kutya, úgyis a parlament elé mentek, aki a parlamentben ül, annak hatalma van. Nem, ezt válasszuk ketté, ahol 45-ig a magyar miniszterelnökök voltak, oda költözzön be a kormányfő, a kulcsminisztériumok, és egyértelmű legyen, hogy a végrehajtásért ők felelnek. És egy hasonlóan álságosan kicsinyes, szintén egy úri gyerektől jövő ilyen néppárti populista kezdeményezésre, hogy jaj, ez urizálás, nem tudott beköltözni már a miniszterelnök, ez Mengyesi Péter volt, aki a 2002-es kampányban megígérte, hogy ő nem fog oda beköltözni. Ezért nem lett a miniszterelnökség a Sándor Palota. Aztán 2010 után, hogy ezt a csorbát kiküszöböljék, a Sándor Palotában már nem lehetett menni, építettek valamit. És mi ezt nagyon benéztük. A mi alatt az újságírókat értem, a médiát. Mert ment a rötyögés, amikor a Sándor Palotát építették, hogy Orbán Viktor el akar különülni, építeni akar magának egy ilyen villát a város fölé, és ott a gumicsizmában Szotyi héjjal köpködni a népet. Ugye ki is volt írva a leírása az építésnek, és kiírták azt, hogy same in English, mert hogy ugye angolra nem fordították rá, hanem a marketingeseknek azt mondták, hogy az ugyanazt csinálják meg angolul. Ezen ment a röhögés. És aztán ilyen 20 körül, ez sem tegnap volt, írtam egy ilyen hosszabbat az egész Orbán rendszerről, és az, hogy például ezt a karmelitát mi hogy benéztük, mert pont az ellenkezője volt. Nem az elkülönülés, hanem az, hogy a nép legyen beköltöztetve a miniszterelnöki erkélyre, legyen egy olyan reprezentatív tere a magyar államnak, ahol az összes külföldi vendég ott van, ahol meg lehet mutatni, ahol van, íme itt hozzák a döntéseket. Ez egy az influencer kormányzásnak ez egy nagyon fontos kelléke volt.
3: Most is.
6: Önmagában, igen, önmagában az influencer kormányzással baj van, de az állami reprezentációval nincs. Én megnéztem ezt a videót, ez egy 4 csillagos nyugati hotel átriuma, annak a kávézója, annak a miénk, az állami. És az lenne egyébként az érdekünk, és ezért mondom, hogy az államhoz hogy viszonyulunk, hogyha ezt a magyar állam használná, ugyanis ilyen panorámája nagyon-nagyon kevés nyugati városnak van. Ez egyik legszebb panoráma Európában, amit honnan lehet. Amerikaiak többsége sem járt a Fehérházban, a franciák többsége sem az Elizé palotában, a németek többsége sem a Reichstagban. De még sincsen bennük az az érzés, hogy ezt porig kéne rombolni, és most megnézem az arany vécét. De úgy néz ki, hogy ez az élmény csak 60 millió feletti lélekszámnál jár.
5: Nem volt általános egyetértés a budai várnegyed átalakításáról. Tehát a Orbánék ezt erőből hajtották végre. Az az igazság, hogy azért ez nagyon sok pénzbe került eddig, hogy pontosan mennyiben most nem emlékszem, de sokba. Az kétségtelen, hogy azt nem lehet elvárni, hogy Magyarország miniszterelnöke egy rozzant kunyhóban székeljen. Tehát azért magunkat tennék nevetségessé, hogyha egy limlom épületben fogadná a külföldi miniszterelnöket és az államfőket. Itt ugye a kérdés a mértéktartáson van, hogy volt-e ilyen, hogy biztos jó volt-e, hogy ezek az építkezések az elmúlt 3-4 évben is folytatódtak akkor, amikor tényleg nem volt gazdasági növekedés. Tehát itt most nem kizárólag a Kármelitáról beszélek, hanem az egész budai várnegyednek a átalakításáról és a minisztériumoknak a várnegyedbe való költöztetéséről, hogy biztos-e, hogy ezt mindenáron meg kellett volna csinálni. Bennem azért itt van kérdőjel. És ez lehetőséget biztosít arra Magyar Péter számára, hogy hergeljen, hogy szítsa a hangulatot a letűnt hatalom képviselői, elsősorban a volt miniszterelnök ellen, és hát valóban azokat a polgárokat, választókat, akik nincsenek annyira tisztában, hogy még én sem vagyok ennek a szakértője, hogy protokoll szempontjából hogyan illik, meg nem illik fogadni külföldi vendégeket, azok azt gondolják, hogy itt valami mérhetetlen luxus volt, holott legalábbis a Karmelita nekem nem tűnt azért annyira mérhetetlen luxusnak. Itt ugye a miniszterelnöki kabinetiroda épülete vethet fel komolyabb kérdőjelet azzal a hatalmas belső térrel, meg ott lehetnek valóban problémák, de magának
6: tudod, hogy hány ilyen 5. kerületi épület van?
5: Hát de nem közpénzből.
6: Hát valamelyik közpénzből,
5: tehát itt valamelyik van a gondolás, hogy itt azért közpénzek mentek, és nem volt konszenzus a pártok
6: között. De nincsen kormányzati konszenzus. Hát ne vicceljünk, hát ez nem az alkotmány. Valamit az orrára lehet húzni a kormánynak, hogy konszenzussal kellett volna átvinni. Tipikusan ilyen az alkotmányozás. Most látjuk majd, hogy milyen, amikor nem sok párti alapon akarsz alkotmányozni, akkor az lesz, hogy folyamatos rendszerváltásokban élünk, de hogy a kormány kormányoz, hát azért kapott felhatalmazást az egyik párt.
5: Nem arról beszélek, hogy a kormány kormányoz, arról beszélek, hogy sok száz milliárd forintos projektbe kezdtek a Huszman
6: 40 ezer, 40 ezer milliárd forint a költségvetés.
5: Várnegyed nem, tehát az különböző számítások voltak, hogy ez sok száz milliárd forintba fog kerülni, hogyha végig meg tudják valósítani. Én itt azt gondolom, hogy nem átott volna a politikai életen túl mutató konszenzus. Én nem arról beszélek, András, hogy a kormány minden egyes döntéséről több párti egyetértésre van szükség, mert nyilvánvalóan ez a Tisza kormány sem fog teperni annak érdekében, hogy minden egyes apró döntésért kikérje a Fidesz frakció véleményét, de ez azért elég nagy mértékű projektnek tűnik. Minden esetre Magyar Péter a cél elérte, ezt a karmelitás még 24 óra sem telt a karmelitás videó hétfő esti közzétele óta, a Facebookon már 3 millió megtekintésnél járt, a YouTube-on pedig majdnem 500 000-nál, tehát óriási pörgést ért el a videó, és nyilván a Rogán féle is viszonylag jelentős számot fog elérni, hogyha Magyar Péter ennyiben már is eredményt tud felmutatni. Azt sajnálom, hogy arról...
6: Valamikor majd talán kormányozni is kéne
5: egyszer. Azt sajnálom, hogy nem nagyon tudunk a magyar politikában higgadtan arról beszélni, hogy mi az a költség, ami elfogadható egy állami reprezentáció számára.
7: Hát amit a karmelitás videóban, vagy videón láttam, ott én különösebb luxus nem érzékeltem. Szerintem egy kifejezetten ízlésesen és nem fényűzően elkészített, vagy felépített belső teret látunk. Ráadásul még az is látható szerintem, hogy ott akik ezt megtervezték és megcsinálták, mondjuk ahhoz is alkalmazkodtak, hogy ez valamikor egy kolostor volt. Tehát, hogy szerintem kifejezetten rendben van az a belső tér. Szerintem ahhoz nyilván nem csak a joga van, ezt még meg is tudom érteni egyébként, hogy egy előző rezsimmel szakítani, vagy ahhoz képest mást csinálni óhajtó kormány nem akar beköltözni ebbe az épületbe. Szerintem ez elfogadható. Az is elfogadható, ennek kitalálnak valamilyen más funkciót. Az kevésbé elfogadható, hogy látva, hogy milyen ez a belső tér, ahol én sem jártam soha, az nehezen elfogadható, hogy mondjuk ehhez egy ilyen hergelős videó készüljön. Azt szerintem az nem vezet jóra. De hát látjuk egyébként, és egyébként persze egyébként ebben semmi meglepő nincsen, hogy ez történik, folytatódik az abszolút filmszínház, amit nem csak az elmúlt hetekben láthattunk, hanem az elmúlt két évben is.
2: Te hergelést mondasz, más valószínűleg úgy fogalmazna, hogy ez nem hergelés, hanem pusztán először volt az, hogy láthattuk, hogy egyáltalán milyen körülmények
7: vannak
2: ott. Vagy...
7: Igen, akkor lenne ez egy valami fajta tárgyilagos bemutató, ha az egész úgy lenne keretezve, hogy ez egy tárgyilagos bemutató, de hát szerintem ez nem úgy van keretezve. És tudjuk, hogy ma ez a fajta keretezés, kontextus, barakás a minden. Tehát mindent lehet mindenképpen prezentálni. Ez úgy van prezentálva, hogy íme itt a fényűzés maga. Ami látva a képeket egyébként nem állja meg a helyét ez az állítás.
2: A színei képeket? Vagy?
7: Tessék?
2: A színei merse képeket, vagy a képeket?
7: Nem. A videóképeit.
2: Kócián úr
4: azt gondolja, hogy két ország van, két történelemmel, kétfajta felfogással, ez ütközik, ez a karmelitáról szóló videónak is ez a sajátossága, és még benne van az, hogy az arisztokrácia, meg a jó mód és az ehhez tartozó reprezentativitás, az kiveszett a magyar társadalomból 1945 után, el lett söpörve, azóta se jött vissza, sosem találja a helyét. Amikor arról beszélünk, hogy Lila zakó, meg csiricsáré ruhák, meg nem felöltözöttség, meg hogy jelenünk meg a világban, bármilyen tekintetben, amikor arról beszélünk, hogy milyenek a lakásbelsők ma Magyarországon, akár az újak is, amik már pénzből alakítanak át, akkor ez azt tükrözi, ahogy ez a vita is azt tükrözi, hogy kimaradt egy kulturális darab, meg egy történelmi identitásbeli darab a magyar jelenlegi köztudatból, az, ami arisztokrata, az, ami érték volt, az, ami az önmagáért való reprezentativitást szolgálta, tehát amitől egy barokk kastély, amitől Schönbrunnba elmegyünk és elájulunk tőle, amitől a gödöllői kastély érdekes itt Magyarországon, arról a politikában, meg a közéletben, meg az életünkben azt mondjuk, hogy hú, hát az szörnyű, azzal attól el kell határolódni. Tehát ez az értékvesztés tükröződik ebben. Andrásnak mondom, igen, hergelő a videó, de ez az az utca, a Karmelita... Bocsánat, igen, igen, Robi mondta, hogy... De az, amikor azt mondjuk, hogy hergelő a videó, de ez az az utca, ami le volt zárva, arra való hivatkozással nem lehetett a Karmelitába bemenni, nem lehetett ott interjút készíteni politikusokkal, hogy ott van mellette az építkezés.
6: De ezt neked sosem... mondd, mert én nem erről beszéltem.
4: De én azt akarom neked mondani, hogy az épület azért válik alkalmassá egy ilyen hergelő videóra, mert megtestesíti, szerintem rossz döntések sorozatával is megerősítve, például lezárjuk az utcát, meg nem szól, nem válaszolunk az újságírók kérdésére, amikor azok spontán kérdeznek, stb. És ez nem azt mondom, hogy nem volt kormányszóvi sajtótájékoztató, hanem ez ki. Tehát az elzárkózásnak, amit egyébként a média média megjelenések során naponta erősítettek meg, ugye amikor a Telex egy időben fölállt, és mindig mondta, hogy itt van a kerítés, itt nem látunk be, ott mennek az elkülönült, elidegenedett politikusok. Szóval azért ez egy ilyen kontextusba illeszkedik bele. Mindazzal együtt igazad van, hogy ez hergelés, de ez azért van, mert és a Orbán Viktor, hogy létrehozta a Karmelitát, hogy a Várnegyednek a felújítását megcsinálta, az egy teljesen politikai értelemben, konszenzus szempontjából egy egyoldalú dolog volt. Ott fejeződött ki az a dacos orbáni világlát testtartás, ahogy ezt a fideszesek szokták mondani, hogy nem érdekel, hogy ti mit mondtok, ti mit csináltok, azt csinálom, amit szerintem csinálnom kell. Ugye ez egy tudatos program, ugye ők azt mondják Kövér Lászlóval együtt, az a Kossuth térnél is kiderült, 19-ben, 45-ben, meg 48-ban valami megszakadt, és az egy nem jó korszak a magyar történelemnek, és vissza kell térni egy 19 előtti, Trianon előtti, illetve egy 48 a többpártrendszer, a formális többpártrendszer valódi felszámolása előtti időszakhoz, és ennek építészeti folytonosságát kell megteremteni. De erről nem nyitottak vitát. Nem úgy jelent ez meg, hogy ennek része a baloldal, a munkásmozgalom, része a zsidóság, asszimiláció, stb. A kapitalizmus úgy, ahogy volt.
2: De volt bármi ez más, egy... amiben vitát nyitott?
4: Nem, csak azt mondom, most, hogyha erről beszélünk...
6: Egyszerűbb dologról beszéltem.
4: Kérlek. Ezért nem, és ezért olyan, ezért lehet ez jelkép, ezért használhatja föl egy miniszter, és még egy, ez a kormányzás vagy szimbolika, szerintem ez mind a kettő fontos mindenkinek. Az egész Várnegyed létrehozása az egy szimbolika volt, úgymond a kormányzás helyett, és amikor Magyar Péter ott túrázik, akkor nem a kormányzás helyett csinálja, tehát attól, hogy nem kormányoz, attól még joga van, vagy nem joga, szóval az része a politikának az ilyen szimbolikus hadviselés.
6: De értem, amit mondasz, csak az a helyzet, hogy abban ne süllyedjünk már el, hogy van egy A politikai akarat, meg egy B politikai akarat, és akkor, mint egy ilyen sportkommentátor, az ő motivációjukat soroljuk csupán fel, igen, megértem ezt is, meg azt is, hanem elvonatkoztatva tőlük, próbáljunk arról beszélni, hogy egyébként mi a helyes, vagy mi az, amihez közel jár. Szerintem az, hogy az egyik legjobb panorámával rendelkező ingatlan együttesben legyen a magyar állam reprezentatív helye, ha van állam, az anarchistáknak itt könnyű menne legyen, dolgozzanak home office-ból BKV-n, de ha van magyar állam, abban az esetben szerintem az a helyes, hogy az ott legyen. És ez különüljen el az országgyűlést. És ez most tök mindegy, hogy ezt Orbán Viktor építette,
4: ahogy Fokjenő. De úgy beszélsz erről, mintha nem tudnánk azt a kontextust, amiben ez a dolog van.
6: Hogy teszek tudod, erre, nincs, én a, nekem András, a Fideszsel is, nincs, de értsd meg, nekem a Fideszsel is a legnagyobb...
4: Nincs történelmi tudat.
6: De nincs. A Fideszsel is a legnagyobb bajom az volt, hogy virtuális rendszerváltást rendezett boldog ország az, ahol egy kormány, ott folytatja, sokatszor mondom el, ahol az elődje abba hagyja. Nincsen olyan, hogy porigrombolom, nulla helyzetet csinálok, és akkor onnan építgetem.
7: Igen, és ezért van egyébként, amire mondtam azt, hogy egyébként van az a nagyon érthető nézőpont, ahonnan tök legitim, hogy nem oda akar beköltözni ez a kormány, mert hatás ellen hatás.
6: Szóval visszatérve ehhez, én ebben önmagában abban, és még a Várnegyedre egy kicsikét hozzátok visszatérve, ebben a voluntarista kormányzásban, amit a Fidesz művelt, ebben igazad van, itt van a visszacsapása ennek. Csak az a helyzet, hogy például a Vár, az egy tökéletesen elcseszett dolog volt, pont a szemérmesség miatt, hogy nem merünk hozzányúlni a szocializmusban, akkor egyszer legyenek ott tanácsi lakások, meg legyen ott egy valami kis vursli, meg akkor vigyük oda a könyvtárat, meg ez nonsens volt, ilyet nem csinál magával egyetlen egy főváros sem.
5: De miután az államról beszéltél az előbb is, András, és szerintem helyesen, tehát mégiscsak az állam egyik legfőbb megjelenítéséről van szó. Én ezért tartottam volna szerencsésebbnek, hogyha akár a Várnegyed átépítéséről egy pártokon túli egyetértés alakul ki. Ez nem történt meg, erről nem gondoskodott az elmúlt 16 év, de egyáltalán az van a magyar politika kultúrájában, történetében, hogy fontos dolgokról sem törekednek a politikai elit tagjai egyetértésre. Egy kivétel volt, egy fontos kivétel volt ez alól az elmúlt 4 évtizedben, ez az euróatlanti csatlakozás, tessék megnézni, amíg a magyar politikai elit nem hozta olyan állapotban Magyarországot, hogy az EU és a NATO tagja legyen, addig volt ez a két fontos ügy, amelyben a legtöbb párt, a miépet nem sorolom ide, de a legtöbb párt egyetértett. Amint sikerült belépni a NATO-ba 1999-ben, az Európai Unióba 2004-ben, meg lehet nézni, hogy a konszenzusra való törekvés még alacsonyabb szintre ment, és én ennek tekintem a Várnegyed átalakítását is, tehát tetszik vagy nem tetszik, meg fogjuk csinálni, mondta Orbán Viktor, és úgy, ahogy megcsinálta, és én úgy látom Magyar Péter Karmelita videóját is, hogy ez a nem együttműködés tovább folytatódhat. Tehát mindegy, hogy mit mondott Magyar Péter a szombati beszédében a nemzet újraegyesítéséről, valójában ő rárepül a magyar politika történek hagyományára.
6: Mit mondott a nemzet újraegyesítéséről? Én azt hallottam ki, hogy én mindenkit szolgálni fogok, ez a nemzetegyesítés kormánya, kicsinálnak rohadékok. Körülbelül ez volt a beszéd.
5: Na jó, de benne volt a nemzet újraegyesítés.
6: És azt állasz, hogy kicsinálnak rohadékok, igen.
2: Azoknak üzent így, akiket igazából majd vagyoni alapon kívánnak
5: elővenni. Hát nem mindenki tartozik a nemzet nem mindenki tartozik a nemzet újraegyesítéséhez. Tehát úgymond a lopósok, a letűnt fideszes hatalom, azt nem fogja befogadni a nemzet újraegyesítésébe, de mindenki mást gondolnánk mi, talán befogad, csak hát Magyar Péter alkatilag, én attól tartok, ő nem egy nagyon megbékülés típus, hanem egy erősen konfrontatív alapú, és most a szavazói, mármint a tiszások, ennek nagyon is örülnek.
4: Igen, de azért, ha már erről beszélünk, az a mondat, miközben ez a kettőség megvolt a beszédében, az, amikor azt mondta, hogy mindenkinek a miniszterelnöke kívánok lenni, azoké is, akik nem rám szavaztak, akik fideszesek, stb., ennek a mondatnak van jelentősége. Tehát ez, amikor elhangzott a miniszterelnöki nyitóbeszédben, egyfajta alapító nyilatkozatként, ennek van jelentősége. Például attól lenne jelentősége, hogyha a nyilvánosság szereplői ezt aztán számon kérik a miniszterelnököt.
6: Mit mondott Orbán Viktor a 2010-ben kormányalakítás után?
4: Ugyanezt.
6: Azt, hogy az ország nem kétharmadból, hanem háromharmadból áll. Azt aztán mi lett belőle?
4: De András, szóval én azt gondolom, ha politikai elemzést csinálunk, és most azt csinálunk, akkor föl kell arra hívni a figyelmet, hogy egy miniszterelnöki nyitóbeszédnek minden szava, minden mondata fontos, különben minek beszélünk róla, hát akár arról is, amit te mondasz, hogy aztán azt mondta, hogy bizonyos embereknek nem jár a konszenzusból, akkor az sem érdekes. Tehát, hogyha ennek nincs jelentősége, és utána úgy is viselkedünk, hogy nincs jelentősége. Tehát egy miniszterelnöki interjúban nem tér vissza ez a téma. Orbán Viktortól nem kérdezik azt meg, hogy 2010-ben azt mondta 3/3, miért nem lett 3/3, akkor nincs jelentősége.
6: Jó, erről majd mondok valamit.
2: Mondja el egy rövid szünet után.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Vagy épp hogyan gazdálkodjunk?

0: Start! Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vita műsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel.
2: Ott tartottunk, hogy a szombati ünnepséget megelőző egyébként parlamenti eseményekről, illetve a miniszterelnöki beszédről ejtettetek szót, és közben azért hozzátenném az előzőekhez elhangzottakhoz, hogy pont talán ezért is az egyik fő üzenete, amiről itt beszéltünk, hogy Karmelita meg hova lehet bejutni, meg miért nem volt társadalmi közbeszéd, meg stb. A mostani Tisza kormánynak, hogy okay, minket lehet kérdezni, mi meg fogunk állni, válaszolni fogunk, mi fontos kérdésekben ki fogjuk kérni a civilek, a társadalom véleményét, abszolút ezt a kommunikációt halljuk szombaton.
3: Hát nemzeti konzultáció, persze.
4: Majd megnézem én, hogy amikor Magyar Péter tart belpolitikai sajtótájékoztatót, akkor akár többször vissza lehet-e majd kérdezni az újságírók részéről, mert Lázár János kormány infóin jó néhányszor vissza lehetett, vissza volt szabad kérdezni, és Lázár János a legkeményebb kérdésekre is hajlandó volt azokon a kormány infókon reagálni, és nem szűkítette le két óra hosszára, mint aztán később Gulyás Gergelyék, hanem lehetett ám jó hosszan. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy Magyar Péter vagy a általa közzétett, kinevezett három kormány szóvivőt mennyire lehet majd visszakérdezni.
3: Meg hány miniszteri interjú lesz. Viszont a Péternek akartam válaszolni az előző felvetésre, minden számon kérni azt, hogy egy politikus, és hagyjuk, hogy most a miniszterelnök vagy az előző mit mond, van jelentőség a szavainak. Amikor ez a vótmák kérdés számomra felmerült. Tehát, hogy emberek rácsodálkoznak arra, amit már ezerszer láttunk. És nem tudom elmondani, hogy de hát emberek ezt már ezerszer láttuk. Akkor jöttem rá, hogy én beboomeresedtem. A vótmá az egy boomer dolog, mert egy újszülöttnek minden viccúj. De lópikula vagyok hozzád képest, Péter. Te vagy az igazi klasszik boomer. Mert az a világ, amiről te beszélsz, meg elemezni próbálod, meg mércét találni hozzá, nincsen.
5: Ez nem
3: mindegy,
5: igaz,
3: mindegy,
5: ez
3: ki
5: igaz,
3: és mit,
5: ez nem igaz. Ez
3: mit
5: akkor
3: mond,
5: igaz, hogyha...
3: az a lényeg, hogy mozogjon a szája, legyen valami rezgés a hangszálain, emberek ebbe belelátnak bármit, egyszerűen flash van, TikTok izé videók egymás után vannak, pillanat van, hát napon belül lehet 180 fokos fordulatot venni. Én Orbán Viktor csodáltam ezzel kapcsolatban régebben, hogy rezzenéstelen arccal viszi azt végig, hogy délutánnak nincsen túl sok köze a délelőtthöz. De hát ez időközben turbóüzemmódba kapcsolt, az egyik percnek nincsen köze a másikhoz. És tulajdonképpen olyan szövegek hangoznak el, amelyeknek nincsen veleje. Ilyen végtelenített monológok vannak, mindegy, hogy hol vágom el az elejét, és hol van a végét, kirakom, és emberek ennek tapsolnak. Szóval körülbelül ez a kommunikáció. Van valóság, vagy lesz előbb-utóbb, mert én azt fenntartom, hogy kormányozni azt majd kell, és annak majd lesznek következményei, de ez nem a kommunikáció.
6: Na, az egy érdekes kérdés egyébként, ha már erről a újfajta kommunikációról beszélünk, meg a ismét felhozom a kedvenc kifejezésemet, az Abszolút Filmszínházat, mert hogy tényleg ennek az egésznek ez a Netflix szűrővel ellátott ilyen narráció

0: kommunikációs kerete. És én nem mondanám azt, hogy kormányozni is kéne, mert hogy még a kormány most indul el. Nyilván majd kell kormányozni, de hogy inkább az a kérdés, hogy ezt a fajta ilyen immerzív, élmény alapú, filmszerű, narrát ügymenetet, vagy műsort hogyan lehet majd folytatni. Szóval láthatóan kell minden napra egy műsorszám. Karmelita, Sándor Palota, nem tudom, Rogán minisztérium.
1: Most is erről beszélünk mi is.
0: Erről beszélünk, persze.
2: Mert, hát mi a jelenségről beszélünk azért.
0: A jelenség, igen. Tehát, na mindegy, a lényeg az, hogy bennem azért ez egy nagyon nagy kérdés, hogy hogy lehet ezt a műsor folyamot, ezt a streaminget így egyébként majd hosszan. De,
2: hát, mondja. Csak egy példát hadd mondjak erre.
3: Mint amerre
0: nem
3: megy,
0: tudom, tehát ez egy kérdés.
3: Azt, hogy ő egyébként mit csinál, az már egyfajta új stílusú politizálás lesz, jé, belátok a kulisszák mögé, jé, ő dolgozik.
2: Hadd mondjak egyetlen konkrét példát erről, hogy én miről beszélek, hogy mennyire. Ugyanezt a Karmelita videót megosztotta az új kormány egyik új minisztere, akivel azt gondolom, hogy a hozzáértését tekintve, vagy a politikához való viszonyát tekintve a legkevesebb problémánk lehet, talán személyesen is. Vitézi Dávid. Hát ő csodálkozik rá, hogy milyen a Karmelita, aki államtitkár volt az Orbán kormányban, aki tényleg volt ott. És ezt a kérdést senki nem teszi fel, hogy ő bejön, mint egy plebejus, végignéz és azt mondja, hogy mi van, miközben ő 2010-től kezdve folyamatosan ellátott valamiféle kormánypárti vagy kormányzati tisztséget, és még az előző ciklusban is államtitkár volt. Semmit nem akarok rosszat a Dávidnak, a jelenséget
3: András,
2: próbálom
3: mert
2: mondani.
3: Vagy azt mondod, hogy ő csodálkozik rá, de lehet egy olyan olvasat is, hogy nem ő csodálkozik rá, hanem azt mondja, hogy na végre megmutathatom,
1: vagy,
3: amit eddig nem lehetett.
1: Vagy én inkább azt láttam, amikor elkezdődött az élő videózás, hogy a miniszterjelöltek elég rosszul érezték magukat, nem voltak túl boldogok, tehát hogyha megnézik a nézők, hogy a miniszterjelöltek, főleg Orbán Anita, milyen arckifejezéssel állt ott a Karmelita előtt.
0: Volt egy ilyen toporgás hangulat. Később.
1: Hát nem voltak nagyon boldogok, hogy ebben a kommunikációs formában részt kell venniük. Aztán Vitézi Dávid valóban aztán felengedett egy kicsit a Rogán minisztériumban, meg már jobban megerett a hangja, de azért én némi kínosságot éreztem az elején. Hát bár nem tudom, mert erre azért lehetett volna annyiban számítani, hogy valójában az, hogy fontos eseményeket filmszerűvé teszünk, élőzünk, hát ez nem új Magyar Pétertől, hát ellenzéki vezérként minden egyes gyűlési...
0: Ezt mondtam Attila, hogy ezt megszokhattuk az elmúlt... Ezt mondtam, hogy ez nem újdonság. Sőt, bocsánat, az sem újdonság, hogy egy politikus kvázi popstár ennek vannak évtizedes.
2: Jó, csak értem.
0: Csak úgy, hogy bejött ez a technológiai plusz.
1: Igen.
0: Tehát bejött egy plusz technológiai.
2: De nekem meg az a bajom, hogy azért hókuszpók ne költözzön már be Apraja falvára.
1: De ez kell.
2: Hát szóval ez történik. Hát, hogy csak az adott pillanat van, én mindig is törp voltam, mindig is hupikék voltam, mindig is féltem hogy hívják a macskáját? Szia-miau? Mindig is féltem Szia-miau-tól. Hát én szeressetek már, mert én törp vagyok. Miközben ott ettem a törpöket
0: erre
2: korábban.
0: Erre szokott András az a érvelés elhangozni, hogy ez az elmúlt két év, mint egy ilyen tűzőjárás, vagy parázsonjárás, ezt a fordulatot legitimáltam.
1: Jó, én a 90-es évek parlamenti vitáin nőttem fel, tehát meg kell, hogy mondjam, olyan értelemben én...
2: Olyan is lettél?
1: Igen. Tehát olyan értelemben én is boomer vagyok, hogy nekem
2: minden
1: az...
2: Minden szempontból az vagy, Attila, nem akarlak.
1: Minden, na tessék. Szóval nekem ez nem annyira az ízlésem szerint való, viszont hogyha elemezni akarok, és azért szeretnék azt is, azt azért kénytelen vagyok elismerni, hogy ez hatásos, hatalomra jutás abszett szempontjából eredményes volt. Tessék megnézni a választási eredményjelző táblára, és azt látom a kommentek alapján is, hogy ez nagyon sok embernek tetszik, ahogy Magyar Péter eljárt. Holott azért bennem felvetődik az, hogyha azért azt is érdemes megnézni, hogy milyen jelzőket aggatott az elődjére Orbán Viktor, a bukott miniszterelnök, meg stb. Ez azért érdemes azért vigyázni hosszabb távon, mert a miniszterelnöki pozíciónak van egy személytől függetlenül egyfajta integritás, egy tekintélye kéne, hogy legyen. Tehát nehogy az legyen, hogy ezt túlságosan leromboljuk azáltal, hogy, hogy mindenáról le akarjuk járatni az elődöt.
2: Szerintem ezen túl vagyunk. De értem, én ezt nem vonom kétség, hogy ennek van hatása. Hát pont azt mondom, és ezért beszélek róla, mert el vagyok tőle borzadva. És félreértés ne essék, nem akarok lenácizni senkit. Csak ugye, amikor példákat akarsz mondani, azért sarkítasz, hogy egyértelmű legyen. Hát az akarat diadalának is van hatása.
3: Szombaton a parlamenti beszéd, meg a Kossuth-téri beszéd után egy óriási buli volt egyébként, amit azóta így körülbelül visszatapsolnak, hogy majd augusztus 20-án is egy hasonló bulit kell
1: Magyar
3: szervezni.
1: Magyar Péter tapsolná vissza.
3: És körülbelül az érződött az egészből, hogy sokan voltak, nyilván nem mondjuk számokat, meg ne számháborúzzunk, de hogy egy picit, minthogyha ez a fajta változás, ez egy ilyen fellélegzéssel járna, nem azzal, hogy akkor félnünk kell, meg rettegnünk kell, hogy háború van, meg gazdasági válság van, meg bármi van, amiről egyébként beszélünk, mondjuk akár a Hormuzi szoros kapcsán is, hogy mi várható, és mivel kell szembenézni az új kormánynak, hanem azzal, hogy igen, egy kicsit most akkor lehet mulatni, lehet leengedni, tapsolni, boldognak lenni. Ugyan látjátok ezt a hétvégét?
1: Én elmentem a buli,
3: na, tess.
1: Buliba, hát a vége felé, mert
0: táncoltál is?
1: Én, tessék?
0: Táncoltál is?
1: Nem.
3: Jó, de videó készült róla.
2: Akkor a parti arc vagy, na.
1: Nem voltam sose egyébként bulizós, de kíváncsiságból elmentem, 10:30-ra értem oda, és hát volt alkalmam beszélgetni néhány fiatallal, meg a hangulatot megérezni, és tényleg elképesztő felszabadultság volt, és azért a Fidesz köszönheti ezt azért egy kicsit, sőt nem kicsit, saját magának is, hogy olyan ellenérzés alakult ki a társadalom bizonyos rétegeiben, főleg 40 év alatt, hogy nem egy szokványos, a demokráciában egyébként nem meglepő kormányváltás volt pusztán, mert hát nyugaton is hát hány meg hány kormányváltás volt már, és még sincs akkora ünneplés, hanem minthogyha valamilyen véres diktatúra alól szabadult volna fel az ország. Tehát szinte olyan ünneplés volt, holott azért Orbán nemhogy véres diktatúrát nem csinált, hanem diktatúrát nem hozott létre, különben akkor nem tudták volna
2: ezt
1: levárni.
2: Ugye nem volt szabad elmondanod ezelőtt pár hétig.
1: Dehogy nem, én már 2011-ben
2: mindannyian elmondtuk, csak nem, ettől még nem volt szabad.
1: Én nekem mindig is ez volt a szakmai álláspontom, hogy ez nem volt diktatúra.
4: Igen, de ez folytatása, tehát ez az Orbán diktatúrát épít, Orbán nem épít diktatúrát, ez ugyanannak a folytatása, mint hogy azért nem mehet be a miniszterelnök a várba, mert az a feudális Magyarországot jelképezi, a jobb oldal a feudális Magyarország történelmi folytonosságát aktualizálja, és ezzel szemben van egy feudalizmust ellenző politikai világ, amelyben nem az alá fölé rendeltség játszik szerepet, amelyben az emberek érdemük szerint jutnak előre a világban. Ide kapcsolódik ugye a szakértelemnek a kiemelt szerepe, mert a szakértők jutnak. Ezért fontos a civil társadalom bekapcsolása, mert ugye ott minden állampolgár részt vehet ebben a dologban. És ez az a megosztottság, amely továbbra is Magyarországon jelen van, és ez mindig is jelen volt, már az MSZNP is játszott ezzel a dologgal, és ezért nem lehet konszenzus, ezért nem lehet a nem várról konszenzust kialakítani, mert nincs a bal oldalon, vagy a nem Orbán oldalon olyan politikai erő, aki merné azt mondani, hogy jogfolytonos a magyar állam. Magyar Péter tesz erre kísérletet Szent Istvánnal és egyebekkel, de hát ő játszik ezzel a dologgal, amikor konszenzust kell formálni, meg beilleszkedni. Másképpen fogom, amikor a jobb oldal felé nyitották kell tennie az ő politikai mozgalmát, akkor 1000 éves történelem van, gyönyörű Magyarország és egyebek, amikor pedig egy másik dimenzióban, egy másik csoporthoz kell szólni, akkor pedig fölmegyünk a Karmelitába, és szimbolikus duvatként bemutatjuk azt, hogy ez egy hazug világ.
2: De szerintem ez a lényeg, Péter. És hogy ez itt nem az ő személye benne a lényeg, hanem a percepció. Tehát, hogyha kirakja a székely zászló mellé az Európai Uniós zászlót, azok az emberek, akiknek egyébként herótjuk van a székely zászlótól, nem a székelyek miatt feltétlenül, hanem ez a művi, historizáló konstrukció 2004-es talán. azok nem veszik észre a Székely zászlót, de meglátják az EU zászlót. Ha kirakta volna az Árpád sávot is mellé, akkor a vidéki jobbikos szavazói elalélnak a gyönyörtől, mert ők csak az Árpád sávot látják, az urbánus média emberek pedig csak az uniósat. Ez a hangulat kérdése. Ez a hangulat egyébként szerintem el fog múlni, de jelen pillanatban lehet azt mondani egy mondatban, hogy már pedig, mit tudom én, megemelem a nyugdíjakat, és közben pedig ugyanazzal pedig megvonom az öregek szavazati jogát. Mindenki azt fogja hallani benne, amit ő akar.
3: Néppárti politika.
2: Ez nem néppárti politika, ez össze-vissza beszéd, de hogy ez...
0: Péterhez szerettem volna így visszakanyarodni, hogy az már nem is kizárólag magyarországi jelenség, hogy a társadalom egymásra szemben álló, vagy más pártok köré csoportosuló részei, csoportjai, azok olyan módon állnak egymással szemben a világ magyarázat kérdésében, hogy mi az, amiben vagyunk, mik az értékeink, stb., hogy ez a fajta szembenállás abban a csoportban, aki ellenzékben van éppen, az egyfajta diktatúra érzetét kelti. Amerikában is ezt látjuk egyébként. Meg szerintem egyre több helyen a világon, hogy ezek a közös platformok, közös felületek, minimumok megszűnnek, és az a csoport, még ha nincs is diktatúra egy országban, az a csoport, aki a hatalmon kívül érzi magát, az úgy éli meg a helyzetet, hogy ez egy diktatórikus szituáció, mert a világ magyarázat kérdésében olyan élesen elválnak a különböző csoportok, hogy, és szerintem ennek egyébként jó példája amilyen éltünk, meg élünk, hogy bár autokratikus elemekkel fűszerezett rendszerben éltünk, diktatúrának nem nevezhetjük, azonban a társadalomnak a fele, illetve hát most a nagyobbik fele, mint szavazó, de hogy a fele biztosan úgy élte meg ezt, hogy ez egy diktatórikus helyzet.
2: Hadd mondjak valamit ennél a pontnál a fiatalokról, mert szerintem ez egy nagyon lényeges kérdés. És anélkül, hogy az ember ilyen lenéző vagy oktató lenne.
4: Boomer.
2: Mert hogy egyébként nagyon nehéz helyzetben vannak. A periféri államokban a fiatalok azok a saját despotáik ellen tüntetnek. Szerbiában is, Pozsonyban is, Budapesten is. De Berlinben például a háború meg a sorozás ellen. Erről a magyarországi médiákok nem nagyon szoktak beszámolni. És világszerte van egy olyan ifjúsági jelenség, hogy ezek a fiatal emberek nem érzik magukat jól a bőrükben, joggal egyébként. Nagyon elcseszett világot adtunk nekik, meg az előttünk járó generáció. Titoktalanítva lett a világ, eszméletlen mennyiségű ingert öntenek rá egy gyerekre, meg egy kamaszra. Gyakorlatilag kiég addigra, amire fiatal felnőtt lesz. Nincsen tényleg benne izgalom és titok olyan sok, mint még a mi gyerekkorunkban volt. Folyamatosan műkarriereket, műélményeket kínálnak nekik. Van eszméletlen sok mobilizációs problémájuk, a legközönségesebb. Tehát például a férfi-nő viszonyban, tehát hogy egy folyamatosan instát néző, kisvárosi, edzésre járó srác, miközben a lányok meg költöznek a nagyobb városokban, hogy él. Rettenetes, tényleg ez rettenetes. Ez egy nagyon komoly globális probléma, ami történik. Értelemszerűen ezt le lehet fordítani ideig, óráig egy adott kormányra. A magyar kormány ebből egyébként az utolsó pillanatig semmit nem érzékelt. Amikor már érezte azt, hogy baj van, mert hogy fordulnak el tőle, akkor már a jelenséget elkezdte érzékelni, de az, hogy ezzel egyébként ilyen ciklikusan átívelő kormányzati tevékenység kéne, ebből semmi, de legalább az ellenfele is se sokat, csak az, hogy momentán őket támogatják ezért. De ez az a legfontosabb civilizációs kérdésünk, hogy ezzel a kérdéssel mi lesz. És ugyanaz támogatja, ugyanaz volt fiatalok körében a Trumpnak is a felhajtó ereje, mint Magyar Péternek itthon.
0: Például ez a rendszerbontó koncert, ami a választások előtt volt, ez egyértelműen arról szólt, hogy az ott megjelenő fiatalság azt gondolja, hogy az a kormány, ami akkor még volt, az közéjük és a közé az életvilág közé áll, amit egyébként a social médiában fogyasztanak, ami velük szembe jön, és hogyha ez a kormány marad, akkor ők attól az életvilágtól most vagy valamikor el lesznek teljes egészében vágva. Tehát ez annak szerintem az volt a kerete, és az ilyen értelemben annak annak az élmény tömegnek a hatása, ami egyébként hát mint egy ilyen szőnyegbombázás éri a mostani kamaszokat, meg fiatal felnőtteket. Tehát, hogy igazából emlékszem, hogy ott meg is kérdeztek ott lévő fiatalokat, hogy mit gondolnak a ruszkikról. Akik értelemszerűen nem tudnak semmit a ruszkikról egyébként, de nekik a ruszkik egy szimbólum, annak a szimbóluma, hogy attól az életvilágtól, attól a social médiás tartalomtól, attól őket el fogják zárni. És azok a fiatalok egyértelműen letették a garast, hogy ők ebből nem kérnek.
1: Van még valami fontos, ami az elmúlt pár napot jellemezte. Ez egy nagy választóvonal a letűnt Orbán rendszerrel szembe. Tehát tulajdonképpen a karmelita meglátogatása ebbe beleilleszkedik, hogy leszámolunk az előző rendszerre. Tehát itt az Orbánék 16 éve nem pusztán egy előző kormányzatnak a 16 éve, hanem egy előző politikai rendszernek a 16 évéről van szó. És hogyha visszatekintünk a magyar történelmen, valamennyi rendszerváltásnál az szokott lenni, hogy az újak ledöntik a sárba a letűnt, vereséget szenvedett rendszert, és kijelentik, hogy majd ők sokkal jobbak lesznek, a nép érdekeit ők fogják inkább képviselni, aztán jön majd egy újabb rendszer, amelyik szintén hasonlókat elmond az elődjéről. Ha visszatekintünk mondjuk 2010-ben, hogy Orbán Viktor hatalomra jutása után ő meg a minisztertársai miket mondtak az előző zavaros 20 évről, akkor az embernek deja vu érzése támad, hogy most, ahogy Magyar Péterék megjönnek, most a miniszterjelölti meghallgatásokon is érzékeltük, hogy az elmúlt 16 év eredményeit erőteljesen zárójelbe teszik, és azt mondják, hogy most egy szebb új korszak fog következni. Tehát én ezt annyiszor láttam, hallottam,
3: de
1: olvastam.
3: Igen, de lehet, hogy a 20 éves fiatalok nem.
1: Nekik ez új.
3: Nagyon sok szavazó azt gondolja, hogy hagy nézzük meg, és akkor majd kiderül, és ha már a szimbólumokkal kezdtük, vagy nem tudom, karmelita kapcsán, itt ennél a Kossuth téri bulinál is volt egy elég jelentős változás a korábbiakhoz képest, amikor azokat a bizonyos kordonokat leszették, és gyakorlatilag a miniszterek lementek az emberek közé, az emberek mentek oda ünnepelni, tapsolni keresztül a kis tó, vagy nem tudom, minek hívjuk azt, a vizesárkon keresztül. Szóval az is egy látványában, vagy ha már filmszínházban, egy abszolút olyan érzetet adott, hogy na, ez egészen más.
0: Én is hangzott el Magyar Pétertől, hogy visszaadják a parlamentet az embereknek, miközben a népképviselet miatt eddig is az embereké volt a parlament.
2: Volt már, ki kezdte a kordonbontást.
0: Igen. És hát az egésznek az volt a színházi vagy a filmes üzenete, hogy itt ez az új politikai csoport, amelyik átveszi a hatalmat, az innentől megérinthető, egy közülünk, ugye ott a miniszter táncol.
1: Magyar Péter DJ-zett.
0: Magyar Péter DJ-zik, tehát hogy ezek ilyen megérinthető figurák, egy közülünk, lehet akár a barátom is, miközben hát a politikus sose lesz senkinek a ilyen értelemben a családtagén kívül, a barátaink kívül a barátja, de az üzenete az ez volt mégiscsak ennek az egésznek, és át is jött láthatóan.
2: De mondom, első kordonbontás az a Fidesz volt, ugye a gyurcsányi kordonokat vitték el. Aztán mondom, ez mindig, tehát hogy ez a ritmus azért megvan, csak ugye ezt nem lehet mondani, mert bummer dolog, mert mi az, ami volt már. És
1: milyen jó, nem, hogy Orbánék leszették a kordonokat Gyurcsányék idejében, aztán a karmelita környékére ők is emelték.
2: Jó, de ott az év volt a karmelita, hogy tényleg annyi volt, hogy az lehet, most én nem, azt nem lehet, szerintem az nem jó elvárás, hogy konszenzussal építsen egy kormány, viszont nyilvánvaló minden kormányzati intézkedést lehet kritizálni. Tehát azt lehet kritizálni, hogy valóban kellett volna folyamatosan építkezni a várban, és ezt végigvinni. De ez volt, és ott voltak ebből következőleg építési építőanyagok, például kockakövek. Én kifejezetten aggódtam 2022 őszén, hogy valamelyik srácot eldob egy követ, ráesik egy rendőrre, most azon, hogy a rendőrnek is nagyon komoly van, ez a srác is az egész életét.
3: De ha most te az építkezésre fogod az elmúlt sok-sok évet, amikor nem lehetett a karmelita közelébe menni, ami körülbelül olyan, mint hogyha te veszélyhelyzeti kormányzás, mert azért kellene.
2: De nem, ezt most csak egy példát mondtam, ez nagyon rossz pillanat volt.
4: De András, amikor jön a tömeg, mert tüntet, és elzárod a köveket, meg az építkezést, hogy ne történhessen meg bármilyen ilyen atrocitás, az egy rendőri és egyébként politikai felelősség kérdés, hogy ezt a döntést meghozod. De ennek nem kell aztán másnap és harmadnap is érvényesülnie, magyarul megnyitod az utcát. És az, hogy a karmelita ilyen szimbólumá lett, amögött ott van, ahogy kinevezték az alkotmánybírókat, ahogy köztársasági elnök, akit választanak köztársasági elnök, ahogy az uralmat gyakorolják, vagy megjelenítik, mert a fideszesek bele szoktak kötni, hogy hát az nem volt azért annyira autoriter az a hatalom gyakorlás, minden kormány autoriter, stb. De azt, ahogy ezt megjelenítették, ahogy erről beszéltek, az az, ami a karmelitában összegződik. Én és a karmelitának a megnyit bejárása az a varástalanítás része, hogy ezt, mi ezt nem. Nem és ezt, itt az Orbán rendszerrel...
2: Ezt a részét nem adom. Ezt a, az, hogy az egészet az első perctől kezdve egy döjf végig kíséri, hát erről sokat beszéltünk, írtunk, mondtunk, ez megvan. De ez ugye eldőlt az első ciklusban, amikor egyesek szerint még elviselhető volt a NER. Ahogy egyébként a NER egyre inkább idomult a társadalomhoz, mint minden rendszer. A végén már a egyenes beszédbe is eljön a miniszterelnök interjút adni. Akkor roppan meg. Szóval...
4: Nem az egyenes beszédbe ment, hanem igen, a mérlekbe, de...
3: Kettő percünk maradt.
2: Szerintem volt az egyenes beszéd,
3: nem volt. Délelőtt rögzítjük egyébként ezt a beszélgetést, ezt nagyon fontos elmondanunk. Ki tudja, hogy mire estére adásba kerül, mi történik, de azért a köztársasági elnökre elég erős nyomás nehezedik Magyar Péter és követői részéről, hogy már pedig SOS mondjon le. Ti mit gondoltok erről egy-egy mondatban?
0: Hát nekem ez a lájkbajnoksága, hogy is mondjam, a közpolitika szintjére emelt lájkbajnokság, ez nagyon tetszik, ugye a miniszterelnök posztja, ahol nyomj egy lájkot, ha te is azt szeretnéd, hogy Súlyog Tamás távozzon a posztjáról. Hát ezt se láttuk pár évvel ezelőtt.
3: Le kell mondania, vagy nem?
0: Nem tudom.
3: Kocsián úr?
4: Hát miután... Szóval én azt mondanám minden fideszesnek, hogy lehet követni az orbáni felfogást, amelyben minden politika, és minden csak a politikai érdek, meg a politikai stratégia szempontjából fontos, de akkor ennek az lesz a következménye, hogy amikor a köztársasági elnöktől azt várnák el, hogy a demokráciát védi, az intézményrendszert, kiáll és küzd a maga jogaért, ne adj Isten, a parlamenti beszéde alatt a miniszterelnöknek föláll, és azt mondja, hogy ezt nem hallgatja tovább, mert ez csak akkor teheti meg, hogyha a köztársasági elnöknek, az alkotmánybíróság elnökének, a legfelsőbb ügyésznek, a Fideszen kívül, a Fidesz politikai céljain, és azon kívül, hogy kormányzott a Fidesz, amikor őt kinevezték, van valami más referenciája. Ha nincs, akkor ez van, mindenki eldobható politikai zsebkendőnek fog minősülni.
1: Bárcsak azt lehetne mondani, hogy olyan nagy tekintélyű intézmények jöttek létre Magyarországon, hogy nagyon durva tapusértésnek minősítene az, hogy Súlyog Tamás lemondásra szólította fel a miniszterelnök, ami valóban példátlan volt, csak hát az a baj, hogy például a köztársasági elnökök egy részével nagyon nem volt szerencséje ennek az országnak, az előző 16 évben kettő idő előtt bukott meg.
3: András.
2: Hát én szívesen mondok arról bármit, hogy le kell mondani a köztársasági elnöknek, vagy sem. Hogy ez ebből az előző esetben is baj volt. Én Magyar Péter helyében békén hagynám Súlyog Tamást. Egyszerűen ez a legkényelmesebb szituáció számára. Én egyetértek a Péterrel, tehát az, hogy ennyire eldobhatók a politikai szereplők, az ugye az azért van, mert igazából egy politikus volt az országban, mindenki másnak az udvartartása. Viszont, hogyha Súlyog Tamást lemondásra kényszerítik, amit mind politikailag, mind jogilag megtehetnek, akkor viszont maguk előtt emelték fel a lécet, hogy mi lesz utána.
3: Innen folytatjuk egy hét múlva. Jó éjszakát, viszontlátásra!
5: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Napos időre számíthatunk, helyenként esővel. A visegrádi együttműködés fontosságáról beszélt Magyar Péter Krakkóban. Ma jár le az ESZIA bevallás határideje. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A visegrádi együttműködés felélesztéséről, erősebbé tételéről beszélt Magyar Péter első külföldi miniszterelnöki útján Krakkóban. A kormányfő újságíróknak azt mondta, az együttműködés alapjának az élő és erős lengyel-magyar kapcsolatnak kell lennie. Bizakodó az uniós pénzek hazahozataláról megkezdett budapesti tárgyalások ügyében a pénzügyminiszter. Kármán András közösségi oldalán feltöltött videóüzenetében elmondta, hogy a hétvégére látható majd, hogy mennyire sikerült ebben a tárgyalási fordulóban érdemben előrelépni. A rendvédelem tekintélyének helyreállítását, a dolgozók megbecsülésének növelését és a déli határkerítés megtartását ígérte a belügyminiszter. Pósfai Gábor a minisztériumi állománygyűlésen fontos célnak nevezte egy új és kiszámítható életpályamodell kialakítását, a bérrendszer rendezését, az eszközpark modernizálását. Mától egy új 21. századi tanuló társadalom kialakításán dolgoznak, írta az oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán, miután a tárca Szalai utca épületében találkozott kollégáival. Lannert Judit hangsúlyozta, a cél jobbá tenni az oktatást és több figyelmet, biztonságot, méltóságot és lehetőséget adni a gyerekeknek. Ma jár le az ESZIA bevallás és befizetés határideje, ezért hosszabbítva tartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. Fél 9 és este 6 óra között nem csak a kérdésekre adnak választ, de a kiegészítést, módosítást és a beadást is el lehet intézni személyesen. Működik a NAV infóvonala 1819 is, amely ma este 8 óráig hívható. A legegyszerűbb ugyanakkor az elektronikus ügyintézés, amely az esza.nav.gov.hu oldalon keresztül érhető el. Ma van a méhek világnapja. Az ENSZ határozata alapján 2017 óta tartják ezen a napon, mivel május 20-án született az európai méhészet kiemelkedő alakja, a szlovén származású Anton Jansa. A méhek száma folyamatosan csökken, miközben beporzó tevékenységük elengedhetetlenül fontos az élelmiszerek megtermeléséhez. Szakemberek ezért gyakran felhívják a figyelmet a beporzó rovarok védelmének fontosságára. Országszerte sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Legfeljebb a nyugati határnál lehet zápor, egy-egy zivatar. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban a 6. kerületben a Nagymező utcát egyirányosították az Andrássy út felé a Dezsőfi utca közelében csatorna javítása miatt. A 70-es és a 78-as trolibusz terelt útvonalon közlekedik a Kossuth-Lajos tér felé, nem érinti a Zichy-Jenő utca és a Bátori utca a Bajcsy-Zsilinszky út megállót. Zuglóban a Nagy Lajos Király útján a Kerepesi út felé a Kerékgyártó utca előtt közművet javítanak, a külső sávot lezárták. Budafokon a Mária Terézia utcában a Savoyai Jenő tér előtt a forgalmat a parkolósába terelik egy rövidebb szakaszon, itt vízvezeték javítása kezdődött. A 11. kerületben a Neszmély utat egyirányosították a Balatoni úttól a Menyecske utcáig vízvezeték javítása miatt. A 153-as és a 154-es autóbusz terelt útvonalon közlekedik, a Neszmély út megállót nem érinti a Gazdagréti tér felé. A 13. kerületben a Gogol utcában a Váci út felé a Visegrádi utca után csatornát javítanak, itt útszűkületre készüljenek. A Pesti úton napközben a Ferihegyi út és a Zrínyi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani, csatorna karbantartása miatt. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körül forgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Áll

0: FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Vogyerák Anikó és Rónai Egon.
1: Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a Spirit FM hallgatóinak is.
1: Így igaz. Május 20-a van, és a Bernátok névnapját ünnepelhetjük, és a Feliciákét, vagy Feliciákét, ahogy tetszik.
2: Köszöntjük őket is, a születésnaposokat is, és ma van a méhek világnapja.
1: Na vége célba érti.
2: Igen, egész héten ezzel kapcsolatban volt kérdés, vagy van még mindig kérdés a nyereményjátékunkban, és képzeljék el, hogy eddig senki nem tudta a helyes megfejtést.
1: Senki?
2: Senki. Hát mármint, hogy nem senki, hanem mondjuk te nem tudtad.
1: Én biztos, hogy nem. Tudják, mi a kérdés? Nem mondjuk most el.
2: Szabó Betty tudta, a szerkesztőnk. Figyeljék az adást,
1: és Betty akkor... azt is tudja, hogy a zebra miért csíkos. Tehát
2: ú, igen, most a szünetben is megtudhat.
1: Majdnem biológus.
2: No, hát ezekről nem fogunk beszélgetni a mai adásban, de lássuk, hogy
1: már megtettük. Holoda Attilával beszélünk arról, hogy lesz-e kerozin, lesz-e benzin, gázolaj, szóval mitől kell tartania, ugye ez most már hetek, hónapok óta, amióta a Hormuz-szoros környékén kitört az amerikai-iráni háború téma, és hogy ez téma marad, az eléggé valószínű, de rakjunk ebben egy kicsikét rendet.
2: Aztán beszélünk majd arról is, hogy ugye Lengyelországba utazott a miniszterelnök egy delegációval, több miniszterrel együtt vonatoznak is például, ami jó példa lehet Magyarország számára is.
1: Már hogy megy a vonat?

0: Igen, meg az, hogy miniszterek vonatra ülnek, azért, mert egyébként elég kényelmes ahhoz, hogy...
1: Te láttad azokat a lengyel vonatokat, amiket mutogattak? Igen. Tehát milyen,
0: és ezek
1: milyen
0: még nem
1: kaját
0: a menő
1: adnak?
0: Voltak.
1: Igen, és ez nem a 200-zal menő vonat, mert ott nem volt hely.
0: Igen. Szóval a lengyel-magyar kapcsolatokról fogunk majd beszélgetni, Lengyelországba kapcsolunk majd Zöld Zsomborral.
1: Aztán Fülöp Botond következik, tudják ki ő? Így talán még névről nem is biztos, hogy mindenki, de ha azt mondom, hogy a vidéki prókátor, akkor annál inkább is. Hát vannak fejlemények az ő általa kirobbantott több mint 2 éves ügyben, és hát ezeket a fejleményeket fogjuk végigbeszélni majd vele.
0: És ezt egy osztálytalálkozommal képzeld el.
1: Na, hogy neked személyesen?
0: Nekem itt az adásban. Mert hogy ide várjuk Ellinger Edinát, aki az én osztálytársam volt. Kire vagyunk büszkék című rovatban, mert hogy ő a Báb Színház igazgatója, és azon túl, hogy egyébként mindenkinek tök függetlenül attól, hogy hazabeszélek, nagyon ajánlom, hogy járjon Báb Színházba.
1: Viszont meg fogjuk
0: tudni, de felnőtteknek is éri.
1: Milyen gyerek volt, meg fogjuk tudni. Mert hogy én erről fogom fogadni, te meg majd a Báb Színházba.
0: Jó. És hát a tegnapi nap legszomorúbb híre, hogy itt hagyott minket Pepe, Scherer Péter, szerintem nincs olyan az országban, akit ne nevettetett volna meg legalább egyszer, úgyhogy rá is fogunk emlékezni.
1: Ott Tamást fogjuk hívni, Karinthy Színház színész igazgatóját.
0: De most mindenek előtt Pitz Dániel a lapszemlében.

0: Pitz Dániel a vendégünk, a Topik alapítója. Jó reggelt kívánunk!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Lengyelországba utazott a miniszterelnök, és már ugye sokat posztolt onnan, ahogy megszokhattuk, hogy mindenről próbál tájékoztatni minket, és posztolni, meg élőzni. Például arról is, hogy ugye vonattal közlekednek, de egy egészen nagy delegációval érkezett, és régóta ígérte, hogy majd egyszer, hogyha ő lesz a miniszterelnök, akkor Lengyelország lesz az első úti célja. Miért?
1: Nyilván azt látod, hogy az elmúlt 16 évben a V4-ekkel való kapcsolat azért az eléggé szét esett, finoman szólva is. És bár Orbán Viktor próbált egy patrióta közösséget felépíteni, hogy legyen valamilyen hangja az Európai Unióban, azért mégiscsak azt láthatjuk, hogy szerintem sokkal több értelme van annak, hogyha újra felépítenénk a V4 szövetséget, és ezzel próbálnánk meg egy erős képviseletet tenni az Unióban. Szerintem, hogyha sikerülne visszaépíteni, akkor sokkal nagyobb lobby ereje lenne, mint Magyarországnak, Szlovákiának, Csehországnak és Lengyelországnak is, és újra kicsit jobban tudna fejlődni a térség. De a másik, amivel kezdtél, az az, hogy a Magyar Péter kormánya az a szimbólumukra épül. És ugye itt is az, hogy vonattal mennek, sima repülővel, nem honvédségi géppel, és az, hogy a lengyel-magyar két jó barát, itt megjelenik egy harmadik szimbólum is, tehát ezt a szimbólumot is úgy gondolom, hogy kimaximalizálták. Úgyhogy nyilván ebből a szempontból is van egy jelentősége. Ugyanis az ő választási ígéretük az volt, hogy visszaállítják az Orbán kormány előtti rendszert, azokat a szimbólumokat, és ennek egyik szimbólum ugye Lengyelország. Nyilván ezért is volt az, hogy az első útja ide vezetett.
2: Illetve jön a folytatás Ausztria, és oda például kifejezetten azzal a szándékkal megy, hogy a V4 együttműködést lehet akkor bővítse. Ami egy ambiciózus terve egy hónapja sem megválasztott miniszterelnöktől, hogy majd ő, de egyébként meg miért nem? Ez egy régi gondolat.
1: Hát egyrészt régi gondolat, másrészt meg ugye a magyar politikában azért hányszor hallhattuk azt a kifejezést, hogy az a cél, hogy utolérjük Ausztriát. Nyilván, hogyha van egy ilyen célunk, akkor nem is baj, hogyha velük szoros szövetségben.
2: Ezek szerint repülővel megpróbáljuk, ha máshogy nem ment.
1: De
0: csak azért is szerintem, aki valaha mondjuk autóval átlépte a határt, és ment igen Ausztriába, hogy tényleg van egy olyan.
2: De amit én nem értek soha, nem ennek a beszélgetésnek a témája, tehát fűmag, virág, meg söprű, az a magyar oldalon is van. Hogy az miért van, hogy azt mi nem használjuk, az osztrákok meg igen. Tehát bemész egy osztrák kis faluba, és olyan érzésed van, hogy ez egy teljesen másik
0: világ. Jó, de ez már egy más falu. Helyre csapongsz, mert ez már mondjuk terület és vidékfejlesztés.
2: Hát vagy Marika néni, meg Pista bácsi, és az a fűmag, meg az a söprű. Tehát, hogy mennyit adunk mi magunkra?
0: Egoz üzeni a polgármestereknek, hogy vagy a
2: miniszterelnök. Nem, Marika néniknek és Pista bácsiknak üzenem.
0: Szóval. Ausztria.
2: Ilyen a szó, Ausztria. Amíg tudod, hogy miről beszéltél.
1: Igen, ugye a cél az az, hogy utolérjük Ausztriát, tehát hogy szerintem nem probléma, hogyha a környező országokkal olyan kapcsolatot próbálunk megépíteni, sokkal szorosabb legyen a gazdaságunk, megpróbáljunk tanulni egymástól, például az is nagyon jó, mint ahogy a Vitézi Dávid bejelentette, hogy pont a szomszédos országtól, Ausztriától kérünk kölcsönbe vagonokat, mert azért láthattuk, hogy nyáron a Balatonra eljutni vonattal az talán nagyobb kihívás, mint oxigénpalasz nélkül megmászni a Mount Everestet, tehát hogy legalább, hogyha ebben kicsit beérjük magunkat, és egy sima, átlagos hétköznapot, meg hétvégét meg tudunk oldani nyáron a Balatonnál, akkor az már egy...
2: Az megvan, hogy miről szól ez a hír, tehát hogy ezt azért rögzítsük, tehát ők ülnek egy vonaton, ami csak 160-nal tud menni, ez Magyar Péternek kis csalódás, mert ő a 200-asra számított, és közben kölcsönkérünk szerelvényeket Ausztriától, mert nincs elég intercity kocsink.
0: Ami nem 160-nal
2: megy. Ami nem 160-nal megy, egyszerűen fizikailag nincs, ami megfelelő.
0: Télen,
2: nincsenek
0: levizsgáztatva ugyanis.
2: Elképesztő.
1: Hát és hány olyan vonal van Magyarországon, ahol ráadásul ilyen 40-es, meg 20-as lassítók vannak beépítve, tehát hogy bizonyos településekre eljutni, lehet, hogy biciklivel sokkal gyorsabban lehet eljutni, mint mondjuk vonattal. De hát ott van például Kátai Vilmosnak a példája, aki a Gubacsi hídnál, az konkrétan lefutotta a vonatot, tehát hogy olyan borzalmas állapotban vannak a pályák és a szerelvények is, amin igazából innen már csak előrelépés van.
0: Erre mondják, hogy innen szép nyerni.
2: A MÁV gazdasági vezérigazgató helyettesét tegnap felmentette Vitézi Dávid az első nagyon rövid átvilágítás nyomán, ugye bekérte az adatokat, és hát látott, amit látott. Ennek még nem ismerjük a részleteit, a magyarázatát, de egy dolgot tudunk, hogy a MÁV felettese Lázár János volt. Jelent ez valamit?
1: Hát hogyne. Tehát, hogy azért láthatjuk, hogy az elmúlt 16 évben itt a... Bár Lázár János ugye építésügyi miniszter volt, azért tényleg azt láthatjuk, hogy inkább a rombolás valósult meg. Egész egyszerűen olyan pályázatokat is visszamondtak, amire az EU utalta volna a pénzt, mégsem éltünk vele, valamiért visszautalták, hogy miért, az nagyon jó kérdés. Ilyen például a nyugati pályaudvar és a déli pályaudvarnak az összeköttetése a föld alatt, tehát ott is nyerte a magyar állam egy elég jelentős összeget, mégis a utolsó pillanatban lehúzták ezt a listáról, és nem valósult meg a beruházás. Vannak itt érdekességek, és nyilván nem tudjuk, hogy milyen kötelezettségeket vállalt még a kormány. Ugye pont Lázár Jánosnál volt az, hogy a választások után, valamint az új kormány megalakulása között, tehát május 9-ig, ő kötötte talán a legtöbb szerződést ebben az átmeneti időszakban. Nyilván kérdéseket vett fel ez is, hogy miért és milyen szerződéseket kötöttek.
0: Elindultak a személycserék, ugye egyel lejjebb szinten is, hogyha lehet így fogalmazni. Most már ugye államtitkárok, helyettes államtitkárok, sőt, ugye tegnap esti hír, hogy most már a vezérkari főnök is cserélődött.
2: A saját korábbi helyettesét nevezte ki.
0: Aki nagyon jó fej egyébként, én ismerem sem.
2: Kommentel nélkül mondtam.
0: 20 évvel ezelőttről még. Pedig egyébként sokan azt mondták, hogy nem kellene mondjuk még vezérkari főnököt cserélni, mert a honvédség egy teljesen más típusú rendszer, amit mi nehezen értetünk, egy ilyen hierarchikus rendszer, és ott ha egyszerre van miniszter és vezérkari főnök csere, akkor az bizonytalanságot szül az állományba, ez majd egy másik beszélgetés témája. Szóval meddig mehet ez a csere szerinted? Van ennek határa? Hol lehet meghúzni azt a határt, hogy na, ő már nem politikai ember, hanem tök szakember, őt ne tegyük el, mert veszítünk vele, és nem nyerünk. Főosztályvezetői szinten gondolom mindenki retteg a közigazgatásban, hogy biztos, hogy mennie kell. Mi van a kvázi háttérintézményekkel? Van olyan ismerősöm, aki a Kopmária intézetben dolgozik, ami ugye minisztériumhoz tartozik, de tök külön van. Ők például nem kellett, hogy engedélyt kérjenek, hogyha bejöttek nyilatkozni, de azért családügy, náluk is gondolom, ugye mindenki attól fél, hogy akkor most menniük kell, vagy nem. Szóval látható szerinted ez, vagy ez így egy folyamat, és akkor előbb-utóbb mindenkire sor kerül?
1: Elég sokáig elmehetnek. Hiszen ez a kormány arra kapott felhatalmazást, hogy teljes serét végezzen el, és megcsinálja az úgynevezett rendszerváltást, vagy ez mit jelent, az majd évek múlva fog csak kiderülni. Viszont azt is láthatjuk, hogy már megvan az a szint, ahol ez a csere megállt.
0: Tehát, megállt szerinted?
1: Bizonyos szinten igen, tehát például láthattuk, hogy Orbán Anita tartott egy állománygyűlést a külügyminisztériumban, ahol elmondta, hogy újra nyitják a büféket, meg megnyitják a főbejáratot, de például abból látszódott leginkább, hogy ott már megvan az a szint, akik az irodában dolgoztak, lehet, hogy osztályvezetők is voltak ott, tehát őket már nem szeretnék lecserélni, tehát ott megvan az a szint, hogy akik tényleg a háttérmunkát végezték el, a minisztériumok támogatását, pénzügyi osztályok
0: voltak. Erre mondom, hogy mindenhol voltak szakemberek, akik dolgoztak.
2: Persze, valakinek dolgozni is kell.
0: Igen, aki csinálta a napi munkát.
2: Egyébként ez érdekes, korábban volt egy feltételezés, hogy talán a helyettes államtitkári szint lehet az, ahol bizonytalan, hogy maradsz, nem maradsz, kell lesz, nem kell lesz, mert ott voltak szakemberek, de szerintem Havasi Bertalan stand-up show-ja a tetőn azért az elég rendesen megingatta ezt a képet.
1: De Havasi Bertalannál nem az volt a probléma, hogy ő államtitkár volt, vagy nem államtitkár volt, hanem a viselkedése volt a probléma.
2: Tehát, hogyha ilyenek a helyettes államtitkárok című e-poszt meg lehetett ezzel nyitni.
0: Kinyírta az összes helyettes államtitkár.
2: Nem tudom.
1: Nem, azért nem gondolnám, tehát a helyettes államtitkárok szintjén is, de mondták is ezt a kormányzat részéről, hogy azért ott is vannak jó szakemberek, mert a helyettes államtitkárok részéről tényleg sok olyan ember volt, aki elvégezte a napi teendőket, adott feladat, meg a szaktárcájához értett, tehát jó javaslatokat tett le az asztalra, jó törvényjavaslatokat írtak. Tehát ezen a szinten szerintem már megállhat a csere. Nyilván mondom, Havasi Bertalan az egészen más, mert ott inkább a viselkedéssel volt a probléma, meg az, hogy az elmúlt években hogyan viselkedett a magyar sajtóval, tehát az, hogy bárki próbálta kérdezni a kormánytagokat, jelen esetben Orbán Viktort, azért Havasi Bertalan mindig odaugrott, és volt egy-két...
2: Hát és mint megtudtuk tegnap óta, tudjuk most már, ezután is így lesz, tehát ő lesz az, aki, hogyha valaki odaugrik Orbán Viktorhoz, akkor Havasi Bertalan közéjük vetődik.
1: Bár most szerintem már inkább örülni kéne, hogyha valaki oda megy Orbán Viktorhoz és kérdezi, hogy nem pedig vissza kéne utasítani.
2: Úgy gondolod? Én azt nem tartom véletlennek, hogy Orbán Viktor ugyanúgy nem kérdezhető, mint korábban.
1: Én azt nem mondom, hogy nem kérdezhető azért Orbán Viktor.
2: Hol találkozol vele?
1: Most még nyilván kevés helyen, de szerintem nem is célszerű neki kimenni a nyilvánosság elé, hiszen csak kellemetlen kérdéseket kapna meg, sőt, csak arról kapna kérdéseket, hogy arról fogadnák, hogy mi az oka a bukásnak. Nyilván itt el kell telnie hónapoknak, akár egy fél évnek is, azért, hogy a Fidesz megtalálja a saját hangját, megtalálja azt a témát, amit tud tematizálni, és nyilván, hogyha azzal kapcsolatban tudja majd a sajtó kérdezni őt, szerintem lesz arra lehetőség, hogy ne csak a volt kormánypárti sajtók, hanem az úgynevezett független sajtó is tudja kérdezni.
2: A volt kormánypárti sajtó most többek között azzal van elfoglalva, hogy kezd kialakulni a mostani kormánypárti sajtó. Ezt ők abból látják, hogy kik azok, akik rendszeresen kísérik Magyar Pétert mindenféle eseményekre, minden megjelenésére, adott esetben Lengyelországra, akik felfértek ugyanarra a vonatkocsira, ahol Magyar Péter utazik. Erről mit gondolsz?
1: Alapvetően szerintem ezt a kérdést ketté kéne választani. Tehát az, hogy a volt kormánypárti sajtó azzal vádolja a jelenlegi sajtót, hogy ők lennének kormánypártiak. Szerintem az, hogy ki a kormánypárti, meg ki a független sajtó, az a finanszírozásból tűnik ki leginkább, hogy az adott médiaorgánum mennyi állami támogatást, vagy mennyi állami hirdetést kap. Én nagyon
0: remélem... Mennyire számít?
1: Hát, hogy mennyire számít, igen. És de remélem, hogy e tekintetben sokkal transzparensebb lesz minden, tehát hogy a magyar kormány meg közé teszi, hogy kinél mennyit hirdetett, sőt, azt is remélem, hogy olvasottság vagy nézettség alapján fogják ezeket elosztani, nem az alapján, hogy ki milyen színbe tünteti fel az adott kormányt. Szóval remélem, hogy ebben változások lesznek.
2: Csak a pénz, nem az attitűd? Tehát nem az, amit képvisel, nem az, amennyire kritikus.
0: Tegnap szórakozókat lehetett olvasni, nincs nálam a telefonom most éppen, úgyhogy nem tudom szó szerint idézni, elnézést kérek, de pont az Aktuál című műsorban dobtam be ott a vendégeknek, hogy mint a régen ezek a klasszikus termelési riportok, nem mondom meg, hogy melyik sajtóorgánum volt, de az utolsó bekezdés az konkrétan így hangzott, hogy és Magyar Péter utána beszélgetett a helyi lakosokkal, fotózkodott, de nem tudom, és hogy ez mi? Tehát hol van benne a hír? Tehát azért egy kicsit furcsa.
1: Igen, ezt akartam mondani, hogy ez a másik része a dolgoknak, hogy azért is lehet most azt mondani a független médiára, hogy kormánypárti sajtó, mert van egy egészen szokatlan helyzet, tehát 16 év után oda lehet menni a kormánytagokhoz, lehet őket kérdezni, és szerintem még ezt még kicsit gyakorolni kell, hogy merjenek kérdezni, mert ha felmennek tenni kritikus kérdéseket, akkor nem az lesz, hogy egy Havasi Bertalan fél ember odaugrik, és akkor eltávolítja őket, vagy hogy kizárják őket a parlamentből, leszűkítik a mozgásterüket az országházon belül. Szerintem ezt még tanulni kell, hogy a kormány igenis merjen kritikus lenni, bár ugye még csak 10 nap telt el, most már 11 nap az
0: alapműléshez képest. Merjen kritikus lenni abból a szempontból is, hogy nem csak, hogy mondjuk a kormányzat előtt vagy irányukba, hanem a saját olvasóik szempontjából, vagy nézőik szempontjából is, hiszen körülbelül azért azt látjuk, hogyha bármilyen kritikát vagy kérdést fogalmazol meg, akár jogos kérdést, akár nem jogos kérdést a jelenlegi kormányzattal kapcsolatban, akkor rögtön az van, hogy te fideszes vagy téged utálnak, tehát hogy egyáltalán nem az az igény, hogy legyenek feltéve kérdések.
1: Azért várjunk meg, hogy ez még hogy lesz. Tehát jövő héten, kedden lesz először országgyűlési ülés. Ott jelennek meg az első törvényjavaslatok, és akkor lehet majd meglátni, hogy a kormány milyen irányba megy. Szerintem ez az a pont, amikortól már tényleg kell kritikus kérdéseket feltenni az adott kormánynak. De abban teljesen igazad van, hogy most még ez a két szekértábor mindig ki van alakulva. Tehát, hogy az emberek nagyon szeretik a sajtót bekategorizálni, hogy akkor ő most fideszes, ellenzi.
2: Meg egymást, kormány... nem csak a sajtót, egymást. Egymást. Egy ellenvélemény, egy kritika azonnal indulat ki a másik oldalból, amit lassan abba kéne hagynunk, mert hogy valahogy mégiscsak együtt kell ítélni.
0: Hát és erre tenne egyébként, vagy erre törekszik Magyar Péter is, vagy legalábbis ezt is ígérte, hogy akkor próbáljunk meg egy igen. kicsit tényleg nemzet egyesíteni. Hát
1: talán törekedni fog, szerintem most még nem tudja megtenni, pont amiatt már az elmúlt 16 év után most még azért eléggé fel vannak tüzelve az emberek, tehát bele vannak szokva ahhoz, hogy mindig támadni kell valakit, mindig egy ellenségképet kell.
2: Hát még alakítani. Igazságot várnak, és még igazságtételt. Tehát kimondani dolgokat, és utána, hogy legyen annak következménye is. Egyébként az érdekes, mert valami szépen lassan kezd alakulni, itt van ez az NKA ügy, azért ezt elég nagy mélységben, nem a teljes mélységében, kezdjük látni. És látszik az, hogy lesznek emberek, akik ezügyben elég komoly bajban lesznek. Én azt is gondolom, hogy ebből szerzett jószág, tehát hogy egy csomó pénzt vissza kell majd fizetni.
1: Igen, de ugye Magyar Kérdés, Péter erre kapott felhatalmazást, tehát hogy nem is tud nagyon más tenni, és pont emiatt mondtam, hogy ezt a két osztottságot nem is tudja hátrahagyni pont emiatt, mert hogy ez volt a választóknak az üzenet, hogy igenis legyen elszámoltatás, legyenek emberek, akiknél elindul a nyomozás, és akár legyen is szülessenek is megítéletek. Tehát a tekintetben nem csak az NKE részéről fogják ezt várni, hanem minden tekintetben, ahogy egyébként szerintem mindenki inkább örült akkor, amikor meglátták, hogy a MÁV-nak a gazdasági igazgatóját azt eltávolították, mert az is egy ilyen ügy, ahol azt várták az emberek, hogy igenis legyen elszámolva.
2: De most jön a következő kérdés, és az kell, hogy jöjjön, hogy megtudjuk, hogy miért. Tehát, hogy mit látott Vitézi Dávid, miért kellett eltávolítani a vezérigazgatóhelyettest, mik azok az ügyek, amik szerinte nem fértek bele.
1: De szerintem ebben sokkal transzparensebb lesz a mostani kormány, tehát én nem is tudnak nagyon más tenni, hiszen pont emiatt már van egy ilyen erős megosztottság, ugye régen azért könnyű, azért régen kellett generálni ellenségképet. Soros Györgyöt, az EU-t,
2: Zelenszkijt, Brüsszelt, tudjuk, igen.
1: Most viszont ez az ellenségkép nyilván a Fidesz. Tehát a mostani kormánynak elszámoltatni kell, és mindent nagyon transzparenssé kell tenni, pont azért, hogy ezt a fajta kommunikációs hype-ot, ami most körülöttük van, ezt tartani tudják.
0: Pitz Dániel, köszönjük.
1: Én is köszönöm szépen.

0: Spirit FM. Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut. Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Napos időre számíthatunk, helyenként esővel. A visegrádi együttműködés fontosságáról beszélt Magyar Péter Krakkóban. Ma jár le az ESZIA bevallás határideje. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A visegrádi együttműködés felélesztéséről, erősebbé tételéről beszélt Magyar Péter első külföldi miniszterelnöki útján Krakkóban. A kormányfő újságíróknak azt mondta, az együttműködés alapjának az élő és erős lengyel-magyar kapcsolatnak kell lennie. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető minisztert miniszterelnök helyettessé nevezte ki Magyar Péter. A kormányfő közölte, a döntést arra az esetre hozta meg, ha ő és Orbán Anita külügyminiszter egyszerre lenne akadályoztatva. Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel a Honvéd vezérkar főnökének a honvédelmi miniszter. Ruszin-Szendi Romulus közösségi oldalán közölte, Sándor Zsolt a szakaszparancsnoki szintől a legmagasabb vezetői beosztásokig jutott. Szolgált külföldi műveletekben, NATO környezetben is. A rendvédelem tekintélyének helyreállítását, a dolgozók megbecsülésének növelését és a déli határkerítés megtartását ígérte a belügyminiszter. Pósfai Gábor a minisztériumi állománygyűlésen fontos célnak nevezte egy új és kiszámítható életpályamodell kialakítását, a bérrendszer rendezését, az eszközpark modernizálását. Jóváhagyta az Oroszország elleni júniusi támadások terveit Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök ezt videóüzenetben jelentette be. Mint mondta, májusban Ukrajna javára változás történt a hadi helyzetben, különösen a drónokkal végzett mélységi csapások voltak hatékonyak, ezért azokat tovább szeretnék fejleszteni. Iránnak korlátozott idő áll rendelkezésére ahhoz, hogy megállapodást kössön az Egyesült Államokkal, mielőtt újabb amerikai katonai támadás érné, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök arra utalt, hogy csak hétvégén dönt a további lépésekről, de hozzátette, hogy az amerikai haderő készenlétben áll. Trump ismét megerősítette, nem fogja megengedni, hogy Iránnak nukleáris fegyvere legyen. Ma jár le az ESZIA bevallás és befizetés határideje, ezért hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. 8:30 és este 6 óra között nem csak a kérdésekre adnak választ, de a kiegészítést, módosítást és a beadást is el lehet intézni személyesen. A legegyszerűbb ugyanakkor az elektronikus ügyintézés, amely az esza.nav.gov.hu oldalon keresztül érhető el. Országszerte sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Legfeljebb a nyugati határnál lehet zápor, egy-egy zivatar. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! Lassulást tapasztalhatnak a 10-es főúton a városhatártól befelé, a 11-es főúton ugyancsak a befelé vezető sávokban a Pünköstfürdő utca előtt, illetve az M5-ös autópálya bevezető szakaszán az autópiactól és az M3-ason befelé a Szilas pihenőhelytől a Szerencs utcáig. Lezárták a külső sávot a Nagy Lajos király útján az Őrsvezértere felé a Kerékgyártó utca előtt közműjavítás miatt. Tart a csatornajavítása a 6. kerületben a Nagymezi utcában a Dezsőfi utca közelében, ezért az érintett útszakaszt egyirányúsították az Andrássy út felé. A Kossuth Lajos tér felé közlekedő 70-es és 78-as trolibusz terelve jár, nem érinti a Zichy Jenő utca és a Báthori utca Balcsy-Zsilinszky út megállót. Várhatóan reggel 8 órától délig nem működnek a jelzőlámpák az Alkotás utcában, a Nagyenyed utcánál, illetve a Nagyenyed utcában sem a Böszörményi útnál áramszünet miatt. Az Alkotás utcában a forgalmat rendőrök irányítják. Kertészek okozhatnak ma napközben útszűkületet a Vörösvári úton a Váradi utcától befelé, illetve a Kőrösi Csoma Sándor úton is a Dréher Antal út és a Vaspálya utca között. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szeretnéd, ha Black Friday nem csak egyszer lenne egy évben? A Pandorfi Designer Outletben ez lehetséges. Használd ki a május 26-ig tartó extra kedvezményeket, és vásárolj az outletárnál további 30%-kal olcsóbban kedvenc márkáidnál, mint például a Nike, Pinko, Under Armour és még sok más. Black Friday Spring Edition. Május 26-ig a Pandorfi Designer Outletben.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
5: Induljon a barkácsolás! Megnyitottunk Kistorcsán a Mester utca 5 szám alatt. Óriási választékkal, 3000 négyzetméteres építőanyagcsarnokkal, hatalmas kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk, akikre mindig számíthat. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
6: Megérkezett Budapestre a Kuibus Elektro Kft. Új üzlete az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektroshopdebrecen.hu.
7: Munkát keresel? Nálunk megtalálod. Csatlakozz a Becsési Magna csapatához és építsd a karriered. Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légrészese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com/becsés oldalon.
8: 1000 forintos ajándékkupon a Rossmanos bevásárlásodra. Szerezd be a Nőklapja, Blikk, Kiskegyed vagy Meglepetés magazinokban található kupont, és használd fel május 18-a és 24-e között a vásárlásod során. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
0: Reklámot hallottak.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Vogyerák Anikó és Rónai Egon.
1: Hát ha valakiben kételyek vannak, május 20-a van, és igen, szerda a hétkellős közepe, Anikóval köszöntjük.
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, aki most kapcsolódik be hozzánk.
1: Éppen most nézted, hogy Sernek van ma születésnapja.
2: Igen, tudják mennyi idős?
1: Popstárnak.
2: Nem találtuk el. Kereken 80 éves. Nyilván nézi a Startot, úgyhogy boldog születésnapot neki. És mindenkinek, akinek
1: az a fura, hogy igen, az embernek van egy képe a sztárokról, akiket ismerünk, meg ki tudja mióta, és egészen furcsa ráébredni, hogy hát fölöttük is.
2: Mert vannak olyan emberek, meg színészek, akik világéletükben egy bizonyos korúnak néznek ki. Tehát, hogy hiába 20 évesek, vagy 25, vagy mondjuk 75, mindig így egykorúak, például nekem a kedvencem Richard Gere. Szerintem világéletemben úgy láttam, hogy ő ez az ilyen 45-ös középkorú.
1: És most is úgy látod?
2: Igen, abszolút.
1: Engem most Stallone lepett meg, hogy ő hogy néz ki, mert hogy egészen más fazont mutatott a most nem Kamban jelent meg a lányával, mint ahogy korábban láttuk, az a svájci sapkás figura.
2: No, hát így elcsövegünk a reggeli dolgokról, de az
1: azért lesznek ennél komolyabb témáink is. Igen, Holoda Attilát várjuk, mindjárt vele beszélgetek arról, hogy mi lesz az ellátással, ugye gáz, olaj, benzin, meg akár Paks 2, mert hogy kapitány István megfelelő vizsgálna a Paks 2 szerződést. Na ezekről lehet Attilával beszélgetni, ezt fogjuk tenni.
2: Meg tudod a kedvencünk, hogy tudunk-e menni nyaralni, lesz a kerozin. Már egyébként most van az, hogy több járatot összevonnak. Nekem van olyan ismerősöm, aki augusztusban utazott volna elsőjén Egyiptomba, és már most átbukkolta neki az egyik légitársaság, hogy majd másodikán, mert két járatot összevontak.
1: Lehet, hogy Magyar Péter is ezért megy Lengyelországból Ausztriába, mert így volt csak járat. Ja, nem. Egyébként beszélünk erről is, mert Lengyelországot is kapcsoljuk
2: majd. Így van, és beszélünk majd arról is, hogy egyre több olyan interjú lát napvilágot, ami arról szól, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal, vagy mondjuk a titkos szolgálat hogyan próbált hatni civilekre, újságírókra, úgyhogy ez is témánk lesz. Szabó Máté érkezik hozzánk, a Társaság a Szabadsági Jogokért szakmai igazgatója.
1: A többit meg tudják, ha velünk tartanak, és tegyék ezt.

0: Köszönjük a Spirit FM hallgatóit is, itt az ATV Start, Holoda Attilával, energetikai szakértővel indítjuk 7 óra után a műsort, jó reggelt. És hát az egyik témánk, amit szerintem elég gyorsan meg fogunk tudni beszélni, lesz-e gázolaj, benzin, kerozin, szóval fogunk-e tudni utazni a nyáron?
1: Nagyon bízunk benne, hogy ellátási problémák nem lesznek, az nem biztos, hogy ezen az áron, mint amit most tapasztalunk. Ugye az látszik, hogy a piac viszonylag hektikusan reagál mindenféle amerikai és iráni bejelentésre, ebből következően fölle rollereznek ezek az árak. Jelenleg is bőven 100 dollár felett van még a Brenti olajára is, és ami meglepő, az urali olajára is egyébként jóval 100 dollár felett van, ami azt jelenti, hogy ellátási zavarok nem olyan mértékben lesznek, mint ahogy azt esetleg gondolná az ember, abból adódóan, hogy kiesik a hormuzi szoros miatt azért a világnak a olajtermelés kb. 15-20%-a, de ebben a térségben viszonylag stabilan ez tartható, de az árak nyilván követni fogják ezt a fajta hiányhelyzetet, bár van az embernek egy kicsit olyan érzése, mint a piac még mindig nem egészen vette volna komolyan ezt a mostani szituációt.
0: Illetve fogalmunk nincs, hogy mi történik. Előbb megosztottam a kedves nézőknél azt az éjszakai hírt, a Bloomberg hozta, hogy a NATO a hajók kísérésére készül a hormuzi szorosban, ha ebben megállapodik Irán és az Egyesült Államok. Nekem ezügyben vannak kételjeim, hogy Irán nagyon szeretné a NATO csapatokat látni a hormuzi szorosban, de ez egy másik ügy, de hogy kísérletezgetnek azzal, hogy valahogy helyreállítsák ezt a rendet.
1: Mindenképpen, és mindenképpen szükség is lenne rá. Tehát az, hogy most ugye azt mondjuk, hogy talán most itt rövid távon, mondjuk így a nyár közepéig nem lesznek különösebb ellátási problémák, azt mondjuk biztosan arra alapozva, hogy annak még készletek. De ugye a Nemzetközi Energiaügynökség is arra figyelmeztetett, hogy nagyon erősen fogynak ezek a készletek, tehát szükség lenne azonnal származó nyerskőolajra, illetve a folyékony földgázra, és sok egyéb más termékre is, amiről nem sokat beszélünk, de azért ez a terület, ez ellát elég sok mindent, például a mezőgazdasághoz, petrokémiához, félvezetőgyártáshoz szükséges anyagokat, ami szintén be van ott ragadva. Én éppen mielőtt bejöttem ide, megnéztem a Hormuzi szorosnak a hajózási képét, hogy most hogy néz ki. Jelenleg éppen két nagy tanker jön kifelé, az egyik egy dél-koreai tulajdonban lévő tanker, ami vélhetően oda visz majd kőolajat, hogy ezt most engedélyezték-e számára az irániak, vagy sem, mert ugye az látszik.
0: Ha megfizeted az adóját ennek, akkor engedélyezik.
1: Igen, arról van szó, hogy megfizeti az adóját, vagy valami átadás.
0: Nem ellenséges.
1: Nem ellenséges, és valószínű, hogy még a biztosítási díj is nagyon keményen rá van pakolva. Biztos, hogy meg kell oldani ezt a mostani szituációt, ami azért új a világtörténelemben, mert mindig is beszéltünk arról, hogy a hormuzi szoros esetleg lezárják az irániak, de valójában eddig a mostani konfliktusig ezt nem tették meg, most megtették, és azt látják, hogy működik. Azaz egy nagyon erős zsarolási eszköz, egy zsaroló fegyvert adtunk a kezükbe ezzel most, és így innentől kezdve a világ, mondjuk úgy, hogy lélegzet visszafolytva figyeli, hogy hogyan reagálnak ezekre a tárgyalásokra. Én azt látom, hogy ha rövid időn belül nem történik valamilyen lezárása ennek a konfliktusnak, lehetőség szerint valamilyen békés lezárása, akkor sokkal nagyobb hiány fog fellépni a világpiacon, és az nyilvánvaló, hogy bár Európa nem onnan látja el magát nyerskőolajjal és folyékony földgázzal sem igazán, mégis ki fog erre hatni, hiszen a többiek, akik nem jutnak hozzá forrásokhoz, meg fognak jelenni a mi piacainkon, és kialakul egy ilyen nagyon erős árverseny.
0: Nyilván, hát ez a világgazdaság, ez mindennel mindenhol összefügg most már. Még egy utolsó gondolat erejéig, mert azt rendszeresen felvetik az ottani elemzők, vagy ezt a témát elemző szakértők, hogy nem csak az a probléma, hogy a hormuzi szoros nem hajózható, hanem hogy szét van lőve egy csomó kőolajmező.
1: Bizony.
0: Tehát, hogy a kitermeléssel lesz hosszabb távon is probléma, hiába lesz béke, nem lesz olaj.
1: Igen, hát ez a legnagyobb probléma, hogyha most valamilyen isteni csoda folytán holnap hirtelen megnyílne a hormuzi szoros minden gond nélkül, akkor sem tudna visszaállni a korábbi szint, hiszen a háborús akciók során elég komoly sérüléseket szenvedtek, mint a szaudiak, mint az Egyesült Arab Emirátusokban, mint a kuvaitiaknál lévő ilyen létesítmények, vagy akár a katari földgáztermelő létesítmények, az azt jelenti, hogy ezeket ugyan próbálják folyamatosan helyrehozni, de ezek nem kis sérülések, azaz komplett technológiai egységek kell kicserélni, amiket le kell gyártani, annak időtartama van. Nem véletlen, hogy az ottani illetékes miniszterek is azt mondták, hogy azért talán évvégéig, vagy mondjuk a következő év második feléig lehetne rendbe hozni, hogyha most holnaptól béke lenne, de nincs.
0: Rögzített ár Magyarországon, ugye mi ezt most nem érezzük annyira, hogy mekkora a baj a világban, mert látjuk ugyan a benzinkútnál a tankoláson, hogy 690 forint lenne aktuálisan a 95-ös benzinára, de 595-öt fizetünk érte.
1: Hát igen, ez egy egyébként egy nagyon nagy probléma, mert ugye azt kell tudni, hogy az a stratégiai készlet, ami jelenleg fedezetül szolgál, annak az a feladata, hogyha valamilyen zavar van az ellátásban, akkor azonnal ahhoz tudunk nyúlni. Tehát ellátási zavart fedez, és nem magas árakat kellene, hogy fedezzen. Ugye az, amit először még az Orbán kormány felszabadított, az arra volt jó, hogy pénzügyileg finanszírozta ezt az 595 forint, illetve 610 forintos árat, de az elfogyott az a készlet, most már olyan készletből finanszírozzák szintén a nyomott áron, ami jóval többe kerül. Nem véletlen, hogy egyébként a szénhidrogén készletezésről szóló törvény egy pontját gyorsan módosítani kellett, mert az leírja, hogy olyan áron kell értékesíteni a stratégiai készletből, hogy a visszapótlásnak fedezetet nyújtson. Hát ezt mindenki látja, hogy nem nyújt fedezetet. Most körülbelül ott tartunk, olyan 100 milliárd forintnyi veszteség van már azon, hogy olcsóban adták el ezt az ott tárolt üzemanyagot, mint amennyiért a visszapótlása kerül. Ez pedig súlyos problémákat vet föl már csak ott is, hogy ki fogja ezt kifizetni, és kinek fog ez jelentkezni. Ugye a magyar
0: szénhidrogén hát ezt mi mind fogjuk kifizetni, hát mi mind a fogjuk teljes kifizetni. Társadalom.
1: Így van, de azt is látni kell, hogy ugye a szénhidrogén készletező szövetségnek a készlet fedezésére be van építve az üzemanyag árba egy 3 forint 30 filléres tétel, nagyon alacsony tétel. Ez azt jelenti, hogy a mostani 100 milliárd körüli összeget körülbelül 15 év alatt tudjuk visszafizetni, és mi lesz itt még 15 éven belül, tehát lehetnek még olyan ellátási zavarok, amikor szükségünk lenne rá. Én azt gondolom, hogy nagyon hamar túl kellene ezen lépni. Arról nem is beszél, hogy éppen ugye a fenyegető hiány és ellátási zavaroknak a küszöbölésére talán nem kellene azt folyamatosan motiválni, hogy a magyarok többet fogyasztanak, mint korábban. Több mint 20%-kal nőtt az üzemanyagfogyasztás, miközben a világon mindenütt megpróbálnak spórolni, megpróbálnak keresni a lehetőséget, hogy ne fogyasszanak annyit az emberek. És még most jön a június-július, amikor a legnagyobb dízelfogyasztás, meg kerozinfogyasztás szokott lenni. És ugye annak is világosnak kell lenni, az európai finomítói kapacitás nem elegendő ahhoz, hogy Európát teljes egészében ellássa mind dízellel, mind kerozinnal, máshonnan szereztük be eddig is, hogyha ebben zavarok vannak az ottani ellátásban, akkor máshonnan történő beszerzésben is zavarok lehetnek, nem véletlen, hogy már légijáratoknak a törlését, meg összevonását hajt.
0: Hát az biztos, hogy kalandban vagyunk.
1: Az biztos.
0: Itt van az új kormány, és nagyon sokan azt gondolták, hogy majd Paks 1, Paks 2 ügyi, ez az egyik ugye üzemidő hosszabbítás, a másik meg, hogy mi lesz vele. Sokkal határozottabban lép. Mások meg most úgy vélik, hogy milyen bölcsek, hogy előbb meg akarják nézni, hogy mi a helyzet, mielőtt bármiféle lépést ezügyben hoznak. Kapitány István azt mondta, hogy bekéri a dokumentumokat, hogy lássa legalább, hogy ez a Paks 2, ez micsoda.
1: Igen, egy nagyon fontos kérdés, hogy azért csak úgy hirtelen belevágni dolgokba, az nagy butaság lenne, hogyha nem tudom, hogy milyen szerződéssel állok szemben, hanem hirtelen nekiállok mondjuk indulatból felszámolni egy ilyen szerződést, azt nem lehet meglépni. Meg kell nézni, hogy az eredeti szerződés, ugye, amit 2014-ben most már 12 éve kötöttek a Paksra, és csak zárójelben jegyzem meg, már működnie kéne.
0: Igen, Paks 2-nek már dolgoznia
1: kéne. Kéne a két blokknak, vagy legalábbis próbaüzemnek kellene zajlani, ehhez képest van egy gödrünk, ami szintén nem volt annyira sikeres kivitelezés, de ezt meg kell nézni. Ugye ennek a szerződésnek volt több módosítása. Ezek a módosítások nem nyilvánosak, nem tudjuk, hogy mi az oka annak például, hogy ilyen hosszú csúszás ellenére a megrendelő fél, a magyar állam, illetve az MVM, az még mindig nem érvényesített semmiféle kötbérigényt az oroszok felé, sőt, fizetjük vissza azt a hitelt, amiből ugye magát az egész beruházást finanszírozunk. Ehhez a miniszternek tisztán kell látni, nyilván, hogy át kell olvasniuk ennek a szerződésnek minden egyes apró pontját, még az apró betűt.
0: Legyen ez világos, amit mondott? Tehát felvettünk az oroszoktól hitelt arra, hogy az ő pénzükön megépítsék ők nekünk az atomerőművet, amit pontosan egyébként nem építenek, de a hitel törlesztését fizetjük. Kamatostul.
1: Így van. Zseniális. Az előtörlesztés.
0: Ez zseniális.
1: Zseniális befektetés az oroszok részéről. Gyorsan hozzáteszem, hogy az akkori hitel és a hitelkonstrukciók azok azért ma már a mostani helyzetben nem igazán felelnek.
0: Na jó, de a gondolat maga
1: fantasztikus. Igen, zseniális. Főleg úgy, hogy egyébként ez a pénz jelentős része nem jött el Magyarországra, hiszen az oroszok adták a hitelt, rengeteg orosz vállalat dolgozik, azért nem szalad el Budapestre az a pénz, hogy itt valamelyik bank esetleg jól járul vele. Megtörténik a teljesítés visszaigazolása, és az a pénz az szépen átvándorol az orosz bankból az orosz céghez.
0: Nálunk csak a kamat jelentkezik.
1: A kamat, meg a törlesztés.
0: Meddig? Azt lehet tudni legalább?
1: Hát ugye ennek a hitelkonstrukciónak a feltételeit sem ismerjük, ugyanúgy titkos, mint az összes többi ezzel a szerződéssel kapcsolatosan, de jó néhány 10 évig ennek a kamatait, illetve a tőke visszatörlesztést fogjuk nyögni.
0: Hú, mennyit beszélgethetnénk még erről a következő jó néhány 10 évben. Tegyük meg, Holoda Attila, köszönöm.
1: Köszönöm szépen én is.

0: Mi a szimbolikus jelentősége annak, hogy a miniszterelnök első útja Lengyelországba vezetett, és mi várhat a V4-ekre? Erről is beszélünk Zöld Zsomborral, aki politikai elemző és Lengyelország szakértő, és most is Lengyelországból kapcsoljuk Zoom kapcsolaton keresztül. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt.
1: Jó reggelt kívánok!
0: Itthon már beszéltünk arról, hogy szimbolikus jelentősége van annak, hogy Lengyelországba utazott először, első hivatalos útként Magyar Péter. Kint mit gondolnak ugyanerről?
1: Kint gyakorlatilag április 12-e óta, én tegnap beszéltem egy olyan lengyel elemzővel, aki egy másik kollégájával közösen Magyarországgal foglalkozik, és azt mondta, hogy április 12-e környékén így százas nagyságrendben adtak interjút a pár mondattól az egy órás podcastig. Én a lengyel sajtóra rápillantva én azt látom, hogy valami hihetetlen mértékben nagy terjedelemben kommentálják már magát azt a tényt, hogy egyébként a miniszterelnök az első útja Lengyelországba vezetett. Itt napi több cikkről van szó, itt helyi, megyei lapok az egy része is azzal foglalkozik, hogy a miniszterelnök Lengyelországban van, illetve hogy ide készült.
0: Én még emlékszem rá, és szerintem sokan, hogy azért ez egy ilyen jelszó vagy elképes mondat volt, hogy a magyar-lengyel barátság, sőt, a V4-eknek több, sok konstruktív találkozója is volt az elmúlt, akár nem tudom, 25 évben, amióta én a pályán vagyok. Hova jutott ez a kapcsolat? És aztán majd beszélünk arról, hogy mik a kilátások, hogy mi változhat.
1: A magyar-lengyel kapcsolatok fölött egy egyértelműen egy politikai üvegplafon került több lépésben, ez 2022. A magyar-lengyel kapcsolatok fölött egy egyértelműen

0: Két olyan lengyel politikusról van szó, akik az előző lengyel kormánynak, a jogis igazságosság által vezetett kormánynak kiemelt tisztségviselői voltak igazságügyi vonalon. Őket különböző okok miatt, többek között egyébként közpénzeknek a nem legális felhasználása miatt keresik Lengyelországban, és ezzel az eljárás elől Magyarországra menekültek, Magyarországon menekültjogot kaptak, és most állítólag mind a ketten az Egyesült Államokban vannak. Tehát ennek az ügynek a felgöngyörítése a lengyel kormány számára belpolitikailag is nagyon fontos, tekintve például azt, hogy a következő évben országgyűlési választások kerülnek sor.
1: Most, a mostani találkozótól mi várható?
0: Lengyel oldalról egyébként egyértelműen, és ezt a sajtóban kiszivárogtatták, hogy a két említett politikussal kapcsolatban szeretnének információt kapni. És több olyan dologról beszélt itt a lengyel sajtó, illetve a lengyel politikai elit, amit én azt mondom, hogy ilyen sorokkőként érdemes felvázolni. Az egyik az az, hogy az elmúlt években befagyott, tehát a magyar vétó miatt befagyott egy olyan 500 millió eurós keret, amit ők leszerettek volna hívni, ez az európai békekeretet, tehát hadipari fejlesztéseket és védelempolitikai, vagy védelmi ipari fejlesztéseket érintett. Valószínűleg rá akarnak kérdezni egyébként április 12-ére, hogy a TISZA vezetősége hogy látta ezt belülről, és ugye egyértelműen látszik az, hogy a saját céljaikat szeretnék előre vinni a magyar vonalon is. Szó kerülhet például a regionális energiaelosztói állapotnak vagy státusznak a további megélésére. Hogyha a lengyel álláspont valószínűleg az, hogyha Magyarország tényleg le akar válni, amennyire lehetséges az orosz energiafüggőségtől, akkor van olyan alternatíva, amit Lengyelországon keresztül lehet biztosítani. Én a kiutazó magyar miniszteri delegáció listáját nézve valószínűsítem azt, hogy azért energetikai kérdések ugyanúgy fel fogjuk merülni, mint mondjuk közlekedéspolitikai kérdések. Ugye itt korábban a Budapest-Varsó gyorsos útról is volt szó, meglátjuk, hogy ezzel kapcsolatban mit tudunk meg felek egyeztetni.
1: Igen, a vasútról láthattunk már videókat, fotókat, hogy milyen az ottani állapot, és sokan irigykedve nézik Magyarországról szerintem, hogy ilyen színvonalú is lehetne a közlekedés, és valóban utalta arra, hogy több miniszter kíséri egy komolyabb delegáció Magyar Pétert, egyébként ugye újságíró is. Várható az, hogy ez nem csak egy ilyen protokolláris, szimbolikus találkozó lesz, hanem már akár valamilyen megállapodással, vagy megállapodás előkészítésével térnek onnan haza?
0: Egy picit máskonnan megközelítve, én azt mondom, hogy akkor várható a jövőben érdemi együttműködés a magyar és a lengyel fél között, ameddig és amikor a magyar stratégiai célokat hozzá lehet kötni a lengyel stratégiai célokhoz. Ilyen stratégiai cél lehet egyébként a EU-s, mondjuk közös agrárpolitikának az átalakítása. Arról döntést kell hozni egyébként mindkét félnek például, hogy kétsebességes Európai Unióval kapcsolatban hogyan gondolkodnak. Ugye a lengyel álláspont picit egyébként 22 után nyíltabbá vált, ők azokat az együttműködéseket helyezték előtérbe, amiken keresztül az ő relatív súlyukat is tudják érvényesíteni. Hát ők nem feltétlenül ellenzik egyébként egy kétsebességes Európai Unió irányába történő elmozdulást, mert ami a védelmi dimenziót jelenti. Úgyhogy ezek azok a kérdések, amiket mindkét félnek el kell dönteni, ebbe egyébként beletartozhat egy regionális együttműködés, ugye ahogy megfogalmazta a V4-nek a kiemelése. Viszont a V4-jel kapcsolatban elemzőként én egy kicsit szkeptikusabb állásponton vagyok. Szerintem egy olyan együttműködés, különösen 2022-t követően, amelyikben nem feltétlen vagy nem tartozik bele a védelempolitika, vagy az ehhez kapcsolható együttműködések, nem feltétlen életképes. A kérdés az az, hogy ezt a keretet megpróbálják-e átalakítani, és megpróbálják azt mondani, hogy gyakorlatilag azzal a ilyen féloldalas történettel, amit a V4-nek a biztonságpolitikai együttműködési részében láttunk itt az elmúlt közel 15 évben, és ami nem működött egyébként még a legalacsonyabb szinten sem, most lehet, hogy elindulnak valami fajta más irányba, viszont ehhez azért a másik két partnernek bevonása is szükséges. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy milyen irányba indulnak el, és hát ugye a V4-jel kapcsolatban azért azt tudni kell, hogy a V4, mint intéz, vagy bocsánat, mint V4, mint keret, azért az nem nagy. Tehát itt államonként szerintem maximum 10 ember foglalkozhat ezzel állandó szinten, szóval ennek van egy rotációs elnöksége. Minden évben július 1-én egy másik V4-es tagállam veszi át az előzőtől egy adott és kötött sorrendben az elnökséget, ami egy kötött programnak a végrehajtásával jár. Július 1-ével fogják a szlovákok átvenni majd ezt a stafétabotot, akit majd a csehek fognak követni. Ebben nem, most direkt beleszólása szerintem a magyar és a lengyel félnek nagyon lesz.
1: A V4-ekről az elmúlt időszakban volt, hogy úgy beszéltünk, hogy V1, hogy gyakorlatilag Magyarország ebben is magára marad.

0: most nem csak arról beszélünk, vagy arról szól a sajtó, hogy milyen jó lenne, hogyha ez a V4 együttműködés bármilyen szinten létrejönne, hanem arról is, hogy mondjuk Ausztria akár hogyan segíthetné ezt az együttműködést, vagy hogyan kapcsolódhatna be ebbe az együttműködésbe. Ugye Magyar Péter is Ausztriába fog utazni. Mi Lengyelország és Ausztria kapcsolata?
1: Nem igazán látom azt, hogy ebben a pillanatban a lengyel-osztrák kapcsolatok kiemeltek lennének. Ugye azon kívül, hogy Bécsben több nemzetközi szerv működik, amiben a lengyelek azért részt vesznek, én, hogyha a lengyel regionális politikát föl szeretném vázolni, akkor azt tudom mondani, hogy nem igazán tekintenek Ausztriára, névén ez egy katonailag semleges ország. Tehát mondjuk NATO tagság és Ausztria vonatkozásában egy nagy nulla, amiről lehet beszélni. Tehát amit ők már Varsó az elmúlt időszakban próbált csinálni, az az, hogy a franciákra tekintett, valamelyest a németekre, illetve egyre inkább és egyre intenzívebben fordul észak felé. Én azt mondom, hogy azzal együtt is, hogy a lengyel regionális politika alapvetően hihetetlen módon rugalmasan tekint minden együttműködésre, és alapvetően egy célrendszerben és egy célorientált dologban gondolkodnak. Lehet, hogy be fog lépni ebbe Ausztria, viszont én ebben a pillanatban erre nagyon kevés esélyt látok.
0: Zöld Zsombor, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Én is köszönöm.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Vogyerák Anikó és Rónai Egon.
1: Füle Botond ügyvéddel folytatjuk a Start műsorát a vidéki prókátorral. Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm.
2: Jó reggelt kívánok.
1: Most így utólag ez a vidéki prókátor kifejezés, mint amolyan eposzi előnév, nem zavarja?
2: Nem. Ez már így, mivel ez volt hát 2 éven keresztül a blogomnak a címe, és igazából csak így ismertek. Ez most már egy kicsit hozzám ragadt, úgyhogy nem. Ez megmarad, mint a blogomnak a neve.
1: Így van, ez most már akkor törődjünk bele a vidéki prókától. Na de mert, hogy ön robbantotta ki ezt az ügyet, amit ma kegyelmi botrányként nevezünk, így aztán kifejezetten kíváncsi vagyok a jogi véleményére. Látott-e bármit a megjelenő dokumentumokban, ami egyelőre még csak az igazságügyi minisztérium oldaláról tárolt adatsor, hogy bármit, ami az ön számára új volt?
2: Ami olyan nagy lényeges újdonság lett volna, nem láttam, mert igazából csak azt a koncepciót és azt a feltételezést erősítették meg ezek az iratok, ami gondolom nem csak az én feltételezésem volt, hanem hát a társadalom és a politikát követő emberek javarészének a feltételezése is, hogy egyrészt itt egy ilyen protekciós, informális alapon kiárt, meg megkért kegyelmi döntés született. Ennek a célpontja, ennek a kérésnek közvetlenül Novák Katalin köztársasági elnök asszony volt, és mindazok az adatok azért olyan szempontból volt jelentősége, vagy van jelentősége ezeknek az iratoknak, hogy ezt a feltételezést több szempontból is megerősítették. Egyrészt megerősítették azért, mert amiről eddig is hát félig meddig lehetett tudni, vagy lehetett sejteni, ha nem is közvetlen forrásból, de ilyen közvetett információk alapján az igazságügyi minisztériumet nem támogatta, nem javasolta K. Endrének a kegyelem megadását. Az is kiderül az iratokból, hogy ez a K. Endré ügye, ez speciális, hogy finoman fogalmazok, speciális elbánásban részesült az elnöki hivatalban, tehát az egyik iratból kiderül az, hogy következtetni lehet arra, hogy erről a kegyelmi kérvényről már azelőtt tudtak ott, mielőtt az igazságügyi minisztériumba felkerült, mert sürgették a felterjesztését, és az is kiderül közvetett módon az iratokból, hogy ez a kegyelmi kérvény egyébként nem volt egy jó kegyelmi kérvény olyan értelemben, hogy, és ez is közvetett módon kiderül egyik iratból, az előterjesztésből, amit azt mondom a főosztályvezető írt, hogy olyan indokokra hivatkozott a kegyelmi kérvény, amely indokok egyébként nem alapozzák meg az elnöki kegyelmet. Itt gondolok arra, hogy a büntetőeljárásban elkövetett eljárásjogi hibákra, illetve a büntetőjogi felelősség téves megállapítására hivatkozott. Ezt onnan lehet tudni, hogy az egyik iratban a főosztályvezető leírja, hogy hát lényegében ő is azon véleményének ad hangot, hogy ezek az okok nem alapozzák meg a kegyelem gyakorlását. Az egyéni kegyelem gyakorlását tipikusan jogon túli körülmények, tehát személyi körülmények alapozhatják meg. Tehát, hogy mindezeket így összeállítjuk, összetesszük és együtt vizsgáljuk, akkor azt a feltételezést erősítik és támasztják alá, hogy itt valóban egy informális, és úgy tetszik, egy protekciós alapon kijárt kegyelemről volt szó.
1: Voltak éppen az egész történet, akkor úgy nézett ki, hogy írjatok valami kegyelmi kérvényszerű dolgot, a többit megbízzátok, ránk elintézzük.
2: Hát vagy így nézett ki, igen, vagy pedig valóban, ahogy a tegnapi napon nyilvánosságra került információk alapján ezt lehet tudni, és egyébként az iratokban valóban benne van, hogy a terhelt felesége nyújtotta be a kegyelmi kérvényt, tehát vagy már előre tudtak erről, és hogy igen, hogy nyújtsatok be valamit, és majd elintézzük, vagy pedig benyújtották, és utána, a benyújtás után találták meg valahogy a köztársasági elnökasszonyt ezzel a kéréssel, hogy ezt a kegyelmi kérvényt pozitív elbánásban részesítsen.
1: Abban nem sodrom bele, hogy azon kezdjünk el találgatni, hogy a köztársasági elnökasszonyt ki az, aki rá tudja venni arra, hogy egy ilyet tegyen. Egyrészt, mert Balog akkor még miniszter úr gyakorlatilag magára vállalta, utóbb is, tehát, hogy ő járta ki, ezt többen azóta is kétségekkel fogadják. Másfelől pedig, de miért kellene nekünk kételkednünk a saját önmagára tett vallomásában? Másfelől pedig, ugye itt van egy ráutaló magatartás arra, hogy igen, a köztársasági elnök pedig ezt valakinek nagyon konkrétan megígérte, hogy sürgette azt is, hogy az igazságügyi miniszter azon nyomban írja alá.
2: Igen, ez is egy nagyon furcsa körülmény. Tehát az, hogy ugyanazon a napon születik meg a kegyelmi döntés és az igazságügyminiszter általi ellenjegyzés, ez is arra utal, hogy itt valami, ez az egész ügy valami különleges elbánásban részesült. Én szerintem ezt Répási Róbert tegnapi nyilatkozatában a pápa látogatással indokolt ezt a sietséget, de szerintem ez nem a pápa látogatás önmagában véve nem indokolja, hogy ezt ilyen sürgősen és ilyen lában kellett megejteni. Egyrészt, ha jól tudom, a pápa látogatásig még azért napok voltak hátra, és tehát itt tényleg valami nagyon különleges kezelése volt ennek az ügynek, és valamilyen különleges nyom, és ugye a szolgálati utat sem tartották be, hanem valószínűleg ezt a elnöki kegyelmi határozatot, ezt közvetlenül, tehát teljesen közvetlenül az igazságügyminiszter asszony elé tették le, hogy ellenjegyezze. Igen, itt valami különleges pressziónak, nyomásnak kellett lenni az igazságügyminiszteren, hogy ezt megtegye. Bár megjegyzem, nem tehette volna meg, tehát egy miniszternek azért minden esetben alaposan és megfontoltan kell eljárnia. Tehát én szerintem ez őt semmilyen felelősség alól nem menti, mert egy miniszter azért miniszter, hogy ne lehessen rá ilyen olyan nyomást gyakorolni, ami adott esetben vagy jogtalan, tehát jogsértő cselekményre vezet, vagy pedig politikailag nagyon káros következményei lesznek.
1: Na, Magyar Péter azzal próbálta menteni az igazságügyminisztert ebben a pozíciójában, amiben most van, tehát miniszterelnökként visszautalva arra, hogy mi történt akkor, hogy valószínűleg rászedték. Tehát kirakták az asztalára az egész paksamétát, nem jelezték, hogy van változás az általa korábban felterjesztett dokumentumok megítélésében, ő pedig aláírt mindent automatikusan. Igaza van, nyilván ez nem mentség, ez csak egy körülmény. Viszont volt itt más is. Ugye Magyar Péter az ügyvédet, aki előkészítette vagy ezt a dokumentumot, ami végül is a kegyelmi kérvény volt, vagy korábban a fellebbviteli beadványt, ezt az ügyvédet illette kicsit áttételesen nevét meg nem nevezve, de ráutaló módon azért mégiscsak körülírva az ön személyét, és ön ezzel kapcsolatban tette egy megjegyzést. Hadd kérjem arra, hogy ezt most akkor beszéljük itt meg. Tehát az ügyvéd, aki részt vesz egy ilyen ügyben, ugye itt most ez az alapkérdés.
2: Igen.
1: Mit gondol erről?
2: Igen, én ezért tartottam fontosnak ezt kiírni, mert tehát azért, hogy egy ügyvédet a megbízása, ellátása miatt és a megbízó személye miatt sem, az égvilágon semmilyen hátrány nem érhet, semmilyen módon, sem személyében, sem jogilag, tehát ettől jogállam a jogállam. Ügyvédekre szükség van, és nyilván ügyvédre mindenkinek szükség van, és minden terhetnek joga is van, hogy ügyvédet válasszon és ügyvédet fogadjon. Annak idején engem az is nagyon felháborított, és én szóvá is tettem, és jeleztem a Magyar Ügyvédi Kamara felé is, amikor volt az a bizonyos Ahmed H., ha jól emlékszem, ügye, aki, ha jól emlékszem, talán követ dobálta a brüsszeli határátkelő, és ezt a, ugye a fideszes propaganda ezt az ügyet nagyon erősen felhasználta a migráns ellenes, meg a bevándorló ellenes politikai hangulatkeltéshez, a politikai propaganda céljából, és akkor ennek az Ahmed H. ügyét elvállaló, a védelmét elvállaló ügyvéd kollégát is megtalálta akkor a fideszes propaganda sajtó, és akkor a Magyar Ügyvédi Kamara elnök annak idején nagyon helyesen ez ellen fel is szólalt, tehát hogy egy ügyvédet nem érhet semmilyen hátrány, amiatt, hogy egy megbízást egyébként jogteljes mértékben, jogszerűen és az ügyvédi hivatásnak megfelelően, az ügyvédi hivatás szabályának megfelelően elvállal, és azt lelkiismeretesen teljesíti. És ezt ebben az ügyben is feltétlenül vallom, tehát nyilván K. Endrének is joga volt ügyvédet megbízni, és az ügyvédnek pedig kötelessége volt, hogyha a megbízást elvállalja, a legjobb tudása szerint a megbízást teljesíteni.
1: Viszont még egy mondattal visszautalva a Magyar Péter sajtótájékoztatójára, a miniszterelnök megköszönte önnek, hogy a dokumentumot 2 évvel ezelőtt nyilvánosságra hozta, hogy jelezte a társadalom felé, hogy itt valami nem stimmel. Ez gondolom jól esett.
2: Igen, természetesen ez jól esett. Igen.
1: Örülök, hogy velünk volt ma reggel is. Köszönöm szépen.
2: Én is örülök.
1: Minden jót, hogy védünk. Köszönöm.

0: Lehallgatások, megfigyelések, a kampány utolsó szakasza gyakorlatilag erről szólt, meg arról, hogy ezekről próbáltak minket tájékoztatni, úgynevezett, legalábbis akkor így hívtuk őket, kiugrók vagy kibeszélők a rendszerből. De az biztos, bár még vizsgálatok ugye nincsenek, vagy nem láttuk őket, hogy valami nem stimmel a rendszerrel, hogy mi és hogyan lehet ezt megreformálni, vagy megváltoztatni. Erről is beszélünk Szabó Mátéval, a TASZ szakmai igazgatójával. Jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Megreformálni kell, vagy csak egy kicsit belenyúlni a rendszerre? Kell-e egyáltalán bármit kezdeni a rendszerrel? Tudunk-e bármit pontosan?
1: Alapvetően meg kell változtatni, és nyilvánosságra kell hozni egy csomó, hogy fel kell tárni azt, hogy mi is történt pontosan, mert nem tudjuk, hogy mi történt pontosan. De ha a kormány komolyan gondolja azt, hogy egy rendszerváltás történik, akkor itt ez egy kiváló alkalom arra, hogy ez megtörténjen. 1990 óta nem történt meg egy olyan fajta reform, ami biztosította volna azt, hogy a titkos szolgálatok ne tudjanak politikai célú tevékenységet végezni, tehát ne politikai célra legyenek felhasználhatók. Egy titkos szolgálatoknak a nemzetbiztonságát kell szolgálniuk, és Magyarországon az a helyzet, hogy időről időre nyilvánosságra kerülnek olyan esetek, az elmúlt 16 évből több ilyen is volt, áldozatok is beszéltek erről, amelyek nem tudjuk pontosan, mi történt, de nagyon erős a gyanúja annak, hogy nem nemzetbiztonsági célra, hanem pártpolitikai célra használták a nemzetbiztonsági szolgálatot.
0: Akkor ez azt jelenti, hogy rossz a szabályozás, vagy nem elégséges a szabályozás, tehát plusz szabályok kellenek, vagy igazából nem tartják be a szabályozásokat. Tehát mi a garancia arra jogilag, hogy innentől kezdve, hogyha valakinek nem tetszik, hogy én mit gondolok bárkiről, akkor megfigyeljenek.
1: A garancia tehát az jelenteni, hogyha egy érdemi, független kontroll működne a titkos szolgálatok felett. Például, hogyha valakivel szemben titkos információszerzést terveznek, akkor ezt ne a kormány egyik tagja ellenőrizze, hanem egy független személy, mondjuk egy bíróság, egy bíró. A világon számtalan helyen ezt így oldják meg, és valójában ez biztosítaná ezt. Most a kormány egyik keze engedélyezi a másik kezének a megfigyelés, és ez így nem működhet. A másik nagyon fontos dolog, ami kell ahhoz, hogy megfelelő kontrollt lehessen gyakorolni, hogy az érintetteknek, ha már nem szükséges az ő megfigyelésük, elérte a célját, vagy kiderült, hogy nem is volt szükséges, akkor tájékoztatást kapjanak arról, hogy őket megfigyelték azért, hogy a jogaikat érvényesíteni tudják. Tehát, hogy fel tudják tárni azt, hogy mi történt velük, és akár, ha sérelmet szenvedtek, akkor bíróság előtt is érvényesíteni tudják a jogaikat, a sérelmeiket orvosoltatni.
0: Mi lehet a sérelem? Tehát vegyünk konkrét példákat, mondjuk engem megfigyeltek, nem tudok róla, lehet, hogy így volt. Soha nem derül ki, mert nem találtak olyan dolgot.
1: Soha nem derül
0: ki. Az nekem miért fáj, ha nem tudom meg?
1: Mert a magánélete egy bizonyos része kitárulkozott az állam számára, ön akár a feltárt információkkal később zsarolhatóvá is válik, mert lehet, hogy most ez nem érdekes az állam számára, de később érdekessé válik, egy olyan pozícióba
0: ezeket
1: kerül.
0: Ezeket tárolják?
1: Nem tudjuk, valószínűleg igen, de ennél sokkal konkrétabb sérelmek is vannak. Ugye itt megfigyeltek oknyomozó újságírókat is, akiknek a forrásait mindenképpen védeni kell. Ha ők nem tudják védeni a forrásaikat, akkor nem tudják a munkájukat végezni. És azt látjuk, hogy az állam, akkor, amikor például oknyomozó újságírók telefonjára spyvereket telepített, akkor így próbált megszerezni olyan információt, amit jogszerűen nem szerezhetett volna meg. Vagy olyan ügyfelünk is van a Társaság a Szabadság Jogkértnél, aki védőügyvéd egy nagyon fontos politikai érzékeny ügyben. A ügyfél-ügyvéd közötti kommunikáció egy bizalmas kommunikáció, amit az állam nem fürkészhet ki, de ezekkel a titkos szolgálati nem igazán átlátható és egyáltalán nem jogszerű módszerekkel mégis meg tudták szerezni az ő kommunikációjukat.
0: Nem annyira értem, hogyha bevezetünk új jogszabályokat, megreformáljuk a rendszert, akkor ez egy elég komoly apparátus, akik eddig is dolgoztak, és hogyha ők tételezzük fel, mert ugye bizonyíték, nem tudom, hogy lesz-e valaha erre, hogy nem úgy végezték a munkájukat, ahogy azt kellett volna, és politikai befolyással végezték a munkájukat, akkor egy új reform miért garantálja azt, hogy ugyanazok az emberek, azok jól fogják végezni, innentől kezdve a munkájukat. Érti a kérdést?
1: Én nem hiszem, hogy a titkosszolgálatok egy ilyen monolit egységet képeznek. Szerintem a titkosszolgálatok nagyon nagy része elhivatott, és valóban a nemzetbiztonságát szolgáló tevékenységet akar végezni. De lehet, hogy ezeken a szolgálatokon belül működnek olyan szervezetek, kis egységek, amelyek hajlandóak politikai célra is valamilyen szolgálatot teljesíteni. Ugye az elmúlt hónapokban nyilvánosságra kerül Gundalfi ügy, valami ilyesmiről szól, és hát ez a problémás, nem a nemzetbiztonsági szolgálatok egész tevékenysége.
0: De ott ha is megfelelő... rendőrségi oldalról került ki kvázi információ, vagy ott érezték azt, hogy ez nem frankó? Nem a titkosszolgálat.
1: Meg vannak hírek arról, hogy volt a titkosszolgálaton belül is valaki, aki segítette Gundalfékat a bizonyos információval, ezt nem tudjuk. Ami fontos, hogy egyrészt az érintettek számára, akik az elmúlt években áldozatául estek a titkosszolgálatoknak, és ilyen például Erritók Nóra esete, aki most a napokban beszélt arról, hogy próbáltak nyomást gyakorolni jól felette, de Dezső András esete, akit szintén megpróbáltak beszervezni egy pár évvel ezelőtt, aki éppen politikailag érzékeny ügyekben gyűjtött adatokat akkoriban. Nos, ők információs kárpótlást érdemelnek. Tehát azt érdemlik, hogy megmondják nekik, hogy mi történt velük, uh-huh. hogy jogorvoslattal tudjanak ezután élni. De ez még önmagában kevés. Valójában a társadalomnak is tudnia kell azt, hogy hogyan működtek ezek a titkos szolgálatok, azért, hogy ilyen ne fordulhasson elő. Egyfajta szembenézés a múlttal, és ezzel egyidejűleg kellene azokat a garanciákat is megteremteni, amiről korábban beszéltem, hogy többet ilyen ne fordulhasson.
0: Van külföldi példa, ami mondjuk jó, és ez követhető? Gondolok itt arra, hogy nem tudom, nyugaton beütöm a nevemet egy adott felületre, és akkor megtudom azt? Vagy hát ilyen, betelefonálok nem. valahova, hogy ja, téged 10 évvel ezelőtt
1: nem, figyeltek? Nem, ilyen nincs. Olyan rendszerek vannak, amikor lezárul egy titkosszolgálati megfigyelés, uh-huh. kiderül, hogy volt értelme, nem volt értelme, de minden esetre már nem szükséges ezt titokban tartani, akkor az érintettet tájékoztatják erről. Önt megfigyeltük, ezeket az adatokat tártuk fel, ezeket nem használtuk, mert kiderült, hogy nem érdemes ezeket használni. Ezekkel a jogorvoslati eszközökkel élhet, hogyha úgy gondolja, hogy a joga is sérültek.
0: Ön látja, hogy eljuthatunk erre a szintre?
1: Magyar államot bírósági ítélet kötelezi arra, hogy ezeket a szabályokat alkossa meg. 10 éve született meg az a bírósági ítélet, a Strasbourg Emberi Jogi Bíróságon, az én ügyemben egy kollégámmal együtt indítottuk, aminek az a következménye, hogy ezeket a szabályokat meg kell teremteni. Amióta ez az ítélet megszületett, már kb. 30-szor módosították a nemzetbiztonsági törvényt, és még egyetlen alkalommal sem illesztették be a törvénybe ezeket a szabályokat.
0: És akkor nem szólnak ránk föntről, hogy srácok, mert 10 éve...
1: De ez folyamatban vannak egy végrehajtási eljárás a magyar állammal szemben, de eddig a magyar állam a fülebotját sem mozdította ezzel kapcsolatban. Évente jelentést kell tenni a magyar államnak arra, hogy hogyan hajtja végre ezt az ítéletet, és minden évben azt írta, hogy nagyon bonyolult ennek a szabálynak az átültetése, és ennyi dolgot nem lehetséges.
0: Az új kormány reagált már egyébként ezekre?
1: Nem, de vannak hírek arról, hogy szeretné feltárni a múltban történteket. Sajnos ő elsősorban a saját sérelméről, tehát a Gundalfügyről beszél, de szerintem nagyon fontos, hogy ezek a történetek, mint amilyen Erritók Nóra napokban nyilvánosságra került története, a Pegazus ügy, és még számtalan más hasonló titkosszolgálati visszaéléssel szóló ügy mind-mind részét képezze ennek a múlt feltárásnak. Úgyhogy én arra biztatok mindenkit, aki hasonló áldozat volt, mint amiről Erritók Nóra beszámolt a Partizán műsorában, jöjjön elő, ha gondolja, mert ez kell ahhoz, hogy ezek ne csak ilyen jéghegy csúcsok legyenek, hanem megtudjuk azt, hogy mi van a mélyben.
0: Szabó Máté, köszönöm.
1: Köszönöm én is.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Napos időre számíthatunk, helyenként esővel. A visegrádi együttműködés fontosságáról beszélt Magyar Péter Krakkóban. A francia nyelv és a filozófia vizsgákkal folytatódik az érettségi. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A visegrádi együttműködés felélesztéséről, erősebbé tételéről beszélt Magyar Péter első külföldi miniszterelnöki útján Krakkóban. A kormányfő újságíróknak azt mondta, az együttműködés alapjának az élő és erős lengyel-magyar kapcsolatnak kell lennie. A Magyar Nemzeti Bank konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében. Varga Mihály elnök egy szakmai konferencián elmondta, ennek egyik legfontosabb feltétele az alacsony infláció, illetve az, hogy az államháztartási hiány ne haladja meg a GDP 3%-át. Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel a Honvéd vezérkar főnökének a honvédelmi miniszter. Ruszin-Szendi Romulus közösségi oldalán közölte, Sándor Zsolt a szakaszparancsnoki szintől a legmagasabb vezetői beosztásokig jutott, szolgált külföldi műveletekben, NATO környezetben is. Jóvá hagyta az Oroszország elleni júniusi támadások terveit Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök ezt videóüzenetben jelentette be. Mint mondta, májusban Ukrajna javára változás történt a hadi helyzetben, különösen a drónokkal végzett mélységi csapások voltak hatékonyak, ezért azokat tovább szeretnék fejleszteni. Iránnak korlátozott idő áll rendelkezésére ahhoz, hogy megállapodást kössön az Egyesült Államokkal, mielőtt újabb amerikai katonai támadás érné, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök arra utalt, hogy csak hétvégén dönt a további lépésekről, de hozzátette, hogy az amerikai haderő készenlétben áll. Trump ismét megerősítette, nem fogja megengedni, hogy Iránnak nukleáris fegyvere legyen. Ma jár le az ESZIA bevallás és befizetés határideje, ezért hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. 8:30 és este 6 óra között nem csak a kérdésekre adnak választ, de a kiegészítést, módosítást és a beadást is el lehet intézni személyesen. A legegyszerűbb ugyanakkor az elektronikus ügyintézés, amely az esia.nav.gov.hu oldalon keresztül érhető el. A francia nyelv és a filozófia vizsgákkal folytatódik ma az írásbeli érettségi. Holnap spanyol nyelvből és drámatárgyból adnak számot tudásukról a végzős középiskolások. A szóbeli vizsgák júniusban lesznek. Országszerte sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Legfeljebb a nyugati határnál lehet zápor, egy-egy zivatar. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat! Baleset miatt számítsanak fennakadásra a főváros 19. kerületében, a Lehel utcában, az Üllői út közelében. Várhatóan délig nem működnek a jelzőlámpák az Alkotás utcában, a Nagyenyed utcánál, illetve a Nagyenyed utcában, a Böszörményi útnál áramszünet miatt. Az Alkotás utcában a forgalmat rendőrök irányítják. A 10-es főút bevezető szakaszán Solymártól az Ürömi körforgalomig, illetve a 11-es főúton a Budakalászi körforgalomtól a Pünköstfürdő utcáig akadozik az előrejutás. Az M3-as bevezető szakaszán a Szilas pihenőhelytől az M5-ösön befelé az autópiactól szintén erős a forgalom. Lassan járható az M1-es M7-es közös bevezető szakasza az Egér úttól, és a folytatásban a Budaörsi úton is akadozik a haladás. A Szerémi úton a Rákóczi hídhoz közeledve szintén lassulást tapasztalhatnak. Egybefügg a sor a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északi irányban, és a Műegyetem rakpart is csak nehezen járható a befelé vezető oldalon. Mától Újpesten a Megyeri úton, a Külső Szilágyi útnál lezárják a félútpályát, mert úgy gyalogos átkelő helyet alakítanak ki. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: Most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Vogyerák Anikó és Rónai Egon.
1: Lesznek-e vendégmunkások Magyarországon? Legyenek-e vendégmunkások Magyarországon? És hogyha van terület, ahol igen, akkor az melyik? Nógrádi Józsefnél érdeklődünk ez irányban. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt!
1: Már csak azért is, mert hogy erről van egy kormánydöntés, de igazából ez még mindig csak lebeg, mert hogy azt ígérte Köbel Anita kormány szóvivő, hogy erről majd még külön megszületik egy újabb dokumentum, úgyhogy igazából nem tudjuk, hogy mi ennek a vége. Ön a Trenkwalder az egyik munkaerőpiaci nagy cég stratégiai kapcsolatokért felelős igazgatója, úgyhogy kérdezem, hogy látja.
3: Nos igen, a kampány során gyakorlatilag fél éve ismert már az, hogy itt a vendégmunkások kapcsán valami fajta átalakulás várható. A minap közlönyben megjelent információtól viszont nem lettünk okosabbak. Csak annyit lehet tudni, hogy ugye felülvizsgálja a kormányzat azt a törvényt, ami egyébként az elmúlt 5-6 évben legalább egy tucatszor lett megváltoztatva, pont azért, mert egyébként mind a közhangulat, mind a cégek hozzáállása is változott ehhez a foglalkoztatási formához. Magyarországon 2016 óta lehet külföldi munkavállalókat foglalkoztatni. Kezdetben az ukrán munkavállalók voltak azok, akik nagy számban érkeztek, és egyfajta mencsvárt nyújtottak a magyar gazdaságnak. Leginkább a feldolgozóiparnak, hogy így gyorsan válaszoljak is, és hiszen ott óriási beruházások voltak, amelyek hirtelen nagy létszámigényeket indukáltak, és erre nyújtott egyfajta gyógyírt az ide érkező ukrán munkavállalói tömeg, azonban a háború kitörésével ezeknek az embereknek a nagy része eltűnt, hiszen Európa szerte olyan segélyezési rendszer jelent meg, ahol többet kapott munkanélkül egy ukrán munkavállaló, mint amit itthon kereshetett. Ennek pótlására gyakorlatilag hozzányúlt a kormányzat annak a lehetőségéhez, amit már Európa szerte egyébként más országok, öregedő társadalmak alkalmaztak, hogy vendégmunkásokhoz nyúltak a világ azon részeiből, ahol egyébként meg volt olyan lélekszám, akit kifejezetten exportáltak a különböző régiókba. Így például az arab államokba rengeteg Fülöp-szigeteki ment, aki angolul beszélt, könnyen illeszkedett, és örömmel ment oda dolgozni, viszont ott olyan körülmények uralkodtak, amelyek miatt a európai nyitást örömmel üdvözölték a filippi munkavállalók, és gyakorlatilag a kormányzat lehetővé tette például az ő számukra is, illetve hát akkoriban még 15 ország számára, hogy onnan lehetett hozni munkavállalókat, de leginkább a dél-kelet-ázsiai és közép-ázsiai munkavállalók váltak be. Ezt a törvényt kezdte el aztán a későbbiek során egyre inkább szigorítani a kormányzat, mert látta azt a fajta politikai közhangulatot, ami szembe ment ezzel, és gyakorlatilag az elején is nagyságrendileg egy olyan 100-120 ezer fő volt Magyarországon, és azóta sem nagyon változott ez a szám. Az utóbbi időben kezdett némileg csökkenni, pont a szigorítások eredményeként, de valójában ez a 120 ezer, ez lehet azt mondani, szinte patika mérlegen van meg, ami azt jelenti, hogy többet nem is nagyon akar a piac felvenni ma jelen pillanatban Magyarországon, hiszen egyfajta gazdasági recesszió van, nincsenek olyan megnyúló hatalmas pozíció létszámigények. Másik oldalról pedig azt is látjuk, hogy a törvény fogja is az ide érkező, legalábbis ami a minősített kölcsönzőkön keresztül érkező munkavállalókat illeti, hiszen ott 35 ezer főben maximálja az évente ide érkezhető munkavállalók számát, illetve ezek nem tudnak letelepedni, nem tudnak itt maradni, tehát mindenféleképpen a mandátumokat követően ez 2+1 év, haza kell, hogy utazzak.
1: Hadd tegyek pár megjegyzés, az egyik a közhangulattal kapcsolatos, hogy hát ezt javarészt a kormány maga gerjesztette ezt a közhangulatot azzal, hogy migránsnak mutatta azokat az embereket, akik dolgozni jöttek ide, és ugye igen, záros határidőn belül távozniuk is kell az országból. Tehát itt migrációról igazán nem volt szó. A másik, hogy mondta, hogy csomó szabály változott. Például szűkült az országok mennyisége, ahonnan egyáltalán Magyarországra érkezhet egy vendégmunkás. Ez ma hogy van?
3: Ez ma maximum 3 országban van, legalábbis azokban az esetekben, amikor kifejezetten vendégmunkás céllal érkező munkavállalókról beszélünk. A nemzeti kártyát bővítették némiképpen ki, tehát azon országok, amelyek idáig mondjuk a magyar ajkúak is lakta vidékeket tartalmaztak, ezek száma bővült ki, és leginkább Közép-Ázsia, illetőleg a balkáni régió országait emelték ide be. Egyfajta plusz munkerő tartalékot bemozdítva ezzel, de valójában ez sem vált be. Tehát olyan nagy létszámok innen sem érkeznek.
1: Hát nem ide jönnek elsősorban, mennek tovább.
3: Nem ide jönnek, és ez a három ország, ami egyébként megmaradt, Fülöp-szigetek, Örményország, illetőleg Grúzia. Ez utóbbi kettőből egyáltalán nem, tehát valójában a Fülöp-szigeteki állomány az, ami jelen pillanatban ma Magyarországon abszolút tetten érhető.
1: 120 ezer Fülöp-szigeteki?
3: Nem. A Fülöp-szigetiek száma ma nagyságrendileg egy olyan 10-15 ezer fő körül mozog. A korábbi években az előbb említett 10x országból bejöttek, teszik ki. Itt ukránok létszáma még mindig egy nagyságrendileg egy olyan 20 ezer fő között mozog. A vietnámi állomány, ami szintén egy olyan nagyságrendileg 20 ezer fő. Tehát körülbelül így oszlik meg. Viszont fontos azt látni, hogy 24-25 féle módon egyébként lehet külföldinek ma Magyarországon megjelenni, és nyíltan vagy bújtatottan, de valamilyen módon állásba kerülnie. Például a legnagyobb példa, amivel a legtöbben találkoznak, mondjuk a nepáli munkavállalók. A Nepál sosem szerepelt ezen a listán, hát akkor mit keresnek itt, hogy lesznek ők futárok? Önfoglalkoztatóként jelennek meg, tehát a törvényekben...
1: Ő egy vállalkozó.
3: Ő egy vállalkozó, pontosan. Tehát a törvények lehetővé teszik azokat a kiskapukat, melynek eredményeként aránylag sokan vannak itt jelen. Ha hozzányúlnak a törvényhez, nagy valószínűség szerint ezeket az ajtókat fogják bezárni, és egy ellenőrzöttebb, szigorúbb behozni.
1: De hozzá kell nyúlni?
3: Annak érdekében hozzá kell nyúlni, hogy egyrészt egy politikai vállalást tettek ezzel kapcsolatosan, és valamit reagálniuk kell. Másrészt viszont Magyarországon jelen pillanatban egy olyan recesszív állapot uralkodik, ahol a munkanélküliek száma elkezdett felfelé mozdulni, és kell valamilyen intézkedést tenni annak érdekében, hogy az egyre nagyobb létszámú megjelenő munkanélküliek nek valamilyen munkahelyeket tudjanak biztosítani.
2: Van még olyan specifikus szektor, ahol egyébként sokkal több mondjuk a vendégmunkás, tehát ez kimondható, akár mondjuk itt most futárokat emlegetett, és hogyha szigorítva lesz ez a törvény, akkor az ő kiesésüket csettintésre pótoljuk? Mert nyilván azt feltételeznénk, hogy hát azért vállalják el ők ezeket a munkákat, mert mondjuk más nem.
3: Ez egy nagyon jó meglátás, hogy valójában a munkavállalók oda érkeznek, oda tudnak érkezni ebben az önszabályozó piacban, amire nincsen magyar munkavállaló. Tehát azt mondani, hogy a külföldiek elveszik a magyar helyét, ez így ebben a formában nem igaz.
1: Egyszerűen... Pedig még óriás plakáton is olvastuk.
3: Lehet, de ettől függetlenül megvannak hirdetve ezek a pozíciók, amelyekre leadják az igényeket, és tény is való, hogy ezekre nem jelentkezik magyar munkavállaló. A cégek arról számolnak be sorra, hogy nem találnak műszakrendekben munkavállalókat ünnepnapokra, feldolgozóiparba, a szállodaipar arról panaszkodik, hogy nincsen elegendő munkavállalója annak érdekében, hogy mondjuk a szobák takarítását ellássák. Nem véletlen az, hogyha nem találnak kellő számú munkavállalót, akkor ilyenkor jönnek a robotok, az átszerelések, az automatizáció. Tehát, hogy bizony-bizony egy szűkített helyzetben, mozgástérben vannak a cégek, és ők próbálnak mindent megragadni, minden eshetőséget, lehetőséget. Ezért is van az, hogy sokan felemelték a hangjukat ezzel a törvény ellen, annélkül, hogy ismernék, hogy egyébként mi fog most
1: kijönni. A korábbi kormány úgy fogalmazott, hogy van 300 ezer potenciális munkavállaló Magyarországon. Őket kell bevonni a munkaerőpiacra, ezért kell kizárni innen Magyarországról a vendégmunkásokat. Na de hát ez a 300 ezer ember, ez most is dolgozhatna, ha jól értem.
3: Egyrészt tehát fontos azt megjegyezni, mi számos olyan programban részt veszünk, és részt vettünk, ahol pont a hazai munkaerőpiaci tartalékokat igyekeztünk megszólítani. Van olyan program Magyarországon 2019 óta, ahol közel 300 település részvételével több mint 300 ezer embert megszólítva igyekeznek integrálni a leszakadó településeken élőket, azokat, akik kiszorultak a munkaerőpiacról, hogy ők valamilyen módon, de integrálódni tudjanak. Közel 30 szeretetszolgálat és egyéb más ilyen komoly családsegítők, mentálhigiénések, szociális munkások, akik azon dolgoznak, mind, hogy ezt a munkaerőpiaci tartalékot integrálni tudják. 5 és 10 ezer fő között mozog, az elmúlt 6 évben itt elért eredmény ebből a több 100 ezer főből. Tehát azt mondani, hogy ez a 300 ezer fő rendelkezésre áll, és alig várja, hogy munkaerőpiacra lépjen, ez nagyon jó lenne, de ez csak papíron létezik egyébben a formában.
2: Nógrádi József, a Trendpoldertől köszönjük szépen.
3: Köszönöm a lehetőséget.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Vogyerák Anikó és Rónai Egon.
1: Fura dolog ám mások osztálytalálkozójába belecseppenni. Már pedig itt most ez zajlik. Milyen volt Anikó diákként? Jó reggelt kívánok a Báb Színház igazgatójának, Ellinger Edina,
2: akikre büszkék vagyunk, tudod, mindig a kis közös osztálytársas csopiban bármilyen hír van veled kapcsolatban.
1: Tényleg, kérek szépen valami pletykát Anikóról.
2: Azt majd adáson kívül. No.
3: nekem csupa kellemes emlékem van az Anikóról. Igazából az egy ilyen nagyon-nagyon jó dolog, hogy visszaemlékszünk arra, hogy hol tartottunk gimnáziumban, ki merre fele akart menni, hogy akart színész lenni, és az pedig, hogy így visszatekinteni, hogy kit merre sodort az élet, és kinek milyen a pályaíve, az egy borzasztóan izgalmas kérdés ilyenkor. Már a, hát így ugye, most, hogy lassan a középgenerációhoz tartozunk.
2: Tudod, amikor az igazgatók beszélgetnek.
1: Bocsika, igen.
2: Mert hogy odaig eljutottatok, hogy most szerveztek egy különleges fesztivált, azon túl, hogy tök függetlenül attól, hogy egyébként nagy rajongója vagyok a Báb Színháznak, én magam is, meg hogy osztálytársak vagyunk, én aranyosan megvásárolom a jegyeket, Edina nem is szokta tudni, hogy
1: jó, de neked kufli fertőzésed van.
2: Igen, megyek rendszeresen a gyerekkel, és mindenkinek nagyon javaslom, pláne a kuflikat, mondjuk akár jövő héten is, de ezen túl ennél többről szól a Báb Színház, és ti ezt próbáljátok most fiatalokkal megmutatni, hogyan.
3: Célkitűzésünk, hogy rendezzünk fesztiválokat, és van nekünk egy nagy fesztiválunk, azt azért gyorsan elmondom, mert nem győzöm eleget mondani, az Abstract, ami egy nemzetközi bábfesztivál, úgyhogy reméljük, hogy majd azzal kapcsolatban is jöhetek mondjuk egy év múlva, hogy sikerült megint megszervezni, de nagyon szeretünk kisebb fesztiválokat szervezni, és mindig újra és újra gondolni, hogy éppen milyen fesztivál, mi a fesztiválnak a tematikája. És én nagyon sokszor szoktam arról is beszélni, hogy nagyon-nagyon fontos az új generáció számunkra, nagyon fontosak a fiatal alkotóművészek. Azt hiszem, hogy borzasztó nagy tévút lenne, hogyha a saját köldökeinket nézegetnénk állandóan, és ellennénk saját magunkban. Nekem egyrészt nagyon fontos a tanítás, 17 éve tanítok folyamatosan, és az egyik, szerintem az egyik legjobb dolog a világon nézni, hogy hogyan érkeznek meg az újabb és újabb kollégák a szakmába. Ezért úgy döntöttünk, hogy idén egy olyan fesztivált fogunk szervezni, Studio 26 címen, ami az új generációnak lesz a Báb Fesztiválja, és hogy mit értünk ez alatt, az új generáció alatt, ezek a 30-as évek elején járó, elsősorban rendezők. Rendezők és színészek is, de itt most mi 7 fiatal rendezőt szólítottunk meg, és a 7 fiatal rendezőnek az előadását hívtuk meg magunkhoz, illetve van egy most végzős egyetemi hallgató is, akinek az előadását meghívtuk. Egyébként ez egy nonverbális előadás az ember tragédiájáról, tehát ez is egy nagyon izgalmas kísérlet. Természetesen ezek az előadások, ezek kísérleti jellegűek, és ami még a szépsége ennek a dolognak, hogy tulajdonképpen a vidéki bábszínházakat is egyben így vendégül tudjuk látni, mert ezek a fiatal alkotók, van, aki Szombathelyen dolgozott, van, aki közülük Veszprémben dolgozott, illetve Szegeden. Úgyhogy így two in one, tulajdonképpen ez a fesztivál most ebben az esetben.
1: Ez azért is izgalmas. Talán, mert hogy én ezt úgy gondolom, lehet, hogy rosszul, hogy az elmúlt évtizedekben a legjobban a színház világában a Báb Színház változott meg. Hogy azok a hagyományos fogalmazások, ahogy felnőttünk hajdanában, hogy milyen a Báb Színház, azok szépen lassan kikoptak, és ennél sokkal sokrétűbb, izgalmasabb, nyitottabb világ lett színjátszás tekintve is.
3: Hát én örömmel hallgatom ezeket a szavakat, mert ebbe azért több mint 20 évnyi munkánk van most már benne nekünk is, és őrizzük mi a bábtechnikáknak a hagyományait egyébként, de azért például a Budapest van most már benne nekünk is, és őrizzük mi a bábtechnikáknak,

0: venni, akkor inkább a fiatal felnőtteket és a felnőtteket. Egyetlen egy gyerek előadás van benne, és az összes többi az a nagyobbaknak szól, tehát az felnőtteknek
1: de
0: szól.
1: De ez egy például szintén egy új elem, vagy egy új hullám a Báb Színházban, hogy felnőtt színház lett. Tehát ugye az én gyerekkoromban a Báb Színház az kifejezetten dedikáltan a gyerekeknek szólt elsősorban, ez ma nem igaz.
0: Nem, az abszolút nem igaz, és én annyira örülök annak, hogy kezdünk ki törni azért abból a sztereotípiából, hogy magát a műfajt a gyerekszínházzal azonosítják, és itt szeretném azt elmondani, hogy nagyon-nagyon fontos a gyerekszínház, éppen az Aszites fesztivál zajlik, ahol ma nézik épp a Mindenki legyen kufli előadást a zsűri, tehát hogy nagyon-nagyon fontosak a gyerekek, nagyon fontos a gyerekszínház, de a báb műfaj az ennél egy sokkal összetettebb műfaj, és hát a Budapest Báb Színháznak is van egy felnőtt repertoárja most már.
1: Ráadásul a színészek már nem paraván mögött vannak, nem, mint régen, hanem ők nem teljes értékű színészként vannak jelen a színpadon.
0: Abszolút, abszolút, nagyon sokrétűek, erre is vannak trenírozva a képzés során, tehát van egy élőszínházi képzésük, és arra jön rá a báb specializáció.
2: Kiket vártok erre a fesztiválra? Ez egyfajta ilyen, nem tudom, művészeti találkozó, és akkor aki szegről végről a szakmában van, biztos kíváncsi rá és elmegy, vagy földi halandók is, menjünk és nézzük meg.
0: Ne, abszolút, abszolút várjuk a nézőinket és a műfaj kedvelőit, illetve akik szeretnének kikacsintani akár erre a műfajra, és éppen ezt most választják ki. A teljesség igénye nélkül, csak hogy bedobjak tényleg néhány címet, szerintem az egyik legizgalmasabb előadás Lázár Helgának a produkciója Put the Roots Down, ennek egy angol címe van, ennek az előadásnak ennél még hosszabb, de hogy a Helga, ő Lipcsében él, és ez egy személyes történet, és azt dolgozta föl, hogy mit jelent a migráció. Mit jelent a migráció neki, mint magyar embernek, tehát letelepülni egy abszolút másik országban. Nyilván a transzgeneráció is bekapcsolódik ebbe az előadásba, és abszolút a fizikai színház felől közelít, de tárgyszínházat, úgynevezett figuraszínházat is behoz. Ne lila dolgot képzeljenek a nézők, inkább fúziós, nagyon izgalmas kísérleti színházat. Tehát szerintem, és ez is felnőtteket szólít meg, és ezt nem lehet többet látni, én azt gondolom, hát legalábbis egy jó darabig nem lehet Budapesten látni ezt az előadást. De ugyanitt kiemelhetném a Szombathelyieknek a Tonó című előadását, ami egy gyerek előadás, 6 éves kortól ajánlott, és egy kifejezetten érzékeny témát dolgoz föl, hogy mi van akkor, hogyha egy testvérpárból az egyik mentális zavarokkal küzd. Tehát, hogy szerintem nagyon-nagyon-nagyon fontos téma, és egy nagyon szépen fogalmazott és vizuálisan is izgalmas előadás.
1: Azért rakjuk ezt rendbe oly módon is, hogy hivatalosan is elhangozom, hogy Budapest Báb Színházban lesz ez a fesztivál május 24 és 31-e között, a Stúdió 26, a Fiatal Bábusok Fesztiválja.
2: Elvin Geredina, köszönjük.
0: Én is nagyon köszönöm.
3: Május 20-a a méhek világnapja. Egyes elemzések szerint annyira fontosak, hogy az emberiség élelmiszer termelésének mintegy harmada függ a rovarok beporzó tevékenységétől. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Milyen színt nem látnak a méhek? Start 1. Kék. Start 2. Piros. Heti nyereményünk egy páros belépő a Fenyő Miklós emlékére rendezendő Micsoda Buli koncertre a Papp László arénában. Valamint egy páros belépőjegy a TNT július 17-i Tokaji koncertjére a fesztiválkatlan.hu felajánlásával.
1: Szerintem még nem bocsódtunk fel, de beszélnünk kell róla, mert emlékeznünk kell rá. Milyen furcsa, emlékeznünk kell Scherer Péterre. Tegnap hunyt el a fantasztikus művész, nagyon sok a kedvence. Filmről, színházból és Olt Tamással, a Karinti Színház színész igazgatójával beszélünk Péterről. Hát most már úgy kell mondanom, hogy az ő emlékezetéről. Jó reggelt kívánok, szervusz Tamás!
4: Jó reggelt! Jó reggelt, szervusz, köszöntöm a nézőket!
1: Szóval, hogy nálatok még a múlt héten játszott, és hát tele volt tervekkel, és hát egyáltalán nem látszott úgy, hogy ekkora baj lenne.
4: Múlt vasárnap, így van, a Piszkos Fekcímű előadásban, amit ugye ő írt, és ő rendezett, és játszott is benne előtte, talán egy vagy két nappal beszéltünk telefonon, kimondottan jó hangulatban volt, és hát azt lehetett tudni, hogy ő régóta küzd ezzel a betegséggel, de hogy nem látszott rajta, ezt nem mutatta, ő ennek jelét sem, mind remélhettük, hogy ez nincs is, hiszen ő úgy élt, mint ha...
1: Hopp, Olt Tamás eltűnt. Ugye a legtöbbek számára

0: Már a Jancsó hozta képbe Pepét és Kapát, az elválaszthatatlan párost, ugye Scherer Pétert Mucsi Zoltánnal lehetett oly gyakran látni együtt, és az ő egészen furcsa, speciális párosuk, az ő együttműködésük, az önmagában azért is különleges volt, mert hogy két nagyon különböző karakter talált itt egymásra, és lettek életre szóló barátok, nem csak a színpadon, és nem csak a filmen, hanem a valóságban is.
1: Nincs olyan szerintem, aki legalább egy ilyen jelenetet ne látott volna, vagy ne derült volna.
0: Hát igen. Tamás, itt vagy velünk?
2: Itt vagyok, igen.
0: Ha Scherer Péterről, mint színészről, vagy mint rendezőről kell megemlékezni, az ugye ilyenkor a legfurább, mert tehát méltatni valakit, aki most távozott közöttünk, egyrészt szinte kötelezőnek tűnik, de hát azért az ő karaktere, az tényleg különleges volt.
2: Mindenképpen, és talán kötelező is. És nagyon, ugye ilyenkor mindig az ember nagyon nehezen mondja azt, hogy ő most elment, vagy nincs, hiszen itt van velünk. Tehát a kultúránknak egy jelentős része, nem csak a szakmánknak kiemelkedő alakja, hanem az egész magyar kultúrának. Tehát én mint lelkes rajongó tudok elsősorban beszélni róla, aki hát nagyon-nagyon régóta követem, és ezt mindenki tudna idézni a Kapa Pepe filmekből, szerintem a sorozatokból, vagy csak ha csak a hangját meghallja bárki, akkor tudja, hogy ez ő. És egészen fiatalon, nem is tudom, pályám legelején egy 20 éve találkoztunk először, amikor egy szerepet át kellett vennem Rosnádi István Fédra fitnessében, de ő volt Tézeusz. És úgy fogadott már akkor, mint hogyha mi ezer éves jó barátok lennünk, mint mi is lenne természetesen, mint hogy mi együtt játszunk. És emlékszem, hogy nem is a beugrásomhoz gratulált akkor, hanem az alakításhoz, és ezt külön kiemelte. És mindig lelkes volt, és mindig mosolygott. És az ember megnézi ezt a rengeteg posztot, emlékezést, amit a tegnap óta az emberek kitesznek, akkor látják, hogy nem mindenkinek kedves emléke van vele. Mindig kedves volt, mosolygós, tele energiával mindenkire, tehát ez egészen döbbenetes veszteség.
0: Hát és remek színész volt. Egyébként voltak nagyon kemény szerepei. Filmen például szívesen alakított olyan embereket, akiket például AVS tisztelt, akiket egyáltalán nem lehetett szeretni, de ő a szerethetetlenségben is valami olyan karakter volt, ami azt gondolom, hogy felejthetetlen is. Hát igen, a szakmabeliek látjuk, hogy a Facebookot teleírták azzal, hogy milyen emlékeik vannak, és a közönség is, akik még sokat-sokat fogjuk nézni, és hallani a szinkronokban, lásd
1: Kuflik. Hát sőt, pont ezt akartam mondani, hogy az előbb beszéltünk a Kuflikról, és hát az én kisfiam ugye pont ebben a korosztályban van, hogy járunk színházba vele, hogy olvassuk napi szinten, és mesét is nézhet, és hát azt a hangot, azt senki nem fogja
0: ott tudni. Is Scherer Péter jön. És marad velünk. Tamás, köszönjük ezt a néhány mondatot. Tudom, hogy mennyire nehéz ilyenkor. Örülök, hogy itt voltál velünk, és volt alkalmunk beszélni Scherer Péterről a társaságodban.
1: Isten nyugasztalja.
2: Ugyan békében, Péter, igen. Sziasztok.

0: Most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Vogyerák Anikó és Rónai Egon.
1: Van az a gyűjtemény, tudod, amikor mondják, hogy a klasszikus utolsó mondatok, ezekre szerintem mindenki tud idézni. A jé medve, de aranyos, de cuki, ez is egy ilyen.
2: Csinálj egy fotót vele.
1: Igen, igen, egy szelfit. Szerintem sokkal már megtanultuk, hogy a medve nem játék, de egyre több van belőle. És egyre többször olvasunk egyébként medvetámadásról, akár mondjuk a szomszédunkban, Erdélyt nem is kell mondanunk, vagy akár picit távolabb turista útvonalakon is, hogy ilyenkor mit tegyünk, mit ne tegyünk, ezt is helyre tesszük.
2: Van Szilágyi Magyarországon Istvánnak. Is ráadásul, úgyhogy Szilágyi Istvánnak azt gondolom, hogy kiváló terep.
1: A Fehér Kereszt Állatvédő Liga elnöke, és egyébként ugye a Veresegyházi Medve Otthon Predátor programjának vezetője. Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt kívánok!
1: És már hozott is nekünk szemléltető eszközt, amiről majd beszéljünk, hogy jó. Ez micsoda, de induljunk onnan, hogyha látom őt azon túl, hogy nem menjek oda, hogy de cuki, megsimogatom, azon túl mi kell, hogy legyen az első reakció.
3: Picit, ha visszaugrunk, 1926, amikor Milne Mici mackója Tigris háton belovagolta a mesetörténet világába, ez mindannyiunkra hatással van, és itt kezdődtek a problémák. Abban az időszakban mindenkinek volt valamilyen vadállata, tehát ez egy ilyen menő dolog volt. Amerikában ez mai napig is működik. A probléma az, hogy fejben lecukizzuk a medvét, ugyanakkor emberi tulajdonságokkal ruházzuk fel, poénkodunk vele, nem veszük tudomásul azt, hogy ő nem akar nekünk bajt, ő magát védi, esetleg ingerlékeny amiatt, mert megszülettek a bocsok, Japánban szűkül az élettér, ugye egy biológiai változás van a természetben, változik a flóra, fauna, kevesebb a táplálék, hát gondoljunk saját magunkra, hogy mi is ingerlékenyek vagyunk, hogyha nincs megfelelő ennivaló, nincs megfelelő táplálékbevitel. Ugyanakkor az emberekben is, ugye tudjuk, ezek a lerövidített videók a közösségi oldalakon, ugye vannak emberek, akik hisznek abban, hogy a gravitáció nem hat rájuk, ugye láthatunk ilyeneket különböző oldalakon. Vannak emberek, akik borzasztó bátorrá válnak, és ugye itt azért ez a paprika spré, vagy ez a vörösbors spré, ugye azt is szemléltet, hogy ebben hiszünk, ezt nagyon erősen hype-olják a különböző közösségi oldalakon.
2: Ja, miért ez kamu?
3: Hát igazából ez egy hamis biztonságot ad az embernek.
2: Ja, nálam van a spray, nem lesz baj.
3: Igen, ennek van egy beltartalma, közterületen nem lehet használni, hamis biztonságot ad, ugyanakkor hiszünk benne, és ugye mit tanultunk, kortól függed, cserkésztábor vagy úttörőtábor, ki hová járt, ugye nyálazd meg az ujjadat, nézd, honnan fúj a szél. Tehát amikor egy medve ott van, nem hiszem, hogy erre van nekünk affinitásunk, hogy itt nyálazzuk az ujjacskánkat.
2: Na jó, akkor mit csináljak? Maradjak mozdulatlan, vagy fussak, ahogy bírjak?
1: Szaladj fel a fára.
3: A realitás érzékünket.
2: De jön utána a medve, el tud menni egy darabig.
3: Így van, a realitás érzékünket azért szerezzük vissza. Én azt kívánom a felnövekvő nemzedéknek is, és minden erdőjáró turista embernek. Sajnos az a baj, hogy rossz irányba vagyunk agyon érzékenyítve. Tehát minden állat lehet veszélyes. Ugye most már tehenek taposnak halálra alpesi országban embereket. Tehát ezt tudomásul kell venni, hogy az ember egy sérülékeny lény, és ugye ez a vérmedve dolog, ami megy Hollywoodban, Grizzly Birodalma, vadon fogjai, kokainmedve, ugye ezek arra kell, hogy ösztökéljenek bennünket, hogy ezek az állatok veszélyesek, és ugyanakkor mégsem. Tehát mindenki egy ilyen...
2: Mert minden gyerekszobában van egy plüsmackó.
3: Így van, aki és mindig cuki. Azt tanítom a Predator program is, hogy itt nálunk nem macik vannak, nálunk medvék vannak. A medvével semmi baj nincs, mindig az emberi tényező.
2: Jó, de tényleg, oké, elmegyek kirándulni. Aktele környékén például elég gyakori a medvelátogatás, Szlovákia felől érkeznek, viszonylag gyakran mondják. Mi történik, ha jön? Tehát én megyek az úton, ő jön szembe.
1: Pont tegnap mesélte egy kolléga, hogy hogy egy ismerőssel találkozott medvével, és akkor lelkesen mesélte. És képzeld el, akkor megmerevettünk, meg csendben maradtunk, és neki azt tanácsolták, hogy nagyon okos vagy, pont az ellenkezője kéne, hogyha zajt csapsz, akkor igazából nem fog oda menni, ő nem bántani akar téged.
3: Ez így van, tehát hangoskodni kell, beszélgetni kell, unalmas párkapcsolata nem kirándulunk, beszélgetünk, csörgődobot, sámándobot, kereplőt viszünk magunkkal, ezt jól megtanulták a környező országokon, állandóan él medve. Egy tanulási folyamat.
2: Tehát akkor oda sem jön, ha hajózat.
3: Oda se jön, tehát lehetőséget kellene az állatnak enni, arra, hogy eltávolodjon tőlünk. Tehát egy normális világban, ha emlékszünk erre, egy normális vadállat egy normális embertől félt. Kerülte az embert, és a cuki maci szindróma, amikor felüti a fejét, igazából kutyával való sétát nem ajánlom senkinek, egyik, tehát sem aktelek, sem bükk környékén. Az farkasnál is problémás, mert a farkasok elfogyasztják előszeretettel a kutyákat, ha elengedjük szabálytalan kutyásként, ugyanakkor a medve megszokta, hogy mindenki elszalad előle. Most buksit elengedem, buksi játszik vele, és magamra csalom a medvét. Szlovéniában évente 2-3 ilyen baleset van. Tehát az a helyzet, hogy hangoskodás, beszélgetés, és nem, tehát egy nagyon opportunista állatról beszélünk. Nem szabad őt beetetni. Ugye Erdélyben ezért van az, hogy visszanyad a fagylalt, mert én mindenkit, megmondom őszintén, eljárás alá vonnék, aki az autóutak mentén megáll és medvét etet. Mindig a medvék járnak rosszul ezzel az emberi tevékenységgel. Normális gondolkodó emberként kell kirándulni, hangoskodás, beszélgetés, kereplő, ha nagyon félősek vagyunk, ha mégis ott van a medve, akkor meg kell állni, hátrálni, ne akarjunk nagyobbak lenni, mint egy medve, tehát ezek nem túlélési technikák, meg olyan, hogy fussunk lefelé az lejtőn, hallani ilyeneket is, ugye, mert az internet szépen csak
2: gyorsabban fog futni.
3: Meg hogy a lejtőn ő elbotlik, én pedig nem, homo sapiensként, tehát ezek nagyon téves elképzelések.
2: Ez a spray, amit ide kirakott, kettőt is hozott nekünk, ez akkor teljesen értelmetlen?
3: Hát ez vaddisznónál jó, szatírok ellen nagyon jó.
1: Csak közben látjuk a képeket, és szerintem nincs olyan, aki nem arra gondol, hogy egyébként de cuki.
3: Ugye? Hát van 42 foga, hátsó lábak le vannak kopva, de ő neki úgy kell elképzelni a első mancsait, hogy borotva éles kések vannak.
1: De sikerült felhívni szerintem a figyelmet erre. Most.
2: De Maci, attól még cuki, csak kerüljük el.
1: Medve. Cuki csak nem.
2: Hát ugye?
1: Medve. Kezdjük iratkozni. Szilágyi István, köszönjük.
3: Köszönöm.
0: Május 20-a a méhek világnapja. Egyes elemzések szerint annyira fontosak, hogy az emberiség élelmiszer termelésének mintegy harmada függ a rovarok beporzó tevékenységétől. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Milyen színt nem látnak a méhek? Start 1. Kék. Start 2. Piros. Heti nyereményünk egy páros belépő a Fenyő Miklós emlékére rendezendő Micsoda Buli koncertre a Papp László arénában. Valamint egy páros belépőjegy a TNT július 17-i tokai koncertjére a fesztiválkatlan.hu felajánlásával.
2: Az imént a budapesti Bábszínház igazgatónője arról panaszkodott, hogy hát igen, szezon vége van, egy picikét már kezdenek fáradni a művészek. Na, a Táliában ha fáradtak, ha nem kapnak nyári programot.
1: Jó, de a világ egyik legcsodásabb helyére.
2: Az most egy más kérdés. Ettől még játszani kell. Mózes András, a Tália nyári kert projektmenedzsere. Jó reggel.
1: Jó reggel.
4: Jó reggel, sziasztok.
1: Ugye, hogy Csalföld milyen szép?
4: Nagyon szép, dolgozni megyünk, de egy gyönyörű környezetbe, Káli-medence szívébe. Immáron hagyománnyá vált, negyedik éve ad helyet nekünk a Káli Fecske Étterem és Kulturális Központ, a Tália Színháznak, hogy színházat csinálhassunk, vigyünk oda Balatonra, és a nézők már vannak olyan nézők, akik követelnek bizonyos előadásokat, főleg a legkisebb nézőink, visszatérő gyerek előadásaink vannak, mint a Kipkop és Tiptop, Bogyó és Babóca, Bori Bonnyaral, de készülünk újdonságokkal is.
2: Ez egy speciális helyszín is, hát már csak azért is, mert Csalföld nem egy nagy település. Hát ott a Káli-medencében nagy település nem is nagyon van.
4: Igen.
2: Tehát ott be kell vonzani a turistát, meg a helyieket. Erre mi a módszer?
4: Bízunk benne, hogy a nem csak az ott élők, hanem a nyaralók is eljönnek hozzánk, illetve azok a nézők, akik esetleg évközben nehezen jutnak el Budapestre, vagy a Tália Színházba, vagy munkájuk véget nem tudják megoldani, vagy a gyerekeket nem tudják leadni a nagyszülőkhöz, vagy nem kapnak esetleg jegyet arra az időpontra, mert ilyen is előfordul. eléggé közkedveltek az előadásaink, hiszen mi viszünk a Thália Színházból ugye előadásokat, tehát ennek a repertoárnak, ennek a nyári repertoárnak ez az alapja. Alapvetően azért van, hogy a Thália Színházat ott is meg tudjuk mutatni.
2: Mennyi gyerek előadásotok van a Thaliában úgy egyébként? Mert hát itt van bőven.
4: Így van, ezek vendéggyerekelőadások. Mi most kezdünk el foglalkozni gyerekelőadásokkal. Tehát, mint mondtam,
2: próbáltam gondolkozni, hogy Boribont meg Kikópot mikor lehet a Thaliában.
4: Nem, de tőlünk vannak színészek egyébként, tehát hogy mi is próbáljuk rászoktatni a Thália Színház nézőit, hogy a jövőben ez nálunk is előfordulhat. Szóval, hogy színes programmal készülünk, a Thália Színház, illetve azon belül is a Thália Téli Kert stúdió előadásai az idei új bemutatók közül lesz a Tengeren produkció, egy ír tragikomédia vagy fekete komédia, lesz a Molnár Ferenc nem megszokott klasszikus olimpia előadása a békebeli időkről, vagy lesz például a Fénytörés, egy szerelmi párosról szól, ez egy Broadway darab. És készülünk persze vendégprodukciókkal, koncertekkel, Péli Barna koncerttel, Gubik Petrának a Mi van a zsebemben önálló estje is megfordul.
2: Milyen szép.
4: Igen, az egy gyönyörű koncert.
2: De megy hozzátok Stály Judit főzni?
4: És így van, és lesz egy nagyon izgalmas produkció, Stály Judit jön a hely specifikus gasztro színházával, ez egy improvizációs előadás, ugye a beugró mentén találta ki Judit, és Novák Péter lesz a játékmester, szóval elég izgalmasnak ígérkezik.
2: És Novák Péter be fogja mondani, hogy éppen mit rakjon be a kajába? Mert abból azért kaland lesz.
4: Még az is előfordulhat, és kiegészítette a Judit azzal, hogy balatoni gasztro színház, szóval tényleg a hely szerint fog ez történni.
2: Mondd ilyenkor, ez hogy van? Ti oda költöztök, vagy ingáztok Budapest és Salföld között?
1: És csapatépítés is?
4: Ingázunk. Tényleg minden szombaton lemegyünk, akkor vannak a felnőtt produkciók, másnap délután a gyerekelőadások. Június végétől augusztus utolsó hétvégéig fog ez történni.
2: Akkor ez nem egy nagy nyaralás.
4: Hát nem, igen, nem csapatépítésről szól, munkáról szól. Én például lent leszek minden hétvégén, és van jó pár kollégám, akik ott leszünk végig, hogy minden rendben zajlódjon, a színészek meg jönnek, mennek és szórakoztatják.
1: Közben arra kerestem rá, csak úgy nem mondjak pontatlan dolgot, hogy képzeld, ide is tudok kötni, mert hogy egy másik gimis osztálytársnőm, Gévai Júli, Svraka Gévai Júli például, a Táliának is írt egy darabot, amit én legutóbb egyébként nálatok voltam. És
2: melyik gimnázium volt? Ez jó kis osztály.
1: Ugye? Vörös Marti drámatagozó.
2: Ja,
4: bocs, a világ összefutnak a szállat.
2: Az a, ugye az a szakma alapja.
1: De minden.
4: A szakma is kicsi.
2: Igen. Na, viszont Anika osztályától egy kicsit elvonatkoztatva a rövid időre, mert majd aztán ezt még kibeszélhetjük. Hogyha a Thália nyáron így ingázik, mikor fogtok őszre próbálni?
4: Ősszel ugye a felújító próbák fognak zajlani, illetve augusztus végétől az egyik csapat már elkezdi az első produkciót, de megosztjuk, hogy aki éppen lent dolgozik, akkor ő nem tud ugye lent, tehát ő fönt fog új bemutatót próbálni.
1: Kiket vártok erre a nyári kitelepülésre, hogyha lehet ezt így?
4: Én nagyon ajánlom családoknak. Én amikor a kislányommal, mint nézők voltunk ott, és a feleségemmel, akkor szépen hátra megálltunk a babakocsival, a gyerek elaludt, és közben tudtuk nézni az előadást, és abban az időben nehezen jutottunk el bármilyen programra. Szóval például ez szerintem egy nagyon jó kis lehetőség erre. Még szerettem volna elmondani mindenképp a Fehér Babák Cseh Tamás Bereményi Géza estet. Ugye Cseh Tamás dalai, aki ott pihent, nyaralt, töltődött és alkotott. Szerintem ez is egy nagyon fontos produkció.
2: Az nem kis apparátussal működik.
4: Az egy nagy koncert, igen, és ez visszatérő, ez tavaly is volt, de nagyon szerették a nézők, tehát ott azért van egy varázsa, hogy te van egy múltja.
1: Hol láthatjuk a programokat egybegyűjtve, hogy mikor mi van?
4: A Thália Színház felületén, honlapján megtalálható, és tényleg mindenkit várunk, aki töltődni szeretne, és minőségi időt tölteni ott Balatonon.
2: Thália Gyáli.
1: Köszönjük szépen.
2: Örülök, hogy itt voltál. Köszönjük.
1: Önöknek pedig a figyelmet köszönjük. Holnap még mi várjuk.
2: Bizony, holnap reggel találkozunk.
1: Szép napot!

0: Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegondal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Napos időre számíthatunk, helyenként esővel. A lengyel államfővel és a miniszterelnökkel is tárgyal Magyar Péter Varsóban. A francia nyelv és a filozófia vizsgákkal folytatódik az érettségi. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A lengyel államfővel és a miniszterelnökkel is tárgyal ma Magyar Péter Varsóban. Első hivatalos külföldi útja második napján. A miniszterelnököt több kormánytag is elkísérte, akik számos területen szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait. Példaként az infrastruktúrát, a kultúrát és az agráriumot említette. Nyilvánosságra hozták a bicskei kegyelmi ügynek az igazságügyi minisztériumban őrzött dossziéját. Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatóján azt hangsúlyozta, a dokumentumok bizonyítják, hogy K. Endre ügyében az akkori köztársasági elnök megváltoztatta az igazságügyi miniszter felterjesztését. A miniszterelnök elmondta, hogy a kegyelmi ügyek folyamatai több hónapot vesznek igénybe. K. Endre esetében azonban az államfői aláírás és a miniszteri ellenjegyzés ugyanaznap történt. Együttműködik a kegyelmi ügy dokumentumainak nyilvánosságra hozatalában a köztársasági elnöki hivatal. A Sándor Palota közölte, hivatalos megkeresés esetén a jogszabályoknak megfelelően átadja a rendelkezésre álló iratokat a kormány képviselőjének. A Magyar Nemzeti Bank konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében. Varga Mihály elnök egy szakmai konferencián elmondta, ennek egyik legfontosabb feltétele az alacsony infláció, illetve az, hogy az államháztartási hiány ne haladja meg a GDP 3%-át. Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a szegedi BYD gyár ügyében a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal. A gyanú a beruházási területen kitermelt föld felhasználásával függ össze. A kínai autógyár közölte, nem kommentál folyamatban lévő vizsgálatokat, és mindenben együttműködik a hatóságokkal. A BYD azt is hangsúlyozta, hogy kiemelt jelentőséget tulajdonít a környezetvédelemnek a gyárak építése és működtetése során. A francia nyelv és a filozófia vizsgákkal folytatódik ma az írásbeli érettségi. Holnap spanyol nyelvből és drámatárgyból adnak számot tudásukról a végzős középiskolások. A szóbeli vizsgák júniusban lesznek. 3 héttel tovább, június 14-ig látogatható az Öröklét őrei, az első kínai császár agyakkatonái című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban. A tárlaton több mint 150 ókori műtárgyal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal, jelképekkel találkozhat a közönség. Országszerte sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Legfeljebb a nyugati határnál lehet zápor, egy-egy zivatar. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: Itt a Kultúra, a Spirit FM kulturális műsora. Róna Jegon vagyok, tudják, minden hétköznap ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Cserdi Zsolt szerkeszti a mai műsort, és az első beszélgető társam Horn Márton, a Magyar Zeneháza intézményigazgatója, a Freddie Mercury kiállítás egyik kurátora. Jó napot kívánok!
3: Szép napot kívánok!
2: Mit nem tudunk Freddie Mercuryről, amit most fogunk megtudni a Zeneházában?
3: Hát elsősorban talán az apropó az érdekes, mert egyrészt 40 éve volt a nagy budapesti koncert, az első és utolsó is egyben, Freddie Mercuryval, 1986. július 27-én, és hát ez a koncert azt gondolom, hogy sokak számára emblematikus koncert volt, hiszen azelőtt ilyen világsztár nem volt Magyarországon, és hát az egész régióban sem, és nem is ment a zenekar máshova. Maga, ahogy létrehozták a koncert, az is egyébként nagyon izgalmas, mert hogy nem tudták kifizetni a gázsit, úgyhogy egy olyan megállapodás született, hogy felveszik a koncertet, és egy nagy koncertfilm is készül magából az eseményből.
2: Zsombolyai János rendezte egyébként remek koncertfilmet.
3: Így van, így van, és hát Hegedűs László, aki pedig a kor nagy promótere volt, és ő hozta ezt tető alá, Jim Beach-el a menedzserrel voltak, vagy lettek nagyon jóba, és így tudták lealkudni igazából a koncertnek a költségeit, és hát ez mai napig, ugye 2012-ben ezt felújították, és újra kiadták, és játszották a mozikban is szerte akkor is, és most 12-ben is ismét. És hát a másik nagy apropó, amit talán nemes megemlíteni, hogy 80 éves lenne Freddie Mercury idén, és mi úgy gondoltuk, hogy ez a két nagy évforduló, ez kellően fontos ahhoz, hogy ennek apropóján készítsünk egy nagy kiállítás Freddie Mercury munkásságából és életéből. És talán elmesélném azt is, hogy hogyan jött ez létre, mert korábban volt egy másik nagy kiállításunk Divák címen, ami a londoni Victorian Albert Múzeumból érkezett hozzánk, és ebben a kiállításban egyetlen egy fotó erejéig szerepel Freddie Mercury, és hát mi megkérdeztük a kurátort, hogy hát csak ilyen szolidan jelenik meg a magában a kiállításban, és akkor elmeséltek, hogy a Sotheby's-nél akkor volt a nagy aukció, és hát a film is akkor volt az a nagy film, amit készítettek az életéről, és mindent eladtak ezen a nagy aukción, úgyhogy nekik nincsenek tárgyaik, de összekölt a legnagyobb gyűjtővel, aki egy cseh gyűjtő, és hát a cseh gyűjtőn keresztül megismerhettük Freddie Mercurynak a személyi asszisztensét, aki 12 évig együtt élt vele a Garden Lodge-ban, ahol a film is, a játékfilm is készült, és hát ő rengeteg történetet igazából mindent tudott az életéről, az utolsó 12 évnek az alkotó munkájáról és az összes tárgyról, mert több mint 400 tárgy, eredeti tárgy van ebben a kiállításban, és őt kértük fel, hogy legyen a narrátor ennek a kiállításnak, úgyhogy valójában végigmegyünk Freddie Mercury életén, kicsit fordított sorrendben megismerjük azt, amit egyébként látunk, vagy ismerhettünk a sztár oldaláról, az alkotót, és aztán szépen megyünk előre, kicsit belépünk a backstage-be, megismerjük az otthonát, a ominózus nagy bulikat, amiket rendezett, és a kreativitását, hiszen ő nem csak zenészként, hanem egy eredetileg grafikusként dolgozott, és az albumborítókat is nagyrészt ő tervezte. És aztán eljutunk abba az időszakba, amikor már visszavonult, ugye 80-as évek közepétől visszavonult, és hát az utolsó nagy koncertjei között volt a budapesti koncert, amivel külön kiemelten foglalkozunk, és a legvége az gyakorlatilag az elmúlás, hogy amikor már Svájcba visszavonult, és alkotott ugyanúgy tovább, de már a betegsége miatt nem lépett föl többet, és a legvégén meg egy kicsit a mával foglalkozunk, hogy hogyan az, hogy még a mai napig egyébként az egyik leghallgatottabb előadó a zenészek közül.
2: Hát ő legenda, és hát nagyon fura ez, mert valóban valamelyik cikkben olvastam, hogy legenda volt életében és halála után is, és ez tényleg így van. Tehát valahogy ez a Queen varázs és a Mercury varázs nem múlt el azzal, hogy eltelt most lassan 35 év azóta, hogy nincs köztünk.
3: Igen, így van, és hát ezt nehéz megfejteni, de azért a nem nagyon telik el olyan esemény, vagy rádiós nap, ahol legalább egy-egy dal ne szólalna meg a Queen-től, vagy Freddie-től. Én is azt gondolom, hogy ő egy legenda.
2: Az, hogy most itt láthatunk személyes tárgyakat, az nekünk egyszerű zenefogyasztóknak, akár rajongóknak hozzáad valamit arról a kialakult képhez. Ugye őt egy elég extravagáns, eléggé öntörvényű előadóként ismerte meg a világ. Nyilván ez vezetett oda is, hogy ennyire különleges volt előadóként. Ilyen magánemberként is?
3: Érdekes ezek a történetek, mert... Ha jól emlékszem, 14 vagy 15 baráttal és kollégával készítettünk interjút, ebben több zenész és más módon kapcsolódó ember, tehát itt most gondolhatunk a személy testőrére, vagy gondolhatunk a divat tervezőjére, és ezek a tárgyak azért kellnek, azt mondom, hogy ilyen életre, mert hogy nem csak magát a tárgyat látjuk, hanem tudjuk mögötte a történetet, és tényleg nagyon izgalmas történetek kerülnek elő, ahogy beszélgettünk ezekkel az emberekkel, hiszen, hogy csak egyet mondjak, hogy hogyan jött létre, összesen két dal született Michael Jacksonnal közösen, őt nagyon sokáig szerették volna ezt összehozni, és aztán nagy nehezen sikerült Amerikában felvenni ezt a két dalt Michael Jacksonnak az otthonában, és ott ez a dal egy WC-ben, ezt egy WC-ben vették föl, mert a Michael Jackson azt mondta a Freddie-nek, hogy ott a legjobb az akusztika, vagy és ezeket mai napig meg lehet hallgatni ezeket a számokat, vagy mondjuk a divat tervezője mesélt arról, hogy voltak ezek a ominózus silly hat parties, amikor ilyen nagyobb évforduló vagy születésnapon bulikat rendezett az otthonában, és ilyenkor mindenkinek személyre szabottan barátoknak készítetett egy-egy kalapot, és ezek a kalapok is megjelennek, és itt elmeséli az alkotó, hogy mi volt a koncepció, hogyan készültek ezek a kalapok, de számtalan olyan történet, például a japán iránti rajongása, hogy milyen hatalmas gyűjtő, egy időben ő volt az egyik legnagyobb japán tárgyaknak, illetve elsősorban bútoroknak a gyűjtője Angliában, és hogy ezekből is van egy kollekció, amit bemutattunk a kiállításon, tehát igazából a tárgyakon keresztül a személyes történetek életre kelnek, és én azt gondolom, hogy sokkal mélyebben megismerhetjük az ő emberi oldalát, mert hogy a Peter Freestone sokat mesélt arról, hogy ő kifelé teljesen más, ő egy extravagáns, és egy azt gondolom, hogy úgy látjuk, hogy ő egy harsány figura, miközben a háttérben egy nagyon introvertált és visszahúzódó ember volt, és nagyon szoros kapcsolatot ápolt a barátaival, és ezeket mind-mind megértjük a kiállítást végigjárva és megismerve. Ez körülbelül egyébként egy 2,5 órás idő, amíg ezt az egészet bejárjuk a zeneházában.
2: Szól a zene?
3: Szól a zene, az nagyon jó, hogy ez is egy headsetes kiállítás, tehát ahogy belépünk, kapunk egy headsetet, ami a pozíciónkat felismeri, és bárhol lépünk, kapcsolódó zene és a kapcsolódó narráció megszólal. Tehát igazából ez egy kicsit olyan, mintha egy filmen vagy egy színházi előadáson sétálnánk végig egyedül, és hallgatnánk meg a legfontosabb zenei munkákat.
2: Hát február 28-áig, tehát nem egy rövid záros határidőn belül megtekinthető ez a kiállítás, hogyha valaki szereti a Queen-t meg Mercury-t, nem hivatkozhat majd arra, hogy nem volt rá ideje. Tehát 27. február 28-áig nézheti meg a Magyar Zeneházában. Az igazgatót hallották, Horn Márton, köszönöm szépen.
3: Én is nagyon szépen köszönöm.

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Klímaügyek következnek, egy egészen furcsa, de nem szokatlan megközelítésben, de nem nagyon szoktunk abba belegondolni, amikor megveszünk egy pólót, mondjuk, mert ez csak egy póló, hogy ennek a klímaügyek tekintetében is van bizony ára, nem csak a zsebünk tekintetében. Somosi Zoltánt, a Klímapolitikai Intézet kutatóját pont erről kérdezem. Jó napot kívánok!
2: Egy jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Ugye a ruhavásárlás az egyrészt kötelező, muszáj feladat, másrészt nagyon sokak számára egyfajta szenvedély is, és egyáltalán nem szoktunk mögé gondolni, hogy mivel mit okozunk, de most akkor gondoljunk mögé, mivel mit?
2: Igen, hát ugye látható, hogy csak a ruhavásárlásban egyrészt a trendeket, és egyre gyakrabban jönnek a kollekciót, és talán többet is vásárolunk, és a darabokat kevesebbet viseljük, ezt mutatják a statisztikák. Mindeközben viszont egy-egy pólónak vagy farmernek az igénye, akár például víz szempontjából több ezer liter, illetve van egy kibocsátás energiaigény, és bizony vannak azok az emberek is, akik ezt megtermelik. Nem mindig a legjobb körülmények között.
1: Hát igen, viszont a fenntartható textilfogyasztás egy szintén megjelent trend. Mekkora elővel és mennyire hatékonyan jelenik ez meg a közvélemény előtt?
2: Egyelőre sajnos még nem túl hatékonyak, a statisztikák azt mutatják, hogy minimálisan sikerült elmozdulnunk az eddigi fogyasztási szokásainktól. Vannak egyre több mozgalom erre, hogy akár fenntartható anyagokból, akár hosszabb fogyasztásra használjuk a ruhacikkeinket, de bizony, még teljes lakossági szinten ezt erősíteni kellene.
1: Van itt egy adat, nekem ez egészen hihetetlen, de hát lehet, hogy így van. Az Európai Unióban a textil fogyasztás átlagosan 19 kg per fő. Tehát, hogy egy nagy bőrönnyi ruhát veszünk minden évben. De hova tesszük?
2: Igen, ugye egy része a szekrényekben marad. Az átlagos élettartam az 4-5 év a ruhák esetében, de vannak sajnos ezek a 5-7-esen darabok, amiket egy éven belül például kidobunk, és hát csupán 1%-a kerül a ruháknak újrahasznosításra. Az összes többi egy idő után vagy szétfoszlik, vagy lerakatokba kerül, vagy sajnos égetésre.
1: Mennyire lehet becsatlakoztatni ezeket a textíliákat egy körforgásos gazdaság működésébe? Ugye az lenne az, ahol, hogyha én meguntam, az nem jelenti azt, hogy megy a szemétbe és a megsemmisülésbe, hanem lehet abból újabb textília, és nem kell előről kezdeni a folyamatot.
2: Igen, ugye erre tudtam azt mondani, hogy hát jelen pillanatban tényleges újra-újra hasznosítás, amikor az egykori alapanyag újra ruhává válik, az kevesebb, mint 1%. Nyilván a second hand movementek, tehát az, hogy továbbadjuk a ruháinkat és olyanokat is vásároljunk, ez működik. Vagy további, de maga akárcsak az, hogy ténylegesen új ruha készüljön, egy műszálas ruhába újra feldolgozzuk, vagy akár más ipari hasznosítása legyen, az rendkívül ellenőrző egyelőre.
1: Mit gondol azokra a fast fashion boltokról, amelyekkel egyébként az összes bevásárlóközpont tel is tele van? Ugye ezek azok a szinte eldobható minőségű termékek, amikért mondjuk, hogyha valami baja van, hogy hát nem kár érte, csak ennyibe meg annyiba került.
2: Igen, ezek jelentik talán a legnagyobb problémát. Nyilván ezek azért léteznek, mert van rá egy fogyasztói igény. Ezt tudatosítani kell, hogy nem feltétlen teszünk azzal jót, és esetleg alakulni fog a szemlélet ilyen szempontból.
1: Az látszik a ruhán, hogyha újrahasznosított alapanyagból készül?
2: Igen, a címkén meg kellene jelennie, illetve vannak olyan márkák már, amik kifejezetten ezzel próbálják hirdetni magukat.
1: Ez egy fura dolog, nem? Mert hogyha egy ilyen címke valahol kivillan, az inkább ma a közmegítélésben kínos, mint menő, miközben pont fordítva kellene, hogy legyen.
2: Igen, szerintem számít az is, hogy milyen közösségről beszélünk, és hogy és miként nőtt fel az ember, de az az igazság, hogy ezeknek a ruháknak nincsen csökkent értéke, ami például újrahasznosított anyagból készül részbe vagy egészbe, ugyanis hát a műszálat újra feldolgozni, ugyanaz a műszál lesz végső soron.
1: Hiszen műanyagban járunk javarészt, bár ugye a pamut az az, ami igazán kényelmes. Na, mindegy, ez egy megint másik történet. A fiatalok másképp gondolkoznak erről, mint mi idősebbek?
2: Szeretné azt mondani az ember, hogy igen, és ez részben igaz is, hogy elindult az átalakulás, azonban továbbra is azt mondom, hogy statisztikát megnézve, az idősebb generáció még mindig jobban figyel a ruhadarabjaira, és akár többször viseli, jobban megérzi, mint általánosan a fiatalabb generáció, hibában van már egy tudatosítás, de a fiataloknál lehet látni azt, hogy viszont ők már, náluk már van egy csoport, egy bizonyos mennyiség, bizonyos réteg, aki viszont ténylegesen törekszik az újrahasznosítottat vásárolni például.
1: Hát nekik van igazuk, és kövessük mi is őket. Somosi Zoltán, a Klimapolitikai Intézet kutatója, köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm szépen, további szép napot kívánok.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok.

Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Ne temen. Az AI már itt van. Körülvesz és

0: Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat! A fővárosban pótlóbusszal utazhatnak az egyes villamos helyett a Népligeti és a Budafoki út, Dombóvári út között, mert egy utas rosszul lett. Baleset nehezíti a haladást az Üllői úton befelé a Pöttyös utca közelében. Továbbra is erős a forgalom az M1-es M7-es közös bevezető szakaszán az Egér úttól, illetve a folytatásban a Budaörsi úton, az Alkotás utcában a déli pályaudvar előtt, és a Hegyalja út Erzsébet híd Kossuth-Lajos utca útvonalon is. Szintén akadozik az előrejutás a Szerémi úton a Rákóczi híd előtt, a Budai alsó rakparton és a Műegyetem rakparton a Petőfi hídtól, északi irányban a Margit körúton is, mindkét irányban, továbbá a Szél-Kálmán tér környékén. Az Andrássy úton lelassul a sor az Erzsébet tér előtt, a Tököli úton befelé a Baross térhez közeledve. Szintén lassulást tapasztalhatnak, és tovább a Rákóczi úton is. Egybefügg a sor a Pesti alsó rakparton, mindkét irányban a Lánchídig, és torlódásra kell számítani a Nagykörúton, valamint a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontoknál. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: Következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Már a cím is egy nyelvi játék, kölcsönhörcsög. Latfi János a vonalban, a nyelvi játékok nagy tudója, és ráadásul egy születésnapos Latfi. Bár nem tudom, hogy most én nem néztem ennek utána, hogy pontosan mikor kell téged az 55. alkalmából ünnepelni, de azt mondja a kiadó, hogy a kölcsönhörcsög ennek a tiszteletére jelent meg, úgyhogy hát akárhogyan is Isten éltessen, Latfi János.
3: Nagyon szépen köszönöm.
2: Kossuth és József Attila díjas költő vagy, író vagy, és nagyon népszerű, és ez azért is izgalmas, mert az írók nem szoktak sztárok lenni. És vagytok páran most a kortárs irodalom kiválóságai közül, akik tulajdonképpen azzá tudtatok nőni. És ez szerintem az egész irodalom számára hasznos. De egyébként kényelmes is? Tehát van neked alkotói csended?
3: Van, igen, meg én egy kétféle modulban élő ember vagyok. Egyrészt nagyon szeretek feltűnősködni, kifelé fordulni, megosztani, egyfajta ilyen pedagógikus láz is van bennem, ami nem annyira arra irányul, hogy másokat leuraljak, hanem hogy ami engem szenvedélyesen érdekel és izgat, azt megosszam úgy másokkal, hogy ők is örömüket lejjék benne, és akkor amikor ilyen üzemmódban vagyok, mint tegnap is a születésnapomon, mentünk Balázs Jancsival és komoly zenészekkel állatok farsangját tartani, Saint-Saëns és mások művei alapján, és az én állatos verseimmel, úgyhogy ez egy nagyon jóféle fürdőzés. Egyrészt a figyelemben, másrészt a kapcsolatban, a közösségi érzésben, hiszen azt hiszem, hogy az ember közösségben létre született. És egy olyan korban, amikor a legtöbb magányos háztartás létezik, ami valaha volt a világtörténelem során, mondják a társadalom kutatók, akkor a közösség például irodalom által, szavak által megteremtődve nagyon értékes kincs tud lenni. A másik fele pedig, hogy azért nagyon sokat vagyok itthon is alkotók, ugye szív- és érrendszeri betegként elő van írva nekem a napi 10 000 lépés, és ez általában ezt sikerül is meglépnem, legyalogolnom a környező nagyon-nagyon szép természetben, Zsámbékon élek, vagy amikor a családommal vagyok, vagy amikor a kicsi lányommal biliárdozok, vagy scrabble-öztünk a születésnapom alkalmából. Úgyhogy van mód és lehetőség a töltődésre, és e kettő között, vagy imákban is egy intenzív jelenlétben, az Istennel csendben, az is egy olyan feltöltődés, amit aztán, amiből kilépve aztán megint lehet szórni a dolgokat, illetve akkor is egyfajta zajos csendben vagyok, amikor alkotok, hiszen akkor a csendből hívom elő, illetve hát mindig zenét szoktam hallgatni, tehát csendből vagy a hangból hívom elő azokat a világokat, amik eddig úgymond nem léteztek, vagy nem úgy léteztek, vagy hát más az irat. A műalkotás más, mint maga a világ, de mégiscsak valahogy magát a világot modellezi, ilyen mini világok, a mini világ maketteket készít ilyenkor az ember.
2: Hát azért is jó, hogy ezt szóba hoztad, mert amúgy is kérdeztem volna, hogy a gyerekeid mennyire modelljei a gyerekverseknek, mennyire belőlük építed ezeket?
3: Éppen ebben a kölcsönörcsök könyvben talán egy-kettő van csak olyan, ami előbb személyesen szerepelnek, de a Bögre család kötetem, ami megjelent régebben, abban tulajdonképpen az ők is mindennapi kalandjaikat rögzítettem, Johanna és a fiú WC, vagy Dorottya és a hiszti, és akkor hát nyilván, amikor ők kamaszok voltak, vagy kiskamaszok, akkor ebből kezdett úgy hát elegük lenni, hogy most akkor a Kaláka megzenésítésében az egész ország összes gyereke a Dorottyával hisztizik tulajdonképpen.
2: Legalább ne írd le a nevem, apa, igaz?
3: Hát igen, igen, igen. Akkor még ez a GDPR nem volt ennyire élesen a középpont. Bocsánat.
2: Jó, búj.
3: Ja, nem tudom, mi valamilyen torkomra jött hirtem. Szóval ez még nem volt ennyire a középpontban ez a GDPR kérdés, úgyhogy én teljesen vígan felhasználtam őket. Aztán volt persze olyan könyvem is, amit azért nem adtam ki, mert túlságosan benne voltak ők, és igazándiból nem szerettek volna ennyire nyilvánosságra kerülni, és én ezt tiszteletbe tartottam, de a gyerekkori versek, ahol megvannak ők említve, azok azt mondják most már így utólag, hogy
2: most már büszkék.
3: Jó emlék, hát, igen, igen, és őrzi valahogy őket, az akkori énjüket.
2: A Kölcsönhörcsökben nem is írtál új verset? Mert ugye a kiadó azt mondja erről, hogy a Robban az iskola és a Részeg elefánt verseiből válogatott Lovász Andrea te új kötetedbe. Ebben nincs is új akkor?
3: Ebben most nincs új, mert ez a két könyv nagyon szépen elfogyott, és nem fellelhető a piacon, talán néha egy antikvár példány röbdös a levegőben, de annyi, és akkor akartunk egy új egységet létrehozni ebből, ha már olyan népszerű volt, hiszen nőnek föl az újra és újra neki zsendülő generációk, és hogy nekik is legyen ebből élményük. Hát ezek olyan versek, amik egyébként Hartban edzettek, vagy hogy is mondjam, bejártam velük Tolnát, Baranyát, egész Magyarországot, tehát hogy rázunk a fáról, malacot hámozzuk meg a barackot, és így tovább, tehát ilyen játékos szövegekkel nagyon-nagyon sok gyermek tudott együtt zsizsegni, vagy a rendes állat a bocsáska nem támad rá a postásra, vagy hasonló történetek, vagy akár egy ülőgarnitúra, amit a mező közepén láttam, és akkor elképzeltem egy semmi családot, aki ott ül abban az ülőgarnitúrában, és az ő közege, és nézik a semmi tévét, és isszák a semmi sört, és hasonlók, szóval ilyenfajta, hol nyelvi játékok vannak benne, hol elég sok tényleg állatos, tehát méltán lett Kölcsön Hörcsög a címe, mert elég sok játékos, állatos történet van, de van, hogy maga a nyelv, a főhős, mondjuk alkohol, antilop, alpakka, borbolya, burgonya, bőrbönce, tehát akár olyan szavakat is elő húzgálok, amiket nem föltétlenül minden nap használ.
2: Ezekre vadászol? A bőrbönce az nem hiszem, hogy csak úgy a nyelvedre jött.
3: Igen, a bőrbönce ez a tubákos szelence. Persze nagyon is vadászok, tehát régi irodalmat, új irodalmat, ha olvasok, mert ugyan a mai szavak is nagyon izgisek tudnak lenni.
2: És keletkeznek újabbnál újabbak, állandóan jönnek.
3: Abszolút, hát mondjuk a punnyadni, tulajdonképpen mindannyian tudjuk, mit ilyen punnyadni, de nehéz meghatározni, vagy azt, hogy csofat. Tehát, hogy igen, sok mindent lehet mondani, hogy kicsi, meg töpörödött, meg aszott, meg ilyen, meg olyan. Tehát egyik sem, de mindegyik együtt. Szóval olyan nyelvi árnyalatokat szül a nyelv folyamatosan. A nyelvi divatok, tehát a szemetet is felszínre dobnak, de hát izgalmas dolgokat is, vagy hát az is olyan guszta, amikor megkérdezi a rendőrségen, ki kiabál az egyik ügyintéző a másiknak, hogy akkor most mit írjak be, hogy gari vagy csopi gari? Ugye, hogy garázdálkodás vagy csoportos garázdálkodás, tehát hogyha valakit így csopi gariért marasztalnak el felfüggesztett börtönbüntetésre, az milyen cukin használ.
2: Hát ez még a csiripöri koviubi korszakban teljesen azonos módon működik, úgyhogy igen, ezt szerintem értjük, csak megfejteni nehéz néha. Tavaly neked volt egy novellás köteted, a Magam szakállott, rengeteg mindent elárultál magadról, ez egy kicsikét olyan Így jöttem kötet volt, nem?
3: Igen, igen, abszolút önéletrajzi novelláknak is alcímeztem ezeket a történeteket, és ilyen időszakállast összegyűjtött szakállaim, mert hiszen ugyan nincsen szakállam, de mégis van, csak így leborotválva a különböző lefolyókban tartom őket, őt világszerte, és egy picit hát ez a nyomunk, vagy alig láthatatlan nyomaink a világban, meg azok a történetek, elég kalandos életünk volt, mert elég őrülten vágtunk bele 18, illetve 20 évesen, feleségem 18 volt, én 20 éves, és akkor 10 év alatt született 5 gyerekünk, úgyhogy egyetemet csináltunk közben, meg én mindent próbáltam a megélhetés, közösen is ilyen szociográfiai kérdőíveket értékeltünk, ilyen judo edzéseket tartottam, kritikát írtam, fordítottam, tolmácsoltam, mindent csináltunk, és valahogy sikerült felszínen maradni, és hát főleg Jóistennek a mindig alkalmas pillanatban érkező segélycsomagjaival, amik teljesen rejtelmesek és döbbenetesek voltak, és ezt a kalandparkot próbáltam megrajzolni, ahogy az életem kanyargott mindenféle ilyen sziklák és egyebek között, és tényleg elég személyes is, sok minden benne van velem kapcsolatban személyesen, és azt gondolom, hogy hogy sikerült egy olyan történetes tárra tenni ezt, amihez sokan kapcsolódhatnak, hát nagyon szépen fogyott.
2: És igen, szerettük. Na most lett egy válogatás kötetet versekből, lett tavaly egy elbeszélés kötetet, most jön a nagy regény?
3: Hát igazándiból a nagy regény az nem majd egy novellás kötet, jön meg a Szívékszer című verses könyvem jelent még meg, ami felnőtteknek szól a Harmad kiadónál nemrég, tehát párhuzamosan ezzel a kölcsönhörcsöggel, és abban pedig ilyen szabadtéri, mondjuk így plener, ahogy az impressionisták mondanák, plener költészet van, mert valahogy ez a 3000 lépés, illetve 2000 lépés, amit az elmúlt 3000 kilométer, illetve 2000 kilométer, amit az elmúlt 2 évben megtettem, az kihúzott belőlem, inspirált egy csomó verset, zömmel istenes verseket, és azért is lett Szívékszer a címe, ugye, mert hát a két stent van a koszorú eremben, tehát be vagyok szívékszer, ezzel más a köldökében hoz piercinget, de azért a szívemben piercinggel éldegélni, az mégiscsak elegánsabb. És egy picit a világ, mint ékszer a szívemben, vagy az élet, mint a szívnek az ékszere. Sokféleképpen lehet ezt fejtegetni, és ezek ilyen dallamos, kicsit népdalos, kicsit himnikus történetek, úgyhogy ez is párhuzamosan történik, és aztán lesz egy, mint mondtam, egy novellás kötetem karácsony.
2: Hát nem vádolhatunk azzal, hogy nem dolgozol, de nézd meg, ez milyen furcsa most nekem, mert az jutott eszembe, hogy az, hogy te rá vagy kényszerítve a gyaloglásra, az nyilván azt is hozza, hogy rá vagy kényszerítve a gondolkodásra, tehát állandóan valami új születik, miközben gyalogolsz.
3: Abszolút, én nekem unortodox és bizonyíthatatlan megfejtésem arra, hogy 26 éves korára Petőfi hogy tudott egy ilyen brutális életművet súlyát tekintve, meg azért terjedelmében is ahhoz képest jelentős életművet létrehozni, úgyhogy közben az egyik legtöbbet közlekedtem Magyarországon, és ugye nem volt hintója hozzá, mint Széchenyinek, aki szintén versenyben van, de hát azért hinton mégiscsak egy fokkal könnyebb. Viszont a lépések egyrészt hozzák a kádenciát, az ütemet, a taktust, másrészt pedig nagyon könnyen szöknek elő a gondolatok és szikráznak fel menet közben, illetve hát az ember a nem annyira jól sikerült ötleteket gyorsan el is tapossa, tehát hogy pláne szóval, hogy ez egy ilyen szelekciós módszer, és nagyon gyakran kényszerültem én is arra, ami ugye Petőfi korában nem volt adott dolog, tehát ő neki valószínűleg brutális jó memóriája is lehetett, mert én belenyúltam a hátsó zsebembe, és elővettem a kis füzetet, vagy belepötyögtem a mobilba, de hát akkoriban így kalamáris tintát elővenni, lehet, hogy azért lajbászt, ugye az akkor is volt, van azért ceruza, főleg az ácsok használták inkább, de lehet, hogy ilyen furfangokhoz folyamodott, ezt nem tudom, nem tudok róla, hogy lennének ceruzás feljegyzései, de lehet, hogy voltak, de én arra gyanakszom, hogy akkoriban azért az embereknek sokkal jobb memóriája volt, mert sokkal több mindent kellett megjegyezniük. Kányádi Sándor bátyám azt is mondogatta, hogy a ríma szegény ember Winchester-e, mert ugye amit nem tudott megjegyezni, az berímelte, hogy és máig tudjuk, hogy minden vízbe mártott test asúlyából annyit vesz, bizony, amennyi az általa kiszorított vízsúlya, és csak, ez csak egy az akkori ilyen tanügyi mondókákból, amelyekkel törvényeket rögzítettek, tehát mindenféle ilyen tudományos és egyéb irodalmi ilyen olyan definíciókat berímeltek, és akkor sokkal jobban megmaradt, tehát 90 éves emberek mai napig ezeket köpik, vágják, míg hát mi a kis definícióim, mert mindjárt meggooglizom azt mondjuk legfeljebb, és ha nincs wifi, akkor meg vagyunk lőve.
2: Ez így van. Na, egy szó mint száz, rengeteg belehelyezett kilométert még a versekbe, és rengeteg, köszönöm, verset ezekből a kilométerekből. Meg mindenfélét, amit írsz nekünk. Raszfi János, köszönöm szépen. A kölcsönhörcsög volt az apropója, hogy beszéltünk meg, hogy megköszönthessünk az 55. születésnapod alkalmából. Isten éltessen még egyszer.
3: Köszönöm szépen, szép napokat nektek is.
2: Laci Jánossal zárul ma a Kultúra. Örülök, hogy velünk tartottak, tegyék ezt máskor is, legközelebb például holnap ugyanebben az időben. Viszont hallásra!
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonnal a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Napos időre számíthatunk, helyenként esővel. A lengyel államfővel és a miniszterelnökkel is tárgyal Magyar Péter Varsóban. Még látogatható a kínai agyakkatonákat bemutató kiállítás a Szép Művészeti Múzeumban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A lengyel államfővel és a miniszterelnökkel is tárgyal ma Magyar Péter Varsóban, első hivatalos külföldi útja második napján. A miniszterelnököt több kormánytag is elkísérte, akik számos területen szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait. Példaként az infrastruktúrát, a kultúrát és az agráriumot említette. Nyilvánosságra hozták a Bicskei kegyelmi ügynek az igazságügyi minisztériumban őrzött dossziéját. Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatóján azt hangsúlyozta, a dokumentumok bizonyítják, hogy K. Endre ügyében az akkori köztársasági elnök megváltoztatta az igazságügyi miniszter felterjesztését. A miniszterelnök elmondta, hogy a kegyelmi ügyek folyamatai több hónapot vesznek igénybe. K. Endre esetében azonban az államfői aláírás és a miniszteri ellenjegyzés ugyanaznap történt. Együttműködik a kegyelmi ügy dokumentumainak nyilvánosságra hozatalában a köztársasági elnöki hivatal. A Sándor Palota közölte, hivatalos megkeresés esetén a jogszabályoknak megfelelően átadja a rendelkezésre álló iratokat a kormány képviselőjének. Márciusban csaknem 780 ezer forint volt a bruttó és 546 ezer a nettó átlagfizetés. Az inflációt figyelembe véve a reálkereset több mint 9%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest, közölte a KSH. A nettó mediánbér, amelynél nem veszik figyelembe a kiugróan magas és alacsony béreket, 432 ezer forint volt márciusban. A bérek növekedését jelentősen befolyásolta a magasabb összegű családi adókedvezmény, valamint a három gyerekes és a 40 év alatti két gyerekes anyák SZIA mentessége. Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a szegedi BYD gyár ügyében a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal. A gyanú a beruházási területen kitermelt föld felhasználásával függ össze. A kínai autógyár közölte, nem kommentál folyamatban lévő vizsgálatokat, és mindenben együttműködik a hatóságokkal. Három héttel tovább, június 14-ig látogatható az Öröklét őrei, az első kínai császár agyakkatonái című kiállítás a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlaton több mint 150 ókori műtárgyal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal, jelképekkel találkozhat a közönség. Országszerte sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Legfeljebb a nyugati határnál lehet zápor, egy-egy zivatar. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Jó napot kívánok, ez a Több-kevesebb a Spirit FM gazdasági magazinja. Rónai Egon vagyok, a szerkesztő Szakál Erzsébet. Az első vendég pedig Erdősi Éva, a hitelsikerek.hu közgazdász szakértője. Jó napot kívánok, kedves Éva.
5: Jó napot kívánok.
2: A babaváró lassan kifut, megszűnik, és hát ezzel kapcsolatban nyilván lehet teendő, vagy érdemes figyelni. És itt van a kamatstop intézménye, amivel kapcsolatban meg azt mondják, hogy hát valamit biztosan fog lépni a kormányzat. Úgyhogy ezeket beszéljük most át.
5: Rendben, beszéljük.
2: Babaváró. Ugye a babaváró hitelt felvették sokan, de van köztük biztosan olyan, akik nem tudták teljesíteni a gyermekvállalási feltételt a megadott 5 éves periódusban. Velük mi történik?
5: Hát ugye 2019, 20 és 21-ben megkötött szerződésekre vonatkozik most ez a lejáró futamidő, ugyanis úgy nézett ki az eredeti rendelet, hogy 5 év van arra, hogy megszülessen az első gyermek. 2024. decemberében ezt a rendeletet módosították, és egységesen 2026. július 1-ére tolták ki ezt az 5 éves futamidőt. Tehát ez azt jelenti, hogy most itt nem csak az egy 5 évben beleeső szerződéseknél élesedik ez a helyzet, hanem a 2020 és 21-es szerződések esetében is. Tehát ilyenkor most a hozzátartozik, hogy 2020-ban 65 ezer szerződést kötöttek, 21-ben 57 ezer szerződést.
2: Hű, ez rengeteg. Tehát,
5: igen, ez nagyon sok szerződés, tehát ez azt jelenti, hogy durván egy 130 ezer családról van szó, ahol kérdés, hogy megszületett-e a gyermek, vagy nem. De ha ennek csak a 10%-át nézem, és azt mondom, hogy ugye itt a gyermekvállalási kedv azért nem nagyon növekedett az elmúlt években, akkor ez azt jelenti, hogy több mint 10 ezer családnál lehet ez probléma, hogy nem született meg a gyermek, és akkor velük mi van. Ugye a babavárónál volt még ilyen fontos kitétel, hogy akkor házasságnak kell lenni és egyebeknek. Nem láttuk még, hogy ezzel kapcsolatban bármilyen nyilatkozatot született volna, volna. Én néztem a tegnapi kormányinfót is, ezzel kapcsolatban egy szó nem volt, tehát hogy nem volt arról még szó. Egy szerencsés idézőjelbe lehetőség van, ugye mivel ez nem törvény, hanem rendelet, ezt viszonylag gyorsan tudja módosítani a kormány, tehát még nem vagyunk erről az időpontról lekésve, hogy 2026. július 1-én mi történjen.
2: Igen, viszont csak hát a kérdés az az, hogy ez már egy meghosszabbított időpont, hogy ezt meddig igen. lehet úgy meghosszabbítgatni, hogy közben meg ne derüljön ki az, hogy hát ez így parttalan és semmi értelme.
5: Igen, igen, és hát tulajdonképpen ugyanide csúszunk majd bele a kamatstopnál is, hogy amikor nem a piac határozza meg, hogy mi történik, és nem egy eredeti rendelet, hanem ezt különböző módokon befolyásoljuk, és azt mondjuk, hogy akkor bár azt gondoltuk, hogy ez így lesz, de akkor mégse így legyen, stb. Ami nyilvánvalóan könnyebbség az emberek életében, ezek a dolgok most elérnek egy olyan határidőhöz, amikor valamit mondani kell. És ugye azt megnéztem, hogy mivel most több minisztérium állt föl, nem is igazán tudtam megmondani azt, hogy melyik az a miniszter, aki ezügyben majd mondani fog valamit, de én hármat írtam föl magamnak: a gazdasági és energetikai minisztert, a Kapitány Istvánt, a pénzügyminisztert, mint Kármán András, illetve a szociális és családügyi minisztert, a dr. Kátai Németh Vilmost. Az ő hármójuk közös munkájának kell lenni annak, hogy itt valamilyen változás legyen, és hogy mi legyen az a változás. Ez az, amire kíváncsiak vagyunk, de hát egyelőre még erről nem volt szó, tehát nem tudok mondani semmi konkrétumot, hogy akkor most innentől kezdve július 1-től már mindenki felett ott lebeg az, aki nem tudta, nem született meg az első gyermek, és azért itt tudjuk, hogy sokféle oka lehet annak, hogy miért nem született meg az a baba, akit szerettek volna, de innentől kezdve meglátjuk, hogy mi lesz ezzel a határon.
2: 32 000 olyan házaspárról lehet tudni állítólag, ahol még nem született meg a gyermek, és ők a támogatás visszafizetésére kényszerülnek, vagy kényszerülhetnek, hogyha másképp nem gondolja a kormányzat. Mekkora összegről van itt szó?
5: Hát ugye 11 millió forint a babavárónak az összege. És ugye, hogyha megszületik az első gyermek, akkor onnantól kezdve ez kamatmentes. Viszont, hogyha nem születik meg a gyermek, akkor itt büntető kamatot kell fizetni. Mindig a felvétel időpontjában érvényes kamatokkal kell ezt számolni. 2020-ban és 2021-ben még ezek a kamatok nem voltak olyan magasak. Tehát azt mondom, hogy ez még talán nem is olyan veszélyes, de az ő esetükben is ez 2-3 millió forintos többletet jelent. Van még lehetőség türelmi idő kérésére és egyebekre, mert azért ez a rendelet elég bőszen részletezi azt, hogy mi is az, amit csinálni kell. Én mindenkit arra hívnék föl, hogy egyrészt böngészze ezt, hogy neki milyen lehetőségei vannak, hiszen a kormányhivataloknál lehet előterjeszteni bármiféle kérelmet is, hogy ezt tegye meg, hogy ne az legyen, hogy ez a határidő lejár, nem történik semmilyen módosítás, és akkor pedig viszont nagyon nagy teher esik akkor erre a 32 ezer családra.
2: Erre például egy összegűség érvényes, vagy itt lehet kérni részletfizetést?
5: Egy összegű lenne a visszafizetési kötelezettség, de lehet kérni méltányossági alapon részletfizetést is. Én azt mondom, hogy mindenféleképpen ezt meg kellene tenni, mert azért ekkora összeget így hirtelen előkapni, nem igazán gondolom, hogy a 32 ezer családból mondjuk 30 ezernek sikerülne.
2: Kamatstop. Ugye ezt 2021-ben átmeneti megoldásként intézte a kormányzat, és hát folyamatos hosszabbításokkal fenntartotta. Hát most nagyjából azt mondja a Nemzeti Bank, hogy körülbelül 280 ezer családot érint a kedvezmény. Hogyha ez megszűnik, akkor ők is bajban lehetnek.
5: Ez így van, de a kamatstoppal kapcsolatban még volt az új miniszterelnöknek egy felhívása a régihez, hogy ennek kapcsán, mivel ugye ez a háborús vészhelyzethez kapcsolódó módosítás volt, hogy ezeket hosszabbítsák meg. És április 17-én megjelent a 84/2026-os kormányrendelet, ami kivette a június 30-ai lejáratot a kamatstopp esetében, és mivel ezt kivette, akkor most jelen pillanatban úgy néz ki, hogy a kamatstopp határidő nélküli. Tehát az, hogy mikor történik ebben változás, és az milyen mértékű, az most már az új kormány feladata lesz ennek a meghatározása. Ugye a nyilatkozatokból azt vettük ki, hogy az új gazdasági miniszter azt mondta, hogy ő nem támogatja az ilyen mesterséges beavatkozásokat, tehát szeretné, hogyha a piac az piaci módon működne. Ezzel ellentétes ugye, amit a pénzügyminiszter mond, hogy hát ugye azért itt nagyon nagy a hiány, és hogy ezzel valamit kezdeni kellene, de azt már láthatjuk, hogy megjelentek a hírek, hogy a pénzintézetek és a kormány között ilyen hallgatólagos megállapodás volt, hogy fogják vissza a profit ésségüket, és ne emeljék a díjakat, amire kapcsolatban ugye itt a szolgáltatók már nyilatkoztak, hogy ilyen 4-5% közötti banki költség emelésekre lehetne számítani. Na most, hogyha ehhez még a kamatstopp is kivezetésre kerül, akkor bizony azt a lakosság nagyon-nagyon meg fogja szenvedni, mert ugye én úgy olvastam, hogy mivel ez az maximum öt éves kamatperiódusú jelzálog hitelekre vonatkozik, ez durván egy 943 milliárd összegű hitel, amiről beszélünk, ami ilyen 200, ahogy mondtad, 240 ezer körüli szerződést érint. Hogyha ezt most erre rávetítem, akkor ez ilyen 15-30%-os törlesztő részlet emelkedést is jelent.
2: Kemény, az kemény. Ugyanakkor persze kemény. Az is egy izgalmas kérdés, hogy... és nem akarok érzéketlennek tűnni, egyszerűen csak érteni akarnám a dolgot, hogy miért kellene bizonyos családokat kedvezményes kamatelszámolásban részesíteni, miközben más családoknak ez nem jár.
5: Igen, tehát itt mindig van egy dilemma, hogy ki az, aki jogosult bármire, és ki az, aki nem. Nyilván, aki jogosult, az kihasználja ezt az előnyt. Akkor is, ha szüksége van rá, meg akkor is, ha nincs szüksége rá, ha nekem ez jár, akkor ez jár. Innentől kezdve jön az a kérdés, hogy milyen típusú lesz majd az új kormányzati, vagy milyen típusúak lesznek az új intézkedések. Ugye a régiről tudtuk, hogy ő azt mondta, hogy munkaalapú és családalapú legyen, ehhez képest rendelt az összes támogatást és mindenféle egyebet, és próbált így segíteni. Viszont a támogatási részben, amilyen kvázi, mint a kamatstopp is, ez egy láthatatlan támogatás, hiszen nem úgy van, hogy meg kell fizetnem, és abból majd visszakapok, hanem eleve nem kell megfizetnem, tehát ezt nem is érzem. Ezt a típusú jóléte, most ezt nevezzük jólétnek, de azért egy 30%-os törlesztő részlet emelkedés, azért az már érezhető. De mivel ezt idáig nem éreztük, innentől kezdve nem is tudjuk, hogy ez mekkora segítség volt, és hogy egyébként azok, akik ezt megkapták, azok ténylegesen rászorultak-e erre, vagy nem, hiszen unblock az összes ilyen hitelre, ez került kimondásra, hogyha valaki egy ilyen hitelt fölvett, nyilvánvalóan az infláció és a háború és az energiaválság és minden, ami erre rárakódott és emelkedett körülöttünk minden, ezt mégiscsak mesterségesen ebbe a 21-es tetthalotti állapotban tartotta.
2: Hát ha a Nemzeti Banknak igaza van, akkor a 280 ezer ebben érintett család közül körülbelül 20 ezernek okozhat valódi nehézséget, ha kivezetik az intézkedést. Ebből nem az következik, hogy a másik 260 ezernek nem segített semmit, pont úgy, ahogy mondtad az előbb, hanem az következik, hogy ők azért ki tudnák fizetni, 20 ezer család meg valóban bajban lenne, lehet, hogy velük kéne csak foglalkozni, és az összes többit elengedni, bár elnézést, hogyha valaki érintett, és nem tetszik ez a mondat neki.
5: Igen, a hitelezés az nem egy szociális intézkedés.
2: Hát igen.
5: Tehát hogyha valaki felvett egy hitelt, azt, hogy mekkora kamatot fizet utána, ott nem lehet megkülönböztetni azt, hogy egyébként a te jövedelmi helyzeted milyen. És az is lehet, hogy amikor felvette, jó volt, és most már nem az. De ugyanígy lehet fordítva is, hogy akkor éppen ki volt élezve a helyzete, de az elején megpróbálta ezt erőn felül teljesíteni, és azért mostanra már konszolidálódott. Tehát ebben a helyzetben egy kamat százalék megállapításának azt kijelenteni, hogy és akkor egyébként ehhez bevezetek egy szociális szálat, biztos vagyok benne, hogy nem lehetséges, nem is lenne igazságos, és a rendszernek nem is szabadna így felépülnie. Tehát, hogy én azt mondom, hogy igen, az előző kormányzatban a ló egyik oldalán voltunk, nem szabadna átesni a másik oldalára. De ez mindenképpen teher, hiszen a banknak ez egy meg nem fizetett jövedelem, profit, amit nem szerez meg. Ezzel szemben azért, hogy most lesz-e banki különadó, vagy nem, erről se tudunk úgy konkrétan semmit.
2: Bár a különadó kivezetéséről beszélt Kálmán András.
5: Beszélt róla, igen, de az, hogy én valamiről beszélek, és hogy ez hogy fog megtörténni, azért az két külön dolog, hiszen a szolidaritási adó is megmaradt az önkormányzatoknál. Nyilván, amiről persze. Szintén tudjuk, hogy teher, de és hogy segíteni akarunk, tehát hogy ez egy nagyon komplex kérdés, és ugye most már kezdünk majd eljutni oda, hogy a kormányzásban lévő felelősséget a mostaniak is meg fogják érezni, hogy egy döntés nagyon sokféle kihatással járhat. Én abba bízom, hogy a bölcsesség az majd előre víz bennünket, de az biztos, hogy a kamatstopp az egy nem egy időzített bomba, jelen pillanatban határidő nélkül van, tehát mindenki abban az állapotában van, de ha ebben lesz intézkedés, akkor az viszont komolyan fog érinteni mindenkit.
2: Erdős Éva, a hitessikerek.hu szakértője, köszönöm szépen.
5: Én is köszönöm.

0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Csak egy mondat, de hát elég sok mindent jelent a következő állítás. 4,5 éves csúcsra emelkedett az államadósság. Hogy ez mit jelent, az ügyben Beke Károlyhoz fordulunk, a portfólió elemzőjéhez. Szeretettel köszöntelek.
2: Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Óriási finanszírozási igény jelent meg a magyar államháztartás oldalán. Ezt látjuk itt?
2: Igen, ezt látjuk. Ugye ez részben egy megszokott folyamat, megszokhattuk eddig is az elmúlt években, hogy az év elején mindig megnő az állam finanszírozási igénye, és a költségvetési hiány nagy része az év első hónapjaiban szokott realizálódni. Így történt ez idén is. Ugye arról már van egy képünk, hogy hogy néz ki most a költségvetés állapota. Ez nem túl bizalomgerjesztő. Az első 4 hónapban az egész évre tervezett hiány több mint 90%-a megvalósult, és ezt köszön most vissza az államadósság adatokban. Ugye a március végi statisztika szerint 77,9%-ra emelkedett a GDP arányos államadósság, ami valóban 4,5 éves csúcsot jelent.
1: Volt egy terv, még a Fidesz az alaptörvénnyel is bajlódva bele is írta, hogy csökkenteni kell az államadósságot. Ráadásul a Maastrichti követelmények szintén előírnak egy ilyen típusú tendenciát. Ehhez képest ez most itt az utóbbi időben nemhogy nem csökkenne, hanem inkább növekszik. Magyarázható ez valamiféle logikus gazdasági folyamata, vagy egészen egyszerűen a választási logika volt az, ami a pénzköltést előidézte?
2: Ugye, valóban az úgynevezett alkotmányos adósságfék szabálya, hogy ezt annó elnevezték, ez eléggé felhígult az elmúlt években. Ez eredetileg arról szólt, hogy nem lehet úgy költségvetést elfogadni a következő évre, hogy ez az államadósság ráta emelkedését mutassa, és ez alól ki is bújtak, tehát jogilag ez teljesült, hiszen az elfogadott költségvetésben mindig egy minimális adósságráta csökkenést írtak be, kivéve ugye a 2020-as COVID időszakot, csak aztán menet közben ezek a célok nem valósultak meg, illetve rontani kellett az előrejelzéseket, és ez okozta az elmúlt években az államadósságráta emelkedését. Ugye ez két fő okra vezethető vissza. Az egyik része az a költségvetés állapota, tehát az, hogy a költségvetési hiány viszonylag magas most már évek óta. A másik pedig az, hogy gyakorlatilag 3 éve stagnál a magyar gazdaság, tehát a GDP nem tud növekedni. Ebből a szempontból az idei első negyed év talán egy pici bíztató momentumot villantott fel, tehát ahogy mondani szokták, látjuk a fényt az alagút végén, csak még nem tudjuk, hogy ez a vonat, vagy pedig az alagút vége, de minden esetre az idei első negyed évben már egy pici növekedés látszott, viszont a költségvetési hiány az úgy néz ki, hogy rosszabb vagy magasabb, mint ahogy azt előzetesen számítottuk, és ez okozza az államadóság ráta további emelkedését. Ugye azt kell látni, hogy magában az adósság rátában és a költségvetésben évről évre van egy szezonalitás. Tehát, hogyha az adósság rátát nézzük, akkor az eddigi években az volt a megszokott, hogy az év első negyedévében vagy első felében emelkedett, és aztán az év második felében csökkent a GDP arányos adósság ráta, de ez nem tudott annyira csökkenni, hogy az előző évi alá menjen. Tehát most az elmúlt 2 évben, 24-ben és 25-ben emelkedett az évvégi GDP arányos államadóság ráta is. Tehát azt gondolom, hogy most is valami hasonlóra lehet számítani, hogy erről a 78% körüli szintről azért valószínűleg az év végére lejjebb fog jönni az államadóság, de jó eséllyel a tavalyi évvégi érték fölé.
1: Hát a fiskális politikát, a fiskális pályát helyre pofozni, az egy eléggé erős kihívás lesz Magyar Péter új kormányának. Látva azt is egyébként, hogy a lakosság meg azt az állami pénzszórást, amiben részesült, lásd fegyverpénz és a többiek, szóval, hogy ezt szépen elrakta a bankszámlájára javarészt. Tehát nagyon szépen megnövekedett a háztartások finanszírozási képessége, és ez azt mutatja, hogy nem elköltöttük, nem beruháztuk, hanem elraktuk.
2: Igen, ez látszik az adatokból, és valóban most úgy tűnik, hogy talán még az előzetesen vártnál is nagyobb kihívás elé néz a kormány a költségvetés területén. Ugye előzetesen azt gondoltuk, hogy az előző kormány által megcélzott 5%-kal szemben nagyjából 5,5-6% lehet a költségvetési hiány az idei évben, és emiatt lesz szükség egy kiigazításra az év második felében. Most ugye az új kormány és Magyar Péter nyilatkozataiban elhangzott már egy 6,8%-os hiány előrejelzés, tehát ő azt mondta, hogy az átadás átvételnél az derült ki, hogy 6,8% lenne az idei deficit.
1: Sőt, nagyon vicces, bocsáss meg, hogy közbeszólok, hogy ez úgy hangzott el tegnap a sajtótájékoztatón, hogy Nagy Márton az átadás átvétel közben odasúgta, hogy hát ez lehet, hogy 6,8 is már. Igen. Azért ez egy hivatalos közlésnek és egy átadás átvételi folyamat kellős közepén, hát inkább vicces, mint azt gondolom normális folyamat.
2: Igen, igen. Én azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban, ha most a tegnapi sajtótájékoztatón elhangzottakat veszük alapul, akkor azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban nagyjából egy másfél hónapon belül fogunk tiszta képet kapni. Ugye most a pénzügyminiszter június 30-áig kapott időt arra, hogy megvizsgálja az idei költségvetés helyzetét és az államadósság helyzetét, és az ezzel kapcsolatos esetleges lépésekre javaslatot tegyen. Tehát én azt gondolom, hogy június végéig itt valaminek ki kell derülnie, hogy valóban most reálisan nézve mekkora az idei költségvetési hiány, és hogy ezt esetleg milyen intézkedésekkel lehet csökkenteni. Elhangzott itt egy 280 milliárd forint körüli összeg, ami nem szerepel a költségvetésben a kiadási oldalon, de önmagában ez azért nem okozna olyan nagy hiányt. Tehát azért ez a 280 vagy 300 milliárdos összeg, ez a GDP 0,3%-a, tehát hogy önmagában ettől nem kellene, hogy 7% közelében legyen a hiány. Kérdés az, hogy találnak-e még ilyen úgynevezett csontvázakat, amik majd kiesnek a szekrényből, és aztán ugye a kormány ezzel mit tud kezdeni, tehát ugye a nagy kérdés az, hogy az Európai Uniós források esetleges felszabadítása az tudja tehermentesíteni a költségvetést. Én azt gondolom, hogy az idei évben nehéz lesz érdemi uniós forrást bevonni a magyar gazdaságba, tehát hogyha még ha ezek a tárgyalások sikerrel is járnak, akkor is mire ezeket a pályázatokat kiírják és azt a pénzt elköltik, az hosszú hónapok kérdése. Tehát én arra számítok, hogy ez inkább a 2027-es évtől jelenhet meg érdemben a gazdaságban az uniós források hatása. Kérdés, hogy ettől eltekintve milyen mozgástere van a kormánynak, hogy ezt a hiányt lejjebb faragja, vagy akarja lejjebb faragni, vagy pedig megpróbál alkudozni az Európai Bizottsággal arról, hogy egy vártnál rosszabb helyzetből fut neki, és emiatt átmenetileg engedjék számára azt, hogy egy picit magasabb legyen a költségvetési hiány.
1: Ez ügyben egyébként az Európai Bizottság mostanában egy picit engedékenyebb, mint mondjuk egy 10 évvel ezelőtt lett volna. Még egy utolsó kérdés, mert hogy pénteken várható az egyik hitelminősítő állásfoglalása a Moody's-é. Mit gondolsz, mennyire hatja meg őket az, hogy az új kormánynak mozgástérre van szüksége és időre, vagy mennyire abból fognak kiindulni, ami most a számokból látszik?
2: Én azt gondolom, hogy mindhárom hitelminősítő időt fog adni az új kormánynak, tehát ugye a következő 3 hétben lesznek ezek a felülvizsgálatok, most pénteken az első, és aztán jövő pénteken, illetve az azt követő pénteken érkezik még két nagy hitelminősítő felülvizsgálata. Én azt gondolom, és látva az általános piaci és gazdasági hangulatot, hogy van egyfajta megelőlegezett bizalom az új kormány felé, szerintem ez fog tükröződni most a hitelminősítői döntésekben is. Tehát legalább az idén őszi, november-decemberi felülvizsgálatokig fognak időt adni az új kormánynak, hogy konkrét intézkedésekkel előálljon. Éppen ezért nem számítok arra, hogy lépés történne. Ugye negatív lépésre lenne esély, hiszen mindhárom cégnél negatív a magyar besorolás kilátása. Azt gondolom, hogy itt most egy pici türelem lesz. Pozitív irányú lépés pedig akkor jöhet, hogyha ezek a kormányzati ígéretek megvalósulnak, tehát ha valóban egy hiteles euróbevezetési tervet sikerül letenni az asztalra, lesz egy hiteles költségvetési pálya arról, hogy hogyan szeretnénk a következő években csökkenteni a hiányt, akkor jöhetnek pozitív irányú lépések, első körben kilátási javítás és aztán esetleg felminősítések, de ez már inkább a következő évek kérdése lesz.
1: A portfólió elemzőjét Beke Károlyt hallották, köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Kult. óra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este fél 11-től a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: nem érinti a Futár utca és az Ősz utca közötti megállókat, a 121-es autóbusz pedig az Aradi utca és az Elem utca közötti megállókat. A Bécsi úton befelé a Vörösvári út előtt lezárták a belső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Jelentős fennakadást tapasztalhatnak emiatt. Baleset nehezíti a közlekedést az M0-ás déli szakaszán az M1-es autópálya felé Halásztelek közelében. A belső sávot lezárták, emiatt ott is jelentős a lassulás, tudósít az Útinform. Félpályás lezárás nehezíti az előrejutást, várhatóan délután 4 óráig a 20. kerületben a Nagy Sándor József utcában a Pirók Gyula utca közelében, mert javítják az útburkolatot is. Szintén burkolatjavítás miatt kell sávlezárásra számítani a Gyáli úti felüljárón kifelé egy rövidebb szakaszon. Mától Újpesten a Megyeri úton a Külső Szilágyi útnál lezárják a félútpályát, mert új gyalogos átkelő helyet alakítanak ki. Varga Etele, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
1: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
3: Lezajlott a 44. kongresszusa a pedagógusok szakszervezetének, amelyen ajándékként új oktatási minisztert, eleve oktatási minisztert kaptak. Lannert Judit személyében, aki el is látogatott személyesen a kongresszusra, és így aztán meghallgathatta, hogy mit követel a pedagógusok szakszervezete tagsága nevében. Gosztonyi Gábor, a szakszervezet alelnöke a vonalban. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok!
3: Arra is volt módjuk, hogy leüljenek egyeztetni, beszélgetni a miniszterrel, vagy csak arra, hogy vendégül lássák, fogadják, és ő meghallgassa a követeléseket?
4: Hát ezt nem nevezném klasszikus egyeztetésnek, ez inkább azt gondolom, hogy ez egy bemutatkozó látogatás volt, illetve hát a miniszter részéről egy hatalmas gesztus, hogy a PS kongresszusát személyes jelenlétével tisztelte meg. Azt mondta, hogy egy órát ér rá körülbelül, tehát egy óra hosszát, ehhez képest egy bő másfél órát azért beszélgettünk. Itt a küldöttekkel, tehát nem az elnökséggel ült le beszélgetni, hanem bizony a küldöttekkel, hát mondom azt, hogy diskurát.
3: Ez de ez is egy fontos gesztus, mert hogy nem a vezetőkkel, hanem a gyakorló pedagógusokkal akart tárgyalni.
4: És ez így is van, mert ezt akartam én is mondani, hogy abszolút a frontvonalról kapta azokat a látszólag kis problémákat, ami egyébként, hát ha kívülről nézzük, akkor rendszer szintűek, úgyhogy meg kell mondjam őszintén, füstölt a toll a miniszterasszonynak. Jegyzetelt rendesen, van, amire ott helyben válaszolni is tudott, valamit azt mondta, hogy köszöni ezeket a jelzéseket, utána fog nézni. Még egyszer mondom, itt az egésznek a lényeg az volt, az egyik kollega meg is érzte az első felszólalók között, hogy hát nagyon örül neki, mert utoljára miniszter 13 évvel, 14 évvel ezelőtt járt PS kongresszuson, és az se az volt. Tehát már, hogy ő se oktatási miniszter, az legutoljáért Balogh Zoltán nem sokkal a kinevezése után tette tiszteletét egy kongresszusunkon. Hát azóta semmi ilyen nem volt, úgyhogy ott a kollégák is, hát hogy úgy mondjam, kellemes meglepetésként és nagy örömmel fogadták Lannert Judit oktatási és gyermekügyi minisztert, ugye ez is fontos, igen, hogy itt egy kézben lesznek a dolgok. És én azt gondolom, hogy egy nagyon jó hangulatú tárgyalások megkezdését vagy előkészítését, mondjuk az, hogy megbeszélő találkozó volt.
3: Ez ugye egy nagyon nagy előny, hogy lett egyrészt oktatási miniszter, ráadásul egy oktatáskutató szakember, aki pontosan tudja, hogy mik az oktatás kérdései, problémái, hiszen ő maga is felmutatta ezeket korábban. Mondott is pár dolgot, visszaállítja a szakszervezeti és sztrájkjogokat, ez például az utóbbi főleg nagyon komoly sérelme volt a pedagógusok egy jelentős részének. Viszont hát az önök követelései is megfogalmazódtak, és azok között is szintén vannak nagyon régiek, és hát nagyon jellemzőek, tehát az adminisztratív terhek csökkentése, a tankönyvrendelés felszabadítása, a rengeteg tananyag csökkentése, a bérkorrekció rendezése. Szóval ezek az állandóan visszatérő és évtizedes problémák.
4: Így van, és ezeket, tehát látszott miniszterasszonynak a

0: rövid expozéjában, hogy egyébként ezzel tisztában is van. Tehát, hogy érezte meg, hát ő maga a kutatásai során is, ugye még miniszterség előtt is, hát ő is kutatta ezeket a dolgokat, tehát, hogy ő teljesen tisztában van ezekkel a problémákkal. Ő volt az első, aki igazán nyíltan tudományos szakértőként mondta ki, hogy ez az oktatási rendszer, ez egyszerre nagyon alulfinanszírozott, és mégis pazarló, és hát ő ennek szeretne véget vetni. Azt gondolom, hogy nagyon sok elképzelés az oktatási tárca és a pedagógusok szakszervezet által képviselt munkavállalók érdekei egybevágnak, lefedik egymást. Nyilván itt a bérkorrekcióról most nem volt szó, de ezt azért finoman jeleztük neki, hogy hát ez ugye EU-s kötelezettség, tehát ez nem akarom, nem akarom kérdése, ezt legkésőbb is 30-áig meg kell, hogy kapják a kollégák. Ha már itt a nagyon nagy szimbolizmusnál tartunk, mert ugye ez az új kormány, ez a szimbólumokban rettetesen jól gondolkodik és működik ebben a keretrendszerben, hát mi azt gondoljuk, hogy adott esetben, ha ezt mondjuk pedagógus napra ezt a bérkorrekciót megkapnák a kollégák, ez nyilván megint egy plusz gesztus érték lenne. Itt a NOX béremeléssel van egy kis olyan problémánk, hogy mi nagyon szeretnénk, ha szintén azok a kollégák, akik nem tartoznak ugye itt a köznevelési jogviszony bérpályája alá, nagyon jó lenne, ha ők is a kormány, a jelenlegi kormány által választásokon megígért 25%-os béremelést megkapnák. Értjük, tudjuk, sok mindenre kell a pénz, és azt is értjük, hogy sok sebből vérzik ez a költségvetés, de csak hogy számokat is mondjuk, hogy mi az a követelés, mi kiszámoltuk, hogy ez a 25%-os béremelés, ami tényleg a nagyon méltánytalan, alacsonyan tartott fizetést egy kicsit elfogadhatóbbá tenni, ez nettó olyan 52-53 milliárd forint, ami nyilván egy ilyen összköltségvetési szinten, ez tényleg elenyésző, és azt gondoljuk, hogy nem mi fogjuk tudni megtalálni, de itt a költségek átrendezésével ez a fedezet, ez előteremthető, és ez nyilván már ősztől egy olyan plusz jobb hangulatot eredményezhetne a nevelési oktatási intézményekben, amivel szerintem sokkal vidámabban indulhatna majd a 2026-27-es tanév.
1: És ha már a jövő tanévről beszélünk, ugye itt nagyon sokan abban reménykednek, hogy villámgyorsan pillanatok alatt új tantervek lesznek, új nemzeti alaptanterv lesz, új tankönyvek jelennek meg, kevesebb lesz a gyerekek terhelése, több idejük jut a pedagógusoknak is regenerálódásra, de hát azért azt érdemes leszögezni, hogy ezek nem szoktak ilyen gyorsan menni, ugye?
0: Hát ezt mi sem a rövid távú tervek közé soroltuk be. Nyilván az egésznek a felsorolása, az, hogy a tankönyvrendelést felszabadítsák, az tényleg egy jogszabály. Elméletileg és szerintem gyakorlatilag is megvannak még azok a régebbi tankönyvek, itt gondolok akár a teljesen vegzált és hát mondjuk abszolút tiltólistára kerülő Mozaik kiadónak az egyébként világ szerte ismert és elismert tankönyv csomagrendszere, de hát vannak még régebbiek. Nyilván ezeket föl kell újítani, kicsit le kell porolni, és a megfelelő korszerű változásokat átvezetni, de ezek nem olyan hosszú távak. A hosszú távú, az nyilván, hogyha szeretnénk, és már pedig szeretnénk egy 21. századi jól működő oktatást csinálni, ahhoz elengedhetetlen a nemzeti alaptanternek a teljes átírása. Na ez nem az egyik napról a másikra fog meg tudni megtörténni, ezzel mi tisztában vagyunk. Nyilván az adminisztratív terhek csökkenését már bejelentette miniszter asszony, hogy azért a krétarendszert egy kicsit átalakítják, és mondjuk fölöslegesen egyébként például itt főleg az igazgatóhelyetteseknek volt ilyen másfél órájuk, hogy olyan adatszolgáltatásokat kellett kérni, amit elméletileg egy picit is hozzáértő ember egy Excel táblából 3 másodperc alatt le tudna szűrni, tehát hogyha ezek már elmaradnak, ezek nagyon jó dolgok. Nyilván valószínűleg egy kicsit csalódott lesz a pedagógus társadalom a teljesítményértékési rendszerrel kapcsolatban, mert nagyon sokan azt várják, hogy ezt töröljék el. Ezt nem lehet eltörölni, mert az Európai Unió és a magyar kormány megállapodásában ez benne van, ez a teljesítménytége, és itt annyit lehet tenni, hogy sokkal objektívvá kell tenni, és egy olyan keretrendszert megszabni, amit aztán az intézmények a saját képükre tudnak formálni, és ez alapján lehet majd ezt a teljesítményértékelést eljárás lefolytatni. Többek között például az, hogy ez a három ingyen vállalás, ez teljesen fölösleges, ez engem nem más, még egyszer ezt sokszor elmondtuk, ez egy ilyen bújtatott ingyen munka, tehát kollégák válnak be plusz olyan dolgot, amit ha megcsinálnak, ugye ez nincs az alapfeladat ellátás között, aztán ezt vagy kifizetik nekik, vagy nem, hiszen nem tudja senki, hogy a teljesítmény értékelésben mekkora összeget fog kapni a következő tanévtől. Tehát ezeket lehet rendezni, lehet finomhangolni, észszerűsíteni, és azt gondolom, hogy az már egy jelentős hangulatváltozás, egy pozitív hangulatváltozást eredményezhet a tanulói és az iskolai környezetekben.
1: Így legyen.
0: Meg az óvodaiban is, bocsánat, igen, meg az óvodaiban is, mert hogy azt mondják, hogy nem gondolunk az óvodákra.
1: Gondolunk, mert hogyha valakinek kisgyereke van, más sem tesz. Gosztonyi Gábor, köszönöm szépen, a pedagógusok szakszervezetének alelnöke bizakodott a jövőben, végre bizakodott a jövőben. Köszönöm szépen.
0: Én köszönöm a megkeresést, minden jót, viszont hallásra.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Egészen elképesztő számban nő a rollerbalesetek mennyisége, erről fogunk beszélgetni a biztosítások oldaláról Besnyő Mártonnal, a Netrix csoport felelős regionális ügyvezetőjével. Jó napot kívánok! Ön Ausztriáért és Magyarországért felel. Van az adatok között különbség?
2: Alapvetően van, és én azt gondolom, hogy ez a szabályozottságból származik. Ahogy ön is említette, az előzetes beszélgetésünkben egyre több balesetet okoznak a rolleresek, illetve a mikromobilitási eszközzel közlekedők. Ugye mi általában elektromos rollerről beszélgetünk, de ide tartoznak a szegvélyek, az elektromos egykerőkűek is. Ezekre is immáron Magyarországon 2 éve kötelező felelősségbiztosítást kötni, és ennek köszönhetően egyébként egyre tisztább képet látunk, hogy ez mekkora kockázattal, illetve milyen felelősségükörökkel jár Magyarországon.
1: Azt mondják, hogy van vagy 100 000 elektromos roller Magyarországon, bár a pontos számát nem tudják. Ehhez képest önöknél, a Netrisknél 7200 ilyen biztosítást kötöttek tavaly, tehát ez még 10% sincs. Ez nem túl jó arány, gondolom.
2: Így van, ugye nagyjából 100 000 darab elektromos roller van. Biztosítást csak azokra kell kötni, amelyiknek a saját tömege meghaladja a 25 kg-ot, és legalább 14 km/h sebességre képes elérni, vagy pedig ha 25 km/h-nál gyorsabban képes haladni az a roller, akkor gyakorlatilag a tömege nem számít, ebben az esetben már kötelező rá biztosítást kötni. Ugye 100 000 darab rollerből kb. 60-70 000 az, ami képes erre a sebességre, illetve beleesik ebbe a kategóriába. Az országos nyilvántartás szerint ugyanakkor mindössze 30 000-re kötöttek biztosítást. Nem igazán érdemes ezen spórolni, ugye 2 éve kötelező biztosítást kötni ezekre a járművekre. 2 évvel ezelőtt még 4 000 forint volt az éves díja a biztosításoknak. Ma nagyjából 8200 forintért találhatjuk meg a legkedvezőbb, legolcsóbb ajánlatot. Mind a 14 biztosító kínál ilyen szolgáltatást, akár több 100 000 forintért is találhatunk biztosítást.
1: Jó, de ők nem akarnak ilyen biztosítást kötni velünk, nyilván az ő áruk ehhez van kalkulálva.
2: Valószínűleg igen.
1: A személysérüléses balesetek szempontjából vizsgálva a villanyrollerek biztosítottságát. Ugye itt azzal kell számolni, hogy ha a baleset megtörténik és nincs biztosítás, akkor a balesetet okozó saját személyében, akár egy polgári bírósági eljárásban is felelőssé tehető és kártérítésre kötelezhető, és nincs biztosítása.
2: Így van, sőt, ugye ha kötelező lett volna felelősségbiztosítást kötni, akkor a rendőr ugyanúgy meg fog bírságolni minket, mint hogyha az autóra nem kötöttük volna meg a kötelező felelősségbiztosítást. Ez a két biztosítás azonos, ez feltétele annak, hogy ezekkel a járművekkel részt vehessünk a forgalomba. Ha pedig mi okozunk kárt, akkor valóban akár ez több millió forintos is lehet, ilyen esetekről is tudunk már, illetve asszisztáltunk és segítettük az ügyfeleket a kárrendezés során. Ezeket a károkat fedezheti a kötelező felelősségbiztosításunk, illetve fedezi is. Tehát például, hogyha meghúzzuk egy autónak a festékét, vagy pedig személyi sérülést okozunk, mert sajnos már erre is volt például, hogy a rolleres vagy a szegvélyes elgázolt egy járókerült, és az ő rehabilitációs költségeit is ebben az esetben a biztosító fedezte.
1: Szóval 8300 forintért ezt meg lehet előzni már, és ráadásul kötelező is. Hát igazából ez a lényege az egész beszélgetésnek, mert ne a legrosszabbról beszéljünk, hanem a pozitív kifejletről. Tudjuk magunkat biztosítani.
2: Így van, így van. Talán még amit fontos, és kiemelnék, mert ezen nagyon sok tévhit kering a szóbeszédben, illetve ezzel kapcsolatosan nagyon sok rossz tapasztalattal találkozunk. A elektromos rollereket kizárólag egy fő használhatja, tehát kifejezetten tilos ketten utaznunk rajta. Amennyiben ketten utazunk, akkor ez mentesítheti a biztosítónak a díjfizetését.
1: Pedig hány ilyet látunk?
2: Így van, és ezekre a járművekre is zéró tolerancia vonatkozik az alkoholfogyasztással kapcsolatosan, tehát ittasan, akár egy pohár sör elfogyasztása után szigorúan tilos használni ezeket a járműveket, tehát egy éjszakai bulinál nem megfelelő alternatív utazási eszköz, hogyha emiatt tettük le az autót.
1: És ráadásul még önveszélyes is lehet, mert nyilván az éjszakai buli után kevésbé fogjuk észrevenni azokat a gödröket, amik egy rollernek veszélyesek. Belsőnyő Márton, köszönöm szépen, fontos dolgokat mondott el, és a kiegészítést az alkohollal kapcsolatban külön köszönöm. A Netflix csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetőjét hallották itt a több-kevesebben a Spirit FM gazdasági magazinjában. Róna Jégon vagyok, tartsanak velünk holnap is, ugyanebben az időpontban jövünk. Viszonthallásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Kérsz, kérlek, álmodjunk együtt, míg ha mersz. Rám nézel szem bizonytalan, és sóhaj úgy jött és illant el hamar. Mámoros érzés elterít, kérlek, sétáljunk réteken megint.

0: tudod néha, csak a csend marad, csak a csend beszél.
1: Mielőtt még vár... Műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Kultóra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 1000 forintos ajándékkupon a Rossmanos bevásárlásodra. Szerezd be a Nőklapja, Blikk, Kiskegyed vagy Meglepetés magazinokban található kupont, és használd fel május 18-a és 24-e között a vásárlásod során. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
3: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektroshopdebrecen.hu.
4: Munkát keresel? Nálunk megtalálod. Csatlakozz a Becsési Magna csapatához és építsd a karriered. Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com per Becsés oldalon.
1: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
5: Napos időre számíthatunk helyenként esővel. A lengyel államfővel és a miniszterelnökkel is tárgyal Magyar Péter Varsóban. Még látogatható a kínai agyakkatonákat bemutató kiállítás a Szép Művészeti Múzeumban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok. Elkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések a kétoldalú kapcsolatok újjáépítésére, a jövőbeni együttműködés megerősítésére. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország elkötelezett Ukrajna önállósága és területi integritása mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, amelyet rendezni kell. A lengyel államfővel és a miniszterelnökkel is tárgyal ma Magyar Péter Varsóban, első hivatalos külföldi útja második napján. A miniszterelnököt több kormánytag is elkísérte, akik számos területen szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait. Példaként az infrastruktúrát, a kultúrát és az agráriumot említette. Márciusban csaknem 780 ezer forint volt a bruttó és 546 ezer a nettó átlag fizetés. Az inflációt figyelembe véve a nettó reálkereset több mint 11%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest, közölte a KSH. A nettó medián bér, amelynél nem veszik figyelembe a kiugróan magas és alacsony béreket, 432 ezer forint volt márciusban. A bérek növekedését jelentősen befolyásolta a magasabb összegű családi adókedvezmény, valamint a 3 gyerekes és a 40 év alatti 2 gyerekes anyák eszélyamentessége. Egy hónap alatt 112 ezer jegyet vásároltak az egyérintéses fizetési módszerrel a budapesti metrókon. A PNG-t a legtöbben a 3-as vonalon használták. A rendszer lényege, hogy az utasok bankkártyájuk vagy okos eszközük érintésével egy lépésben tudnak jegyet vásárolni és érvényesíteni. Jelentős pályakarbantartás kezdődik jövő szerdán a Miskolci-Nyíregyháza vonalon, Nyíregyháza és Mezőzombor között. A felújítás a miskolci Tiszai pályaudvar aluljáróját is érinti. A munkálatok idején várhatóan augusztus végéig menetrendi változásokra, egyes szakaszokon pótlóbuszos utazásra kell számítani. 3 héttel tovább, június 14-ig látogatható az Öröklét őrei az első kínai császár agyakkatonái című kiállítás a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlaton több mint 150 ókori műtárgyal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal, jelképekkel találkozhat a közönség. Országszerte sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Legfeljebb a nyugati határnál lehet zápor, egy-egy zivatar. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is, Somos Andrással.
6: És akkor üdvözlöm az ATV nézőit. Mi már 7-8 perce egyébként fórumozunk, csak hát Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatója miatt az ATV extrán szűkebb volt a műsoridő. Elmondom, hogy milyen tényeket lehet elemezni hallgatóknak, nézőknek a betelefonálás által, vagy csak otthon beszélgetések során. Magyar Péter bemutatta azokat az iratokat, amelyek arról tanúskodnak, hogy Varga Juditot rendkívüli körülmények közé állították, vagy elé állították, akkor, amikor ellenjegyezte azt a döntést, amely az ő felterjesztését megváltoztatta. Ez az államfői döntés, ez Novák Katalin döntése volt, amellyel K. Endrének ugye egy kiskorúak ellen elkövetett szexuális bűncselekmény elkövetőinek, a bűnsegédjének, tehát ahogy a főigazgató volt az elsőrendű vádlott K. Endre, a másodrendű vádlott, a jogerős ítélete után kegyelmet adott a pápa látogatásra hivatkozva. Ez volt 2023 áprilisában. Jó, ez az első téma, vizsgálóbizottság lesz az ügyben. Tar Zoltán menesztette a Nemzeti Kulturális Alap vezetőjét, akit felelősnek gondol az Orbán kormány volt kulturális miniszterének, Hankó Balázsnak a közpénzmilliárdok kifolyatásával kapcsolatos döntései előkészítésében és végrehajtásában, inkább ez utóbbi, szóval, hogy ezért kellett most meneszteni a kulturális alapvezetőjét, és itt van a harmadik, egy partizán interjú, amelyben Tölgyesi Péter értékelte a választások utáni politikai helyzetet, és azt is, hogy a magyar társadalomra rászakadt egy rendkívüli felszabadulás, vagy felszabadulás érzés. Ezt régen nem lehetett tapasztalni a magyar történelemben, leginkább csak 1940-ben utoljára Észak-Erdély visszacsatolásához meri hasonlítani. A mostani eufória jelentőségét az adja, hogy a változást nem külső erő kényszerítették ki, hanem a magyar választók döntöttek így, és ez szerinte egy óriási élmény, ez valami hihetetlen, és sokáig fog ez így hatni, és akkor rátér a Fideszre, amely ugye a vereséget elszenvedte. Szerinte korrekt választás történt, és kiderült az is, hogy az egykori hatalmasságok mennyire kicsinyek és esendőek lettek, mennyire szánalmasak lettek. Orbán Viktor miniszterei például a hatalom átadásnál, mondja az egykori Fidesz képviselő Tölgyesi Péter, Szerint már rég nem az egyébként, már ciklusok óta persze nem. Szerinte Pintér Sándor belügyminiszter volt az egyetlen kivétel. A Fidesz név, a Fidesz brand átok alá került, szögezte le, és hát nyilván arról is beszél, hogy Orbán Viktor történetének vége van. Arra volt építve ugyanis a Fidesz hatalma, hogy Orbán Viktor a kezdet, a vég és a végső döntéshozó. Amint ez a mitosz összecsuklott, szerint a kisgyerekként tehetetlenül vergődtek a miniszterek. Úgyhogy ezt tovább nem elemzem, mert itt van László, és beszélgetnék vele inkább. Halló!
7: Szeretettel üdvözlöm az ATV nézőit, és önt is, kedves András. Kezdjük rögtön az elején. Én végignéztem ezt a...
6: Igen.
7: Tájékoztatást. Tulajdonképpen, amit nem is értettek, mert soha nem értettem, és nem is értem ezt a kérdést, mert ugye mi rögtön elkezdjük azt, hogy ez hogy történt, ez a pedofil esemény, stb. És akkor ugye az igazgatónak a dolgáról beszélünk. Ugyanakkor ez egy K. Endre nevű úriembernek a története, aki, ha jól tudom, ugye ennek az igazgató helyettese volt ennek az intézménynek, ahol történt a pedofilia. Az igazgatót elítélik, mint pedofilt, ezt az embert az igazgató helyettest, ha jól tudom, kényszerítés vagy valami ilyesmi. Most nem is érdekes, hogy milyen oknál fogva, a jogszeren elítélik, talán kapott 2 évet, vagy 3 évet, nem tudom. Ez az úriember kap egy kegyelmet, bocsánat, a jog szerint lehetősége van jogmagaviseletiért előbb szabadulnia, amit meg is kapott, ugye? És ő már otthon volt az utolsó, nem tudom hány hónapra.
6: Igen.
7: És az utolsó pár hónapra ő érte, hogy ezt tessék el neki ezt a visszalévő időszakot. Itt elképzelhető az, hogy talán azért, hogy ugye az elnöki kegyelmet kap, akkor logikus, egy elnöki kegyelmet kap, akkor megszűnik a büntetett előélete, és gondolom értem az eredséggel ez az ember. Ugyanakkor, ugye több forrásból tudjuk azt, hogy az ember különben kiváló pedagógus volt, és sajnos ebbe a butaságot csinált, hogy az igazgató mellett kért, és próbálta a gyerekeket talán kényszerítéssel is erre rákényszeríteni, hogy ne valljanak az igazgató ellen. Jogszerű volt. Viszont ugye ezt szakítsuk ketté ezt a történetet, mert ugye mindig a pedofil. Ez az ember, ha ennek az embernek a történet, neki közel, olyan szempontból nincs közel. Pedofil, mert ő nem pedofil volt ez az úriember. Nem, ez egy köztörvényes bűncselekményt követett el, ő ezt le is töltött ennek az idejét. Most itt jön ez a kérdés, ugye, hogy intézte, itt jött a Balogh Zoltánt említik, hogy aki, nem tudom, egy jó viszonyban volt az elnök asszonnyal, és hát az ő sugallatára, tehát Balogh Zoltán püspök úr, nem tudom, hogy miért kellett volna ennek az embernek a védelmébe eljárnia, tehát teljesen egy ilyen káoszos történet. Ugyanakkor tegnap este néztem az önök adását, és Zamecsnyik általam igen tisztelt Zamecsnyik ügyvéd úrtól megkérdezte Róna Jegon, hogy amit most bemutat a Magyar Péter, de ami rendelkezésre áll, és ami az elnöknél van, a Sólyok úrnál van, ezek a dokumentumok, ezek hasonlóak ugyanazok, vagy tartalmazhatnak más dolgot, ami ott. Azt mondta az Amecsék, hogy teljesen mindegy, nagy különbségek nincsenek. Most ebben a sajtótájékoztatóval tulajdonképpen ez egy lupihámozás volt. Ez egy nagy semmi volt, egy semmi az ég egy atyabban. Semmi olyan konkrétum nem hangzott el, ami törvénytelen. Nem volt törvénytelen. Mivel hogy az igazságügyi miniszter azt, hogy nem légyezte el, azt mondta, hogy nem volt neki kegyelmet. Az elnök azt mondta, hogy igen. Lehet, hogy, de az elnök asszonynak is ugye ott van az apparátusa, lehet, hogy egy más szempontok alapján vizsgálta meg a dolgot, ami jogszerű, ez teljesen jogszerű ez a történet.
6: Na de ebbe belebukott egy államfő, meg egy miniszter. És ez nem azért történt, már akkor tudtuk, hogy nem azért történt, mert nem jogszerű, mert hogy jogszerűtlen döntéseket hoztak, hanem azért, mert nem tisztázott szempontok miatt egy olyan ember kapott kegyelmet, amely a kegyelmi döntés funkciójával ellentétesen nem érdemelt volna kegyelmet, amely ember, vagy aki. Hát azért nem.
7: Nem érdemeltem meg a kegyelmet.
6: Azért nem, mert vannak olyan típusú cselekmények, amelyeknél teljesen mindegyek a személyi körülmények. K. Endre esetében nem beszélhetünk olyan betegségről, olyan mondjuk azt, hogy kizárólag tőle függő tartásra szoruló személyekről, az én tudomásom szerint, amely tények indokolnák azt, hogy az általa elkövetett cselekményt félretéve az eljárási vagy végrehajtási kegyelmet a köztársasági elnök megadja számára. Az a helyzet, hogy és erre rengeteg jel utal, hogy valaki magas szinten, családilag fontosnak tartotta, hogy K. Endre akár kijöjjön a börtönből, akár a büntetett előéletéhez fűződő hátrányok alól mentesüljön, és ehhez a köztársasági elnököt politikai eszközként használta fel. Ez nem a törvénytelen vagy jogszerűtlen eljárás kérdése, hanem a politikai felelősség vállalásának a kérdése, mert hogyha van ilyen szempont, hogy K. Endre mégiscsak személyi körülményei vagy egyéb okból méltó arra, hogy kegyelmet kapjon, akkor ezt el kellene tudni mondani, hogy mi ez a személy.
7: András nagyon szépen körbeírta ezt a történetet. Maradjunk annál a dologra, hogy a K. Endre már nem volt börtönben. K. Endre már otthon volt. Ugye csak lakhelye övezési tilalom volt, és aztán volt lábán ez a készülék, amivel tudták követni a mozgását.
6: Igen, most nem voltam felkészülve az ő büntetőügy ügyének a státusza, vagy eljárási helyzete.
7: Volt neki 2 vagy 3 hónap, ami vissza volt neki, tehát erre kapott ő kegyelmet.
6: Világos.
7: Ez egy olyan fotomság, hogy és ez,
6: na de...
7: ez egy, higgye el, hogy én nem csak szerintem, nagyon sok ember, ez egy fotomság. Ez egy, összemosunk egy pedofil eseményt, és akkor ezt kiterjesztjük erre a dologra, akkor jön a... Már rögtön mergem.
6: Na de László, ha valaki az összenem mosás jegyében szervezte a szakmai életét, az én vagyok. Tehát én vagyok az, aki kiáll azért, és ezt meg is szívom néha, hogy ne mossunk össze fogalmakat, dolgokat.
7: Pontosan erről van szó, akkor hagyjuk ezt a történetet úgy, ahogy van, ezt az embert kapott kegyelmet. Most ez, ha van más szempont, amit be tudunk, és lehet, hogy jelek mutatnak arra, meg talán így van, meg hogy hát most itt bebizonyosodott, hogy nincs ilyen jel. Hát nincs semmi olyan...
6: De nem bizonyosodott be, nem tudjuk. Az a legfőbb momentum, hogy minek a hatására kapott kegyelmet, milyen indokok alapján...
7: Vártunk, azért néztem végig, hogy ezt én is meg tudjam, láttam, de nincs ilyen.
6: Igen ám, de hogy az a körülmény most derült ki, hogy Varga Judit esetében nem ment vissza az államfői döntés az igazságügyminisztériumba, ahol végigfuttatják szakmai alapon.
7: Most nézzük milyen folyamatai vannak, milyen kötelező folyamatai vannak. Ez egy külön egy vitát érdemelne ez a történet, hogy az jogszerűtlen volt, hogy úgy írta alá, hogy nem ment fel ezen a folyamaton végig, vagy lehet, hogy egy
6: De bocsánat, László, de ön az, aki összemossa a jogszerűtlenséget, meg a politikai felelősséget.
7: Nem,
6: itt nem arról van szó, hogy az államfőnek a döntését nem lehetett volna aláírni, hanem arról van szó, hogy nem feltétlenül tudta Varga Judit, vagy ha tudta, akkor nem tudjuk, hogy milyen döntés alapján tudta, hogy itt K. Endrének annak ellenére kell ellenjegyeznie az államfői kegyelmi döntését, hogy ő eredetileg nem javasolta, hogy kegyelmet kapjon.
7: András, maradjunk a tények miatt. Itt egyetlen egy olyan dolog lehet, amiben be lehetne kötni, hogy az jogszerű volt-e, hogy egy nap alatt, vagy rögtön mindenféle, tehát a Varga Judit aláírta, hogy az ő apparátusa újra megvizsgálta volna ezt a történetet. Ez az egyedül egy dolog, ami én szerintem ebbe lehet. Én nekem az a véleményem, hogy itt semmiféle fajta olyan nem fog dolog. Jó lenne, ha van valami mögött, és kiderülne. Én is azon szurkolok, hogy tényleg induljunk el tiszta lapokkal. Tehát mindenkinek...
6: Na de hát pont erre szolgált ez a sajtótájékoztató, hogy induljunk tiszta lapokkal.
7: Semmit.
6: De nem tudnak bebizonyítani, mert azt a döntést, ami az államfőnek a hivatalában történt, azt nem ismeri az igazságügyminisztériumi dosszié.
7: Zamecsik úr mit mondott tegnap? Hogy hasonló, ugyanazok, majdnem ugyanazok a dokumentumok.
6: De abban Zamecsik Péter biztos, hogy nem volt az információ teljes birtokában, hogy mi lehet az eltérés az államfői akta, meg az igazságügyminiszteri akta között.
7: Mi se tudjuk. Tehát meglátjuk, hogy a Súlyok úr mit mondott.
6: De erre a kérdésre meg válaszolt ma Magyar Péter.
7: Mit?
6: Azt válaszolta, hogy az az osztályvezető, aki a kegyelmi főosztályt vezeti a Sándor palotában, nem tudjuk, hogy annak a feljegyzésében mi van. Van-e olyan feljegyzés, ez az első, amely az ottani kegyelmezési osztálytól származik, és valaki feljegyezte, hogy kinek és minek a hatására változtatja meg a köztársasági elnök az igazságügyminiszter javaslatát arról, hogy K. Endre kapjon kegyelmet?
7: Jó, hát ezt majd kiderül, de én szerintem ez semmiféle fajta ilyen dolog nem lesz ebből. Tehát ez itt lehet adatta ez a történet, szerintem. De van itt egy nagyon komoly probléma, kedves András. És ez a Puzsér-féle történet.
6: Ez a kulcsa a sztorinak. Igen, figyelek!
7: Ez a Puzsér-féle podcast, amit ott négyen előadtak, és hát valami szörnyűség. És én borzalmasan sajnálom, hogy sehol önöknél se jelent ez a történet meg, nem jelent meg a jelen pillanatban a kormánypárti sajtóban se jelent meg, amikor fejbelővésre fenyegetik meg a fideszes szavazókat. 4 millió embert akarnak kitelepíteni. Abban az országban emlegetnek én pont a Puzsér, ahol 600 ezer embert öltek meg. 600 ezer embert vagoníroztak be, telepítettek ki. Ugye, tudjuk, nem...
6: Most utána kell néznem, hogy mi ez a sajtó, vagy podcast.
7: És utána jöttek a kommunisták, azok telepítették ki az embereket.
6: László, mi ez a podcast?
7: Ez a négy ember volt, egy újságíró volt köztük, volt a Puzsér, akkor két számomra idegen ember volt, egy szemüveges, kedves úriember, aki annyit több, arra biztatta a Ruszin Szenti Romuluszt, hogy ugye pisztolyával menjen háta mögé az ilyen gyűlésen a Fidesz szavazók mögé sülő őket fejbe, és akkor a Puzsér is megemlítette, hogy 3-4 millió embert el kell takarítani, sőt azokat is el kell takarítani, aki megengedte, hogy a fideszesek a Fideszet szavazzanak, és most ugye, amikor számon kérték tőlük ezt a dolgot, azt mondtak, hogy ez irónia. Hát ha ez irónia, akkor ma hadd ne hasonlítsak egy másik esetet.
6: Na jó, de oké, László, de Jonathan Swift is azt javasolja, hogy együnk gyerekeket. Érti? Tehát...
7: Bocsánat, ez nem kell...
6: De ne, tehát hogy...
7: Tudjuk, hogy ki ez a Puzsér. Konkrétan tudjuk, ki ez a Puzsér. Tudjuk azt, hogy konkrét esemény az, hogy a Ruszin Szenti Romulus pisztolyjal ment el,
6: no,
7: vagy legalábbis annak tűnő fegyver.
6: László, egy pici türelmet kérek, mert itt majd visszatérünk egy mondatra a reklám után, csak most muszáj reklámozni.

0: az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este fél 11-től a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Pótlóbusz közlekedik a fővárosban a 4-es és a 6-os villamos helyett a Corvin negyed és az Oktogon között baleset miatt. Változatlanul baleset miatt kell korlátozásra számítani Újpesten a Tél utcában a Pozsony utcánál. Emiatt a 25-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Tél utca, Pozsony utca és az Ősz utca közötti megállóit. Káposztás-Megyer felé a 20E autóbusz szintén terelve jár, nem érinti a Futár utca és az Ősz utca közötti megállókat, a 121-es autóbusz pedig az Aradi utca és az Elem utca közötti megállókat. A Bécsi úton befelé a Vörösvári út előtt lezárták a belső sávot, mert vízvezetéket javítanak, és ez jelentős lassulást okoz. Félpályás lezárás nehezíti az előrejutást, várhatóan délután 4 óráig a 20. kerületben a Nagy Sándor József utcában a Pirók Gyula utca közelében, mert javítják az útburkolatot, és szintén burkolatjavítás miatt kell sávlezárásra számítani a Gyáli úti felüljárón kifelé egy rövidebb szakaszon. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is, Somos Andrással.
2: Üdvözlöm Önöket! Elég sokat beszéltem Lászlóval az előző részben, de volt egy megjegyzése Puzsér Róbert kapcsán, amely az Önkényes Mérvadó című műsornak a május 16-i adásával függött össze, és köszönöm szépen József barátomnak, hogy elküldte ezt az adást. Most gyorsan megnéztem azt a részt, amit László sérelmez. László, itt van-e?
3: Itt vagyok, igen.
2: Szóval, hogy az a helyzet, hogy ki van írva, hogy abszolút filmszínház, vigyázat, irónia veszély, önkényes mérvadó. László, miért kapcsolja ki az elemi ösztönét, amikor arról van szó, hogy valakik viccelnek?
3: Ha ez, András, van a viccnek egy határa, és van az iróniának is határa. Ha valaki ilyennel ironizál, ilyennel viccel, tehát az nem normális ember.
2: De ezt mondom, hogy a 17. András, században Jonathan Swift azt a szerény javaslatot tette, hogy együk meg a gyerekeket.
3: Bocsánat, egy pillanatra. Ebbe a jelenlegi szituációban, ebbe a jelenlegi helyzetben, főleg azok után, hogy tudjuk, hogy a Hősök teri koncertet a Puzsér hívta össze, és ahol ordították, hogy Orbán az édesanyád, ahol akasszuk föl Orbán Viktort, meg ilyen bekiabálások mentek.
2: Nem, bocsánat, egy ilyen volt. Egy ilyen volt a...
3: Nem hogy mennyi volt, András. Egy teljesen mindegy. Én emlékszem arra az idióta, az útlágra, amit ott viccelt, amit az Arató is nem kért ki magának ott a terrorháza mellett, a piszkosot felháborodtam.
2: Igen, de hogy...
3: Akkor az viccnek tekintjük?
2: Igen, de a terrorháza előtt viccelni a holokauszt áldozatain, meg egy koncerten azt üvölteni, hogy akasszuk fel, az nem ugyanaz a kontextus.
3: Na, nem ugyanaz, értem.
2: Nem. Azért nem, mert az egyik egy művészeti eszköz, a másik meg egy politikusnak egy sajtótájékoztató

0: Ja. És bocsánat, és a Puzsér, hogy ezt a koncertet a Puzsér rendezte. András, nem lehet ilyennel viccelni, főleg ebben a jelenlegi kiérezett politikai helyzet.
1: Az a helyzet, hogyha ha beszélünk bizonyos jelenségekről, már pedig ez mélyen túl volt pozícionálva ez a Russzin-Szendi-Romulus féle fegyvertörténet, szerintem ebből rosszul jött ki a Fidesz amúgy.
0: Mindegy, hogy jött ki, de ez nem, ebben ne tréfálkozzunk, és ilyen, hogy ott fejbelülni embereket, tehát ilyen tréfát nem lehet.
1: Igen, de hogyha megnézik ezt az adást, hogy milyen összefüggésbe kerül elő, hogy akkor lesz itt lent, hogyha Russzin-Szendi-Romulus előveszi azt a fegyvert, és elsüti, és nem tudom micsoda. Tehát, hogy ilyen...
0: Hátulról fejben lövöldözi az embereket.
1: De lehet látni, hogy ez egy vicc, László.
0: Melyiket? Az a szemüveges úriember, hogy előadta, mert abban...
1: Igen, azon is lehet. Azon is lehet, mert hát, utána...
0: Nem egy műsort néztünk. Nem egy műsort néztünk.
1: Van ilyen.
0: Ez vicc, András, ez vicc magának.
1: Én azt látom, ahogy nézem ezt az adást, hogy ezt nem mondják komolyan. Én ezt látom.
0: Tehát most vagy maga, vagy én nem értem a vicc fogalmát.
1: Lehet.
0: Jó, hagyjuk ezt a témát, nem akarok
1: kutatkozni
0: a dologra. Egyetlen egy mondatom lenne még.
1: Mondja.
0: És akkor befejezem, mert nem tartjuk az időt. A következő. Az Orbán kormány miniszterei gyalázatosan viselkedtek ezen az átadás átvételem. Amit ott sumantottak, és nem kérték ki maguknak azt a stílust, hogy a Magyar Péter viselkedett velük, fölháborító. És ugye azt mondja Magyar Péter, hogy ó, csak egyedül a Pintér úr azt kért maga ellen vizsgálatot, stb. Hát a Pintér úr, ugye, amikor megemlítette a Magyar Péter, vagy a belügyminisztériumot elköltöztették a régi épületébe, egy új épületbe, a Pintér rögtön elkezdett magyarázkodni, hogy jaj, én nem akartam, én ezt egyáltalán nem akartam, én ott kezdtem 70-es évek már, és ennek az teljesen jó volt, mint én leestem a székemről. Ez a kemény miniszter így megrogyott, mint a hegyi ökör. Hát borzalmas, hát ezek az emberek, ezek voltam, ezek ilyen minisztereink voltak. Ezek voltak ilyen emberek.
1: Én Pintér Sándor megszólalásából én nem ezt vettem le.
0: Én meg ezt.
1: Oké. Jó, László, köszönöm, hogy elmondta a véleményét.
0: Köszönöm, minden jót viszont.
1: Viszlát, Gabriella, hello.
2: Hú, szép jó napot, de nehéz lesz most megszólalnom.
1: Miért?
2: Hát én nem tudom, magának kötélből vannak az idegei, az biztos, és na, szóval tudnám az úrnak javasolni, hogy szedjen szanaxot. De
1: Aztán
2: már nekem is be kell szednem. Na mindegy.
1: Hát nézze, az hogy ő hogy látja, vagy hogy érzékeli, az egy nagyon sajátos dolog, és ebben nem lehet az ember mondjuk normatív. Tudomásul vesz, hogy sokan sokfélét értenek bizonyos mondatok alatt.
2: Persze, csak a stílus.
1: Ja.
2: Meg ahogy. Meg, szóval azért csak egy adásba van. Tehát, na mindegy, jó, hagyjuk.
1: Okay.
2: Akkor kezdem a jó résszel, mert tegnap sajnos nem bírtam bejutni, bár tegnap akartam telefonálni. A jó rész az ugye, az tudja, hogy nekem volt egy műtétem, és én 2017 óta kerültem ehhez az orvoshoz, aki folyamatosan kontrollált engem a betegséggel kapcsolatban, amin jelen állás szerint az alapbetegségen nem lehet segíteni.
1: Uh-huh. De
2: közben jött ez a szürkehályog dolog.
1: Igen.
2: És soha nem mondta azt nekem, hogy akkor kész, menjek, ahova akarok, mert hogy ezen úgy kell lehet segíteni, hanem hát 8 hónap volt a várakozási időm, de mivel én ebbe az orvosba bíztam, ez a Mária útra egyébként, ahol hát hadd ne mondjam, szóval ez egy napos tortúra volt, amikor az ember oda ment vizsgálatra, mert az ország minden részéből, de hát a nyugdíjból kitelik, úgyhogy szépen mindig végigvártam a sorom, és eljött ez a csodás nap, és hát, mintha Európába sétáltam volna be, a személyzet, a műtős rész, tehát az olyan rendben van, és ha lehet ilyet mondani, ez a műtét annyira jó élmény volt, hogyha nekem azt mondják, hogy másnak mehetek a másik szememmel, már én vagyok az első. Tehát mert mindig csak tudjuk az egészségügyet, valóban volt nekem is rossz tapasztalatom baleseti sebészet kapcsán, de a Mária utcáról ezt a részt, azt a 8 ember kezén mentem át, mire magára a amúgy 10 perces műtétre sor került, de kedvesek voltak, mindenről tájékoztak, csak jó. Na. Az orvos nevét nem mondom, bár szívem szerint mondanám, de nem mondunk neveket. Na ez volt az egyik, amit mindenképp el szerettem volna mondani. Aztán magánnyugdíj pénztár. Ma már valószínű nem lépnék vissza, és ha akkor engem felvilágosít mondjuk egy joghoz értő ember, akkor valószínű akkor se teszem meg. De én, amikor az a mondat elhangzott, hogy ha nem lépünk vissza, nem lesz nyugdíjunk, akkor én 4 évvel álltam a nyugdíj előtt, és hát ezt még el is hittem, hogy ez így lesz, tehát visszaléptem. Körülbelül a 80 ezerrel lettem ezáltal megtörítésre. Mert akkor, ha ott maradok, akkor ez a pénz, és még akkor se érni el a nyugdíjam azt a bizonyos, nem létminimum, hanem minek mondják ezt a amit munkabérbe mondanak, na, nem fog eszembe jutni, ezt a minimálbér. Tehát még akkor se tartanék ott, de lényegesen jobban állnék, de megoldom az életemet így is. Ez volt a másik témám. És a harmadik, a Klári, aki hát nekem beállt abba a sorba, ami a fórum közösségében a kedvenceim közé fog tartozni. És tudom, hogy ő a másik oldalon áll, de az a fajta megnyilvánulásai, ahogy ő elmondta azt, ami vele úgy történt, tehát amit elmondott, mert biztos még sok minden van, és remélem egyszer az is kiderül, az számomra értelmezhető, és értem. Értem, hogy ő miért azon az oldalon áll, és ott bejön az én történetem is, amit most nem fogok elmondani, nem azért, mert titkos, de hogy ugye én mondtam, hogy én 58-ban születtem, én gyereknek a Kádár rendszerbe szocializálódtam, fölnőttem, nekem az nagyon jó volt, ott volt az első munkahelyem, én ennek csak előnyeit láttam, de a szüleim, mivel én gyerekként nőttem, ahogy nőttem, nagyon sok mindent nem mondtak el. Tehát az én múltam, vagyis hát az ő múltjukból nagyon sok titok volt, igen, ami aztán felnőttként kiderült, mert azért akkor már beszélhettek róla, talán, vagy hát legalábbis nekem beszéltek, de még mindig rengeteg dolog van, amit nem tudok, és a szomorú ebbe az, hogy már én ezt soha nem fogom megtudni, mert hogy ezek az emberek már nincsenek az élő sorában. De én ezt a Klárit komolyan mondom, gondolom ő, nem tudom mennyivel idősebb nálam, de tehát ő nekem most azt az ember típus jelenítette meg, akivel én szívesen beszélgetni, mert vele lehet beszélgetni. És én mindig az embert nézem mindenkiben.
1: Az az érdekes, Gabriella, hogy nagyon sok reakciót kaptam én erre a beszélgetésre, és volt köztük olyan is, aki azt mondja, hogy nem tudja elképzelni, hogy milyen motiváció alapján szeretnék én újra és újra beszélni Klárival, illetve, hogy miért kell a nézőknek Klárit ennyit hallgatni. Én őszintén szólva ezeket a reakciókat azért nem értem, mert hogyha érdektelen lenne Klári története, vagy olyan dolgokról beszélne, amiről más beszél, és sokan beszélnek, akkor megérteném, de így nem.
2: Szóval ezt végképp nem értem, mert tehát szül kell, hogy legyen hozzá, azt gondolom, de tehát azt is megértem, aki őt nem érti meg. Mert tehát mondom, a fene tudja, hogy én vagy így lettem összerakva, vagy az, hogy én a szociális ágazatban dolgoztam, és mindig érdekelt az ember, és az emberi sorsok, és nem ítélkezek. Én senkit nem akarok se lógva látni, se, tehát ez nem én vagyok. Szóval, hogy Nem, én őt nagyon megértem, és tudomásul veszem, hogy ő a másik oldalon áll, de az így igaz, és azt még elmondom, hogy igen, mindent fel kell tárni, de csak a jog szabályok mentén, szigorúan. Tehát, hogy nem. És én a mostani kormányban abszolút nem azt érzékelem, hogy a bosszú hajtja. Nem, de az igazság deríjon ki. Erre meg ezt mondom. Úgyhogy.
1: Jó. Az van, Gabriella drága, hogy eddig tartott a műsorunk, és hogy remélem, hogy végigbeszéltük azt, amit ön szeretett volna. Igen, ez egy erős igennek tűnik. Köszönöm, hogy figyeltek ránk. Délben mindenképpen jövök, és itt leszek önökkel egész nap. Még este az extrán is, hogyha minden jól megy. Viszlát, minden jót!

0: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.
1: Figyelem a kezeket! Figyelem a kezeket! Mozdul a tábor! Látom a végét! Látom a végét!

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körülforgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok.

0: Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Munkát keresel? Nálunk megtalálod. Csatlakozz a Becsési Magna csapatához, és építsd a karriered. Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com/becsés oldalon.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
3: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hévnyire. Július 2-3-4 Dunapart Fest, Rátkeve, Dash, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton.
4: Július 2-3-4 Jegyek dunapartfest.hu.
5: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektrosopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés. Villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés. Minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektrosopdebrecen.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
6: Napos időre számíthatunk, helyenként esővel. Márciusban több mint 500 ezer forint volt a nettó átlag fizetés. Népszerű a Pay and Go fizetési módszer a budapesti metrókon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések a kétoldalú kapcsolatok újjáépítésére, a jövőbeni együttműködés megerősítésére. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország elkötelezett Ukrajna önállósága és területi integritása mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, amelyet rendezni kell. A Magyar Nemzeti Bank konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében. Varga Mihály elnök egy szakmai konferencián elmondta, ennek egyik legfontosabb feltétele az alacsony infláció, illetve az, hogy az államháztartási hiány ne haladja meg a GDP 3%-át. Márciusban csaknem 780 ezer forint volt a bruttó és 546 ezer a nettó átlag fizetés. Az inflációt figyelembe véve a nettó reálkereset több mint 11%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest, közölte a KSH. A nettó medián bér, amelynél nem veszik figyelembe a kiugróan magas és alacsony béreket, 432 ezer forint volt márciusban. A bérek növekedését jelentősen befolyásolta a magasabb összegű családi adókedvezmény, valamint a három gyerekes és a 40 év alatti két gyerekes anyák SZIA mentessége. Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a szegedi BYD gyár ügyében a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal. A gyanú a beruházási területen kitermelt föld felhasználásával függ össze. A kínai autógyár közölte, nem kommentál folyamatban lévő vizsgálatokat, és mindenben együttműködik a hatóságokkal. A BYD azt is hangsúlyozta, hogy kiemelt jelentőséget tulajdonít a környezetvédelemnek a gyárak építése és működtetése során. Egy hónap alatt 112 ezer jegyet vásároltak az egyérintéses fizetési módszerrel a budapesti metrókon. A PNG-t a legtöbben a hármas vonalon használták. A rendszer lényege, hogy az utasok bankkártyájuk vagy okos eszközük érintésével egy lépésben tudnak jegyet vásárolni és érvényesíteni. Jelentős pályakarbantartás kezdődik jövő szerdán a Miskolci-Nyíregyháza vonalon, Nyíregyháza és Mezőzombor között. A felújítás a miskolci Tiszai pályaudvar aluljáróját is érinti. A munkálatok idején várhatóan augusztus végéig menetrendi változásokra, egyes szakaszokon pótlóbuszos utazásra kell számítani. Országszerte sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Legfeljebb a nyugati határnál lehet zápor, egy-egy zivatar. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is, Somos Andrással.
7: Üdvözlöm a kedves nézőket, és itt van velünk Inci, tehát vele fogunk beszélgetni. Halló!
8: Halló!
7: Halló!
8: Nagyon halkan hallom.
7: Értem.
8: Nagyon.
7: Megpróbálok hangosabb lenni, igen.
8: Igen, még egy kicsit.
7: Még egy kicsit? Jó, igen. Akkor ráerősítünk, így.
8: Igen.
7: Jó.
8: Jó. Köszönöm. Inci vagyok.
7: Örülök, Inci.
8: És én is örülök, hogy az Andrissal tudok beszélni. Nagyon. Nagyon. A maguknak a meghitt nézőjük vagyunk párommal együtt.
7: Örülök
8: és
7: neki.
8: Nagyon szeretem, és gratulálok a gyönyörű nagyfiához.
7: Köszönöm szépen.
8: Hát Andriskám, én megmondom őszintén, szabad ugye így mondani.
7: Igen.
8: Én megmondom őszintén, hogy én teljesen ki vagyok bukva ezen az egész módszeren, ami itt most folyik. Őszintén.
7: Mi a módszer?
8: Hát tulajdonképpen itt mindenfele ment a pénz, csak az egészségügyre és a nyugdíjakra. Arra az nem volt érdekes.
7: Uh-huh. Hát én úgy emlékszem, hogy a 12. havi nyugdíj után jön a 13. és van 14. is, nem?
8: Hát ez igaz, de én elmondom önnek azt, hogy én 32 éve vagyok nyugdíjba a férjemmel együtt, tehát mindketten szinte majdnem egyszerre egymás után mentünk nyugdíjba. És most tessék megkapaszkodni, a kettőnknek a nyugdíja nem éri, a kettőnké a 300 ezer forintot, a kettőnké. Kereskedelemben dolgoztunk mindketten, és bejelentett munkahelyünk volt. Sajnos.
7: Ez döbbenet.
8: Döbbenet. Tulajdonképpen 150 ezer forintot nem érem el. 32 év után, és 43 éven volt nekem, a páromnak is szinte.
7: Hát igen.
8: És mi? Igen?
7: Hát ez nem sok.
8: Hát bizony, hogy nem, és a házat, a lakást, az embernek mindent fent kell tartani, a gyógyszert is mindent fent kell tartani. Tehát bizony, hogy nem, és ezek meg orba-szájba lopták a pénzt, azt se tudták, hogy mire, egyszerűen kiakadtam, ez a módszer, ami itt megy, és olyan, hogy leltáron vannak olyan dolgok, például az egész kormánynak az egész porcelán képkészlete, és minden eltűnt, Andris, milyen kormány volt ez? Milyen?
7: Eltűnt a porcelán készlet?
8: Minden!
7: Igen, hallottam, én is olvastam róla, hogy azt is vitték, igen.
8: Minden, hát egy delegációt, egy akármit fogadni, és kérem szépen minden, mert ez biztos, hogy nem egy-két izéről volt szó, itt sok minden, tehát sok részletbe tartozott ez a készlet, akár pohár, akár eszköz, akár egyéb mi, de hát így szégyen gyalázat. Kinek volt erre ennyi 8 millió forintos fizetéssel, Andris?
7: Bizony.
8: És még a tetejébe tulajdonképpen a többi képviselő uraknak is meg volt fizetve, nem úgy, mint ami, most nem hasonlítom magamat, ahhoz, hogy az én fizetésem, de egy normális, megélhető nyugdíja lenne az embernek. Hogy igen. A kis öreg napjait, 86 éves vagyok, Andiskám.
7: Hát igen.
8: Szégyed.
7: Amúgy arról korábban tudod, hogy a befizetett járulékok alacsony összege, vagy más okozza-e azt, hogy ennyi év ledolgozott szolgálati idő után ilyen alacsony...
8: Igen, mondom, hogy miért, mert akkor, amikor mi mentünk a férjemmel nyugdíjba, akkor rendkívüli rossz volt a szorzó, rettenetesen.
7: Igen.
8: Uh-huh. És hát eddig jutottunk. Eddig.
7: Értem. Hát ez nincs így rendben, sőt.
8: Bizony nincs.
7: Igen.
8: És akármikor, mondom, rendszeres nézőjük vagyunk a párommal, mert az egészségi állapotunk sem, most elsírta magam, elnézést kérek.
7: Semmi gond.
8: Olyan, de ezt, amit itt megy, ez már kritikán nem is használok jelzőt. Őszintén megmondom.
7: Hát, ha
8: nem
7: mondjuk még aztán... kimondta volna, hogy aluli, akkor azért tudtunk volna továbbiakban, hogy is mondjam, műsort készíteni, mert ez nem valószínű, hogy ezen egy szó miatt lettek volna nehézségeink, nem?
8: Nem értettem, András, hogy mit
7: hát,
8: mondod.
7: Hogy kritikán aluli, azt akarta mondani.
8: Igen. Igen.
7: Ugye?
8: Igen.
7: Igen.
8: Ez nem is akarok hozzáfűzni semmit, mert tudnák olyat mondani, amit nem akarok.
7: Uh-huh.
8: Nem akarok. De ez...
7: Ön nem hallotta, vagy olvasta, mert én annak idején, amikor ugye előkerült ez a van-e áll-tisza program, vagy nincsen, akkor ez a vita, akkor előkerült az is, hogy ugye a kisebb nyugdíjas jövedelmek kicsit felhúzása felé irányítaná a nyugdíjrendszert a Tisza párt. Ugye ezt lehetett olvasni. Nem tudom, igen. Hogy ön tud-e más részletet.
8: Hallottam róla.
7: Más rész... Igen.
8: Olyat hallottam, hogy akinek 100 000 forint alatt van, annak hozzák föl 120-130 ezerre.
7: Uh-huh.
8: Tehát, de olyat is mondott a miniszterelnök, az új a Péter, uh-huh. Hogy olyan is van, hogy a 150 ezer forintos nyugdíjakhoz kapnak, akiknek ilyen 200 000 forintos szépkártyát.
7: Aha.
8: Tehát, hogy ebből lesz-e valami, vagy sem. De nekünk ugye a boltból mindent ugyanúgy be kell élnünk, ugyanúgy be kell osztanunk, és hát az ember azt gondolta, hogy ennyi idős létére, majd egy kicsit könnyebben ledolgoztuk keményen, mert nem kell mondani, hogy a kereskedelembe nem kell mondani. Mindennapok. Ott nem számított, ott tenni kellett. És eddig jutottunk. Sajnos.
7: Hát, ez biztos, hogy égetőbb kormányzati cselekvési program, mint már a megvalósítása, mint mondjuk Havasi Bertalan végkielégítése, de hát nyilván ezek egymás mellett élő történetek. Inci, köszönöm, hogy hívott, és erőt, egészséget kívánok.
8: Köszönöm szépen, Andis, és nagyon jó egészséget kívánok magának és az egész családnak.
7: Nagyon kedves, minden jót kívánok. Viszont hallásra, itt van velünk Erika, halló.
9: Jaj, halló.
7: Jaj, nem, azt mondta Erika. Azt mondta, jaj, Erika. De aranyos,
9: halló, András,
7: köszönöm, hát, Erika.
9: Már én annyira féltem, hogy, hogy magánál kiesek a pixis kosárból, de
7: nálam.
9: Hát nem esek ki.
7: Hát hogy lehet kiesni oda, csak
9: nem
7: beesni lehet?
9: Lehet. Csak
7: Erika,
9: beesni.
7: Hát ne gondoljon
9: András,
7: így, Erika.
9: Hát eljött az igazság na, pillanata, na. Én örömömbe sírtam.
7: Na, és ne, és ne vicceljen.
9: De viccen kívül, és egy kicsit szégyeltem, de azt mondtam, hogy a könnyeimet, se a bánati könnyemet nem szégyeltem annak idején a 22-es választást, és most nagyon imádkoztam, és látást kértem az embereknek, és első körbe atyánknak, azért, hogy látást kaptunk, és megkaptuk, és most viszont azt mondtam, hogy most vagy soha, hát inkább most legyen, és most itt van a most, András, itt van a most, és nagyon boldog vagyok, hogy ez a kisfiú, aki platóra állt, idézőjelbe tett kisfiú, ez a mi Magyar Péterünk, akit most már tiszteljen még mindenki azzal, hogy Magyar Péter miniszterelnökünk, benne van a báj ebbe a és olyan érdekes, mert hogy kisfiúnak nevezték, én néha úgy nézem a 68 évemmel, elárulom, András, hogy 68 vagyok, már ha megfordítanám, akkor 86 lennék, most ünnepeltem egyébként nem régen a születésnapomat, és a legszebb születésnapi ajándék, hogy eljött az igazság pillanata, látást kaptak az emberek, és kiálltunk magunkért, amit én már nagyon régóta mondtam, ami egy kicsit fájó, hogy a jóképű rendőrfiúk már nem jönnek az autóval, és nem követnek, és egy kicsit hiányolom, de bemegyek én a rendőrkapitányságra üdvözölni őket, hogyha hiányérzetem lesz. A telefonomban már azért nem hallom azt a vízcsopogást sem, hát remélem, hogy azért már végzi mindenki a munkáját, a cipész a cipészetnél, a tanár mert tanítani, az orvos is már most már a kamerákat, meg nem lesznek ezek a beköszönő kamerás dolgok, és valahogy mindenki ráébred arra, hogy végezze a munkáját, és éljen normálisan. A Péter nagyon jó irányba halad, visszatérve az ő gyerekes bájára, András, én nem tudom, de van nekem egy kis ismerősöm, és olyan kis gyermeki bájt látok benne, olyan kis cuki fiú ez a Magyar Péter, és mosolyog a szeme, és tetszik az, hogy olyan kellő alázattal tud egy kicsit megalázni embereket. Ez nagyon érdekes. Tehát hogy azért itt van, és erre hadd hozzak egy példát, András, mert tudom, hogy mindig példát kell hoznom. Itt a Súlyok úr, a köztársasági elnökünk, akivel ugye kezet fogott, én is megfogtam volna a kezét tiszteletből, de mondom, csak mondd oda neki a szemébe az igazságot, és olyan jól esett. Egy picit megalázva éreztem magam a Súlyok úr helyébe. Na, így jön be az, amikor olyan alázattal tudunk kellő alázattal megalázni valakit, és ő ezt szívből teszi, és őszintén teszi, és nem játszik. És eddig nekem minden, azt mondom, nagyon jó úton halad a Tiszapárt, látom a szakmaiasságot, végre, nem ismerem az arcokat, ez a kapitány úr valahonnan rémlik nekem, nem ismerem az arcokat, és pont azt mondtam, Magyarországban olyan politika kellene, ahol nem ismert emberek vannak, aki a szakmaiságát teszi oda, azt a fajta dolgot, és tudja, hogy mit csinál, irányít. Nagyon nehéz lesz egyébként, nehéz a helyzet. Hatalmas ütembe haladnak, hatalmas ütembe. És én mindőjüknek nagyon jó egészséget, Isten áldását kérem, Péternek, legfőképpen miniszterelnök urunknak, mert olyan idegrendszere van, és itt látszik meg az én korom, András, hogy én komolyan néha már nem bírom, mert ugye jönnek majd sorba a kritikák, ugye, mert aki eddig volt a főnökünk, az ellenzékbe ült át. Hát ők is elég nehezen bírják azért a gyűrődést, de a tükörbe bele kell nézni, nem csak a hajunkat megigazítva, hanem úgy szembe, úgy belenézni, és belemondani, hogy azért fiúk, lányok, azért nektek hazudtunk. Hát most jön a Kay Endre ügye, hogy mit kértem én, hogy hozzák nyilvánosságra, és nem szabad ezt túl lihegni, András. Itt, akik ebbe részt vettek, akik ebbe illetékesek, szépen egy terembe beidézni őket, és mondja már meg mindenki, hogy ki mit, tehát nem igaz, hogy ezt nem lehet feltárni. Ez nem igaz, és eljön az igazság pillanata, én ebben nagyon bízok. Én féltem egyébként először egy kicsit az ügynök akták megnyitásától, mert én mindig, tudja András ismer, veszem a levegőt egyébként, ne aggódjon senki,
7: értem? Hát egy kicsit így előre döltem, hogy nehogy baja legyen Erika, és amikor látom, hogy hallom, hogy lélegzik, sőt, meg is nyugtat, hogy vesz levegőt. Na, meg, én nem hiába ültem be ide, Erika. Igen. Én megmondom őszintén, jól vagyok, ugye? Köszönöm. Most már nem aggódom. Figyelek.
9: Tehát az ügynök aktákkal kapcsolatban nagyon sokat gondolkoztam. Én mindig azon vagyok, hogy a múltat zárjuk le. Na de hát itt nem lett lezárva, és gyakorlatilag a le nem zártat hagyjuk most folyni, tehát hogy akkor nyissuk meg tényleg, és úgy zárjuk le, és akkor utána felejtsük el. Csak én attól félek, hogy nagyon sok ember sérülni fog, András. Igazán azért én ebben nem vagyok olyan biztos, de szembe kell néznünk. Akkor meg nézzünk szembe, legyünk túl rajta, kész, nem?
7: Igen, Erika, de én nem a saját véleményemet mondom most a következőkben, hanem
9: igen,
7: nem,
9: igen.
7: Tehát, hogy általában szoktam, de vagy nagyon finoman szoktam, de most nem.
9: Igen.
7: Szóval, hogy
9: most nem,
7: arra igen. Reagálva, amit mond, hogy alázattal szúrt oda mondjuk a köztársasági elnöknek, hogy bizonyos kritikák viszont arról szólnak, hogy az intézmény iránti tisztelet az megkövetelné azt, hogy az államfőt például ne hozza olyan helyzetbe, hogy kitakarja a fényképekről, meg mit tudom én érzékeltesse vele, hogy hát már tegnap le kellett volna mondania és elhúzni innen. Tehát, hogy nem csak a testbeszéd, vagy nem csak, bocsánat, a verbális kommunikáció, hanem a testbeszéd is arról szól, hogy hát igazából nem veszi ember számba.
9: Hát én ezzel viszont itt ülve a széken, mint Erika a Fakanám elő, a második főváros Debrecen, hát az az igazság, hogy minket meg 16 éven át takartak ki a mindenségét neki.
7: Egy pillanat, Erika, akkor erre egy kicsit ígyunk. Már, hogy
9: jó,
7: vizet.
9: Ígyunk.
7: Jó, és akkor ígyunk. Reklám után jövünk.
9: Köszönöm.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor Magyar Borszön. Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik?

0: 21 órakor a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! A fővárosban, Újpesten befejezték a helyszínelést és a műszaki mentést a Tél utcában, a Pozsony utcánál, így az érintett BKK járatokkal újra az eredeti útvonalon utazhatnak. Csatornajavítás miatt zárták le mától a Kánai utat a 11. kerületben a Bodorka utcánál. Az Ásólúd utca és a Kanalas Gém utca közötti szakaszon a két irány forgalma felváltva egy sávban halad. A Márvány utcában a Győri útnál félpályás lezárásra készüljenek mától átépítés miatt. Holnap éjjelig a 16. kerületben a Szent Korona utcát, a Rákóczi út és a József utca között aszfaltozás miatt lezárták. Félpályás lezárás nehezíti a haladást, délután 4 óráig a 20. kerületben a Nagy Sándor József utcában a Piró Gyula utca közelében, mert útburkolatot javítanak. A Gyáli úti felüljárón kifelé egy rövidebb szakaszon sávlezárás okozhat fennakadást burkolatjavítás miatt. A 22. kerületben a Mária Terézia utcában a Savoyai Jenő tér előtt a forgalmat a parkolósávba terelik, mert javítják a vízvezetéket. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is, Somos Andrással.
2: No, Erika.
3: Vagyok, András. Szuper. Tehát beszéltünk itt a kellő alázatról, meg hogy alázatosan alázta meg, tehát hogy volt benne egy kellő alázat. Na most ahhoz képest, hogy rendben van, szóval én is valahol azt éreztem a lelkem legmélyén, mert nekem azt tanította édesapám és a szüleim, hogy ember légy mindig minden körülmények között, de ez a rész, ez nem erről szól. Ő megtette azt a tiszteletet, megfogta a kezét, fogadta a gratulációt, de ezt neki el kellett mondani, mert ezt mi akarjuk. Tehát ez a 16 év, ahányszor minket megaláztak, András, a plakátok, egyszerűen már én rosszul voltam, hogy az utcára kimentem, mert velem szembe jött a hazugság.
2: Hogy és kinek jut eszébe Súlyog Tamást köztársasági elnöknek nevezni, jelölni, nem tudom, tehát nem értem, tehát nem tudom, hogy mi ez, hol vagyunk, hol élünk.
3: Úgyhogy András, nagyon sokszor kitakartak minket, ahhoz képest, hogy csak így fotóba takarták ki, ő több millió magyar ember takart ki azáltal, hogy ő a hatalmat kiszolgálta. Kiszolgálta, és például ott volt a Karsai Dániel esete, és nagyon-nagyon sok minden, ami nekem nagyon-nagyon fáj.
2: Na, nagyon például ott embereket. Volt a lehetőség, hogy Súlyog Tamás abban az ügyben emberé váljon.
3: Ugye? Ott, akkor most ott, miről beszélgetünk?
2: Hát ott futott egy-két udvariassági kör, de őszintén szólva, hát olyan volt, mint Krudinák Alajos a Közel-Keleten, amikor éppen valami háborús övezetben átmászott a romokon, majd a kiváló vajszínű nadrágját így letisztította, hogy még véletlenül se legyen poros.
3: Igen, még véletlenül sem.
2: Nem, tehát, hogy az annyira szánalmas volt, hogy... Tehát, hogy...
3: Nagyon, András, és lehetne itt reggeltől kezdve estig sorolni. Tehát én azt mondom, hogy

0: hogy ne játsszuk már el ezt el. Ennek legyen már egyszer vége. Nézzen mindenki tükörbe, szembesüljön. Én tudom, és én erről mindig beszéltem. Nekem a családomban is, a baráti körömben is nagyon fáj, ha én az arcában mondom valakinek az igazságot. Amikor az enyémben mondják, nekem is fáj, de fájjon, mert a kritika visz előre, és én ezt mindig vallottam. A kritika visz előre. Úgy a szakmába, úgy a politikába, úgy a magánéletbe, és legyen egyenes gerince mindenkinek, ne forogjon itt nekem, mint a napraforgó, jobbra-balra, nem, ne legyenek gumigerincű emberek, és igenis szembe kell nézni mindenkinek a nagy magyar valósággal, abba a tetteiért, a cselekedeteiért, hogy végre már legyen következménye, mert itt mindent következménye, nagyon sok mindent következmények nélkül mentek itt a dolgok, és ezt nem szabad. Mi ezért szavaztunk a Tisza pártra, én részemről, ő képviselt engem, ő képviselte a magyar embereknek, a népnek, a ezt használjuk már mostanában ezt a szót, hogy a nép. Én azt mondom, hogy a hétköznap embere. Egyenlő a néppel, mert ugye mi működtetjük az országot, több körben ezt is elmondtam, a vasutas, a orvos, aki a szemetünket hordja és takarítja, és a többi, és a kutatóink, az ügyvédeink, a jogászaink, akiket én nagyon tisztelek, és akiket én mindig ugye Kriscsit András megróttam, hogy ők tanult műveltek, és én felnézek rájuk, de azért 16 évben hogy nem lehetett ebből azt mondani, hogy itt és ne tovább, és én ezt mindig mondtam, hogy ebből ki kell lépni, és az igazság pillanatának el kell jönni, és most eljött, és nagyon sok embernek ez fájni fog. Az én baráti körömben például kereskedelem, hát meg lesz az áldozata, mert a NER már ment a NER, és azt mondta, hogy itt zárolok mindent az üzletbe, és azok az dolgozók, nem tudom, lesz állásuk, vagy nem lesz, mert még abban a pillanatban lefoglalt, mert tartozásuk van. Hát most én magamból kiindulva bemegyek egy üzletbe vásárolni, András, egy hétköznapi ember vagyok, egy kis porszem itt a gépezetbe, egy átlag ember, de itt élek, és szeretem a hazámat, ezt az országot. De én nekem nincs tartozásom, én nem jövök ki úgy könyörgöm egy üzletből, vagy van pénzem, azt a zsetont csengetnek, kifizetem a kasszánál, vagy pedig azt mondom, hogy nincs pénzem, de hogyha nagyon volumenű dolgot, akkor vagy elmegyek és a bank ad hitelt, de hát a bankot is, hagyjuk a bankokat, nem bántom őket, de azért itt becsületesen akár 1-2 millió forintot felvenni, hát annyi kezes lábas kell, tehát nem egyszerűk itt a hitelfelvételek, és akkor, ha visszakanyarodok a volt hatalomra, aki most ellenzékbe ül, hát hogy elintéztek ezek minket? Hát ez a saját bőrén azért mindenki megtapasztalja a maga asztalánál, a maga vonalán. Én azt mondom, hogy ennek a változásnak meg kellett történnie, és nekem nagyon jó. Lehet, hogy egy kicsit mondják sokan, hogy ilyen miniszterelnökünk még nem volt. Hát dehogy nem volt. Magyar Péter őszinte elmondta, hogy ő mit akar, ő ezt véghez fogja vinni. Én nagyon bízom benne, és én nekem nagyon tetszik ez a, és ezért bocsánatot kérek tőle, és ez a kis gyerekes arcú kis bája, amikor ilyen kis azért is és oda mondja, de mindig tisztelettel mondja oda, és a cselekedeteiben megvan a tisztelet. Az, hogy tükröt tart, hát ott jön a bumeráng, igen, azért és kell is, én ezt el is várom tőle. Erika. Én itt választó, elvárom tőle, itt vagyok.
1: Köszönöm, hogy betelefonált.
0: Én is köszönöm, András, köszönöm.
1: Viszlát, minden jót. Azt mondja az egyik szakértő néző, hogy azért beszéltetem Erikát, mert hogy sok a vérszomjas telefonáló, és hogy ezzel megúsztam őket. Na, akkor valamit szögezzünk le. Erikát nem beszélteti az ember, hanem Erika beszél. Tehát már itt téved a telefonáló vagy a néző. Én nem beszéltetem Erikát. Tehát hogy lehet ezt így látni amúgy? Na jó, István!
2: Jó napot, András!
1: Üdvözlöm!
2: Az az igazság, hogy az Erikának olyan megnyilvánulásai voltak, ami teljesen a valós életet fedi, az igazságot.
1: Ez a másik, persze. De hát én nem tartok semmilyen telefonálótól, sőt, hát szeretem a veszélyes telefonálókat.
2: Igen, az életről tudunk beszélni.
1: Abszolút.
2: Két dologba szeretnék értekezni, vagyis helyesebben csak azt akarnám közölni, hogy mennyire nehéz lesz majd gyakorlatilag normális helyzetbe hozni az embereket. Itt vannak például a rokkant emberek, a legrászorultabb, legelesettebb emberek, akik ha dolgoztak is, vagy leélték az életüket, vagy életük derekán, vagy elején kaptak nagyon komoly egészségügyi problémát.
1: Igen.
2: Ugye annak idején Kis Péter és Kórus Lajos kitalálta azt, hogy hát 600 ezer, 900 ezer rokkant ember van, olyan nincs, hát nem mondták ki, de hát csalóknak tartották azokat az embereket. És akkor ugye hoztak rendelkezést, ami arra ment ki, tudjuk nagyon jól, hogy leveszi a százalékot, az maga után rántotta az a fizetést is, vagy a járandóságot. Orbán Viktor, amikor ígérgetett, akkor azt mondta, nem úgy van, az emberek igazságérzetéhez kell alakítani a jogszabályokat, emberséget kell gyakorolni. Erre jött Soltész Miklós, aki szintén azt a feladatot kapta, hogy fejezze be ezt a volument. Ő is beleszállt, lejjebb vette még a százalékot, szinte elenyésző volt, de hát ő nagyon jól látja azt az ország, hogy ez a rokkant társadalom szinte minden nap nélkülözik. Mert nagy gyógyszerfogyasztó, kötszer, meg egyebek, meg annak a járulékai.
1: Uh-huh.
2: Elviselhetetlen, ami nyomorúságban vannak. Szerintem nagyon jó lenne, hogyha felülvizsgálnák ezeket a dolgokat tényleg valósan, mert ugye az igazságügyi szakértő azt mondja, hogy ő a jogszabálytól nem térhet el. Hát eleve hibás a megállapítása, mert ő neki le kell írni a jót is, a rosszat is.
1: Igen.
2: Nem húzni kell valahova. Szóval nagyon figyelmébe ajánlnám az egészségügynek ezt a kategóriát. A másik kategória, amit még el akarok mondani, ez a kisajátítás. Ugye aha, arról volt szó, hogy ilyen törvénytelen kisajátítás pár nem szabad meglenni Magyarországon, mint amikor a régi időszakokban voltak. Hát az volt az igazság, hogy az MSZP idejében ugye gyakorlatilag ugye ment az autópályaépítés, és akkor megtörtént. Na most ugyanúgy áthúzódott általában a Fidesz égisze alá is, mert 10 év alatt nem történt meg egy bírósági lezárás, és a delikvens nem tehetett mást, amikor nem fogadta el. Most olyan példát tudok mondani, amikor meg se jelent a kisajátítást végző ügyvédi társaság a területen, sőt, még a tulajdoni lapba se nézett bele, mert uh-huh, abból már azért a számok meg a jelek azért mondtak volna valamit.
1: Igen.
2: És gyakorlatilag ez alapján végrehajtották. Na most nem lehetett mit tenni, menni kellett a bíróságra. Na hát az meg aztán ott mérföldkő volt. A közigazgatási hivatal, most már ugye kormányhivatal, szintén ügyvéd, de ott szerződött szakértő volt, és onnan indul az egész dolog, kérem szépen, hogy az legelső szakértői véleményt, aki valamikor valaki mit csinált, azt gondolkodás nélkül elfogadta. Magyarul a láthatatlant láthatóvá tette.
1: Igen.
2: Olyan volt, hogy például tudok olyanról, amikor szakértő, nagy nevű szakértő, egyetemi professzor, tévedésből szándékosan véletlenül összeadási hibát vég. És akkor, amikor a bíróságon levezetik neki az anyagot, akkor feláll, és azt mondja, hogy elismerem a hibámat, de a lényegen nem változtat.
1: Aha.
2: És akkor olyan érvei vannak a kisajátítást végzőknek, hogy az ingatlan ára lent van. Hát most lent van? Hát akitől elvesznek egyszer valamit, még ha az akkori körülmények között is, akkor is
1: Ez a kisajátítás probléma, ez hány embert érint ön szerint?
2: Ez mindig érint mindenkit, mert ugyanazok a társaságok, ugyanazok a megbízások vannak, Ez, amiről én beszélek önnek, ez kimondottan az M3-as autópályát érintette.
1: Értem. Aha.
2: És ugye arról van szó, hogy meg se nézte. Arról nem is beszélve, hogy a tulajdoni lapon elidegenítés volt, magyarul pályázott ültetvényről van szó, és ugye a szomszédnak, akinél egy 3 hónappal hamarabb történt a kisajátítás, ott van egy olyan kitétel, amit alá is írtunk, hogy nem értékesítjük ezt a területet, csak termőre fordulást követően 5 év után.
1: Aha.
2: De hát nem adta el senki azóta se, meg sehogy se. És akkor volt rajta valamennyi ilyen dolog, és hiába szaladgált bárki bárhova, viszmajorként se vették figyelembe, sőt, az első esetben, hát milyen jogszabály az, András, az első esetben a példámból ítélve, vagy mondva, ezt az összeget pluszba kifizették neki, a második esetben meg azt mondta, hogy 2-szer nem fizet az állam.
1: Aha.
2: És a nagy NISZ, erre mosta kezeit. Szóval annyi anomália van itt ebbe az egész dologba, arról nem is beszélve, ugye, hogy a visszama úgy szól eleve a kisajátítás törvény, hogy feltétel és teljes kártalanítás illeti meg a gazdát.
1: Azonnali, az is benne van.
2: Igen, azonnali, igen. Na most a visszameradó területtel már nem foglalkozik vele senki. Már
1: értem.
2: Csak azért sem, mert ugye az egy bizonyítható dolog lesz újból. Hiába volt olyan papír, meg olyan hatóság, aki ezt leírta, de hát nem vette figyelembe senki. Senki. A bíróság esetében oda került ki a dolog, hogy 2-szer került a kuriába, és mégiscsak akadt olyan bíró, aki elmeszelte, sőt a delikvenst, jelen esetben engemet, el is marasztalt, és meg is büntetett. Kedvesek voltak, hogy elmondjam önnek, mert adtak részletfizetési lehetőséget.
1: Igen, az még a jobbik eset. Jól van. István, eddig tartott most a fórum. El kell, hogy köszönjek önöktől is, meg Józseftől is, Istvántól is. Jó, most megint, ugye, azt sem tudom, hogy kivel beszélek, persze. Oké, rendben.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Napos időre számíthatunk helyenként esővel. NATO vadászgépek vettek üldözőbe egy drónt a litván légtérben. Márciusban több mint 500 ezer forint volt a nettó átlag fizetés. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos magyar-ukrán szakértői konzultációk. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország kiáll Ukrajna önállósága és területi egysége mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, amelyet rendezni kell. Ukrajna elkötelezett a kisebbségi jogok európai normáknak megfelelő biztosítása mellett, erről már az ukrán külügyminiszter írt az egyeztetések kapcsán. Andrij Sibiha megerősítette, Ukrajna nagyra értékeli, hogy Magyarország egyértelműen elítélte a közelmúltbeli orosz támadásokat, köztük a Kárpátalját ért csapásokat. NATO vadászgépek vettek üldözőbe egy drónt a litván légtérben, azt egyelőre nem tudni, hogy a szerkezet honnan érkezett. A balti államban rövid időre leállították a vilniuszi repülőtér forgalmát és a tömegközlekedést, valamint felszólították a litván főváros lakóit, hogy maradjanak biztonságos helyen. Márciusban csaknem 780 ezer forint volt a bruttó és 546 ezer a nettó átlag fizetés. Az inflációt figyelembe véve a nettó reálkereset több mint 11%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest, közölte a KSH. A nettó medián bér, amelynél nem veszik figyelembe a kiugróan magas és alacsony béreket, 432 ezer forint volt márciusban. A bérek növekedését jelentősen befolyásolta a magasabb összegű családi adókedvezmény, valamint a három gyerekes és a 40 év alatti két gyerekes anyák SZIA mentessége. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok. Június közepéig több mint 20 ezeren érkeznek a zánkai és az erdélyi táborhelyre. A tavaszi turnusokban ismeretterjesztő előadások, sportprogramok, valamint kulturális, művészeti és hagyományőrző foglalkozások várják a csoportokat. A jelképes mindössze 1000 forintos részvételi díj tartalmazza a teljes ellátást, az egészségügyi gondoskodást és a programokat. Egy hónap alatt 112 ezer jegyet vásároltak az egyérintéses fizetési módszerrel a budapesti metrókon. A PNG-t a legtöbben a hármas vonalon használták. A rendszer lényege, hogy az utasok bankkártyájuk vagy okos eszközük érintésével egy lépésben tudnak jegyet vásárolni és érvényesíteni. Országszerte sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Legfeljebb a nyugati határnál lehet zápor, egy-egy zivatar. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en.
2: Tisztelettel köszöntöm Önöket, Öröki fiú 90 éves. Na, ilyeneket nem nagyon szoktunk mondani, de most szerintem ez teljesen stimmel. Majd mindjárt meglátják, hogy miért. Először jön egy névjegy, és utána a mai műsor hőse.
3: Szilágyi János, újságíró, rádiós tévés személyiség. Már 18 évesen újságíró gyakornok volt, a forradalom után került a rádióba. Jellegzetes, szabad stílusával hamar a hallgató kedvencévé vált. Műsorai közül a Táskarádió, a Senki többet harmadszor és a Haló itt vagyok műfajteremtő sorozatok voltak. A televízióban a Kettesben című sorozata a legemlékezetesebb. Számos újságban is vezető szerepet vállalt. Mint a Képes Hét, a Mai Nap, a Kurír, riportjai, portréi ugyanolyan felismerhető stílusban készültek, mint rádiós anyagai. Két gyermeke van, Györgyi közel 40 éve a felesége. József Pulitzer emlékdíjas, Prima díjas.
2: Szilágyi János, örülök, hogy itt vagy.
4: Szia!
2: Isten éltessem 90. szülinapod alkalmából. Még mindig itt tartunk, látod?
4: Hát... furcsa nekem is kimondanom. Tehát az, hogy 90 év, az nagyon sok. Annak idején én azt hittem, hogy 50 év az a kor, 25 éves korom, ezt így gondoltam, hogy 50 éves korig elérni, az egy teljes élet.
2: Hát egy frászt.
4: De azóta a táplálkozás, az orvostudomány, az emberi életkort kihúzta. De szerintem sokáig, fölöslegesen sokáig élünk.
2: Tehát, de ezt most úgy éled meg, hogy ez felesleges?
4: Az utolsó időszakban nem csinálsz semmit, csak vagy. Te csinálsz, hál' Isten, de...
2: De még nem vagyok 90, jó?
4: Szóval én nekem a legnagyobb...
2: te nem csinálsz semmit?
4: Hát gyakorlatilag írok. Ugye most írtam egy könyvet, most egy másikat összehozok, de hát naponta nem lehet könyveket írni, itt van az egyik, nem, ezt te írtad rólam.
2: Ezt én írtam igen. Rólad, igen.
4: Igen. De írni szeretek. Tehát effektíve, mikor ülök benne a gépbe és írok, azt úgy élvezem, mert spekulálsz a következő mondatom, vagy a következő szavon, és mindenfélék eszedbe jutnak. Szóval én szeretek, effektíve szeretek írni.
2: Na de akkor miért mondod, hogy nem csinálsz semmit? Van, aki egy életen keresztül más sem csinál, csak ír. És ez az ő élete. Hát ez egy feladat.
4: Igen, de hát ugyanakkor nincs egy főnök a hátam mögött. Én mindig úgy dolgoztam, hogy belerúgdostak a munkába. Tehát meg kell csinálni valami műsort. Jött a főnök János, hogy mondom, még egy picit kell rajta vágni.
2: És akkor
4: kezdtem. Hang nem volt nem belőle, és akkor kezdtem csinálni. Ez mindig így volt, de most nincs főnököm. A saját magam főnöke vagyok, tehát magamat kell rugdosni, meg taszigálni, hogy csináljad.
2: A feleséged Györgyi, ő elég kemény főnök azért. De hát ha rábíznád ezt a feladatot, szerintem haladná.
4: De a Györgyi az engem nagyon szeret, én nagyon szeretem őt. Nincs hozzá lelki ereje, hogy engem igazából valami általa kellemetlennek tűnő, hogy úgy gondolja, hogy nekem kellemetlen akkor beülni a gépbe és dolgozni, akkor inkább nem szól.
2: Te lusta vagy?
4: Tulajdonképpen igen.
2: Na de mindig az voltál akkor. Tehát, hogy ez nem egy öregkori lustaság, hogy 90 éves vagyok, hagyjatok már békén. Hát 40 éves vagyok, hagyjatok már békén. Ez ugyanúgy igaz volt.
4: Igen, lusta vagyok, de nem annyira, hogy imádjam, hogy nem csinálok semmit. Mert nem csinálni semmit, az nem jó. De mondom, attól, hogy...
2: Te egy lelkiismeret furdalásos lusta vagy.
4: Igen, igen, ez a legjobb így kifejezni, lelkiismeret furdalásos lusta. Ez jó kifejezés.
2: Szoktad egyébként is mondani, hogy ez a 90 sok, meg hogy nem gondoltad, hogy ennyi leszel. Érdemes ezzel foglalkozni? És akkor ez legyen egy tanács más idősödő emberek számára. Tehát fontos akkor?
4: Hát abban a szempontból fontos, hogy ha megúszod mindenféle betegség nélkül, vagy mindenféle probléma nélkül, mert a kornak a legnagyobb baja szerintem az ember korának, hogy a teste kezdi így vagy úgy elhagyni. Tehát ránézek a lábaim, ezek az én lábaim, de nem az én lábaim. Az én lábaim nem ilyenek voltak. Pipaszál lábaim lettek, mert az izmok nincsenek úgy kihasználva, mint annak idején, és egyáltalán. De ha az ember ezt elfogadja és belenyugszik, akkor nem gyötri magát ezzel, hogy már nem olyan vagyok, mint voltam, és nem tudom azt megemelni, és nem tudok olyan sokat cipelni, és így tovább.
2: Írtam valóban rólad egy könyvet, ez a reklám helye oda van pakolva János elé, a Szilágyi János 90. Rengeteg történet van benne. Rengeteg olyan sztori van benne, ami nem is feltétlenül rólad szól, hanem egy korról is egyúttal. És a könyvnek a végén beszélünk arról, hogy téged hogy kerültek el a díjak. És hogy ezt, hát tulajdonképpen ez tök mindegy, mondod. És aztán hozzáteszed, hogy egy kivételével. Én meg az utolszóban oda tudtam írni, hogy hát az egy, az lehet, hogy eljön, mert prima primissimára vagy jelölve. És Svábi András kollégámnak te bizony eléggé fájdalmas hangon mondtad el, hogy neked az, hogy prima lettél, ami szerintem nagyon szép, de nem primissima, ami meg szerintem járt volna, az téged megviselt. Mégis fontos lett a végére?
4: Egész prima primissima díj, én nekem semmiféle kitüntetésem nincs, és sose kaptam különösebb kitüntetéseket. De oda hívtak. Kimegyünk, egy srác, egy fiatal srác, meg egy csaj közé beállítanak harmadiknak, és mondják nekem, hogy tiéd a prima primissima, fáradj föl.
2: Ezt mondták neked, hogy tiéd lesz?
4: Persze, hát azért álljak én középre, a két tulajdonképpen ismeretlen kollega közé, majd akkor a prima primissima díjat kapja, és aki ezt mondja, rámutat a csajra.
2: Nem Katalin, igen.
4: XY. Nem akartam hinni, szóval nem azért, hogy nem kaptam meg, mert eddig se kaptam meg, és túléltem. De ahogy ez megalázó volt, hogy oda hívnak, kiállítanak, és egy mellettem lévő kapja meg, az, hogy statisztáljak egy prima primissima díjhoz, ez nem volt bekalkulálva. És ez megalázónak éreztem, nagyon megalázónak. És tulajdonképpen azt sajnáltam, hogy nem kezdtem el ordítozni.
2: Kellett volna?
4: Hát azt hiszem, hát ordítozni. De mit ordítottam? Hogy gondoljátok? Akkor miért hívtatok ide? Valami ilyesmit kellett volna ordítani.
2: Hát ugye ez a lebonyolítási rend, hogy hárman vagytok, ott egy prima primissima lesz, és két prima.
4: Prima, igen. Igen, igen.
2: Nem, ebben szerintem nem az a baj, hogy ott álltál, hanem az a baj, hogy te álltál ott. Tehát nem tudom, ez így mennyire érthető. Tehát a Szilágyi János a 90. születésnapja előtt nem lehet, hogy ne kapja meg a prima primissimát. Igen, ezt most akkor én így kimondom, az nem lehet, hogy ne kapja meg. Mert hogy nincs méltóbb. Tehát lehet kiváló a másik két jelölt, egyébként biztos azok, de nincs nálad méltóbb.
4: Hát nagyon kedves dolgokat mondasz itt bele a szemembe.
2: De nem, tehát hogy szerintem ezt,
4: te voltál
2: aki ott ült, mindenki így gondolta.
4: Valahogy szóba került, és azt mondtad, csodálkozó, neked nincs prima díjat, nem akartad elhívni, azt hitted, hogy már van.
2: Igen.
4: De nem van.
2: És ezután sem van.
4: Igen.
2: Egyébként ebben a legfurcsább, és ez meg nem a díjazottról szól elsősorban, hanem a díjat megítélőkről, azt gondolom, hogy ott találgattuk utána az előtérben, jelen voltam én is a díjátadáson, hogy ki lehet a hölgy, aki megkapta a díjat. És kerestük az interneten a nevét, szakmabeliek, újságírók. Tehát ez megint ugyanarról szól, és nem az ő helyzetét minősíti elsősorban, mert ő ugyanúgy oda volt állítva, és aztán megkapta, hanem azokat, akik a díjat odaadják, hogy hát, hogy nem Szilágyi János. Máig is fáj?
4: Nem foglalkozom már vele. És mit rágódjak ezen? Nem örülök neki, hogy ez megtörtént. Már hogy így történt meg. Mert ha, mint mondom, egyszer nem hívnak be, vagy nem jelölnek.
2: Boom. Eddig sem. Jó.
4: Igen. Eddig sem.
2: De ott ültél abban a bizottságban, amelyik hajdanában ennek a Prima Primissima díjnak a születésénél is bábáskodott. Akkor hogy nem merült fel, hogy kapj? Ott ültél Demján Sándorral, a díj alapítójával.
4: Igen, ezen gondolkodtam, hogy a Demján ebbe belenyúlt-e valamilyen módon. Már hogy ne kapjak, mert a Demjánnal volt egy konfliktusunk. És arra gondoltam utólag, hogy talán ő ezt így viszonozta, vagy így fizetett meg ezért a konfliktusért, de ez az én spekulációm, ez egyáltalán nem biztos, hogy így volt, vagy de ez a lehetőség is fennáll.
2: Rengeteg sztori, mondom ebben a könyvben, ennek egy jelentős része valóban arról szól, hogy hogy voltál te a szakmának a svihákja, ahogy azt régen mondták. Tehát, hogy jön a Szilágyi, lesz majd pár jó vicc, jókat fogunk röhögni, biztos elmegyünk, iszunk valamit, és mellékesen megcsináljuk a műsort. Valahogy olyan kép alakult ki rólad, és nyilván ennek te voltál az okozója elsősorban, hogy te egy ilyen nagy bohém vagy. Az voltál?
4: Bohém?
2: Aha.
4: Tulajdonképpen ez a szó mit akar? Ezen már gondolkodtam, hogy ez csak egy ilyen könnyed életmód, vagy kilengések sorozata, vagy mi a fene az, hogy bohém?
2: Nem ez mind egyszerre?
4: Lehet, de én nem tartom magam bohémnak. Úgy mondjam, könnyedén élt. Tehát nem csináltam soha semmiből nagy problémákat. Hamar túl tudtam tenni magam problémákon, aminek vannak előnyei, hátrányai, de én úgy gondolom, hogy több előnye van annak, hogyha nem rágódsz valamin, ami veled történik, vagy amit csináltál és megbántad, hanem túl kell rajta lépni, és kész. Ilyen eseteim, amit te idézel, hogy a könyvben mennyi volt, voltak, de soha nem, azt hiszem, hogy nem éltem vissza azzal a helyzettel, hogy én szakmailag meg voltam becsülve. Tehát a rádióban is, meg a tévében, de főleg a rádióban, aztán később az írott sajtóban nagyon elfogadták, amit csinálok, tehát tetszett, amit csinálok, de ezt én sose vettem úgy, hogy haha, ez nekem jár, ez elismerés jár, ez a Szilágyi. Sose voltam ilyen, tehát én, ha valahova bementem, és nem ismertek meg, ebből is igazából sose csináltam magamba se ügyet. Volt olyan kollégám, ismertem olyan kollégát, aki bement egy helyre, és nem ismerték meg, akkor a tette vette magát, forgolódott, hogy valaki rámosoljon, nem akarom kimondani a nevét, akivel ez történt. Én bennem sose volt ilyen vágy, hogy engem felismerjenek. Mi van, ha felismernek? nagyobb, kicsit szebb
2: azért az számított akkor.
4: Tessék?
2: Akkoriban az számított, ugye azért egy nem túlságosan súlyos, de mégiscsak hiánygazdaságban éltünk, tehát az, hogy jut-e banán ennek vagy annak, az bizony jelenthette azt, hogy megismerték a Szilágyit.
4: Persze, szóval ebből a szempontból voltak ennek előnyei, hogy megismertek, de merem remélni, ugyanazt én sose használtam ki, tehát nem azzal mentem oda, majd nekem úgyis menni fog meg, mert haptákba állnak.
2: Mondod, hogy nem harcoltál nagyon, de miért küzdöttél meg igazán? Emlékszel olyan dologra, amiért olyan nagyon megküzdöttél? Hogy annyira akartad, hogy azt egyszerűen nem tudtad elengedni.
4: Ó, a kérdés jó, a válasz késni fog.
2: De ez jelent valami, tehát, hogy hirtelen nem ugrik be valami olyan, ami elengedhetetlen volt. Itt van a haló, itt vagyok. Hát azt még csinálhattad volna tovább, de azt is te engedted el.
4: Nézd, azt elkezdtem csinálni 1980. január első hetében, és befejeztem 2010, pontosabban egy utolsó hetében. De pont 10 évig csináltam.
2: 2000.
4: Másik?
2: Várj, most itt a dátumokkal nem vagyunk jobban, 1990-ben fejezted be. Ugye?
4: Igen.
2: Tehát nem 2010.
4: Igen.
2: A Klubrádióban aztán visszatértél te még ezzel, de az egy másik történet volt.
4: Igen, ott. És ez az egész haló, itt vagyok, az arra nagyon jó volt, hogy megtanuljam azt, hogy bizonyos dolgokra hogy reagáljak. Tehát, hogyha valaki valami drámát mondott el, akkor ne fakadjak sírva. Szóval ne legyen, jaj, szóval ezt tőlem soha nem hallottam, hogy valaki ezt, hogy megdöglött a macskája, és azt mondja, jaj,
2: szegény
4: állat, biztos nagyon hiányzik. Hanem azt mondtam, hogy hol találta meg. Tehát mindig valóban azt kérdeztem, és a műsornak ettől volt sikere, azt kérdeztem, amit gondoltam, amit tényleg kérdezni akartam. Hát a innendőség határaim belül
2: természetesen. Nem ott volt benned empátia, ahol elvárás volt. Ez egy érdekes dolog. Ugye valaki azt mondja, hogy megdöglött a cicám, az az elvárás, hogy a másik azt mondja, hogy jaj, te szegény. Ha meg valami olyan történetet mesél, amiben nincsen benne ez a sajnálkozás, de te megérzed benne, hogy ott van egy emberi dráma, akkor arra kanyarodsz, és azt akarod megtalálni. Ott van benned az empátia. Szerintem ez volt a titkod. Vagy az egyik titkod. Hogy máshogy működött benned ez az érzelmi hullámvasút.
4: Meg talán az, hogy olyan kérdéseket tettem fel, olyan témákat dobtam be, amit a kollégám nagy része nem akart, vagy nem mert volna. Nem merem kimondani ezt a mert, hogy milyen merész voltam. Nem voltam merész, inkább meggondolatlan, hogy én ilyeneket vállaltam és csináltam.
2: Ha azt mondom, hogy néha pofátlan voltál, az jó.
4: Igen.
2: Az bírod, igaz?
4: Igen. Szóval ez a mi szakmánk attól jó, attól izgalmas, attól érdekes, hogy szembenülsz egy emberrel, aki tulajdonképpen egy szereplő. Mi ketten most egy színházat játszunk. Azt játszuk, hogy téged érdekel, hogy velem mi van, miről mit gondolok. Én meg úgy gondolom, hogy erre kötelességem válaszolni, miközben téged egyáltalán nem érdekel, mert különben mi jóba vagyunk, meg szoktunk találkozni, soha a büdös életben ilyen kérdéseket föl nem tettél, hanem...
2: Hát jó, de az egy egészen másik típusú beszélgetés. Tehát a mit csináltál ma, az szerintem a kedves nézőnek kevésbé informatív. Egyébként mit csináltál ma?
4: Mit csináltam ma?
2: Tehát hogy telik a semmit tevő 90 éves
4: élete? Kérlek szépen, fölkeltem, tettem, vettem, és jöttem ide. Szóval különösebb programom nem volt, és különösebb programom nincsenek is. De hát erről beszéltünk, ezt kezelni kell tudni, és hozzá kell szokni, hogy közel nincs annyi dolgod, mint régen volt. Tehát régen fölébredtem.
2: Naptár, mit kell csinálni, hova megyek?
4: Pontosan. Pontosan, ez a naptár most már nem működik.
2: De amikor mi megbeszéltünk valamit is, az mindig a telefonodba írtad. És nagyon akkurátusan mindent beleírsz a telefonodba, mindenre van egy riasztásod.
4: Az nálam van, az bármikor megbökhető és olvasható. Erre jó ez a mobiltelefon, hogy benne vagy a világban. Benne vagy a világban ezzel a kis, ekkora lapos tárgyal.
2: Jól boldogulsz vele?
4: Igen, aránylag jól.
2: És ezzel a világgal?
4: Gyakran van azért, hogy föl kell valakit hívnom, hogy mond, mit kell megnyomnom, mert higom mi a fenét. Nem csak a telefonon, egyáltalán a számítógéppel. Nem vagyok arra kapható magam számára, hogy tanuljam. Mert vannak tanfolyamok, számítógép kezelői tanfolyamok vannak. Hát én egy ilyen nem iratkoznék be, mert annyit nem használom, nem ebből élek, úgyhogy megvan ő nélkülem, én meg nélkülem.
2: Azt mondtad még akkor, amikor ezt a könyvet készítettük, hogy hát neked az meggyőződésed, hogy a te életedben ez már így marad, ahogy mi itt élünk ebben az országban. És hát, hogy ezt elég szomorúan mondtad, hogy hát ez így nem jó, ahogy vagyunk. Most változik valami, ez téged még felpesdít, ez téged érdekel még, hogy mi történik?
4: Érdekes, hogy erről beszélgettem a feleségemmel, mert örülök a változásnak, de ezt mondtam neki, mert végigmondtam, te a mi életünkben nem mindegy, hogy ki van ott fönt a... Mi ebben a lakásban lakunk, van arra pénzünk, hogy vegyünk ebédet, teljesen mindegy, hogy ki az uralkodó, ki a miniszterelnök. Ő mondta, hogy nem mindegy, mert ő például nagyon kedveli és élvezi, hogy valami új világ jön. Mondom, rendben van, én nekem sem semmi kifogásom, de a mi életünkön semmit nem változtat az, hogy ki ül a miniszterelnöki székben. Úgy változhat, hogy fölemelik a kenyérárát, mert a miniszterelnök így döntött, mert akkor nekem is jobban a zsebembe kell nyúlni. De ha ilyesmi nincs, akkor miért foglalkozzak ezzel?
2: Ez így elég cinikus, nem?
4: Hogy?
2: Nem az, nem cinikus, ez így egy kicsit. Tehát ez a... Hát a nyugdíjam úgy is jön, mi itt élünk, úgy sem változik semmi. Kit érdekel? És közben meg tudom, hogy nem ilyen vagy. Tehát közben meg tudom, hogy nézed a hírműsorokat, hogy figyeled, hogy mi történik, hogy olvasod a híreket minden nap.
4: Persze.
2: Tehát más oldalról meg tudom, hogy nagyon is izgat.
4: De nézd, arra jöttem rá, hogy én, Szilágyi János, budapesti lakos, nem tudok mit kezdeni azzal, hogy ki a miniszterelnök, milyen rendeletek jönnek, milyen dolgokkal, mit művelnek. Tehát miért izgassam magamat? Én igazán nem izgatom, tehát nem lebeszélem magam arról, hogy fölidegesítsem, hanem tényleg nem érdekel. Mert az én életemhöz semmi köze. Azon kívül mondom, hogyha...
2: Hát, világos.
4: Ha áremelés volna, ami engem nagyon igénybe venne.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: A lengyel államfővel és a miniszterelnökkel is tárgyalt ma Magyar Péter Varsóban. Megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos magyar-ukrán szakértői konzultációk. 3 héttel tovább látogatható az Öröklét őrei című kiállítás a szépművészeti szakértői konzultációk. 3 héttel tovább látogatható

0: kormányzása alatt, majd hozzátette, hogy nagyon örülni fog, ha Budapesten újra megrendezik a V4-ek csúcs találkozóját. A tárgyalásokon az energiabiztonság is szóba került, így Tusk figyelmeztetett arra, hogy a szuverenitás illúzió, ha csak egy forrásból szerzik be az olajat, ezért segítséget ajánlott fel Magyarországnak, hogy lehetőség szerint önálló legyen az energetikai beszállítás terén. Magyar Péter kijelentette, mindenben partnerei leszünk Lengyelországnak, Szlovákiának és Csehországnak is, hogy a V4-ek visszanyerjék a régi erejüket, befolyásukat az Európai Unióban. Szerinte fontos, hogy akár ki is bővítsük a szövetséget, akár Ausztriával, a skandináv országokkal, Horvátországgal vagy a Nyugat-Balkánnal, mondta. Megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos magyar-ukrán szakértői konzultációk. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország kiáll Ukrajna önállósága és területi egysége mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, amelyet rendezni kell. Ukrajna elkötelezett a kisebbségi jogok európai normáknak megfelelő biztosítása mellett, erről már az ukrán külügyminiszter írt az egyeztetések kapcsán. Andrij Sibiha megerősítette, Ukrajna nagyra értékeli, hogy Magyarország egyértelműen elítélte a közelmúltbeli orosz támadásokat, köztük a Kárpátalját ért csapásokat. NATO vadászgépek vettek üldözőbe egy drónt a litván térségben. Azt egyelőre nem tudni, hogy a szerkezet honnan érkezett. A balti államban rövid időre leállították a vilniuszi repülőtér forgalmát és a tömegközlekedést, valamint felszólították a litván főváros lakóit, hogy maradjanak biztonságos helyen. 3 héttel tovább, június 14-ig látogatható az Öröklét őrei, az első kínai császár agya katonái című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban. A tárlaton több mint 150 ókori műtárgyal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal, jelképekkel találkozhat a közönség.
1: A Spirit FM híreit hallották.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Húzós, a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós, a Spirit FM-en.
2: Megszabad téged a nyilvánosság előtt dicsérni a torna órák alapossága és gyakorisága miatt? Nem nagyon beszéltél erről, hogy amikor volt ez a prima primissima, hát akkor lehet, hogy pont azért, mert felhúztad magad, és nem figyeltél, nem tudom, de akkor ott este te összetörted magad rendesen. És azóta napi torna vár rád, és minden nap gyógytorna, és gyakorlás, és lábra kellett állni újra.
3: De gyakorlatilag az, hogy mozogni kell, az teljesen természetes dolog. De mégis, amikor magamat rá kell arra venni, hogy csináljak is valamit, azért az nem szokott így hip-hop menni, hanem rá kell magam erőltetni, meg rá kell magam beszélni, hogy leterítsem mondjuk a pokrócot, és a pokrócon mindenféle torna gyakorlatokat csináljak. És a telefonomon szoktam kinézni, mert vannak ilyen gyógytornák fenn a telefonon, Rónai Egon tornászik, és akkor nekem azt le kell tudnom másolni. És onnan veszek gyakorlatokat, mert az ember mit tud magától kitalálni? Így csinálsz, meg a lábod két szemege mellett, meg ennél sokkal jobb és izgalmasabb és érdekesebb gyakorlatok vannak. Érdekesebb mozdulatsorok, amit jól csinálni.
2: Nem ijedtél meg, amikor elestél, hogy baj lesz?
3: Akkor nem ijedtem meg, de abban a pillanatban már nem tudtam lábra állni. Tehát már nem tudtam fölállni, olyan fájdalom volt, ha ráléptem, és hát ez most már mikor volt, legalább 2-3 hónapja.
2: Hát ugye december elején volt a prima primissima, akkor este történt, tehát...
3: December...
2: Tehát fél éve lassan.
3: Igen.
2: Sőt.
3: És hát ennek nemrég is nem lehet mit csinálni. Tehát egész egyszerűen nem tudok a bal lábamat, nem tudom úgy terhelni, mint ahogy kéne, ezért járok egy mankóval, hogy ezt valahogy könnyítsem a talajjal való találkozást. De arra gondoltam, hogy emberek, akik egész életükben egy bizonyos és nem könnyű betegségben szenvednek. Egész életükben. És nincs szabadulás. Pontosan tudja, hogy ez így marad. Most ennek a súlyosabb változata, ha valaki ágyba fekszik és etetik, és nem tud mozdulni se.
2: Viszont az agya működik.
3: Csak az agy. Az rémes élet lehet, és hát nem kevesen élnek így, de nem is rémes élet, mert nem élet. Csak egy létezés.
2: És ilyenkor arra gondolsz, hogy ez még így jó? Hogy milyen mázlid van?
3: Hát miért? Attól van mázli, mert nem vagyok halálos beteg.
2: Attól van mázlid, hogy jössz-mész, most is itt vagy, aztán hazamész, sétálsz már az utcán. Tehát, hogy attól van mázlit, hogy nem fekszel.
3: Hogy nem fekszel az esés, de ugyanakkor pechem is van, hogy gyakorlatilag csak egy ilyen lépcsőre ráestem, és itt a comb nyak törésem lett, mint utóbb kiderült. Jobban örülnék, ha nem volna, mert akkor jobban tudnék gyalogolni. Most mégis egy ilyen mankószerűséggel.
2: De hát ezt lassan el fogod engedni remélhetőleg. És hát akkor azért remélem, az más
3: hogy,
2: lesz.
3: Remélem, hogy igazat mondasz.
2: Igazán azért tértem erre ki, mert én tudom, hogy mennyire nehéz ezt elkezdeni. És tudom, megint a feleségedre hivatkozom, Györgyire, hogy kell a nógatás, de csinálod. És és akarsz járni, és akarod az egészet, visszakapni az, a teljes életet, és szerintem ez menő, és ez megint csak egy példa, hogy nem lehet feladni.
3: Köszönöm a dicséretet. Igyekszem talpon maradni.
2: Ha a könyv egy másik vonulatát idehozhatom, ha már Györgyit emlegettem, akkor hogy általában a női nemről beszéljünk két mondatot. Ez volt a másik, tehát nem csak, hogy bohém vagy, hanem, hogy imádnak a nők. Te azt megfejtetted, hogy mi volt a titkod?
3: Ezt mindenki mondja.
2: Jó, hát persze.
3: Hogy engem imádtak a nők, de honnan, te például ezt honnan veszed, hogy engem imádtak a nők?
2: A Szilágyi, hát az olyan sármos. A Szilágyi az milyen jó képű. Hát, például ifjabb koromból emlékszem ezekre a mondatokra. Ó, hát a Szilágyi, mondták a
3: de
2: nők.
3: De sosem voltak problémáim a női nemmel, de abban a pillanatban, hogy valaki igazán tetszett. Tehát nem csak egy ilyen egy éjszakás kalandra gondoltam vele kapcsolatban, ami elég gyakran előfordult, hanem komolyan tetszett. Ott csődöt mondtam. Tehát egyszerűen nem tudtam normálisan beszélgetni, kérdezni valamit, mert nem tudom mitől, elfogult voltam, és féltem, és ilyenkor nagyon dühös voltam magamra, hogy miért vagy így betolva? Miért vagy így betolva attól, hogy annyira tetszik neked? A választ nem kaptam meg, de most már ilyen gondjaim nincs.
2: Györgyivel ti nagyon egymásra találtatok. Ugye ő a saját szakmájában volt sikeres jelmeztervező, diszlettervezőként, te meg a sajátodban sosem volt köztetek egyfajta féltékenység, hogy éppen kit emel föl a nyilvánosság, éppen
3: nem,
2: kikap díjat?
3: A Györgyit úgy ismertem meg, hogy egy házi bulin vettem részt, ami egyébként azért volt, mert a házi gazda, aki haverom volt, telefont kapott. Normális városi.
2: Ebből látszik, hogy ez a történet nem ma született.
3: Mert annak idején telefonhoz jutni az egy csodával volt határos. És ott voltam, és olyan sokan voltunk, hogy még a WC-be is álltak hárman. Mert olyan tömeg jött össze erre a dologra.
2: A telefonavatásra.
3: A telefonavatásra, és ott valakivel beszélgettem, és egy ilyen nagyon őszinte, ritkán hallható, mélyről jövő női kacajt hallottam. Hátra néztem, és ez volt a Györgyi. És a Györgyi azóta is nagyon tud nevetni. Szóval egész egyszerűen ez irillésem ért, hogy valaki ilyen önfeledten tud nevetni, és hát így akkor valamilyen módon leszólítottam, és akkor már elkezdtünk járni.
2: Na látod, de hát ment ez a dolog. Mégiscsak. Én azért azt nem hiszem, hogy neked ilyen komoly gondjai lettek volna. Ez a könyv, ez benned sok bizonytalanságot szült, arra én emlékszem, mert egyrészt, hogy mi lesz benne, meg hogy miről szóljon igazából ez a könyv, meg mik legyenek a történetek, mi ne legyen benne, ne legyenek benne olyan kollégák, akik a pályádat befolyásolták, és nem feltétlenül mindig jó irányba, vagy hogy nem mindig jó szándékkal. De még így is belefutottunk egy-két ilyen történetbe a könyvírása során. Nagyon fura volt a viszonyod a kollégákkal, az akkori sztárokkal? Tehát nem tudtatok egymással igazán mit kezdeni?
3: Gyakorlatilag egy-két olyan ember volt, aki ilyen-olyan ok miatt nem kedveltem, mert ő se kedvelt engem. Ebben most nem fogok belemenni. Főleg nem fogom nevesíteni.
2: Valami azért van a könyvben.
3: Ezeket, de azt hiszem a könyvben ez benne van.
2: Igen.
3: Nem tudtam ilyen helyzetekben úgymond jól viselkedni. Tehát jó alatt azt hittem, hogy kellően viselkedni, hogy úgy megmondani neki a vélemény, hogy meg kéne mondani, olyan hangerővel kéne vele beszélnem, ahogy kéne. Ezt csak mindig elhatároztam, hogy legközelebb ráordítok, még lehet, hogy folytogatni is fogom, de erre sose került sor.
2: Bosszút sosem álltál?
3: Hogy?
2: Bosszút. Sosem álltál?
3: Nézd, ha te nekem beteszel valami kellemetlenséget az életembe, és azt mondom, hogy állj, Rónai, most mondjál nekem egy tippet, miféle bosszút tudok én rajtad állni?
2: Hát most nem tudom, de hát amikor te a pályatársam voltál, egy helyen dolgoztunk, ugyanakkor a sztárok voltunk, akkor azért ott azért lehetett, biztosan.
3: Biztos,
2: hát hiszen veled is csinálták.
3: Lehet, de te alkalmatlan és tehetségtelen vagyok, hogy valakivel jó kitoljak, hogy bosszút álljak. Nem azért, mert jó fiú vagyok, hanem azt hiszem, hogy ehhez nincs elég képességem.
2: Hirtelen haragú voltál, kikiabáltad magadból, és vége volt?
3: De gyakorlatilag sose voltam ilyen kikiabáló magamban, hanem úgy, a rosszabb fajta, aki emészti magát, hogy miért nem kiabált.
2: A következő évekre akkor az a terv, hogy jönnek sorba a Szilágyi könyvek? Tehát most egyel kész vagy, és írod a következőt, mondtad.
3: Igen, és akarok egy kötetet csinálni az interjúimból, amiben veled is csináltam egy interjút, mint ahogy most velem, de tiéd is benne lesz. Tehát
2: interjúkat,
3: azokat választottam ki, mindegyik interjú remek. De én azokat választottam ki ebben a könyve 17 darabot, amik nekem a legjobban tetszenek.
2: Ahol az interjú arany is remek.
3: Ahogy megvannak írva, ugye, mert sokan az interjút úgy gondolják, hogy beszélgetnek, azt rögzítik, és ezt a beszélgetést leírják. Miközben nem leírni kell, hanem megírni kell. És az már kunst. Tehát jól megírni egy interjút, az élvezet.
2: Hát az a szakma. Az hát a szakma, igen. És hát ennek a szakmának az egyik tanítómestere, Szilágyi János, ő volt a vendégünk, 90. születésnapja alkalmából köszöntöttük itt mi is a Húzósban, mint annyi mindenki az elmúlt hetekben. Gratulálok, gyógyulj, jó egészséget. Önöknek meg ajánlom figyelmükbe a Szilágyi János 90 című könyvet. Örülök, hogy itt voltál, János.
3: Nagyon szívesen vagyok veled bárhol, bármikor, és köszönöm az interjút.
2: Köszönjük szépen. Minden jót, jövünk egy hét múlva az új Húzóssal. Viszontlátásra.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Varsóban tárgyalt a lengyel és a magyar miniszterelnök, újraindul a vasúti közlekedés Ajka és Veszprém között. Napos időre számíthatunk, néhol esővel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A visegrádi együttműködés újjáélesztése közös érdek, jelentette ki a lengyel miniszterelnök, miután Magyar Péterrel tárgyalt Varsóban. Közös tájékoztatójukon Donald Tusk úgy fogalmazott, a magyar-lengyel viszony hagyományosan szoros, de Orbán Viktor kormányzása idején megromlott a két ország közötti politikai kapcsolat. Hangsúlyozta, hogy a kormányváltással ez most megváltozhat. Donald Tusk a kelet-közép-európai régió megerősítését nevezte a következő időszak egyik fő feladatának, emellett az orosz energiafüggőség. Végről is tárgyalta a magyar kormányfővel. Megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos magyar-ukrán szakértői konzultációk. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország kiáll Ukrajna önállósága és területi egysége mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, amelyet rendezni kell. Ukrajna elkötelezett a kisebbségi jogok európai normáknak megfelelő biztosítása mellett. Erről már az ukrán külügyminiszter írta az egyeztetések kapcsán. Andrei Sibiha megerősítette, Ukrajna nagyra értékeli, hogy Magyarország egyértelműen elítélte a közelmúltbeli orosz támadásokat, köztük a Kárpátalját ért csapásokat. NATO vadászgépek vettek üldözőbe egy drónt a litván légtérben. Azt egyelőre nem tudni, hogy a szerkezet Ukrajnából érkezette. A balti államban rövid időre légivészhelyzetet hirdettek, tehát a vilniuszi repülőtér és a tömegközlekedés, valamint felszólították a litván főváros lakóit, hogy maradjanak biztonságos helyen. Tegnap egy NATO vadászgép Észtország fölött semmisített meg egy Ukrajnából érkezett drónt. Itthon május végén újraindul a vasúti közlekedés Ajka és Veszprém között. Először a tehervonatok indulnak meg, majd 30-ától óránként közlekednek a személyvonatok is, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy a problémák a 2024-es tavaszi esőzések után jelentkeztek, és hiába ígért az akkori szakminiszter fél éves határidőt a felújításra, egy évig nem történt semmi. A MÁV közölte, hogy a megengedett sebességet fokozatosan emelik majd az érintett szakaszon, és kisebb utómunkálatokra még nyáron is számítani kell. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok. Június közepéig több mint 20 000 érkeznek az ánkai és az erdélyi táborhelyre. A tavaszi turnusokban ismeretterjesztő előadások, sportprogramok, valamint kulturális, művészeti és hagyományőrző foglalkozások várják a csoportokat. A jelképes mindössze 1000 forintos részvételi díj tartalmazza a teljes ellátást, az egészségügyi gondoskodást és a programokat. Országszerte sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Legfeljebb a nyugati határnál lehet zápor, egy-egy zivatar. A szél több felé megélénkül. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor támogatója a digitrendi.hu, a digitális innovációk üzleti oldala. Emi és más. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. A mikrofonnál Márton György.
2: Nagy tisztelettel köszöntöm a Mi és Más valamennyi kedves hallgatóját itt a Spirit FM-en, YouTube csatornánkon, Spotify-on, vagy ahol belefutnak ebbe az adásba. De előző hetekben több olyan téma is volt, amikor felmerültek különböző AI joggal kapcsolatos kérdések, részben amikor Kert Attilával beszélgettünk arról, hogy egy újságcikknél mit kell jelölni, mit nem kell jelölni, mit illene jelölni, vagy mit nem jelölnek mások, illetve a múlt héten, amikor Éva Robot volt itt nagy büszkeségemre a stúdióban, és akkor kiderült, hogy Éva órát tart az egyetemen, tanít, képez, mindent csinál, de egyedül nem értékelheti ki a diákok tudását, ehhez kell neki szakértő. Nekem is kell szakértő ebbe a műsorba, úgyhogy köszöntöm dr. Dávid Péter, AI Fintech szakjogászt. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
3: Üdvözlöm a hallgatókat, és hálásan köszönöm, hogy itt lehetek.
2: Én köszönöm, hogy itt vagy. Ebből talán már kiderült, hogy egy kicsit az AI Act-ről fogunk beszélgetni, amiről már korábban egyébként azért beszéltünk ebben a műsorban, illetve arról fogunk beszélni tulajdonképpen, hogy ez kit érint, miben érint, hogyan érint, miért kell tudnunk, hogy mi van egy ilyen jogszabályban, amikor legtöbben nem AI fejlesztők vagyunk, hanem AI használók. De kezdjük először onnan, hogy te mikor gondoltad, hogy AI szakjogásznak kell lenned, mert gondolom nem így születtél, meg nem így végezted az egyetemet.
3: Egy kicsit visszamennék a ágyhoz és asztalhoz, vagy vissza a KH-ig. Gyakorlatilag a 2000-es években még informatikus szerettem volna lenni, bátyám is informatikus. Én végül a jogi pályát választottam, de bátyám az informatikai tanszéken az automatizálási tanszékre járt, és ott volt egy olyan tantárgya, ahol amőba programot írhattak mesterséges intelligenciával. 2003-2004-et írunk, és arra emlékszem, hogy a bátyám megkért, hogy mondjam el, hogy nekem milyen stratégiám van az amőba program tekintetében. Ő nem volt jó amőbában, viszont rendkívül jó programozó volt már akkor is. Én elmondtam neki, hogy nekem milyen stratégiám van, és taktikával játszom az amőbát. Emlékszem, két 486-os gép volt összekötve talán LPT porton, és két hétig ment a sufniban. Majd két hét múlva mutatta, hogy akkor gyere öcsi, próbáld ki. És nagyon érdekes volt, hogy a perc, fél perc alatt úgy rendesen és alaposan ellettem verve, és felismerve a saját stratégiámmal, hogy már akkor éreztem, hogy ebben a mesterséges intelligenciában még van valami, viszont ha egy amúgy a programot még két hétig tart feltanítani, akkor azért még erre várni kell. A sztori lényege talán az, hogy természetesen a bátyám programja majdnem mindenkit megvert, így ötöst kapott, nem kellett vizsgáznia, és aztán ugorjunk egy hatalmasat az időben.
2: Te meg inkább elmentél a jogra, és én nem lettél profi amiben játékos.
3: Igen, végül nem a profi amiben játékos utat választottam, ez igaz. Viszont a jogot is miután elvégeztem, utána infokommunikáció szakjogász lettem, itt szereztem az első speciális tudásomat, ez informatikai és technológiai szakjogág volt. És gyakorlatilag ezt követően, ha ugrunk egy kicsit az időben, 2021-22-ben ugye megjelent a ChatGPT, én már akkor nagyon boldogan belevetettem magam, akkor is már olvastam róla, és mivel nekem mindig is a szenvedélyem az adat volt, az adatok, erről majd szeretném, ha hosszabban beszélnénk, ezért ráadtam, hogy ez egy nagyon fontos jogterület lesz, én már akkor is 10 éve adatvédelemmel és adatjoggal foglalkoztam, és láttam, hogy itt a mesterséges intelligencia által használt adatok területén sokkal nagyobb veszélyek jöhetnek elő, sokkal nagyobb jogi védelemre és technológiai védelemre szükség. Így kapva kaptam az alkalmon, megvártam, míg az első egyetem elindítja a mesterséges intelligencia szakjogászképzést, azért, hogy én is valós papírra rendelkezzek, amelyet a tudásom mellé rakhatok.
2: Jó, és te egyébként, mint jogász, és mint AI szakjogász, mire használod a mesterséges intelligenciát?
3: Ügyvédként rendkívül sok terület van, ahol hatékonyan is jól lehet használni. Én ezt három nagy részre bontanám. Az egyik, amikor iratokat nézünk át, akár egy due diligence-nél, vagy akár egy szerződésnél, stb. Vannak, amikor okiratszerkesztésre tudjuk használni, amikor mondjuk egy szerződés vázát vagy sablonját jól össze tudja rakni, vagy akár visszaellenőrzésre is kiváló, illetve vannak az általános feladatok, amikor sablonizálható, automatizálható feladatokra, például egy cégeljárásnál az iratok összeállítására, stb. Ami nagyon fontos, nagyon sok ügyvéd vagy jogász elfelejti, hogy ez nem mindenható, tehát az AI-t csak addig szabad és érdemes használni, amíg eljön az a felelősségi lépés, az a felelősségi kör, ahol az ügyvédnek magának kell döntenie és eljárnia az ügyben.
2: Igen, és ez egyébként, ha jól sejtem, nem csak az ügyvédekre igaz, hanem szinte bármi másra, amit csinálunk a mesterséges intelligenciával, hogy mi vagyunk a felelősek érte, ugye?
3: Így van, abszolút a nap végén mi vagyunk érte a felelősek mindenért, amit akár beletöltünk a mesterséges intelligenciába, és itt visszatérek az adat kérdéskörre, illetve minden eredményért, amit akár átolvasás nélkül, vagy bármi kritika nélkül továbbítunk. Nagyon fontos, hogy amit a mesterséges intelligencia válaszként ad, akkor azt mindig egy egészséges, kritikus gondolkodással olvassuk át, és írjuk át, mert az első válasz sosem megfelelő, inkább iránymutatás.
2: Igen, és ezen kívül mi vagyunk a felelősek mindenért, amit kiadunk a kezünkből.
3: Ezen nem változtatott.
2: Akár én írtam, akár a mesterséges intelligencia, ugye ez minden esetben így van.
3: Minden esetben így van.
2: Jó, akkor nézzük még egy picit az adatot. Milyen adatot szabad feltölteni, és miért nem?
3: Oké. Visszamennék a legelejére, hogy kontextusában értsük a dolgokat. Igen. A mai nap a cégek, de akár a természetes személyeknek is az egyik legnagyobb értékük a saját adatuk. Személyenként a személyes adatunk, ugye név, lakcím, egészségügy adataink, különleges adatok, ezek fontosak. A cégek esetében is rendkívül sok adat van. Ügyféladatok, szerződéses adatok, a know-how-k, a saját üzleti titkok, ezek mind védendő dolgok. És emberek vagyunk, örülök annak, ha valami ingyenes és hatékony, és ugye tudjuk, hogy semmi nem ingyenes, hanem utána az adatunkkal fogunk erre ezért fizetni, és ez az, amit sokan elfelejtenek, hisz a mesterséges intelligencia megjelenésével, és ezzel a hihetetlen nagy ugrással, ahogy ez fejlődik, hogy lehet, hogy az egyik napról a másikra már egy olyan új modell jön, ami 2-3-4-5-ször okosabb, sokkal gyorsabb és hatékonyabb, ha ügyesen promptolok, és ezáltal egy ilyen álbiztonság jön létre az emberekbe, hogy én abba betöltöm, megcsinálja nekem, tök kedves, ingyen van, és én milyen hatékonyan tudok haladni az életben. Csak az a probléma, hogy amikor betöltjük az adatainkat, nem tudjuk, hogy kinek töltjük be, hova megy, ki használja föl, a feltanítás után még esetleg bármi másra felhasználhatja-e. Például volt a kínai modell, ami annó olyan nagyot robbant. Én elolvastam az ASF-jét.
2: A DeepSeek-re
3: gondolok. Így van, a DeepSeek-re gondolok. Elolvastam az ASF-ét és az adatvédelmi tájékoztatóját is.
2: Ezzel szerintem az emberiségnek egy nagyon kicsi rétegébe kerültél be.
3: Éreztem, és emiatt talán kevesen nevettek is rajta, hogy benne volt, hogy minden adat, amit föltöltesz, a kínai népé.
2: Igen. Akkor menjünk egy picit tovább. Van ugye az európai AI-ek, ezt sokan szeretik, sokan nem szeretik, bírálják, mert Amerikában nem így van, mert Kínában nem úgy van, mert Európa lemarad. Kire vonatkozik ez? Arra, aki csak egy ChatGPT-t, Gemini-t, vagy valami más ingyenes, vagy előfizetéses eszközt használ, arra vonatkozik?
3: Az AI-ek alapvetően a természetes személyek védelmére jött létre. Mostanában nagyon divatos azt mondani, hogy brüsszeli hatás, és a brüsszeli hatás miatt nem fejlődünk és nem megyünk előre. Érdemes kettőt hátralépni és egy kicsit jobban szemlélni ezt, mert lehetséges, hogy mondjuk egy picit az innováció lassul az AI-ek hatására. Cserében nem az történik, mint mondjuk Amerikában, ami azt szokták mondani, hogy a Silicium World-ben először fejlesztenek és utána kérdeznek. Csak úgy mondjuk az amerikai állampolgárok meglepődnek, hogy tökéletes profil van róluk alkotva, akár scoringolni lehet őket. Ez egy csomó olyan hátrányos joghatás érheti őket, ami Európában elvileg és az AI-ek hatására gyakorlatilag is nem történhet meg.
2: De ennek következtében az történik, hogy a Google bejelent valamit, hogy van egy ilyen új szolgáltatás, és arra mi Európában várunk, és akkor panaszkodunk.
3: Lehetséges, én úgy gondolom, hogy mégis jobb ilyen jogbiztonságban élni, mint Amerikában kiszolgáltatottnak lenni, vagy akár mondhatnánk a kínai példát is, ahol ha mondjuk felszólalunk a rendszer ellen, vagy valahol tiltakozunk, akkor a scoring modell alapján olyan negatív hatás érhet, hogy megtiltják az utazást, az egyetemre járást. Tehát itt egyfajta ilyen jogbiztonság által szült szabadságban élünk, ami lehet, hogy lassabb, lehet, hogy egy kicsit rögösebb és jóval több jogi dokumentációval jár, cserében biztosan nyugodtan hajthatjuk álomra a fejünket.
2: Jó, az AI-ek, magát az AI aktivitásokat, hogyha jól fogalmazom, ugye 4 kategóriába sorolja. Van a tiltott, van a magas kockázatú, van a korlátozott kockázatú, és van a minimális kockázatú, vagy hát mondjuk nagyjából kockázatmentes. Igen. Használat. Ebből ugye a magas kockázatú, a tiltott kategória az a legmagasabb kockázat. Mi tartozik ebbe a kategóriába?
3: Tiltott kockázatok közé tartozik tipikusan például a nagy tömeg megfigyelése és az alapján a személyek beazonosítása és akár egy büntetőeljárás indítása, vagy akár ez a scoring modell alkalmazása, amit már említettem, vagy akár mondjuk egy munkahelyi érzelemfelismerés is, rendkívüli módon vissza lehetne azzal élni, bejön a kollega, látom, hogy rossz kedve van, akkor a mai napon mondjuk nem rugom ki, vagy olyan feladatot adok neki, ami által úgy befolyásolom, hogy...
2: Mert ha te látod, az egy dolog, nem? De hogyha mondjuk kamera látja, az a probléma.
3: Így van, és ugye ezekben a kamerákban már ezek az AI modulok annyira profik, és ugye a legtöbb kamera, vagy hát a kamerák nagy számossága Kínából ered, és a kínaiak automatikusan ráteszik ezt az AI szoftvert. Nem egy probléma volt már abból, hogy akár közterületfigyelő kamerák, vagy önkormányzatoknál telepített kamerákban ez a modul benne volt, és külön ki kellett kapcsolni, hiszen visszaélésre adhatók ott.
2: Ez olyan kameráról beszélsz, amit Magyarországon meg lehet venni?
3: Abszolút. És ezek most már defaultba járnak, ezek a szoftverek.
2: Hát akkor ezekre is érdemes odafigyelni. Jó, akkor nézzük a következőt, a magas kockázat.
3: Oké. A magas kockázat az tipikusan olyan típusú EMI megoldások, amikor valakinek a jogaiban jelentősen befolyásolás lehet az adott döntés. Megpróbálom ezt egyszerűbben elmondani.
2: Köszönöm.
3: Például online hitel minősítés. Jelentkezek a bankomnál, szeretnék hitelt felvenni, a bank az én bankszámla adataimra ráküldi a mesterséges intelligenciát. És ugye most már nem csak azt tudja nézni, hogy fizetek, nem fizetek, hanem azt is tudja nézni, hogy milyen ritmusban fizetek, azt is tudja nézni, hogy mondjuk milyen környéken lakok, mi az irányítószámom, és bizony felmerülhet a veszélye, hogyha mondjuk bizonyos körzetekben egy bizonyos irányítószám alatt tipikus notórius hitel nem fizetők vannak, akkor engem hátrányosan kizár a hitelfelvételből. Ezért az ilyen magas kockázatú modelleknél mindenképpen kell, hogy legyen egy emberi beavatkozási pont, mindenképpen a végén emberi döntés szükséges.
2: Tehát akkor elemezheti az adatokat az AI,
3: döntés de nem dönthet. Így van.
2: Igen. Jó. Akkor menjünk egyel tovább. Korlátozott kockázat.
3: Korlátozott kockázat, ez a klasszikus chatbot például, ahol azért lehetnek problémák, ilyen volt például az Air Canada ügy, az pár éve robbant ki Kanadában. Az Air Canadában egy ügyfél szeretett volna egy repülőjegyet venni, és a Air Canada chatbotjától kérdezte, hogy vissza tudja-e váltani a repülőjegyet. Ő mondta, hogy persze, az üzletszabályzatban benne van, mondanom se kell, az üzletszabályzatban nem volt benne. Az ügyfél perelt, a bíróságon az Air Canada azzal védekezett, hogy hát ez a chatbot volt, mi nem vagyunk érte felelősek, a bíróság pedig kimondta, hogy mindenért, amit a chatbot mond, a cég ugyanúgy felelős, hiszen ők promptolták föl, ők programozták föl, ők adták bele az adatbázist, ezáltal igen, a közepesnél oda kell figyelni, tájékoztatási kötelezettség van, mindig tudnunk kell, hogy AI-jal beszélgetünk, és nagyjából ennyi.
2: Jó, és ezt egyébként például honnan kell tudni, hogy AI-jal beszélgetek? Tehát amikor engem felhív egy ügynök telefonon, most már azért sejtem, hogy AI, pláne, hogyha közbeszólok, és nem reagál semmit rá, csak ugyanúgy mondja tovább, még csak annyit sem mond, hogy legalább hagyd mondjam végig, uram, akkor úgy sejtem, hogy AI, de egyébként ezt jelezni kéne?
3: Igen, gyakorlatilag hatályba lépett már az AI Act, és elvileg 2026. augusztus 2-ától lépnek azok a rendelkezések hatályba, amikor már ezeket előre kell jelezni. Akárha egy digitális tartalmat AI-jal készítünk, kell, hogy legyen benne egy digitális vízia, akárha ilyen megoldás van, előre kell jelezni az ügyfélnek, hogy automata van, mint például van a Magenta színű szolgáltatónál a mindenki által szeretett Vanda, ő előre szokta mondani, hogy ő egy automatizált.
2: Jó, és ezzel el is jutottunk oda, például, ami engem, mint újságírót nagyon foglalkoztat, ez a mikor, mit kell jelezni. Mikor kell azt mondani, tehát mondjuk például, hogyha én erre a mai műsorra felkészültem, és megpróbáltam, és ebben még kértem segítséget a ChatGPT-től is, akkor ez már egy AI-jal befolyásolt műsor?
3: Én nem gondolnám. Maga az AI azért van, hogy minket támogasson. Az, hogy ezzel készülünk föl, gyakorlatilag a hatékonyságunkat növeljük. Én mindig azt szoktam mondani, hogy az AI-jal nagyon hatékonyan lehet dolgozni, időt tudunk vele spórolni, de magát az effortot bele kell tennünk. Ugyanúgy bele kell tennünk, végig gondolnunk, pontosan elmagyaráznunk neki, és ezáltal már egy közös munka eredménye. Akkor kellene ezt közé tenned, ha mondjuk egy mesterséges intelligenciával módosított fotót tenné rólunk közzé, de ezt is majd csak augusztus 2-a után, és akkor ezt föl kell tüntetni.
2: Ma még az se kéne, ma még ezt simán lehet csalni ezzel, hogy mondjuk én sokkal szebb vagyok.
3: Jó, hát a tények, a köztudomású tényeket nem kell bizonyítani, tudod, erre mondják az ügyvédek.
2: Igen, világos. De ugye ebben mondjuk megkülönböztetik az AI által generált tartalmat, megkülönböztetik az AI által támogatott tartalmat, ami mondjuk nagyon sok határmesdjéje van ennek a történetnek, hiszen nyilván nagyon sok mindenben használjuk, és nagyon nehéz megmondani, hogy hány százalékban használtuk. Ez hol válik el a kettő?
3: Én szerintem ez az alkotó. Az alkotónál van a döntéspont, hogy meddig hagyja befolyásolni. Nemrég volt egy hasonló podcast beszélgetés, ott egy újságíróval beszélgettünk arról, hogy meddig támogathatja az újságírót a mesterséges Igen. intelligencia, és hol veszik el a szuverén egyén alkotása. Gyakorlatilag hát ez ránk van bízva.
2: Már az olvasóra, vagy az újságíróra?
3: Én szerintem az újságíróra és napvégén a főszerkesztőre, hogy meddig engedik a határokat el. Én úgy gondolom, hogy azért az olvasók nem hülyék. Gyakorlatilag nagyon sokan, akik már gyakorlatilag a kezdet óta ezt használjuk, ha ránézünk egy struktúrára, látjuk, mint Neo a Mátrixban, hogy futott az a zöld, én is, ha küld egy partner egy anyagot, vagy kapok egy szerződést, és ránézek, és mosolygok, föl szoktam írni, hogy te ezt miben csináltad, tök jó a struktúra, de ez a pontból látom.
2: Igen, és ha a végén oda van írva, hogy készítsek ebből egy gyurma figurát, akkor pláne.
3: Igen. Ti szoktatok otthon gyurmázni, hogy valami ilyesmi kérdés?
2: Igen. Tehát ebből nyilván lebukik az ember, hogyha ilyet csinál, de mondjuk, hogyha ezek szerint augusztustól, hogyha felhív egy ilyen AI ügynökös valaki, akkor el akar nekem adni bármit, akkor mondani kéne, vagy kell.
3: Így van, mondani kell. Most gyakorlatilag 2025 novemberében az Európai Bizottság benyújtott egy úgynevezett digitál omnibus csomagot, aminek az volt a lényege, hogy könnyítsék ezeket a szabályokat, mert azt is látni kell, hogy az Európai Unióban gyakorlatilag szeretnek szabályokat lefektetni. Én szerintem ez nagyon jó biztonságot ad. Akár a NIS2, akár az AI Act, akár a GDPR, akár a Data Act pont azért van, hogy a digitális szuverenitásunk biztonságban maradjon. Ezekről órákat tudnék mesélni, nem ez volt a kérdés. A lényeg, hogy miért nyújtották be ezt a csomagot, azért, mert az elején a szigorítás és a jogászok győztek, amikor az AI-eket megalkották, de ugye a jogászok nem mérnökök. És utólag rájöttek, hogy nagyon egyszerű valamit technológia semlegesen megfogalmazni, csak a technológia semleges nagyon nehéz a technológiára átültetni. És ezáltal egy olyan átfogó jogszabály módosítási javaslat csomag jött létre, amely nem csak az AI-eket puhította föl, hanem a GDPR tekintetében is nagyon sok enyhítést adott, akár a feltanítási procedúrára, illetve egyéb olyan határidőket tolt ki az AI-ek esetén, amik nagyon szigorúak lettek volna, és mindenki látta, hogy se augusztus 2-áig, se jövő év augusztus 2-áig ez nem tartható, ezért van, ami egy, van, ami másfél évvel tolódott ki.
2: Most mi az? Mögyes, most van egy konzultáció, és nagyjából pont erről az azt hiszem 50. paragrafusról, hogyha jól sejtem.
3: nagyon sok olyan jogértelmezés áll már rendelkezésre, amivel azért könnyedén lehet haladni. Tehát szerencsés módon mindenki megértette, hogy ez versenyelőny, ezt nem maradhatunk le, a jogi szabályozás nem folytatja el az innovációt, ezért mindenki azon dolgozik, hogy ez egyszerűbb legyen.
2: Jó, hogy egy picit egyszerűbb legyen. Hogyan lehet úgy versenyezni, hogy a bizonyos jogszabályok, vagy bizonyos szolgáltatásokra Amerikában nem vonatkozik semmi, vagy egészen más vonatkozik, mint nálunk, Kínában megint más vonatkozik rajta, de közben ezek globális szolgáltatások.
3: Igen, erről beszéltünk. Én úgy gondolom, hogy az Európai Unió továbbra is egy elég nagy piac, és úgy, ahogy a GDPR-nál is mondták, hogy a GDPR megöli majd az innovációt, a GDPR miatt Európában nem fog érkezni semmi. Milyen érdekes, hogy ehelyett inkább kialakultak a szuverén adatfelhők, amikor a nagy szolgáltatók ide telepítettek direkt adatfelhőközpontokat, hogy megfeleljenek a GDPR-nak. Ezáltal is a szuverén adatokat védték az Európai Unión belül, és persze találunk mindig csalást, hogy a Google azért csak kiküldte, visszaérkezett, stb. Tehát nyilván minden szolgáltató...
2: megpróbál valami kerülő utat választani.
3: Abszolút, de azért az Európai Unió továbbra is olyan nagy piac, hogy nem lehet figyelmen kívül hagyni, ezért mindenki egyfajta Európai Unió kompatibilis megoldást is létrehoz.
2: Igen, csak mondjuk a GDPR-ról meg nagyon sokaknak eszébe jut, hogy nem tudom, 22-szer nyitom meg egy nap ugyanazt a média felületet, és 22-szer kéri, hogy beleegyezzek.
3: Nagyszerű. A digitál omnibus pont ezt is akarja majd szabályozni, hisz van benne egy olyan speciális rész, amikor ezt az állandó felugró kukiablakokat egyszerűsíteni fogja. Nagyon érdekes, sokaknak ajánlom, akik szeretnek ilyen témába olvasni, hogy olvassák ezt a digitál omnibuszt, mert egy kicsit olyan érzés van, mintha végre a mérnökök beszabadultak volna a jogászokhoz, és talán most először megértették egymás kívánságát, és olyan szintű enyhítések lesznek, ami által az Európai Unióban is erősebb lehet az innováció.
2: És könnyebb lesz újságot olvasni, vagy online felületet.
3: Szinte biztos, igen.
2: Jó, ez jól hangzik, ez egy pozitívum legyen mindenféleképpen a GDPR-rel kapcsolatban. Mire kötelezi az AI Act, vagy akár a GDPR, de inkább az AI Act jelenleg, például a nagy social media platformokat? Van, ahol már látható jelölés van az AI-jal készült képekre leginkább, van, ahol vagy van, vagy nincs, és vagy igen, de általában inkább nem azt jelöli, amit kellene. Erre van előírás? Betartják ezt? Mik az előírások?
3: Oké. Az AI-ek nem kifejezetten szolgáltatókra lő, hanem ez egy kockázatalapú megközelítést, ahogy te is mondtad. Gyakorlatilag mindenki, aki AI-t fejleszt, forgalmaz vagy alkalmaz, kiterjed rá az AI-ekt, és azt kell mindig vizsgálni, hogy az adott AI megoldás az melyik kockázati kategóriába tartozik, és a kockázati kategória szerint kell megfelelnünk. Például egy alacsony típusúnál, ami mondjuk egy ilyen streaming szolgáltatónak az ajánlója, ott föl lehet tüntetni, hogy az AI segít neked abban, hogy a ma esti filmet kiválaszd. A közepesnél már mindenképp belső szabályzat kell, és tájékoztatás arra, hogy itt AI történik. A magas kockázatúaknál viszont rendkívül struktúrált az a megfelelési forma, amivel az AI-eknek compliant módon meg lehet felelni, mert nem elég, hogy belső szabályzatokat hozunk, a saját belső rendszerünkét is a szerint kell alakítani, és ami nagyon fontos, folyamatosan auditálni kell a folyamatokat, hisz nagyon könnyen tudnak torzításba átmenni ezek a modellek. Nagyon jó például az Amazonnak volt, amikor a munkavállalókat akartak fölvenni, és betáplálták az elmúlt 10 év összes munkavállalójának adatait, és mivel a technológiai iparban többnyire férfiak dolgoznak, ezért szépen elkezdett torzítani, és minden női alkalmazott vagy jelentkezőt elegánsan elutasított, nyilván ebből perek tucatjai születtek, és az Amazon kénytelen volt visszavonni. Nagyon könnyen torzít, úgyhogy emiatt akár egy magas kockázatúnál fél éves, negyed éves naplózás, visszaellenőrzés van, mindig szükséges, hogy legyen egy kifejezetten ezért felelős dedikás személy kijelölve gyakorlatilag a rendszeren belül, úgyhogy
2: ez milyen szintig kötelező? Tehát nyilván nem minden hallgatónak van a tulajdonában az Amazon, némelyeknek kisebb cégük van, ha van cégük. Ott mik a szabályok?
3: Oké. Most ez a digitál omnibus ugyan enyhíteni fogja a kis és középvállalkozásoknak a megfelelését, viszont amíg ez nem történik meg, addig mindenképpen arra kell figyelnünk, ha magas kockázatú rendszert használunk, vagy egy fejlesztést megvásárlunk, akkor figyeljük meg, hogy a kötelező megfeleléseknél a megfelelési pontokat teljesítette a fejlesztő. Miért mondom ezt? Mert a legnagyobb felelősség a fejlesztőn van. A fejlesztő, aki építi a modellt, feltanítja a modellt, utána jobb esetben üzemelteti is, nála van az összes felelősség. A magas kockázatú rendszereket kötelesek bejelenteni egy Európai Uniós közös nyilvántartásba, pont ezért, ha bármi probléma van, akkor azonnal el lehessen érni a kapcsolattartó szemét vagy a felelőst. Ha a disztribútor tovább értékesíti, akkor már rászállnak át ezek a felelősségi jogok, és adott esetben alkalmazóként ugyanígy felelősek vagyunk, bár a felelősséget áthárithatjuk a fejlesztőre, viszont hogyha mi magunk fejlesztünk a fejlesztő által készített AI megoldásba, és az magas kockázatú, akkor az AI-ek alapján már mi is fejlesztővé válunk, és magunkra húzzuk a felelősséget.
2: Ez gyakorlatban ez mit jelent? Tehát mit fejlesztünk magunknak magas kockázatú?
3: Akár mondjuk, ha kapunk egy AI modult, ami mondjuk a belső szabályzatainkat figyeli meg, vagy a belső szabályzatainkról a tanácsot, és mi ahhoz mondjuk külön fejlesztünk egy olyan chatbot modult, amivel a külső érdeklődők is be tudnak kérdezni, akkor ez már minősülhet egy olyan mértékű módosításnak, ami az AI-ek alapján már a mi fejlesztésünké teszi a dolgot. Nagyon fontos, hogy mindig, amikor egy AI megoldást vásárolunk valakitől, alaposan figyeljük meg a szerződést, vagy kérjünk fel erre egy jogászt, hisz nagyon sokszor a felelősség ügyesen áttelepítik a felhasználóra. Nagyon fontos, hogy mindig tisztában legyünk azzal, hogy amilyen AI megoldást veszünk, annak megvannak-e a megfelelő jogszabályi kellékei, illetve hogy maga a felelősség kérdése megfelelően szabályozva van-e, és annál a szereplőnél, akinél elvileg a jogszabály telepíti.
2: Jó, amikor AI megoldást vásárolunk, ez gondolom többre gondolsz, mint hogy előfizetünk a ChatGPT-re, vagy a Microsoft Copilot beépül a levelezésünkbe, de mondjuk veszünk AI agenteket.
4: Igen.
2: Ott ez hogyan lehet vizsgálni egyáltalán? Tehát már visszakanyarodhatunk oda is, hogy hogyan lehet ellenőrizni, hiszen az agentnek pont az lenne a dolga, hogy nem azt mondom, hogy ne kelljen ellenőriznem, de hát megcsinál egy komplett folyamatot, amit nem nagyon tudok leellenőrizni.
3: Erre egyébként megoldást adott az AI-ek, hisz az AI-ek tiltja ezt a black box technológiát. Ha megfigyelted egy fél egy éve, gyakorlatilag tavaly augusztus 2-a óta ezen a generative purpose AI-okra már hatályba lépett az AI-ek, és ezt a black box technológiát megtiltották. Ez az Explainable AI megoldás született, a megmagyarázható AI, úgyhogy azóta van, hogy a ChatGPT-ben vagy a Gemini-ban látod, hogy gondolkodik, épp milyen ciklusban van. Ez azért fontos, hogy ez visszakövethető legyen, hogyha bárhol probléma vagy döntés.
2: Tehát amikor kiírja, hogy nem tudom, még gondolkozunk, még alakítjuk, azt vissza is lehetne keresni?
3: Valahogy? Elvileg az alapján ott azt vissza is lehet nézni, ez pont már egy AI-eknek való megfelelés.
2: Értem. És amikor egy agent dolgozik nekünk, ott mennyire vagyok én a felelős az eredményért?
3: Oké.
2: Még ha nem is black box.
3: Értelek, kétféle részre bontanám. Az egyik, vannak ezek az off-the-shelf megoldások, mint például egy AI agent, ami már előre készen van és megvásárolom. Ott mindig fontos, hogy nézzük meg a licencia szerződést, hogy meddig vállal felelősséget, hol tárolják az adatokat, az én adataimat használhatják-e feltanításra, vagy nem. Az, ami a végeredmény létrejön, az kinek a joga, tehát hogy a szerzőjogok és az egyéb szellemi jogok kire szállnak át, tipikusan ilyen mondjuk képgenerálók, én legenerálok magamnak egy szuper jó logót, azt hittem, hogy győztem, és ehhez képest benne van a felhasználói végszerződésben, hogy bizony ez magáé az alkotóé, hisz nyilván azért adják ingyen, hogy minél nagyobb adatot generáljanak.
2: És hogyha mondjuk maradjunk ennél a példánál, egy képszerkesztővel generálok egy logót, és az ő tulajdona marad, akkor én használhatom? Vagy meg is tilthatja, hogy használjam?
3: Igen, a nap végén, ha a szerződésben az van, hogy te ezt nem használhatod, vagy egyszer, vagy ingyenesen mondjuk csak magáncélú felhasználásra, de üzleti célúra nem, akkor bizony beperelhet azért, hogyha egy üzleti célú felhasználásban ő ezt észreveszi, vagy látja, hogy te ezt jogellenesen alkalmazod. Ezért fontos mindig megnézni az ASF-et.
2: Igen, mondjuk ez egy ChatGPT esetében azért egy elég
3: kellemes
2: olvasmány lehet, igen. Amiben nagyjából valahol az van, hogy egyébként mondjuk ez egy ChatGPT esetében azért egy elég kellemes olvasmány

0: beszéltünk, de például a zenénél ez hogyan van?
1: Csodálatos, mert mi még az irodában bennmaradunk éjszakázni, és már az agytekervények elfogynak, de még úgy indulni nincs kedvünk. Nagyon sokszor szoktuk zenét szerkeszteni. Sajnos annak is a licensze az a magánál a szolgáltatónál marad, illetve elvileg tiltva van az, hogy az kereskedelmi célra felhasználjuk. Ez mindig attól függ, hogy milyen csomagra fizetünk elő, mert természetesen ezeknél a szolgáltatóknál is van olyan csomag, hogy csinálok neked logót, használhatod üzleti célra, de ott már meg kell fizetned az árat.
0: A drágább.
1: Abszolút.
0: Jó, és mondjuk a zenénél ott az egy nagyon kritikus, a zenészek általában nagyon nem szeretik eleve az AI által alkotott zenéket, nagyon nem szeretjük, amikor kiderül, hogy a kedvenc zenekarunk, akinek a Spotify-on rongyosra hallgattuk az utolsó 6 lemezét, az egyébként nem létezik.
1: Igen.
0: Ezekre van valamilyen jogi megoldás?
1: Ezek még kialakulóban vannak, kifejezetten a szerzői jog, illetve hogy végül a mű az kihez tartozik. Azt hiszem Kínában van már erre precedens értékű per. Emlékeim szerint egy fotó volt, amit pontosabban egy AI által generált kép volt az, amire azt mondta ki a bíróság, hogy mivel olyan sok paraméterét mondta meg az alkotó, ezért megvan benne az egyedi jelleg. Ezt mihez tudnám hasonlítani, mint amikor a fényképezőgép használatba került, feltalálták, és először ott is jogvita volt benne, csak erre már nem emlékszünk, jogvita volt, hogy ugye a fényképet végül is nem mi csináljuk, hanem a gép. Akkor végül is ki a fényképezőgép alkotója, a gép tulajdonosa, vagy én, mert én ráítottam be, gyakorlatilag teljesen ugyanaz a ritmus. Csak itt most nem egy tükörreflexes blendet csoporton keresztül megy be a fény, hogy aztán a fényfestés létrejöjjön, hanem itt gyakorlatilag egyfajta promptot adunk meg a rendszernek, és ő készíti el helyettünk. Én úgy gondolom, hogy ugyanaz az analógia, fényképező vagy AI, a nap végén az fogja eldönteni szerintem, de ez a személyes véleményem, hogy mennyire mélységében mentünk be ebbe a promptolási.
0: Igen, mondjuk nem védem a fotó szakmát a AI szakmával szemben, de mondjuk az egyiknél azért mondjuk például a helyszínen kell lenni. Abszolút. Ez egy jelentős különbség. A másikos, soha életemben nem kellett ott járni, amiről készítettem egy egyébként fantasztikus és teljesen életű képet.
1: Teljesen igazad van, én most az analógiát próbáltam, hogy próbálják jelenleg az egyes jogalkotók átültetni a szerzőjogi kérdést, hogy milyen analógia alapján próbálják levezetni, hogy mégis kihez tartozik az a mű, amit végül is a mesterséges intelligencia készített.
0: Igen, és mondjuk egy zenénél is ugyanilyen vitatható a százalék, hogy egyébként én promptoltam, max nem tudok semmilyen hangszeren játszani, meg szöveget sem tudok írni, de megmondtam, hogy miről írjon szöveget.
1: Igen, hát itt azért én úgy gondolom, hogy valamilyen szinten mérhető, mert ha csak elmondom, hogy körülbelül milyen hangulatú zenét szeretnék, elmondom még talán annyira értek a zenéhez, hogy milyen részekből tevődjön össze, illetve mondjuk iránymutatást adok, hogy mi legyen a szöveg, én azt úgy gondolom, hogy még azért nem egy olyan nagy
0: ez még nem nagy tehetség, igazi
1: alkotása. De hogyha nem tudom, én mondjuk lépésenként megmondom, hogy milyen hangszer, mikor érkezzen, én töltöm be a szöveg részletet. Ezt nyilván a joggyakorlat fogja kialakítani, de valahol itt van az igazság.
0: Igen, hát ez is, hogy még maradva ennél, tehát ugye az egyik AI programmal írom a szöveget, amit utána egy kicsit még kézzel mahinálok, átalakítgatom, nem tetszik, megkérdezem a harmadik szoftvertől, hogy lehetne ez jobb. Ez azért nekem elég határmesdjének tűnik, de nyilván benne vagyok én. Ez nem kérdés. Jó, akkor térjünk vissza még az AI-ektől. Van jelenleg ez a konzultáció, igen, nyugodtan. Tehát van jelenleg ez a konzultáció, ezen például ki vehet részt?
1: Szinte bárki részt vehet, aki érintett az AI-ekben. Így gyakorlatilag azt mondom, hogy mindenki, aki használja. Abszolút, igen. És érdemes is, nem hisz, mi vagyunk Európa hangja. Úgyhogy gyakorlatilag fontos, hogy elmondjuk a véleményünket, mert ha valós változást szeretnénk, akkor ezt el is kell juttatni a jogalkotókig.
0: Jó, és itt mire várják a véleményeket?
1: Gyakorlatilag bárki, aki olyan technológiai javaslattal tud érni, vagy a jogszabály nehéz implementálhatósága miatt van javaslata, észrevétele, ezeket mind örömmel.
0: Tehát hogyan lehetne egyszerűsíteni a...
1: Igen, vagy csak egy olyan probléma, hogy nagyszerű, hogy mondjuk kiíratjátok velem, vagy digitális vízjelet kell beleraknom ebbe a digitális fényképbe,

0: mert hogy AI generálta, de mondjuk én valami blamás példát mondjuk, nyomtatott sajtó vagyok, abba pedig nem tudok digitális vízjelet belerakni, léci, írjatok még bele egy sort a jogszabályba, hogy kivéve a nyomtatott sajtó, ott szövegesen kell föltüntetni. Igen. Vagy ez mondjuk egy egyszerű példa volt, de gyakorlatilag ezen a skálán bármilyen típusú észrevétele.
1: Ha már itt ezeknél a vízjeleknél tartunk, volt már itt a helyeden ült olyan, aki fejlesztett képalkotó programot, és ő azt mondta, hogy hát oké, benne lehet, de hát azért ki is lehet venni.
0: Nyilván ugye a jogszabályok olyanok, hogy meg is lehet őket szegni, tehát hogy én mehetek 50-nel, de általában mindenki 60-nal megy, úgyhogy emiatt én ezt megértem. Ezt írja erre a jogalkotó, és ebben reméri a megoldást. Nyilván ezt túl lehet bonyolítani, de akkor meg majd azt hallgatjuk, mint a kukiknál, hogy állandóan a kukikat el kell fogadnom.
1: Igen.
0: Hát ez egyfajta, nem tudom én, jogi megfelelőségi viselkedést is kell. Tehát
1: úgy járunk, mint szegény Mici Mackó, amikor beiratkozott a konditerem online oldalára, és egyből a kukikat kellett elfogadni.
0: Igen, teljesen jogos.
1: Jó, szerinted merre halad ez a történet? Jobb lesz? Meg lehet ezt oldani egyszer? Tehát mondjuk most idén valami történik, konzultálnak, akik konzultálnak, és akkor utána lesz egy nyugvópont? Vagy ez hetente, naponta, havonta, valamilyen időközönként újra és újra felül kell majd vizsgálni? Mert nyilván a technológia már eddig is megelőzte a jogalkotást, és nyilván így lesz az azután is.
0: Gyakorlatilag a jogszabályokat is mindig mostanában szexi szóval éve auditálják, tehát nyilván folyamatos felülvizsgálatra van szükség, és ez talán azon is jól látszik, hogy 2024-ben jelent meg az AI-ek, most 26-ot írunk, és már módosították, már kitolták az egyes határidőket, úgyhogy igen, ezt folyamatosan figyelik, hisz ez most egy olyan nagy digitális verseny, ami folyik a világban, hogy nem folythatjuk meg magunkat a jogi szabályozással, ezért ott kell valahol egyensúlyozni, hogy védjük is az Európai Uniós személyes adatokat, illetve az üzleti adatokat, minden adatot, amit beletöltünk az AI-ba, de egyfelől ne is gyakorlatilag ne lehetetlenítsük el a versenyt.
1: Ez egy folyamatos rablópandúr.
0: Igen, hát a jogalkotás mindig is utána megy a való életnek.
1: Igen, csak mondjuk kevés olyan technológia volt eddig az életünkben, ami ilyen gyorsan fejlődött.
0: Abszolút. Hát napról napra. Nekem az ügyvédi irodámban van egy saját modellem, egy kis megstúdión fut, és gyakorlatilag ott is gyakorlatilag naponta vagy hetente szoktam kapni, hogy figyelj, van egy új modell, nem rakjuk bele, próbáljuk ki azzal, sokkal gyorsabb, sokkal okosabb.
1: És mennyire, egyébként, mint AI felhasználó, mennyire érzed úgy, hogy ezeket naponta ki is kéne próbálni?
0: Én szerintem ez valahol egy gig dolog, de hát, hogy akik ezt élvezik és csinálják, mint nekem is, akik ebbe a projektbe segítenek, ők tényleg, tehát, hogy ez egyfajta, nem tudom én, nyalóka vagy kapudrog, hogy jönnek ki az új modellek, azok meg kell nézni, hogy miben gyorsabb, miben reagál jobban, hogy tudom a halucináció torzítást jobban visszafogni. Tehát nagyon, nagyon érdekes ez szerintem, egyfajta olyan folyamatos, mintha egy számítógépes játékban élnénk, csak itt az AI az, amivel játszani
1: hát
0: lehet.
1: Meg, hogy ez az életünk.
0: Így van. Hát ez a szomorú valóság, hogy igen, az életünk ez, de mindenki, én szerintem ez a FOMO érzés, ez most mindenkiben rendkívül benne van, és nagyon-nagyon félnek attól, hogy kimaradnak valamiből, és tényleg néha nekem is olyan érzésem van, hogy ha nem figyelek oda, vagy nem olvasom el még a valamelyik Európai Uniós Tanácsadó Testületnek az anyagát, a jogilag, amit mondjuk az AI-ektel kapcsolatban egy jogi támogatásként kiadtak, akkor én is lemaradok. Talán nem ekkora nagy, és nem ennyire vehemens a piac, de nagyon gyorsan fejlődik.
1: Jó, így a műsor vége felé közeledvén lassanként. Mi az, amire ma egy KKV-nak fixen oda kell figyelni, ha AI-t használ?
0: Abszolút. A legfontosabb talán az, hogy mielőtt AI-t használunk, mérjük fel, hogy milyen adataink vannak. Ezek az adatok milyen struktúráltságban vannak, hol tároljuk ezeket az adatokat. Amíg nincs egy adattérképünk, teljesen fölösleges belekezdeni. A másik fontos lépés, üljünk le, és határozzuk meg, hogy mire akarjuk használni, mert nagyon sokan vannak, hogy kimaradok, lemaradok, nekem kell egy AI.
1: Hát ezt
0: és
1: mondtad az előbb.
0: Megkérdezzük, hogy értem, csak megkérdezzük, hogy miért, és akkor ez olyan, mint amikor nagyon sok barkácseszköz van a férfinek a sufniában, mert ugye hát kell a barkácseszköz, de ugye 40%-át, vagy esetleg 80%-at nem is használjuk, majd egyszer jó lesz, talán a gyereknek vághatok ki fapuskát, és akkor ott a csiszológépet egyszer használom.
1: Igen.
0: Oké, visszatérve, Figyeljünk az adatainkra, pontosan határozzuk meg, hogy mire szeretnénk használni. Ha be tudtuk azonosítani, hogy mire használnánk az adott AI agentet, akkor keresünk olyan szolgáltatásokat vagy megoldásokat, amik kifejezetten erre a megoldásra jók lehetnek. Ha ez megtörtént, akkor figyeljük meg a szolgáltatónál, hogy mit csinál az adatainkkal, hol tárolja, kikerülnek-e egyáltalán tőlünk, és hogy milyen megoldások születhetnek, helyben üzemeltessük azt az agentet, vagy jó, ha felhőbe van. Tehát maga az adatok áramlásának útját is fontos megfigyelni, nehogy az üzleti titkaink kiszivárogtassanak. És talán ami a legfontosabb, és ezt az AI-t is kötelező előírja, az oktatás. Oktatni, mert úgy is fogják a kollégák használni az AI-t, csak a legrosszabb esetben nem tudunk róla, viszont a céges adatokat szemreben és nélkül be fogják tölteni, akár a ChatGPT-be, akár a Gemini-ban, és ott már megtörtént az adatszivárgás, amit ugye jelenteni is kell, és ez ügyvédként megkifejezett kockázat.
1: És erre ez nem is történhetne meg, ugye? Tehát nagyon elterjedt a Shadow AI, amikor a kedves kollégák a saját előfizetésüket, vagy saját ingyen alkalmazásukat használják. Ez egyébként nem csak, hogy nem jó a cégnek, de ez egyébként nem is szabad, nem?
0: Tilos, ugye üzleti titkot sértünk, hogy tovább menjek, például, hogyha egy ügyféllel NDA-t kötök, abból a szempontból, hogy mondjuk az adatait felhasználhatom, és én ez az NDA alapján betöltöm bármelyik külső ilyen AI megoldásban ezeket az adatokat, ott már valószínűleg szerződést szegtem, hisz harmadik félnek már kiadtam az üzleti titkait, ez tilos.
1: Kifejezetten... És ez nem csak ügyvédre vonatkozik, ez nyilván ez vonatkozik bármilyen tanácsadóra, bármilyen beszállítóra.
0: Mindenkire, aki AI-t használ. Nagyon fontos, hogy vagy úgy írjuk meg a szerződéseinket, hogy hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a közös projekt folyamán, akár már az NDA keretében használunk ilyen eszközöket, ezt föltüntetjük, hogy tudjon róla a másik. Az ügyvédeknél nyilván róluk tudok beszélni, mert hisz magam is ezt a szakmát végzem, kifejezetten veszélyes, és sokan nem is gondolunk abba bele, hogy amikor mondjuk a DeepL nevű programban csak bedobunk egy levelet lefordítani, mert olyan jó, hogy tartja a formátumot, és ezzel órákat spórolunk, azzal bizony kiadtunk egy ügyvédi titkot, üzleti titkot egy harmadik félnek, és fene tudja, hogy hány helyen szegjük meg az ügyvédi törvényt, vagy akár az üzleti titoksértést. Ha újra visszafordítjuk, akkor az akár már egy halmazati elem is lehet. Úgyhogy nagyon oda kell figyelni. Nekem is ezért van egy saját on-prem dedikált rendszerem, amivel házon belül nem kerülnek ki az adatok, és csak úgy lehet. Vannak nagyon jó megoldások már ügyvédeknek is, kifejezetten olyanok, amik megfelelően körülhatárolt, határvédelemmel ellátott adatfelhasználásra működnek, tipikusan, illetve ami még nagyon veszélyes, ugye beszéltünk a hallucinációkról. Amerikában is nem egy per volt abból, és milliós kártérítések, hogy az ügyvéd utána nézett, a ChatGPT-vel Gemini megmondta neki azt a jogesetet, csak kiderült, hogy nincs.
1: Nincs ilyen.
0: Tehát most már számos olyan jó ügyvédi megoldás van, de ez nem csak ügyvédekre vonatkozik, hanem az üzleti élesbe, amikor már kifejezett úgynevezett ragokba pakolják bele azt az adatbázist, amiből szigorúan kereshet, és ezzel rendkívül mód le tudják szűkíteni mind a hallucinációt, mind a téves válaszadás lehetőségét.
1: Jó, akkor most itt már lassan tényleg a műsor végére elérkeztünk, akkor már csak az a kérdés marad, hogy amibázol még?
0: Egyébként backgammonozom. Az első ügyvédemnek hála megtanultott backgammonozni, és mindig két szerződés között egy backgammon partit csináltunk, és nálunk az irodában nagyon, nagyon véres és kemény éjszakában nyúló meccsek vannak, úgyhogy az amibát leváltotta a backgammon.
1: Leváltotta, akkor még az a kérdés, hogy tudsz-e backgammon programot írni AI-nak?
0: Ezt még nem próbáltam, jó is, hogy mondod, a bátyámat meg fogom kérdezni, de már az autómban, a kijelzőn van backgammon, és ott rendszeresen szitkozodom, hogy saját magának dobja a hatos passokat.
1: Nem mondod, hogy vezetés közben.
0: Vezetés közben nem engedi meg természetesen, de amikor az ember tölt, akkor azért van ideje játszani.
1: Nagyon szépen köszönöm, akkor töltés közben az AI-t is lehet tanulmányozni, ez egy új információ, de miért ne? Köszönöm szépen dr. Dávid Péternek, a vendégünk volt, remélem hasznos információkat adtunk át önöknek is, amennyiben tetszett a műsor, nyugodtan osszák meg, lájkolják, stb. Neked pedig köszönöm, hogy itt voltál.
0: Hálással köszönöm, Gyuri, hogy itt lehettem, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Köszönöm.
2: A műsor támogatója a digitrendi.hu, a digitális innovációk üzleti oldala. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonnal a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Mielőbbi tűzszünetet sürgetett az orosz-ukrán háborúban Magyar Péter, megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok, napos időre számíthatunk néhol esővel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Mielőbbi tűzszünetet és tartós békét sürgetett az orosz-ukrán háborúban Magyar Péter. A miniszterelnök Varsóban beszélt arról, hogy ebben a háborúban Ukrajna az áldozat, és minden joga megvan arra, hogy megvédje szuverenitását és területi integritását. Hangsúlyozta azt is, hogy a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak garantálása az előzetes feltétele annak, hogy Magyarország jóváhagyását adja az ukrán uniós csatlakozás első fejezetének megnyitásához. Megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos magyar-ukrán szakértői konzultációk. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország kiáll Ukrajna önállósága és területi egysége mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, amelyet rendezni kell. Ukrajna elkötelezett a kisebbségi jogok európai normáknak megfelelő biztosítása mellett. Erről már az ukrán külügyminiszter írta az egyeztetések kapcsán. Andrej Sibiha megerősítette, Ukrajna nagyra értékeli, hogy Magyarország egyértelműen elítélte a közelmúltbeli orosz támadásokat, köztük a Kárpátalját ért csapásokat. Nem vizsgálhatják az amerikai hatóságok Donald Trump, a családtagjai, valamint a vállalatai korábbi adóügyeit, és eljárást sem indíthatnak ellenük. Ez derül ki a Washingtoni Igazságügyi Minisztérium honlapján megjelent dokumentumból. Az intézkedés a jelenleg folyamatban lévő vizsgálatokra vonatkozik, jövőbeni eljárásokat nem zár ki. Cserébe az amerikai elnök visszavonta az adóhatóság és a pénzügyminisztérium ellen indított 10 milliárd dolláros keresetét, amelyet adókimutatásainak kiszivárogtatása miatt kezdeményezett. A honvédelem napja miatt holnap zárva lesznek a toborzó irodák. A katonai pálya iránt érdeklődőket pénteken már a szokásos nyitvatartási időben várják. Május 21-e azért a magyar honvédelem napja, mert 1849-ben azon a napon foglalta vissza a Görgei Artúr vezette honvédsereg Budavárát. Megnyílt a Bükki Nemzeti Parkot bemutató tárlata a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban. A Föld mélyétől a csillagokig kiállítás megnyitóján a természetvédelemért és állatjólétért felelős államtitkár a biodiverzitás megőrzésének fontosságára hívta fel a figyelmet. Kőrösi Levente beszélt a hazai erdőgazdálkodásról is, kiemelve, hogy fakitermelési moratóriumot hirdetnek majd, és felülvizsgálják a szerződéseket, és kijelölik azokat az erdőterületeket, ahol a későbbiekben nem lehet majd fakitermelést végezni. Országszerte sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Legfeljebb a nyugati határnál lehet zápor, egy-egy zivatar. A szél több felé megélénkül. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották.

Spirit FM 92.9, az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körül forgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2:00-tól. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15:00-tól a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9:00-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Több mint munkaerő. Közösség, érték és jövő. Hogyan építsünk sikeres szervezetet a változó világban? Álláspont. Mert a jó döntések emberekkel kezdődnek. A mikrofonnál Katkics Attila.
1: Szép délutánt, jó rádiózást, ez itt az Álláspont, a Spirit FM HR iránytűje. Mai témánk pedig a generációk együttműködése, kihívás vagy vezetői feladat. Nyilván látható, hogy manapság azért sok helyen 3-4 vagy akár 5 generáció is dolgozik már együtt. Különböző gondolkodásmóddal, tempóval, elvárások mentén végzik a munkájukat. Sok helyen viszont azt is hallani, hogy hú de nehéz az Z-generációval, talán a legfiatalabbakkal együtt dolgozni, de ténylegesen rajtuk múlik, vagy ez inkább egy vezetői feladat? Erről beszélgetek ma Megyeri Mirtillel, az LAT nemzetközi HR menedzserével, valamint az Intern hálásportál társalapítójával. Mirtill, köszöntelek az Álláspontban, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
2: Nagyon köszönöm a meghívást.
1: Segíts nekem egy picit, ez most egy hype, vagy emögött ténylegesen vannak generációs kérdések, problémák?
2: Azt gondolom, hogy amióta világ a világ, kihívást jelentett az idősebb generációk számára, hogyan tudnak együtt dolgozni, együttműködni a fiatalabbakkal. Ugye már ókori oszlopokra felírva is találhatunk erre utaló idézeteket. Illetve Szokratész is emlegette ezt a kihívást. Ugyanakkor, ami most jelenleg történik a munkaerőpiacon, az példanélküli. Nagyon más az a közeg, az a szociokulturális helyzet, amiben a Z-generáció szocializálódott fiatal felnőtté vált, és bizony ez meghatározza azt is, hogy ők hogyan dolgoznak, hogyan gondolkodnak, hogyan működnek együtt. És ugye az imént említetted, hogy ez kihívása, és hogy kinek a feladata ezzel a kihívással foglalkozni. Én azt gondolom, ez sokkal inkább egy lehetőség. Egy új helyzet, amit mindenkinek meg kell tanulnia kezelni, és a lehető legtöbbet kihozni belőle.
1: Azt mondtad, hogy meg kell tanulnia, tehát ez nem egy választható dolog. Na mi az, amit meg kell tanulni? Mert ugye kicsit kívülállóként ugye azt hallja az ember, hogy igen, más tempóval dolgoznak, más hőfokon égnek, ilyen jelzőket aggatnak rájuk, hogy nem is feltétlenül lojálisak, meg egyebek. Na ezt tegyük helyre. Mire kell itt figyelni, hogy ha már ugye ezt meg kell tanulnunk?
2: Azt gondolom a legfontosabb, hogy egy Z-generációs filtert helyezzünk magunk elé. Akár amikor figyeljük a Z-generációt, akár együtt dolgozunk velük, akár amikor róluk formálunk gondolatokat. Miért mondom ezt, és miért működhet ez? Mert az ő valóságuk az tényleg más. Ugye sokszor emlegetik azt, hogy a Z-generáció ilyen vagy olyan, amolyan, igen, a mi szűrőnkön keresztül, az idősebb vezetők szűrőjén keresztül. Azonban, ha belegondol, a Z-generáció ilyen vagy olyan, amolyan, igen, a mi szűrőnkön

0: amikor róluk beszélünk, különösen, ha kritikát fogalmazunk meg, bele kell helyezkednünk az ő valóságukba. És akkor jobban megértjük őket.
1: Viszont ez munkáltatói oldalon nekem azt is jelenti, hogy oké, filter föl, viszont ehhez kell akkor alakítanom sok mindenemet, tehát a folyamataimat, a munkaköreimet, a szerepköröket, a felelősségi köröket egy vállalaton belül, és egyébként meg kell tanítanom az idősebb generációt együttműködni ugye a legfiatalabbakkal. Jól gondolom?
0: Részint igen, és bár nem mindig vagyok ezzel a nézőponttal népszerű, én azt gondolom, hogy jobban kell alkalmazkodni a korábbi generációknak az generációhoz, mint fordítva. Miért van ez? Egész egyszerűen azért, mert a korábbi generációk tudnak adaptálódni ahhoz, ami most történik. Még egy fiatalabbnak sokkal nehezebb elmondásból megértenie azt, hogy korábban hogy működött egy cég, hogy működtek a viszonyrendszerek, hogy működött a tudásátadás. Ugye egészen gyakorlatilag egy-két évtizedtől ezelőttig a tudás az évekkel és a tapasztalattal érkezett meg az életünkbe. Na most itt van egy generáció, akik gyakorlatilag már általános iskolában bizonyos területeken többet tudtak, mint a tanáraik vagy a szüleik. És ugye minél gyorsabb ütemben fejlődik a technológia, most gondoljunk csak a mesterséges intelligencia megjelenésére, annál gyorsabb az, hogy milyen módon és milyen sebességgel tudnak már gyerekek tudáshoz jutni. És éppen ezért nem várhatjuk el azt tőlük, hogyha bekerülnek egy szervezetbe, akkor csak azért, mert valaki 10-20-30 éve egy cégen belül van, 10-20-30 éve foglalkozik egy szakterülettel, tisztelni fogja.
1: Ez egy nagyon érdekes helyzet, mert akkor nem csak filter kell, hanem nekem, ha mondjuk egy vállalatvezető helyébe ülök be, akkor igazából az idősebb generációt kell erre jobban felkészítenem. Tehát őt kell ellátnom munícióval, az ő, nem tudom, adaptációs készségén, vagy tanulási hajlandóságán, a visszajelzés elfogadására, erre kell nekem megtanítanom őt. Tehát egy idősebb generációt, ha jól értem.
0: Abszolút, és nem csak a vezetőknek van itt szerepe, hanem minden kollégának, hogy egy multigenerációs közeg tudjon működni, és mindenki úgy érezze, hogy megfelelően méltányolva van az ő jelenléte és az ő tudása. Semmiképpen nem szabad abba az irányba elmennünk, hogy piedesztelre emeljük az égenerációt, és mindent megkapnak. Viszont meg kell értenünk, hogy ők hogyan működnek. Hogy mi az ő kódrendszerük, ha így tetszik, mi alapján válnak ők lojálissá, mi alapján adják meg a tiszteletet a kollégáknak, akár idősebbeknek, akár fiatalabbaknak, és hogyha mi szeretnénk tőlük például lojalitást elvárni, akkor az ő kódrendszerük szerint fontos nekünk is eljárnunk velük szembe, itt mondok példát. Ugye a lojalitás az égeneráció esetében nem automatikus, azért mert őket felveszik egy munkahelyre, nem fogják ott tervezni a következő 5-10 évet, sőt, akár a következő néhány évet sem. Viszont, hogyha azt érzik, hogy egy munkahely egzisztenciális biztonságot ad nekik, azokat az értékeket képviseli, ami számukra egyénileg fontos, és nyilván nem tudunk generalisták lenni egy-egy Z-generációs fiatalok számára. Ezek az értékek fontosak más Z-generációsok számára. Azok az értékek fontosak, de hogyha úgy érzi, hogy ő értékközösséget tud vállalni a munkáltatóval, az ő határait tiszteletben tartja egy munkáltató, cserében ő is tiszteletben tartja a munkáltató határait, és maximálisan elvégzi a rábízott feladatokat, akkor igazából egy hosszú távú lojalitás ki tud alakulni.
1: Ezek a határok, amiket említettél, ezek erőteljesebb határok, mint mondjuk egy korábbi generáció esetében. Tehát magyarul, ha ő úgy gondolja, hogy 4-ig tart a munkaidő, ő 4-kor leteszi a tollat, és esetleg ott hagyja a vállalati telefont és a laptopot az asztalon. Ezt így kell értelmezni?
0: Így kell értelmezni, ami egyébként kihívás a vezetők számára. Ugye az Zinten.com állásportálon belül én is egy nagyjából 20 fős, nagyjából teljes mértékben Z-generációsokból álló csapatot vezettem, és hát nagyon sokszor ez hatalmas frusztrációt okozott bennem, ahogy a nők a határaikat kezelik.
1: El tudom képzelni.
0: Igen, és bennem is azért benne vannak azok a generációs lenyomatok, amiket az oktatási rendszerből hozok, szülőktől, nagyszülőktől, hogy mégiscsak én vagyok a vezető, én mondom meg, hogy mi legyen, amit szabad a Jupiternek, azt a kisökörnek nem szabad, meg nem őriztünk együtt libát, meg egyébként is ott van még a tojáséja fenekeden, stb. Viszont megtanultam azt, nagyon hamar, rá is voltam kényszerülve, hogyha szeretnék ezekkel a fiatalokkal együtt dolgozni, szeretném, hogy a maximumot kihozzák magukból, akkor meg kell találnom hozzájuk az odavezető utat, és egyébként meg lehet találni. Csak elmondtam, hogy én is személyesen átéltem ugyanezeket a frusztrációkat, amelyeket sokszor a

0: generációsok nagyon határozott határhúzása tud okozni. De onnantól kezdve, hogy egy munkáltató partnerként tekint rájuk, ahogyan egyébként ők ezt a szüleiktől egészen gyermekkoruktól megkapják, és ez is egy nagyon fontos dolog, amikor Z-generációs filterről beszélünk. A most munkaerőpiacra lépett fiatalok nagy része egészen mást kapott a szüleitől. Ugye az ő szüleik késő X generációsok nagyjából, korai Y esetleg, és nagyon sokat szerettek volna kompenzálni, amit a saját gyerekkorukból hiányoltak. És ezért helikopterszülők lettek, ugye gyerekközpontú, gyerekvezérelt nevelési módok váltak gyakorlotta. És most gondoljunk bele, hogyha egy gyerek úgy nő fel, hogy ő a központja a családnak, Az, hogy valakit magáznia kell, az, hogy neki nemet mondanak, azok a dolgok alapvetően így fel se nagyon merültek nagyon sokáig, ugye az elmúlt egy-két évtizedben a nevelési módszertanokban. Maximális partnerként tekintettek gyakorlatilag első pillanattól a gyermekekre. Most ismét van egy visszarendeződés, de egy másik téma ugye, hogy ki hogyan neveli a gyermekét, és ennek milyen hatásai vannak. Viszont ami itt fontos üzenet, hogyha hallgatnak minket szülők is, akik Z-generációs gyerekekkel, fiatalokkal, fiatal felnőttekkel élnek együtt. Tehát, hogyha mi szülőként valamit adunk nekik, akkor nem várhatjuk el azt, hogy a munkaerőpiacra kilépve ők ne ugyanazt várják vissza, ne ugyanúgy partnerként várják, hogy kezeljék őket. És számomra ez volt a kulcs, hogy onnantól kezdve, hogy partnerként kezeltem őket, hogy megkapták tőlem azt a bizalmat, hogy nem kell business as usual dolgozni. Nem biztos, hogy én tudom legjobban, hogy kell egy feladatot ellátni, hanem én megadom nekik a felhatalmat. Azért is egy bizalmat. Nyilván azért nem életekről volt szó a feladatokban, amiket átadtam nekik, de lépésről lépésre én is kijebb tudtam tolni az én határaimat ilyen tekintetben, és ők is úgy érezték, hogy a bizalmamat élvezik, partnerek vagyunk. És ekkor megtörténik a csoda. Hétvégente is, hogyha kellett, akkor dolgoztak. Ott voltak a túlórák, cserébe viszont én is megadtam nekik azt a mozgásteret, amire ők vágytak. Hogyha például egy szabadnapot szerettek volna extrán, hogyha hamarabb szerették volna bármi miatt befejezni a munkaidőt, akkor ebben én is partner voltam. A kölcsönösség működött, úgyhogy azt gondolom, ez egy nagyon fontos kulcs, hogy tekintsünk partnerként, korábbi generációk gyakorlataitól eltérően nem ez a tekintélyelvűség és ez az autoriter megközelítés nem működik, ez megfojtja őket.
1: Nagyon érdekes, mert ebből biztos, hogy sok van Magyarországon. Tekintettel arra, hogy azért ott is egy generációváltás, hát kellős közepén vagyunk azért, ha a vállalkozásokat nézem azért, főleg most lép be mondjuk a második generáció, az is egy érdekes helyzet, de talán ez egy másik téma lehetne. Említetted viszont, hogy ugye egy multigenerációs környezetben azért tanulunk egymástól. Na mi az, amit az idősebbek a fiatalabbaktól tudnak tanulni, és mi az, amit a fiatalabbak tanulnak az idősebbektől?
0: Akkor kezdeném azzal, hogy mi az, amit a fiatalabbaktól tanulhatunk. Hatékonyságot. Hihetetlen hatékonyságot tudunk tőlük tanulni, hogyha teret adunk nekik. Ez az, ami sokszor pimasságnak tűnhet a kollégák számára, vezetők számára, az Z-generáció részéről, hogy csak azért, mert valamit valahogy csináltunk, mert így kell csinálni, ők nem fogják úgy csinálni, vagy ha úgy kell csinálni, akkor tovább állnak. Bíznunk kell abban, hogy a digitális eszközökkel, amelyek rendelkezésükre állnak, a hihetetlen és gyors tanulási képességükkel és problémamegoldó képességeikkel tudnak új megoldásokat hozni a számunkra. És valahonnan, onnan is ered az, hogy ők határokat húznak, és a munka magát elnélet egyensúlyára sokkal jobban törekednek, hogyha ők azt gondolják, hogy van egy feladatkör, amit ők el tudnak látni, nem tudom én, napi 5-6 órában, akkor miért üljön 8 órában abban az irodában, vagy otthon a gép előtt, hogyha annak egyébként nincsen értelme. Úgyhogy a hatékonyság azt gondolom egy nagyon fontos dolog. Igen, meg a nyitottság, és a kritikus gondolkodás, legyen szó bármiről, hogy challenge-elik ugye angol szóval, de nem is tudom ezt magyarul, hogy lehet jól elmondani, de hogy kritikus gondolkodással közelítenek meg problémákat, helyzeteket, és ez mindenképpen a fejlődés irányába mutat bármilyen cég életében, és hogyha erre nem nyitott egy cég, átmenetileg még meg lehet tartani a versenyelőnyt, de hosszú távon nem. Ezt is el szoktam mondani, éppen akár, hogyha KKV-kről van szó, és generációs korszakváltásokról, hogy idővel, aki kimarad, az lemarad sajnos. Egyre többen a munkaerőpiacon Z-generációsok, akik egymás szemléletet képviselnek. És hogy mit lehet tanulni az idősebbektől? Rengeteg dolgot, és én mindig arra törekszem, hogy vezetőként átadjam a tapasztalataimat, átadjam azt a szemléletet, hogy az idősebbek, még hogyha elsőre nem is úgy gondoljuk, mert mondjuk nem tudnak úgy kanvában pillanatok alatt összedobni egy prezentációt, vagy az Excel-t nem tudják olyan mesterien alkalmazni, rengeteget tanulhatunk. Ott van az élettapasztalat, ott vannak azok a kommunikációs helyzetek, amelyeken ők már régen keresztül mentek. Ott van a személyes networkjük, és ezek baromi értékes dolgok, és ezek tényleg az évek alatt gyűjthetőek össze. Úgyhogy ezért is fontos, hogy amikor együtt dolgozunk az E-generációsokkal, akkor mentorként igyekezzünk feléjük fordulni. Mert abban benne van szerintem egy élettapasztalat átadása. Egy olyan tudás átadás, ami tényleg az évekkel érkezik meg, amit nem lehet a ChatGPT-be beírva megkérdezni.
1: Abszolút, és én úgy látom, hogy vezetőként itt nagyon komoly adaptációra van szükség. Tehát az, hogy már nem csak módszertant, hanem inkább csak célt jelölök ki, az, hogy teret adok, az, hogy bizalmat adok, az, hogy nem mikromenedzselek. Tehát ezeket azért Magyarországon sok helyen szerintem még tanulni kell. No, de ha már egyébként működik ez a multigenerációs, akár egy vállalatnál egy ilyen környezet, akkor mi az, amivel én tudom motiválni, és helyesen tudom motiválni a Z-generációs munkavállalót, nyilván egy piacképes béren túl?
0: A rugalmasság az számukra egy nagyon fontos alapvető elvárás, nyilván ez munkakörfüggő, mennyire tudja ezt egy munkáltató biztosítani, vagy sem. Emellett említettem már ezt az értékközösséget, ez nagyon elcsépeltnek, meg tényleg bullshitnek hangzik, hogyha szabad ilyet mondani, ugyanakkor ez tényleg igaz. Szeretném megosztani most a hallgatókkal azt a tapasztalatomat, hogy az egyik legnagyobb magyarországi egyetemen egy angol nyelvi kurzus keretében mentoráltam, coacholtam diákokat. Ők egyébként magyar diákok, akik angolul tanulnak. És beszélgettünk nagyon sokat arról, hogy ők egyébként mit keresnek egy munkahelyen. És számomra döbbenetes volt, még számomra is, aki azért rendszeresen kutatja a fiatalok preferenciáit munkakeresésnél, stb., hogy a legelső dolog a mentális egészség volt számukra. Olyan szinten tudatosak a tekintetben, hogy ők szeretnének jól lenni, nem szeretnék azt a stresszt, amit akár idősebb testvéreknél, szülőknél, nagyszülőknél látnak, hogy számomra döbbenetes. Én nem is értem, hogy ők hogy váltak ennyire egészségtudatossá, különösen mentális egészségtudatossá, hiszen azért még az én generációmban is én egy Y-generációs vagyok, némelyeknek még ciki, meg ilyen úri huncutsága pszichológus, vagy egy párterápia, és akkor itt vannak ezek az egyetemista fiatalok, legelső helyen, a nem tudom, 120-ból szerintem 100 fiatal a mentális egészséget mondta. Amit még egyébként nekem is interpretálnom kell, hogy akkor ez mit jelent, akkor én hogy tudom ezt nekik megadni, hogy az fenntartható legyen. A lényeg, hogy szeretnék azt a nyugodt, és nyilván amennyire az lehetséges egy munkahelyen, és nem egy óvodáról beszélünk, a stresszmentes közeget, ami számomra is egy nagy tanulság.
1: A stresszmentesség az kiszámíthatóságot is jelenthet? Tehát ugye sok helyen láttam én olyat, hogy mondjuk kormányrángatás zajlik, tehát van egy munkaköri leírás, először is nem is az szerint dolgozunk, van egy képzelt szerepkör, és akkor az is változik kis túlzással naponta. Tehát inkább a kiszámíthatóság, ha jól értem, az is nagyon fontos nekik.
0: A kiszámíthatóság, ugye? Illetve nagyon sok esetben ugye a munkavállalóknak a stressz szintje közvetlenül a közvetlen felettes stressz szintjéhez van kötve. Ugye nagyon sok esetben ezt talán már több hallgató is hallotta, az emberek a vezető miatt váltanak munkahelyet. Úgyhogy egy vezetőtől nem azt kapják, amire nekik igényük van. És itt van ismét nagy szerepe annak, hogy hogyan vezetjük. Nem csak az E-generációsokat, én bízom benne, hogy általában bármely generációval való együttműködésre gondolunk, akkor most már egy vezető tényleg vezető és nem főnök, és ezeket az autoriter eszközöket, különösen akkor, amikor mondjuk egy hatalmi szendvicsben van egy középvezető, és felülről is kapja a nyomást, amit aztán lefelé delegál sajnos tovább a munkavállalóknak, vagy hogyha valaki tulajdonos, és az ebből adódó frusztrációkat, feszültségeket adja tovább a kollégáknak, az nem egészséges. És azt gondolom, itt is lehet szerepe annak, hogy paradigmaváltás lesz a vezetői módszerekben.
1: Ha már vezetők, ugye nagyon fontos, egy jó vezetőnek visszajelzést is kell tudni adni. Kérdés az, hogy ezt igényli-e az E-generáció. Azt értettem, hogy értéket teremteni szeretnek, és szeretnek egyébként felszabadultan, kreatívan gondolkodni, és nyilván mindenféle digitális komforttúlt igénybe venni, de De a másik oldalon kellene nekik a visszajelzés.
0: Maximálisan, igen. Gondoljunk csak arra, hogy ők egészen fiatal gyermekkoruktól azonnali összeköttetésben vannak a számukra fontos emberekkel. Ugye a különböző social media platformokon keresztül azonnal kapnak válaszokat a kérdéseikre. Szoktam mondani példaként, hogy akár az amerikai elnöknek is egy amerikai fiatal azonnal tudott írni social media felületeken. Az egy más kérdés, hogy kap-e választ. Itt ami fontos, hogy teljesen horizontálisak számukra a kommunikációs networkök. Most ahhoz képest, hogy a nagy szervezetekben, meg régebben, családokon, akár egyházon belül is nagyon vertikálisak voltak a kommunikációs folyamatok, ez egy egészen más világ nekik. Éppen ezért ők ahhoz szoktak, hogy ha valamit posztolnak, valami történik velük, akár egy tanulmányi versenyen részt vettek, azonnal kapják a visszajelzést. Most a munkában is a teljesítményhez számukra a visszajelzésnek elengedhetetlen kapcsolata van. Úgyhogy nagyon fárasztó és nagyon kimerítő eleinte ezt a folyamatos kommunikációt, jelenlétet, visszajelzést megadni az egy generációnak, de szintén megtérül, hogyha ő úgy érzi, hogy megkapja azt a figyelmet, ami az ő komfortjához kell, és kap egy jelzést, hogy jó irányba tart, nem jó irányba tart, jól végezte el a feladatát, nem jó irányba végezte a feladatát, akkor sokkal kisebb lesz a frusztrációja.
1: Tehát ne féljünk az E-generációtól, csak és idézőjelben mondom, kultúraváltásra van szükség szerintem nagyon sok vállalatnál. Jól érzem?
0: Azt gondolom. Igen, ami nem egyszerű feladat, és egy pillanatig nem szeretném ezt a helyzetet úgy feltüntetni, hogy az E-generációsoknak ebben nincs szerepe, nincs feladatuk, bizony nekik is tanulni kell, viszont a mi érdekünk, hogy jobban együtt tudjunk velük működni vezetőként, mi szeretnénk, hogy ők a mi csapatunkban aktív, hatékony, elkötelezett, lojális tagok legyenek, akkor nézzük meg, milyen módszerek és eszközök állnak rendelkezésre, és ne féljünk ezeket alkalmazni.
1: És nyilván a közös siker az csak velük együtt elérhető.
0: Igen, és néhány éven belül a vezetőink lesznek. Én egyébként várom személyesen, tudom, hogy sokan óva intenek, de én várok egy olyan világot, ahol az ilyen szintű hatékonyság, a személyes határok meghúzása és az értékalapú működés az irányadó. Meglátjuk, hogy egyébként hogy tud működni majd a gazdaság ilyen tényezők mentén. Én minden esetre nagyon várom.
1: Legyen így. Én nagyon köszönöm ezt a rendkívül izgalmas kirándulást, és abszolút a felszínt kapirgáltuk, úgyhogy visszavárlak. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál az Álláspontban. Önöknek pedig nagyon köszönöm, hogy bennünket hallgattak. Találkozunk legközelebb, és szerdán délután Álláspont itt a Spirit FM-en. További szép délutánt, jó rádiózást!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Szokatlan, tudjuk, hogy...
1: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
3: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektrosopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektrosopdebrecen.hu.
4: Induljon a barkácsolás! Megnyitottunk Kistorcsán a Mester utca 5 szám alatt. Óriási választékkal, 3000 négyzetméteres építőanyagcsarnokkal, hatalmas kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk, akikre mindig számíthat. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
5: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
6: Munkát keresel? Nálunk megtalálod! Csatlakozz a Becsési Magna csapatához, és építsd a karriered! Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com/becsés oldalon!
7: Szeretnéd, ha Black Friday nem csak egyszer lenne egy évben? A Pandorfi Designer Outletben ez lehetséges. Használd ki a május 26-ig tartó extra kedvezményeket, és vásárolj az outletárnál további 30%-kal olcsóbban kedvenc márkáidnál, mint például a Nike, Pinko, Under Armour és még sok más. Black Friday Spring Edition. Május 26-ig a Pandorfi Designer Outletben.
1: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
8: Mielőbbi tűzszünetet sürgetett az orosz-ukrán háborúban Magyar Péter, megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok, napos időre számíthatunk néhol esővel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Mielőbbi tűzszünetet és tartós békét sürgetett az orosz-ukrán háborúban Magyar Péter. A miniszterelnök Varsóban beszélt arról, hogy ebben a háborúban Ukrajna az áldozat, és minden joga megvan arra, hogy megvédje szuverenitását és területi integritását. Hangsúlyozta azt is, hogy a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak garantálása az előzetes feltétele annak, hogy Magyarország jóváhagyását adja az ukrán uniós csatlakozás első fejezetének megnyitásához. Megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos magyar-ukrán szakértői konzultációk. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország kiáll Ukrajna önállósága és területi egysége mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, amelyet rendezni kell. Ukrajna elkötelezett a kisebbségi jogok európai normáknak megfelelő biztosítása mellett. Erről már az ukrán külügyminiszter írta az egyeztetések kapcsán. Andrej Sibiha megerősítette, Ukrajna nagyra értékeli, hogy Magyarország egyértelműen elítélte a közelmúltbeli orosz támadásokat, köztük a Kárpátalját ért csapásokat. Nem vizsgálhatják az amerikai hatóságok Donald Trump, a családtagjai, valamint a vállalatai korábbi adóügyeit, és eljárást sem indíthatnak ellenük, ez derül ki a washingtoni igazságügyi minisztérium honlapján megjelent dokumentumból. Az intézkedés a jelenleg folyamatban lévő vizsgálatokra vonatkozik, jövőbeni eljárásokat nem zár ki. Cserébe az amerikai elnök visszavonta az adóhatóság és a pénzügyminisztérium ellen indított 10 milliárd dolláros keresetét, amelyet adókimutatásainak kiszivárogtatása miatt kezdeményezett. A honvédelem napja miatt holnap zárva lesznek a toborzó irodák. A katonai pálya iránt érdeklődőket pénteken már a szokásos nyitvatartási időben várják. Május 21-e azért a magyar honvédelem napja, mert 1849-ben azon a napon foglalta vissza a Görgei Artúr vezette honvédsereg Budavárát. Megnyílt a Bükki Nemzeti Parkot bemutató tárlata a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban. A Föld mélyétől a csillagokig kiállítás megnyitóján a természetvédelemért és állatjólétért felelős államtitkár a biodiverzitás megőrzésének fontosságára hívta fel a figyelmet. Kőrösi Levente beszélt a hazai erdőgazdálkodásról is, kiemelve, hogy fakitermelési moratóriumot hirdetnek majd, és felülvizsgálják a szerződéseket, és kijelölik azokat az erdőterületeket, ahol a későbbiekben nem lehet majd fakitermelést végezni. Napos az idő az országban, legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen. Egy-egy zápor, zivatar ma a nyugati határnál, holnap a középső területeken alakulhat ki. Hajnaltól a Dunántúlon, napközben pedig keleten is több felé megerősödik a szél. Most általában 20 és 25 fok között alakul a hőmérséklet, éjszaka 5-15, holnap délután 22-27 fok várható.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
9: A gazdasági magazint hallják, a Több-kevesebb című műsort itt a Spirit FM-en. Jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok. Somodi Solymos Eszter szerkeszti ezt a mai műsort, és hát jó hírekkel akartuk kezdeni, de jónak látszik, de hát valójában mégsem annyira nagyon jó, mert hogy jönnek ugyan az új lakossági állampapírok, csak éppen rosszabb kamatokkal, mint az eddigiek. Ezeket fogjuk átnézni Süle-szigeti Bulcsúval, a portfólió elemzőjével. Szervusz, Bulcsú!
10: Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
9: Szóval itt van egy 0,5 százalékpontos kamatvágás, és hát ez egy kicsikét agyoncsapta a lakossági állampapírok piacát, de egy 0,5 százalék az miért hat ennyire?
10: Így van. Hát azért agyoncsapásról talán nem beszélnék. Itt arról van szó, hogy egy finom hangolás megy végbe a lakossági állampapírok piacán. Ugye az adósságkezelő az nagyon aktívan követi a piaci folyamatokat, és nyilván igyekszik mindig úgy alakítani a kínálatot, hogy az kellően vonzó legyen a befektetők számára, de közben ne kerüljön túl sokba az államnak, ezeknek a kamatoknak a kifizetése. Úgyhogy ennek láthatjuk most egy következő lépését. Legutóbb egyébként tavaly októberben volt hasonló mértékű átalakítás, akkor növelték a kamatokat. Tehát ez egy ilyen viszonylag ritka lépés az, amit most láthatunk.
9: A régi papírok május 21-éig kaphatók, az pont a holnapi nap, hogyha minket délután hallgatnak, ha meg a délelőtti ismétlést, akkor azon a napon járunk éppen. Május 22-től már csak az új papírokba lehet befektetni. Tehát ha valaki most akar dönteni, akkor ez egy eléggé sürgős döntés, igaz? Így is írtad a cikkedet.
10: Így van, kifejezetten sürgős, és arra felhívnám a figyelmet, hogy csütörtök estére már nem szabad hagyni a vásárlást, hiszen a gyakorlat szerint már csütörtökön 16:00-kor elkezdődik a következő értéknap, tehát a pénteki értéknap, úgyhogy onnantól kezdve már minden bizonnyal az új papírok lesznek csak elérhetők, tehát aki még a régebbi, magasabb kamatú papírokból szeretne bevásárolni, akkor azt érdemes legesleg később csütörtök délelőtt.
9: De mondjuk ki az, aki a kisebb kamattal szeretne vásárolni? Aki lemaradt, igaz?
10: Hát igen, leginkább azok lehetnek, tehát hogy most a lényeges paraméterei ezen túlmenően nem változnak az állampapíroknak, minden maradt szinte ugyanolyan, mint volt, csak a kamata lesz egy kicsivel alacsonyabb, kisebb, úgyhogy emiatt akinek már most rendelkezésre áll a pénz, ott valószínűleg racionális döntés inkább a régiekből bevásárolni.
9: Mikről is van szó, megint csak a te cikkedből tájékozódva, a fix magyar állampapírról, a magyar állampapír pluszról, a kincstári takarékjegyről és a nyomdai MÁP plusz kamatairól beszél. Itt most milyen időtávra melyik a legjobb papír? Hogy lehet ezt kategorizálni?
10: Igen, nos, hát először is azt kell elkülönítenünk, hogy a nyomdai MÁP plusz és a kincstári takarékjegy, ezek papír alapú állampapírok, tehát kifejezetten 3D-ben elérhetők, például a postánál, úgyhogy ezt viszonylag kevesebben használják, kevesen vásárolják, de a fix magyar állampapír és a magyar állampapír plusz, ez pedig online is elérhető, elektronikus formában, sőt, csak így elérhető, tehát ezek azok, amik igazán nagy érdeklődésre tarthatnak számot.
9: Van ezek között különbség?
10: Van azért, a hasonlóságokat mondanám először, hogy mind a kettő 5 év futamidejű papír, tehát mind a fix magyar állampapír, mind a magyar állampapír plusz, az 2031-ben jár majd le az új sorozat, és 5 év alatt rendszeresen fizetnek kamatot. Ami különbség a kettő között, hogy a fix MÁP-nak kereken 7% a mostani kamata, ugye ez 6,5-re csökken, és ezeknek az időarányos részét negyed évente kifizeti. Tehát nem évente egy alkalommal kap az ember kamatot, hanem évente 4-szer, de hát értelemszerűen csak a 7%-nak a negyed részét kapja alkalmanként. Ezzel szemben a magyar állampapír plusz az egyszerűbben működik, ott évente egy kamat fizetés van. Amilyen szempontból az mégis egy picit bonyolultabbnak tekinthető, hogy nem azonos a kamata minden évben, hanem a legelső évben a legalacsonyabb, ott 6,5%-kal indul, és aztán lépdel fölfelé fokozott. Míg az utolsó 5. évben ott már 7,5% a kamata. Tehát ezzel ösztönzi az adósságkezelő azt, hogy minél hosszabb ideig tartsák a befektetők ezt a papírt, de a legutolsó évben lehet a legnagyobb kamatot bezsebelni.
9: De bármikor felbontható.
10: Így van, mind a kettő papírra igaz, hogy idő előtt is el lehet adni, akár az államkincstárnál, hogyha valakinek ott van a befektetése, de egyébként a piaci szolgáltatók is lényegében bármikor visszaveszik ezeket a papírokat. De az más kérdés, hogy milyen árfolyamon, tehát általában veszteség nélkül nem nagyon lehet kiszállni ezekből a papírokból, hanem minimális 1%-os veszteséget el kell szenvedni a kincstár esetében, a piaci szolgáltatóknál pedig sok esetben 2%-os veszteséget vannak le. Itt a magyar állampapír plusz javára billenti a mérleget az, hogy ott évente egy alkalommal ingyenes visszaváltás is lehetséges, ez mindig a kamatfizetést követő 5 munkanapban, tehát hogyha valaki pontosan 1 évig tartotta a papírt, vagy például pontosan 2 évig, akkor ott néhány napig ingyenesen is el tudja adni a papírt, és nem kell elszenvedni ezt az 1%-os veszteséget sem.
9: Van még egy tétel, amivel lehet kedvet csinálni az állampapírokhoz, például az, hogy ezek kamatadómentes befektetések, ugye?
10: Igen, a 2019 után kibocsátott állampapírok, azok kamatadómentesek, tehát sem személyi jövedelemadót, és egyébként újabban szociális hozzájárulási adót sem kell fizetni ezek után. Ugye a hagyományos befektetések után kamatadó és szocó is van, tehát ez egy nagy előny az állampapírok mellett. És a másik, ami szintén egy nagy előny lehet, hogyha valaki az államkincstárnál vezeti a számláját, akkor ott a számlavezetés is ingyenes, tranzakciós díjak sincsenek, vagy legfeljebb, hogyha készpénzmozgás van, akkor lehetséges, hogy tranzakciós illetéket kell fizetni, de hogy összességében nagyon-nagyon költségmentesen és nagyon könnyen hozzáférhető befektetésekről van szó.
9: Viszont, hogyha az államkincstárnál akarjuk vezetni, akkor ott számlát kell nyitni. Tehát oda a kereskedelmi bankos számlánk nem elég.
10: Így van, minden esetben egy értékpapír számlára van szükség. Ez hasonlóan működik egy bankszámlához, csak az a különbség, hogy itt már állampapírokat is lehet tartani, nem csak pénzt.
9: És hát, hogyha ügyesek vagyunk, és nincs szükségünk erre a pénzre, akkor az ott dolgozik magától helyettünk. Miközben a kereskedelmi banki számlán tartott pénz, hát gyakorlatilag alig hoz valamit.
10: Így van, és inflálódik, azt se felejtsük el.
9: Búcsú, köszönöm szépen. Sülesztigeti Búcsú igyekezett elkeveredni velünk együtt az állampapírok világában, de az a különbség, hogy rendet is tud rakni közöttük. Úgyhogy köszönöm.
10: Köszönöm szépen, viszont hallásra.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: A régi befektetők eladnak, jönnek a fiatalok, de hogy ők befektetők-e, vagy milyen célra vesznek ingatlant, ezt mindjárt megtudjuk Szegő Pétertől, aki a Dunahouse vezető elemzője, és aki beszámol nekünk erről az ingatlanpiaci fordulatról, márha ez egyáltalán az. Szervusz Péter!
2: Szívegon, köszöntöm a hallgatókat.
1: Mi változik? Mert hogy tulajdonképpen az látszik, hogy aki ingatlant tudott vásárolni, és mondjuk használta a kedvezményes hitellehetőséget, ő egyáltalán nem feltétlenül a prémium piacon jelent meg. Ott a befektetők jöttek-mentek, most pedig kivonulnak?
2: Igen, azt látjuk, hogy nem csak most már az általános adásvétel terén, hanem a prémium szegmensben is. Azt néztük meg, a 200 millió feletti A kategóriában hogyan néz ki ez a mozgás, és azt találtuk, amit néhány hónapban korábban még az általános ingatlanpiaci fordulatnál, hogy egyrészt ugye átalakult a vevői kör, másrészt pedig ugye az eladói oldal, a befektetők kiszállása is most már itt egyértelműen látszik.
1: De miért szállnak ki? Hát ideig úgy volt, hogy az ingatlan egy jó befektetés. Most látnak jobbat?
2: Hát ugye az OSP megjelenésével indult ez a folyamat, és egyre erősödik, ahogy pörgünk bele. Gyakorlatilag ugye 31% volt még a befektetési céllal tartott ingatlan értékesítés aránya, 31%-ról nőtt 24%-ról. Ennek az oka részben az, hogy az a fajta hozam, nyereség, amit realizálni lehetett a kiadásból, az egyre kevésbé markáns már, és emiatt a befektetés célra vásárolt ingatlanoktól szabadulnak. És ugye nem csak most már az alacsonyabb áruaktól, hanem ez elkezdődött a 200 millió feletti árkategóriában, ami pedig már ugye nem is az az ingatlan, amit feltétlen mondjuk kiadásra vásárolnak az emberek, de mint látható sokan tartottak egyébként ilyen értékű ingatlanokat is bérbeadásra, és ezek a befektetők szállnak most ki.
1: Egyébként a bérbeadós ingatlanok között hol van az értelmes értékhatár? Tehát ugye azt szokták mondani hajdanában, hogy ami 10 év alatt visszadolgozza az árát bérleti díjból, az egy jó befektetés. Ez változott?
2: Ez nem változott. Igazából én azt mondanám, hogy most is gyakorlatilag a budapesti viszonylatban egy 80-100 millió felső határa annak, amiben megérte ebben gondolkodni. Most valószínűleg már el is változik, mert hogyha tényleg igaz az, amit hallunk már azt hiszem az új pénzügyminiszternek is volt egy olyan irányú nyilatkozata, hogy a bérlakás programot indít majd az új kormány. Nyilván ennek lesz egy átfutása, de hát ha ez még ráadódik arra a trendre, ami eddig is jellemző volt, hogy gyakorlatilag megtorpantak, stagnálnak, vagy bizonyos helyeken csökkennek is a bérleti díjak, akkor ez valószínűleg még tovább erősíti ezt a folyamatot, akkor még inkább lejjebb fog menni az érték, vagy stagnálni fog. Az, hogy ilyen értékű ingatlanok is voltak ezen a piacon, tehát 200 millió felett, 350 millió környékén is, ezek olyan jellegű lakásokat képzeljünk el, amiket mondjuk Airbnb-ben is tudtak értékesíteni, hasznosítani, de hát azzal, hogy ugye egyre szigorúbb a belvárosi szabályozása az Airbnb-nek, ezeknek a felhasználási köre is beszűkül, ezért is látjuk azt, hogy kiszállnak belőle.
1: Mondd Péter, ti hogy vagytok ezekkel a számokkal? Én még mindig, amikor hallgatlak benneteket, vagy nézek véletlenül egy ingatlan hirdetést, mert szembe jön velem, akkor döbbenten látom a számokat. Úgy beszélünk 200-350 milliós összegekről, hogy teljesen hétköznapinak tűnik, miközben hát ez egyáltalán nem hétköznapi.
2: Hát nézd, egyébként azt lehet gondolni, hogy a szakmában van, ő valahogy megszokja ezeket az árakat, de ugye itt olyan gyors és dinamikus áremelkedésről beszélünk, hogy gyakran még a kollégákat is hallom, hogy ők is így megörököljönnek, hogy ne, 13. kerület így, 11. kerületben ennyi. Tehát, hogy gyakorlatilag nem nagyon tudtak hozzászokni. Most szerintem azért már 2026-ban, meg talán az elkövetkező egy-két évben lesz idő megszokni majd az árakat, mert az a fajta dinamika, ami 2025-öt jellemezte, ez már nem várható.
1: Az, hogy vannak eladó lakások a drágább szegmensekben is, az nem tudja egy kicsikét lejjebb nyomni az árakat? Most itt arra is gondolok, hogy ha valami 350-nél nem eladható, lehet, hogy 320-ért gazdára talál, és az mégiscsak 10%-kal olcsóbb.
2: Igen, hogy biztos, hogy van ilyen hatás, csak azt gondolod el, hogy közben ugye az OSP kapcsán borultak itt nagyon az árak, illetve változott meg minden, és az OSP pedig erre a prémium szegmense, vagy még ez nem is igazából a prémium, csak a drágább ingatlanok szegmense, erre nem volt akkor a hatással.
1: Érdekes ez. Mit vártok az ingatlan piasztól itt a nyári hónapokban? A szokásos nyári pangást, vagy ez most nem lesz jellemző?
2: Igen, ezt erről pont beszélgettünk kollégákkal, és én azt gondolom, hogy a szokásos nyári pangás helyett egy kicsit most érénkebb lesz a piac, és amiatt, hogy az OSP még nem pörgött ki teljesen, tehát nyilván, aki nagyon akart ilyen konstrukcióban vásárolni, az még tavaly szeptember, októberben meglépte ezt, de azért nagyon sokan vannak most is, akik ezt a vásárlást még az idei évre ütemezik. Volt egy nagyon nagy felpörgés tranzakciószámban márciusban, ami egy simán egy ilyen 15-20%-os növekedést jelentett január-februárhoz képest. Ez ugye megint annak volt köszönhető, hogy itt volt a választás, és előrehozott vásárlásokat tartottak az emberek, nem tudván azt, hogy mi történik majd a választáson. Tehát van egy ilyen biztonsági játék ebben. A nyári hónapokban pedig azért, mert hogy most jön majd el az az időszak, hogy azoknak az ingatlanoknak az érték, amik már régóta ott vannak a piacon, de azért mégiscsak el kéne adni, mert mondjuk élethelyzet változás miatt az eladónak is egyre sürgetőbb lesz, hogyha hónapokon keresztül nem adta el, hogy most jön az az időszak, amikor elkezdenek csökkenteni árakat.
1: Kíváncsian várjuk, hogy megtörténik. Szegő Péter, a Dunahouse vezető elemzője volt a vonalban. Péter, köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen én is.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban az 50-es villamos helyett a Szarvascsárda tér és a Villanytelep között pótlóbusz közlekedik baleset miatt. Lezárták a Hősök terén az Állatkerti körút és a Dózsa-György út közötti szakaszt rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körútat egyirányúsították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Lassú a haladás a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, valamint a Szél Kálmán tér környékén. Erős a forgalom a pesti alsórakparton szakaszonként mindkét irányban, a Tököli úton befelé a Dózsa-György úttól, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Mától Újpesten a Megyeri úton a Külső Szilágyi útnál lezárták a félútpályát, mert új gyalogos átkelő helyet alakítanak ki. A Bécsi úton befelé a Vörösvári út előtt lezárták a belső sávot, mert javítják a vízvezetéket. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Folytatjuk a gazdasági magazint itt a Spirit FM-en, Lincmeyer Szilvia Andreával, a NAV kommunikációs főosztályának vezetőjével. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
2: Hát mi magyarok azért nem hazudtoljuk meg magunkat. Az önök közleménye arról szól, hogy már megint a véghajrára, az utolsó pillanatra hagyjuk az adóbevallások kitöltését, pedig hát most már viszonylag egyszerű, mert hogy mindent online lehet.
3: Mindent online lehet, és valóban az adatok azt mutatják, hogy azért sokan centiszték ki és hagyták az utolsó napokra.
2: Hát hétfőn most itt vagyunk az utolsó napon, ön látja, hogy mennyi hiányzik még?
3: Az most még nem látszik, hogy mennyi hiányzik, mert azt majd csak a revizorok fogják tudni megmondani, hogy hány magánszemélynek kellett volna kiegészítenie a bevallását valamilyen olyan jövedelemmel, amit a tervezete nem tartalmazott. Úgyhogy ez még nem látszik. Egyelőre azt néztük, hogy a tavalyi év ugyanezen időszakához képest azért már többen küldték vissza a bevallásukat, illetve nem beszéltünk még arról, hogy vannak, akiknek nem lesz automatikusan május 21-én érvényes a bevallásuk, nekik mindenféleképpen tenniük kell valamit, ők pedig gyakorlatilag a vállalkozók, az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az áfa fizetésre köteles magánszemélyek. Ők azok, akiket úgy terhel a bevallási kötelezettség, mint ahogy régen mindenkit, azzal az egy megkötéssel, csak egy zárójeles megjegyzés, hogy nekik is azokat a jövedelmeket, amelyek a NAV tudomására, vagy amikről tud a NAV, azokat kiajánlja, azokat tartalmazza a tervezet. És az idei év egyik legnagyobb újítása egyébként az volt, hogy a vállalkozóknak is, az egyéni vállalkozóknak is betölti a bevételi adatokba azt az összeget, amit az online számlarendszerből és az online pénztárgépek adataiból tud a NAV, úgyhogy ez egy nagy segítség lehet a vállalkozásoknak is.
2: Ugye itt azért van egy csapda, hogy nagyon sokan úgy kezelik a NAV által elkészített adóbevallást, hogy akkor az készen van, ránéznek, van fizetnivalón, vagy nincs, jó, oké, mehet. És bele sem gondolnak, hogy a NAV mit lát és mit nem, és mi az, amit nekik maguknak kellene bevallaniuk, ugye?
3: Ez a legjobb kérdése. Mindig a személyi jövedelemadó bevallási szezon egyik legégetőbb kérdése, és ez mindig a személyi jövedelemadó bevallási szezonnak a legfontosabb kérdése, és az, amit érdemes is tisztázni, mert a NAV valóban csak azt tudja, amilyen adat a rendelkezésére áll, és innentől a magánszemélynél pattog a labda, hogy az ő bevallása az pontos legyen, mert azzal együtt, hogy a NAV kiajánlja a bevallását, és azzal együtt is, hogy május 21-én, aki nem csinál semmit, annak is érvényes lesz a bevallása, azért önadózás van, és ez a magánszemély felelőssége, hogy minden jövedelem szerepel a bevallásában.
2: Mi az, amit nem lát a NAV? Ezt azért érdemes tudnunk. Tehát például a különféle pénztárak, mert néha saját magunkkal is kiszúrunk, a különféle pénztárak adókedvezménnyel kapcsolatos dolgait, azt látja-e a NAV?
3: Az önkéntes pénztári kedvezményeket, azokat látja a NAV, azok jellemzően szerepelnek a tervezetbe, sőt én azt mondom, hogy az esetek szinte 99%-ában ez ott van a tervezetben.

0: szervezetben, de pont azok, akiknek valamilyen kedvezmény jár, lehet az önkéntes pénztári kedvezmény, de lehet a családi kedvezmény, vagy a 4 gyerekes anyák kedvezménye, mindenféleképpen érdemes ellenőrizni a bevallási tervezetben, hogy az szerepele benne. Mert azzal, ha ez kimarad, akkor magunkat károsítjuk
1: hát
0: meg,
1: igen,
0: hogy nem kapjuk vissza ezt az összeget. És a NAV ebben is segít, mert egyrészt nem is bonyolult kiegészíteni a bevallási tervezetet, másrészt készítettünk pont a 2 leggyakoribb kedvezményről egy kis filmet, ezek 1 perces kis filmek, hogy hova kell kattintgatni, mit kell beírni, melyik sort kell kitölteni. Ugye a 2 leggyakoribb kedvezmény az a családi kedvezmény, és a bizonyos betegségek után járó úgynevezett személyi kedvezmény.
1: Hogyha azt vesszük sorba, hogy mi az, amit nem lát a bevételeink közül, a jövedelmeink közül, mert könnyen azt mondja az ember, hát végül is mindent látnak, elkészítették az adóbevallást, mi dolgom van vele. Mire gondoljunk?
0: Igen, ez a későbbi ellenőrzéseknél is egy gyakori hivatkozás. Nem nagyon szokták elfogadni a revizorok, hogy én azt gondoltam, hogy a NAV az mindent tud. De a leggyakoribb jövedelmek, hogy azért ezt érdemes tisztázni, az ingatlan eladásból származó jövedelem, ezt amúgy sem érdemes kihagyni, mert ugye bárki rálát már az ingatlan nyilvántartásra, és a revizorok is be tudnak kérdezni, úgyhogy ezt egy utólagos ellenőrzésnél nagyon könnyen kiszűri a NAV, hogyha valaki 2025-ben adott el ingatlant, de a bevallásában az ebből származó jövedelmet elfelejti feltüntetni. Tehát az egyik az ingatlan eladás, a másik szintén az ingatlanhoz kapcsolódik, ez meg a lakáskiadás, ugye a bérbeadásból származó jövedelem. Ha valaki egy cégnek adja ki, vagy egyéni vállalkozónak a lakását, ingatlanját, az adat, az valószínűleg szerepelni fog a bevallásban, hiszen a cég, mint úgynevezett kifizető, szolgáltat adatot a NAV-nak. De hogy ezt a számok nyelvén is megnézzük, ez a tavalyi év áll már rendelkezésre, ugye a 2024-ről vallott adatok, ott 160 ezeren vallottak ingatlan bérbeadásból származó jövedelmet, tehát 160 ezeren adták ki a lakásukat vagy ingatlanjukat, és ebből nagyjából 80 ezer esetben adták ki cégnek. Annak a 80 ezer magánszemélynek a tervezete ezt tartalmazta, de azoknak, akik magánszemélynek adták ki, ugye az nincs benne, ezzel kell kiegészíteni a tervezetet.
1: Világos. Nagyjából egyébként ezek a tervezetek tükrözik a valóságot, és most ugye most elmondta azt, hogy mi az, aminek benne kell lennie, mert megkapják az adatokat, és elhangzott az is, hogy mi az, amire nekünk érdemes figyelnünk. Alapvetően nem szoktak reklamációk lenni, pro és kontra, tehát a NAV sem szokott hibát találni utóbb egy revíziónál, és az érintettek sem reklamálnak?
0: A NAV a revíziónál azért indítja ezt az ellenőrzést, vagy a revíziót, most már nagyon kifinomult a kockázatelemzés, adatelemzés, a revizoroknak is nagyon jó szűrőik vannak, és meg tudják nézni azt az egy ingatlan nyilvántartás, vagy egyéb adatokból, amit külön minden magánszemélynél le kell kérdezni, hogy ott milyen olyan bevétel vagy jövedelem van, aminek szerepelnie kell a bevallásban. De jellemzően ugyanilyen a külföldről származó jövedelmek, ahol ugyan egy kis késéssel, de a NAV például a bankszámla információkat megkapja majdnem 130 országból. Tehát, hogyha valakinek külföldről van jövedelme, az sem érdemes, én most idézőjelbe teszem, elfelejteni, kihagyni a bevallásból.
1: Azt nyilván megbecsülni nagyon nehéz, de mennyi a feledékenység valóban, és mennyi a célzott, tudatos adócsalás? Arányok vannak ebben?
0: Arányokat most még nehéz mondani, és a korábbi évekről sincs ilyen tapasztalat, azért a jellemző az inkább a feledékenység, és mi is azt látjuk, hogy az adókedvezményeket, ami így elég meglepő, de hogy az adókedvezményeket is sokan elfelejtik beírni, ami persze tudjuk, hogy ez a jog, ez nem veszik el, de azért bizonyos ideig korlátozottan gyakorolható, ugye ez az 5 év, vagy hát az elévülési idő. Csak sokkal egyszerűbb a bevallásban kérni, mint utólag kérni. A önellenőrzéssel lehet csak visszakérni, tehát az adott bevallást kell önellenőrizni, és úgy kell kérni külön a pénznek a kiutalását is. Tehát az, ha más üzenet nem megy át, akkor legalább az menjen át, hogy akinek valamilyen kedvezmény járt tavaly, az mindenféleképpen ellenőrizze még a bevallását. Van idő, már nem sok, de éjfélig még van idő, ezt érdemes megtenni, mert most a legegyszerűbb visszakapni azt az összeget.
1: Na nézzük, hogyha valaki rosszalkodott, jönnek a revizorok, mi történik vele?
0: Ha a revizor fedezi föl azt, hogy valaki kihagyta mondjuk a lakáseladásból származó jövedelmét, felejtette el feltüntetni a bevallásban, akkor megállapítja azt az összeget, amit a magánszemélynek kellett volna bevallania. Ugye ez a személy jövedelemadó. Ezen felül nem csak a személy jövedelemadót kell megfizetni, hanem 50%-os adóbírságot is, és a késedelmi pótlékkal is számolhat, ez pedig itt az a jó, így úgy jár jól a magánszemély, ha minél közelebb esik az ellenőrzés ideje a május 20-ai bevallás idejéhez. De például, ha valakinél mondjuk most van 2026, mondjuk 2028-ban ellenőrzik az ingatlan eladás vagy lakáskiadásból származó jövedelmet, és derül ki az elfelejtés, a megint idézőjelbe téve, akkor ott a késedelmi pótlék az azért már
1: húzós,
0: egy komolyabb durva összeg
1: lesz. Lehet.
0: Igen.
1: Viszont
0: igen.
1: Azt érdemes tudni, ugye, hogy itt a 2025-ről beszélünk, tehát akkor valaki 26-ban adta ki először az ingatlanját, akkor neki még nincs miért aggódnia. Majd jövőre
0: pontosan.
1: Tessék bevallani becsülettel.
0: Pontosan, ez is egy fontos üzenet.
1: Köszönöm szépen, itt az éjfél az egy fontos időpont, addig lehet saját magunkat ellenőrizni, és onnantól kezdve valaki más fog minket, azt meg nem érdemes megvárni, ha valami vaj van a fülünk mögött. Lincmeier Szilvia, köszönöm, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője segített nekünk adót bevallani. Jól jött, köszönjük.
0: Én is köszönöm.
1: Viszontlátásra.
0: Viszontlátásra.

0: Néhány hullám messze, sodor el a parttól. Megfogadtam sokszor, máshogy lesz holnaptól. Engedem, hadd menjen, elárulok valamit. Aki fontos, megvár, a többi úgyse marad itt. Mi valódi, mi nem is, mi hamis, meg az igaz. Vidám állarc helyett inkább egy őszinte grimasz. Én döntök az életet, hogy játszom, mert tűnnek a démonok, ahogy letépem a láncon.
1: Vár, sodor az erő.
2: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
3: Rangos elismerésben részesült, és már nem az elsőben, dr. Peták István és a magyar kutatócsapat a Szilícium-völgyben rendezték ugyanis azt a konferenciát, ahol a világ legígéretesebb egészségügyi innovációi közé sorolták találmányukat, és az Amerikai Rákutatók Társasága is az áttörő innováció közé nevezte a genomét tudományos eredményeit, és rangos kitüntetéssel is jutalmazta dr. Peták István rákutatót, aki itt van a vonalban, és akivel először is azt akarom majd tisztázni nyilván, hogy mi ez a találmány, de hát legelőbb is gratulálok a díjhoz.
4: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, és nagy öröm, hogy beszélhetek róla, nagyon büszke vagyok így a csapatom nevében. Végül is ugye ez egy olyan számítógépes program, ami a betegek, daganatos betegek személyre szabott terápiájának a kiválasztását segíti, tehát hogyha úgy is megfogalmazhatjuk, hogy egy személyre szabott terápia tervező eszköz vagy gép, ami a daganatokban lévő egyedi génhiba kombinációk alapján segíti az orvost abban, hogy kiválassza azt a célzott gyógyszert, ami a legjobb lehet az adott beteg számára. És ez egy nagyon nehéz matematikai, tudományos probléma, mert nagyon sok változó, nagyon sok mutáció, mutációk milliói határozhatják meg, hogy melyik gyógyszer lesz hatásos, és több száz lehetséges gyógyszerből kell választani. Ez egy dimenzió problémának is hívják a matematikusok, amit nagyon nehéz akár mesterséges intelligenciával is megoldani. Ehhez kellett egy speciális módszert kifejlesztenünk, és amit értékeltek az Amerikai Rákutató Konferencián is, hogy tudtuk azt valós klinikai beteg adatokon bizonyítani, hogy ez a módszer ugye nem csak azt tudja, hogy nem az a cél, hogy hasonló eredményeket adjon, mint az orvosok, hanem hogy segítse az orvosokat jobb, nagyobb statisztika eséllyel hatásos gyógyszerek kiválasztásában.
3: Voltak éppen ez egy új technológia, ami az orvost támogatja majd?
4: Igen, én azt gondolom, hogy ez egy új orvosi eszközkategória, a személyre szabott terápia tervező gépek kategóriája, hogy ahelyett, hogy minden egyes gyógyszert, minden egyes albetegség típusban kipróbálnánk, ami 14,4 millió évig tartana, ahelyett egy újfajta orvosi eszközt fejlesztünk, ami kiválasztja a megfelelő terápiát, és magát ezt az eszközt validáljuk, hitelesítjük egyre több és több adatbázison, tehát valójában ez egy új orvosi eszköz lesz, amit az orvosok tudnak arra használni, hogy minden egyes beteg számára úgy tervezzenek személyre szabott terápiát, hogy ehhez egy olyan eszközt használnak, aminek a működése ellenőrzött, validált, reprodukálható, és ezáltal minden beteg egyforma eséllyel kaphatja a jelenleg elérhető legjobb személy.
3: Ez az emberi hibáktól mentes, tehát hogy teljesen sikerül automatizálni a működését, nem nyúlunk bele és rontjuk el azt, amit csinál?
4: Ugye nagyon fontos minden eszköznél tudni a limitációit, a határait, tehát ugye ez sem tökéletes, és most sem 100%-os. Ami izgalmas, hogy viszont úgymond determinisztikus, tehát ugye a teljesítménye mérhető és ellenőrizhető, és ezáltal biztonságosabbá teszi ugye a személyre szabott terápiás döntéseket. Valóban az a cél, hogy az emberi hibától is mentessé tegyük a betegek kezelését, hogy mindenki, ugye az evidencia alapú orvoslásnak ugye az volt az álma, hogy mindenki egyforma esélyre a legjobb terápiát kapja, amit ugye a személyre szabott orvoslás nehézzé tesz, hiszen hogyan lehet valami statisztikai alapon bizonyított, hogyha személyre szabott, hiszen pont az a lényeg, hogy személyre szabott, és ezért gondolom, hogy egy nagyon fontos orvosi áttörés az, hogyha tudunk olyan gépeket fejleszteni, amik a személyre szabott terápiát teszik standardizáltá, ugye paradox módon, és ezért gondolom, hogy ez egy nagyon fontos lépés, és a mesterséges intelligenciának ez egy nagyon speciális alkalmazási lehetősége, ami talán a legnagyobb változást hozhatja abban, hogy hogyan praktizálunk, és hogyan fejlesztünk a jövőben gyógyszereket.
3: Te magad és az orvoscsapatod az Onkopasznál. Már látjátok a mesterséges intelligencia által nyújtott robbanásszerű lehetőséget? Tehát, hogy hova tudhatunk eljutni általa?
4: Én azt gondolom, hogy tényleg az orvostudomány ott az, ahol a legnagyobb minőségi változást hoz a mesterséges intelligencia, ugye már a diagnosztikában, képalkodó diagnosztikában, a digitális patológiában már ez eljött. Nagyon sok helyen ugye rendkívüli módon növeli a hatékonyságot. Ugye azt is látjuk, hogy egy újabb cunamia érkezik a gyógyszereknek, hiszen kezdve az AlphaFoldig, amiért ugye a Google kutatói kaptak Nobel-díjat, ami segít ugye megtervezni azt, hogy a célzott gyógyszereket a fehérjék háromdimenziós szerkezete alapján. Most mindenki azt várja, hogy egy újabb hulláma jön ki az új gyógyszereknek, ez fantasztikus. Igazából amire mi fókuszálunk, hogy ugye az elmúlt évtizedekben az Onkompassnál ugye próbáltuk előre mozdítani a világon, hogy minden betegnél ismerjük meg a daganatot okozó génhibákat, tehát történjen meg az a részletes molekuláris diagnosztika, hogy egyáltalán tudjuk, hogy mi az oka a betegségnek annál a betegnél. Most a következő lépés, hogyha most már ez megismerhető, és most már van sok gyógyszer is, akkor hogyan tudjuk azt biztosítani, hogy ez alapján a fantasztikus, gazdag diagnosztikai információ alapján a rengeteg terápiás lehetőség közül az orvos mindig a legjobbat választja.
3: Eljutunk oda, még a mi életünkben, hogy azt lehet mondani, hogy az ismert betegségek gyógyíthatók? Pontosan azáltal, hogy naponta vannak új gyógyszerek, felfedezések, hogy ti is jöttök elő egyre biztosabb módszerekkel, például a rák gyógyításában.
4: Igen, én azt gondolom, hogy ugye volt a 20. század elején egy első orvosi robbanás, ugye amikor gyakorlatilag megduplázott a várható emberi életkor, ezt ugye mindig elfelejtjük, hogy még a 19. században ugye 45 év volt a várható életkor, és aztán ez gyakorlatilag ott a 10-es, 20-as, 30-as években duplázódott meg, ugye a antibiotikumok felfedezésével, penicillin, inzulin, és utána a század második felében volt egy kicsi lassulás, amikor ugye sokáig éltünk, és ezért megjelentek a krónikus betegségek, a rák, magas vérnyomás, és most, hogyha ezeket is legyőzzük, akkor tényleg azt gondolom, hogy biztosítani fogjuk tudni, hogy minden ember megélhesse a biológiailag maximális élethosszt. Mindenkinek ez joga van. Úgyhogy azért izgalmas ez a téma, mert holnap fogok előadást tartani Bécsben egy, ugye most nagyon népszerű ez a longevity kifejezés, tehát hogy a konferencián, hogy mit tudunk azért tenni, hogy minden ember egészségesen minél tovább éljen.
3: Ez persze majd nem azt fogja jelenteni, hogy mindenki 120 vagy egyes vélemények szerint akár 150 évig tudjon élni, mert mindannyiunknak megvan a magunk biológiai órája. De amit az előír, amit az megenged, azt meg tudjuk élni, ugye?
4: Igen. Én azt gondolom, orvosként, kutatóként nem lehet kisebb célunk, mint az emberi élet védelme és annak biztosítása, hogy ami egyébként elméletileg lehetőségünkre áll, azt maximálisan itt töltsük a földön szeretteinkkel.
3: Fantasztikus munkát végezte, gratulálok hozzá, és gratulálok a díjhoz is, tehát a Szilícium völgyben Peták István és kutatócsapata kapott díjakat, és a legjobbak közé választották az innovációk közül azokat a munkákat, amikkel most előálltak. További hasonlókat kívánok nektek és magunknak.
4: Nagyon szépen köszönöm.
3: Dr. Peták István rákkutatót hallották itt a Több-kevesebb műsorában. Köszönöm, és köszönöm a figyelmüket. Ez volt mára a Több-kevesebb, jövünk holnap ugyanebben az időben. Viszonthallásra.
2: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható. Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-tól a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
5: Budapesti látogatásra hívta a lengyel miniszterelnököt Magyar Péter, megnyílt a Bükki Nemzeti Parkot bemutató tárlat, folytatódik a napos idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Erős Európához erős közép-európai régióra van szükség, ezt a miniszterelnök hangsúlyozta, miután lengyel kollégájával, Donald Tuskkal tárgyalt Varsóban. Magyar Péter úgy fogalmazott: ahhoz, hogy Európa visszanyerje a régi erejét, versenyképes, önmagára büszke, egymással együttműködő államokból álló közép-európai régióra van szükség. Magyar Péter budapesti látogatásra hívta június végére a lengyel miniszterelnököt, valamint a cseh és a szlovák kormányfőket is szívesen látná Magyarországon. Lengyelország és Magyarország érdekei egybeesnek, jól lehet politikai nézetkülönbségek miatt volt némi szünet a két ország kapcsolatában, jelentette ki a lengyel miniszterelnök Varsóban, miután tárgyalt Magyar Péter miniszterelnökkel. Donald Tusk fantasztikus győzelemnek nevezte a magyar kormány főválasztási sikerét és hangsúlyozta: Magyar Péter a garancia arra, hogy Magyarország és Lengyelország közösen képviseli majd érdekeit Brüsszelben és egyéb politikai fórumokon. Megnyílt az út az Ukrajnának szánt új uniós hitelprogram előtt, miután az Európai Bizottság aláírta az erről szóló egyetértési megállapodást. A támogatás első 3,2 milliárd eurós részletét várhatóan 2026 második negyedévében folyósíthatják, ha Ukrajna teljesíti a vállalt feltételeket. A megállapodás a többi között korrupció ellenes intézkedéseket, gazdasági reformokat és az államháztartás megerősítését érje elő Kijev számára. Kijevnek csak akkor kell visszafizetnie a hitelt, ha Oroszország kártérítést fizet az ukrajnai károkért. Az ukrán mezőgazdasági termékek Magyarországra hozatalának tiltását várja a kormánytól a Mi Hazánk. Dócs Dávid, a párt alelnöke szerint megszűnt a veszélyhelyzeti rendelet, amely korábban nem engedélyezte az ukrán agrártermékek importját. A politikus úgy fogalmazott, az ukrán termékekre nem vonatkoznak ugyanazok a szigorú uniós előírások, mint a magyar gazdák áruira. A Mi Hazánk szerint az olcsó ukrán gabona és a nemzetközi túlkínálat jelentősen rontja a magyar termelők piaci helyzetét. Megnyílt a Bükki Nemzeti Parkot bemutató tárlata a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban. A Föld mélyétől a Csillagokig című kiállítás megnyitóján a természetvédelemért és állatjólétért felelős államtitkár a biodiverzitás megőrzésének fontosságára hívta fel a figyelmet. Körösi Levente beszélt a hazai erdőgazdálkodásról is, kiemelve, hogy fakitermelési moratóriumot hirdetnek majd. Országszerte süt a nap, legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen. Egy-egy zápor, zivatar ma a nyugati határnál, holnap a középső területeken alakulhat ki. Éjszaka 5-15, holnap délután 22-27 fok várható.
2: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kultúra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
3: A kultúrát látják, hallják, tiszteltek. Köszöntöm Önöket, én Róna Jegon vagyok, és Dorosz Dávid a vendégünk, akit politikusként is ismerhettek Hajdanában, jogászként is hallottuk már a hangját, és hát íróként is megjelent az elmúlt időszakban, és itt van személyesen a stúdióban. Szervusz, Dávid.
6: Szervusz, üdvözlöm a nézőket, hallgatókat.
3: Új könyved, A hatalom árvái. És az előző is krimi volt, és hát valójában ez is az, de hát ez egy politikai krimi. Így az van. Előző sem volt ettől nagyon távol.
6: Pontosan foglalkoztat az, hogy az elmúlt 16, illetve a második regényem kapcsán az elmúlt 40 évben, ami történt velünk, az országosan, az a címlapokon, az mit okozott a barátságainkban, családjainkban és a kapcsolatainkban, és erről szól lényegében az első regény is, a Mindenki lelép, illetve most a második, A hatalom árvái.
3: Ez egy izgalmas kérdés a tekintetben is, hogy kortárs szerző kortárs politikától általában óvattal szokott távolságot tartani, mondván, hogy ebben jobb bele nem keveredni, mert hogy valamiféle álláspontnak tűnik majd, és megosztja a közönséget. Tehát ő nem tartottál, de a te politikai világod azért elég jól tudható rólad. Tehát, hogy abból indultál ki, úgy is tudják, akkor mindegy.
6: Nem befolyásolt ez, hanem azt írtam, ami bennem volt, és lényegében az első regényem az teljesen, mint egy első regényhez illik, kiszakadt belőlem, és a második is nagyon sokat dolgoztott már bennem előtte. Nem szeretek masszatolni, akármit csinálok, így aztán masszatolós regényt sem akartam írni. Valóban, én magam is éreztem azt az elmúlt években, hogy a magyar kortárs irodalomban miközben nagyon sok remek mű születik, és nagyon sok olyan mű születik, amit én is nagy élvezettel olvasok, valahogy a legtöbbjét társadalom valamilag sterilnek éreztem. Azt éreztem, hogy a mai Magyarországról próbálnak szólni, miközben arról, ami leuralja az egész országot, és ami minden nap ott van, minden percünkben, minden lélegzetünkben, minden kapcsolatunkban, a családjainkban, a barátságainkban, arról nem beszélnek, és éppen ezért én egy olyan történeteket akartam alkotni, és alkotunk, ahol ez a közéleti rész jelen van, és ez alakítja a sorsát a hőseimnek és a karaktereimnek.
3: Itt ugye visszamegyünk a 80-as évek végére, 89-ig egészen, miközben a jelen idő is eléggé előteljesen megjelenik ebben. Az orosz szál az nagyon fontos.
6: Ez így van. Alapvetően azt gondolom, hogy az elmúlt 40 évünket, és hát az elmúlt 16 évünket meg nagyon meghatározza az, hogy Oroszországgal és a putyini rendszerrel milyen kapcsolatok épültek ki, és szerintem nem vagyunk a történet végén, hogy egyáltalán lássuk azt, hogy pontosan mi és hogyan történt. Én nem lennék meglepődve, hogyha a regényemben, amiről írok, az néhány év múlva az addigra nyilvánosságra került dolgok alapján már kevésbé a fikció kategóriába tartozna.
3: Hát eltűnésről beszélünk, tehát ha ez a jóslatot beválik, akkor sok furcsa történet kerül napvilágra.
6: Engem is meglepett, hogy az első könyvem kapcsán mennyien találtak meg a rendszerből, hogy különböző módokon meséljenek arról, hogy ők hogyan élik meg, hogy mi történik a NER egyes pontjain a háttérben, vagy azoknak a karaktereknek és figuráknak az életében, akik ugye nem feltétlenül szerepelnek a címlapokon, viszont nagyon is alakították ennek a rendszernek a mindennapi életét.
3: Arról miért nem írsz?
6: Majd lehet, hogy fogok írni. Nyilván ezek a történetek, amiket Balaton partján volt, aki kijött hozzám Bécsbe, volt, akivel egy parkolóházban találkoztam esti órákban, szóval ezek az elsuttogott történetek ilyen-olyan formában szerepet kaptak és utat találtak a regénybe, a hatalom árváiban. Majdnem minden fontosabb elem, ami szerepel a történetben, annak van így a valóságban lévő alapja.
3: Van egy városod, az egy képzeletbeli város, mennyire van valóság alapja? Magának a városnak, a településnek, amiről beszélünk, ugye ez egy Árokvár nevezetű település.
6: Aki figyelmesen olvas, az szerintem be fogja tudni azonosítani a legtöbb elemet, ami egy igazán konkrét városhoz kapcsolódik, de nagyon sok dolgot a fantáziámmal raktam hozzá, illetve kevertem olyan történeteket és olyan történetszálakat, amelyek más településekkel kapcsolatban találtam, és amikkel kapcsolatban ilyen informátorokon keresztül hozzájutottam. Az volt a célom és az a mottom, hogy kemény témákról akarok, de könnyen befogadható módon írni, tehát miközben a témáimban nem akarom kerülgetni a forró kását, úgy szerettem írni ezeket a könyveket, és ezért örülök azoknak az olvasói visszajelzéseknek, amiket nagyon örülök, hogy kapok, hogy a legtöbben egy-két-három nap alatt lényegben felfalják a könyveimet, mert szeretik és viszi őket a történet, és annak a sodrása, hogy ezek meg vannak
3: életünk,
6: írva.
3: Meg az életünk, tudod? És ez felhozza bennem azt is, hogy nagyon sokan féltek kimondani a véleményüket, féltek a megtorlástól, féltek attól, hogy utoléri őket valami. Benned nem volt ilyen?
6: Nézd, ezt sokszor kérdezik tőlem, és azt szoktam erre mondani, hogy bizonyos szempontból szerencsés vagyok. Engem az előző rendszer elkönyvelt ellenségnek, hívtak CIA ügynöknek, hívtak hazaárulónak, nekem már nem volt hova hátrálnom ebből a szempontból. Másrészt én ugye sokat éltem külföldön, akár Amerikában, akár most Bécsben, független vagyok ettől a magyar kulturális élet előző rendszerbeli, most már mondhatom így, kiszolgáltatottságától, illetve az előéletem miatt vannak olyan kapcsolataim, illetve vannak olyan forrásaim, amivel pont, hogy le tudok mélyre menni, és igazán keményen megírni azt a világot, amelynek a tetejét látjuk ugyan a címlapokon, de a valódi működésmódját ahhoz nem mindig, és ez adja a regényeimnek szerintem az egyik érdekességet, hogy belelátunk a gépezet működésében.
3: És a függetlenséged adja a bátorságodat.
6: Szerintem
3: ugye nem tudhattad, hogy itt kormányváltás lesz, amikor ezt írtad.
6: Hát a legelső regényemet egyáltalán nem, ott 22. decemberében ütöttem le az első karaktereket, és a második regényemet is már 23 végén elkezdtem. Akkor hírehamva nem volt annak, ami szerencsére most bekövetkezett április 12-én.
3: Milyen dolog írónak lenni? Azért ez még mindig egy új élmény.
6: Fantasztikus. Arra jöttem rá, hogy engem mindig a történetek és a történetmesélés foglalkoztatott. Akár a politikába dolgoztam, akár az üzleti életbe, akár régen, gyerekkoromtól kezdve nagyon sokat olvastam, nagyon sok filmet néztem, és az, hogy ezzel dolgozhatok, és utána az emberektől ennyi szeretetet és visszajelzést kapok, ami a történeteim okoznak bennük, ez egyrészt nagyon megtisztelő, másrészt fantasztikusan újra és újra energiát ad, hogy újra is történetekkel foglalkozzak. Ezért is nagyon nagy öröm számomra így a film és a könyv szeretete kapcsán, hogy ugye az első regényem a Mindenki lelép kapcsán már elindult a filmes fejlesztése, és nagyon remélem, hogy nem sokára a vásznon is viszont látható lesz. Ez megint egy olyan munka, amiben olyan örömmel tudok részt venni, amiben még egyszer ugye tudok a regényem karaktereivel, történetével és struktúrájával foglalkozni, ami szintén egy nagyon nagy ajándék az elmúlt egy évnek az olvasók szeretete mellett.
3: De az mondjuk egy szembenézés is, amikor újra dolgozol ugyanazon az anyagon, amit egyszer már letettél, akkor az gyötrő is lehet, ezt ma már nem így írnám meg.
6: Nem. Hát
3: az a mondat az ott nem is volt annyira szerencsés, és igazad van, a forgatókönyvben inkább másképp, tehát hogy
6: Amikor... Ezt a részét így nem élem meg, azt a részét élem meg, hogy nyilván ez egy adaptáció, hogy egy 320 oldalas könyvből hogyan lesz egy 120 perces film, és mivel gyerekkorom óta nálam a két műfaj szeretete egyszerre van jelen, ezért nagyon könnyen tudok ehhez kapcsolódni.
3: Te írod a forgatókönyvet?
6: Nem, én részt veszek a csapat részeként, de profi forgatókönyvíró Veres Attila, aki többek között az Itt érzem otthon magam című filmet, ami nemrég ugye nagy sikerrel ment a mozikban, azt írta, illetve a producerek is, annak a filmnek a producerei, velük együtt közösen csinálják.
3: Mondjuk ez egy elég kemény film volt.
6: Így van, és...
3: Ez is az lesz?
6: A könyv maga is kemény, de szórakoztató, és nagyon sok humor van benne, és szerintem ezt a hármat pont, hogy át tudjuk vinni a filmben is. Én azokat az anyagokat, amik eddig elkészültek, azok alapján nagyon azt gondolom, hogy sok szempontból egy nagyon izgalmas, és a jelenünkről és a jövőnkről is sokat mesélő film lesz.
3: Ez harmadik könyv? Ez a Hatalom árvái a második regény.
6: Igen. Már készül a harmadik.
3: Ajaj, rákaptál te erre.
6: Én nagyon-nagyon, és...
3: Az is krimi?
6: Thriller. Én mindegyiket inkább thrillernek mondanám, mert nem belemenve így a nagyon műfai szőrszálhasogatásba, de inkább azokkal az alapvető elemekkel dolgozom, amelyek számomra így az angol száz kortárs irodalom mentén vannak azok a példaképeim és példáim, amiknek alapján alkotom meg ezeket a dolgokat. De igen, maradok ebben a műfajban. Engem mi a tétek érdekelnek, és azok a helyzetek, amelyben kiélezett tétek és sorsok fordulnak meg. És az első, második, és most a harmadik regényemben is ez foglalkoztatott, más lesz, másfajta környezetben fog játszódni, és talán nem lesz ennyire direkten politikai, de sok szempontból meg az olvasóim visszajelzései alapján egy olyan magánéleti területre fogunk menni, ami engem ismerve sokak számára meglepő lehet, de szerintem egy nagyon izgalmas könyv lesz belőle.
3: Most viszont megjelent a Hatalom árvái, ez egy politikai thriller, hallották az előbb a szerzőtől, Dorosz Dávidtól, és hát benne van a jelenünk, meg benne van a közelmúltunk, és a kettő találkozása adja a feszültséget, és hát persze itt vannak az oroszok, és itt vagyunk mi magyarok, olvassák el. Neked pedig köszönöm, hogy eljöttél, és beszéltél.
6: Köszönöm róla. Szépen.
3: Mindjárt egyébként könyvekkel is folytatjuk, de azok más milyenek lesznek.

0: Kult óra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Ha azt mondom a kedves hallgatóknak, hogy Keith Floyding, akkor lehetséges, hogy valamit olyan félrehallani véltek, mert hogy igen, ez valamit jelez, de nem feltétlenül azt. Keith Floyding, ez a zenekar neve, Goldschmidt Gábor a vonalban, aki a gitáros énekes, és igen, a Pink Floydot idézik meg. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Ez egy elég kemény feladat lehetett találni egy olyan kifejezést, ami önálló is, meg mégiscsak felidézi azt, hogy kinek a életművét és miféle életművet képviselnek.
2: Igen, ezen volt egy kis fejtörés, de aztán a Keep Talking című szerzemény a Division Bell albumról megihletett minket, és így kerekedett ki ez a Keep Floyding név. Ami gyakorlatilag, hát így utalva a számra, de önmagában is jelentéssel bír szerintem.
1: Hát egyrészt meg hát ugye idézi a zenekar nevét, tehát hogy az ember hallja és egy kicsikét nem figyel oda, akkor simán összekeveri, hogy Keep Floyding, Pink Floyd, jó, igen. Na de hát ez erről szól. A Várkert Bazár Öntőház udvarán egy szabadtéri koncert június 7-én egy est a Pink Floyd örökségéből, de hát ezzel is foglalkoznak. Nehéz Pink Floydot játszani?
2: Bizonyos szempontból igen, bizonyos szempontból nem. Tehát, hogyha csak a hangokra gondol az ember, akkor nem feltétlenül olyan nehéz, hogyha magára az atmoszférára és a hangulatra, akkor másokkal inkább.
1: Ugye az ő zenei világok a monumentálistól az egészen halk finom világokig terjed, és hát nyilván akik szeretik az ő zenéjüket, minden hangot ismernek. Számon is kérik ezeket a hangokat?
2: Igen, szerintem igen, nagy részt igen, de azért a zenekar mindig próbálgatta feszegetni ezeket a határokat. Tehát ahol nem annyira ikonikus a szóló, hogy mindenki hallotta már ezerszer a rádióban és azt dúdolja, ott azért mi is kimerészkedünk a nyílt vizekre, és akkor ott egy picit bele tudjuk magunkat csempészni.
1: Különleges helyet választottak ennek a koncertnek. Miért pont a Budai Vár?
2: Igazából már negyedszer vagy ötödször van erre lehetőségünk, hogy a Várkert Bazár rendezésében itt felléphessünk. Eddig a szabadtéren még csak egyszer voltunk, a zárt térben többször voltunk, viszont ez az udvar ez annyira jól hozza azt a szabadtéri hangulatot, amit egy ilyen zene megkíván, hogy úgy mondjam, hogy örültünk a lehetőségnek, és amikor csak ilyen van, akkor csapunk rá, mint gyöngycsók az bizonyos.
1: Igen. Egyébként nekem erről a Veronai arénában adott Pink Floyd koncert jutott eszembe, hogy hát az például egy ilyen egészen grandiózus látvány és hangzás volt.
2: Hát igen, ők azért mesterei voltak annak, hogy extrém helyeken is megszólaltassák a szerzeményeiket. Sajnos ennyire szerencsések azért mi nem vagyunk, de azért próbálunk minél több helyre eljutni és minél több színben megmutatni a Pink Floydot.
1: Ez egy különleges program lesz, ha már a helyszín különleges?
2: A mi szemszögünkből annyira nem különleges, tehát mi ide a zenekar által megfogalmazott best of jellegű műsort fogjuk hozni, ami azt jelenti, hogy azok a slágerek, amiket az emberek ismernek, azoknak a 70-75-80% az azért el fog hangozni, de becsempészünk olyan kis apróságokat, kis meglepetés nótákat, amik esetleg még csak nem is Pink Floyd néven, hanem a tagok szóló lemezeiről csendülnek fel. Tehát, hogy próbálunk egy pici meglepetést mindig becsempészni, meg kis ajándékot.
1: Ha jól gondolom, ez a történet már vagy két évtizede tart. Itt Magyarországon valószínűleg nem lehet eleget játszani Pink Floydot ahhoz, hogy ebből az ember megéljen, de hát önök már nem csak itthon játszanak.
2: Volt már külföldi koncertünk, de azért a fő profil azért Magyarországon van. Külföldön is sok zenekar műveli ezt a műfajt, tehát nekünk az eredeti nevünk még, amikor elkezdtük ezt az egészet, amikor kitalált Pink Floydot játszunk, akkor még Echoes of Pink Floyd volt, és később egy zenekar, aminek ugyanígy Echoes a neve, úgyhogy ez is kényszerítette a névváltást, plusz akkor ott egy ilyen paradigmaváltás is történt, de szóval arra akarok kitérni csak, hogy nagyon sokan játszanak, és így nehéz azért külföldre olyan fesztiválokra eljutni, ahol esetleg az adott nemzetnek már van képviselője.
1: Hát igen, ez mondjuk logikus, hát persze, hát a sajátjuk játszanak. Mint ahogy nekünk meg önök játszanak majd június 7-én szabadtéri koncert, Várkert Bazár, Öntőház, udvar, hány órakor?
2: Azt hiszem 7:30-ra van meghirdetve az esemény.
1: És hát tudom, akkor nyilván majd szépen ránk sötétedik, aztán szól a Floyd, és hát ahhoz olyan sok fény nem is kell, de nyilván az is lesz. Úgyhogy köszönöm szépen. Gondolom. Köszönöm szépen a beszámolót Goldschmidt Gábornak, és hát jó koncertet, kiváló élményt kívánok játékosnak, köszönjük tehát szépen, zenésznek, és közönségnek egyaránt.
2: Nagyon szépen köszönjük. Ugyan

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Ígértem önöknek, hogy lesz még könyvajánló a mai műsorban, hát íme. Következnek a rövid könyvek Ludwig Orsolyától, a Libri kommunikációs igazgatójától. Szervusz, örülök, hogy itt vagy ismét.
3: Szia, én is örülök nektek.
2: Jön a nyár, hát ez mondjuk abból a szempontból is izgalmas, hogy mit vigyünk magunkkal a nyaralásra, mit vigyünk a strandra, egy egyszerű kirándulásra, hogyha úgy gondoljuk, hogy ott le lehet tenni majd egy pokrócot, szóval oda az ember nem a négy kötetest viszi magával, hanem valami kis apróságot, nem?
3: Igen, hát oda lehet, hogy nem a háború és békét kell vinni, hanem mondjuk e-könyvben akár azt is lehet, tehát, hogy az végül is egy elfér.
2: Annak nincs súlya, igen, ott a telefonban.
3: Igen. Végül is szóval ilyesmit is lehet csinálni, de szerintem, amikor az ember kikapcsolódásra vágyik, akkor lehet, hogy valami könnyedebb olvasmány azért hamarabb előkerül, illetve hát a szórakozásra vágyás mellett van olyan is, hogy esetleg valaki elhatározta, hogy most akarja szokásává tenni az olvasást, és lehet, hogy akkor sem a háború és békét ajánlanám elsőre, hanem lehet, hogy rövidebb történeteket, könnyebb történeteket, esetleg novellákat.
2: Tudod, mit olvastam? Most nem könyvet, hanem lehet, hogy éppen nálatok, hogy az ezerszer lebecsült, lekezelt 18-29 éves korosztály, melyeket simán kimondják az idősebbek, hát ezek a fiatalok nem olvasnak. Na, ők olvasnak a legtöbbet, csak nem úgy, és nem azt.
3: Igen, ők olvasnak a legtöbbet, ez a mi kutatásunkból is kiderült. Még 24-ben csináltunk egy reprezentatív 3000-es mintán kutatást, és abban is ez jött ki, és azóta nemzetközi kutatások is igazolják, tehát ez nem csak Magyarországon igaz, hogy ez az új korosztály, ez az új fiatalság sokkal többet olvas, mint az idősebbek, és éppen a hétvégén voltam egy rendezvényen, ahol Z-generációs influencerek is nyilatkoztak, és mesélték, hogy ők tényleg az offline-ba kezdenek visszatérni, és az offline világot kívánják, mert már annyira telítődtek ezzel a digitális és folyamatos jelenlétet igénylő is, meg elváró világgal, hogy kezdenek visszatérni, és igen, a papírkönyv számukra vonzó, tehát ők az e-könyvet se szeretik különösebben, hanem a papírkönyv, a díszes, az élfestett, a 800 oldalas, hát vannak olyan fantasy írók, akik tényleg ezt a, tehát most ugye nem erről beszélünk, most a rövidekről fogunk, de hogy ez a korosztály pont nagyon hajlandó arra, hogy mondjuk ilyen fantasy vagy romantasy kategóriában simán viszik a 800 000 oldalas könyveket. Hát igen, nem Anna Kareninát, nem francia, orosz és angol klasszikusokat olvasnak, hanem kortárs szerzőket, ahol gyorsabban pörög a történet, esetleg ilyen megalkotott fantasy világban játszik.
2: Kevesebb leíró rész. Hát igen, hát pontosan, Jókai 30 oldalas leírásait nem fogják végigolvasni, ez majdnem biztos.
3: Persze. Ez manapság már nem megy pontosan, és múltkor pont erről beszélgettünk, szerintem talán Nyári Krisztiánnal, hogy vajon miért van az, hogy a fantasynek most ekkora nagy, nem tudom, hype-ja van, tehát hogy tényleg óriási sikerek és sikerszerzők születnek hétről hétre, és arra jöttünk rá a beszélgetés során, már amennyiben ez rájövés, de mindesetre ez volt a mi gondolatunk, hogy ugye manapság, hogyha egy ilyen régi regényben mondjuk leírták, nem tudom, az angol tóvidéket, vagy tényleg Magyarország valamelyik részét, akkor ott le kellett írni, hogy az hogy néz ki, hiszen az emberek nem tudtak oda menni feltétlenül meglátogatni és konkrétan megnézni, hanem ott le kellett írni, hogy ahol a dombok, meg a nem tudom, tavak, stb.
2: Hát gondolod el, a Duna az Aranyemberben. Hát milyen részletessége? Másképp nem képzeljük el? Persze.
3: Jó, de most meg kettőt klikkelsz a Google-ön, és gyakorlatilag magad előtt látsz annyi képet arról a vidékről, amennyit csak akarsz. Tehát, hogy most már semmit nem kell elképzelni, mert pontosan két kattintással bizonyítással mindenről teljesen valós képet kapsz. Na most egy fantasy világot még el kell képzelni. Tehát, hogy én azt gondolom, és nem tudom, hogy igazam van-e, majd erről el kéne beszélgetni egy ilyen fantasy rajongóval, hogy abba az is vonzó lehet, hogy ott nincs készen kép, hanem azt tényleg neki kell elképzelni.
2: A hiányainkat pótoljuk. Milyen érdekes.
3: A hiányainkat pótoljuk, és ezek a fiatalok, akik ugye a legtöbbet olvasnak, pont ezeket keresik, ami nincs a valóságban, és még neki kell elképzelnie, és utána lehozza a valóságba. Nemrég volt egy Z-generációs könyvfesztiválunk, amit szerveztünk, ez a Book Vibes Fesztivál, és ott pontosan ezt láttuk, hogy online közösségek nagyon jól szerveződnek a könyvek köré, de folyamatosan azt tervezik és azt keresik, hogy hogyan lehet az életben is, tehát offline is találkozni. Úgyhogy ez egy érdekes kettőség ebben a korosztályban, de szerintem csodálatos és remek perspektíva a világnak az, hogy ez a korosztály olvas, és ennyit olvas, és ilyen sokféleképpen olvas. A felnőttek, vagy egy idősebbeknél ugye az a probléma az egyik, hogy mi nagyon sokat olvasunk, csak nem könyvet, és nem történeteket, hanem híreket.
2: Igen.
3: Híreket olvasunk, e-maileket olvasunk, ami hát nem kikapcsolódás, legyünk őszintén, milyen kontextus.
2: Mi a valósággal sokkoljuk magunkat. Ez
3: mi a valósággal sokkoljuk magunkat, és ezzel le is terheljük a kapacitásainkat, és utána meg már nagyon nehéz kiszakadni ebből. A fiataloknál hál' Istennek még ők közelebb vannak talán a meséhez, közelebb vannak még ahhoz az élményhez, hogy a történetekbe ki lehet szakadni a valóságból, és ők ezt meg is teszik.
2: Nem lehet az, Orsi, hogy nem akarnak úgy gondolkozni, úgy élni, mint mi? Tehát, hogy látják, hogy a kezünkben a telefon reggeltől estig, lehet, hogy nekik is csak másra használják, és mi olvassuk a híreket, ezt a megbeszéljük és idegeskedünk, vagy véleményünk van. Őket meg ez az egész ilyen módon nem tudja ilyen mélységben foglalkoztatni. Lehet, hogy még nem, de most nem.
3: Hát nem tudom, most szerintem a tavasz eseményei egy picit azt mutatták, hogy de, nagyon is érdekes.
2: De az is egy lázadás. Nézd meg, az idősebbek elleni lázadás.
3: Egyfajta,
2: egy generációs
3: igen,
2: lázadás
3: egyfajta
2: volt.
3: Bizony. De szerintem ők nagyon is érdeklődnek, és nagyon jól tudnak véleményt formálni, csak máshogy, mint mi. És ezt a mást
2: igen
3: kellene elfogadni, és nem biztos, hogy mindig meg tudjuk érteni egymást, de ez biztos, hogy nem jó megoldás, ha mindig azt mondjuk, hogy na ezek a mai fiatalok, mert ők megmondhatnák, hogy na ezek a mai boomerek.
2: Mondják is.
3: Nyilván mondják. De én se feltétlenül értettem a saját nagymamám gondolkodásmódját, de hát egy teljesen más világban élt ő, mint én. Tehát Steiger volt Krisztiánnak rendkívül fontos az a gondolata, amit szerintem egyes előadásaiban többször is elmond, hogy egyik se jobb vagy rosszabb, hanem egész egyszerűen más. Mindenki a saját világát tekinti alapnak, és ahhoz hasonlítja a múltat is, a jövőt is, a tanulásokat is, az úgynevezett fejlődést, ami nem feltétlenül minden
2: ezt
3: fejlődés.
2: Meg is írta a generációk harcában.
3: Bizony, és ez állati fontos felismerés, és szerintem minden generációnak ezt tudatosítani kellene magába, hogy nem ő az etalon, ő csak saját magának etalon, az összes többinek nem, tehát neki más. És most ugye gyorsabban pörögnek a generációk, tehát már sokkal rövidebb idő, sokkal kevesebb év tartozik egy ilyen generációs etapba. Tehát ebből van nagyon sok konfliktus, hogy mondjuk munkahelyen is egyszerre 3-4 generáció jelen van, akik nem értik egymást. Korábban ez azért nem nagyon volt jellemző.
2: Na de a könyvek, akkor bizonyítsunk, mert hogy nem tudom, hogy mennyi idősebb rajongója van Shannon Samantának és a Csontszüret novelláknak. Van nekem erről egy érzésem, hogy ez megint a fiataloké elsősorban. Minden esetre ez egy olyan fantasy széria, ami soha véget nem érős, úgy tűnik.
3: Egy kicsit olyan, igen. Samantha Shannon egyébként vendégünk volt ezen a Book Vibes Fesztiválon néhány héttel ezelőtt. Hát most nem akarok hazudni, de szerintem legalább 4 órán keresztül folyamatosan állt a sor hát a dedikálásánál. Tényleg lenyűgöző volt látni, hogy mekkora rajongótábora van, és ő egy igazi sztár szerző ebben a fantasy kategóriában, és a Csontszüret novellák sorát írja, óriási, óriási siker mindegyik, pörgős, izgalmas, azt mondják letehetetlen, én nem fantasy rajongó vagyok.
2: Látod, ez az.
3: De biztos, hogy tehát én meg is éltem azt, hogy fiatal lányok hogy tudnak rajongani egy
2: és korukbeli, tehát hogy ő is pontosan érti, hogy mi kell a 20 éveseknek, mert éppen hogy több mint 20 éves, tehát ő abból a korosztályból jön, amelyik már beleszeretett ebbe a fantasy világba.
3: Igen, mondjuk ennek a felső részén van ennek a korosztálynak, de valahogy az érdekes, hogy ezt a világot viszont rendkívüli módon érzi. Érdekes, hogy Leiner Laura is, ugye a magyar, talán az egy Z-generációs szupersztár, aki a Szent Johanna Gimi sorozattal robbant be, és hát óriási sikert ért el. A nagylányom, aki most 21-22 éves, az ő, amikor ő 10 éves volt, neki ez volt a szupersláger. A kislányom, aki most 12, ő neki, képzeld el, ez már unalmas, és ő most a Deákban mindig történik valami című új sorozatot kedveli, és Laura, aki nyilván szintén öregedett 10 évet ez idő alatt, valahogy elképesztően jól érzi, hogy mi kell a fiataloknak, és most a 10 évesek ezt az új sorozatát nagyon szeretik.
2: Mindig történik valami a Deákban, hát jó,
3: igen.
2: 10 éveseknek ezt ajánljuk tehát.
3: De picit eltértünk megint a rövid történetektől, mert állandóan mint a virágzik, így tovább burjánzik a gondolatmenetünk. És a rövid történetek, hát szerintem azért, amikor azt mondjuk, hogy rövid történetek, akkor azért az első asszociáció Magyarországon tuti, hogy az Örkény egypercesek. Tehát azért én ezt szeretném még behozni ide az ajánlatok közé, ami egy igazi klasszikus, de ha tényleg csak arra van időnk, hogy lefekvés előtt, vagy nem is tudom, reggel indulás előtt pár percet olvassunk, akkor azért egy Örkény novella, vagy egy ilyen kis egyperces, az elképesztő energiát tud adni, szerintem nagyon szórakoztató.
2: Úgy gondolod, egy egyperces reggel este belefér?
3: Simán.
2: Na, van ennél bőségesebb kiskönyved is.
3: Van bőségesebb kiskönyvem is. Szeretnék egy picit trollkodni, mert egy saját személyes kedvencet behozni. Fredrik Backman neve, nem tudom, hogy neked mond-e valamit. Egy svéd szerzőről beszélünk, aki anyanyelvi szinten hozza a szarkazmust, és mindemellett nagyon-nagyon komoly témákról ír. Van neki hosszabb regénye is, a hétköznapi szorongások például, vagy a nagymamám üzeni, hogy bocs, vagy a férfi, akit ovénak hívtak, ugye ebből film is készült, de van neki egy rövid könyve is, az Életed üzlete. És ezt azért bátorkodom ajánlani, mert tényleg ez egy leüléssel elolvasható, de annyira szép és elgondolkodtató, hogy sokáig elkíséri az embert. Arról szól, hogy egy súlyosan beteg, de már azért idősebb ember a kórházban találkozik egy súlyos beteg kisgyerekkel, és összebarátkoznak, és utána úgy alakul, hogy ez az ember elgondolkodhat azon, hogy lemondana-e bármiről, hogy valakit megmentsen, és miről mondana le, hogy hajlandó lenne meghalni valakiért, vagy hajlandó lenne nem is létezni valakiért. És most ez így nagyon szomorúnak, meg sötétnek hangzik, ugyanakkor szerintem egy csodaszép történet, ami szeretetről, önreflexióról szól, és mindezt hát tényleg egy vékony, szinte zsebben elférő könyvben írja meg Fredrik Backman. Csodálatos.
2: Jó, hogy ezt ajánlottad. Köszönjük szépen. És hát keresünk újabb és újabb ajánlatokért.
3: Én pedig fogom őket hozni.
2: Ludwig Orsolya, a Libri kommunikációs igazgatója. Köszönöm.
3: Köszönöm. Én is.
2: Meg az önök figyelmét is, ez volt már a Kultúra. Cserdi Zsolt szerkesztette, Róna Jégon vagyok, viszont hallásra.
1: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en, minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 7:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Tűzszünetet sürgetett Ukrajnában a miniszterelnök, a közlekedésben is újjáépül a lengyel-magyar barátság, folytatódik a napos idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Mielőbbi tűzszünetet és tartós békét sürgetett az orosz-ukrán háborúban Magyar Péter. A miniszterelnök Varsóban beszélt arról, hogy ebben a háborúban Ukrajna az áldozat, és minden joga megvan arra, hogy megvédje szuverenitását és területi integritását. Hangsúlyozta azt is, hogy a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak garantálása az előzetes feltétele annak, hogy Magyarország jóváhagyását adja az ukrán uniós csatlakozás első fejezetének megnyitásához. Megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos magyar-ukrán szakértői konzultációk. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország kiáll Ukrajna önállósága és területi egysége mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, amelyet rendezni kell. Ukrajna elkötelezett a kisebbségi jogok európai normáknak megfelelő biztosítása mellett. Erről már az ukrán külügyminiszter írta az egyeztetések kapcsán. Andrej Sibiha megerősítette, Ukrajna nagyra értékeli, hogy Magyarország egyértelműen elítélte a közelmúltbeli orosz támadásokat, köztük a Kárpátalját ért csapásokat. Mérföldkőnek nevezte a felvidéki magyarság jogvédelmében a Szlovák Alkotmánybíróság egyik ítéletét a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán elmondta, hogy a döntés szerint Bosics Miklós magyar állampolgár és társai megtarthatják a Szlovákiában örökölt családi erdejüket. A tárcavezető ugyanakkor hangsúlyozta, a valódi áttörés még várat magára. Az Európai Parlament ma fogadta el azt a határozatot, melyben felhívja a szlovák kormányt, hogy szüntesse be a Benes dekrétumokon alapuló, az ott élő kisebbségeket, köztük a magyarokat sújtó földelkobzásokat. A közlekedésben is újjáépül a lengyel-magyar barátság, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter Varsóban, miután tárgyalta a lengyel infrastruktúráért felelős miniszterrel. Vitézi Dávid lengyel kollégájával a vasúti és légi közlekedési fejlesztések összehangolásáról állapodott meg. Közösen szeretnék elérni azt is, hogy több uniós forrás jusson a kelet-közép-európai vasúti beruházásokra. Június 20-án rendezik meg az idei múzeumok éjszakáját országszerte több száz helyszínen. A program idei nagykövete Mautner Zsófia gasztronómiai szakíró, a kiemelt város pedig Sopron lesz. A látogatókat koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív programokkal és családi eseményekkel várják a múzeumok és a kiállítóhelyek. Folytatódik a napos fátyol felhős idő, egy-egy zápor, zivatar ma a nyugati határnál, holnap a középső területeken alakulhat ki. Többfelé megerősödik a szél, hajnalban 5-15, holnap délután 22-27 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép. Három mikrofon. És egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények, és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: Ismételten nagy örömmel köszöntünk mindenkit. Provokatőr, tudják, az a műsor, vagy tudjátok, az a műsor, amelyben provokatív állításokat fogalmazunk meg, és igyekszünk nagyon-nagyon-nagyon aktuálisak lenni. Ez olyan jól fog most sikerülni, hogy ezekben a pillanatokban zajlik éppen egy sajtótájékoztató Donald Tusk és Magyar Péter részvételével, a magyar-lengyel kapcsolatok és barátság. Ugye ennek az alapja a V4 bővítése, Ukrajna kérdés, orosz energiáról való leválás, varsói gyors metafora, hívők a politikában, tehát sok minden téma van itt. Én pedig majd ilyen provokatív állításokkal bombázom a vendégeinket. Onodi Molnár Dóra, szia!
3: Hello, köszönöm a meghívást!
2: Köszi, hogy itt vagy, és Dévényi István.
4: Üdvözlet, én is vendég vagyok.
2: Lefokoztatok. Aminek érzed magad. Olyan szépek vagytok. Ezt kell megállapítanom. Tényleg tök jó, hogy itt vagytok.
4: Erős kezdés.
2: És vagyunk. Hát ilyenkor várja az ember, hogy visszadicsérik, de hát nyilván csak ezért dobálok fel labdákat. De hát ha ez elmaradt, akkor beszéljünk nyilván a politikáról. Ugye zajlik itt ez a sajtótájékoztató, és Magyar Péter bedobta, hogy a visegrádi négyeket bővíteni Ausztriával, Horvátországgal és Szlovéniával. És akkor az az én provokatív kérdésem erre, hogy nem pont azzal semmisítjük meg a V4-ek maradék lobby erejét az EU-ban, ha felduszasztjuk ilyen heterogén, nehezen döntő regionális klubbá, Ausztria vagy Szlovénia miért akarna egy blokkba tartozni velünk, és mielőtt reagálnátok erre, azt is gyorsan elmondom, hogy várjuk a kommenteket, kérdéseket bármilyen témával kapcsolatban, de leginkább azokkal, amiket ott felsoroltunk a leírásban, ugyanis foglalkozni fogunk a kegyelmi botránnyal is, mi már nagyon várjuk, a második blokkunk erről fog szólni, és arról, hogy Magyar Péter vajon megvédte a volt feleségét, Varga Juditot, de akkor most beszéljünk erről a sajtótájról. Szóval V4, felduzzasztjuk, az árt vagy használ szerintetek most így hirtelenjében? Sok felkészülési idő nem volt erre.
4: Nem úgy, mint a lengyel kormány szóvivőnek, aki Orbán Viktor érkezését jelentette be véletlenül. Hát szokni kell még ezt, nem tudom. Kicsit off-topic a dolog, de tényleg egy kicsit át kell állni. Tehát, hogy én is, hogyha jövök, megyek ilyen beszélgetős, világmegfejtő műsorokba, még nagyon sokszor belebicsaklom abba, hogy most ez a kormánypárt is az ellenzék, és de menni fog, tehát azért van
3: majd most
4: idő.
3: Jön az elmúlt 16 évezés.
4: Hát... ami jogos lesz, kivét, ami jogos lesz, legalábbis egy ideig is valamilyen szintig, elég mély szintig egyébként. Szóval, hogy V4. Egyébként ez egy jó kérdés, Tomi, mert...
2: Köszönöm szépen.
4: Igen, mert hogy elsőre az ember azt gondolná, és így kapásból azt mondanám, hogy ez egy jó ötlet, mert hogy Ausztria és Szlovákia remek, és akkor persze még inkább megerősödhet, és kibővülhet ez a hát olyan közép-európai régió, bár azért Ausztria már inkább Nyugat-Európa, ilyen szempontból is, de közben meg mégiscsak az a felvetésed lehet a fő csapásvonal, legalábbis számomra, hogy a V4-nek ez az eredeti funkciója lehetne most valóban erősebb. Azok után, hogy ugye Orbán Viktor ténykedése miatt azért itt rendesen szétesett a történet. Hogy Magyar Péter mit vár ettől, vagy a Tisza kormány mit vár ettől, azt meg még nem tudjuk, mert ez tényleg annyira friss ez a bejelentés, hogy még nincs meg a háttere. Uh-huh. Mind a kettőben van ráció. Nekem a kérdés az, hogy ha kibővül a V4, akkor én inkább azt érzem ebben azt a szándékot, hogy valami ellen bővül ki, és nem valamiért bővül ki. Uh-huh. Hogyha valami ellen bővül ki, akkor az mi lehet, és akkor az mi lehet? Akkor az lehet ez a korábban már nagyon sokszor belengetett ilyen mag-Európa, meg többsebességes unió képe, és akkor azzal szemben valamiféle ellenállás, abban megint csak van ráció, és közben meg az jut eszembe, hogy Orbán Viktor is beszélt ilyesmiről, csak hát ő nem pozitív értelemben, hanem ő így akart ilyen light-osan kilépni az unióból, hogy persze maradjunk is benne, de azért ne is legyünk benne, ugye ő ilyen hagyma szerkezetként beszélt róla, hogy mag is, akkor mi hova tartozunk, és mi kelethez is, meg nyugathoz is. Hát ha tényleg van egy ilyen szándék az Európai Unióban még mindig, hogy létrehozzák ezt a kétsebességes Európát, vagy kétsebességes Uniót, akkor jó, akkor viszont jó ötlet.
3: Én úgy látom, hogy ez egy nagyon fontos lépés, hogy ezt a régiót, ezt erősítse az új magyar kormány. Amikor Orbán Viktor elkezdte 2010-ben a NER-t, akkor sokszor elhangzott tőle az a tézis, hogy tulajdonképpen a külpolitika az pragmatikus, érdekalapú, azért kell barátkoznunk mindenféle olyan nemzetekkel, akiknek a vezetői, hát hogy mondjam, vagy autokratikusak, vagy diktátorok, nem annyira komilfók az európai szövetségesek szemében, és de ezt mindig megindokolta azzal, hogy nem ideológikusan kell külpolitikát építeni, hanem pragmatikusan. Aztán egyre inkább az rajzolódott ki, és ez nagyon rányomta a V4 szövetségre a bélyegét, hogy nagyon is ideológikusan külpolitizált Orbán Viktor. Elsősorban az volt a célja az Európai Unión belül, hogy a saját pártcsaládjához, a széljobb patrióta mozgalomhoz köthető pártokkal erősítse ideológiai alapon a magyar külpolitikát. Ebből nagyon sok haszna a magyaroknak, illetve Magyarországnak nem volt, Orbán Viktornak volt a hatalom politikai céljaihoz, és emiatt esett szét tulajdonképpen a V4 ennek az ideológikus külpolitikának a következtében. Ennek az ideológiának egyébként része volt az is, hogy mivel a széljobbot erősítette Európán belül, ezért az unió ellenességet és az orosz barátságot erősítette ezen keresztül. Ez sem tett jót a V4-eknek, ez is föllazította, és a szövetséget tulajdonképpen marginalizálta. Miközben egyébként, ha tényleg pragmatikusan nézzük a külpolitikát, nagyon is van értelme a V4-eknek. Ez egy olyan kelet-európai, kelet-közép-európai tömb, ami az uniós döntéshozási folyamatokban egy érdekcsoportnak a politikáját tudja megjeleníteni, hatással tud lenni fontos uniós döntésekre. És az látszik, hogy alakul nagyon az Európai Unió, még nem lehet tudni, hogy merre mozdul el ebbe a kétsebességesbe, vagy egy sokkal szorosabb tagállami együttműködésbe, de hogy ebben a folyamatban egyébként a kelet-közép-európai országoknak fontos lobbyereje lesz akkor, hogyha a V4-ek összeáll, abban biztos vagyok, és ezt Magyar Péter már a kampány során megígérte, felismerte. És az, hogy bekerültek a horvátok, meg az osztrákok, meg a szlovénok, ezek azért is nagyon fontos, mert egyrészt szomszédos országokról van szó, ugye a történelmünk 1000 ponton összeér, és ezt a közös együttműködést jobb erősíteni, mint gyengíteni, már csak a jó szomszédi kapcsolatok okán is.
4: Csak mások a gazdasági érdekek. Tehát ha itt az újonnan érkezőknél úgy mond, mert még nem érkeznek, ez még csak terv, hogy azért, amit te mondtál, te is Dóra, hogy alapvetően ugye ez egy leginkább ilyen gazdasági döntésekre ható, vagy azzal szemben felálló, vagy amellett felálló lobby csoport volt, úgymond a V4-ek. És hát tényleg Orbán Viktor ezt azzal bombázta szét, amit szintén elmondtál, és hát azért a lengyel belpolitika az annyira nem is, mint a miénk, mert szerintem ebben most mi világbajnokok vagyunk, de azért eléggé turbulens a mai napig. Ahogy a politikai két osztat megjelent a legfelsőbb hatalmi körökben, és ennek ellenére is tudtak olyan gazdasági teljesítményt produkálni, amivel ugye már ott lihegnek Ausztria nyomában, ami teljesen elképesztő. Tehát én, aki a rendszerváltás környékén voltam, nem sokkal a rendszerváltás előtt voltam Lengyelországban, nehezen tudom összerakni ezt a fejlődést. Egyrészt azért, mert Magyarországon meg nem ezt az utat jártuk be, tehát itt inkább ugye lemaradás volt. És a másik, ez az orosz-ukrán háborús politikája Orbán Viktornak. Hát hogyha a lengyeleknek még ebben a tényleg rettenetesen turbulens belpolitikában is, ha egy közös pontjuk van, az mindig ott van. Az, hogy az oroszoktól tartani kell, és az oroszoknak nem hiszünk, és hogy az oroszok ellen. Tehát Orbán Viktor valahogy ezt se vette, vagy ezt se észlelte jól, és hogy fog kinézni ez a új V4, még a kibővítés előtt, hát ott egyértelműen Lengyelország a vezető erő. Tehát, hogy még korábban ugye Orbán Viktornak, mint ilyen szülőatynak volt, meg politikai tekintélye is volt, most azért a Magyar Péter más, meg Magyarország más helyzetben lesz, egy nagyon erős Lengyelországgal, nem szemben, hanem egy Lengyelország mellett, tehát ilyen szempontból is más lesz. Én tényleg nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mi lehet a háttérben, és hogy például Ausztriának miért lenne ez jó, miért lenne érdemes csatlakoznia.
3: Ugye ezt még nem
4: kérdezték meg őket, mert ha ez kiderül, abból egyből kiderül, hogy akkor mi is van a háttérben.
3: De az viszont Magyarország szempontjából egy jó iránynak tűnik, hogy a Európai Unióban egyébként védelmi oldalról egyre erősebb szerepet vállaló Lengyelország az ennek a szövetségnek a tagja, és hogy velük együttműködve próbáljuk a regionális érdekeket képviselni. Ugye Lengyelország már akkor elkezdte növelni drasztikusan a védelmi kiadásait, amikor még 2014-ben még csak időzőjelben a csakot annektálta Putyin a Krímet, és elindult ez a időszak, amikor tulajdonképpen történt egy nemzetközi szerződésszegés.
2: Már akkor háborúpártiak voltak, amikor még nem is tudtak ennek a kifejezésnek a létezéséről.
3: Hát, és akkor már a NATO-n belül Lengyelország megnövelte mindenféle amerikai felszólítás ellenére a GDP arányos védelmi célokra fordított kiadásait, és most, amióta a háború intenzívebb szakaszába lépett 2022 óta, azóta meg még inkább rátettek egy lapáttal Lengyelország, megkerülhetetlen katonailag, hírszerzésileg is nagyon erősek. Az, hogy egyébként a régión belül van egy ilyen központ, az egy ilyen kis országnak, mint Magyarország, egy fontos partner lehet.
2: Na, sok okosságot mondtatok, itt-ott tudtam volna vitatkozni, de ez a legaljasabb. Ezért, nem, mert azt gondolom, hogy ez a V4, ez annyira nem izgalmas, mert ebből most vagy lesz valami ebből a tervből, vagy nem.
3: Az még egy tök érdekes dolog, hogy...
2: Na mindegy, mondja
3: csak. Csak annyi, hogy Szlovákiával való kapcsolatot próbálta Orbán Viktor erősítgetni, de az annyira kudarcos volt, hogy még a Benes dekrétumok ügyében sem tudott intézkedni.
2: Hát kampány volt. No, Ukrajna kérdés. Egy kérdés az, hogy tényleg olyan közel van-e a magyar és a lengyel álláspont, mint ahogy ez Tusk szájából elhangzott. Ugye az lehet a provokatív állításom, kérdésem, hogy mit jelent a gyakorlatban a közös ukrán álláspont Tuskkal? Tehát belemegy a magyar kormány abba, hogy fegyvereket vagy még komolyabb katonai támogatást nyújtson Kijevnek a lengyel barátságért cserébe, vagy Tusk enged a lengyel keményvonalas politikából? Merre fogunk szerintetek elmozdulni?
3: Hát ez még nem látszik számomra.
2: Oké, akkor a következő.
3: De, várjál.
4: De már szerintem, ha már átmenjünk, vagy kikerülünk a küllők közül, mint bot, az már valamiféle közös álláspontnak lesz nevezhetünk.
3: Így van, hogyha már legalább néven lehet nevezni, hogy ki az agresszor és ki a megtámadott.
2: Dóri, ez, figyelj, ha sok kritika érheti a fideszes propagandát, azért ezt minden alkalommal elmondták, hogy nem is a kezdetétől.
3: Igen, valóban. Voltak ilyen mondatok időnként, amikor felkérdezték őket, de egyébként pedig az egész országgyűlési kampányban egy ukrán ellenes hergelést láttunk. Tehát egy háborús
2: áldozat.
3: Igen, de az emberek mégiscsak érezték azt, hogy mi az igaz belőle. Tehát az, hogy a megtámadott ország lett a gyűlölet céltáblája, azért az eléggé...
2: Mert nem adja meg magát.
3: Eléggé.
2: Ez volt, aki nem mondott igazság ebben.
4: Igen. Hát soha nem volt béketerve a Fidesznek. De hát engedjük el a múltat, nem?
2: Ezt ezerszer beszéltük.
4: A választások pontot tettek itt, vagy kicserélték a kérdőjelet, meg a felkérdőjelet pontra sok-sok szituációban és gondolatban, meg programban, és itt is ez történt, hogy ez is eldőlt tulajdonképpen, hogy ez se jött be a Fidesznek.
2: Oké, orosz energiáról való leválás. Ez gazdasági öngyilkosság vagy kötelező szuverenitás? Itt a provokatív kérdésem, állításom az, hogy megengedheti-e magának Magyarország, hogy politikai büszkeségből kövesse a lengyel mintát, és elvágja az orosz energiaszálakat. Tehát felajánlott, hogy a Donald Tusk, hogy ebben segíteni fog nekünk, de ha most mondok egy számot, mondjuk 15 év különbség van, de lehet, hogy 20-30 év különbség van energiapolitikájában, infrastruktúrájában a két országnak egymástól.
4: Tengerpartjában is van egy kis...
3: Yes. Ilyen értelemben jó a horvát kapcsolat.
2: Igen,
3: is.
2: Ugye van lengyel LNG, tehát nekünk mi a megérős? Mert könnyen mondhatjuk azt, hogy persze, mi is a lengyel úton járunk, és léci, akkor küldjetek át egy e-mailt, hogy akkor milyen tervet kövessünk, de valószínűleg ez kivitelezhetetlen. És ugye nem tudjuk, lehet, hogy sokkal drágább lesz a lengyel LNG például, vagy az amerikai, és akkor nekünk ez nem megérős mutatvány.
3: Diverzifikálni kell nyilván a energiát, nem csak de hogy ez egy tök fontos cél, és sokkal korábban el lehetett volna.
2: Hogy ez megtörtént, igen, és akkor nem elég korán, de
3: Hát nem történt, nem meg, történt meg, olyannyira nem történt meg, hogy arányaiban növekedett az orosz energiabehozatal.
2: Az tehát nem diversifikáció.
3: Egyáltalán nem, tehát pont az ellenkező irányba indult el az Orbán kormány, az, hogy nyilván egyik pillanatról a másikra nem lehet leválni az orosz energiáról. Egyébként most Európában vannak olyan hangok, hogy mások is megszólaltak abban, hogy lehet, hogy vissza kéne hozni valamennyire az orosz energiát, és bár ez morálisan nem tartható álláspont, de mégiscsak a gazdaság működtetése szempontjából kellene, hiszen ez az elhúzódó közel-keleti konfliktus válság, az nem lehet tudni, hogy mennyi ideig tartja nagyon magasan az olajárat. Nem tudom.
2: Figyelj, hoppá, bocs, Gyuri bácsi egy nagyon jó kérdést tett föl. Csak ez még a V4-hez kapcsolódik, akkor megvárom, ha még erre reagálsz, nyilván erre.
4: Hát erre az energia, de mindegy, beszéljünk, aztán tök visszatérünk. Jó, csak egy belém hűlt a vérbe, mert ez Gyuri bácsi kérdést tett.
2: Nagyon erős.
4: Melyik Gyuri?
2: Ukránokat fel kell venni a Visegrádiba, teszi fel kérdésként. Ha uniós nem sikerülne, ukrán búzamától jöhet Magyarországra, lejárt szankció. Torockai kiírta. Jó, ezt még így nem tudom értelmezni, de...
4: Hogy, hogy nem az unióban, de ennek, akkor az pont a V4 lábon szúrná magát. Finoman fejeztem ki magam.
3: És csak V3 lenne.
4: Hiszen a V4-eknek pont például a mezőgazdasági politikában is nagyon komolyan kell lobbizni, hát a lengyel mezőgazdaság azért az szintén nagyon erős, tehát hogy nekik ebben a történetben pont az ukrán lobbival kell majd szembe menni adott esetben, akár már a tárgyalások során is, hogy ne úgy engedjék be, ne olyan ütemben, ne olyan arányban.
3: Ez a lengyelekre is érvényes.
4: Úgyhogy ez nem jó ötlet, Gyuri bácsi.
2: Okay.
3: Meg még akkor... nagyon távol vagyunk ettől. Ja, tehát egy háborútól szenvedő országról van szó, hadigazdasággal, mérhetetlen sok feszültséggel, és hát az állandó küzdelemmel a világ egyik legnagyobb hadserege ellen, és egy gátlástalan agresszorral szemben. Tehát ez olyannyira nincsen kanyarban ez a téma, hogy az uniós csatlakozás megindítása is még nagyon távoli dolog.
2: A legerősebbet hadd dobjam be, István. Jobb lesz, mint az energia, hidd el. Meg arról még sokat fogunk beszélni, mondjuk erről is. Ugye a varsói gyors metafora, kérdés az, hogy másolható ez a lengyel jogállami modell. Magyar Péter a lengyel tapasztalatokat kérte a jogállamisági viták rendezésére és az EU-s pénzek hazahozatalára. A lengyel minta importálása azt jelenti, hogy Magyarország is kemény, jogilag határesetnek számító eszközökkel kell, hogy visszacsinálja a jogállamot, vagy pedig Brüsszelben egyszerűen elég a politikai elitcsere és a jó fiú póz ahhoz, hogy jöjjenek a milliárdok.
3: Biztos, hogy nem elég.
2: Kell nekünk ez a lengyel modell?
4: De ez nem modell. Tehát, hogy ez, meg, ha a modell, akkor nem a lengyelek
2: modellje.
4: Ez Európának volt a modellje igazából, hogy a lengyelektől mi az, amit elvárnak, és mi az, amit teljesítenek, és mi az, amit már elfogadnak, vagy mi az, amiben megelőlegezik a bizalmat, vagy mi az, amit már nem is kérnek. Tehát, hogy ez nem ez a lengyelekre való, vagy a lengyel történésre, a varsói gyorsra való reagálásnak a mintája. És nekem is pont az jutott eszembe, hogy például a közmédiában már nem követ. Vettük le a lengyel mintát, mert ott elég rövidre zárták a történetet. Az hozzátartozik egyébként, hogy a lengyel közmédia, tudom, hogy nehéz elképzelni, de a magyar közmédiánál ezerszer pusztítóbban tolta a propagandát. Tehát az, minthogyha a riposzt lett volna a közmédia Magyarországon körülbelül olyan szinten.
3: Igen, mondjuk a lengyel sajtópiac viszont annyiban meg különbözik, hogy sokkal diverzebb a piac, és ott vannak nagy külföldi koncernek, médiavállalatok, amerikaiak többek között, egy sokkal nagyobb piacról van szó, nem volt a közmédia mindent leuraló propagandagépezet, mert egy csomó más hang is volt mellette erősen.
2: Hát az itt is volt.
3: Erősen, és hangosan jelen.
2: Telex, 444, Partizán. Online teret maximálisan leuralták.
3: Az online teret sem uralták le, mondjuk úgy, hogy változtak a körülmények, tehát mondjuk amikor belépett az uniós médiaszabályozás, és megszűnt a politikai hirdetés a socialben, akkor érezhetően visszaesett a propagandának a hangja, ugye akkor próbált Orbán Viktor a harcosok klubjával erősíteni, de azt most én a teljes médiapiacot nézve, és a propaganda erősségének a mértékét nézve, a lengyel médiapiac sokkal sokszínűbb, okay. és sokkal a propaganda kevésbé tudta leuralni a közbeszédet. Többek között okay. egyébként ennek is volt köszönhető az, hogy könnyebben ment a váltás. De ami ebben a történetben, amit felvetettél, igazán izgalmas, hogy a lengyel közjogi rendszer az teljesen más, mint a magyar. Ott egy nagyon erős elnöki rendszer van, ami majd azt jelenti, hogy a hiába a kormányzó párt, hiába a megválasztott miniszterelnök, az elnök az tudja blokkolni adott esetben a küllők közé oda tenni a botot.
4: Szokta.
3: És ez akadályozza ugye azoknak a vállalásoknak a teljesítését, amit vállalt az Unió felé Lengyelország, és amely pénzeket egyébként megelőlegezett a bizottság. És szerintem épp itt van most a probléma, hogy Magyarországnak nem biztos, hogy elég lesz bemondania azt, hogy mit tervez, annak ellenére sem, hogy Magyarországon sokkal egyszerűbb lesz Magyar Péter dolga, mint Tusknak.
4: Magyar Péter nem hivatkozhat arra, hogy Sülyog Tamás miatt nem tudja végrehajtani, amit végre kell.
2: Jöttek még remek kérdések az Unióval kapcsolatban, ezt a legvégére tesszük majd az utolsó blogba, ott fogunk válaszolgatni még ezekre. Egy nagyon gyorsan csak reagálnék, az öt forgatás óta nem öltözött át Boros, kérdezi de Norb. Nem, ez nem az a póló, drága barátom, de hasonló a színe, de nem az. Majd nézd meg, hasonlítsd össze a kettőt. A másik pedig Tamás az Arzenál bajnoki címe kapcsán lesz rajtad Arzenál ezen a napokban? Nem, mert Manchester United szurkoló vagyok. Úgyhogy innen folytatjuk hamarosan.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: klubban nincs hely nekem.
1: Műsorajánló. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: Provokatőr ismételten, nagy örömmel köszöntünk mindenkit. Onodi Molnár Dóra, Dévényi István, Boros Tamás. Kanyarodjunk rá a fő témánkra, a bulvárra, hát erre vártunk, ezért jöttünk. Varga Judit és Magyar Péter. A következő provokatív állítás az így hangzik. A kegyelmi botránynál kiderült, hogy Varga Juditot átverték.
3: Mielőtt rákanyarodnánk, az jutott eszem itt az előző blokk végén, hogy ugye említetted, hogy milyen jó kérdések érkeztek az Európai Unióról, majd megtudtuk, hogy már átöltöztél, és hogy Manchester szurkoló vagy, és azokat meghagyjuk a műsor végére.
2: Nem csak erre gyorsan reagálunk.
3: Persze.
2: Beszéljünk a bulvárról.
3: Miért?
2: De kegyelmi botrány. Átverték Varga Juditot, vagy sem? Miért védte meg Magyar Péter Varga Juditot? Mert még gyengéd érzelmeket táplál iránta, vagy a családi béke, vagy nem is védte meg? Mi az álláspontotok, mielőtt én elmondanám a saját véleményemet?
3: Na, hogy ez a történet, ez szerintem még sötétebbé vált, mint amilyen eddig volt. Nagyon sok mindent tudtunk eddig is, de ez az egy-két részlet, ami most kiderült pluszban, az bennem legalábbis átrajzolta is, hogy egy még fenyegetőbb, a Fidesz nézve még fenyegetőbb történet kezd kirajzolódni. Ugye, amit nem tudtunk, hogy volt ez a bizonyos rohamtempó, ami a eljárási rendtől való totális eltérés volt, és hogy egy nap alatt lezavarták azt, amit máskor több héten keresztül ilyen szakmai, szakértői, minisztériumi munkával együtt, egyeztetve, megbeszélve hajtottak végre ezekben a kegyelmi ügyekben. Itt ugye az történt, hogy kvázi reggel Novák Katalin aláírta, és pár órával később Varga Judit pedig ellenjegyezte, ami abszolút arra utal, hogy itt eltértek. Persze tudjuk, hogy eltértek, de hogy itt nagyon fontos volt valakinek az, hogy megszülessen ez a kegyelmi döntés. És a másik, ami szintén ilyen újdonságnak mondható, hogy a köztársasági elnöki hivatalban kvázi várták, hogy megérkezzen ez a kegyelmi kérvény. Ugye erre utal a Tuzson Bencének írt miniszteri feljegyzés. Tehát olyan erős volt a lobby a háttérben, hogy a köztársasági elnöki hivatal kisajtolta a minisztériumból azt, hogy ez villámgyorsan megszülessen ez a döntés. És a harmadik, ami aztán végképp már ilyen bűnügyi hangulatot ad ennek az egésznek, hogy becsomagolták a K. Endrének a kegyelmi ügyét, ugye a Budaházi Györgyéknek a kegyelmi történetébe, ami akkor már hetek, hónapok óta foglalkoztatta a közvéleményt. Ott úgy Csintona Sándor is felszólalt, ugye a Skrapszky Fruzsina is, nagyon sokan álltak ki amellett, hogy olyan eljárási problémák voltak ebben az egészben a rendőrség részéről, hogy tulajdonképpen már letöltötték a büntetésüket, és még mindig ott van a büntetésük, hogy ezzel valamit tenni kell. És a pápa látogatásra hivatkozva, ez is egyébként egy gyönyörű része a történetnek, fogták és besuvasztották a Budaházyék ügyeihez ezt a K. Andrés ügyet, és aztán villámgyorsan átverték Varga Juditon. Hogy átverték-e, vagy sem?
2: Szerintem ez kulcs, hogy ez a szolgálati út, amiről olvashattunk, amely ugye úgy néz ki, hogy akkor köztársasági elnök aláír, visszaküldi az igazságügyi miniszterhez. Hetek, hónapok, mire ez a szolgálati út...
3: Hát hetek szoktak lenni, igen, ugye arról beszéltek. Répási Róbert is.
2: Most igen, azt mondom, négy órán belül. Tehát, hogy de hadd mondjam már végig a gondolatot.
3: De még én nem mondtam végig.
2: De hát szünetet tartottál, ez egy óriási hiba ebben. Ne, tartottam szünetet. Levegőt vettél István, majd leszoksz a levegővételről, vagy bőrlégzésre váltasz. Tehát ha nem gyulladt ki a lámpa ott Varga Judit fejében, hogy itt valami nem kóser, hogy ezt ennyire gyorsan visszalökik elé, hogy akkor írd alá, ne nézzük már egymást hülyének. Na. Tehát, hogy sejtenie kell.
3: Tudom, az, hogy átverték, vagy nem verték, vagy elcseszte, vagy nem cseszte, ugye most arra hivatkoznak, hogy volt ez a szokás jog, hogy ellenjük. Tudom, az, hogy átverték, vagy nem verték, vagy elcseszte,

0: Lok Zoltán, aki hát most megint nem szólalt meg, csak egy korábbi interjúját belinkelte itt, hogy tessék, hogy ezt elmondtam. Ha Balog Zoltán tudta, hogy erre megy ki a játék, akkor még rosszabb. Mert akkor egy pedofil bűncselekményt segítő elítéltet juttatott kegyelemhez, hogy gyermekek mellett dolgozhasson. Tehát már akkor abszolút vállalhatatlanná válik minden. Hogyha meg még egyen feljebb van ennek a történetnek a mozgató rúgója, nem Balog Zoltán szintjén, mert tényleg nagyon durva volt a lobby erő, legalábbis úgy tűnik, hát akkor, ha az a verzió igazolódik be, akkor meg azt gondolom, hogy akkor a Fidesznek vége. De akkor totálisan. Tehát akkor menthetetlen.
1: Szerintem ennek a szenzációigénynek nem fog megfelelni majd az a akta, amit majd a köztársasági elnök esetlegesen nyilvánosságra fog hozni, mert ugye ott is van egy dokumentum
2: arról, hogy hogyan... Bocsátja már.
1: Biztos, csak azt mondom, hogy ebből nem lesz a szenzációigény kielégítve, mert én azt vélelmezem, hogy nem fog kiderülni, hogy ez a fölülről való nyomás, ez pontosan honnan érkezik. A dolognak az egész rendkívülisége és gyorsasága, ami most egyébként kiderült, tehát azért sokkal több mindent tudunk már a kegyelmi ügyről, mint korábban, tehát most ezzel, hogy a Magyar Péter nyilvánosságra hozta a minisztériumi feljegyzéseket, azért abból, amit már említettél és részleteztél, hogy milyen gyorsan és mindenféle hivatali protokollokat felülírva nyomták keresztül a köztársasági elnöki hivatalból érkező kérést. De ugye a pont a rendkívülisége és a gyorsasága miatt, és egyébként a városi legendák is arról szólnak, hogy ez nagyon felülről érkezett ez a kérés K. Endre ügyében. Ez én szerintem nem fog ebből a...
0: Ott még Balog Zoltán se lesz megemlítve, mert ez a lobby tevékenység nyilván nem hivatalos levelezésben zajlott. Tehát, hogy az, hogy Balog Zoltán aztán elvitte a balhét, annak idején valamennyire, legalább. Hát legalább annyit elmondott, hogy igen, ő lobbizott, aminek következménye nem lett, de úgy értem, hogy elvitte a balhét, hogy legalább miután már mindenki erről beszélt, és összeállt a kép, akkor legalább tényleg azt mondta, hogy jó, igen, tényleg én voltam. De hogy őt kitolta is, hogy mögötte milyen erők mozogtak, az abszolút, az csak Balog Zoltán tudná elmondani. Ő meg nem fogja.
1: Az egy nagy kérdés, hogy a református egyházon belül az ő pozíciója hogyan fog alakulni. Még a kampány előtti időszakban ő eléggé sikeresen építette vissza magát, hogy újra megválasszák őt a reformátusok vezetőjének. Az egy nagy kérdés, hogy az egyházon belül lesz-e olyan igény, hogy egyrészt tisztázza magát, másrészt pedig, hogy aki egy ilyen ügyben érintett, az talán mégse vezessen egy egyházat.
2: Az a határozott és, hát mondhatom, agresszív kampányolás, ami az előző választásoknál megszokott volt, mondjuk akár a katolikus egyház részéről, de a reformátusok részéről is tapasztalhatunk ilyet, az most nem volt meg 2026-ban, és ez nem véletlen. Ez a kegyelmi botránynak volt köszönhető. Ha már csak ez az egyetlen pozitívuma, hogy megtörtént ez az aljasság és ez az egész. Jó, nyilván ennek van egy egyéb pozitív hozadéka is, de ha csak ennyi történt, hogy a vallás, az egyház picit távolodott a politikától, akkor azt gondolom, hogy egész magyarországnyi választópolgár nyert ezzel, hogy most már nem fogják annyira beleártani magukat ebbe a napi játékba.
1: Mondjuk azért dolgozniuk kell még az egyházaknak. Tehát itt azért van munka bőven.
2: Lesz itt még háború, lesz itt még harc ezen a téren. Orbán Viktor interjújából idéznék. A polgári közép megtartásában Novák Katalin elnökasszonynak és Varga Judit miniszterasszonynak óriási szerepük volt, jó, ezt hagyjuk. Őket semlegesítették, kilőtték, levadázták. Na, mit kezdjünk ezzel?
0: Semmit. Hát ez Orbán Viktornak már olyan... Ez már olyan szintű valóságtorzítása Orbánnak, hogy ezzel te nem tudsz mit kezdeni, minek? A vadhajtások köre és az a szavazóbázis, ami ott van, az úgyis eddig is ezt hitte, eztán is ezt fogja hinni, a valóság oda úgyse fog megérkezni, úgyhogy teljesen mindegy.
2: Figyelj, ez csak tehát az események tükrében, és pontosan tudnia kellett Orbán Viktornak, hogy itt ezek a dokumentumok nyilvánosságra kerülnek. Sok újdonságot nem tudtunk meg belőlük, de azt egész biztosan, hogy őket nem semlegesítették, nem lőtték és nem vadázták le, hanem belülről érkezett az a kérés. Tehát ez a ti hibátok. Tehát ezt épésszel látni kell. Na most, ha ide veszem ezt az interjút, és azért

0: Nagyon fontos ez az interjú részlet, mert pontosan mutatja azt, hogy milyen irányt akar követni Orbán Viktor. És most nem a széről építkezés, mondom meg, vadhajtások, hanem ennek a szimbolikáját, hogy ő tényleg abban hisz, hogy egy alternatív valóságot fog felépíteni. Amikor elment Dobmenhez, akkor érezte, hogy Dobmen ebben neki partnere lesz, bármikor. Segíteni fog neki ebben, hogy egy alternatív valóságot felépítsen. Akiket pedig felsorolt az Inda médiától kezdve, ugye így említette. Igen. Mandiner profi. Tudta, hogy ott már nincs meg az a hívő alap, amivel őt akár a legszélére is elkísérik. Dobmen bármikor, ha füttyent egyet Orbán Viktor, ő a lábához költözik, és dorombol neki. A Mandiner már nem egyértelmű. Nem véletlen, hogy ott azért páran fölmondtak. Nem akartak már részt venni abban, amiben. Láthatjuk, hogy Kohán Mátyásnál milyen attitűdváltás ment végbe.
1: Megjavult.
0: Azzal, hogy elvesztették a választásokat. Hirtelen objektivitás költözött az ő kommunikációjába. És még sorolhatnám. Tehát, hogy Orbán is tudta és érezte, hogy ott azért vannak hát így hívom őket, egyéniségek. Ő most szerintem egy olyan világot szeretne felépíteni, amiben tehát neki tudnia kell, hogy azok a katonák, akik fölveszik az ő mezét, az ő csapatában fognak játszani, azok gondolkodás nélkül minden szavát a magukévá teszik, és bármit kér tőlük, ők azt végrehajtják. Dobmen ilyen lesz.
1: Én azt látom, hogy lehet, hogy így van egyébként, mert alátámasztja azt, hogy van egyfajta tülekedés már, ugye, hát csökken a vadászmező, ugye a közpénzek elzárása azért az ki szokta apasztani az ilyen vadászmezőket, és én látok már egyfajta tülekedést abban, hogy próbálnak a vadhajtásoknál vadhajtásabbá válni, hogy megfeleljenek ennek az orbáni kívánalmaknak. Én egyébként ide sorakoztatom a Havasi Bertalant is, mint aki nagyon ügyesen hamar észlelte a új időket, és ugye elment a Karmelitába, és akkor betolta ezt a kiperkálod öcsi szöveget.
2: Valami, hogyha beleragadtak volna a saját kampányszövegükbe.
1: Rosszabb. Tehát, hogy azért mondom, hogy van egy tülekedés, hogy még elindultak abba az irányba, hogy ebben az új orbáni média világban nekik helyük legyen. Tényleg, én ezt látom, mondom, szerintem a Havasi Berci is ide tartozik, és Lőn világosság, ugye meg is kapja ismét a sajtófőnöki
2: pozíciót. Meghosszabbítjuk Bicskéig attitűd Orbán Viktortól.
1: Vagy ott van Kötter Tamás, akit pont ma volt szerencsém megtekinteni a vezércímű műsorba, aki egy újfajta megközelítést adott a kegyelmi ügynek, mert azt mondta, hogy nagyon rossz hírem van a 45-50 feletti elhanyagolt háziasszonyoknak, akik piszkos kis vágyaikba avatárként beleképzelték Magyar Pétert, mert magyar úr nem tudta elengedni a feleségét. Azért ez már az irány, az a szint.
2: Engem arra emlékeztet, és a Havasi Bertalan kommunikációja teljesen ilyen DK-s tempóra emlékeztet, hiszen amikor elkezd dolvadni egy párt, és egyre kisebb lesz a szavazótábora, az a szavazótábor viszont egyre lelkesebb és egyre fanatikusabb, tehát amikor táplálni kell őket, akkor azt egyre karakteresebb és szélsőségesebb megnyilvánulásokkal lehet. Nyilván még nem tartott a Fidesz, ahol a DK, de nagyon azokat a jeleket látom, ahogy a csökkenő, ám de egyre agresszívabb és szélsőségesebb rajongótábort etetni kell.
1: Ez így van.
2: De azt is látom, hogy Havasi Bertalan tényleg, tehát ugye volt nekik egy narratívájuk még, amikor a Magyar Péter elindult 2024 februárjában, hogy a miniszterfeleség, meg a öcsi, Petike,
1: Bütyök,
2: és most azért azt látjuk, hogy egy elég nagy felhatalmazással a háta mögött miniszterelnökké vált az az ember, akit ők így szólongattak, és nem tud narratívát váltani, még mindig beleragadt abba a szövegelésbe, amit a kezdetek kezdetén fölépítettek. Ez is nekem a DK-sodás tünete.
1: Magukra maradtak, tehát Orbán Viktor fogta ezt az egész pereputyot és ott hagyta. kész. Uh-huh. És elment ugye majd valamit kezdeni. Nincs központi iránymutatás. Hát a Emiliával is tegnap emlékszel beszéltünk róla, hogy mikor mondta, hogy ilyen őszinte pillanatokban, hogy hát meg kell tanulnunk önállóan gondolkodni, mert hogy nem egészen úgy. Tehát, hogy, és ezt nem már nem csak ő mondta, ezt ugye a Néző László is mondta, hogy egy olyan helyzetben találták magukat, hogy miközben egzisztenciális pánikban vannak, és a fene gondolta volna, hogy ez az egzisztenciális pánik ilyen gyorsan nem indokolt lesz, mert hogy itt nem, hogy nem voltak tartalékok, itt még a
0: ellopott. A durva az, hogy szerintem ők is azt gondolták.
1: Azt
0: ők
1: gondolták.
0: Is hallották. Persze, bentről, hogy milyen
1: majd 4 évig, 8 évig.
0: Hogy 4 évig jók persze. leszünk, és akkor fenntartják nagyjából, hogy 80%-on el fog pöfögni a következő választásig, és így, hogy rántják ki alóluk a szőnyeget, hihetetlen meglepődések vannak. Olyan ilyen tágra nyílt szemeket látunk mi az Istvánnal itt ott műsorok szüneteiben, amit nyilván nem mondhatnak
2: Gava
0: el.
2: Gava kalkuláltak, hogy van ilyen tartalék.
0: Hadd tegyek még egy fontos kitételt ahhoz, amit a Dokmennel kapcsolatban elmondhatom. Most Orbán Viktornak olyan emberekre van szüksége, akik abban az illúzióban élnek, hogy ők szabadok. Ez nagyon fontos. Mert az az ember megvezethető, anélkül, hogy neki kognitív diszonanciával kellene találkoznia, aki azt hiszi, hogy a saját belső drive-ja szerint jár el, és e szerint követ egy szent vezetőt. Ez a kulcsa az egésznek. Tehát neki pánkokra, hippikre van szüksége, akik mellesleg pontosan azt gondolják a világról, mint ő. Nem tudom, hogy ez mennyire érthető. Mert, és ezért mondta azt, hogy neki nem a mandineresek kellenek, mert a mandiner elindult valahonnan. Azért az egy nyílt világ volt. Hát emlékezzünk rá, Farkas Attila Mártonokkal készítettek interjúkat, és emlékezzünk arra, hogy kiket szemléztek. Azt nem mondom az utolsó pillanatig, de mondjuk a kampány finishig. Kiket szólaltattak meg?
1: Amikor már betolták őket az MTC-jel, akkor már nagyon durva állapotban voltak.
0: Igen,
1: ott a Rajcsányi Gellért leváltása környékén volt az, hogy...
0: És hogy fordultak rá egy olyan trekre, ami tudta Orbán is, hogy az nem az övék. Tehát, hogy ott biztos, hogy voltak belső feszültségek. Ennek is köszönhető szerintem, hogy nagyon gyorsan felmondott Hoppá, Hunor és Móna Márk. Mert ott megvoltak azok a kérések, fentről, amit néhányan nem teljesítettek szívesen.
2: De most neki
0: olyanokra van szüksége, akik saját magukat hipnotizálták már, hogy én szabad vagyok, szabad akaratomból mondom azt, amit akarok. Én ezt így gondolom, és tök véletlen, hogy a miniszterelnök is 100-ból 100 témában ugyanazt gondolja.
2: De ebből lehet szavazótábort építeni?
0: Ilyen Dokmen, ilyen Gajdics Otto.
2: De ez hány százalék?
0: Ez nem szavazótábor, nem első körben.
2: De hát abból indulunk ki, hogy
0: első körben hadseregre van szüksége Orbánnak.
2: Szeretné a pártját.
1: Ja, nem. Nem. Azt hiszem, az felejtős, de...
2: És akkor lesz egy új... pártja?
1: Aha, igen.
2: Vagy elindít egy új mozgalmat?
1: Én már elmondtam ezt az elképzelésemet, hogy szerintem a Fidesz ketté fog szakadni, lesz egy egyetem. Jelen pillanatban a Ferenc Orsolya féle, nem biztos, hogy ő lesz az arca, de ez a polgári középen maradó,
2: meg lesz a szélső jobbos. Tisza.
1: Hát de azt hiszem mindenütt ott van, tehát hogy az majd, azért vannak olyan emberek, akik hasonlóan gondolkodnak, mint mondjuk a tiszások sok mindenben, de maradnak fideszesek, meg nekik fontos ez a nemzeti gondolat, bármit is jelentsen az a Fidesznél. Szóval igen, ketté fog szakadni, aztán majd választások előtt majd megint elindulnak már kéz a kézben egy irányba. Én ezt gondolom most, de olyan szempontból, hogy mi lesz a kifutása Orbáni tervnek, amit a Tomi mondott, mert hogy az mindegy, hogy mi az Orbánnak a terve, mert neki valóban seregre van szüksége. És én is ezt gondolom egyébként, hogy.
2: De seregre
1: hogy
2: mihez?
1: Önradikalizált. Hát ahhoz, hogy megteremtse azt a szélső jobbos
0: szórja bázis. Az üzenetet, szórja azt az üzenetet, és akkor amit ő is mond.
2: Beleütközik a mi hazánkba.
1: Aha, és? Hát majd megpróbálják betarálni.
0: És itt jöttem rá arra, hogy...
1: Na bocsánat, csak téged akarok alátámasztani, hogy valóban, tényleg akik már önmagukat fanatizálták azzal, hogy hát mint Otto is, nem? Hogy itt ült a műsorban, és...
0: Nem, aki tényleg elhiszi, hogy független, tudom.
1: Igen, de ő kognitív diszonanciát próbál ugye feloldani azzal, hogy de hát én végig önállóan megízi. Aztán utána, amikor belekérdeztünk, akkor kérdezik, jó, hát azt is kellett volna mondani, ezt is kellett volna mondani, igen, azért nem mondtam ezt, ezért nem mondtam. Neki tényleg olyan emberek kellenek, akiknek ez meg se fordult a fejébe, hogy problémák voltak, hanem csak az, hogy menni kell elő. És ugye azzal, én úgy hallottam, hogy azzal hitegetik a most kirúgottakat, meg még azokat a sokakat, akiket ki fognak rúgni, meg elvesztik a munkájukat a volt neres médiában, hogy majd valamikor év végére összeáll az Orbáni új média, és akkor ott majd lehet, hogy már megint lesz valami, csak hogy ahhoz teljesíteni kell. És én már látom azokat a figurákat, akik már oda tartanak.
0: Hát
1: például a kegyelmi ügyet megfejtette az egyik influencerük úgy, hogy igazából ott a Fidesz Fideszen belül azok gerjesztették az egészet, majd nyomták ki, akik már akkor a Tiszának dolgoztak.
0: Ez simán lehet.
2: Én hallottam olyan megfejtést is, hogy az Orbánt védendő erők mozdultak meg akkor, amikor a Novák Katalint a kegyelmi ügyön keresztül Orbán Viktor szándékosan buktatta meg, ez is elég sokszor elhangzott ez a konteó, hogy saját maga próbálta a konkurenciát gyengíteni, mert Novákban rivális látott.
1: Ezt én is hallottam akkoriban, de ki látott Novák Katalinban rivális, tehát lássuk be.
2: De szerintem annyiban még kanyarodjunk vissza a kegyelmi ügyhöz.
0: De csak hogy... nagyon röviden, mert hamarosan befejeződik ez a blokkunk.
2: Hogy van egy fontos rész, hogy parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezi a Tisza, úgy, hogy kibővítenék a vizsgálóbizottság jogkörét, tehát köteles lesz megjelenni az, akit oda meghívnak meghallgatni. Uh-huh. Ugye eddig a vizsgálóbizottságok ilyen kvázi szervezetként működtek, és hogyha valaki nem ment oda el, akkor hát így járt a bizottság tagja, ráadásul az elmúlt 16 évben ellenzéki kezdeményezésre nem is állt föl vizsgálóbizottság. Most, hogyha tényleg bevezetik azt, hogy akár rendőri előállítással is be lehet valakit vinni a vizsgálóbizottság elé, az egy nagyon furcsa politikai helyzetet teremt, nem tudom, hogy van-e idő kifejteni, mert ez egy nagy kockázat a Tiszának azért, hogy egy ilyen törvényt megalkot, mert nem mindig lesz kétharmados felhatalmazásuk.
0: Folytatásban még erősen gondolkodom rajta, hogy ez kapjon-e időt. Minden esetre azt nem fejtettük meg, hogy mit érez Magyar Péter Varga Judit iránt, már pedig ugye ez lett volna ennek a blokknak a lényege, de nem vagyok.
1: Visszatérhetünk rá a Kötter szálon, haladhatunk tovább.
0: A Kötter szálon lehet, hogy visszatérünk, viszont ezt így most, ahogy tudtuk, megfejtettük, nagyon-nagyon rövid szünetet tartunk, ilyen 20 másodperceset, és jövünk vissza.
3: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Tűzszünetet sürgetett Ukrajnában a miniszterelnök, a közlekedésben is újjáépül a lengyel-magyar barátság, folytatódik a napos idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Mielőbbi tűzszünetet és tartós békét sürgetett az orosz-ukrán háborúban Magyar Péter. A miniszterelnök Varsóban beszélt arról, hogy ebben a háborúban Ukrajna az áldozat, és minden joga megvan arra, hogy megvédje szuverenitását és területi integritását. Hangsúlyozta azt is, hogy a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak garantálása az előzetes feltétele annak, hogy Magyarország jóváhagyását adja az ukrán uniós csatlakozás első fejezetének megnyitásához. Megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos magyar-ukrán szakértői konzultációk. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország kiáll Ukrajna önállósága és területi egysége mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, amelyet rendezni kell. Ukrajna elkötelezett a kisebbségi jogok európai normáknak megfelelő biztosítása mellett. Erről már az ukrán külügyminiszter írta az egyeztetések kapcsán. Andrej Sibiha megerősítette, Ukrajna nagyra értékeli, hogy Magyarország egyértelműen elítélte a közelmúltbeli orosz támadásokat, köztük a Kárpátalját ért csapásokat. Mérföldkőnek nevezte a felvidéki magyarság jogvédelmében a szlovák alkotmánybíróság egyik ítéletét a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán elmondta, hogy a döntés szerint Bosics Miklós magyar állampolgár és társai megtarthatják a Szlovákiában örökölt családi erdejüket. A tárcavezető ugyanakkor hangsúlyozta, a valódi áttörés még várat magára. Az Európai Parlament ma fogadta el azt a határozatot, melyben felhívja a szlovák kormányt, hogy szüntesse be a Benes dekrétumokon alapuló, az ott élő kisebbségeket, köztük a magyarokat sújtó földelkobzásokat. A közlekedésben is újjáépül a lengyel-magyar barátság, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter Varsóban, miután tárgyalta a lengyel infrastruktúráért felelős miniszterrel. Vitézi Dávid lengyel kollégájával a vasúti és légi közlekedési fejlesztések összehangolásáról állapodott meg. Közösen szeretnék elérni azt is, hogy több uniós forrás jusson a kelet-közép-európai vasúti beruházásokra. Június 20-án rendezik meg az idei múzeumok éjszakáját országszerte több száz helyszínen. A program idei nagykövete Mautner Zsófia gasztronómiai szakíró, a kiemelt város pedig Sopron lesz. A látogatókat koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív programokkal és családi eseményekkel várják a múzeumok és a kiállítóhelyek. Folytatódik a napos fátyol felhős idő, egy-egy zápor, zivatar ma a nyugati határnál, holnap a középső területeken alakulhat ki. Többfelé megerősödik a szél, hajnalban 5-15, holnap délután 22-27 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jegeszuhany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévény István társaságában.
2: Megígértem, és az élet szép szó, ha megtartják úgy jó, itt vagyunk, folytatjuk a provokatőrt, annak is a 146. epizódját egészen 1862-ig meg sem állunk. Igaz, István? El tudsz-e viselni engem még? 1600, nem tudom, hány epizódon kell.
3: Szerinted?
2: Jó, csak eszembe jutott, nyilván nem. Hát el tudsz, csak igen, néhány ideg összeomlás és terápia segítségével. No. Gaudi nagy.
3: Az is jó, meg majd...
2: Drága vagy.
3: Nem, közben a terápiáról jutott eszembe, hogy ha már itt van Dóra, hogy ő kérdezett egy érdekeset egyébként, és te is szereted ezeket a lelki és pszichés témákat.
2: Csak ezeket.
3: Hogy kérdeztél ugye Magyar Pétertől a sajtótájékoztatóján, és egy meglepő kérdés volt olyan szempontból, hogy ilyeneket nem nagyon szoktak kérdezni az újságírók, mert inkább ilyen konkrét ügyek meg ez, hogy az, hogy volt, és ott volt a te kérdésed, ami... mintha kicsit meg is lepődött volna Magyar Péter, aztán mondta, hogy igen.
2: Egy szó volt, nem? Randi? Ennyi. Nem így van. Jó, bocsánat.
4: De tényleg beleragadt a Blik Rúzsba, én
3: látom. Teljesen, abszolút ezt a szállat szeretem.
2: Próbálok fellazítani titeket, de látom, hogy ma ilyen nagyon áramvonalasak vagyunk.
3: Alig van időnk megfejteni a világot. Szóval, hogy mi, tehát a pontosan, hogy volt a kérdés? Aztán majd eldöntött te, hogy beszéljünk el, de te is szereted az ilyen témákat.
2: Jó, menjen.
4: Ugye egy nappal voltunk azután, hogy Elritók Nórának, az Igaz Gyöngy Alapítvány alapító igazgatójának kiment az a interjúja a Partizánon, amelyben elmondta, hogy ebben az elmúlt 16 évben hogyan tette tönkre az életét az, hogy a Fidesz ellenségnek tekintette azt a civil szervezetet, amelyben ő hátrányos helyzetű roma családokért tevékenykedik, és hogyan az alkotmányvédelmi hivataltól kezdve a minisztériumi vegzáláson keresztül mi mindenen kellett keresztül mennie. Egyébként ez tényleg nagyon sok civil szervezeti munkatársnak traumája volt, hogy a tönk szélére kerültek, hogy küzdeniük kellett azokért a célcsoportokért, akiknek...
3: És Balogh Zoltán ott se volt cuki.
4: És ott se volt cuki Balogh Zoltán, és ennek kapcsán meg azért is, mert éppen pont a napokban készítettem egy podcastot egy traumakutatóval, hogy ezek a sérülések, ezek most egyre többször kerülnek elő a nyilvánosságban, egyre többen merik elmondani, hogy mi történt velük, és ez felveti azt a kérdést, hogy nem lenne érdemes tudatosan foglalkozni ezekkel a sérülésekkel, és esetleg úgy csatornázni, hogy abból valami össztársadalmi tanulási folyamat szülessen, hogy ne történhessen meg ilyen...
2: Ezt kérdeztem.
4: És ehhez van,
3: nem a szokásos.
4: És ehhez még hozzátettem, hogy egyébként, ha egy rendszerváltásban gondolkodunk, és közös országot szeretnénk építeni nemzeti minimumokkal, akkor meg kéne haladni azokat a sérelmeinket, amelyeket egyébként nem sikerült eddig begyógyítani, és ez volt többek között annak az alapja is, hogy a Fidesz ki tudta használni az embereknek ezt a elfojtott indulatát, és itt gondolok arra, hogy elmaradt a szembenézés a Trianonnal, a holokauszttal, 56-tal, a rendszerváltással, és hogyha ez megtörténne, hogyha elindulna egy ilyen tisztulási folyamat, akkor el tudna jutni a Magyarország egy olyan egészségesebb állapotba, ahol már komolyan ki tudnak alakulni nemzeti minimumok, és ahol a társadalom immunis már arra, hogyha egy politikai erő az egymás elleni gyűlöletben látja a politikai haszonszerzésnek a kulcsát. És ezt kérdeztem.
2: Bravo.
4: És nyitottnak mutatkozott rajta.
2: István tudja, hogy én az elmúlt, de én még a kampány alatt is, csak tudod, mi a különbség? Kampány óta elmondom, és azt mondják, hogy ezzel tudunk menni, de én a kampány előtt is mondtam már ugyanezeket, és tudod, mi volt rá a válasz? Aha, és akkor hogy fognak börtönbe kerülni a fideszesek? Boros nem akarja megbüntetni a fideszeseket. Nem akarja őket börtönbe látni, csak ezért beszél erről, megint relativizál. Tehát, hogy ez a mocsok fonáksága az egésznek, de minden szavadat ettem, ittam, imádom. Nagyon
3: na ugye, mondtam.
2: Ez igen. Bocsánat, én ezt nem hallottam, nem néztem végig a teljes sajtótájt.
4: Én az utolsó előtti voltam, úgyhogy nem csodálom, hogy a
2: én két óráig bírtam nagyjából, de tényleg annyit tudtam földolgozni, így félfüllel hallgattam, meg betettem ilyen podcast-szerűen. Huhá!
3: Csak hogy ezen az úton elinduljunk, ott a startvonal a közelmúlt.
4: Hát bizony. Tehát,
3: itt nem lehet 56-tal, meg Trianonnal, meg holokausztal kezdeni, mert mint kiderült erre a magyar társadalom még nincs felkészülve.
4: De muszáj, hogy valami de legyen.
2: De semmi nincs felkészülve.
3: Igen, csak azt mondom, hogy azért nem ott kell kezdeni, hanem inkább a NER traumáinak a feldolgozásával, mert ha az sikerül feldolgozni, onnan lehet, hogyha most visszacsapunk oda, szerintem akkor nem. Tehát most
2: nem értek egyet is
4: vár. De
3: várjatok, mindjárt mondjátok, és ezt azért gondolom, hogy most a NER traumákkal kell kezdeni, mert most mindenki ebben a lázban ég. Most a társaság egyik, vagy a társadalom egy jelentős része elszámoltatást akar, igazságszolgáltatást, vagy akar, vagyonvisszaszerzést akar. Én abszolút joggal, és teljesen megértem. De ebben a hangulatban igenis, mikor minden körül fog pörögni, az elmúlt 16 év körül fog pörögni, akkor annak a traumáit kell feldolgozni, és hogy szerintem itt 10-100 millió, nem tudjuk, hogy mennyi ilyen egyéni trauma van, ami soha nem fog felszínre kerülni. Mert nem olyan a súlya, úgymond, miközben önmagában mindegyik, pont ugyanazzal a helyi értékkel, pont ugyanolyan súlyos trauma. Elég csak az, hogy valakinek a munkahelyén azért kellett tartania a száját, mert fideszes a főnöke. Vagy kisvállalkozóként egy fideszes fővállalkozó alatt dolgozott. És ezek mind lerakódtak. És baromira megtanították a magyar társadalomnak 16 év alatt ezt a, nem megtanították, megerősítették ezt a kádári ne szólj szám, nem fáj fejem mentalitást. Ez volt az egyik. A másik mentalitás meg az, hogy a folyamatos fenyegetettség miatt a magyar társadalom folyamatos veszélyben érezte magát. És ilyenkor lép be az, hogy amikor vészhelyzetben vagy, akkor sémák működnek. Ugye ez a túl kell élni, túl kell élni, túl kell élni. És még rosszabb, mert még a szegénység kultúrájának bejött az alapvetése is, hogy csak én létezem és a családom. Nekem kell túlélni. Hogy élem túl? Úgyhogy ne szólj száj, nem fáj fejem. Mit eredményezett ez? Megszűnt az együttműködés, megszűnt a gyengéknek a támogatása, megszűnt egyáltalán a másik megértésének a kísérlet arra, hogy megértsem. Elfogadás, ez mind, hiszen ott az alapban az működött, hogy nekem a NER-t, és a családomnak túl kell élnem. Nem fizikailag úgyis, hanem gazdaságilag, hogy megmaradjon a munkám, és mindent. Most ezeket kellene valahogy a magyar társadalomnak így szembenéznie, hogy ennek intézményesített forma, vagy hogy fogalmam nincs, nem tudom, de valahogy szembenézni azzal, és azt mondani, pont az az én utolsó gondolatom is, mint a tiéd, hogy ez soha többet ne történhessen meg. Hogy mi volt benne a mi szerepünk, hogy mi volt benne az én szerepem, hogy áldozat voltam? Igen. De hogy voltam áldozat? Mi volt az én áldozati szerepem? Mi volt a sémám, ami miatt áldozat lettem? Fú, ez egy nagyon kemény meló. És ha ez megvan, akkor lehet azt mondani, hogy oké, és akkor vissza jó. A múltba.
4: Egyébként ez nem...
2: Én nem értek egyet, de akkor kezdte. És hát, ha veled se fogok.
4: Részben értek egyet, tehát ugye a közelmúltnak a történetei nagyon élénkek, és muszáj foglalkozni velük, különösképpen azért is, mert nagyon sok benne a bűncselekmény. És most nem csak a korrupcióra gondolok, hanem a hivatali visszaélésről. Mm-hmm. Egy csomó olyan büntető törvénykönyv által nevesített bűncselekmény van, amit nem lehet... büntetlenül hagyni, már csak amiatt se, hogy annak legyen egy elrettentő ereje, hogy ilyet nem csinálunk a közeljövőben, meg a távoli jövőben sem. Ugyanakkor nem csak a közelmúlttal kellene foglalkozni, és ezt az is...
3: De nem is ezt mondtam, csak az, hogy az első lépés.
4: Párhuzamosan kell a dolgokat, ugyanis október 22-én nyilvánosságra fogja hozni Magyar Péter kormánya az ügynök aktákat az ígéretek szerint, márpedig az már történelmi traumákat fog föltépni. Lehet, hogy olyan sebeket, amely sebeket olyanok okozták, akik már nem élnek, vagy olyanokon okozták, akik már nem élnek, de ettől még a családok ugye viszik tovább ezeket a traumákat, és muszáj a kettőt egyszerre elindítani szerintem, mert hogy az viszont meg már még régebbi sérelmekhez és sebekhez vezet, tehát hogy ezt egyszerre kell. Ráadásul a kormányzati struktúrán belül, nyilván ez nem kormányprogram kérdése, de a kormányzati struktúrán belül az a intézet, amelyet Radnai Márk fog vezetni, abban én teljesen el tudok képzelni egy olyan munkacsoportot, ahol ez a társadalmi párbeszéd, ez elindítható, és akár külföldi jó példákat, mert azért volt mindenféle jó példa, mert más országokban is történtek súlyos történelmi bűnök, szembe kellett nézni az áldozatoknak az elkövetőkkel, és van rá gyakorlat, vagy jó tapasztalat, hogy ezt hogyan lehet úgy csinálni, hogy a gyógyulás irányába induljunk el, és ne újabb sebeket okozunk egymásnak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy erre elég nagy igény van, amikor egyébként ezt a kérdésemet feltettem, onnantól kezdve lényegében megállás nélkül kapom civilektől, szakértőktől, egyetemi kutatóktól az ötleteket, hogy miket lehetne csinálni. Tehát nagyon sok ember mozdult meg, és akarja ezt. Tehát, hogy ez nem csak egy, azt érzem, hogy nem csak egy buborékon belüli wishful thinking néhány embernél, hogy bárcsak, hanem ez most így tényleg az egész országban egy élénk. Főleg egyébként a generációkon. Igen, azt mondod, na, jó vagyok.
2: Igen.
3: Nem csak ez egy azt nagyon mondom, pici buborék, mert jó értelemben ez egy nagyon mondom, pici értelmiségi buborék.
2: Ezzel mindenki egyetértene, csak nagyon sokan, és van egy tiszás kemény mag, amely azt mondja, hogy persze, hogyne, nemzeti minimum, fogjunk össze, de előtte a bűnös fideszeseket azért zárjuk börtönbe.
4: De hát aki bűnt követett el, az zárjuk börtönbe szerintem is.
2: Igen.
4: Csak ez része a
2: csak ez meddig terjed ki? Mit gondolunk a fideszes szavazókról? Tehát itt kellene kezdeni, hogy a tiszes kemény mag mit gondol azokról,
4: de akik a Fideszre szavaztak? Szavazott, az nem követett el bűncselekményt. Aki túlárazott költség,
2: Dóra,
4: közbeszerzésen.
2: Nem érted. Te jogilag fogod meg ezt a történetet. Én most az eszmevilágról beszélek. Mit gondol arról, és nem az, hogy most börtönbe akarja csukni, vagy nem. Mit gondol arról a mezei, tiszás, kemény magos, hogy neki együtt kell élnie, dolgoznia a fideszes szavazóval, aki még mindig szentül hisz Orbán Viktorban, és azért dolgozik a maga eszközeinek megfelelően, vagy a mozgásterének megfelelően, hogy Orbán Viktor visszatérjen a hatalomba. Ezekkel mit kezdünk? Ez a kulcskérdés. Mert ha itt megvan a megbékélés, hogy értem, rendben van, semmi gond, egy ország vagyunk akkor is, tiszteletben tartom a véleményét, kiállok azért, hogy ő az utolsó lőállásig képviselhesse azt, amit ő gondol, észérvek mentén hajlandó vagyok vele vitázni, a személyét nem támadom. Ha ezekben a minimumokban megegyezünk, és ezt elfogadja, ott jön az a pont, ahol el lehet kezdeni erről beszélgetni. De ettől még baromira messze vagyunk. Én azt látom. Reagálva Istvánra, ha közelről nézem, akkor egyetértek veled. Nekem az a gondom, hogy ha itt a NER traumáira fordulunk rá, akkor csak azt fogjuk belevésni az emberek agyába, hogy ha nincs NER, akkor minden oké. Okay. Hogy itt a NER-rel volt a baj. És egyszerűen nyitnunk kell. Nyitnunk kell az általános traumák irányába. Nyitnunk kell arra, hogy itt vannak problémák, és a NER csak egy tünet, amit magunkra húztunk. A Kádár rendszernek, te is mondtad, a reflexei azok, amik elkerülhetetlenné tették, hogy jöjjön egy Orbán Viktor típusú vezető. Sajnos ez az igazság. És ezt kell először lenyelni a társadalomnak. Nem tartunk még ott, és ezt politikustól is hallottam, hogy őszintén lehessen beszélni ezzel a társadalommal. Nem lehet elmondani, hogy milyen állapotban vagyunk, milyen hibákat követtek el, illetve ezek nem is hibák, hanem mondom még egyszer, ezek betegségek, mentális betegségek. Nem lehet ezeket elmondani, mert azonnal veszítesz a választáson, és megutálnak, meggyűlölnek.
3: De már közben...
2: És van ennek egy még súlyosabb, hogy ennek a rendszernek voltak úgynevezett győztesei, akik ugye anyagilag jól jártak. Ezt is figyelembe kellene venni, hogy a boldogságnak miért a feltétele a fogyasztás és az élményszerzés Magyarországon. Nem véletlen az, hogy egy társadalom pénzzel megvehető volt másfél évtizeden keresztül. A konjunktúra alatt szemellenzős módon nem foglalkoztunk azzal, hogy milyen igazságtalanságok történnek. És strukturálisan hogyan alakítják át egy ilyen fél diktatórikus rendszeré, bár sosem lett diktatúra, de diktatúrára hajazó rendszeré Magyarországot. Azért, mert egy súlyosan traumatizált társadalom nem tud befelé nézni, nem tud befelé figyelni, hanem automatikusan külső, objektív tárgyak, élményekben igyekszik megfeledkezni arról, hogy mennyire nyomorult helyzetben van. Ezért lehetett megvenni ezt a társadalmat, hogyha meg tudod vásárolni azt az élményt magadnak a piacról, amivel megfeledkezel a nyomorodról, akkor minden rendben van. És ezzel is foglalkozni kell, mert ez megint csak rendszereken átívelő probléma. Kik vagyunk mi? A fogyasztásunk vagyunk? A tapasztalatunk vagyunk, az élményeink vagyunk. Tehát, hogy ennyire mélyre kell lemenni,
4: de szerintem
2: hogy egy jól
4: egy kicsit pessimistán fogalmazol. Mert most, vagy legalábbis azt hallom ki a szavaidból, mert most egy egészen különleges állapot van, mert hogyha megnézzük a 89-90-es rendszerváltást, akkor ott nagyon sok volt a külső körülmény. Igazából az emberek nem interiorizálták nagy tömegekben azt, hogy mi történik. Örültek annak, hogy majd most könnyebb lesz közlekedni a határon, és igazából a osztrák életszínvonalhoz való felcsatlakozás volt az az egyetlen motiváció a nagyon nagy tömegekben. De most egy speciális helyzet van, most nincsenek külső körülmények, egyáltalán nem a külső körülményeknek következtében lett elsöpörve ez az autokratikus vonásokkal rendelkező nemzeti együttműködés rendszere, ami agresszív volt, leuraló volt, ami félelmet keltett, valóban hosszú ideig, másfél évtizedig éltünk abban, hogyha egy Facebook lájkot elhelyezünk, akkor könnyen szembe találhatjuk magunkat a hatalom bosszújával, és mégis a eltorzított választási rendszer, a propagandagépezet, a minden ága bogában a Fidesznek kedvező belpolitikai környezet ellenére 3,4 millió ember azt mondta, hogy ebből elege van.
2: Nagyon sok ok vezetett ahhoz, hogy ez történt, de szerintem te szentimentális vagy ebből a szempontból.
4: Én azt mondom, hogy ez már egy belső, nem a külső, nem arra vártunk, hogy Brüsszel megbuktassa Orbán Viktort.
2: De nem olyan értékek mentén történt meg ez az úgynevezett rendszerváltás, amire te gondolsz, hanem itt van azért egy elfáradt hatalom, ami nem egyáltalán csak, nem tudok már szexi üzenetet megfogalmazni.
3: De nem már bele, de nem hogy voltam mi az olyan tüntetésen. Mert az nem magyarázza. Bocsánat, csak mind a kettőtök el részben, vagy részben igen, részben meg nem. Hogy én nem dimenzionálnám túl ilyen szempontból, és nem is csökkenteném ennek az április 12-i választásnak az eredményét, meg a történelmi pillanat nagyságát, de az a szakítás pillanata volt. Előtte meg volt 16 év toxikus hatalomgyakorlás, ami az minden rendje módja szerint egy toxikus kapcsolatnak működési elvét, minden elemét hozza. Amikor megtörtént a szakítás, az baromi jó, csak utána jön az utómunka. És nekünk azt kell elvégezni, és ha ezt nem tesszük bele, ezt a fajta gondolkodást, akkor nem fog sikerülni. Olyan, mintha tényleg egy rossz kapcsolat után próbálná valakinek segíteni, úgy kell valahogy a magyar társadalmat is kihúzni ebből az egészből. És ennek mindenféle lépcsői vannak, elemei vannak. Hát csak emlékezzünk vissza, hogy a Kádár rendszer is toxikus hatalomgyakorlás volt, másként, de az volt.
2: Persze.
3: Mi történt? Meg volt a szakítás, szuper.
4: De nem volt meg a kormány, szakítás, de meg ez volt, egy nagyon fontos dolog.
3: Meg volt a szakítás, a rendszerváltás pillanatában, de utána jött a posztraumás stresszindróma, a Stockholm-szindróma, az mind hatott az emberekre, a régi sémák, a kádárista
4: most
3: működés.
4: Most van szakítás, akkor nem volt szakítás.
2: Azért tudod, miből látod? A szakítás.
3: Majdnem elmondtam, a kádárista működésnek a sémái, a reflexek, azok mind ott maradtak, nem lettek feldolgozva. Mi történt? Visszaporszívózás. Jöttek vissza a szocik, ugye ezt úgy mondják ilyen beteg kapcsolatban, hogy amikor mégis az áldozat visszamegy az elkövetőhöz, mert hiányzik neki, azért, mert azt érzi otthonosnak, azt tanulta meg. Ha ezzel kell nekünk valamit kezdenünk. Ezért baromi nehéz, de hogyha ezeket nem tesszük bele, nem fog sikerülni. Magyar társadalom áldozatként megtanulta, hogy kell működni a NER-ben. Azért tanulta meg, amit Tomi, te mondtál, mert a NER ráépült a magyar társadalom korábbi, nagyon hasonló sémáira, sérelmeire. Azt tudta kihasználni.
2: Ez volt a nagy
3: mutatás. Itt jött be a félelem kultúrája, ami természetes működéssé tette magát azt, hogy a hatalomtól rettegni kell, ezért kussolok, és nem szolidarítok, és a többi, és a többi.
4: De ezzel mindegyetértek.
3: Igen, de ha most ezzel nem néztem be a magyar társadalom, igen, hogy mi volt az ő része, és nem tudatosítja ezeket a régi sémákat, úgyhogy ilyen szempontból egy kicsit már át is gondoltam azt, amit előbb mondtam, mert lehet, hogy valóban egyszerre kell a múlttal is foglalkozni, hiszen a sémákat onnan hozzuk, akkor ez a szakítás, ha nem is a Fidesz visszajövetelét fogja eredményezni egy idő után.
4: Nagy új narcisztikus vezetőbe való szerelmesedést
3: de nem a
4: hoz. Izét,
3: de nem a megújulás, nem a polgári demokráciát, mert az ismeretlen, attól félünk, nem tudjuk, hogy kell működni. Mit tudunk? Hogy a NER-ben hogy kellett működni, hogy a Kádár rendszerben hogy kellett működni, hogy a paraszti világban hogy kellett működni, hogy kellett túlélni. És akkor fogjuk megint, beburkoljuk magunkat ebbe az otthonos sémaérzésbe, és megvalósítjuk harmadszorra is ugyanazt.
4: Ezért vagyok most lehet optimista,
3: Magyar Péternek vagy idealista,
4: hogy ezt a ezt lehetne most jó irányba fordítani. Én szerintem ez szakítás volt valóban, ami a rendszerváltáskor volt 89-90-ben, az nem volt az, mert ott az emberek nagy
2: része...
4: Ezt
2: csak utót tudjuk.
4: Így át... Hát én nekem azért az egy nagyon elementáris élmény volt, hogy amikor több ilyen rendezvényen részt vettem, kampányrendezvényben, és egyébként ott voltam a Tiszás eredményváron. Én életemben nem hallottam tüntető tömegben azt, hogy Európa, Európa, ezt skandálják, meg ruszkik haza. Tehát, hogy olyan...
3: Én a ruszkik hazát hallottam régen, és én ezt a kört egyszer lenyomtam.
2: Figyelj, a ruszkik hazát skandálta a fiatalok tömege azon a koncerten. Hát mit...
4: De a fiataloknak
2: amit bekiabált ott éppen a színpadon de álló előadó, ott azt hiszem,
4: ehhez a választáshoz, ehhez a szakításhoz kellettek a fiatalok.
2: Skandáltak bármit.
4: De nyilván ebben nincs vita köztünk, hogy ehhez a választási győzelemhez, a Tiszának kellett egy olyan választói rétegnek a megszólítása nagy tömegben, amely választói réteg a korábbi időszakban nem volt aktív.
2: De tudom, de másról beszélünk. Csak én azt mondom, hogy hamis jelszavak, aminek jelentését...
3: Én meg azt mondom, hogy már nagyon régen volt a műsoridő.
4: Nem volt hamis jelszó, ez nagyon fontos. Nem volt hamis jelszó.
2: Nem volt hamis. Figyelj, tudod mit? Holnap térjünk vissza erre a témára. Mit szólsz?
3: Na jó? Mondtam, hogy jó téma, látod?
2: Holnap visszatérünk erre a témára, és megvitatjuk, hogy ez hamis volt-e vagy nem. Köszönjük szépen, ez az adás biztos, hogy nem volt hamis. Mindenkinek köszönjük a kérdéseket. Holnapi nap során visszatérünk itt remek hozzászólásokra, reakciókra. És köszönjük szépen egyébként az
4: most
2: értő figyelmet is. Hát idő, Dóri, hát okay. Itt műsor, itt. Köszönjük szépen.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje a Spirit FM-en. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék.
1: Üdv mindenkinek a Pitlane legújabb, immár a Spirit FM-en is elérhető adásában. Én Kerek István vagyok, a Network 4 MotoGP kommentátora.
2: Én pedig Demeter Gergely, a Network 4 MotoGP és Superbike szerkesztője. Köszöntök én is mindenkit.
1: Hogy jó volt-e a katalán nagydíj hétvége, arról lehet bőven vitatkozni, de az nem kérdés, hogy a hatalmas őrület rengeteg beszédtémát szolgáltatott, és ezeken végig is fogunk menni, nem biztos, hogy a teljesség igényével, de az egészen biztos, hogy a legfontosabb pontokat érinteni fogjuk a Pit Lane Podcast 179. adásában. Sziasztok! És akkor nem is nagyon pazaroljuk az
3: nem
1: időt.
3: Nem volt jó.
1: Mi nem volt jó?
3: Hát ez a hétvége.
1: Nem volt jó. Hát egyébként tényleg nem volt jó. Én nem mondom azt, hogy jó volt. Ezért nem... is mondom azt, hogy én nem vagyok azon az oldalon, ami nagyon sokan vannak, és ezt nem csak Pit Lane Podcast Discordon lehetett olvasni, vagy akár különböző kommentmezőkben, de ez nem volt egy jó hétvége. Tehát nem attól lesz jó egy hétvége, hogy nagyon-nagyon
3: örülünk,
1: nagyon
3: hogy
1: sok...
3: valaki nem halt meg. Igen. Igen. Tehát vannak azok a... Sziasztok, köszöntök én is mindenkit. Vannak azok a napok, amikor úgy... Hát nem azt mondom, hogy bánja az ember, hogy ezt a sportot ennyire szereti, vagy hogy ennyire követi, vagy ennyire benne van, hanem úgy nehezen viseli, hogy ez most tényleg ilyen nagyon közel voltunk ahhoz, hogy ezeknek a bukásoknak akár még rosszabb vége is lehessen. Tehát, hogy ilyenkor szeretve utálom, vagy utálom szeretni, vagy nem is tudom mi erre a jó kifejezés, de hogy így nagyon nehéz ezeket a napokat így feldolgozni, és tényleg ugye beszélgettünk a leintés után, legutolsó leintés után nyilván, ami kockázászlóval ért véget, hogy hát azért mindenki elfáradt ebbe. Tehát te is mondtad, hogy nagyon régen volt ilyen, hogy ennyire kimerültél volna egy közvetítés végére. Nyilván ez annak is volt köszönhető, hogy ugye a 3 órás volt így nagyjából, mire végére értünk mindennek. És én is ezt éreztem ugye itt nyilván itt benn a szerkesztőségben, hogy azért én is, hogy próbáltam keresni a híreket, bármit megnézni, hogy mi van, hogy van.
1: Hát meg ugye ez olyan, hogy piros zászlós futamunk volt már sok. Tehát igen. Nem mindegy, hogy most mi miatt szakad meg a futam. Tehát az eső miatt megszakad, vagy mondjuk történik valami műszaki hiba, ami miatt az olaj végig folyik a pályának egy bizonyos pontján, és amiatt kell megszakítani, hát az egy dolog. Hát most Istenem, ott akkor áll, megvárjuk, stb. De itt azért sokkal komolyabb dolgok miatt állt meg az egész, és nem csak arról volt szó, hogy akkor várjuk az újraindítást, hanem szerintem sokkal inkább vártuk az első olyan biztató híreket a versenyzőkről, hogy akkor az igazán nagy probléma az úgymond nem áll fenn.
3: Igen, mert ugye nyilván kiírkálják ezt, hogy magánál van, meg mit tudom én, de hát ezt nehezen hiszi el az ember, miután ezt ugyanígy megtették tavaly Sepangban is, amikor a Moto3-ban ugye Rueda meg Detwiler csattant, és mind a ketten a klinikai halál állapotában is voltak pillanatokig, vagy percekig is akár, tehát hogy ezt így nem mindig hiszi el az ember, de úgy vasárnap estére talán szerintem mindenki megnyugodott, amikor mind Zárkó, mind Alex Márquez ugye bejelentkezett a kórházból, mosolyogva is, meg látva azt is, hogy az is nagyon jó hír volt, hogy Alex Márquezt nem fektették, hanem felültették, tehát ez is jelezte azt, hogy valószínűleg ilyen komolyabb idegi sérülései nincsenek, a csigolya törése az nem olyan súlyos, úgyhogy nyilván ennek is lehetett örülni, de akkor vissza az elejére. Hétvége pillanatázzunk, bár mondjuk szerintem itt csak az a kérdés, hogy melyikünk melyiket hozza, vagy nem tudom, te valami pozitívabbat, vagy mást gondolsz.
1: Én bukást nem szeretnék hozni. Jó. Tehát, hogy tudom, hogy ez határozta meg az egész hétvégét, ezek azok a képek, amik elviszik a szalagcímeket, ezekkel lehet eladni a tartalmat, ezek voltak a leglátványosabbak nyilván.
3: Úgyhogy hozod a Raúl Fernández kilökte Jorge Martint.
1: Így van, én ezt hoztam.
3: Hát de az is bukás, az nem
1: de
3: baj.
1: Az más ilyen, jó, de azért annak közel sem volt ilyen nagy hordereje és nagy visszhangja. Legalábbis ilyen...
3: Majd erről vitatkozhatunk akár.
1: De hogy ne lett volna visszhangja, tehát bőven lehetett volna még akár ennél is nagyobb. De hogy én inkább ezt hozom, mert ez az egész VB csatát is átírja egy picit, és kicsit nagyobb távlaton és nagyobb íven haladva azért lehet ennek jelzésértéke.
3: Én hétvége pillanatának azt hozom, amiről már beszéltem, amikor ugye mind a két versenyző bejelentkezett a kórházból, és ugye kiderült, hogy semmilyen komolyabb problémájuk nincsen. Ha megengeded, akkor szerintem indítsuk el ezt az egész hétvégét magától a helyszíntől, és talán péntekkel kezdhetjük, ugye. Barcelona az a pálya, amit még az Espargaró fivérek, akik itt nőttek fel is az elmúlt 3-4-5 évben már rendszeresen pocskondiáztak, hogy mennyire vállalhatatlanul nincsen semmi tapadása, és hogy egy aszfaltozás már nagyon-nagyon kijárna neki. Megnéztem egyébként legutóbb 2018, mennyire vállalhatatlanul nincsen semmi tapadása, és hogy egy

0: tapadás az nem mindig olyan húha. Ő úgy jött vissza, azt nyilatkozta az első szabadedzés, vagy az első kigurulása után a csapathoz, hogy nézzétek már meg a motort, hogy ezzel mi van, mert hogy itt semmi tapadás, tehát hogy valami elromlott, vagy nem úgy van beállítva, mint ahogy azt én kértem, és akkor mondták, hogy üdv Barcelonában a MotoGP-vel ez ilyen, és akkor mondta az Gatlőkről, hogy hát ez teljesen vállalhatatlan. Tehát így indultunk neki már ugye eleve az egész hétvégének, hogy megint egy olyan helyszínre, és ami inkább visszás az az, hogy ugye Barcelona egy rakás pénzt elköltött arra, hogy ugye fejlessze a pedok épületet, fejlessze azt a hidat, ami ott van ugye pont a 10-es kanyar felett is, meg az azt megelőző egyenesben, és hogy erre elrocsoltak egy rakás pénzt, hogy nyilván a VIP jelményt azt minél nagyobb szintre emeljék, és nyilván így maradhattak benne félig a Forma 1-es naptárba, hogy ezt fejlesztették, de hogy de az maga a pálya aszfaltja az továbbra is elég rossz állapotban van, hogyha finoman akarok fogalmazni. És erre jött rá az még pénteken, hogy Jorge Martin ugye elesett délelőtt ugyanott, ahol pár évvel korábban Luis Salom életét vesztette. És nem csak Martin bukására volt az jellemző, hanem egy csomóra más bukásnál is, akár Moto3-ban, akár Moto2-ben, hogy a motorok a falról pattantak vissza. Tehát, hogy annyira nincsen egy csomó esetben bukózóna kialakítva megfelelően, hogy láttad, hogy így visszacsapódnak a motorok a kis túlzással a versenyzőkre. Martin esetében ugye valami ez innen a versenyzőre is esett.
1: De Bezekire is ugye igen. Még a hétvége későbbi szakaszában, amikor a kettesből jött igen. Ki, és ugye a kettesben nagyon sok bukás volt, akár már az első nap is. Most az mindegy, hogy milyen jellegű volt, hogy akkor, amikor a kettes kanyar csúcspontján összecsukja az elejét a versenyző, hát az egyébként a pálya karakterében benne. Van. Bőven, hiszen ugye erről is beszéltünk nagyon sokat a hétvégén, hogy azért gumi kezelés szempontjából, plusz a szokatlanul hűvös időjárás is még nehezebbé teszi a versenyzők helyzetét.
0: De... Ez volt a másik, igen, hogy a Michelin allokációja is ugye azzal számolt, hogy nem ilyen hőfokok lesznek Barcelonában, hanem...
1: Szombat délután meg a vasárnap az úgy már megfelelt a valóságnak, vagy legalábbis közelebb volt az előzetes számításhoz, de a péntek az egy az egyben ment így a kukába, és a versenyzők nem is tudták végigpróbálni a különböző allokációkat, és nem tudták úgy felépíteni a hétvégét, ahogyan ez kellett volna. De mi az, amire ki akarok lyukadni? Az az, hogy azért ott a kettes kanyarban sok olyan bukás volt, és ilyen volt például Bezekié is, amikor látszott, hogy kicsit lassabb tempóval érkezel már be nyilván abba a kanyarba, hiszen veszel egy rohadt nagy féktávot akkor, amikor el akarsz fordulni az egyesben, csak aztán utána egyből teszed át a kettesbe. Tehát ott elvileg nincs is akkora nagy tempó. És ennek ellenére a motorok életveszélyesen csapódtak bele a légfalba, igen. És jöttek vissza. És egyszerűen sokszor az volt a mák úgymond ilyen téren, hogy más szögben csúszott le a versenyző a motorról, és az esésnek egy bizonyos pontján talán korábban engedték el a versenyzők a motort, pont azért, hogy kicsit más íven közelítsék meg ők a bukóteret, mint ahogy a motor.
0: Igen, Martin esetében is ugye ezt lehetett látni, hogy ez is a teljesen váratlan bukás volt, és nem számított arra, hogy így ennyire vissza fog csapódni majd a motor, és ugye már ezután a péntek után már lehetett érezni, hogy itt azért valami hát van a levegőben, hogy így fogalmazok. Ja, és a legjobb egyébként, amit kihagytam, hogy mindezek ellenére, hogy ennyire nem költenek a pálya aszfaltjára, azért 2031-ig megkapták a hosszabbítást év elején, tehát hogy nagyon kíváncsi lennék, hogy abban benne van-e vajon, hogy mikor kell teljesen újra aszfaltozni. Van egy olyan sejtés, amivel Katalóniában van ez a pálya, és hát a MotoGP vezetősége igen komoly szálakkal kötődik ide. Nem hiszem, hogy komoly, hogy mondjam, feltételeket szabtak volna ennek a hosszabbításnak. Mindegy.
1: Az apróbetűs csillagozat résznél lehet, biztos. Hogy ott van, hogy 2030-ra meg kell
0: újítani. Azért a Liberty főnökök fejére kíváncsi lettem volna, amikor bejelentették, ugye, hogy hosszabbították Barcelonát, hosszabbították Valenciát, meg hosszabbították talán Jerezt is. Aragont nem hosszabbították, mert Aragon 26 végével lejár, és ugye azt fog kikerülni, igen. De hogy így mindent meghosszabbítottak szerintem. Nem valószínű, hogy a Libertiseknek ez volt a terve, hogy továbbra is legalább 3 spanyol nagy díjjal megyünk. Mindegy. Kicsit messzire kanyarodtam. Szóval a lényeg, ami lényeg, hogy ezen a péntek már így rossz érzéseket keltett az emberben. Az pláne rossz érzéseket keltett, hogy amikor a sorozat hivatalos orvosa azt nyilatkozja az AS magazinnak, hogy hát igen, van egy kis agyrázkódás a Jorge Martinnak,

0: de tovább engedtük a hétvégére, akkor azért ott már elkezdett az én zsebemben is kinyílni a bicska, hogy tessék, tehát hogy el is ismerjük, tehát nem az van, hogy azt mondjuk, hogy nem, és akkor majd Martin bevallja valamikor, hogy egyébként ez történt, nem, hanem úgy simán visszaengedték, és ennek lett ugye az az eredmény, hogy összesen 4 nap alatt, mert ugye a hétfőn a teszten is bukott, 4 nap alatt 7-szer fogott padlót ilyen vagy olyan módon Jorge Martin. Tehát, hogy, és benne van az agyrázkódás protokollban is, hogy nem engedjük ilyenkor vissza pályára a versenyzőt. Még nyilván, tehát a MotoGP úgy veszi a most azon a szinten tart az agyrázkódás protokollal, vagy az agyrázkódásokkal, mint az NFL tartott az elején, amikor nem vették komolyan, és akkor mindenkit lehülyéztek, aki azt mondta, hogy bármi köze van a sok fejremért ütés ez az agyrázkódásnak, tehát hogy most itt tart a MotoGP, hogy ez így ilyen, hát ugye náluk, amit szerintem nem vérzik, vagy nem kimutatható valamilyen módon, hogy eltört, vagy röntgennel, vagy CT-vel, vagy valamivel, addig szerintem ők, ez náluk egy ilyen nem létező, láthatatlan állatfaj, ez az agyrázkódás.
1: De ez tényleg most egy új szintje ennek az egész mismásolásnak, mert itt ki lett mondva, és ugye nem tudom, hogy mi volt előbb a tyúk vagy a tojás, hogy az Aprilia-nak a közleménye volt előbb, amiben szintén ugye elmondták, hogy Jorge Martinnak van egy kisebb agyrázkódása, vagy a Charte-féle ASZ-nak adott nyilatkozat, de ez igazából teljesen mindegy. De nem tudom, én úgy értelmezem, hogy a kis agyrázkódásban benne van az, hogy
0: agyrázkódás.
1: Tehát onnantól kezdve mi a bánatról van szó, és mi a bánatról van egyáltalán vita?
0: Hát ennyire veszi a saját szabályát is komolyan ez a sorozat sajnos. Tehát, hogy, és a másik, ami ebből a szempontból elkeserítő, hogy elméletileg arról nincsen szó, hogy a Liberty érkezésével az orvosi stábot is mondjuk megreformálnák, vagy lecserélnék. Szerintem a legtöbb orvos azt mondta volna, hogy akkor köszönjük Jorge Martinnak, itt nincsen folytatás, de hát nem megbántva Chartét, de hogy én másokat nem várok el tőle, és általában azt is sikerül mindig alulmúlnia. Úgyhogy igen, hát az már egy szomorú sztori volt, hogy ugye Martint engedték, aztán olyan is lett a hétvégéje.
1: Mondjuk azt a meetinget is megnézném, amikor Charte fölmegy beszélgetni a libertisekkel, hogy milyen nyelven, mert ugye Charte nem beszél, csak spanyolul.
0: Majd fordítják neki, tudod, most már nagyon okos az AI, és akkor gyorsan lefordítgatják. Szóval borzasztó volt. Tehát ez már rosszul nézett ki. A szombati sprint ugye lement mindenféle fennakadás nélkül, és ott összességében szerintem egy jó versenyt is láthatunk.
1: Az egy jó csata volt egyébként sok szempontból, főleg ugye a Zakosta féle, hát eléggé váratlan,
0: igen,
1: jó teljesítménnyel, tehát hogy ott is a KTM-ről majd valamilyen szinten beszélünk, bár nem biztos, hogy pozitív értelemben, hanem sokkal inkább a negatív oldalról, de például a szombat miatt abszolút lehet dicsérni a KTM-et, meg a szombatig összerakották azt a hétvégével kapcsolatban abszolút megérdemlik a krediteket, mert látszott az, hogy ami eddig gyengeség volt, vagy rosszul nézett ki akár Le Mans-ban, akár Jerezben, azokon azért nagyon látványosan sikerült javítani, és eznek van visszaigazolása, akár az egyenesbeli végsebességet tekintve, akár pedig a kanyartempóban, bár azok az igazán éles kanyarok, azok nem voltak ezen a pályán.
0: Hát egy gyengesége még mindig van ennek a motornak, az pedig a megbízhatóság. Hát az pedig ugye kibabrált szegény Alex Márquezzel.
1: És hát akkor itt rá is fordulhatunk a vasárnap első nagy balesetére.
0: Igen. Ugye több szempontból is szerencsétlenül jött ki ez a bukás. Az egyik az, hogy hát hogy most valaki azt mondta, Jack Miller mondta azt, és ugye mi is láttuk már azokon a képeken, ahol ott a két pramakos tolja vissza Acostát lábbal, hogy egy hátsó defektje volt Pedro Acostának. Ugye Miller azt mondta, hogy szerint ez a defekt korábban lehetett, és hogy azért vette el ennyire látványosan a teljesítményt a motort. Ugye Acosta is azt mondta, hogy egyszer csak húzta a gázt, és semmi nem történt, nem haladt előre egyszerűen, tehát hogy annyira beleavatkozott az elektronika. Ő elektronikai hibának nevezte, és ugye a hátulról érkező Alex Márquez, akit sokan elkezdtek, tehát na mindegy, tehát voltak ilyen kommentek, olvastam, hogy hát miért ment olyan közel. Tehát amikor meg akarsz előzni valakit, akkor nem azzal számolsz, hogy mikor kotlik meg alatta a motor, hanem azzal, hogy akkor most minél jobban szélárnyékot fogok mögötte, és akkor megelőzöm, de hogy Alex Márquez pedig ugye pont gyorsított rá, és próbálta volna megelőzni, és hát olyan hirtelen át meg Acosta alatt a motor, hogy nem tudta elkerülni. Teszem hozzá, hogy azért Pedro Acosta egy sörrel marjon legalább Alex Márqueznek, mert hogyha Alex Márquez így telibe találja hátulról, tehát hogy nem tudja kikerülni, akkor ez sokkal csúgyában is nézhetett volna ki Pedro Acosta számára. Így csak ugye az történt, hogy Alex Márquez és akkor megint csak visszautalhatunk megint egy szabályra. Ugye az összeültetők miatt ilyenkor nagyon nehéz a motorokat az egyenesben hirtelen elfordítani valamilyen irányba, vagy kikerülő manővert végrehajtani vele, ezt minden versenyző elmondta, hát ezt most megitta ennek a levét szegény Alex Márquez, mert ugye ahogy lehos próbált volna kikerülő manővert, sem látszódott, hogy már összeül a motor, és hogy alig tudja tényleg elkerülni azt, hogy ne találja telibe Acostát, de végül sikerült, és csak elkapta egy-egy pillanatra, viszont onnantól kezdve szerintem, hát nem tudom, hogy egyáltalán próbált-e, vagy tudott-e valamilyen szinten féket húzni, nem úgy tűnt, hogy lassult volna bármennyit is a motor, hanem ahogy leért a kavicsos, füves részre, ott eltalált egy, szerintem ott van egy ilyen nagyon pici bekötőút.
1: A bekötőútnak van egy ilyen kicsi elemelkedése
0: a fűhöz képest, és ugye azt, ahogy eltalált, ott gyakorlatilag ott visszanézve a felvételeket, hogy ketté is tört kvázi a motor, és onnantól kezdve csak annyit tudott csinálni Alex Márquez, hogy valahogy nem tudom, hogy mennyire tudott onnantól kezdve beleszólni, de hogy a falat legalább sikerült elkerülni.
1: Igen, és meg ugye az a bekötő út az nem is teljesen merőleges az aszfaltra, hanem van benne egy kisebb szög, tehát hogyha azt rossz szögben találod, de akkor még jobban meg is vezeti a motort, ráadásul nagy sebességgel.
0: Pont tavaly láttam egy ugyanilyen bukást itt, mondjuk az autós volt, tehát ez az nagyobb szerencse volt, hogy az egyenesben ugyanígy összeakadtak, és ott telibe annak a falnak nekivágódott az autó. Hát ha ez történt volna Alex Márquezzel, akkor nem biztos, hogy arról beszélgetnénk, hogy most hogy van szegény, de megúszta, nagyon rosszul nézett ki az, tehát hogy ugye én itt tudtam nézni kockáról kockára, hogy hogyan fogott eleve, tehát hogy ahogy ott földet fogott, én gondoltam, hogy nyilván az a kulcsontörés, az simán benne lesz, de mást is simán el tudtam képzelni. Aztán ugye, mikor jöttek a hírek, hogy most már amikor a csapat is megerősítette, hogy magánál van, az nyilván egy jó hír volt, de hát óriási esett. Tehát szerintem legalább ilyen 280, 270, 290, 300 körül lehet, hogy volt, mikor ott lesodródott a kavicsos füves részre.
1: Hát ott ugye a kigyorsítási folyamat az addigra már véget ért, tehát utána már inkább a szélárnyéknak köszönhetően nőtt még a tempója Alex Márqueznek, tehát az egyenesbeli végsebességét organikusan addigra már elérte a motor, amire ugye a váltóval áttételezve van arra rövidebb egyenesre, tehát hogy az rohadt ijesztő volt, és tényleg óriási mázlia van. Adott esetben Alex Márqueznek, hogy ebből így el tudott jönni.
0: Igen. Tehát ott az látszódott, hogy egy ilyen arasznyira pár centire ment el a feje a faltól. Ugye ez is a másik, amit Barcelona, hogy itt is lehet ezt át kellene gondolni, hogy talán az a fal is ott lehet egy kicsit túlságosan közel van ahhoz, hogy ez motorversenye megfelelő legyen. Bár teszem hozzá, ez az még jól is jött ki abból a szempontból, hogy legalább az a kis beugró van a fal előtt, mert hogyha az sincsen, és mondjuk egy ilyen megtörténik, teszem azt a Austin-i hátsó egyenesben, ahol végig, ugye mind a két oldalon, nem fal van, talán szalakorlát, de lényegtelen, de hogy ott akkor nem még annyi esélye sem lett volna Alex Márqueznek, hogy elkerülje ezt az ütközést. Hát ott már az volt az érzés az embernek, hogy jó, ezt ne folytassuk. Tehát itt tőlem menjünk haza, mindenki
1: osszunk fél pontokat
0: vagy akár pontokat se, és akkor hagyjuk egymást békén. De tehát én mondom, tehát itt a szerkesztőségben is elég volt végignézni, nem tudom, hogy a kommentátorálásból mennyivel volt másabb vagy rosszabb adat esetben.
1: Ilyenkor ugye nyilván keresi az ember azt, hogy mikor talál valamiféle biztató pontot, akár a képen, akár a Twitteren, vagy X-en, tehát ilyenkor amellett, hogy közvetítünk, azért én legalábbis szoktam keresni az ilyen visszaigazolási pontokat, vagy igazodási pontokat. Az egyetlen probléma, hogy a legrosszabb, amit ilyenkor csinálhatsz, az az, hogyha a közvetítésben elkezdesz találgatni. Tehát ugye itt nagyon óvatosan kell meghúzni azt a határvonalat, hogy mi az, amit te még el akarsz mondani, és még bele is fér úgy, hogy ez ne legyen adott esetben alkalmatlan a közvetítéshez, vagy éppen a versenyző állapotához, mert azért ilyenre is láttunk példát az eset kapcsán, hogy persze, nem mindenki éppen a legmegfelelőbben kezelte ezt az egész szituációt.
0: Hát igen, a Mundo, tehát hogy erről is voltak viták, hogy hát a fotós is miért fotózta le, de hogy erre pont azt írta Simon Peterson is, hogy egyébként sokszor az hasznos, hogyha ezeket a fotókat elkészíted, mert hogy akkor utána az orvosi segítségnyújtás során is láthatják, hogy mi történt, stb. Tehát, hogy ezek ilyen hasznos dolgok lehetnek. Az már nem olyan hasznos, amikor a Mundo az a katalán legnagyobb sportlap, ugye talán?
1: Igen, tehát, hogy igen, az El Mundo Deportivo az ugye a sport részlege, és az El Mundo az meg a közéleti része.
0: Igen, tehát, hogy a legnagyobb katalán sport lap képes azt kitennie, hogy hál' Istennek csak ájultan letörött plexivel ott szakadt bőrruhában fekszik Alex Márquez. Tehát, hogy azt úgy már... És nagyon tetszett Gresininek a reakciója, hogy kitették, hogy azért az újságírásnak talán nem feltétlenül kéne mindig erről szólnia. Tehát, hogy ezeket a képeket akkor tudom elképzelni, hogy ilyeneket használjanak, amikor mondjuk...
1: Már lehet tudni, hogy a versenyző
0: tudni,
1: hogy
0: magát
1: van.
0: Alex Márquez is reagáltatott, hogy láttad már ezt a képet, vagy hogy mit tudom én, mire emlékszel, tehát nem tudom, hogy egyáltalán...
1: Tehát az, hogy ezek a fotók elkészülnek, hogy ezek a fotók léteznek, azzal nincsen gond.
0: Igen.
1: Egy pont után már azzal sincsen gond, hogyha ezeket publikálod, de addig, ameddig nem tudod a versenyzőről még azt sem, hogy akkor most éle vagy hal-e, most direkt fogalmazok ilyen drasztikusan,
0: igen,
1: addig ilyet nem.
0: Nem szabad.
1: Nem.
0: Úgyhogy a Mundónak egy nagy fekete pont, ezt nem igazán értettem, hogy miért kellett. Az Alpine Starsnak, meg a Shoei-nak meg egy nagy piros pont, mert az, hogy ezt tényleg megúszta egy... Tehát, hogy a legalsó nyaki csigolyájában van egy kisebb törés Alex Márqueznek, és megúszta egy kulcscsont töréssel az egészet, tehát az egyszerűen meg nyilván komolyabb zúzódásai vannak, de hát, hogy ezt így ki fogja tudni heverni, aztán majd folytatja a pályafutását valamikor.
1: Ennyi fért mai adásunkba, köszönjük a figyelmet, a hosszabb adás megtalálható a Pitlane Podcast YouTube, Spotify, Apple Podcast és SoundCloud csatornáján, valamint a 44.hu weboldalon. Jövő héten pedig ugyanebben az időben jövünk új résszel, addig is minden jót!
0: Sziasztok!

0: Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este fél 11-től a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegondal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Erősödnek a magyar-lengyel kapcsolatok, felmentették az adóhatóság bűnügyi és rendészeti elnök helyettesét, folytatódik a napos idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Lengyelország és Magyarország érdekei egybeesnek, jól lehet politikai nézetkülönbségek miatt volt némi szünet a két ország kapcsolatában, jelentette ki a lengyel miniszterelnök Varsóban, miután tárgyalt Magyar Péter miniszterelnökkel. Donald Tusk fantasztikus győzelemnek nevezte a magyar kormány főválasztási sikerét és hangsúlyozta. Magyar Péter a garancia arra, hogy Magyarország és Lengyelország közösen képviseli majd érdekeit Brüsszelben és egyéb politikai fórumokon. A közlekedésben is újjáépül a lengyel-magyar barátság, jelentette ki a közlekedés és beruházási miniszter Varsóban, miután tárgyalta a lengyel infrastruktúráért felelős miniszterrel. Vitézi Dávid lengyel kollégájával a vasúti és légi közlekedési fejlesztések összehangolásáról állapodott meg. Az Orbán rendszerrel szembeni magyarországi ellenállás tapasztalatairól rendeztek konferenciát Brüsszelben. A 16 év magyar ellenállás című esemény résztvevői a független média, a civil szervezetek és az önkormányzatok szerepét, valamint a rendszer meggyengülésének okait vitatták meg. Jávor Benedek, Budapest Európai Uniós képviseletének vezetője szerint a gazdasági válságok, az uniós források csökkenése és a társadalmi ellenállás együtt gyengítették meg a Fidesz rendszerét. 8 évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális idejét a Tisza frakció két képviselőjének alaptörvény módosító javaslata. Az indítvány szerint a jogállam helyreállításához szükség van arra, hogy a kormányfő csak meghatározott ideig tölthesse be tisztségét. A javaslat a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetését is előkészíteni, valamint kimondaná, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány vagyona továbbra is nemzeti vagyon. Felmentették az adóhatóság bűnügyi és rendészeti elnök helyettesét, Demeter Tamás pénzügyőr altábornagyot, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András közölte, feladatait átmenetileg Domonkos Ferenc dandártábornok, a NAV bűnügyi főigazgatóságának vezetője veszi át. A minisztérium szerint ezzel biztosított a szakterület folyamatos működése. Újabb helyszínen ezúttal Kőszegen mutatták ki a laboratóriumi vizsgálatok, hogy osztrák bányákból származó azbesztel szennyezett kőzúzalékot használtak egyes helyeken. A gyanú szerint szinte az egész Nyugat-Dunántúli régió érintett lehet. A kormány szakértői munkacsoportot állít fel, és azt ígérte, megtalálják a felelősöket. Folytatódik a napos fátyol felhős idő, egy-egy zápor, zivatar ma a nyugati határnál, holnap a középső területeken alakulhat ki. Hajnalban 5-15, holnap délután 22-27 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? A műsorvezető Somodi Solymos Eszter.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat és a nézőket, ez itt valóban az Editor, én Somodi Solymos Eszter vagyok, és két kollégát, két vendéget hívtam a stúdióba, hogy az elmúlt napok híreit egy kicsit átnézzük, elemezzük. Oly sok van, hogy ahogy azt szoktam mondani, mindenről nem fogunk tudni beszélni, és azt is fontos megjegyezni, hogy annyira turbulens időszakban vagyunk, hogy tulajdonképpen napról napra, óráról órára érkeznek az új hírek, de ezt az adást szerda délelőtt 11 órakor rögzítjük, úgyhogy nyilván ennek fényében tudjuk elemezni a híreket, eseményeket, és hát kikkel fogok beszélgetni? Lipták Tamással, a Magyar Jelen újságírójával üdvözöllek.
3: Köszönöm a meghívást.
2: És Hazafi Zsolt, állandó társam, kollégám, az ATV Spirit FM szerkesztője.
4: Én is köszönöm, hogy itt lehetek.
2: Hát, ahogy említettem, sok minden történik, és kicsit azon is agonizáltam, hogy vajon milyen sorrendbe vezessem föl a híreket, és én emlékszem, hogy a lista, amiben nagyjából próbáltam összefoglalni, hogy mi minden kerülhet most ide témaként, abba például a hétfői kormányülést követő sajtótájékoztatót az utolsó helyre raktam, de aztán eszembe jutott, hogy talán kezdjük ezzel, hiszen sok mindennek az origója, mondhatjuk azt, hogy ez az első olyan sajtótájékoztató, ami már a viszonylag megalakult kormányülést követően történt, kiállt a három kormányszóvivő, felvezették a témákat. Én nagyjából úgy foglalnám össze, hogy valójában egy ilyen témalistát kaptunk a kormány szóvivőktől, hiszen nem bőlére eresztve, de nagyjából megismerhettük, hogy mi minden került ott az asztalra a kormányülés során, majd aztán Magyar Péter is előkerült, és aztán a sajtó, megjelent sajtó képviselő számára válaszolt a kérdésekre. Ti hogy látjátok így a kormányinfók időszakát követően, milyen új kommunikáció várható ebben a tekintetben, hiszen ugye ez egy sajtótájékoztató volt, jövőben is ez van kilátásban, de még nem nagyon látjuk fixen, hogy a kormány szóvivők, ők felvezetni fognak, vagy válaszolni, és milyen terület fog hozzájuk tartozni, mindent le fognak fedni, vagy adott területeket, sok a kérdés, ti hogy látjátok, Tamás?
3: Hát gyakorlatilag azzal, amit elmondtál, vagy abból, amit elmondták, kiderül, semmi új nem történt a kampányhoz képest, ahol szintén arról szólt a történet, hogy Magyar Péter beszélt, aztán felvezette a képviselőjelöltjeit, majd helyettük szintén beszélt, most bemutatott három kollégát, újságíró kollégát, mint leendő kormányszóvivők, akik felkonferálják Magyar Pétert, aki ezután megint csak beszél. Tehát itt az lesz egy kérdés, hogy Magyar Péter mikor látja úgy, hogy bármilyen okból, akár mert elfáradt, akár technikai okokból, vagy bármilyen okból, mikor tud egy picit hátralépni. Tehát, és szerintem ezt meg kell hoznia előbb-utóbb ezt a döntést, meg kell tanulnia, megbíznia a kollégáiban, a minisztereiben, a politikusaiban, a sajtószóvivőiben, és egy picit tudnia kell majd hátralépni. Valahol értem, hogy most még nem ez az időszak van, tehát ez valahol érthető, de el kell jönnie ennek is majd.
2: Igen, azért azt tegyük hozzá, hogy nyilván ugye vannak szakértők, akik egyébként azt jegyzik meg, hogy most mindenkinek új, vagy hát javarészt új a megalakult kormányban a feladat, a munka, a parlament, és hogy még ők tulajdonképpen felkészülnek a feladatra, ismerkednek a tereppel, biztos kapnak kommunikációs képzést, és hogy majd valószínűleg ezután várható az, hogy többet fognak majd az illetékes miniszterek beszélni, ahogy ugye a feladatleosztásaik is még vagy folyamatban van, vagy részben elvégzett, ahogy látod, Zsolt, mennyire tisztult a kép, mennyire látjuk azt, hogy ki mivel fog foglalkozni, ugye még az államtitkárok névsora sem teljes.
4: Hát azért még valamelyest én is azt tudom mondani, amit előbb a kollégám mondott, hogy valamilyen szinten Magyar Péter úgy maradt, tehát hogy kampányban maradt, de amennyire emlékszem, hogy ez jellemző volt a politikusokra, tehát amikor feltaláltak újabbnál és újabb kommunikációs stílusokat, akkor valamilyen szinten úgy maradt az a kormány, az a szerepfelfogás, ami volt. Tehát én emlékszem arra, hogy amit a Fidesz hozott új kommunikációs stílust, azt azért utána ők is abban maradtak sokáig. Mindig valamilyen szinten azt folytatták. A Magyar Péter az gyakorlatilag élőbe közvetíti valamilyen szinten az életét, és ez szemmel láthatóan a magyar lakosságnak most ez tetszik, tehát hogy most minden felmérés azt mutatja, hogy nagyon népszerű a Tisza, nyilván mögött van egy olyan, hogy van egy győzteshez való húzás is, de szerintem valamiért most ez egy újdonság a magyar lakosság számára. A kormányzás viszont az egy elég nehéz történet. Gyakorlatilag egy hete vagy két hete kerültek házon belülre, és hogy azt érzékelem, hogy most próbálják összerakni a kormányzati struktúrát, felépíteni azokat a szakértői csapatokat, amikkel el tudnak kezdeni dolgozni. Tehát, hogy én kicsit így érzékelem, hogy ez egy ilyen átmeneti állapot. Azért a kormányszövőim voltak olyan ügyek, amelyek azt mutatják, hogy azért nagyon sok dolgot meg kell oldaniuk, mert ugye a kormányzásnak az egyik része az olyan ügyekből fog állni, amit nem ők választanak, hanem az élet hozza. Nekem két dolog volt a kormány szóvivőin, ami megütötte a fülemet. Az egyik az volt, hogy a költségvetést teljesen át kell nézni, és valójában kell egy pótköltségvetést csinálniuk, ami alapján nagy kérdés, hogy milyen állapotban van a magyar gazdaság. Ugye azokat a híreket lehetett hallani, hogy a költségvetés 91%-át már elköltötte a magyar állam, és hogy vannak olyan számok, amik így a szakértői közegben mennek, hogy 6,8%-os az államháztartási hiány, ami nagyon magas. A bokros csomagnál volt 8%, amikor a Gyurcsány saját magának megásta a sírt, akkor volt 9,4% 2006-ban, tehát hogy majdnem oda közelít, hogy nagyon magas az államháztartási hiány. Ha megszorítani kell, az egy kormánynak mindig egy halálos csapda. A másik, ami engem nagyon meglepett, hogy azonnali hatállyal a végrehajtásokat, ezeket a végrehajtói kamarát a Sadlő ügyben érintett területet át akarják, meg akarják reformálni.
2: Non-profit alap.
4: Az engem meglepett, hogy azonnal, hogy ebből nekem az derül ki, hogy ez is egy valódi probléma. Ezzel szerintem lehet, hogy a Mi Hazánktól akarják elhúzni a politikai teret, mert én azt eddig azt láttam, hogy ezt a területet a Mi Hazánk tudta. Tehát Finster és Zsannán jól.
3: Hát konkrétan a végrehajtás non-profittá tétele, azt a Mi Hazánk már 2021-22 óta szorgalmazza folyamatosan. Tehát igen, ezt én is ki akartam emelni, hogy
4: tehát, hogy valódi problémák jönnek szembe velük.
3: Ez egy szimbolikus dolog, és ez egyébként a Mi Hazánknak is egy óriási esély, hogyha ezt jól tudja kommunikálni, hogy gyakorlatilag a Magyar Péter vezette kormány egyik első nagy szimbolikus lépése, az mégiscsak a Mi Hazánknak egy nagy sikere lehet majd. Ami jelzi azt, hogy lehet itt héttörpézni, meg lekicsinlően beszélni a Mi Hazánkról, de közben meg kiderül, hogy a párt valóban évek óta a társadalom számára fontos problémákról beszél, és megoldási javaslatokat is tud kínálni.
2: Csak ugye az lesz a kérdés, hogy mennyire tudja ezt majd a kommunikációban erősíteni, hogy a Mi Hazánk ebben a kérdésben már évek óta erre törekszik, mert ugye a nagy népszerűség és az említett kutatások, amik abszolút azt tükrözik, hogy 70% körüli a Tisza párt Magyar Péter támogatottsága, nem biztos, hogy mondjuk átüt az emberek nagy többségénél. Én őszinte leszek, nekem az elmúlt egy hétben a Mi Hazánkos politikusok egyszerűen láthatatlanok voltak, akkor láttam, láttatom, hogy ők mivel foglalkoznak, ha rájuk kerestem.
3: Ez egy nagyon nehéz kérdés. A kampány alatt is sokszor beszéltünk a Meta szerepéről. Torockai László a mai napig nem lehet fönt a Metán, miközben messze ő a Mi Hazánk talán legnépszerűbb politikusa, és itt, amit te is mondtál, hogy ez az újfajta kommunikációs stílus, amiben Magyar Péter beragadt, ez pedig pont a Facebookon zajlik. Tehát nagyon nehéz így felvenni a versenyt, hogy Magyar Péter gyakorlatilag mindent a Facebookon jelent be először, és az ott érkező reakciók alapján dönti el, hogy aztán azzal a javaslattal mit kezd. Ez így egy nagyon-nagyon nehéz terep lesz a Mi Hazánknak, de ezt meg kell tudniuk oldani.
2: Abszolút. És hát ezen az ominózus hétfői sajtótájékoztatón is már lehetett tudni és sejteni, hogy a másik fő topik a héten a kegyelmi ügy lesz, és az amúgy sem rövid sajtótájékoztatót követően aztán kedden egy kifejezetten erre a témára fókuszáló sajtótájékoztató volt, az már csak egy szűk óra lehetett, ha lehet ilyet mondani. A kegyelmi ügy kapcsán ugye azt ígérték, hogy a győzelmük esetén nyilvánosságra hozzák a fellelhető adatokat, papírokat, és ezt aztán végül meg is tették, hiszen kedden elérhetővé tették azt. Több dokumentumban lehet megismerni a dokumentumok által megismerhető információkat. Ugye Magyar Péter felszólította a köztársasági elnökünket, hogy nála megtalálható papírokat is tegye közzé. Erre egyébként Sólyog Tamás azt reagált, hogy hivatalos megkeresés esetén meg fogja tenni. Én most még ma reggel nem láttam, hogy ez megtörtént volna, úgyhogy elnézést, ha a felvételt követően ezben változás lenne. De valahogy nekem az rajzolódott ki a megismert dokumentumok alapján, hogy azt leszámítva, hogy valami nagyon gyorsan nyomás hatására történt, tehát egyáltalán nem derül ki a dokumentumokból, hogy végül is kinek köszönhető ez a kegyelmi botrány. Ti hogy látjátok, a dokumentumok ismeretében mennyire jutottunk előrébb a megfejtéshez? Nekem még egy kicsit most is a vaktában lövöldözünk.
3: Hát gyakorlatilag semmilyen újdonságot nem tudtunk meg az eddig ismert információkhoz képest. Nekem, ami esetleg új volt, az az, hogy Varga Judit nem támogatta Budaházi György kegyelmi kérvényét, de lehet, hogy ez is már egyébként korábban is szerepelt a hírekben, hozzám ez nem jutott el, de hát nem ez az első alkalom, vagy nem ez az első eset az elmúlt két évben, hogy Magyar Péter bizonyítékot ígér, olyan dolgot ígér, amitől itt mindenki hasra fog esni, majd a végén pont ezek a bizonyítékok, vagy ezek az ígért novumok azok, amik nem teljesülnek és nem válnak be. Én most is azt látom, hogy ez az egész sajtótájékoztató, a keddi főleg, az valahogy inkább arról szólt, hogy a Hunnia ügyön keresztül megpróbálta valamilyen úton, módon Budaházi Györgyéket belerángatni a kegyelmi ügybe, mármint a kegyelmi ügynek arra a részére, amiből az egész botrány kirobbant. Én ezt egyébként rendkívül méltatlannak, és hát most nem használok csúnyább szavakat, hogy minek tartom. Egyáltalán nem volt ez szerintem etikus lépés Magyar Pétertől, főleg mert azért ebben az egész pedofil ügyben azért itt nagyon súlyos vádakról, nagyon súlyos itt emberéletek, emberi sorsokról van szó, és szerintem ezt nem ildomos ilyenfajta kisstílű politikai játszmákra felhasználni, mint ahogy azt most Magyar Péter véleményen
2: szerint tette. Tehát te úgy érzed, hogy ő ezt tudatosan...
3: Hát nagyon nem, tehát innentől, hogy igazából nem derült ki semmi novum, mégis úgy jelentette be, érdemes megnézni, hogy a keddi sajtótájékoztatón...
2: De nem lehet onnan szemlélni, hogy ő ezzel, mert hogyha nem hozza nyilvánosságra dokumentumokat, akkor azt mondták volna az emberek, hogy nem teljesítetted az ígéretedet. De hogy most ő azt mondhatja el magáról, hogy gyerekek, nagyon sajnálom, ami rajtam múlt, én azt megtettem, kiadtam a dokumentumokat, hát uram, bocsánat, nem tudhattam én se előre, hogy ebből olyan sok plusz új információ nem lesz. Az általad felvetett persze lehet, hogy igaz, lehet, hogy nem, lehet, hogy járulékos veszteség, vagy járulékos előny. De maga az, hogy neki valamit ki kellett adni, az szerintem független a budaházi ügytől, mert hát igen, neki valamit fel kellett mutatni ahhoz, hogy szavahihető ember maradjon.
3: Azzal semmi baj, hogy nyilvánosságra hozta, ezt meg lehetett volna úgy is csinálni, hogy mondjuk a Facebook oldalára feltölti ezeket a dokumentumokat, és közli, hogy megígértem, megcsináltam. De azért azt érdemes szerintem megjegyezni, hogy amennyiben nekem jól rémlik, a sajtótájékoztatónak az a része, ahol még nem a kérdésekre válaszolt, hanem ő maga elmondta, hogy mi történik. Gyakorlatilag a pedofil szálat vívő kegyelmi ügy, akkor nevezzük így, egyetlen egy konkrét nevet említett Magyar Péter, aki a bicskei ügy kapcsán nem hangzott el, miért is hangzott volna, az Budaházi György, akinek amúgy semmi köze az egész bicskei történethez. Tehát ez is azt mutatja, hogy szerintem ez egy előre megkomponált, vagy kigondolt történet volt a részéről, hogy behirdette a nagy sajtótájékoztatót, felcsigázta az érdeklődést, majd bedobta Budaházi György nevét, senki másét rajta kívül, tehát senki más nem ismertünk meg rajta kívül az ügy kapcsán, akinek egyébként a bicskei gyermek otthonhoz az égvilágon semmi köze nem volt.
2: Ugye azt mondják a politikában, a feldobott labdát leüti a politikus. Tehát, hogy valószínűleg, ha másra nem arra, ez kiváló apropónak tűnt neki, hogy akkor ezzel kicsit élét veszi annak, hogy mondjuk nincs több információ, de Zsolt, nem akarjuk beléd folytani a szót, pedig nyilván ezek is fontos kérdések, amit Tamás vetett föl, és nem tudjuk, hogy mi a valóság, de jogos felvetés és szempont ez is. Te hogy látod a megismert dokumentumok alapján, neked volt-e valami olyan pont, ami vagy érdekes volt, vagy megdöbbentett, vagy azt mondod, hogy de azért ezt eddig nem tudtuk, és azért jó.
4: Nekem azért egyrészt azok a dokumentumok, amit nyilvánosságra hozott, és azzal párhuzamosan Répási Róbert, aki a Varga Juditnak akkor volt a helyettese, miniszter helyettese és államtitkár, nyilvánosságra hozott egy olyan papírt, amit már az utódjának, Tuzson Bencének írt, és ebből kiderült, hogy elképesztően sürgették a köztársasági elnöki hivatalból azt, hogy írják már alá ezeket a kegyelmeket. Ugye két történet volt a Hunnia kör, ott az volt a sztori lényege, hogy olyan régóta húzódott már a büntetőeljárás, ami kapcsán például az, akiről szól van, Csintalan Sándor is kérte a kegyelmet, akit megvertek nagyon durván, és ő kérte, hogy az érintettek kapcsán adjanak kegyelmet, mert ez 20 éve ment, vagy nem tudom. Tehát, hogy ez,
3: hát egy több mint 10 éve ment.
4: Tényleg akkor, semmi 15. köze nem volt ez az ügyhöz, és volt ez a pedofil segítő ügy, ez a kettő két külön történet volt, és nagyon úgy tűnt, hogy a nyomás nem ebbe a budaházi ügybe volt az igazságügyi minisztériumon, hanem ebbe a kegyelmi ügybe. Ez nekem újdonság, hogy miért a pápa látogatásra kapcsán miért volt ez ennyire fontos egy olyan embernek a történetéből, aki ilyen reintegrációs nevezettű eljárásban volt, mert tehát otthon volt, csak nem hagyhatta el, és pár hónap volt neki vissza, ez a mai napig rejtély. Megnéztem egy nagyon hosszú beszélgetést Fodor Gábor és Bayer Zsolt között a Patriótán, ott Bayer Zsolt folyamatosan azt mondja, hogy ő se érti ezt a kegyelmi ügyet, hogy miért volt szükség három hónap, nagyon rövid idő volt már csak vissza, ki helyezett ekkora nyomást az állam főre? Miért volt ez az egész? Ez egy valid kérdés, mert felfoghatatlan, és ugye ezen billent meg gyakorlatilag a Fidesz rendszer ezen keresztül jött fel Magyar Péter, ezen keresztül, ekkor ment be a Patrióta, nem a Patrióta, a Partizánba, az két teljesen más történet.
2: Érdekes lett volna. Tehát, a Patriótán adja ezt.
4: Nagyon érdekes az egész történet. Én úgy érzem, hogy annyiban vitatkoznék veled, hogy én nem gondolom, hogy ez a budaházi történetre lenne felépítve, de nem tudom, nem tudom, mit gondolt a miniszterelnök. Abba biztos vagyok, hogy ő építi ezt a történetet, mert ugye ebből lesz egy kegyelmi ügyvizsgáló bizottság. Ez a történet nekem egy kicsit úgy tűnik, mint amikor rúg egy csapat egy nagyon nagy gólt, és megzavarodik a másik csapat. Most ez van a közéletbe, hogy meg van zavarodva a Fidesz, és ilyenkor mind a ketten focirajongók vagyunk, ilyenkor a nyerésre álló csapat még több gólt próbál merámolni.
3: Egyébként nekem is van erre egy focis példám, hasonlatom. Én inkább azt érzem, hogy amikor mondjuk a támadónak, nem tudom, amikor bal oldalról 22 méterről végezel egy szabadrúgást, mondjuk kétszer bejött, hogy ugyanoda lövi a labdát, és akkor most megpróbálja a harmadjára is, mert amúgy nincs jobb ötlete. Én ez egy picit ilyet érzek már ebbe a kegyelmi ügynek a folyamatos szinten tartásában.
4: Lehet.
2: Nekem is van egy foci példám. Ugye a futballban van félidő, és ebben a műsorban is van félidő, de pontosan...
3: De akkor hármat kéne... fütyülnöd.
2: Még ha tudnék is fütyülni. Úgyhogy pontosan innen fogjuk folytatni. Kis türelmet kérünk, és hamarosan visszatérünk, és folytatjuk.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? A műsorvezető Somodi Solymos Eszter.
1: Ahogy megígértem, már is folytatjuk az Editort vendégeimmel, Lipták Tamással és Hazafi Zsolt kollégámmal, és hát sok mindenről beszélgettünk már, mondhatjuk úgy, hogy nem parázsvita volt, de tulajdonképpen érdekes kérdéseket vetett föl Tamás. Az igazság az mindig oda át van, nem tudjuk, de előbb-utóbb lehet, hogy sok minden kiderül. Még azért én erről a témáról nem fordulnék le, és azért azt is említsük meg, hogy sokan azért úgy elemzik, hogy aki célzásképpen ügyvéd felmerült az ügyben, ott még pártatlannak mondható szakember is azt mondja, hogy ez nem túl etikus így előrángatni az ügyvédeket ebben a tekintetben. Ahogy egyébként Répási Róbert is joggal, hát nem is tudom, haragudhatott meg, vagy sértődött meg, mert azt hiszem még hétfőn egyébként, amikor meg lett említve az ő neve, de aztán Javicski Zsolt, ott voltál a sajtótájékoztatón, akkor még abból úgy tűnhetett, mint aki pontosan tudta, hogy mi történik, és az ő aláírásán is, vagy közreműködés.
2: Nem volt aláírás. Én igen. Nem őszintén, én per pillanat a nagy Gaudi szálat nem értem, így lehet, hogy akkor igaza van a kollégának, de azt nem értem, hogy miért hozták elő. Én kicsit úgy érzem, hogy arra megy a Magyar Péternek az egész kommunikációja, hogy létrehoznak egy vizsgálóbizottságot, ezt az ügyet, ami a Fidesznek rém kellemetlen. Lázár János nyilatkozott erről, hogy még a választások előtt, hogyha kikapnak, és ugye ez megtörtént, ennek a legnagyobb oka a kegyelmi ügy lesz, hogy ezt fenntartsa, hogy mindig.
1: Igen, de ugyanakkor kellemetlen is neki, hiszen értem, hogy ugye ez a Fidesznek úgymond a végóráinak a kezdete, mindenki úgy azonosítja, hogy a kegyelmi ügytől indult meg az, hogy ugye Magyar Péter színre lépett, stb. Ugyanakkor kellemetlen is, hiszen a gyermekei édesanyja is érintett az ügyben. Mondjuk az elmúlt napokban úgy próbálja a kommunikációját vinni, hogy rohantak, nyomás volt, ő nem terjesztette pozitív elbírálás alá a kegyelmi ügyet Kándre esetén, de a papír nem így jött vissza, mintha nem tudta volna, hogy mit ír alá, mert annyira rohanni kellett, a kollégái nem jelezték neki, ugyanakkor ugye tudjuk, hogy bárki aláír egy papírt, ha aláírtad, akkor azt sajnos hát, tudomásul vetted.
2: Most tehát, hogy én azt érzékelem, hogy lesz egy vizsgálóbizottság, parlamenti, mondjuk egy parlamenti vizsgálóbizottság egy olyan törvényt akarnak hozni, hogy oda kötelező legyen megjelenni, be fogják idézni Balogh püspök urat, aki akkor, akkor már ugye nem volt politikus, de valamilyen szinten szóba került, hogy ő neki ráhatása volt Novák Katalinra, be fogják idézni Novák Katalint. Tehát, hogy az, amit mond mindig és így előhozott a közéletbe Magyar Péter, hogy abszolút filmszínház, az akár egy éves történet is tud lenni, és valóban nagyon nagy kérdés a mai napig, tehát hogy szerintem Bajer Zsoltnak abban tökéletesen igaza van, hogyha én attól ellenére, hogy én nagyon sok minden nem értek vele egyet, nagyon sok megnyilatkozásával hangneme, az tőlem nagyon távol áll, de hogy a mai napig értetetlen ez az ügy.
1: Abszolút.
2: Hogy valamire ki akarja futtatni Magyar Péter. A másik meg az, hogy...
1: Szerinted tudja, hogy mire fogja kifuttatni? Vagy ez egy bűvésztrükk, hogy mindenki a trükkre figyel, miközben nem látod, hogy mi történik?
2: Én nem tudom, azt tudom, hogy én amióta foglalkozok politikával, azóta nagyon-nagyon meg tudott változni a politikusok népszerűsége. Én voltam, amikor még elkezdtem politikával foglalkozni, egyik legnépszerűbb politikus Fodor Gábor volt, aki ma már sehol nincs. Emlékszem, amikor Kunce Gábor volt a legnépszerűbb politikus. Emlékszem, amikor Gyurcsány Ferenc volt a legnépszerűbb politikus. Emlékszem, amikor Orbán Viktor volt a legnépszerűbb politikus. Emlékszem, amikor Vona Gábor a legnépszerűbbek között volt. Most Magyar Péter a legnépszerűbb. Tehát, hogy én szerintem ezt az időszakot ő minél tovább akarja fenntartani, és ha fog jönni egy fél év múlva, egy év múlva, két év múlva, amikor elmúlnak a mézes hetek, nem tudjuk, hogy mennyi lesz a benzin ára, mert nem tudjuk, hogy mi lesz a irán-amerikai konfliktussal, nem tudjuk, hogy milyen állapotban van a magyar gazdaság, a Fidesz azt állítja, hogy jó állapotban adta át, a Magyar Péter azt állítja, hogy katasztrofális állapotban kapta meg, tehát, hogy ez egy olyan ügy, amit így folyamatosan fenn kell tartani, és ebből szerintem a Fidesz nem tud jól kijönni, tehát, hogy nem tudok egy olyan opciót, hogy a végén az lesz, hogy a Fidesz ebből az ügyből megtisztul, mert nem tudják megmagyarázni, akármi derül ki.
1: Hát ez hosszú távon egyébként az az érdekes, hogy az átlag ember számára, még lehet a Fidesz választó állampolgárok számára is hosszú távon lehet, nem is az a kérdés, hogy a Fidesz mi lesz, hanem az országgal.
2: És plusz rá tud égni. Uh-huh. Amennyire Gyurcsány Ferenc ráégett ez a szemkilövető, amiről nyilván nem Gyurcsány Ferenc lőtte ki valakinek a szemét, uh-huh. hanem voltak olyan rendőri túlkapások, ami az ő érája alatt volt, és utána...
3: Ezt vitatkoznak rajta, hogy tudott-e erről, vagy ki irányította a műveleteket?
2: Nagyon érdekes, attól függetlenül, hogy a Fidesz például azt nem rendezte el rendet.
3: Vitatkoznak rajta, hogy tudott-e erről, vagy ki irányította a műveleteket?
2: Nagyon érdekes.

0: tekintve onnan indítom a következő témát. Mindjárt megértitek, hogy mit. Amikor Trump újra színre lépett, és mondhatjuk azt, hogy ő is nagyon hangosan, abszolút a közösségi felületeken kommunikálva, egyik nap ezt mondta, másik nap azt mondta, de határozott elképzelései voltak sok mindenben, és nagyon sok olyan kijelentése, lépése volt, ami kapcsán annak idején arról beszélgettünk akár idehaza Magyarországon is, hogy olyan, mintha a korábbi nemzetközi jogértelmezés az megsemmisülne napjainkban, és újraértelmezik azt. Ugye az újraértelmezik azt alatt volt, aki azt mondta, hogy nem túl a jog értelmezésében, egyesek szerint meg hát végül is így is lehet tekinteni a jogra. És napjainkban bennem felmerült egy kérdés, kíváncsi vagyok, ti hogy látjátok, hogy ugye a kétharmadnak köszönhetően tudjuk, hogy a Tisza párt nagyon sok mindenre jogosult, és sok olyan lépése van, ami kapcsán lehet, hogy van, aki azt mondja, hogy jogilag ez aggályos, vagy nem teljesen oké, ugyanakkor azt is tudjuk jól, hogy a héten arra is felhívta az önkormányzatok figyelmét Magyar Péter, hogy a szolidaritási adót azért tessék befizetni. Tehát pedig, hogyha mondjuk sok mindenben a Tisza párt arra hivatkozik, hogy az még a Fideszhez tartozó döntés volt, az nincs rendben, meg Súlyog Tamás is, hogy is volt, takarodjon, vagy nem is tudom, mi volt a mondat, de a szolidaritási adót az önkormányzatok még fizessék, akik amúgy arra hivatkoznak, hogy a Fidesz ezzel tette tönkre az ő életben maradásukat, hogy hogy látjátok, nem itt is egy kicsit újraértelmezik a jogot az új kormány. Tamás?
1: Hát én már örülnék annak lassan, hogyha az új kormány bármit értelmezne úgy, hogy az határozott, világos legyen, és ne úgy működjön, hogy az egyik nap még ez van posztolva a Facebookra, a másik nap már az. Szolidaritási adó, Karácsony Gergely évek óta problémázik ezen, itt az új kormány, és olimpiát rendezne. Tehát, hogy akkor most a kettő megint itt is föl lehet tenni, hogy hogy jön össze az, hogy a szolidaritási adó miatt csőd közelben van Budapest, majd kormányváltás után már a következő európai olimpiát szeretné Budapestre hozni. Itt az a nagy probléma talán, hogy így már nagyjából két hete megalakult az új országgyűlés, de hát lassan el kéne kezdeni kormányozni is. Mert Facebook posztok vannak, idegenvezetés a Karmelitában van, meg itt-ott, nem tudom, már láttuk, hogy milyen a kilátás Lázár János egykori minisztériumának a tetejéről, bár Radnai Márk és Magyar Péter kitakarta egy részét közzétett fotón. Na de most már akkor el kéne kezdeni kormányozni, és el kéne kezdeni olyan ügyekkel is foglalkozni, és ilyen szempontból sem értem ezt a kegyelmi ügyezést, hogy megtörtént, ki kell vizsgálni, teljesen egyértelmű, na de hát itt olyan dolgokról kéne rövidesen dönteni, mint a benzinár, azzal, mit kezdjen, azzal,
0: egyelőre,
1: tehát hogy azzal, amit kezdjenek, hallani arról, hogy a stratégiai készletek is kimerülőben vannak.
0: Nem, azokat újra töltik, csak mármint a stratégiai készlet az üzemanyag tekintetében, igen, mondod. Csak ugye ott az majd a problémás, hogy a magasabb áron, igen, betöltött kezd most már ott lenni a stratégiai készletben, miközben ugye az ár az fixen alacsonyan lett tartva.
1: Igen, és tehát közben nem tudjuk, hogy merre fog a gazdaság menni, nem tudjuk, hogy mi lesz azzal a 27 pontos csomaggal, amit az Európai Unió a pénzekért cserébe elvár Magyarországtól, mert erről egy szót nem mond Magyar Péter, ilyen nagyon sejtelmes utalások vannak, hogy haza fogjuk hozni, meg de nincs kijelentve direktbe, hogy igen, ezt megcsináljuk, azt nem. Tehát, hogy rengeteg olyan feladat lenne, ami egyébként nem vár, tehát nem tűrhalasztást, és reagálni kéne. Az országgyűlés nem lett még összehívva. Egy jogszabályt nem fogadott még el az
0: új. De nem lehet, hogy egy ennyire teljesen tiszta lappal induló kormány számára, kérdezem, azért az egy komoly feladat, hogy egy az, hogy ők is fölálljanak, tehát meglegyenek a közigazgatási államtitkárok, akkor Zsuzsika Marika néni, aki a titkárságon dolgozik, hiszen nagyon sok munkájuk van nekik is. Tehát, hogy tényleg fölálljon az a rendszer, amivel hatékonyan el tudnak kezdeni dolgozni. Meg hát azért tudod, tehát, hogy mondjuk valamiről tudjál nyilatkozni, meg kell ismerni a papírokat.
1: Na de akkor szülessenek már arról Facebook posztok, hogy Magyar Péter éppen papírokat ismer meg, és egyeztet
0: a... Ezt a kollégái csinálják. A pont ezért van, tehát, hogy ő a platformon, meg tárlatot vezet, meg turizmust épít.
1: De nem, tehát szerintem ez egy idő után...

0: te már abszolút filmszínház lesz, és kontraproduktív filmszínház. Nekem személy szerint ez nem szimpatikus semmilyen szinten. Én nem showműsort szeretnék, hanem azt szeretném tudni, hogy mondjuk mennyi lesz a benzin, mert az kihat egyébként az élelmiszeráraktól kezdve rengeteg olyan dologra, ami viszont a karmelitával ellentétben valóban az emberek hétköznapjait érinti, és egyelőre nem nagyon látni, hogy ezekben a kérdésekben történne bármi. És még nagyon sok olyan intézkedés lehetne mondani, hát Magyar Péter a kampányban hetente jelentette be, hogy mi lesz az első intézkedésük, mindig valami mást mondott. Ehhez képest a leglátványosabb kormányzati cselekvések eddig arról szólnak, hogy valamiféle Rákosi Mátyás reinkarnációként az épített örökséget pocskondiázza a budai várban, vármegye elnevezésről problémázik, dilemmázik, tehát hogy így gyakorlatilag nem lehet látni, hogy mi fog történni.
1: Miközben azt mondod, hogy az első kézzel fogható téma, az egyébként például számodra is elfogadható és fontos, tehát most egy kicsit tehát mondasz, mert az egyetlen egy konkrétum az a végrehajtási rendszer.
0: Hogy így van, hát egyelőre még nem történt, ez csak be lett jelentve, így van, egyelőre még ez sem történt meg, hát várjuk ezt is.
1: Zsolt, hát ha már itt a tárlatvezetésről beszéltünk, egyébként önmagában azt mondom, hogy a magyar szakemberek előtt le a kalappal, mert hogyha így levesszük a politikai tetejét ennek a témának, akkor egyébként szépen tudtak dolgozni. Most az összeget nem veszem ide, de egyébként szerintem kifejezetten szép belső építészeti tereket is alakítottak ki, úgyhogy...
0: Egyetlen gondolatot ehhez, ha megengedsz, hogy én nagyon kritikus tudok a Fidesszel is lenni, nyilván az elmúlt hónapok, évek nem pont erről szóltak, ismerjük az indokait. Ha valamit egyébként én el tudok ismerni, hogy az szerintem szimbolikus és fontos dolog volt, az pont például többek között az 1945-ben lerombolt budai vár épített örökségének a helyreállítása. Szerintem ezek olyan szimbolikus dolgok, amikre egy nemzet öntudata szempontjából igenis szükség
1: igen,
0: van.
1: A vita
0: az
1: pont
0: árat vizsgáljuk ki, és mondani, amennyiben az valóban túlárazások
1: meg,
0: vannak,
1: hogy mire használod?
0: Ott legyen felelős. Tehát ott legyen felelős, de ezért nem az épület a hibás.
1: Igen, ebben szerintem nem vitatkoznak veled a nagy többség sem. Az áron igen, meg az, hogy milyen célra használják föl, ugye mindig az a nyitott kérdés. No, de a tárlatvezetés kapcsán jutott eszembe, hogy hát Havasi Bertalan jelenléte a tárlatvezetésén, bocsánat, így hívom, alatt, az, hogy is mondjam, ilyen nem várt esemény volt a Tiszapárt részéről, hiszen nyilván nem erre készültek, hogy meg fogja zavarni azt, hogy egyébként nem is Magyar Péter fordult oda, abszolút nem, hanem hát nyilván a média felismerte, hogy éppen ki az, aki károsító tevékenységet folytat a szervezete ellen a tetőtéren. Te hogy látod egyébként ez a Fidesz szavazók körében Havasi Bertalan megnyilatkozása mit eredményezhetett? Mert én egyébként, hogy próbáltam lekövetni a közösségi médiában, azt láttam, hogy a nem elpártolt Fidesz szavazók azt mondták, hogy na végre valaki megmondja a véleményét.
2: Ugye Havasi Bertalannak annyiba könnyebb a dolga, hogy ő mindig alkalmazott volt, ő soha semmilyen korrupciós váddal nem keresték, nem találták meg, és szerintem nem is fogják. Ő minden forintjával el fog tudni számolni, tehát ő könnyen van. Én nagyon nagy dilemma van a Fideszben, hogy hogyan tovább, mert ahogy több, például a Bóka miniszter is elmondta, ex-miniszter elmondta egy nagy interjújában, hogy ráégett a Fideszre azt, hogy nagyon erősen érintettek korrupt ügyekben, és nagyon sok olyan miniszter van, akik nem tudnak elszámolni, legalábbis a közvélemény előtt azokkal a súlyos milliárdokkal, amelyek a keze között átment. Nagyon nagy vita van a Nemzeti Kulturális Alap kapcsán, hogy valóban Fási Ádámnak, valóban most nem jut eszembe a hegedűs,
0: Mága
2: Zoltánnak.
0: Fotósának
2: kellett volna ennyi
1: is
2: pénzt adni. Tehát, hogy ilyen szempontból Havasi Bertalannak könnyű szerepe van, hogy ő saját magát képviseli, ő vele nem tudnak mit csinálni, és ebből a szempontból, ilyen szempontból ő is ezt az abszolút filmszínház történetet felvette, és ő használta ezt, de ő nem párt, ő nem a Fidesz, ő saját magát képviselte ilyen szempontból. Tehát, hogy könnyen lehet, ő könnyű helyzetben van a többi vezetőhöz képest. De az egész várra kapcsolatban nekem a véleményem az, hogy valóban itt volt egy nagyon nagy váltás a Fidesznél, hogy elkezdték felújítani és felépíteni a várat. Ugye a vár az a kommunisták szempontjából az előző elitnek volt a helye, az arisztokráciának a helye volt, és valóban ők a várhoz úgy álltak hozzá 1945 után, hogy igyekeztek teljesen átalakítani a szerepét. Korábban ott volt a királynak egy rezidenciája, ott volt Horthy Miklósnak a rezidenciája, ott volt a Honvédelmi Minisztérium, amit nem építettek újjá, gyakorlatilag semmit nem építettek újjá, új funkciókat adtak, és próbálták úgymond az ő szavaik szerint visszaadni a népnek, oda vitték a Széchenyi könyvtárat, oda vitték a Nemzeti Galériát, ott volt a Honvédelmi Minisztérium, ahova én is vittem a gyermekeimet fegyvereket nézni, mert ugye fiú
0: ugye gyermekeket. Hadtörténeti múzeum.
2: Hadtörténeti múzeum, akkor volt a Vászínház, és mind Horn Gyula, mind Gyurcsány Ferenc semmit nem kezdett a várra, és tényleg botrányos volt, hogy a Várkerbazárt kinézett, az a honvédelmi, nem tudom, főparancsnokság épülete az botrány volt, és hogy elkezdett a Fidesz ezen a Haussmann tervek kapcsán egy átalakítást. Viszont itt a kérdés a Fidesznek a politikáját is érint. Ugye a Fidesz polgári Magyarország ideológiájával kezdődött, nagyon erős értelmiségi háttérrel. De ettől eltértek. Most ugye a vád a Fidesz-szel kapcsolatban, hogy lecserélte az értelmiséget Jaberre, Curtisre, Tóth Gabira, stb. És
0: Győzikére,
2: stb. Lecserélte az értelmiséget, és a várral kapcsolatban is ezen van a vita, hogy az, hogy helyre kell állítani a várat, abban mindenki egyetért, az, hogy mennyiért, és milyen funkció. És ugye itt a téma az, hogy valójában az a vita tárgya, hogy ezek az épületek, mert a karmelitát annyira nem támadják építészetileg, de a többinél felmerül az, hogy az egyik először úgy volt, hogy pénzügyminisztérium lesz, de aztán a belügyminiszter költözött bele, aki nem akart beköltözni. A másik az úgy volt, hogy külügyminisztérium lesz, de nem a külügyminiszter költözött oda, hanem a Rogán Antal, hogy az egész építkezésnek volt egy ilyen funkcionatlansága, hogy ezek felépültek ezek az épületek, de nem azért, mint a karmelita, hogy mert annak volt funkciója, hanem mert fel kell építeni, plusz az összegek elképesztően nagyok voltak, és itt jön a kontraszt, amit kijátszanak, hogy miközben nekem volt olyan ismerősöm, aki szívbetegként úgy feküdt nyáron a szekszárdi kórházban, hogy nem volt klíma, úgyhogy olyan képek érkeztek a kórházakból, hogy meg az iskolákból, hogy borzalmas állapotok vannak, ahhoz képest nagy kontraszt volt az, hogy mennyibe került ez. És hogy ezt a közhangulatot játssza ki a Magyar Péter, és ez szerintem egy vitaképes történet, mert ez mutatja a Fidesznek két dolgát, hogy valamilyen szinten elszakadta az eredeti küldetésétől, amit megfogalmazott, plusz a pénzekkel, építőipar, milliárdokkal, hát tudsz ebben velem, hogy azért vitaképes az, hogy mire mentek el azok a milliárdok.
0: Két megjegyzésem gyorsan, hagyj legyen ehhez még. Az egyik, hogy visszatérve abszolút filmszínház, showműsor, tehát lehet ma már hallani több helyről ilyen pletykákat, legalábbis, hogy amikor Magyar Péter körbejárta a karmelitát, az egy hamis élő videó volt, tehát valójában azt nem élőben rögzítették, ráadásul másodjára, mert az első verzió neki nem tetszett, ezért újra felvették az egészet, onnantól kezdve, hogy a minisztereivel ott áll a bejáratnál, és Súlyog Tamást fenyegeti. És azért is volt számomra ez egy nagyon visszatetsző, maga ez a karmelita elleni merénylet, mert mindeközben egyébként azt is tudni lehet, hogy a Tisza párt képviselői, amikor megnyerték a választást, jártak a képviselői irodaházban, a Jászai Mari tér mellett, uh-huh. ugye, ami van, és közölték, hogy hát ez elavult, ez ósdi, ez korszerűtlen, amiben teljesen igazuk van, aki járt már ott, azt tudja, hogy gyakorlatilag egy több évtizedes mulasztás az, hogy nem lett felújítva, korszerűsítve, ezért ők inkább beköltöznek a Kossuth téren lévő 12 milliárd forintért felhúzott Szabad György irodaházba, ami pontosan abban a folyamban, konstrukcióban épült fel, amiben egyébként a Karmelita, vagy éppen a Kúria épülete is. Tehát, hogy itt is érezni azért egy elég kemény ellentmondást abban, amit a Tisza párt és Magyar Péter mond, valamint amit csinál és tesz. Orbán Viktor megmondta, ne azt nézzék, amit mondok, hanem amit csinálok. Úgy tűnik, hogy Magyar Péternél is alkalmazni kell ezt a terminológiát.
1: Hát erről van az idő, úgyhogy most egy olyat játszunk, hogy egy perc reakciót kérek arra, hogy Russzin Szendi Romulus honvédelmi miniszter felkérte Sándor Zsolt altábornagyot, hogy vállalja el a Magyar Honvédség vezérkar főnöki feladatát, és szeretnék, hogyha helyreállítaná a haderőben az állomány bizalmát, javítani kell a morált, meg kell teremteni a harmonikus működést a Magyar Honvédség és a Honvédelmi Minisztérium között, és véget kell, hogy érjen a félelemre épített vezetés. Egy perc Zsolt, egy perc Tamás, ki hogy reagál erre a
2: hír? Nagyon sok területtel foglalkoztam újságíróként, a honvédelem az, ami nem, és még katona sem voltam, lövésem sincs ehhez, megmondom őszintén. Azt mondják, hogy a katonák és a rendőrök nagyon nagy számban szavaztak a Tiszára és a mi hazánkra, ennek nyilván van oka, valami.
1: Tamás?
0: Hát én honvéd szurkoló vagyok, szóval ilyen módon még akár kapcsolódhatok is. Bízom benne, hogy a Honvédelmi Minisztérium ezentúl nem a Ferencvárost fogja támogatni, hanem a Kispest Honvédot, de hogy komolyra fordítsam a szót, azért Russzin Szendi Romulusnak van mivel még elszámolnia, tehát itt akár az oltatlan katonáknak az eltávolítása, az még egy olyan ügy, amire ígéretet már tett, hogy rendezni fogja, de itt még meg kell nézni a konkrét lépéseket, illetve ez már az előző kormány idején is elindult februárban. Ennek
1: és
0: a
1: Sándor Zsolt?
0: Nem ismerem feltétlenül, tehát nem ismerem a munkásságát.
1: Korábban is dolgoztak együtt, és egyébként jól ismert alak a katonák között.
0: Itt a legfontosabb az, hogy a katonák bízzanak benne. Tehát egy olyan nemzetközi helyzetben, amikor látjuk, hogy egyre másra robbannak ki a konfliktusok, egy biztos, a Tisza sem teheti meg azt, hogy ne építse, ne fejlessze a honvédséget, mert ne adja a jó Isten, hogy szükség legyen rájuk, de inkább legyen egy erős honvédelmünk, inkább legyen egy erős hadseregünk, mint hogy meglepetésként éljen bármi.
1: Lipták Tamás, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
0: Köszönöm a lehetőséget.
1: Hazafi Zsolt, szintén köszönöm, hogy eljöttél.
2: Én is köszönöm.
1: Ez volt tehát az Editor, a műsor, amiben mindig emberi hangon beszélgetünk egymással, még akkor is, hogyha különböző nézőpontokat vallunk egy-egy kérdésben. Én erre büszke vagyok, legyünk erre büszkék otthon is, hogyha beszélgetünk valakivel, hogy értsük meg egymást, és nem kell egymás torkának esni. Viszont hallásra, látásra egy hét múlva találkozunk.
3: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Gdanskban zárult a magyar miniszterelnök lengyelországi útja, holnap zárva lesznek a toborzó irodák. Folytatódik a napos idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Gdanskban zárult a magyar miniszterelnök lengyelországi útja. Magyar Péter találkozott Lech Valensa volt lengyel államfővel, a Szolidaritás mozgalom egyik alapítójával, majd Donald Tusk lengyel miniszterelnök társaságában sétált végig Gdansk belvárosában, ahol hatalmas tömeg várta. A kormányfő köszönetet mondott a Lengyelországban élő magyaroknak a támogatásért, és úgy fogalmazott: megható, hogy mennyi figyelmet kaptak a majd 1 millió külföldön élő magyar állampolgártól. Az Orbán rendszerrel szembeni magyarországi ellenállás tapasztalatairól rendeztek konferenciát Brüsszelben. A 16 év magyar ellenállás című esemény résztvevői a független média, a civil szervezetek és az önkormányzatok szerepét, valamint a rendszer meggyengülésének okait vitatták meg. Jávor Benedek, Budapest Európai Uniós képviseletének vezetője szerint a gazdasági válságok, az uniós források csökkenése és a társadalmi ellenállás együtt gyengítették meg a Fidesz rendszerét. 8 évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális idejét a Tisza frakció két képviselőjének alaptörvény módosító javaslata. Az indítvány szerint a jogállam helyreállításához szükség van arra, hogy a kormányfő csak meghatározott ideig tölthesse be tisztségét. A javaslat a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetését is előkészíteni, valamint kimondaná, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány vagyona továbbra is nemzeti vagyon. A honvédelem napja miatt holnap zárva lesznek a toborzó irodák. A katonai pálya iránt érdeklődőket pénteken már a szokásos nyitvatartási időben várják. Május 21-e azért a magyar honvédelem napja, mert 1849-ben azon a napon foglalta vissza a Görgei Artúr vezette honvédsereg Budavárát. Spanyol katonák és harci járművek vesznek részt egy magyarországi NATO hadgyakorlaton. A kiképzésnek ma és holnap a Magyar Honvédség Bakonyi lőtere ad otthont. A két nap alatt több mint 500 katona és mintegy 240 harci jármű érkezik az országba a Tornyi Szent Miklósnál magyar katonai kísérettel. A honvédség arra kéri az autósokat, hogy a katonai konvojok közelében fokozott óvatossággal közlekedjenek. Június 20-án rendezik meg az idei múzeumok éjszakáját országszerte több száz helyszínen. A program idei nagykövete Mautner Zsófia gasztronómiai szakíró, a kiemelt város pedig Sopron lesz. A látogatókat koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív programokkal és családi eseményekkel várják a múzeumok és a kiállítóhelyek. Folytatódik a napos fátyolfelhős idő, hajnalban 5-15, holnap délután 22-27 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Az Egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
2: Egyelőre marad a jelenlegi formájában a szolidaritási hozzájárulás, a településeknek be kell fizetniük a kiszabott összegeket. Erről Magyar Péter beszélt. Ez a főváros esetében különösen problémás, mert a hozzájárulás mértéke Budapest működő képességét veszélyezteti. Kis Ambrust kérdezzük. A legszebb idők most köszöntenek a magyar-lengyel kapcsolatokra, jelentette ki Magyar Péter Krakkóban, ahol Donald Tusk lengyel kormányfővel is találkozott. A magyar kormányfő a V4-ek megújítását sürgette, Donald Tusk pedig segítséget ajánlott Magyarországnak az orosz energiahordozókról történő leválás kapcsán. A helyzetet Somogyi Zoltánnal és Szirmai Dáviddal értékeljük. A hivatalos adatok szerint jelentősen nőttek a bérek márciusban Magyarországon. A statisztikai hivatal bruttó 780 ezer forintos átlagkeresetről számolt be, ami nettó 546 ezer forintot jelent havonta. Közben az államadósság 69 ezer milliárd forintra nőtt, ami GDP arányosan 77,9%-ot jelent. A gazdaság állapotát Csaba Lászlóval elemezzük. Visszaadjuk a tanárok sztrájkjogát, rehabilitáljuk a polgári engedetlenség miatt elbocsátott tanárokat. Ezt ígérte az új oktatási miniszter Lannert Judit parlamenti meghallgatásán. Az elbocsátott tanárok szerint már a bejelentés is hatalmas elégtétel számukra. Erről, valamint az oktatás legsürgetőbb kérdéseiről Pilc Olivérrel beszélgetünk.
3: Kezdődik a mai egyenes beszéd. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. A stúdióban itt van már Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. Jó estét kívánok.
4: Jó estét kívánok.
3: Köszöntöm. Július végén kellett volna befizetni a következő részét a szolidaritási adónak, ez 7,5 milliárd lett volna, illetve valószínűleg annyi is, de kapnak egy haladékot, 60 napot. Azt mondta, legalábbis én azt olvastam a Népszaván, hogy tárgyaltak a múlt hét óta, csak a nyilvánosság nem tudott erről. Kivel tárgyalták ezt ki?
4: Pontosítás, tehát nem volt tárgyalás, egy levélváltás volt, ami azért már sokkal több, mint például az előző kormánnyal volt, tehát azért már ez is önmagában egy érték, hogy kapunk egy levelet, ami megkérdezik, hogy leegyszerűsítve, hogy hogy vagyunk, és mi a pénzügyi helyzet, és erre válaszoltunk. Ami ugye itt egy haladék volt, és ez szerintem az fontos, hogy ez alatt a kormány alatt született az a döntés. Mi 2025. decemberi szolidaritási hozzájárulást vitatjuk továbbra is a bíróság előtt, és az a furcsa jogi helyzet történt, hogy akkor azt nem tudta levonni tőlünk az Orbán kormány, ezért tudtunk megmenekülni, és nem ment csődbe a főváros. Viszont az, hogy a veszélyhelyzet kifutott május 13-án, az azért jogértelmezés volt, hogy innentől kezdve levonható ez az összeg, mert szerintünk nem védi a bírósági döntés, és ezért kértük ezt a legalább a 60 napnyi halasztást, csak amiatt, hogy addig legyen idő tárgyalni az új kormány.
3: Kérték a kormánytól, így vagy van. Kaptak előre egy levelet, amiben megkérdezték, hogy hogy vannak, ugye így fogalmazott, és aztán jelezték, hogy szükségük lenne erre a 60 napra?
4: Először kértük ezt.
3: Kérték.
4: Hogy ugye ezt a jogértelmezést láttuk, hogy a kormány ez alapján gondolkodik. Kértük ezt a halasztást, amit azonnal meg is kaptuk szinte postafordultával, és utána jött egy levél, hogy akkor, hát ahogy mondtam, hogy az a Hogy vannak címmel, tehát hogy mi a pénzügyi pozíció a fővárosnak, és azért mondom ezt, hogy kihangsúlyozom most már másodszorra, mert egy kicsit szürreális, de tényleg ez egy hatalmas előrelépés. Tehát az előző, 2019 óta vagyok a fővárosban. Olyan, hogy hivatalosan valóban az iránt érdeklődnek, hogy mi a pénzügyi helyzet, és nem politikai alapon akarnak valamit csinálni velünk, hanem legalább egy szakmai egyeztetést kezdeni, ilyenre nem volt példa. És ehhez képest már az, hogy van egy levélváltás, ez már tényleg felüdülés.
3: Kivel történt ez a levélváltás?
4: Ez a pénzügyi minisztériummal volt, tehát ott egy államvezetői szinten, úgyhogy ez meg tudja adni az alapját, hogy most már talán akkor asztalhoz is lehet ülni és tárgyalni, hiszen egyébként sajnos az idő az feszít minket, miután egyre több ilyen befizetési kötelezettség jönne, amiket mi nyilván nem akarunk a bíróság előtt megtámadni, hiszen 2023 óta a kormánnyal szemben rengeteg perünk van folyamatban, mi ezeket a pereket szeretnénk lezárni, tehát nem pereskedni akarunk is a bíróságon tárgyalni, hanem tárgyalóasztal mellett.
3: Nézzük meg az összegeket. Okay. Ugye azt mondta, hogy ez 25-ös, 26-ban kellene 98 milliárdot fizetni, és ha én jól emlékszem, kiírtam magamnak 89,1 volt 25-ben?
4: Így van.
3: Annyit kellett fizetni. Ebből mennyit fizettek be?
4: 25-ben 89 milliárd lett volna, ebből azért egy 35-36 milliárdot meg tudtunk bíróság előtt fogni, de azért ebben is olyan szűrá is, amit csinál a kormány, az előző, és reméljük az új nem ezt csinálja, hogy elveszi, tehát nem tudta leszedni ezt a pénzt szólunk, de ezért apránként a különböző támogatásokból ezeket leszedegette, tehát hiába védi a bíróság. Valóban idén van törvényben rögzítve már inkább 100 milliárdos összeg, amit be kellene fizetnünk szolidaritási hozzájárulásba. Ebből be tudtak szedni rólunk az előző kormány még januárban inkasszálással 11 milliárd forintot, 12-t körülbelül, és nyilván a többi kapcsán biztos, hogy megállapodásra kényült. És ezzel szemben nekünk van egy peres követelésünk az előző évek beszedett szolidaritási hozzájárulása kapcsán, ez azért inkább a 200 milliárd forint környékén jár, ez a mi követelésünk az állammal szembe, és ennek kapcsán kell valamilyen megállapodásra jutnunk.
3: A mostani vagy az új kormánya, na de ugye most kaptak 60 nap haladékot, ami biztos, ez a 7,5 milliárd, ezt be kell fizetni 60 napon túl.
4: Hát vagy...
3: Vagy újabb haladékot kap?
4: Nem, újat nem lehetne, meg lehet addig állapodni szerintem.
3: Magyar Péter azt mondta, hogy be kell fizetniük az önkormányzatoknak, ezt két napja mondta a szolidaritási adót.
4: Hozzájárulást. Ez fontos, mert hogy nem adó, és azért javítottam ki, mert ugye ez nem, bíróságon ezt többször megnyertük, hogy miután ez nem egy adó, ezért nem az adókra vonatkozó jogszabályok vonatkoznak. Ez egy hozzájárulásnak is nevezik, ami nem kivetésen és bevalláson.
3: Igen, hát a közjelben egy adóként híresült el, hogy megadóztatja az állam az önkormányzatokat, de akár hozzájárulás, akár adó, elvileg ezt két hónap múlva be kellene fizetni. Be tudja ezt fizetni a főváros két hónap múlva?
4: Nem. De ennél többet szeretnének be, mert lejár egy május 31-e környékén nagyjából a fővárosi önkormányzatoktól, tehát a kerületekkel együtt 18 milliárdot szeretnének a területfejlesztési alapba beszedni. Ennek egyébként a politikai csapdáját felállította a Fidesz, hiszen az erre vonatkozó miniszteri rendeletet már ennek a kormánynak kellene megalkotnia, hogy tételesen mennyi lenne. A következő dátum az június 15-e lenne, amikor 37 milliárdot próbálnának beszedni rajtunk. A következő dátum az, ez a mostani halasztás, ez a július 7-e, amikor ez a 7,5 milliárd, majd július 15-e, amikor ismét egy ilyen 30 milliárd forintról van szó. Tehát, hogy sorozatban jönnének ezek a befizetési kötelezettségek, és még egyszer mondom, mi nekünk nem az a célunk, hogy ezeket a bíróságot ugyanúgy, ahogy az Orbán kormánnyal szemben megpróbáljuk azonnali jogvédelemmel megakadályozni ezeknek a beszedését, hanem most van körülbelül egy hónapunk arra, hogy megállapodásra jussunk tárgyalóasztal mellett, legalább a 2026-os évről, hiszen az nem elképzelhető, azt gondolom senki számára, hogy ugyanaz a gyakorlat legyen, mint az Orbán kormány elején, egyszer csak arra ébredünk, hogy inkasszáltak a számlánkról.
3: Most szinte a 25-ösről kell megállapodni, mert ezek az 23, összegek legalábbis 24, még a
4: 25 és 26, tehát ezek így egybe.
3: Na de azt mondja Magyar Péter, akit én idéztem az előbb, azt mondja, a miniszterelnök, lesz széleskörű egyeztetés majd az önkormányzatokkal, akik néhány ügyben széttartanak, néhányban ugyanazt akarják, és a kormányzatnak is voltak vállalásaik. Ezt össze kell hangolni, és meg kell találni a megoldást. De addig, tehát amíg a reform nem történik meg, jogos elvárása a kormánynak és az országnak, hogy mindenki teljesítse a jogi kötelezettségét. Tehát nem tudom, hogy jól értelmezem-e, amíg nincs átfogó reform az önkormányzatoknál a finanszírozás tekintetében, amire volt ígéret az új kormány részéről, addig fizetniük kell az adót. Tehát lehetséges, hogy két hónap múlva mégis be kell ezt fizetni, vagy ön biztos abban, hogy nem, és meg tudnak állapodni egy hónap
4: múlva? Én nem tudom elképzelni, hogy inkasszáljon a számlánkról a magyar kormány, ezért meg kell, hogy állapodjunk ebben a 2026 kapcsán. Ugye azért az egyedül önkormányzat vagyunk, akik perben és haragban vagyunk a kormányzattal. Oké, az előzővel, de hát ez most folytonosságban, még 2023 óta. Ezekben a perekben nyertünk. Volt, mint az Alkotmánybíróságon valamit a kúriai felülvizsgálattal, de ezeket megnyertük. Ezeket a ugye legutoljára még az előző kormány egy éjszakai jogalkotással veszélyhelyzet, az ukrán háborúra hivatkozó veszélyhelyzette kiirdette, hogy ezeket a pereket elvesztettük, majd a új ciklusban a régi alkotmánybíróság most megsemmisítette ezt a rendeletet, tehát maguk a perek egyébként mehetnek innentől tovább, de mi nem pereskedni akarunk a kormánnyal, mert ennek tényleg nincs értelme, hanem meg akarunk állapodni, és utána szeretnénk most már a valódi fejlesztésekkel foglalkozni.
3: Eljutott-e önökhöz az új kormány javaslata vagy javaslatai? Ezt azért kérdezem, mert nem tudom, hogy látta-e a keddi tájékoztatót vagy a hétfőit. Azt mondja Magyar Péter, hogy ő talán túl közelről is látta a főváros működését. kérdését, és a főváros eddig is meg tudta oldani, és vannak még lehetőségek esetleges költségek visszafogására, és ő felajánlotta, hogy ha ebben a spórolásban tud segíteni Karácsony Gergelynek, akkor áll elébe, és több kollégája is állt már elő erre javaslattal. Kérik-e akkor a miniszterelnöktől, hogy mondja meg, hogy hol spóroljon a főváros?
4: Minden ilyen javaslatot, hogyha valaki ki tud ebből a rendszerből venni 100 milliárd forintot, és az befizeti a anélkül, hogy sérülnének a közszolgáltatások, tehát durván sérülnének, akkor nyilván ezeket a javaslatokat várjuk.
3: Persze minden, nem jutott még el ilyen spórolás, a
4: ugye az a nagyon jó helyzetünk van, hogy nekünk van előzményünk, hiszen a Tisza bendült a fővárosi közgyűlésbe 2024. októbere óta. Tehát együtt szavaztuk meg a költségvetéseket, együtt tehettek javaslatot olyan spórolásra, de egyébként tettek javaslatot olyanra, hogy többet kéne költeni valamire. Tehát ezeket együtt dolgoztunk, tehát ebből a tekintetben ismerjük az ő javaslataikat, 100 milliárdot nyilván ők se tudnak kivenni. Tehát csak úgy gondoljunk bele, 200 milliárd forintot költünk a teljes közösségi közlekedésre. Ez egészre. 200 milliárdot. Ha ebből 100 milliárdot hagynánk csak benne, és 100 milliárdot meg befizetünk szolidaritási hozzájárulásként, akkor mi lenne a budapesti közösség? Akkor nem lefeleződne, szinte megsemmisülne az egész. Ennyi pénzt, mint 100 milliárd forint nem költünk az összes idős otthonra, közvilágításra, utakra, hajléktalan ellátásra, idős gondozásra, tehát összesen nem költünk ennyit, mint ez a, mint a szolidaritási hozzájárulásként szeretnének behajtani.
3: Van-e már tárgyalási időpont?
4: Nincsen, de hát reméljük, hogy most a levélváltás után lesz.
3: Azt tudja, hogy kivel kell majd tárgyalni?
4: Nyilván az nemzetgazdaságért felelős miniszter, ugye a pénzügyminiszter ebben az esetben ő lehet ezért a felelős, de gondolom be fogják vonni az önkormányzatokért felelős minisztert. És valóban azért ez fontos, hogy ez a 26-ról szól, egy gyors tűzoltás, de kell a 27-től kezdődő időszakra egy átfogó megállapodás az önkormányzati szövetség és a kormány között. Ebben nyilván az önkormányzati szövetségek letették már a javaslataikat, amiről tudnak tárgyalni, de ez az persze hónapok kérdése.
3: Köszönöm, hogy itt
4: voltál. Én is köszönöm.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: A legszebb idők most köszöntenek a magyar-lengyel kapcsolatokra, jelentette ki Magyar Péter Krakkóban, ahol Donald Tusk lengyel kormányfővel is találkozott. A magyar kormányfő a V4-ek megújítását sürgette, Donald Tusk pedig segítséget ajánlott Magyarországnak az orosz energiahordozókról történő leválás kapcsán. A helyzetet Somogyi Zoltánnal és Szirmai Dáviddal értékeljük.
2: Akik itt vannak már a stúdióban, jó estét, szervusztok! Dávidot egy picit szervus. Megkérem, hogy jöjjön elrébb, hogy
3: erre?
2: Legyen fény rajtad, és látsz, hogy jól a
3: nézős.
2: Jó, kezdjük Magyar Péter lengyelországi és ausztriai útjával. Ugye ez volt az első hivatalos külföldi látogatása, korábban is elmondta már, hogy Varsó lesz az első. Milyen jelentősége van annak, hogy egy miniszterelnöknek hová vezet az első hivatalos útja? Tehát mi ennek az üzenete?
4: Mondjuk, ha nem vagyunk túl szigorúak, akkor Meloni volt az első, és Olaszország, csak hát ugye akkor...
2: Még nem volt hivatalos.
4: Hát, de már megválasztott. Mármint, hogy a nép megválasztotta, még a parlament nem. De az, hogy ekkora küldöttséggel érkezett Lengyelországba, annak fontos üzenete van. Tehát az, hogy újra fel kell támasztani, feléleszteni a lengyel-magyar jó barátságot, jó kapcsolatot, ami egyébként meg motorja tud lenni egy V4 együttműködésnek, ami Orbán Viktornak akkora nagy vágya volt korábban, majd utána az egyre szűkült, hogy nem, sosem jött össze a V4, a végén néha V1 volt, hogy csak Orbán Viktor állt ott. Most ehhez képest van egy óriási lehetőség arra, hogy ez a régió egy erőteljesebb gazdasági együttműködéssel még erősebb legyen.
3: Sőt, bővüljön, ugye? Horvátországgal és egyéb országokkal.
2: Akár Skandinávia felé, Ausztriával, Horvátországgal.
5: Határa csillagosé.
4: Igen.
2: Te hogy látod?
3: Szerintem szimbolikus jelentősége van, és ennek geopolitikai oka van. Tehát a Lengyelország, Orbán Viktor is, ha jól emlékszem, amikor megválasztották, akkor Lengyelországba indult először, és szerintem ez helyén is van. Tudjuk, hogy Európában mi hol vagyunk, mekkorák vagyunk, kivel kell jóba lenni, nyilván a nagyjal, a V4-ben ugye a nagy az Lengyelország, és hát Magyar Péter esetében még hozzáadódik az, hogy itt az elmúlt években igen-igen lerongyolódott a magyar-lengyel viszony, és ennek a helyreállítása úgy látszik, hogy fontos szempont a Tisza pártnak, olyannyira, hogy amikor még a választások a kanyarba se voltak, már Magyar Péter azt mondta, hogy ha miniszterelnök lesz, akkor az első útja Lengyelországba vezet majd.
4: Annyit még csak talán hozzátennék, hogy nagyon hasonló a politikai helyzet, a politikai formáció, valahogy mindig összekapcsolódtunk a lengyel politikával, ugye korábban volt, hogyha elüt minket a Varsói Gyors, akkor mi lesz? Folyamatosan figyeli a két ország egymás politikáját, és hát most ilyen szempontból egy óriási örömmel fogadták Magyar Pétert Lengyelország.
3: Olyannyira, hogy még a bűnöző egykori lengyel politikusokat is szívesen látjuk, és velük is megpróbálunk még együttműködni. Most ők viszont már nincsenek itt Amerikában.
4: Aztán Milánóból Amerikába repültek.
2: Amerikába. Ausztria. Térjünk át, mert még szeretnék a kegyelmi ügyről is kérdezni titeket. Ausztriai úttal kapcsolatban én most itt rákerestem, frissítettem, és továbbra is csak azt találom, vagy inkább arról szólnak a sajtóhírek, hogy váratlanul lemondta egy vagy két programját Magyar Péter, ő lett volna a díszvendég egy Európa Fórumon, a Dipresse szerint káosz volt, kaotikus. Tehát mi történhetett? Ti látjátok, hogy Ausztriában mi történt?
4: Ami a kormányzati oldalról jött definíció, hogy ez megszokott a diplomáciai életben, hát nem megszokott, tehát értem, hogy a kormányzatot védeni kell, de azt tudjuk, hogy ez a fajta bizonytalanság, ez jó eséllyel, vagy remélhetőleg nem fogja jellemezni a kormányzatot a minden héten, vagy a kormányzati külpolitikát, de hát annyira kapkodva is gyorsan alakult a kormány, és látszik, hogy utána már lassítva alakult tovább, tehát nem látjuk például még az államtitkárokat, sok mindent nem látunk. hogy ezek azok a pillanatok, amikor az emberek eszébe jut, hogy nem szabad túl gyorsulni feladatokat, mert néha lehet, hogy nem tudja követni a kormányzat a saját céljait és tevékenységét. Másrészt pedig nem véletlenül szoktak 100 napot adni kormányzás esetén olyan türelmi időt, hogy hát el kell valahogy helyezkedni. Én betudom egyelőre annak, hogy ez egy kapkodásnak a része, viszont az már, hogy semmilyen indok nincsen, semmit nem tudunk arról, hogy tulajdonképpen mi történt, az azért gyanút kelt.
5: Hát vagy mi fog történni, mert ugye itt a csütörtök estéről van szó, tehát a holnap estéről, mert a holnapi program, itt azért azt szögezzük le, hogy itt Magyar Péter azért a politikusokkal való találkozásokat azért nagyon nem mondott le. Itt egy valamilyen Európa fórumon egy beszéd az, ami
2: kicsit más
4: téren. Ahol ő lett volna diszmendi. És a gazdaságvezető szereplői jöttek volna el.
5: Az már velük fog ebédelni egyébként, de utána lett volna valóban ez a fórum. Az a nagy kérdés, hogy ugye belpolitikai okokra hivatkoznak. Hát ebben a Facebook kormányzásban, amiben most élünk a választások óta, valószínűleg meg fogjuk tudni holnap estére, hogy mi volt az a fontos ok, ami miatt Magyar Péternek és a delegációnak haza kellett jönnie. Akkor már okosabbak leszünk. De én azért nem gondolom azt, hogy itt asztalt felrúgta, felborult az egész, így van, tehát az nyilván másképpen működik. Nagyon érdekes belpolitikai következményei lehet, vagy okai lehetnek annak, és remélhetőleg ezt meg is fogjuk tudni, mert ennek súlya van. Tehát az, hogy innentől lesz egyébként jelentős, hogy azért, mert hogy a Bécsi már leszervezett programot lemondta, annak súlyának kell, hogy legyen. Tehát valószínűleg...
4: Minden nap történik fog valami, azt mondod.
5: Én azt gondolom,
4: minden nap történik
2: minden
4: valami.
2: Minden nap történik minden
5: valami. Most olyanra mondom, hogy valószínűleg nem a nem tudom, köztisztasági vállalatnak a vezérigazgatóját fogják bejelenteni.
2: Meglátjuk, mert erről tényleg nem tud senki semmit, és amit én mondtam, ez sem magyar sajtóhír, hanem a két osztráknak egyelmi ügy. Ugorjuk vissza még tegnapra. Magyar Péter ugye egy sajtótájékoztatón mutatott be dokumentumokat, nyilvános az akták, kaptatok-e válaszokat tegnap mindenre, vagy azért maradt itt még kérdés?
4: Erről azt hiszem sokkal többet meg fogunk tudni a közeljövőben, mert hogy lesz ezzel kapcsolatosan vizsgálóbizottságot, meg kell jelenni ennél a bizottságnál, tehát lehet, hogy ez lesz az első olyan kormányzat, amelyik a parlamenti bizottságait komolyan fogja.
2: Hát arra eddig mindig legyintettünk, de hát most változik,
4: úgy tűnik, hogy most
2: jutották már a... Be is van terjesztve.
4: Úgy tűnik, hogy ilyen bizottságok esetében meg kell jelenni, nem lehet az, hogy aki nem megy el. És látszik, hogy a köztársasági elnök is átadva a dokumentumokat a kormánynak, nem szeretné, hogy rádőjön ez a történet a hivatalra. Olyan dolgokat tudtunk meg egyrésztről, amiről sejtések voltak, de bizonyosságok nem. Tehát Varga Judit szerepe, hogy ő hogyan viszonyult ez a dologhoz, azt nagyjából tudtuk, de sosem volt semmi bizonyíték a nyilvánosság előtt. Most lett először, illetve hát, hogy a budaházi vonalnak milyen szerepe volt, és hogyan küzdöttek a ottani csapat kegyelméért, arról kevesebbet tudtunk. Tehát most egyelőre itt tart az ügy, nyilván ez egy nagyon komoly politikai erőt fog adni a Tiszának a tekintetben, hogy olyan témát hoz be, amely a Fidesz számára rendkívül kényelmetlen, erre épült fel Magyar Péter politikája, ebből indult ki a kegyelmi ügyből, emlékeztetni fogja a választókat erre az egész folyamatra.
5: Igen, hát valójában ebben az egész kegyelmi ügyben egyetlen egy kérdés van, amire, ahogy te mondtad, Zoli, mint a Varga Judit esetében, hogy hát tudtuk, hogy sejtettük, hogy így van, de még nem volt bizonyíték. Itt ebben a történetben számomra egyetlen egy kérdés van még, ami igazából releváns, hogy ki volt az az ember, aki rászólt Novák Katalinra, hogy már pedig azonnal, nagyon gyorsan ezt a pedofil segítő embert adjon neki kegyelmet.
2: Balogh Zoltán ezt magára vállalta.
5: Igen, bár egyébként ezt a részét, hogyha megnézed, a Balogh-féle kommunikáció az viszont egy kicsit ilyen
4: lebegtetős. Hát ugye volt egy érdekes része azért még, hogy Varga Juditot mintha átverték volna. Tehát ebben az első körben mi azt tudjuk, mint hogyha ha őt direkt úgy rakták volna oda a papírokat második körben, mert első körben nem is ajánlották Novák a köztársasági elnök részéről, hogy felmentse.
2: Sőt, hát iszonyatosan gyorsan kellett aláírni, mert hogy gyorsan, holnap már jön a pápa, ugye ezt elmondta.
4: És nagyon sok dokumentum között. Tehát, hogy itt valaki nagyon-nagyon akarta, nagyon-nagyon erőltette, és hát ki tud Novák Katalinra rászolni, azért nagyon kevesen vannak. Mi hárman biztos sem tudtunk volna.
5: De hát erre van. Tehát, hogy de együtt Balogh Zoltán neve már egyébként, Balogh Zoltán neve eddig is felmerült, sőt már más nevek is felmerültek ebbe a kérdésbe.
4: És Balogh Zoltán biztos, hogy elég lett volna egy ilyen tevékenységhez. Ezt a kérdést nyilván vizsgálni fogja majd a
2: és az egy kérdés, hogy egy utólag miért is kellett Varga Juditnak ebbe az egész ügybe belebuknia? Ugye, egy fontos...
4: Miért kellett felállnia?
2: Miért kellett?
5: Hát mondjuk ugye az aláírás megtörtént, tehát ő nem terjesztette fel, majd mégis kegyelmet kapott, és ő azt ellenjegyezte. Tehát nyilván ez volt az indok, hogy amit ő maga is mondott, hogy ezért vállalja a politikai felelősséget és távozik, tényleg aláírt egy olyat, amit korábban már még
4: de valószínűleg ott is
5: az,
4: volt,
5: hogy összekeverték ott a papírokat,
4: biztos, vagy... Varga Judit egyedül döntött el, hogy ő úgy érzi, hogy vállalja a felelősséget és távozik, lehet, hogy ott segítették a döntésemet.
5: Én sem gondolom, de ezt meg nem tudjuk, tehát...
2: Tehát ami még kérdés, ugye Sólyog Tamás bejelentette, hogy ha kérik, akkor megmutatják, ami ott van, mármint az államfő hivatalában. Lesz-e abban szerintetek bármi, ami közelebb vissza a válaszokhoz? Nem lesz az beleírva, hogy ki mit kért kinek a közbenjárásra, tehát mindent nem kell ott, nem köteles indokolni. Egyrészt, másrészt ugye Zoli említetted a parlamenti vizsgálóbizottságot, elhívják mondjuk Novák Katalint, el kell mennie, különben ugye pénzbírság, vagy előállítják,
4: rendőrségi előállítást
2: kockáztatta, tehát nyilvánvalóan fogalmam sincs, hogy mi fog történni, de hát mondjuk tegyük fel, hogy elmegy a bizottság elé.
4: Akkor nagyon kényelmetlen kérdéseket fog kapni.
2: Tehát azért... És mit fog mást mondani, mint amit elmondott egyébként azokon a sajtótájékoztatókon?
4: Én azt nem tudom megtippelni.
2: Elismézni, amit mondjuk Balogh Zoltán mondott.
4: Hát mondjuk azért az a kérdés, hogy ki az, aki rá ilyen hatással lehetett, hogy tulajdonképpen az igazságügyi minisztert is át kellett verni a rendszernek ahhoz, hogy alá legyen írva, és neki erre kell válaszolni, ez önmagában egy kényelmetlen kérdés. És hogyha előjön az mondjuk, hogy mondjuk Balogh Zoltán, akkor jön a következő kérdés, ő hogy lehetett ekkora hatással? Mi volt az ő ereje? Kit képviselt ott? Saját magát is így hatott a köztársasági elnökre. Tehát szerintem Novák Katalin számára a legkényelmetlenebb lesz ez az egész vizsgálat.
2: No, egyébként 5 vizsgálóbizottságot jelentettek most be, mielőtt jöttetek, végrehajtási visszaélések, MNB működésével kapcsolatos a kegyelmi botrány, gyermekvédelem, rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság és a spontán privatizációt, a közvagyon elvesztését feltáró, tehát lesz 5 is. Utolsó dolog, egy-egy mondat, van egy új mérés az IDEA-é, ami nem mutat más képet, mint a Publikuszi, a Mediáné vagy a 21 kutatóközponté. Az Ideaintézet szerint több százezerrel nőtt a Tisza-tábor, a Fidesz egyre jobban zsugorodik, egyébként a kétszám az 59, tehát 59% a jelenlegi kormánypártra adta volna a voksát, a Fideszre meg csak egyötödük szavazott volna. A jelenségről mondjatok egy-egy dolgot, ne a számokról konkrétan, mert nyilván az az érdekes. Győzteshez húzás, tudjuk, hogy van, mindig van, 2010-ben is volt, akkor az MSZP, ha jól emlékszem, 20%-a leesett be, de mi van még? Mert erre példa nem volt még sosem.
4: Én annyit mondanék, hogy rövid az időm.
2: 20%-a leesett be, de mi van még?

0: Az esetek tartanak még, jó darabig még el lehet ebben húzni az időt, viszont a Fidesznek a totál bénultsága, az az érdekes, amit a Zoli mond érvként, az teljesen igaz, de voltam volna, hogy a reakciók, a reagálások teljesen az, hogy annyi az üzenet, hogy Magyar Péter nem tudja, hogy hogy kell menni a szőnyegen, hát azért ez meglepő. Ez még engem is meglep, egy agyonvert párt esetében is, hogy ennyire képes.
1: Köszönöm, hogy itt voltatok.
2: Köszönjük.
0: Köszönjük.

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: A hivatalos adatok szerint jelentősen nőttek a bérek márciusban Magyarországon. A statisztikai hivatal bruttó 780 ezer forintos átlagkeresetről számolt be, ami nettó 546 ezer forintot jelent havonta. Közben az államadósság 69 ezer milliárd forintra nőtt, ami GDP arányosan 77,9%-ot jelent. A gazdaság állapotát Csaba Lászlóval elemezzük.
2: Csaba László közgazdász, a CEO professzora vendégem. Jó estét kívánok, köszönöm.
3: Jó estét a nézőknek.
2: Több megbeszélni való friss adatunk is van. Kezdjük az átlag keresettel, ami nő. Ennek örülünk. Mennyire örülünk?
3: Hát azt világosan kell látni, hogy ez az átlagkeresett növekedés, a nettó még nagyobb is, mint a bruttó az adókedvezmények miatt, ugye, ami kétszámjegyű, ez egy 0,8%-os nemzeti termék növekedéssel együtt történik, amit ugye teljes joggal fogalmaznak az újságokban, úgyhogy egy bérrobbanás történt a termelékenység stagnálása és a teljes kibocsátásnak a stagnálás közeli szintje mellett. Most ez teljesen nyilvánvaló, hogy ne beszéljünk rébuszokban, hogy ez a fegyverpénz, meg a 14. havi nyugdíjnak a hatása, és nyilvánvalóan nem lesz se fegyverpénz, se 14. havi nyugdíj, se októberben, se novemberben, tehát ezt nem lehet így előre vetíteni, de azért azt mutatja, hogy a lelépett kormánynak a gondolkodásmódjában a bérek azok ugye eléggé függetlenedtek a teljesítménytől.
2: Ugye infláció is jóval kevesebb volt, ugye friss inflációs adat is van, ennek is köszönhető ez?
3: Igen, ez nyilván így van, hogy a béreket azt a megelőző évi folyamatokhoz igazították, miközben az infláció lényegesen lassabb. Hát nem utolsó sorban azért lassabb az infláció, mert hogyha a beruházások csökkennek, a kivitel csökken, a fogyasztás az alig nő, akkor ugye nincs kereslet, tehát akkor ez lefelé nyomja az inflációt. Ahogy szoktuk mondani, minden rosszban van valami jó. Hát ez, hogy az infláció maga az nem magas, ugyanakkor azt látni kell, és a Nemzeti Bank ezt az inflációs jelentésében meg is fogalmazta, hogy a magyar gazdaságban az inflációs nyomás az továbbra is fönnmarad, külső és belső okok miatt egyaránt.
2: Mindjárt megnézzük, hogy mi az oka, de ha ez így van, mármint a gazdaság számára is nyilván jó, nem csak egyénenként jó az nekünk, hogy magasabb a bérünk, de akkor költünk. És ha azt mondta, hogy minden rosszban van valami jó, hogyha költ a magyar lakosság, akkor az egy inflációs kockázat is, nem? Tehát akkor az emelhet az infláción, és akkor még nem az iráni helyzetről, meg az egyebekről beszélek.
3: Igen, de hát van egy nagyfokú bizalmatlanság a magyar lakosságban, nem tegnap óta, ami ugye megnyilvánul abban, hogy egyfelől nincs beruházás, tehát nem fejlesztenek, hogy ezt alapvetően a magánszektornak kellene befektetnie, és ezt mindenki tudja, akinek már csak egy kisebb vállalkozása van, vagy nagyobb akkor is, hogy akkor szoktunk beruházni, azt gondoljuk, hogy egy, meg két, meg három év múlva is jól fognak menni a dolgok, hanem akkor inkább kivárunk. És ugye ez vonatkozik a háztartásokra is, hogy van egy nagyfokú bizonytalanság, hogy mondjuk a foglalkoztatottság mennyi ideig maradhat azon a szinten, amelyiken, és sok minden egyéb ügyben is van bizonytalanság. Ez jól látható, hogy a kereskedelmi cégeknek a forgalma az nem nőtt meg annyira, tehát eltérően 2022-től, amikor ezt az egyszeri pénzeket, amiket említettem, elköltötték, most a lakosság inkább óvatos.
2: És lehet, hogy óvatos is marad, akkor nincs ilyen inflációs kockázat, milyen van, tehát milyen kockázatok vannak, itt van Irán, ez mekkora inflációt gerjeszthet, mindenhol Európában látjuk, hogy szinte mindenhol nő az infláció.
3: Igen, hát ez jól látható, hogy az iráni háború miatti bizonytalanság az fölfelé hajtja az olajárát és az energia, összes többi energiahordozónak az árát, és ennek van egy költségoldali nyomása. Ugyanezen folyamatok és az amerikai gazdaságpolitikai kiszámíthatatlansága miatt van egy bizonytalanság a tőzsdéken is, aminek következtében azt kell mondani, hogy hát ezek megjelennek árfelhajtó tényezőként, és akkor hát ez országonként változik, hogy a béreknek milyen árfelhajtó szerepük van, de kétszámjegyű nettó béremelkedés, az biztos, hogy inflációs hatású.
2: Az a helyzet, ami most van, az elvezethet-e, ha minden így marad, egy világgazdasági válsághoz vagy összeomláshoz? Ez azért kérdezem, a portfólión van egy cikk, ami azt taglalja, hogy megindult a lassú összeomlás, mert olyan dolgok történnek a háború miatt a pénzpiacokon, amire évtizedek óta nem volt példa. Tehát a befektetők egyre komolyabban számolnak azzal, hogy a háború miatt, az iráni háború miatt tartós inflációs sok marad, a globális kötvényhozamok csúcson vannak, évtizedes csúcsra ugrottak, tehát nagyon-nagyon rossz helyzetről számol be.
3: Én azt gondolom, hogy vannak ilyen kockázatok, de ha van valami jó a rosszban, tehát ugye a globalizációt azt mindig kritizálni szoktuk, de ugye a globalizációnak nagyon röviden ebből a szempontból az a lényege, hogy minden nagy ügylet mögött van egy ellenügylet, és emiatt a magánpiacok úgy működnek, hogy lehet, hogy kisebb a hozam, de kisebb a kockázat is, és voltak éppen, ugye erről sok elemzés született, hosszabb, rövidebbek, hogy van az, hogy a Trumpnak a kiszámíthatatlan lépései nem zavarták jobban össze se a világkereskedelmet, de különösen a világ tőzsdét, és ez a válasz röviden, hogy a tőzsde úgy működik ezekkel az ellenügyletekkel, hogy lényegében mindent kibír, ha csak nincs valami egészen extrém helyzet, mint amilyen volt 2008-ban, vagy mint amilyen volt a Covid. Na most én úgy látom, hogy ilyen jellegű extrém, különleges, nagymértékű, ahogy a közgazdászok mondják, külső sokok nem történnek, hanem az történik, hogy a Trumpnak ezt a csapkodását, kiszámíthatatlanságát és a háborúkat, amiben nem csak az ukrajnai, meg az iráni van, hanem mindenféle más szerte a világon, hát ezt a piac beáraszta, és olyan üzleteket kötnek, aminek a nettó eredménye azért valami fajta stabilitást jelent. Tehát én nem tartozom azok közé, akik a világgazdasági válságot közeli esetőségnek gondolják.
2: És az államadósságok növekedése miatt? Mindjárt megbeszéljük, hogy hol nőjön. Nézzük először meg a magyart, ez is egy friss adat, 77,9%-ra emelkedett itthon, 25-ben volt 74,6. Mi okozza ezt a nagy emelkedést? Az első negyedéves mindig nő, de ez most szokatlanul nagynak tűnik.
3: Hát azt gondolom, hogy ez világos, hogyha van egy olyan belső felhasználás növekedés alapvetően a bérekhez kötődően és a nyugdíjakhoz kötődően, aminek nincs se a termelékenységben, se a termelésben fedezete, akkor ezt lényegében véve csak külső finanszírozással, azaz adósságból lehet megvalósítani. Most a lelépett kormánynak az egyik sarokponti eleme volt a gazdálkodásának, hogy óvatosan kell bánni a külső eladósodással, és ugye a nemzeti termékhez viszonyított adósság, tehát az adósság ráta az alig nőtt, illetve sokáig csökkent, 2020-ig csökkent, és utána is alacsony szinten maradt. Most azzal ez a megnövelt adósság ráta, ez majdnem 20 százalék ponttal alacsonyabb, mint az Európai Unió átlaga, és 40 százalék ponttal alacsonyabb, mint az Egyesült Államoké, tehát Magyarország egy ígéretes befektetési célpont. Van gond, és
2: igen, de mennyire kell akkor a továbbiakban erre figyelni, mert nagyon sokan, több közgazdász is azt mondja, hogy hát jó, hát Japán is, nem tudom, évtizedek óta nem ma kezdte el, van a 200%-os hiányával, de közben van, aki meg azt mondja, hogy Amerika most lépi át a Rubikont, mert most lépi át a 100%-ot. Ott is nagy baj van, ott van Franciaország, ott van Olaszország, nagyon magas az államadósság, és véget ért az a korszak, amikor erre csak úgy legyinteni lehet.
3: Ez a vélemény fogalmazódik meg a Nemzetközi Valuta Alaplapjában, Finance and Development, ami ez egy egész külön számot szentel ennek a témának, hogy hol és mikor és mit kell csinálni, és az a üzenet, hogy ezt azért így folytatni nem lehet. Tehát abból, hogy most azt mondjuk, hogy pillanatnyilag ez nem jelent finanszírozási gondot, az nem azt jelenti, hogy és akkor csak így tovább, fiúk, még még egy évet, még kettőt, még egy évtizedet ugyanígy lehet folytatni, erről nincs szó. Tehát figyelni kell arra, hogy államok mennyire adósodnak el, és bizonyos értelemben az, hogy Magyarországnak van tere az eladósodásra, az azt is jelenti, hogy rendkívül nagy lesz a csábítás arra, hogy külső finanszírozásból oldjanak meg minden.
2: Minden állam hasonló okok miatt adósodik el? Amerika esetében azt olvasom, hogy 2010 óta zajlik ez a folyamat, fedezet nélküli adócsökkentések, választáspolitika által diktált juttatások, tehát ugye választások miatt, demográfiai öregedés, ezek mind nálunk is elmondhatók.
3: Ez így van, csak az a különbség, hogy az Egyesült Államok gazdaságát az egész világgazdaság finanszírozza. Tehát Szaúd-Arábiától Kínáig mindenki, akinek többlete van, az előbb-utóbb kiköt az amerikai piacon, vagy a magán, vagy az állam kötvények piacán, és ennek következtében, ha azt mondjuk, hogy az amerikai kereskedelmi mérleg az hiánya az ár, de a fizetési mérleg az többletben van, akkor azt jelenti, hogy az Egyesült Államoknak nincs ilyen gondja, nekünk van.
2: Akkor nekünk mi a helyzet nálunk az adó csökkentésekkel? Van-e fedezete itthon azoknak a csökkentéseknek, amit már bejelentett a kormány?
3: Hát azt gondolom, hogy ezzel is óvatosnak kell lenni, tehát én nagyon örülök neki, hogy pénzügyminiszter úr már beszélt arról, hogy egy pótköltségvetést kell készíteni, ami azt jelenti, hogy hát egyfelül egy jelzés arra, hogy is állunk másfelől, hogy milyen ütemezésben lehet megvalósítani az ígéreteket, és ezekkel számokat kell rendelni. Na most én úgy látom, hogy ez mintha elmaradt volna, illetve olyan módon működött, ahol ugye itt ebben a stúdióban is többször beszélgettünk, hogy hát a költségvetési politika az elmúlt 3-4 évben előjelet sem nagyon találta el. Most így nem lehet gazdálkodni. Ezt minden háziasszony tudja, hogy van olyan, hogy többet költünk, mint a bevételünk, de nem mindegy, hogy mennyivel, és nem mindegy, hogy mennyi ideig. És hát ezek a kérdések, ezek most merülnek föl, és én bízom benne, hogy egy megfelelően kidolgozott költségvetés fog készülni. A megfelelően kidolgozottnak most két elemét emelném ki, tehát reális gazdasági növekedési számokra épül. Ugye idősebbek emlékeznek arra, hogy a tavalyi évvel kapcsolatban 3-6% volt a politikai elvárás, a tény pedig ugye nem érte el az 1%-ot. Tehát a növekedési ütem az nagyon fontos, és az, hogy mindezeket mekkora költségvetési hiány mellett lehet megvalósítani, hiszen a lelépő kormány az kiürítette, lesöpörtette a padlást, előrehozott fizetéseket, tehát ennek következtében, hogy itt valami fajta kiigazításra szükség lesz, az nem kétséges. A mai portfólióban Darvas Zsolt barátom, a brüsszeli Bruegel Intézetnek a kutatója végigveszi, hogy az állami kiadásokon hogyan lehetne úgy ésszerűsítéseket végbevinni, hogy nem forradalmi módon, de mégis egy jelentős megtakarítást lehessen elérni. Ő egy ilyen a nemzeti termék 5%-ának megfelelő kiigazítást számolt ki. Nyilván mások is számolnak, és én bízom benne, hogy az ő számításait és mások hasonló irányú jelzéseit figyelembe fogják venni.
2: Tehát ezt meg lehet csinálni uniós pénzek hazahozatalával, állami pazarlás megállításával, korrupció visszaszorításával, nagyjából ugye ezeket vette sorra, vagyonadó bevezetése. Mit lehet tudni erről, hogy a Kármán András pénzügyminiszter beszélt ennek a bevezetéséről a meghallgatásán, és a Telexen van már egy cikk, hogy ez a bizalmi vagyonkezelés adó elkerülő struktúráira is figyelemmel lesz. Ez micsoda? Mit lehet ezzel, vagy mit lehetett volna ezzel elkerülni?
3: Tehát azt gondolom, hogy ez a bizalmi vagyonkezelés az egyik olyan újítása volt a lelépett kormánynak, hogy ami hát nem a pénzügytan aranykönyvébe fog bekerülni, ez az adókerülést előmozdító technika, amiben jelentős vagyonokat tudnak olyan formában működtetni, ami végső soron, most rövidre fogva, lehetővé teszi, hogy később se az adott adóévben, se későbbiekben ne kelljen köztereket viselni, és ez nem néhány ezer vagy néhány tízezer forintos összegek esetében, hanem milliárdok és tízmilliárdos nagyságrendű megtakarításokról vagy vagyonértékekről van szó. Tehát ennek a bevonása az adózásban nyilván egy előremutató dolog. Ugyanakkor azt látni kell, hogy a mai világban a legfélénkebb, a leggyorsabban elmenekíthető jószág az a pénz. Ugye a pénzt most nem úgy kell elképzelni, mint ahogy a második világháború idején, vagy a szovjet összeomlás idején, hogy hozzák a bőröndben az arany tömböket, hanem ugye egy gomnyomással milliárdokat lehet átutalni. Következésképpen ezekkel a lépésekkel, tehát hol, mikor, kit fognak meg, ezzel nagyon-nagyon óvatosan kell bánni.
2: A vagyonadó részleteinek, vagy a bevezetés részleteit még nem tudjuk, de majd, ha megjelenik, akkor várjuk vissza. Szerintem még sokat fogunk arról is beszélni. Köszönöm szépen, hogy...
3: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonddal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Gdanskban zárulta a magyar miniszterelnök lengyelországi útja, benyújtotta első alaptörvény módosító javaslatát a Tisza párt, folytatódik a napos idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Gdanskban zárult a magyar miniszterelnök lengyelországi útja. Magyar Péter találkozott Lech Wałęsa volt lengyel államfővel, a Szolidaritás mozgalom egyik alapítójával, majd Donald Tusk lengyel miniszterelnök társaságában sétált végig Gdansk belvárosában, ahol hatalmas tömeg várta. A kormányfő köszönetet mondott a Lengyelországban élő magyaroknak a támogatásért, és úgy fogalmazott: megható, hogy mennyi figyelmet kaptak a majd 1 millió külföldön élő magyar állampolgártól. Az ukrán mezőgazdasági termékek import tilalmának visszaállítását sürgeti a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szervezet szerint a veszélyhelyzeti rendelet megszűnésével ismét megnyílhat a magyar piac az olcsó ukrán agrártermékek előtt. Az érdekképviselet attól tart, hogy ez súlyos bevételkiesést és értékesítési nehézséget okozhat a magyar gazdáknak. Az Agrárkamara szerint az ukrán termékekre nem vonatkoznak ugyanazok a szigorú uniós előírások, mint a magyar termelőkre. Mérföldkőnek nevezte a felvidéki magyarság jogvédelmében a Szlovák Alkotmánybíróság egyik ítéletét a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán elmondta, hogy a döntés szerint Bosics Miklós magyar állampolgár és társai megtarthatják a Szlovákiában örökölt családi erdejüket. A tárcavezető ugyanakkor hangsúlyozta, a valódi áttörés még várat magára. Az Európai Parlament ma fogadta el azt a határozatot, melyben felhívja a szlovák kormányt, hogy szüntesse be a Beneš dekrétumokon alapuló, az ott élő kisebbségeket, köztük a magyarokat sújtó földelkobzásokat. Benyújtotta első alaptörvény módosító javaslatát a Tisza párt. A kormánypárt két ciklusban maximalizálná a miniszterelnök mandátumát. Az előterjesztésben az áll, nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnök volt. A módosítás 1990. május 2-át jelöli meg kezdőidőszaknak, azaz visszamenőleges, így Orbán Viktorra is vonatkozik. A Tisza párt két képviselőjének előterjesztése emellett a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetésére és a közfeladatot ellátó közértekű vagyonkezelő alapítvány vagyonára is javaslatot tesz. Az országgyűlés a tervek szerint jövő héten ül össze. Folytatódik a napos, fátyol felhős idő. Egy-egy zápor, zivatar ma a nyugati határnál, holnap a középső területeken alakulhat ki. Hajnaltól a Dunántúlon, napközben pedig keleten is több felé megerősödik a szél. Hajnalban 5-15, holnap délután 22-27 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Visszaadjuk a tanárok sztrájkjogát, rehabilitáljuk a polgári engedetlenség miatt elbocsátott tanárokat. Ezt ígérte az új oktatási miniszter Lannert Judit parlamenti meghallgatásán. Az elbocsátott tanárok szerint már a bejelentés is hatalmas elégtétel számukra. Erről, valamint az oktatás legsürgetőbb kérdéseiről Pilc Olivérrel beszélgetünk.
3: Pilc Olivér a vendégem, a Tanítanék Mozgalom egyik alapítója. Jó estét kívánok!
4: Jó estét kívánok!
3: Nem olyan régen jelent meg egy írása, itt az előbb emlegette is, a Szabadvonalzón, ez ugye egy szakportál, visszaugranék egy picit ide, mert a kormányváltásra reagált, és azt írta, hogy a kormányváltás nem csak politikai fordulat, hanem egy évtizedes oktatási válság következménye is. Tehát azt mondja, hogy az oktatási helyzet miatt is bukott meg az előző kormány? Tehát lehetett ez egy gyújtó zsinóra, hogy fogalmazott?
4: Én úgy gondolom, hogy ebben a oktatás az nyakig benne van ebben a dologban. Egyrészt a pedagógusoknak a 16-ban kezdődő kiállása, ugye akkor alakult a Tanítanék Mozgalom, illetve 22-23-ban, amikor a diákok erősen megtámogatták ezt a oktatási mozgalmat, ugye akkor voltak ezek a kilométeres élőláncok, illetve a szülőknek a támogatása, én úgy gondolom, hogy ez társadalmilag mindenféleképpen benne van ebben a változásban.
3: De ez most éred be. Én azért kaptam erre fel a fejem, mert az írásen, mert az oktatás helyzete nagyon sok más mellett persze állandó témát adott az elmúlt 10 évben, hát ön is mondta, 16-ban kezdődött. Nem volt olyan hét, hogy itt ne beszéljünk erről, vagy akár az egészségügyről, és mindig megállapítottuk, hogy hát nem nagyon történt semmi.
4: Igen, én is úgy gondoltam, hogy ez gyorsabban fog lezajlani ez a folyamat. Ugye 16-ban mondtam ezt, ahogy ön is mondta, hogy egy kormány megbukásának az egy mellékterméke annak, hogyha nem jól működik az oktatási rendszer, hiszen milliós tömegről beszélünk, aki napi szinten kapcsolatban van az oktatással, akár úgy, hogy pedagógus, akár úgy, hogy tanuló, vagy pedig a szülei, illetve a családok. Tehát naponta látták napi szinten, hogy mi zajlik, annak ellen, hogy mi volt a kommunikáció, a központ.
3: Ugye azt már sokszor megbeszéltük, hogy az elmúlt 16 év oktatás politikájában mit kifogásoltak, mik voltak a problémák. Nézzük most a jövőt. Azt tudjuk, hogy rombolni azért sokkal könnyebb, mint építeni. Minden területen így van, ez nyilván az oktatásban is. A Magyar Narancsban beszélgettek Törlei Katalinnal, talán januárban volt ez, és ott azt mondták, hogy egy mai újszülött talán már járhat jobb középiskolába, akkor 14-18 év, erre is felkaptam a fejem. Annyi idő lesz, mire itt valóban érdemi változás történik?
4: Hát szerintem, amikor azt mondhatjuk, hogy már most jó oktatásunk van, az egy 10 éves munka körülbelül, tehát ez körülbelül a minimum. Emlékszem, ezt a mondatot én mondtam, egy etetőszékben ült ott egy kisgyerek, és mondtam, hogy talán már, amikor ő érettségizik, akkor érezhető lesz az oktatási rendszernek a változása. Úgyhogy ez egy nagyon nagy türelmet is igénylő folyamat lesz társadalomtól, pedagógusoktól természetesen, mert hogy egy óriási hajóról és egy nagyon komplex, mindennel összefüggő rendszer van szó. Ma hozzánk is érkeznek igények pedagógusoktól, hogy közvetítsük majd, hogyha tárgyalóasztalhoz jutunk, és hát például ilyen, hogy sürgősen csökkenteni kellene az óraszámokat, de hát az a NAT változtatása nélkül például nem megy. Egy NAT-nak pedig a átírása, újragondolása, új szemléletű újragondolása és tantárgyanként megalkotása, hát az minimum 1 éves folyamat. Tehát ahhoz, hogy most tanároknak azt mondjuk, hogy kevesebb az óraszáma, akkor az ellátatlan órák ki fogja ellátni, így is pedagógus hiány van. Tehát ez biztos nem lesz szeptemberben.
3: Ja, Lannert Judit megígérte, hogy csökkentik illetve hogy lesz új NAT, és azt is megígérte a meghallgatásán, és akkor átérhetünk erre, hogy csökkentik a kötelező helyettesítések számát. De akkor a kérdés ugyanaz, ki fog helyettesíteni, mert hogy még most sincs elég pedagógus, a bérük valamennyire rendeződött, meg és még lesz is emelés, de nincs, tehát hogy ez nem megy egyik pillanatról a másikra.
4: Igen, azt hiszem, hogy a pedagógusoknál a bérkérdés ez megint eléggé hátrébb sorolódott, ahogy 16-ban sem ezzel indultunk, bár ezzel vádoltak minket, hogy a pénzünkért akarunk kiállni. Ugyanakkor például a NOX dolgozóknak, tehát az oktatást és nevelést segítő dolgozóknak a bére, az még mindig gyalázatos állapotban van. Erre is van ígéret, nyilván annak függvényében, hogy áll a költségvetés, de tehát van egy ilyen anyagi oldala is a dolognak. Ugyanakkor Hát, ahogy mondtam, ez egy hosszú folyamat lesz, tehát a nemzeti tanterv átírása, óraszám csökkentés. Terhek persze csökkenhetnek, mert most olyan magas óraszámban dolgoznak a pedagógusok, hogy nagyon sokszor belebetegszenek a munkába, és akkor akik nem betegesek, azoknak pedig írdatlan mennyiséget kell helyettesíteni, úgyhogy ennek egy jó részét ki se fizetik, mert hogy a jogszabályban úgy van, na most lehet, hogy megfogod, hogy 60 vagy 80 órát éves szinten ingyenesen kell a pedagógusoknak helyettesíteni, anélkül, hogy erre bármit is kapnának.
3: Mit lehet, vagy kellene megcsinálni egy ciklus alatt? Akkor nézzük ezt, ami reálisan elvárható. Ugye az mindenképp jó, hogy egyetem van oktatási tárca, ugye ezt is kérték. De mi az, amit reálisan el lehet várni?
4: Én azt hiszem, hogy nagyon sok olyan dolog van, amit már akár szeptemberig meg lehet csinálni, és ezek mind ilyen bizalomépítő, a pedagógusok felé ilyen bizalomépítő lépések, mint például a teljesítményértékelésnek a jelenlegi formájának a felfüggesztése vagy eltörlése, mindegy, hogy hívjuk ezt. Ugye most az egyéni pedagógusok vannak értékelve, holott az oktatási szakértők azt mondják, hogy sokkal reálisabb az intézményeket egybeértékelni, hogy honnét, hova juttatja el a gyerekeket, az egyéni teljesítményeket pedig házon belül kell értékelnie az igazgatónak, tehát ez a teljesítményértékelés. Aztán a tankönyvnek a problémája, ugye, hogy az állami iskolákban csak a tankönyvlistán lévő könyveket lehet használni, még abból se hagyja mindegyiket a tankerület, hogy megrendeljék. Tehát azokat a jól bevált tankönyveket, most nem akarok kiadót mondani, de például a természettudományoknál tudjuk, hogy van olyan kiadó, melyik remek könyveket csinált. Tehát amik eddig a mostani napra igaz, hogy nincsenek átdolgozva, de azért sokban megkönnyíteni a pedagógusok munkáját, mert azért a pedagógus csak egy diplomás ember, aki el tudja dönteni, hogy abból a könyvből mi az, ami most használható, és mi nem, és még mindig nagyobb százalékban jobban működő oktatási segédletekből beszélünk, mint amik most vannak a gyerekeknek a kezébe.
3: Erre is volt ígéret egyébként.
4: Erre is volt ígéret.
3: Bővítik a tankönyvkínálatot.
4: Egyébként, ha csak azt mondjuk, hogy megnézzük, hogy mennyi pénz jut gyerekenként az ingyennek nevezett tankönyvre, hogyha ez bármire lehetne költeni, bármelyik kiadónak a könyvére, akkor ugyanúgy ingyen maradna a tankönyv. Ugye tudjuk, hogy nem ingyen, mert nem viszi haza a gyerek általában.
3: Még egy dolog, akkor a terület, hogy két napig lehetne erről beszélni. Totyik Tamás, az egyik szakszervezet vezetője, azt mondja, hogy az ismert problémákon túl van egy óriási probléma, amiről nagyon keveset beszélünk, az, hogy egyszerűen elfogynak a gyerekek. Tehát a rendszer olyan demográfiai fordulóponthoz érkezett, amely néhány éven belül úgy fogalmazott, hogy alapjaiban rengeti meg az óvodák és az iskolák működését. 22,5%-kal csökkent az elmúlt 10 évben Magyarországon a születések száma. Vannak óvodák, ahol már most harc megy a gyerekekért, hogy fel tudják tölteni a csoportokat. Mit lehet ezzel kezdeni, mert hogyha ez ennyire éget, akkor nyilván sürgősen kellene kezdeni ezzel valamit.
4: Igen, tehát ez a magyar oktatás az egyik oldalról amennyire szűkösen van finanszírozva, a másik oldalról annyira pazarló. Tehát ugye azt látjuk, hogy az átlag oktatási költség európai szinten az valahol tényleg az átlag környékén van, de ezt a felső oktatás nyomja meg nagyon. Az alapfokú, illetve a középfokú oktatásban nagyon-nagyon rosszul állunk finanszírozásban. És ugyanakkor azt látjuk, hogy vannak olyan helyek, ahol 8-10 fővel mennek osztályok, vagy esetleg még az alatt, máshol meg 36-40 gyerek jár egy osztályba. Ez nyilván nem reális dolog, hogy ez így történjen. Tehát, és a minőségről is szó van egyébként, mert nagyon sokszor a nagyvárosok olyan elszívó hatással vannak a kis településekre, hogy se gyerek, se pedagógus nem marad a környékbeli kis településeken, és akkor tényleg az van, hogy a testnevelő tartja a kémiát, ha van testnevelő, és így tovább folytathatnám. Tehát meg kell nézni, hogy mi az az optimális helyzet, ami gyerek létszámra és feladatellátási helyre, tehát iskola számra a legoptimálisabb lenne, és talán sokkal jobb lenne, hogyha nem minden településen lenne iskola, hanem megoldanák a gyerekeknek a szállítását például iskolabusz hálózattal, és akkor minőségibb oktatásban részesülhetne mindenki, mert azt hiszem, hogy a cél, és az el is hangzott miniszterasszony szájából, hogy a gyerekközpontúság, már pedig a jelenlegi, az minden csak éppen ez nem. Tehát, hogy gyerekközpontú legyen az oktatás, mindenki megkapja azt a fejlesztési lehetőséget, amivel a legtöbbet ki tudja magából, vagy a pedagógusok legtöbbet ki tudják belehozni.
3: Nyilván ennek gyorsan neki kell állni. Most nem tanít?
4: Most nem tanítok.
3: Visszamenne? Meg. Ugye Lannert úgy ígérte a 22-ben elbocsátott pedagógusok rehabilitását, mert én emlékszem, hogy ön talán felmondott már előtte is.
4: Én ugye amikor a státusztörvény bejött, én nem írtam alá, hogy az új státuszt vállalom, és akkor jöttem el 23 novemberétől. Eddig nem is engedtek minket vissza, tehát van egy fekete lista a Klebersberg központban, és akik ezen a listán vannak, azokat nem engedik vissza. Én nagyon gondolkodom rajta, igen. Tehát azt gondolom, hogy az irány az jó lesz, aztán meglátjuk, hogy alakul a következőkben a helyzet.
3: Legyen így. Köszönöm szépen, hogy
4: itt van. Köszönöm szépen.
3: Most jön az aktuál Jegesi Andrással, szervusz András, kik jönnek hozzád, és miről beszélgettek?
5: Szervusz György, jó estét kívánok mindenkinek. Természetesen beszélgetünk a tervezett alaptörvénymódosításról, amit már a jövő héten elfogadhat a parlament, és hogy valójában milyen politikai következményekkel jár mindaz, hogyha valaki 8 évnél tovább nem lehet miniszterelnök, és jogos-e az, hogy ezt visszamenőlegesen alkalmazná ez az új jogszabálymódosítás. Beszélgetünk arról is, hogy Magyar Péter első útja Lengyelországba vezetett, és hogy mit gondolnak erről a vendégeink, no meg a nézőink és a válaszadóink is, hiszen ez volt a nap kérdése, hogy önök egyetértenek-e azzal, hogy Magyar Péter első külföldi útja Lengyelországba vezetett. Szóba jön még az is, hogy Lattmann Tamás azt mondta Súlyog Tamásról, hogy szerinte a köztársasági elnök fontolgathatja a lemondást, és beszélgethetünk, sőt, terveink szerint fogunk is, a Központi Statisztikai Hivatal legújabb adatsoráról, már ami a fizetéseket illeti, egy több mint 10% nettó bér emelkedés, de milyen teljesítmény van emögött, és hogy kik lesznek a vendégeink, Lukácsi Katalin történész közíró, Ransburg Zoltán politikai elemző, és Veres Gábor újságíró, a Nyílt Levelek podcast szerkesztő műsorvezetője. Egy rövid szünet, és már is jövünk az aktuállal.
3: András, köszönjük neked, önöknek, és köszönöm a figyelmet kollégáim nevében is. Holnap este újra várjuk önöket, viszontlátásra.

0: A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az érték állandó. Fizessen elő a nyomtatott hetekre, és mellé online előfizetést is adunk. Részletek hetek.hu/előfizetés.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Jegesi András és vendégei következnek.
3: Előttünk az új kormány első alaptörvény módosítása. Mögöttünk az új kormányfő első külföldi útja. De vajon a köztársasági elnöknek hány útja van még? És mitől ilyen magasak a bérek? Mutatom, hogy ki kell beszéljük meg mindezt.
4: Magyar Péter a V4-ek megújítását sürgette első hivatalos útján Lengyelországban. Hozzátette, a legszebb idők most köszöntenek a magyar-lengyel kapcsolatokra. Súlyog Tamástól nem áll távol a lemondás gondolata, állítja Latmon Tamás. A nemzetközi jogász szerint az államfő politikailag tarthatatlan helyzetbe került. A választás előtt két nappal ítéltek meg 3 milliárdot Vári Attila alapítványának. Az olimpiai bajnok vízilabdázó ellen több büntetőeljárás is folyamatban van. A hivatalos adatok szerint jelentősen nőttek a bérek márciusban Magyarországon. A GKI azonban emlékeztet, Magyarország az Európai Uniós rangsorban továbbra is sereghajtó. Mai vendégeink Lukácsi Katalin, történész, közíró. Ransburg Zoltán, politikai elemző. Veres Gábor, újságíró, a Nyílt Levelek Podcast szerkesztő műsorvezetője.
0: Ez az Aktuál, a stúdióban Jegesi András.
3: Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket, ez itt az Aktuál, és vendégeinket is nagy szeretettel köszöntöm itt a stúdióban. Nem sokára megkapjátok ti is a szót. Előtte gyorsan vessünk egy pillantást a nap kérdésére, ami pedig így hangzott. Ön egyetérte azzal, hogy Magyar Péter első külföldi útja Lengyelországba vezetett. 96% támogatja a kormányfőnek ezt a döntését, és mindössze 4% vélekedett úgy, hogy ez úgy tűnik számára nem volt egy jó húzás. Hamarosan fölfogom én olvasni azokat a kommenteket, amelyeket szerkesztő kollégáim kiválogattak, hogy kik voltak azok, és hogyan fejtették ki bővebben egy picit erre az eldöntendő kérdésre a válaszukat, de előtte lássuk, hogyan módosul jövő héten az alaptörvény.
5: A Tisza párt két képviselője benyújtotta az alaptörvényt módosító javaslatot. A Melléthelyi Barna Márton és Hantosi István nevével fémjelzett iratban az áll, hogy nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. A javaslat szerint emellett kikerül az alaptörvényből egy rész, amivel pedig lehetővé válik a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése. A sokat vitatott közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, vagyis a KEKVÁK kérdését is rendezni a javaslat. Az indítványban az szerepel, hogy az alapítványok alapítói jogait a kormány gyakorolja. A KEKVÁT a kormány megszüntetheti, ebben az esetben pedig az állam lesz az alapítvány jogutódja. Egy másik törvényjavaslattal a Tisza képviselői felfüggesztenék a devizahiteles pereket és az ezekkel kapcsolatos végrehajtásokat.
3: Biztos vagyok benne, hogy az, hogy valaki 8 évnél tovább ne lehessen miniszterelnök, ez egy népszerű intézkedés, és a Tisza sokszor kampányolt ezzel. Az, hogy az eddig eltelt éveket is beleszámítjuk ebbe, erről mi a véleményetek?
6: Amikor a választás napjának délelőttjén, a szavazása után interjút adott Magyar Péter, és azt gondolom, hogy ő hitt a mértékadó közvéleménykutatóknak, és számított az eredményre, nem lepte őt meg, mint Gajdics Ottót. Én, és nyilatkozta akkor is nyomatékosan az egyik kevesen kievés kijelentésének az egyik az volt, hogy 8 évben maximalizálja, amit tényleg sokszor elmondott, de hogy egy kitüntetett pillanatban is, tehát tényleg a választás napján délelőttjén, amikor még ez számíthatott mások választásában, akkor én ezt úgy értelmeztem, hogy szinte Tehát, hogy sokak félelme volt, hogy hát most megint kétharmaddal bízunk meg, megint egy hatalmat, és hát akkor megint cseberből vederbe. Tehát én akkor azt úgy éreztem már, hogy az a kijelentés már szinte saját önmérségletére inti saját magát is, tehát hogy mondván, hogy nem kell félni, én nem leszek egy új Orbán Viktor, 8 évig fogok maximum uralkodni. Ezt ekkor így értelmeztem, hogy most ez tényleg, ahogy mondod, hogy beleszámítódik az elmúlt 8 év is, vagy az elmúlt évek is, ez izgalmas, de abból a szempontból egy nagy kedvezményt tesz a Fidesz megújulására, mert ezáltal a Fidesz válláról leveszi a terhet a Tisza, hogy hát egyszerűen Orbán Viktortól sajnos meg kell szabadulnunk ebből az értelemben.
3: Más úgynevezett parlamentális demokráciákban nincs ilyen korlátozás, ahol a miniszterelnököt a parlament választja. Ebben abszolút úttörő lenne Magyarország. No de máshol miért nincs ennek korlátja, hogyha egyébként ez vélhetően a választók között ez egy igen népszerű döntés lenne?
7: Érdekes kérdés ez, nem? Mert hogy a két vetülete is van. Az egyik az a jogi része, hogy vajon visszamenőleges törvénykezésnek számít-e ez, hogy viszonylagos hatállyal mondunk valamit egy alkotmánymódosításban, erre majd a jogászok választ adnak. Politikai értelemben pedig Magyar Péter az összes választóját biztosítja arról, hogy Orbán Viktor nem lesz még egyszer miniszterelnök. Ez nyilvánvalóan az ő számára egy abszolút releváns, a saját ígéreteihez kapcsolódó és azokkal teljesen együttmenő mondat és cselekmény. Az, hogy ez tetszik-e nekem, vagy nem tetszik, hogy a jogérzékemet picit bántja-e, vagy nem bántja, akkor azt tudom mondani, hogy egy picit azért bántja, de nagyon örülök neki. Tehát, hogy azért úgy vagyok vele, hogy ebben az esetben a jogérzékemet és a politikai érzékemet, valamint a magyarságomat, vagy azt a 16 évet, amit az elmúlt rendszerben töltöttünk el, azt kell szembeállítanom azzal, hogy én egyébként erről jogérzék szinten mit gondolok, akkor egy ilyen 90-10 arányban az győz, hogy én örülök annak, hogy Orbán Viktor nem lesz még egyszer miniszterelnök.
3: Hát igen, csak erre nem biztos, hogy ezt jogszabállyal kellene szabályozni. Nyilván, hogyha Fradit megkérdeznénk, hogy az Újpest az mit szólna hozzá, hogyha csak 2 pontot kapna egy győzelemért, míg a Ferencváros meg 4-et, akkor ezt nyilván ők aláírnák boldogan, de nem lenne annyira fair a verseny.
8: Én nagyon, nagyon hasonlóan érzek Gáborhoz, ez szerintem egy... Én is látom a jogi furcsaságát a dolognak, azzal együtt, hogy nem vagyok jogász, én se, tehát meg sem fogom próbálni ezt, megválaszolni ezt a kérdést, hogy ez visszamenőleges törvénykezésnek számít-e egyáltalán. Nem teljesen látom azt sem, hogy elolvastam a módosítási javaslatnak a szöveg. Nem teljesen látom azt sem, hogy elolvastam a

0: Ez mondjuk akár a legegyszerűbb társasjátéktól kezdődően a jogszabályokig bezárólag, akkor az innentől érvényes, nem pedig úgy, hogy ebbe beleszámítjuk azt, hogy korábban is mi meg hogyan történt, feltételezem, ezért van benne.
1: Innentől
2: vonatkozik igazán csak Orbán Viktorra, mert ugye a Gyurcsány Ferenc sem volt 8 évig, Hongyula sem volt 8 évig, senki sem volt 8 évig,
0: hát olyan
2: volt egyedül 8 évig.
0: 8-nál több évet.
2: 90 előtt.
0: 90 előtt, igen. Meg hát mondom, hát már senki nem él közülük. Egészen pontosan, ha már szóba hoztad, Zoli, itt szól ez a passzus, hogy nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. E 8 éves időtartam számításakor az 1990. május 2-a vagy azután betöltött miniszterelnöki megbízatást kell figyelembe venni. Ez ma egyetlen emberre áll.
3: Még annyit hadd tegyek hozzá, ma egyetlen emberre áll, de hát azért a jövőben nyilván ez másokra is vonatkozhat, akár Magyar Péterre is, tehát nyilván még akkor is, hogyha ez a jelen pillanatban kifejezetten egy Orbánra szabott, és nyilván nem véletlenül, hiszen valóban Orbán, jelenleg Orbánra szabott javaslat, azért a jövőben nyilván másra is vonatkozhat, és hát a 8 év van benne, nem a 16, pedig ugye ha Orbánt akarnánk csak kirekeszteni a lehetséges miniszterelnök jelöltek köréből, akkor a 16 év is szerepelhetne, de hát...
4: Igazából sokszor elhangzott valóban a kampány, a Magyar Péter kampánya alatt, hogy aki már volt 8 évig, ne lehessen tovább. Tehát lehet, hogy ezt jogilag nem lehet így megfogalmazni, és hogy mégis, tehát hogy viszont az a 3,3 millió ember, tehát nekem, én nem akarok kiskapukat nyitni, és azt mondani, hogy tényleg én is nevettem, és van egy mélysége annak, amikor azt mondjuk, hogy hát zavarja a jogérzékemet, de örülök neki, de hogy nem akarok tényleg visszaesni abba a csapdába, amiben a fideszesek estek 2010-ben, mert ők is ilyen hagymázas álmokkal indultak neki, hogy mi most helyreállítjuk a demokráciát, aztán mi lett belőle, tehát hogy én az elején kell megfogni a gyeplőt, ugyanakkor azt is lehet mérlegelni, hogy mégis ez a rengeteg ember, aki szavazott Magyar Péterre, velük szemben is van egy kötelezettsége, és ha tényleg mindenhol elmondta azt, hogy 8 évig lehet valaki csak miniszterelnök, abban tényleg benne volt Orbán Viktor, és azzal a szándékkal is szavaztak rá sokan, hogy most már többet, aki ennyit vezette az országot, még egyszer ne jöjjön vissza. Tehát, hogy lehet, hogy ezt jogilag máshogy nem lehetett megfogalmazni. Az is igaz, hogy azt is vállalta viszont a kormány, hogy... egy alkotmányozási folyamatba kezd bele, mondjuk meglepne, hogy most hoznak egy alkotmánymódosítást, aztán ezt szanálják belőle, de hagyjuk meg azt a lehetőséget, hogy lehet, hogy majd egy teljes átdolgozás után már például ez a szabályozás nem kerül bele így.
2: Azon gondolkodtam, hogy ha ennek az elvi hátterét, vagy egyáltalán mondjuk a gyakorlati hátterét kezdjük azzal, nézzük meg, akkor azt a kérdést kell szerintem magunknak feltenni, hogy egészséges-e az, hogy bárkinek lehetősége van rendszereket kiépíteni Magyarországon. Ugye az Orbán Viktor gyakorlatilag a 16 éves, majdnem ott, és mégis mozog a Freud, majdnem uralkodást mondtál, csak azt mondtad, hogy kormányzása ott módosítottál, de én mondhatnám helyetted is, meg mindenki helyett, hogy ő egy kicsit úgy fogta ezt fel. Szóval, hogy akinek itt rendszerek kiépítésére ideje van, azt szerintem nem hogy is mondjam, az viszont a demokrácia érzékemet retteltesen birizgálja. Tehát a jogi érzékemet is egy picit bántja, hogy miért kell visszamenőleg, de ez meg a demokrataként mondom azt, hogy persze lehet rendszereket jó célokra is építeni, ami az összes polgár prosperitása, meg minden lény javára való cselekvés, csak összességében azt mondom, hogy ez a 16 év...
0: Minden rendszer ezt állítja önmagáról.
2: Csak ugye a rendszerek így épülnek. Na most, ha ezt a részét nézzük, akkor ez egy nagyon helyes döntés, az én álláspontom szerint, hogyha nem engedi meg Magyarország, hogy még egyszer valami hasonló előfordulhasson, mint az elmúlt 16 évben az Orbán Viktor féle kormányzással. Ha ez így van, és ezt az elvet fogadjuk el rendező elvnek, akkor bocsánatot kérek mindenkit, akit ezzel most esetleg megbántok, az én jogérzékem vagy az övé, ebből a szempontból társadalmi szinten nagyjából nem számít. Tehát ami a lényeges az, hogy ne történhessen meg még egyszer az, ami ebben az országban 16 éven keresztül megtörtént, mert hiszen most éppen annak örülünk, neked pont nem kell, de mi megtehetjük, hogy ez most másképp van, mint eddig. Mert úgy értem, hogy egy riporteri szerepben nem.
0: Ja, értem. Zoli, még valami?
3: Hát az jutott még eszembe nekem, lehet, hogy ezt már itt is mondtam talán, de gyakran eszembe jut, hogy George Washington, aki az Egyesült Államoknak az első elnöke volt, ő két ciklus után, bár nagyon népszerű elnök volt, ő azt mondta, hogy nem fog egy harmadik terminusra is elindulni, mert

0: pályázni, mert hogy ez az ország most szakadt el egy monarchiától, az amerikai állampolgároknak meg kell tanulniuk, hogy egy demokráciában változik az, hogy kiáll az országnak az élén. Ő nem, ő azt szeretné, hogy hozzászokjanak az amerikaiak ahhoz, hogy változás van a hatalomban. Az, hogy jelenleg ugye Donald Trump kapcsán gyakran előkerül manapság a külpolitikai, amerikai politikával kapcsolatos diskurzusban az, hogy lehetősége lenne egy harmadik terminusra indulni Trumpnak, ha akarna, és jelenleg ez az Egyesült Államok alkotmányának az egyik kiegészítésébe ütközne, de ez a kiegészítés, ez a 20. század közepén fogadtatott csak el. Előtte bő 150 éven keresztül szokásjog volt az, hogy két terminusnál többre valaki nem akar elnök lenni. És ezt mind az első elnöknek a két ciklus utáni nem újraindulása adta, vagy az alapozta meg. Most nálunk ez nem született meg, ez a szokásjog nem született meg. Mi azt láttuk, hogy egy viszonylag fiatal demokráciában valaki a végtelenségig visszaél azzal a hatalommal, amit a választók ráruháztak, és egyszerűen ez az alkotmánymódosítási javaslat, vagy majd, hogyha egy végleges alkotmányozási folyamat végbe megy, és annak a végén lesz egy új alkotmány, az azt a hibát teszi helyre, amit itt valahogy a politikusok maguk nem voltak képesek, amit elkövettek, tehát azt a mércét kodifikálja, amit ők nem voltak képesek megteremteni.
1: Ennyit akkor az eddigi miniszterelnökökről, beszéljünk a jelenlegiről, pontosabban az első útjáról.
2: Örülök, hogy magas szintű tárgyalásokat folytathatunk, és a magyar-lengyel kapcsolatok visszakerülnek oda, amit megérdemelnek.
3: Magyar Péter kedden érkezett Krakkóba. Többek között Tar Zoltán, Orbán Anita, Kapitány István és Vitézi Dávid miniszterek kíséretében. A miniszterelnök a Vável Székesegyház előtti téren tartott sajtótájékoztatóján a V4-ek együttműködéséről is beszélt. Szerdán a magyar delegációt Varsóban katonai tiszteletadással fogadták a lengyel miniszterelnöki rezidencián. Sajtótájékoztatójuk elején Donald Tusk arról beszélt, hogy Magyar Péter történelmi győzelme nem csak azt jelenti, hogy Magyarország visszatért Európába, hanem hogy visszatért a remény az országba, Európába és a világon is. A magyar miniszterelnök diplomáciai útja csütörtökön Bécsben folytatódik, a tervezetnél azonban rövidebb lesz.
1: Ti milyen húzásnak látjátok első útját Varsóba?
4: Én annyira üdítő voltam, hogy láttam, és ráadásul a Donald Tusk posztja jött elő, amikor a közösségi médiás oldalamat kinyitottam, és magyarul írta, ez is egy nagyon szép gesztus. Az utóbbi időben egyébként rendszeresen kirotálja nekem a közösségi médiás oldalam a lengyel politikusok Facebook tartalmait, szerintem azért, mert látja, hogy sok magyar vonatkozású poszt is van, és hát tényleg üdítő, hát ugye a elmúlt hónapokban már lassan a földrajz guruknak lehetett mazsolázni a Lánchídon megjelenő külföldi zászlókból, mert hogy olyan vadidegen országoknak vendégeit fogadta csak Magyarország, mert hogy hát eléggé elhaltak a diplomáciai kapcsolataink, és most, hogy ez ilyen magas szinten, és látszik, hogy mindkét miniszterelnök, mindkét politikus élvezi ezt a helyzetet, és ez mindannyiunkat emel, mert ha azért Lengyelország komoly súlya van, és hogyha neki ez egy jó üzenete van, és jó marketingfogás otthon, hogy Magyar Pétert fogadja, tehát a magyar miniszterelnököt, az abból mi is prosperálhatunk. És szóval, hogy persze nekem az én jobboldali nemzetérzelmű hagyományos értékek iránt elkötelezett szívem is megdobog, mert én is azt hozom Magyar Péterre azon érzelmével, hogy a lengyel-magyar két jó barát, és örülök neki, hogy végre az atlanti kapcsolatok is erősödnek ezáltal.
1: Az utazás körülményeiről mi a véleményetek?
0: Bocs, ez nem az utazás körülmény, de részben a körülményeiről szól, részben a jelentőségéről, csak ezt mindenképpen el akartam mondani, ez nagyon bennem van, hogy nagyon jó volt látni, és egy kicsit itt reflektálok is arra, amit mondtál, hogy valóban baráti fogadtatásban részesült Magyar Péter Donald Tusk által, még amennyire láttam, még a lengyel lapok is azt emelték ki, hogy kifejezetten baráti a viszony kettőjük között, és Tusk örült Magyar Péternek, de amit ennek kapcsán mondani akartam az, hogy Orbán esetében sok-sok éven keresztül beszéltem, én is sokan beszéltünk arról, hogy nem jó az, hogyha egy ország külpolitikáját személyes jó viszonyokra építjük. Hogy az nem egy külpolitika, hogy én, mint miniszterelnök, jobban vagyok vele, meg vele, és akkor innentől kezdve ez a mi országunknak a külpolitikája. ebben az, ez persze szuper dolog, tök jó, hogy Magyar Péter és Donát Tusk jobban vannak, érezzék jól magukat. Ennél sokkal fontosabb, hogy ez a V4-es együttműködés újraélesztésének lehet a lehetősége. A V4 abban a szempontból speciális, hogy egy nagyon kevéssé intézményesített együttműködés, nagyon sok múlik az informális kapcsolatokon. Ami egyfelől a hátránya, másfelől meg most annyiban az előnye is lehet, hogy azzal, hogy itt Magyarországon történt egy személyi változás, és nincsen egy olyan kilógó figura a V4 vezetői között, és még Ficó sem tartozik közéjük, bár rezeg a léc, aki teljesen egyértelműen szembe menne a térség országainak az érdekeivel, így most lehetőség nyílik arra, hogy nem a személyes barátság, nem a személyes jó viszony miatt, hanem a közös érdekek miatt, a közös cél mentén itt most valamiféle együttműködés legyen, és én azt hiszem, nekem ez régóta nünükém a V4, és azt hiszem, hogy ez az, ami miatt én ennek nagyon-nagyon-nagyon örültem.
5: Én akkor cserébe beszélek az utazás módjáról.
1: Meg örülök, hogy a feltett kérdésre választ kapom.
5: Nagyon, nagyon röviden, hogy szóval ez ahogy hogy vonattal és repülővel megy Magyar Péter, és hozzátartozik ahhoz, amit az előbb elkezdtünk beszélni az alkotmánymódosítás kapcsán, tehát Magyar Péter választási győzelméhez jelentősen hozzájárult az, hogy nyilvánosságra kerültek a Fidesz, hogy is mondjam, kicsit olyan luxusabbnak tűnő utazgatásai jobbról-balra magángépekkel, meg nem tudom én. És ezekről egyértelmű véleményt mondott. Tehát azt mondta, hogy ez nem fér bele. Most ha el tudod-e képzelni, vagy bármelyik őtök, hogy ezek után felszáll egy katonai magángépre és kirepül vele Varsóba. Én nem.
0: Orbán tehát, is láttuk Ryanair-re.
5: Igen, de ő ezzel kezdi. Tehát neki az a nagy szerencse, hogy neki nem kell visszamenőleg bebizonyítani a semmit sem, hanem azzal kezdi, hogy azt mutatja meg Magyarországnak, hogy lehet ezt így is csinálni. Én szerintem eddig még nem hibázott Magyar Péter, remélem ezután sem fog.
4: Még egy apróságot, ha reagálhatnék, hogy egyébként az is nagyon fontos, ami Magyar Péter szimbolikus gesztusai az utazáson kívül, hogy mennyire hozza azt, szokták ezt mostában vitatni, vagy felfirtatni, hogy mint a Fidesz 2010-ben meg a polgári énje a Fidesznek, tehát hogy Krakkóban II. János Pál pápa emlékművét koszorúzza meg, akkor és hogy hangsúlyozza, hogy Közép-Európában dobog Európa szíve, tehát valaha Orbán Viktor ilyesmi üzeneteket fogalmazott meg, aztán tényleg elborult Putyin felé, meg a türk keresztény üldöző köztársaságok felé, tehát hogy ahhoz képest végül is Magyar Péter visszatér ahhoz az úthoz, ami eredetileg a Fidesz lett volna, ha nem tért volna le róla.
1: No, hát ez egy sok újabb gondolatot ébresztő megjegyzés volt itt a végére. Mi gondolkodunk is ezen, tegyék így önök is a szünet alatt, és aztán meglátjuk, hogy a kommentelők hogyan vélekedtek. No, megbeszélgetünk egy kicsit a köztársasági elnökről is, szóval várjuk vissza önöket.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körülforgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 14:00-tól. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Jegesi András és vendégei következnek.
1: Ön egyet érte azzal, hogy Magyar Péter első külföldi útja Lengyelországba vezetett. Erre voltunk ma kíváncsiak, és az arány az nem változott az adás kezdete óta, vagyis 96%. Egyet ért ezzel a döntésével az új miniszterelnöknek, 4% viszont nem. Na lássuk a kommenteket, akik egy kicsikét bővebben kifejtették nekünk. Elsők között Gyöngyi véleményét olvassuk, ami pedig ez, hogy ő egyet ért ezzel a döntéssel, ugyanis nagyon fontosnak tartja a lengyel barát. Ők, mármint a lengyelek, nagyon hatékonyan használták fel az uniós pénzeket, tanulhatunk tőlük. Egy másik vélemény szerint nem, vagyis ő nem ért egyet ezzel a döntéssel, mert szerinte Tusk is egy diktátor. Itt azért jó lett volna, hogyha ezt egy picit bővebben kifejti nekünk a kommentelő, de menjünk tovább. Renáta szerint, mert ha nem ért egyet, akkor mi történik? Hát kedves Renáta, természetesen minden marad úgy, ahogyan előtte volt, de kíváncsiak lettünk volna a véleményére. Lehet, hogy Renáta nem ért egyet. Éva szerint vissza kell szerezni a lengyelek bizalmát, hiszen lengyel-magyar két jó barát, együtt harcos, issza borát. Áron szerint ez a lépés nem csak szimbolikus, hanem gazdasági szempontból is lényeges, és Tünde elég hosszan fejtette ki a véleményét, ami a következő. A lengyel-magyar kapcsolatoknak erős történelmi és politikai jelentőségük van, ezért ez üzenet lehetett a régiós együttműködésről is. Emellett Lengyelország az utóbbi években fontos példává vált az ellenzéki politikai változások szempontjából. Itt annyit jegyeznék meg, Magyar Péter is utalt a Varsói Gyorsra. Hogy ez hosszú távon mennyire bizonyul jó döntésnek, az inkább azon múlik majd, mármint Tünde szerint, hogy milyen konkrét eredményeket tud felmutatni a kapcsolatépítésben. Ezt beszéltük meg a műsorunk első részében is, és köszönjük szépen, hogy kifejtették a véleményüket. Most pedig menjünk tovább. Azt hiszem, hogy nem utoljára beszélgetünk ebben a stúdióban Sulyog Tamás köztársasági elnök jövőjéről. Egyáltalán meddig tart az ő jövője, ezt is megbeszéljük, lássuk, hogy ezúttal minek kapcsán jutott ez az eszünkbe.
2: Úgy tudom, hogy nem áll távol tőle a lemondás gondolata, miután politikai értelemben lehetetlen helyzetbe került. Ezt nyilatkozta Latman Tamás nemzetközi jogász a köztársasági elnök kapcsán a Klubrádióban. Magyar Péter többször is figyelmeztetett Sulyog Tamást, hogy amennyiben nem mond le május 31-ig, az alaptörvényben rögzített eljárás alapján is kezdeményezhető a leváltása. Ennek kapcsán Latman úgy véli,

0: Te nem hát az volt erőfesz... ennyit szó róla de hogy a közéletben.
1: A megnyilvánulásaihoz méltatlanul és aránytalanul sokat foglalkozunk vele, és az ország sorsának a jövője azért nem múlik annyira az ő személyén, de tényleg azért azt nem akarom lebecsülni, hiába csak szimbolikusnak tűnik a köztársasági elnök személye, ma Magyarországon nagyon csekély jogkörökkel rendelkezik, de azért mégis fontos. És én megadnám azt a lehetőséget és a Tiszának azt a bizalmat, hogy majd egy olyan köztársasági elnököt választanának, aki nem csak a tiszás berkekben méltó a tiszteletre, hanem akár tényleg egy szélesebb, bár az is nagyon széles, de még annál is szélesebb húrokat tud pendíteni, és tehát, hogyha Sólyog Tamásban egy kis belátás volna, és egy kis hűség lenne benne a múlthoz, a rangjához, a Magyarországhoz, egy kis tisztelet lenne a magyar emberek iránt, szerintem magától belátná ezt, hogy neki mit kellene tennie, és hát egy pillanatra azért emlékezzünk meg az utolsó komolyan vehető köztársasági elnökről, Sólyom Lászlóról, aki hát komolyan bár élne most, és akkor esetleg ő újra lehetne köztársasági elnök, de ez persze nem, de szóval, hogyha összehasonlítjuk Sólyom Lászlót a Sólyog Tamással, hát szóval...
2: Kinek mi?
0: Itt hallottunk tehát sok érvet, amellett, hogy ezt a küzdelmet adja föl, mert egyrészt eleve tesztes, tehát biztos, hogy így jön ki belőle, vagy pedig egyszerűen ezt indokolná a nép és a saját hivatala felé érzett kötelességtudata. Ezt akartam kérdezni, hogy szerintetek mi az, ami viszont őt arra sarkalja, hogy ebbe a küzdelembe beleálljon, mert eleddig úgy tűnik, hogy ez így
2: azt
0: van.
2: Azt tartja ott, vagy azt tarthatja csak ott. De figyelj, ezt Dafke nem lehet, nem érdemes csinálni, ugye? Tehát én egy pillanat, most akkor is ott maradok, mert az én személyiség. Nem. Tehát én szerintem ilyen nincs már. Tehát ezen a ponton túl vagyunk. Tehát ha az embernek valaki, azt nem feltételezem, hogy Sólyog Tamás bárki kötelezte arra, hogy maradjon ott és csinálja ezt végig, és álljon az utolsó pillanatig a sarkán, de hogy egy-két telefont kapott, abban majdnem biztos vagyok. Tehát, hogy magától, az ő, miután vesztes helyzet van, ahogy mondtad, anyway, tehát bármelyik megoldást választja, lemond vagy megfosztják, mindkettőben veszít, a lemondás talán elegánsabb ebben a tekintetben, mert még mindig jobb egy ilyen módon benne maradni egy ország vérkeringésébe. Bukott elnökként ugyan, de Schmidt-párra se beszél már senki, pedig azért ő még tett is azért, hogy úgy bukjon meg, hogy emlékezzünk a Schmidt-telésre minden pillanatban. Na, szóval azt akarom csak mondani, hogy nagy valószínűséggel Sólyog Tamás maradásának valamilyen politikai oka kell, hogy legyen, és ezt a politikai okot nagyon szükségen nem ő maga találta ki. Ezt kicsit a nézőkre bízom, hogy találják ki, hogy Orbán Viktor hívta fel, vagy a Mi Hazánk mozgalom egyik vezető.
0: De nem lehet, hogy azért, hogyha úgy gondolkodik Sólyog Tamás, hogy oké, hogyha félre akar állítani a Tisza, akkor viszont tegye meg azokat a nehézkés, kívülről, akár külföldről nézve, nehezen érthető és nem túl elegáns dolgokat, tehát bocsánat, hogy így fogalmazok, de hogy akkor piszkítsa be a kezét, nem lehet, hogy ez van mögötte?
2: Meg fogják alázni, szerintem rengeteg dologgal.
3: Én is tippelni tudok csak, de egyébként én ebben nem értek veled egyet. És én azért nem értek veled egyet, hogy valamiféle külső feltehetőleg, én ezt úgy értelmezem, amit mondtál, ez csak az én értelmezésem, hogy a konkrétan a Fideszből érkezik valamiféle.
2: Feltehetőleg.
3: De tegyük föl, hogy a Fideszből érkezik valamiféle.
0: Feltéve, de nem megengedve.
3: Nem látom, hogy mi az, amit fel tudnának ajánlani, mi lenne az a hatalmi pozíció, amiből őt erre meg tudják kérni. Mi van a Fidesz oldalán jelenleg? Körülbelül 20%-i szavak.
2: Kifizetjük az életi áradékot.
0: De nem biztos, hogy pénz nem hiszem, hajt ilyen.
2: Nem, persze, hogy nem. Csak mondtam egy lehetőséget.
3: Szóval én ezt kevésbé látom erősnek. Én inkább azt gondolom, és szerintem sokszor megfeledkezünk a pszichológiai szempontokról, amikor a politikát elemezzük. Szerintem sokkal több a személyes indítatás, mint amennyit gyakran látni vélünk. És különösen Sólyog Tamásnál ebben a helyzetben ez most nagyon érdekes, mert ő egy egyszemélyi valakit, most saját sorsáról kellene, hogy döntsön. Én el tudom képzelni, hogy Sólyog azt gondolja, hogy ő mártír. Aha. Hogy ő mártír lehet. Csak szerintem ő sem tudja, hogy minek a mártírja.
2: Mi csak az szólnak így? Neki, nem?
3: Hogy ő azt gondolja, hogy ő itt a jogállamiság mártírjának a szerepében tetszeleghet, ha azt mondja, hogy őt innen a túlterületen

0: terjeszkedő hatalom kitúrta, és pedig neki megvolt a maga pozíciója.
1: Micsoda kognitív diszonancia, erre szokták azt mondani, de hogy kicsit csatlakozva ahhoz, amit mondasz, hogy tényleg a pszichológiai elemzés, én inkább azt a részét domborítanám ki, hogyha ő, ha Sólyog Tamás egy karakán szem, nem is kellene olyan sok, de ez egy pici karakánság, vagy egyenes gerinc kockázatvállalás, tehát valamiféle kijelentő képesség kellene ahhoz, hogy lemondjon. És ha ezt láttuk volna, ez benne lett volna ez a fajta erő az ő személyiségben, az megnyilvánult volna eddig is, már pedig nem láttuk. Úgyhogy ebből tényleg az következik, hogy nem lesz képes lemondani, de nem tudom.
2: És szerinted mi hajtja őt?
1: Hát egyébként én sajnos a pénzt is el tudom képzelni, ami igaz, hogy pletykák voltak, hogy volt egy kiugrott alkalmazottja, aki nagyon sok negatívumot beszélt Sólyog Tamásról. Az alapján azt is lehetne feltételezni, hogy tényleg vonzza a pénzt, de hogyha azt hozzávetjük, hogy milyen kreatívan értelmezte újra a családi múltat, ebben szempontból viszont tényleg lehet, hogy mártírnak is képzelni.
3: Azért a köztársasági elnök tud bot lenni a külök között, azért jelentsük ki egészen
2: azért
3: konkrétan.
2: Nem annyira jelentős.
3: Azért jelentős, mert jelentős időveszteséget tud okozni. Tehát az, hogy nem ír rá egy törvényt, visszaküldi, normakontrollra küldi, visszaküldi az alkotmánybíróság, megint átmegy, meghozza a törvényt, megint nem ír rá, megint vissza a park. Tehát ez hónapokig tud lassítani folyamatokat, csak mondom. Tehát azért ez egy probléma.
0: Az uniós pénzek hazahozataláról van szó, ahol ugye minden perc számít.
3: Például, tehát ilyen szempontból tud olyan nehézséget okozni Magyar Péternek és a kormányának, ami igazi veszteséget tud okozni. Sólyog Tamásnak annyi. Azért mondtam azt, amit mondtam, Zoli, hogy valószínűsítem, hogy ebben személyes ok nem lehet, mert én egy intelligens embernek tartom Sólyog Tamást. Tehát annak azért ő egy jelentős személyisége a magyar jogrendnek, vagy jogrendszernek ilyen szempontból. Ha ez az ember végig gondolja a saját szerepét a mai magyar közösségben, tehát a magyar köztársaságban, és arra gondol, hogy ő, amikor jogot tanult az egyetemen, és vagy tanított, vagy az alkotmánybíróság tagja volt mondjuk, akkor azt gondolta, hogy a nemzet egységét megtestesítő köztársasági elnök minden egyes körülírható kritériumának megfelele ő maga, és ő erre a tükrében azt a választ adja, hogy igen, na azon nagyon csodálkoznék. Tehát ő annyi, szerintem ennek az embernek biztos, hogy van annyi, nem is tudom, önkontrollja, hogy az ő tükrében látja saját magát, és nem láthatja azt, hogy ő a köztársasági elnök. Ő nem láthatja ezt a képet magáról. És ha nem látja ezt a képet magáról, akkor semmi oka nincs maradni. Egész egyszerűen annyit kellene mondani, hogy úgy tűnik, hogy a jelenlegi rendszernek én nem tudok megfelelni, én ilyen szempontból valóban nem tudom megtestesíteni a nemzet egységét, ezért lemondok. Ennyit kellene tenni a Sólyog Tamásnak, és megúszna minden ezt követő megaláztatást, amit egyébként az én véleményem szerint Magyar Péter konkrétan így fog rá.
2: No, még egy témánk volt, amit beharangoztunk, ezt szeretnénk még akkor gyorsan átbeszélni, ez pedig a fizetésekre vonatkozik, már csak azért is, mert ezek igen pozitív számok, szabad szemmel látható számok, mégsem az maradt hatalmon, aki ezt előhozta. De vajon mi ennek az oka? Lássuk.
4: Országos átlagban a teljes munkaidőben bejelentett dolgozók átlagkeresete bruttó 780 ezer forint volt, ami nettó 546 ezer forintot jelent. Ez 11,3%-kal magasabb tavalyhoz képest a statisztikai hivatal szerint. A nettó kereset medián értéke 432 ezer forintot tett ki, ami 13%-kal múlta felül az elmúlt év márciusát. A bérek emelkedését segíthették az idén bevezetett adókedvezmények. Januártól a 30 év alatti anyák és a 40 év alatti két gyermeket nevelő anyák is teljes SZIA-mentességet élveznek, de a minimálbér is növekedett. Európai Uniós viszonylatban Magyarország továbbra is sereghajtó. A legjobban továbbra is Luxemburgban lehet megélni a fizetésből, de a szomszédos Ausztria is 5. helyen van az uniós rangsorban az Eurostat adatai alapján.
2: Tehát most akkor hogyan értékeljük ezeket a számokat? Önmagunkhoz képest, mint magyar átlagbér, ez szép, több mint 11%-os nettó emelkedés. Az EU-ban viszont, na most akkor az ismert klasszikust idézve, örülünk, Vincent?
0: Hát Ausztriát még nem értük utal, úgy néz ki.
3: Pedig 16 éve próbáljuk. Ugye mindig? Futunk utána.
0: Lépésre. Tehát ők futnak, mi meg lépésre, lépésre megyünk.
1: Sokszor
2: nem sikerül. Az jutott eszembe, ugye talán az egyik Fideszből nemrég kilépett politikus fogalmazott úgy, hogy őt nagyon szomorú volt azon, hogy még régen az volt a mondás, hogy hallgass a szívedre, szavazz a Fideszre, addig Lázár János ezt úgy alakította át, hogy hallgass az eszedre, meg a zsebedre, és szavazz a Fideszre. Látjuk ezeket az adatokat, és mégsem szavaztak az emberek a Fideszre.
1: Egy komoly interjút adott ma Mellár Tamás, aki korábban a KSH vezetését is betöltötte, és hát több ponton kritizálta a KSH működését, és hogy hát meg át kell alakítani, és három mutatót emelt ki, amivel kapcsolatban manipulálták a számokat a Fidesz érdekében, hogy jobbnak tűnjenek, kozmetikázták az adatokat. Igaz, hogy az átlagkereset nem volt benne, de mondjuk benne volt a GDP, az infláció és a szegénységi index, de már az is egy jellemző eset volt, hogy egyszerűen küzdeni kellett azért, hogy a medián értéke is elhangozzon a béreknek, mert a tényleges közép, az a medián, az átlag, az aránytalanul magasabb, mint a többségnek a középbér viszonya. Tehát, hogy itt is hiába beszélgetünk, és persze az átlag az olyan középnek tűnik, de hogy érzi szerintem a minden ATV néző, hogy melyik áll közelebb a valósághoz. Tehát például ez is egy olyan jellemző adat, ami jobban mutatja a valóságot, és hát a KSH működésében egy revízió alá kell venni ez emiatt is.
0: De egyébként igen, ez érdekes, ugye 2022-ben is a választások előtt elképesztő pénzeket szórt ki a Fidesz, ha jól emlékszem, az 2000 milliárd forintra lehet utólag satszolni annak a választás előtti költésnek a mértékét. Idén is megpróbálkoztak ezzel, kicsit kisebb mértékben, mert a költségvetés helyzet, de hát már egyébként nyilván ezt sem engedte volna meg, de ennél többet nem. Viszont az is látszik, hogy azért ez egy rendkívül korlátos eszköz. Az emberek nem annyira egyszerűen működnek, a választó nem annyira egyszerűen működik, hogy azt mondja a kormány, hogy tessék itt egy kis plusz pénzt, kérem a szavazatodat. És ráadásul ugye 22-ben nagyon sok egyéb faktor is szerepet játszott, és ne is menjünk bele, mert véges a műsoridő.
2: Meg sokszor megbeszéltük.
0: Nagyon sokszor megbeszéltük. De az is látszott, már akkor is, most is, hogy azok a társadalmi csoportok, amelyek sokszor a legnagyobb kedvezményezettjei ezeknek a pénzügyi transzfereknek, ami mondjuk, hogy a felső középosztály, de most nagyon csúnyán általánosítottam, úgyhogy kérem mindenkit, aki ezzel foglalkozik, hogy ne mondjon rám csúnyákat a képernyők előtt. Ebben a rétegben zuhant a Fidesz támogatottsága. Hiába adtak nagyobb és nagyobb pénzügyi transzfereket, hiába próbálták azt mondani, tessék adókedvezmény, tessék adóvisszatérítés, ettől nem érkeztek a szavazatok ebből a társadalmi csoportból, ami azt is mutatja azért, hála a jó Istennek, hogy a társadalom egy kicsit komplexebben működik, és a választóknak egy kicsit több alapjuk van egy döntés meghozatalára, mint hogy honnan mennyi pénz jön.
2: Kérdés, hogy pont a nehéz költségvetési helyzetből fakadóan, illetve azért, mert muszáj a hiányt sokkal lejjebb tenni. Mi van akkor, hogyha megtörik ez a folyamat? Hiszen egyébként ez a béremelkedés, ez évek óta van. Hogy mi a fedezete, ezt most hagyjuk, egyikünk se közgazdász. De mi van akkor, hogyha megtörik ez a lendület, akkor azért már a tiszát teszik majd felelőssé az emberek, nem?
3: Jó, igen, de én csak azt gondolom erről az egészről, hogy Magyarországon élni, az, hogy is mondjam, az egy életforma. Tehát itt, aki,
1: kalandpark?
3: Igen, tehát aki itt kalandvágyból itt maradtunk.
2: Itt kell lenned, hogy elhidd.
3: Igen, itt kell élned, hogy elhidd. Köszi, ez szép volt. Tehát, hogy az a lényeg, hogy én azt érzem, hogy az emberek többsége azért nem szavazott már a Fideszre, akikről most beszéltünk, ez a célcsoport, mert egész egyszerűen azt érezték az emberek, hogy ez nekik jár. Azt érezték, hogy olyan sokáig éltek rosszul, annyi minden történt velük, ami nem sikerült, és hogy kell, hogy változzon az ország egy kicsit pozitív irányba. Jöttek az adókedvezmények a fiatal anyáknak, aztán egy kicsit idősebb anyáknak, aztán a végén már a nagymamáknak is lesz adókedvezmény, és mindenkinek lesz. Ehhez képest, hogy az emberek azt gondolták, hogy ez most már jár, tehát nem lehet osztogatással választást nyerni, pont.
2: Pont. Ez lesz akkor így a műsorunknak is ma este a vége. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, és elmondtátok a véleményeteket. Önöknek pedig, hogy megnézték a műsorunkat, tegyenek így legközelebb is, mert természetesen holnap este is lesz aktuál, hiszen minden egyes nap igen érdekes témák vannak. Ez már április 12 óta, azt hiszem mindannyian így érezzük. Ha még továbbra is fent vannak, akkor további kellemes időtöltést kívánok, ha pedig máshogy döntenek, akkor megjutodalmas jó éjszakát. Viszont!

műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Atévi start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Pécz Dániel a vendégünk, a Topik alapítója. Jó reggelt kívánunk!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Lengyelországba utazott a miniszterelnök, és már ugye sokat posztolt onnan, ahogy megszokhattuk, hogy mindenről próbál tájékoztatni minket, és posztolni, meg élőzni. Például arról is, hogy ugye vonattal közlekednek, de egy egészen nagy delegációval érkezett, és régóta ígérte, hogy majd egyszer, hogyha ő lesz a miniszterelnök, akkor Lengyelország lesz az első úti célja. Miért?
2: Nyilván azt látod, hogy az elmúlt 16 évben a V4-ekkel való kapcsolat azért az eléggé szét esett, finoman szólva is. És bár Orbán Viktor próbált egy patrióta közösséget felépíteni, hogy legyen valamilyen hangja az Európai Unióban, azért mégiscsak azt láthatjuk, hogy szerintem sokkal több értelme van annak, hogyha újra felépítenénk a V4 szövetséget, és ezzel próbálnánk meg egy erős képviseletet tenni az Unióban. Szerintem, hogyha sikerülne visszaépíteni, akkor sokkal nagyobb lobby ereje lenne, mint Magyarországnak, Szlovákiának, Csehországnak és Lengyelországnak is, és újra kicsit jobban tudna fejlődni a térség. De a másik, amivel kezdtél, az az, hogy a Magyar Péter kormánya az a szimbólumukra épül. És ugye itt is az, hogy vonattal mennek, sima repülővel, nem honvédségi géppel, és az, hogy a lengyel-magyar két jó barát, itt megjelenik egy harmadik szimbólum is, tehát ezt a szimbólumot is úgy gondolom, hogy kimaximalizálták. Úgyhogy nyilván ebből a szempontból is van egy jelentősége. Ugyanis az ő választási ígéretük az volt, hogy visszaállítják az Orbán kormány előtti rendszert, azokat a szimbólumokat, és ennek egyik szimbólum ugye Lengyelország. Nyilván azért is volt az, hogy az első útja ide vezetett.
3: Illetve jön a folytatás Ausztria, és oda például kifejezetten azzal a szándékkal megy, hogy a V4 együttműködést lehet akkor bővítse. Ami egy ambiciózus terv egy hónapja sem megválasztott miniszterelnöktől, hogy majd ő, de egyébként meg miért nem? Ez egy régi gondolat.
2: Hát egyrészt régi gondolat, másrészt meg ugye a magyar politikában azért hányszor hallhattuk azt a kifejezést, hogy az a célja, hogy utolérjük Ausztriát. Nyilván, hogyha van egy ilyen célunk, akkor nem is baj, hogyha velük szoros szövetség.
3: Ezek szerint repülővel megpróbáljuk, ha máshogy nem ment.
2: De
3: nem
2: tudom,
1: csak azért is szerintem, aki valaha mondjuk autóval átlépte a határt, és ment Ausztriába, hogy tényleg van egy olyan.
3: De amit én nem értek soha, nem ennek a beszélgetésnek a témája. Tehát fűmag, virág, meg söprű, az a magyar oldalon is van. Hogy az miért van, hogy azt mi nem használjuk, az osztrákok meg igen. Tehát bemész egy osztrák kis faluba, és olyan érzésed van, hogy ez egy teljesen másik
1: világ. Jó, de ez már egy más falu. Helyre csapongsz, mert ez már mondjuk terület és vidékfejlesztés.
3: Hát vagy Marika néni, meg Pista bácsi, és az a fűmag, meg az a söprű. Tehát, hogy mennyit adunk mi magunk?
1: Egoz üzeni a polgármestereknek, hogy vagy a
3: miniszterelnök. Nem, Marika néniknek és Pista bácsiknak üzenem.
1: Szóval. Ausztria.
3: Ilyen a szó, Ausztria. Ha még tudod, hogy miről beszéltél.
2: Igen, ugye a cél az az, hogy utalérjük Ausztriát, tehát hogy szerintem nem probléma, hogyha a környező országokkal olyan kapcsolatot próbálunk megépíteni, sokkal szorosabb legyen a gazdaságunk, megpróbáljunk tanulni egymástól, például az is nagyon jó, mint ahogy a Vitézi Dávid bejelentette, hogy pont a szomszédos országtól, Ausztriától kérünk kölcsönbe vagonokat, mert azért láthattuk, hogy nyáron a Balatonra eljutni vonattal az talán nagyobb kihívás, mint oxigénpalasz nélkül megmászni a Mount Everestet, tehát hogy legalább, hogyha ebben kicsit beérjük magunkat, és egy sima átlagos hétköznapot meg hétvégét meg tudunk oldani nyáron a Balatonnál, akkor az már egy...
3: Az megvan, hogy miről szól ez a hír, tehát hogy ezt azért rögzítsük, tehát ők ülnek egy vonaton, ami csak 160-nal tud menni, ez Magyar Péternek kis csalódás, mert ő a 200-asra számított, és közben kölcsönkérünk szerelvényeket Ausztriától, mert nincs elég Intercity kocsink.
1: Ami nem 160-nal megy.
3: Ami nem 160-nal megy, egyszerűen fizikailag nincs, ami megfelelő.
1: Télen,
3: nincsenek levizsgáztatva ugyanis. Elképesztő.
2: Hát és hány olyan vonal van Magyarországon, ahol ráadásul ilyen 40-es, meg 20-as lassítók vannak beépítve, tehát hogy bizonyos településekre eljutni, lehet, hogy biciklivel sokkal gyorsabban lehet eljutni, mint mondjuk vonattal, de hát ott van például Kátai Vilmosnak a példája, aki a Gubacsi hídnál, ott konkrétan lefutotta a vonatot, tehát hogy olyan borzalmas állapotban vannak a pályák és a szerelvények is, amin igazából innen már csak előrelépés van.
1: Erre mondják, hogy innen szép nyerni.
3: A MÁV gazdasági vezérigazgató helyettesét tegnap felmentette Vitézi Dávid az első nagyon rövid átvilágítás nyomán, ugye bekérte az adatokat, és hát látott, amit látott. Ennek még nem ismerjük a részleteit, a magyarázatát, de egy dolgot tudunk, hogy a MÁV felettese Lázár János volt. Jelent ez valamit?
2: Hát hogyne. Tehát, hogy azért láthatjuk, hogy az elmúlt 16 évben itt a... Bár Lázár János ugye építésügyi miniszter volt, azért tényleg azt látható, hogy inkább a rombolás valósult meg. Egész egyszerűen olyan pályázatokat is visszamondtak, amire az EU utalta volna a pénzt. Mégsem jöttünk vele, valamiért visszautalták, hogy miért, ez nagyon jó kérdés. Ilyen például a nyugati pályaudvar és a déli pályaudvarnak az összeköttetése a föld alatt, tehát ott is nyerte a magyar állam egy elég jelentős összeget, mégis a utolsó pillanatban lehúzták ezt a listáról, és nem valósult meg a beruházás. Vannak itt érdekességek, és nyilván nem tudjuk, hogy milyen kötelezettségeket vállalt még a kormány. Ugye pont Lázár Jánosnál volt az, hogy a választások után, valamint az új kormány megalakulása között, tehát május 9-ig, ő kötötte talán a legtöbb szerződést ebben az átmeneti időszakban. Nyilván kérdéseket vett fel ez is, hogy miért és milyen szerződéseket kötöttek.
1: Elindultak a személycserék, ugye egyel lejjebb szinten is, hogyha lehet így fogalmazni. Most már ugye államtitkárok, helyettes államtitkárok, sőt, ugye tegnap esti hír, hogy most már a vezérkari főnök is cserélődött.
3: A saját korábbi helyettesét nevezte ki.
1: Aki nagyon jó fej egyébként, én ismerem sem.
3: Kommentár nélkül mondtam.
1: 20 évvel ezelőttről még. Pedig egyébként sokan azt mondták, hogy nem kellene mondjuk még vezérkari főnököt cserélni, mert a honvédség egy teljesen más típusú rendszer, amit mi nehezen érthetünk, egy ilyen hierarchikus rendszer, és ott ha egyszerre van miniszter és vezérkari főnök csere, akkor az bizonytalanságot szül az állományba, ez majd egy másik beszélgetés témája. Szóval meddig mehet ez a csere szerinted? Van-e ennek határa? Hol lehet meghúzni azt a határt, hogy na, ő már nem politikai ember, hanem tök szakember, őt ne tegyük el, mert veszítünk vele, és nem nyerünk. Főosztályvezetői szinten gondolom mindenki retteg a közigazgatásban, hogy biztos, hogy mennie kell. Mi van a kvázi háttérintézményekkel? Van olyan ismerősöm, aki a Kopmária intézetben dolgozik, ami ugye minisztériumhoz tartozik, de tök külön van. Ők például nem kellett, hogy engedélyt kérjenek, hogyha bejöttek nyilatkozni, de azért családügy. Náluk is gondolom, ugye mindenki attól fél, hogy akkor most menniük kell, vagy nem. Szóval látható szerinted ez, vagy ez így egy folyamat, és akkor előbb-utóbb mindenkire sor kerül?
2: Elég sokáig elmehetnek, hiszen ez a kormány arra kapott felhatalmazást, hogy teljes cserét végezzen el, és megcsinálja az úgynevezett rendszerváltás, vagy ez mit jelent, az majd évek múlva fog csak kiderülni. Viszont azt is láthatjuk, hogy már megvan az a szint, ahol ez a csere megállt.
1: Tehát megállt szerinted?
2: Bizonyos szinten igen, tehát például láthattuk, hogy Orbán Anita tartott egy állománygyűlést a külügyminisztériumban, ahol elmondta, hogy újra nyitják a büféket, meg megnyitják a főbejáratot, de például abból látszódott leginkább, hogy ott már megvan az a szint, akik az irodában dolgoztak, lehet, hogy osztályvezetők is voltak ott, tehát őket már nem szeretnék lecserélni, tehát ott megvan az a szint, hogy akik tényleg a háttérmunkát végezték el, a minisztériumok támogatását, pénzügyi osztályok
1: voltak. Erre mondom, hogy mindenhol voltak szakemberek, akik dolgoztak.
3: Persze, valakinek dolgozni is
1: kell. Aki igen, aki csinálta a napi munkát.
3: Egyébként ez érdekes, korábban volt egy feltételezés, hogy talán a helyettes államtitkári szint lehet az, ahol bizonytalan, hogy maradsz, nem maradsz, kell lesz, nem kell lesz, mert ott voltak szakemberek, de szerintem Havasi Bertalan stand-up show-ja a tetőn azért az elég rendesen megingatta ezt a képet.
2: Na, de Havasi Bertalannál nem az volt a probléma, hogy ő államtitkár volt, vagy nem államtitkár volt, hanem a viselkedése volt a probléma.
3: Tehát, hogy hát igen, de hogy egy tudod, az ilyenek a helyettes államtitkárok című e-poszt meg lehetett ezzel nyitni.
1: Kinyírta az összes helyettes hát nem államtitkár.
2: Tudom. Nem, azért nem gondolnám, tehát a helyettes államtitkárok szintjén is, de mondták is ezt a kormányzat részéről, hogy azért ott is vannak jó szakemberek, mert a helyettes államtitkárok részéről tényleg sok olyan ember volt, aki elvégezte a napi teendőket, a adott feladat meg a szaktárcájához értett, tehát jó javaslatokat tett le az asztalra, jó törvényjavaslatokat írtak. Tehát ezen a szinten szerintem már megállhat a csere. Nyilván mondom, Havasi Bertalan az egészen más, mert ott inkább a viselkedéssel volt a probléma, meg az, hogy az elmúlt években hogyan viselkedett a magyar sajtóval, tehát az, hogy bárki próbálta kérdezni a kormánytagokat, jelen esetben Orbán Viktort azért Havasi Bertalan mindig odaugrott, és volt egy-két...
3: Hát is, mint megtudtuk tegnap óta, tudjuk most már, ezután is így lesz. Tehát ő lesz az, aki, hogyha valaki odaugrik Orbán Viktorhoz, akkor Havasi Bertalan közéjük vetődik.
2: Bár most szerintem már inkább örülni kéne, hogyha valaki oda megy Orbán Viktorhoz és kérdezi, hogy nem pedig vissza kéne utasítani.
3: Úgy gondolod? Én azt nem tartom véletlennek, hogy Orbán Viktor ugyanúgy nem kérdezhető, mint korábban.
2: Én azt nem mondom, hogy nem kérdezhető azért Orbán Viktor.
3: Hol találkozol vele?
2: Most még nyilván kevés helyen, de szerintem nem is célszerű neki kimenni a nyilvánosság elé, hiszen csak kellemetlen kérdéseket kapna meg, sőt, csak arról kapna kérdéseket, hogy arról fogadnák, hogy mi az oka a bukásnak. Nyilván itt el kell telnie hónapoknak, akár egy fél évnek is, azért, hogy a Fidesz megtalálja a saját hangját, megtalálja azt a témát, amit tud tematizálni, és nyilván, hogyha azzal kapcsolatban tudja majd a sajtó kérdezni őt, szerintem lesz arra lehetőség, hogy ne csak a volt kormánypárti sajtók, hanem az úgynevezett független sajtó is tudja kérdezni.
3: A volt kormánypárti sajtó most többek között azzal van elfoglalva, hogy kezd kialakulni a mostani kormánypárti sajtó. Ezt ők abból látják, hogy kik azok, akik rendszeresen kísérik Magyar Pétert mindenféle eseményekre, minden megjelenésére, adott esetben Lengyelországra, akik felfértek ugyanarra a vonatkocsira, ahol Magyar Péter utazik. Erről mit gondolsz?
2: Alapvetően szerintem ezt a kérdést ketté kéne választani. Tehát az, hogy a volt kormánypárti sajtó azzal vádolja a jelenlegi sajtót, hogy ők lennének a kormánypártiak, szerintem az, hogy ki a kormánypárti, meg ki a független sajtó, az a finanszírozásból tűnik ki leginkább, hogy az adott médiaorgánum mennyi állami támogatást, vagy mennyi állami hirdetést kap. Én nagyon
1: vagy
2: remélem,
1: mennyire számít?
2: Hát, hogy mennyire számít, igen, igen. És de remélem, hogy e tekintetben sokkal transzparensebb lesz minden, tehát hogy a magyar kormány meg közé teszi, hogy kinél mennyit hirdetett, sőt, azt is remélem, hogy olvasottság vagy nézettség alapján fogják ezeket elosztani, nem az alapján, hogy ki milyen színbe tüntezi fel az adott kormányt. Szóval remélem, hogy ebben változások lesznek.
3: Csak a pénz, nem az attitűd? Tehát nem az, amit képvisel, nem az, amennyire kritikus.
1: Tegnap az ellenőrsírokat lehetett olvasni, nincs nálam a telefonom most éppen, úgyhogy nem tudom szó szerint idézni, elnézést kérek, de pont az Aktuál című műsorban dobtam be ott a vendégeknek, hogy mint a régen ezek a klasszikus termelési riportok, nem mondom meg, hogy melyik sajtóorgánum volt, de az utóbb dobtam be ott a vendégeknek, hogy mint a régen ezek a klasszikus termelési riportok,

0: kritikus kérdéseket, akkor nem az lesz, hogy egy havasi bertalan fél ember odaugrik, és akkor eltávolítja őket, vagy hogy kizárják őket a parlamentből, leszűkítik a mozgásterüket az országházon belül. Szerintem ezt még tanulni kell, hogy a kormány igenis merjen kritikus lenni, bár ugye még csak 10 nap telt el, most már 11 nap az alapüléshez
1: képest. Merjen kritikus lenni abból a szempontból is, hogy nem csak, hogy mondjuk a kormányzat előtt, vagy irányukba, hanem a saját olvasóik szempontjából, vagy nézőik szempontjából is, hiszen körülbelül azért azt látjuk, hogyha bármilyen kritikát, vagy kérdést fogalmazol meg, akár jogos kérdést, akár nem jogos kérdést a jelenlegi kormányzattal kapcsolatban, akkor rögtön az van, hogy te fideszes van, vagy téged utálnak, tehát hogy egyáltalán nem az az igény, hogy legyenek feltéve kérdések.
0: Azért várjunk meg, hogy ez még hogy lesz, tehát jövő héten, kedden lesz először országgyűlési ülés, ott jelennek meg az első törvényjavaslatok, és akkor lehet majd meglátni, hogy a kormány milyen irányba megy. Szerintem ez az a pont, amikortól már tényleg kell kritikus kérdéseket feltenni az adott kormánynak, de abban teljesen igazad van, hogy most még ez a két szekértábor mindig ki van alakulva, tehát hogy az emberek nagyon szeretik a sajtót bekategorizálni, hogy akkor ő most fideszes, ellenzéki.
2: Meg egymást, kormány... nem csak a sajtót, egymást. Egymást. Egy ellenvélemény, egy kritika azonnal indul ki a másik oldalból, amit lassan abba kéne hagynunk, mert hogy valahogy mégiscsak együtt kell ítélni.
1: Hát és erre tenne egyébként, vagy erre törekszik Magyar Péter is, vagy legalábbis ezt is ígérte, hogy akkor próbáljunk meg egy kicsit tényleg nemzet egyesíteni. Hát
0: talán törekedni fog, szerintem most még nem tudja megtenni, pont amiatt már az elmúlt 16 év után most még azért eléggé fel vannak tüzelve az emberek, tehát bele vannak szokva ahhoz, hogy mindig támadni kell valakit, mindig egy ellenségképet kell.
2: Hát még igazságot várnak, és igazságtételt. Tehát kimondani dolgokat, és utána, hogy legyen annak következménye is. Egyébként az érdekes, mert valami szépen lassan kezd alakulni, itt van ez az NKA ügy, azért ezt elég nagy mélységben, nem a teljes mélységében, kezdjük látni. És látszik az, hogy lesznek emberek, akik ezügyben elég komoly bajban lesznek. Én azt is gondolom, hogy ebből szerzett jószág, tehát hogy egy csomó pénzt vissza kell majd fizetni.
0: Igen, de ugye Magyar Péter erre kapott felhatalmazást, tehát hogy nem is tud nagyon más tenni, és pont emiatt mondtam, hogy ezt a két osztottságot nem is tudja hátrahagyni pont emiatt, mert hogy ez volt a választóknak az üzenet, hogy igenis legyen elszámoltatás, legyenek emberek, akiknél elindul a nyomozás, és akár legyen is szülessenek is megítéletek. Tehát a tekintetben nem csak az NKE részéről fogják ezt várni, hanem minden tekintetben, ahogy egyébként szerintem mindenki inkább örült akkor, amikor meglátták, hogy a MÁV-nak a gazdasági igazgatóját azt eltávolították, mert az is egy ilyen ügy, ahol azt várták az emberek, hogy igenis legyen elszámolva.
2: De most jön a következő kérdés, és az kell, hogy jöjjön, hogy megtudjuk, hogy miért. Tehát, hogy mit látott Vitézi Dávid, miért kellett eltávolítani a vezérigazgatóját, és mik azok az ügyek, amik szerinte nem fértek bele.
0: De szerintem ebben sokkal transzparensebb lesz a mostani kormány, tehát én nem is tudnak nagyon más tenni, hiszen pont emiatt már van egy ilyen erős megosztottság, ugye régen azért könnyű, azért régen kellett generálni ellenségképet. Soros Györgyöt, az EU-t,
2: Zelenszkijt, Brüsszelt, tudjuk, igen.
0: Most viszont ez az ellenségkép nyilván a Fidesz. Tehát a mostani kormánynak elszámoltatni kell, és mindent nagyon transzparenssé kell tenni, pont azért, hogy ezt a fajta kommunikációs hype-ot, ami most körülöttük van, ezt tartani tudják.
1: Pécz Dániel, köszönjük.
0: Én is köszönöm szépen.

0: műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonddal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Az egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
1: Egyelőre marad a jelenlegi formájában a szolidaritási hozzájárulás, a településeknek be kell fizetniük a kiszabott összegeket. Erről Magyar Péter beszélt. Ez a főváros esetében különösen problémás, mert a hozzájárulás mértéke Budapest működő képességét veszélyezteti. Kis Ambrust kérdezzük. A legszebb idők most köszöntenek a magyar-lengyel kapcsolatokra, jelentette ki Magyar Péter Krakkóban, ahol Donald Tusk lengyel kormányfővel is találkozott. A magyar kormányfő a V4-ek megújítását sürgette, Donald Tusk pedig segítséget ajánlott Magyarországnak az orosz energiahordozókról történő leválás kapcsán. A helyzetet Somogyi Zoltánnal és Szirmai Dáviddal értékeljük. A hivatalos adatok szerint jelentősen nőttek a bérek márciusban Magyarországon. A statisztikai hivatal bruttó 780 ezer forintos átlagkeresetről számolt be, ami nettó 546 ezer forintot jelent havonta. Közben az államadósság 69 ezer milliárd forintra nőtt, ami GDP arányosan 77,9%-ot jelent. A gazdaság állapotát Csaba Lászlóval elemezzük. Visszaadjuk a tanárok sztrájkjogát, rehabilitáljuk a polgári engedetlenség miatt elbocsátott tanárokat. Ezt ígérte az új oktatási miniszter Lannert Judit parlamenti meghallgatásán. Az elbocsátott tanárok szerint már a bejelentés is hatalmas elégtétel számukra. Erről, valamint az oktatás legsürgetőbb kérdéseiről Pilc Olivérrel beszélgetünk.
2: Kezdődik a mai egyenes beszéd. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. A stúdióban itt van már Kis Ambrus, a főpolgármester hivatal főigazgatója. Jó estét kívánok.
3: Jó estét kívánok.
2: Köszöntöm. Július végén kellett volna befizetni a következő részét a szolidaritási adónak, ez 7,5 milliárd lett volna, illetve valószínűleg annyi is, de kapnak egy haladékot, 60 napot. Azt mondta, legalábbis én azt olvastam a Népszaván, hogy tárgyaltak a múlt hét óta, csak a nyilvánosság nem tudott erről. Kivel tárgyalták ezt ki?
3: Pontosítás, tehát nem volt tárgyalás, egy levélváltás volt, ami azért már sokkal több, mint például az előző kormánnyal volt, tehát azért már ez is önmagában egy érték, hogy kapunk egy levelet, ami megkérdezik, hogy leegyszerűsítve, hogy hogy vagyunk, és mi a pénzügyi helyzet, és erre válaszoltunk. Ami ugye itt egy haladék volt, és ez szerintem az fontos, hogy ez a kormány alatt született az a döntés. Mi 2025. decemberi szolidaritási hozzájárulást vitatjuk továbbra is a bíróság előtt, és az a furcsa jogi helyzet történt, hogy akkor azt nem tudta levonni tőlünk az Orbán kormány, ezért tudtunk megmenekülni, és nem ment csődbe a főváros. Viszont az, hogy a veszélyhelyzet kifutott május 13-án, az azért jogértelmezés volt, hogy innentől kezdve levonható ez az összeg, mert szerintünk nem védi a bírósági döntés, és ezért kértük ezt a legalább a 60 napnyi halasztást, csak amiatt, hogy addig legyen idő tárgyalni az új kormány.
2: Kérték a kormánytól, vagy kaptak előre egy levelet, amiben megkérdezték, hogy hogy vannak, ugye így fogalmazott, és aztán jelezték, hogy szükségük lenne erre 60 napra?
3: Először kértük ezt.
2: Kérték.
3: Hogy ugye ezt a jogértelmezést láttuk, hogy a kormány az alapján gondolkodik. Kértük ezt a halasztást, amit azonnal meg is kaptuk szinte postafordultával, és utána jött egy levél, hogy akkor, hát ahogy mondtam, hogy az a Hogy vannak címmel, tehát hogy mi a pénzügyi pozíció a fővárosnak, és azért mondom ezt, hogy kihangsúlyozom most már másodszorra, mert egy kicsit szürreális, de tényleg ez egy hatalmas előrelépés. Tehát az előző, 2019 óta vagyok a fővárosban. Olyan, hogy hivatalosan valóban az iránt érdeklődnek, hogy mi a pénzügyi helyzet, és nem politikai alapon akarnak valamit csinálni velünk, hanem legalább egy szakmai egyeztetést kezdeni, ilyenre nem volt példa. És ehhez képest már az, hogy van egy levélváltás, ez már tényleg felüdülés.
2: Kivel történt ez a levélváltás?
3: Ez a pénzügyi minisztériummal volt, tehát ott egy államvezetői szinten, úgyhogy ez meg tudja adni az alapját, hogy most már talán akkor asztalhoz is lehet ülni és tárgyalni, hiszen egyébként sajnos az idő az feszít minket, miután egyre több ilyen befizetési kötelezettség jönne, amiket mi nyilván nem akarunk a bíróság előtt megtámadni, hiszen 2023 óta a kormánnyal szemben rengeteg perünk van folyamatban, mi ezeket a pereket szeretnénk lezárni, tehát nem pereskedni akarunk is a bíróságon tárgyalni, hanem tárgyalóasztal mellett.
2: Nézzük meg az összegeket. Okay. Ugye azt mondta, hogy ez 25-ös, 26-ban kellene 98 milliárdot fizetni, és ha én jól emlékszem, kiírtam magamnak 89,1 volt 25-ben?
3: Így van.
2: Annyit kellett fizetni. Ebből mennyit fizettek be?
3: 25-ben 89 milliárd lett volna, ebből azért egy 35-36 milliárdot meg tudtunk bíróság előtt fogni, de azért ebben is olyan szürreális, amit csinál a kormány, az előző, és reméljük az új nem ezt csinálja, hogy elveszi, tehát nem tudta leszedni ezt a pénzt szólunk, de ezért apránként a különböző támogatásokból ezeket leszedegette, tehát hiába védi a bíróság. Valóban idén van törvényben rögzítve már inkább 100 milliárdos összeg, amit be kellene fizetnünk szolidaritási hozzájárulásba. Ebből be tudtak szedni rólunk az előző kormány még januárban inkasszálással 11 milliárd forintot, 12-t körülbelül, és nyilván a többi kapcsán biztos, hogy megállapodásra kéne jutni. És ezzel szemben nekünk van egy peres követelésünk az előző évek beszedett szolidaritási hozzájárulása kapcsán. Ez azért inkább a 200 milliárd forint környékén jár, ez a mi követelésünk az állammal szembe, és ennek kapcsán kell valamilyen megállapodásra jutnunk.
2: A mostani vagy az új kormánya. Na de, ugye most kaptak 60 nap haladékot, ami biztos, ez a 7,5 milliárd, ezt be kell fizetni 60 napon túl.
3: Hát vagy...
2: Vagy újabb haladékot kap?
3: Nem, újat nem lehetne, meg lehet addig állapodni szerintem.
2: Magyar Péter azt mondta, hogy be kell fizetniük az önkormányzatoknak, ezt két napja mondta a szolidaritási adót.
3: Hozzájárulást. Ez fontos, mert hogy nem adó, és azért javítottam ki, mert ugye ez nem, bíróságon ezt többször megnyertük, hogy miután ez nem egy adó, ezért nem az adókra vonatkozó jogszabályok vonatkoznak. Ez egy hozzájárulásnak is nevezik, ami nem kivetésen és bevalláson.
2: Igen, a köznyelben egy adóként híresült el, hogy megadóztatja az állam az önkormányzatokat, de akár hozzájárulás, akár adó, elvileg ezt két hónap múlva be kellene fizetni. Be tudja ezt fizetni a főváros két hónap múlva?
3: Nem. De ennél többet szeretnének be, mert lejár egy május 31-e környékén nagyjából a fővárosi önkormányzatoktól, tehát a kerületekkel együtt 18 milliárdot szeretnének a területfejlesztési alapba beszedni. Ennek egyébként a politikai csapdáját felállította a Fidesz, hiszen az erre vonatkozó miniszteri rendeletet már ennek a kormánynak kellene megalkotnia, hogy tételesen mennyi lenne. A következő dátum az június 15-e lenne, amikor 37 milliárdot próbálnának beszedni rajtunk. A következő dátum az, ez a mostani halasztás, ez a július 7-e, amikor ez a 7,5 milliárd, majd július 15-e, amikor ismét egy ilyen 30 milliárd forintról van szó. Tehát, hogy sorozatban jönnének ezek a befizetési kötelezettségek, és még egyszer mondom, mi nekünk nem az a célunk, hogy ezeket a bíróságot ugyanúgy, ahogy az Orbán kormánnyal szemben megpróbáljuk azonnali jogvédelemmel megakadályozni ezeknek a beszedését, hanem most van körülbelül egy hónapunk arra, hogy megállapodásra jussunk tárgyalóasztal mellett, legalább a 2026-os évről, hiszen az nem elképzelhető, azt gondolom senki számára, hogy ugyanaz a gyakorlat legyen, mint az Orbán kormány elején, egyszer csak arra ébredünk, hogy inkasszáltak a számlánkról.
2: De akkor szinte a 25-ösről kell megállapodni, mert ezek, még, ezek az 23, összegek legalábbis 24, még a 20,
3: 25
2: az,
3: és 26, tehát ezek így egybe.
2: Na de azt mondja Magyar Péter, akit én idéztem az előbb, azt mondja, a miniszterelnök, lesz széleskörű egyeztetés majd az önkormányzatokkal, akik néhány ügyben széttartanak, néhányban ugyanazt akarják, és a kormányzatnak is voltak vállalásaik. Ezt össze kell hangolni, és meg kell találni a megoldást. De addig, tehát amíg a reform nem történik meg, jogos elvárása a kormánynak és az országnak, hogy mindenki teljesítse a jogi kötelezettségét. Tehát nem tudom, hogy jól értelmezem-e, amíg nincs átfogó reform az önkormányzatoknál a finanszírozás tekintetében, amire volt ígéret az új kormány részéről, addig fizetniük kell az adót. Tehát lehetséges, hogy két hónap múlva mégis be kell ezt fizetni, vagy ön biztos abban, hogy nem, és meg tudnak állapodni egy hónap
3: alatt? Én nem tudom elképzelni, hogy inkasszáljon a számlánkról a magyar kormány, ezért meg kell, hogy állapodjunk ebben a 2026 kapcsán. Ugye azért az egyedül önkormányzat vagyunk, akik perben és haragban vagyunk a kormányzattal. Oké, az előzővel, de hát ez most folytonosságban, még 2023 óta. Ezekben a perekben nyertünk. Volt, amit a Alkotmánybíróságon, valamit a kúriai felülvizsgálattal, de ezeket megnyertük. Ezeket a ugye legutoljára még az előző kormány egy éjszakai jogalkotással veszélyhelyzet, az ukrán háborúra hivatkozó veszélyhelyzette kiirdette, hogy ezeket a pereket elvesztettük, majd a új alkotmány, új ciklusban a régi alkotmánybíróság most megsemmisítette ezt a rendeletet, tehát maguk a perek egyébként mehetnek innentől tovább, de mi nem pereskedni akarunk a kormánnyal, mert ennek tényleg nincs értelme, hanem meg akarunk állapodni, és utána szeretnénk most már a valódi fejlesztésekkel foglalkozni.
2: Eljutott-e önökhöz az új kormány javaslata vagy javaslatai? Ezt azért kérdezem, mert nem tudom, hogy látta-e a keddi tájékoztatót vagy a hétfőit. Azt mondja Magyar Péter, hogy ő talán túl közelről is látta a főváros működését, és a főváros eddig is meg tudta oldani, és vannak még lehetőségek esetleges költségek visszafogására, és ő felajánlotta, hogy ha ebben a spórolásban tud segíteni Karácsony Gergelynek, akkor áll elébe, és több kollégája is állt már elő erre javaslattal. Kérik-e akkor a miniszterelnöktől, hogy mondja meg, hogy hol spóroljon a főváros?
3: Minden ilyen javaslatot, hogyha valaki ki tud ebből a rendszerből venni 100 milliárd forintot, és az befizeti a anélkül, hogy sérülnének a közszolgáltatások, tehát durván sérülnének, akkor nyilván ezeket a javaslatokat várjuk.
2: Persze minden, nem jutott még
3: minden spórolás. Ugye az a nagyon jó helyzetünk van, hogy nekünk van előzményünk, hiszen a Tisza bendült a fővárosi közgyűlésbe 2024. októbere óta. Tehát együtt szavaztuk meg a költségvetéseket, együtt tehettek javaslatot olyan spórolásra, de egyébként tettek javaslatot olyanra, hogy többet kéne költeni valamire. Tehát ezeket együtt dolgoztunk, tehát ebből a tekintetben ismerjük az ő javaslataikat, 100 milliárdot nyilván ők se tudnak kivenni. Tehát csak úgy gondoljunk bele, 200 milliárd forintot költünk a teljes közösségi közlekedésre. Ez egészre. 200 milliárdot. Ha ebből 100 milliárdot hagynánk csak benne, és 100 milliárdot meg befizetünk szolidaritási hozzájárulásként, akkor mi lenne a budapesti közösség? Akkor nem lefeleződne, szinte megsemmisülne az egész. Ennyi pénzt, mint 100 milliárd forint nem költünk az összes idős otthonra, közvilágításra, utakra, hajléktalan ellátásra, idős gondozásra, tehát összesen nem költünk ennyit, mint ez a, mint a szolidaritási hozzájárulásként szeretnének behajtani.
2: Van-e már tárgyalási időpontja?
3: Nincsen, de hát reméljük, hogy most a levélváltás után lesz.
2: Azt tudja, hogy kivel kell majd tárgyalni?
3: Nyilván az nemzetgazdaságért felelős miniszter, ugye a pénzügyminiszter ebben az esetben ő lehet ezért a felelős, de gondolom be fogják vonni az önkormányzatokért felelős minisztert. És valóban azért ez fontos, hogy ez a 26-ról szól, egy gyors tűzoltás, de kell a 27-től kezdődő időszakra egy átfogó megállapodás az önkormányzati szövetség és a kormány között. Ebben nyilván az önkormányzati szövetségek letették már a javaslataikat, amiről tudnak tárgyalni, de ez az persze a hónapok kérdése.
2: Köszönöm, hogy itt
3: én is köszönöm.
4: Back to year 25.

0: Nem. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Köszönjük a Spirit FM hallgatóit is, itt az ATV Start, Holoda Attilával, energetikai szakértővel indítjuk 7 óra után a műsort, jó reggelt. És hát az egyik témánk, amit szerintem elég gyorsan meg fogunk tudni beszélni, lesz-e gázolaj, benzin, kerozin, szóval fogunk-e tudni utazni a nyáron?
2: Nagyon bízunk benne, hogy ellátási problémák nem lesznek, az nem biztos, hogy ezen az áron, mint amit most tapasztalunk. Ugye az látszik, hogy a piac viszonylag hektikusan reagál mindenféle amerikai és iráni bejelentésre, ebből következően fölle rollereznek ezek az árak. Jelenleg is bőven 100 dollár felett van még a Brenti olajára is, és ami meglepő, az urali olajára is egyébként jóval 100 dollár felett van, ami azt jelenti, hogy ellátási zavarok nem olyan mértékben lesznek, mint ahogy azt esetleg gondolná az ember, abból adódóan, hogy kiesik a hormuzi szoros miatt azért a világnak a olajtermelés kb. 15-20%-a, de ebben a térségben viszonylag stabilan ez tartható, de az árak nyilván követni fogják ezt a fajta hiányhelyzetet. Bár van az embernek egy kicsit olyan érzése, mint a piac még mindig nem egészen vette volna komolyan ezt a mostani szituációt.
1: Igen, hát fogalmunk nincs, hogy mi történik. Előbb megosztottam a kedves nézőknél azt az éjszakai hírt, a Bloomberg hozta, hogy a NATO a hajók kísérésére készül a hormuzi szorosban, ha ebben megállapodik Irán és az Egyesült Államok. Nekem ez ügyben vannak kételjeim, hogy Irán nagyon szeretné a NATO csapatokat látni a hormuzi szorosban, de ez egy másik ügy, de hogy kísérletezgetnek azzal, hogy valahogy helyreállítsák ezt a rendet.
2: Mindenképpen, és mindenképpen szükség is lenne rá. Tehát az, hogy most ugye azt mondjuk, hogy talán most itt rövid távon, mondjuk így a nyár közepéig nem lesznek különösebb ellátási problémák, azt mondjuk biztosan arra alapozva, hogy annak még készletek. De ugye a Nemzetközi Energiaügynökség is arra figyelmeztetett, hogy nagyon erősen fogynak ezek a készletek, tehát szükség lenne azonnal származó nyerskőolajra, illetve a folyékony földgázra, és sok egyéb más termékre is, amiről nem sokat beszélünk, de azért ez a terület, ez ellát elég sok mindent, például a mezőgazdasághoz, petrokémiához, félvezetőgyártáshoz szükséges anyagokat, ami szintén be van ott ragadva. Én éppen mielőtt bejöttem ide, megnéztem a Hormuzi szorosnak a hajózási képét, hogy most hogy néz ki. Jelenleg éppen két nagy tanker jön kifelé, az egyik egy dél-koreai tulajdonban lévő tanker, ami vélhetően oda visz majd kőolajat, hogy ezt most engedélyezték-e számára az irániak, vagy sem, mert ugye az látszik.
1: Ha megfizeted az adóját éve, ennek, akkor engedélyezik.
2: Igen, arról van szó, hogy megfizeti az adóját, vagy valami általadás.
1: És nem ellenséges.
2: Nem ellenséges, és valószínűleg még a biztosítási díj is nagyon keményen rá van pakolva. Biztos, hogy meg kell oldani ezt a mostani szituációt, ami azért új a világtörténelemben, mert mindig is beszéltünk arról, hogy a hormuzi szoros esetleg lezárják az irániak, de valójában eddig a mostani konfliktusig ezt nem tették meg, most megtették, és azt látják, hogy működik. Azaz egy nagyon erős zsarolási eszköz, egy zsaroló fegyvert adtunk a kezükbe ezzel most, és így innentől kezdve a világ mondjuk úgy, hogy lélegzett visszafolytva figyeli, hogy hogyan reagálnak ezekre a tárgyalásokra. Én azt látom, hogy ha rövid időn belül nem történik valamilyen lezárása ennek a konfliktusnak, lehetőség szerint valamilyen békés lezárása, akkor sokkal nagyobb hiány fog fellépni a világpiacon, és az nyilvánvaló, hogy bár Európa nem onnan látja el magát nyerskőolajjal és folyékony földgázzal sem igazán, mégis ki fog erre hatni, hiszen a többiek, akik nem jutnak hozzá forrásokhoz, meg fognak jelenni a mi piacainkon, és kialakul egy ilyen nagyon erős árverseny.
1: Nyilván, hát ez a világgazdaság, ez mindennel mindenhol összefügg most már. Még egy utolsó gondolat erejéig, mert azt rendszeresen felvetik az ottani elemzők, vagy ezt a témát elemző szakértők, hogy nem csak az a probléma, hogy a hormuzi szoros nem hajózható, hanem hogy szét van lőve egy csomó kőolajmező. Bizony. Tehát, hogy a kitermeléssel lesz hosszabb távon is probléma, hiába lesz béke, nem lesz olaj.
2: Igen, hát ez a legnagyobb probléma, hogyha most valamilyen isteni csoda folytán holnap hirtelen megnyílna a hormuzi szoros minden gond nélkül, akkor sem tudna visszaállni a korábbi szint, hiszen a háborús akciók során elég komoly sérüléseket szenvedtek, mint a szaudiak, mind az Egyesült Arab Emirátusokban, mind a kuvaitiaknál lévő ilyen létesítmények, vagy akár a katari földgáztermelő létesítmények, az azt jelenti, hogy ezeket ugyan próbálják folyamatosan helyrehozni, de ezek nem kis sérülések, azaz komplett technológiai egységek termékeket kell kicserélni, amiket le kell gyártani, annak időtartama van. Nem véletlen, hogy az ottani illetékes miniszterek is azt mondták, hogy azért talán évvégéig, vagy mondjuk a következő év második feléig lehetne rendbe hozni, hogyha most holnaptól béke lenne. De nincs.
1: Rögzített ár Magyarországon. Ugye mi ezt most nem érezzük annyira, hogy mekkora a baj a világban, mert látjuk ugyan a benzinkútnál a tankoláson, hogy 690 forint lenne aktuálisan a 95-ös benzinára, de 595-öt fizetünk érte.
2: Hát igen, ez egyébként egy nagyon nagy probléma, mert ugye azt kell tudni, hogy az a stratégiai készlet, ami jelenleg fedezetül szolgál, annak az a feladata, hogyha valamilyen zavar van az ellátásban, akkor azonnal ahhoz tudunk nyúlni. Tehát ellátási zavart fedez, és nem magas árakat kellene, hogy fedezzen. Ugye az, amit először még az Orbán kormány felszabadított, az arra volt jó, hogy pénzügyileg finanszírozta ezt az 595 forint, illetve 610 forintos árat, de az elfogyott az a készlet, most már olyan készlet, ebből finanszírozzák szintén a nyomott áron, ami jóval többe kerül. Nem véletlen, hogy egyébként a szénhidrogén készletezésről szóló törvény egy pontját gyorsan módosítani kellett, mert az leírja, hogy olyan áron kell értékesíteni a stratégiai készletből, hogy a visszapótlás fennak fedezetet nyújtson. Hát ezt mindenki látja, hogy nem nyújt fedezetet. Most körülbelül ott tartunk, olyan 100 milliárd forintnyi veszteség van már azon, hogy olcsóban adták el ezt az ott tárolt üzemanyagot, mint amennyiért a visszapótlása kerül. Ez pedig súlyos problémákat vet föl már csak ott is, hogy ki fogja ezt kifizetni, és kinek fog ez jelentkezni. Ugye a magyar szénhidrogén.
1: Hát ezt mi mind fogjuk kifizetni, hát mi mind a teljes társadalom.
2: Így van, de azt is látni kell, hogy ugye a szénhidrogén készletező szövetségnek a készlet fedezésére be van építve az üzemanyag árba egy 3 forint 30 filléres tétel, nagyon alacsony tétel. Ez azt jelenti, hogy a mostani 100 milliárd körüli összeget körülbelül 15 év alatt tudjuk visszafizetni, és mi lesz itt még 15 éven belül, tehát lehetnek még olyan ellátási zavarok, amikor szükségünk lenne rá. Én azt gondolom, hogy nagyon hamar túl kellene ezen lépni. Arról nem is beszél, hogy éppen ugye a fenyegető hiány és ellátási zavaroknak a küszöbölésére talán nem kellene azt folyamatosan motiválni, hogy a magyarok többet fogyasztanak, mint korábban. Több mint 20%-kal nőtt az üzemanyagfogyasztás, miközben a világon mindenütt megpróbálnak spórolni, megpróbálnak keresni a lehetőséget, hogy ne fogyasszanak annyit az emberek. És még most jön a június-július, amikor a legnagyobb dízelfogyasztás, meg kerozinfogyasztás szokott lenni. És ugye annak is világosnak kell lenni, az európai finomítói kapacitás nem elegendő ahhoz, hogy Európát teljes egészében ellássa mind dízellel, mind kerozinnal, máshonnan szereztük be eddig is, hogyha ebben zavarok vannak az ottani ellátásban, akkor máshonnan történő beszerzésben is zavarok lehetnek, nem véletlen, hogy már légijáratoknak a törlését meg összevonását hajt.
1: Hát az biztos, hogy kalandban vagyunk.
2: Az biztos.
1: Itt van az új kormány, és nagyon sokan azt gondolták, hogy majd Paks 1, Paks 2 ügyéhez az egyik ugye üzemidő hosszabbítása sokkal határozottabban lép. Mások meg most úgy vélik, hogy milyen bölcsek, hogy előbb meg akarják nézni, hogy mi a helyzet, mielőtt bármiféle lépést ezügyben hoznak. Kapitány is azt mondta, hogy bekéri a dokumentumokat, hogy lássa legalább, hogy ez a Paks 2, ez micsoda.
2: Igen, ez egy nagyon fontos kérdés, hogy azért csak úgy hirtelen belevágni dolgokba, az nagy butaság lenne, hogyha nem tudom, hogy milyen szerződéssel állok szemben, hanem hirtelen neki állok mondjuk indulatból felszámolni egy ilyen szerződést, azt nem lehet meglépni. Meg kell nézni, hogy az eredeti szerződés, ugye amit 2014-ben, most már 12 éve kötöttek a Paksra, és csak zárójelben jegyzem meg, már működnie kéne.
1: Igen, a Paks 2-nek már dolgoznia
2: kéne. A két blokknak, vagy legalábbis próbaüzemnek kellene zajlani, ehhez képest van egy gödrünk, ami szintén nem volt annyira sikeres kivitelezés, de ezt meg kell nézni. Ugye ennek a szerződésnek volt több módosítása, ezek a módosítások nem nyilvánosak, nem tudjuk, hogy mi az oka annak például, hogy ilyen hosszú csúszás ellenére a megrendelő fél, a magyar állam, illetve az MVM, az még mindig nem érvényesített semmiféle kötbérigényt az oroszok felé, sőt, fizetjük vissza azt a hitelt, amiből ugye magát az egész beruházás finanszírozunk. Ehhez a miniszternek tisztán kell látni, nyilván, hogy át kell olvasniuk ennek a szerződésnek minden egyes apró pontját, még az apró betűt.
1: Legyen ez világos, amit mondott? Tehát felvettünk az oroszoktól hitelt arra, hogy az ő pénzükön megépítsék ők nekünk az atomerőművet, amit pontosan egyébként nem építenek, de a hitel törlesztését fizetjük. Kamatostól.
2: Így van. Zseniális. Az előtörlesztés.
1: Ez zseniális.
2: Zseniális befektetés az oroszok részéről. Gyorsan hozzáteszem, hogy az akkori hitel és a hitelkonstrukciók azok azért ma már a mostani helyzetben nem igazán felelnek.
1: Na jó, de a gondolat maga fantasztikus.
2: A gondolat maga, igen, zseniális, főleg úgy, hogy egyébként ez a pénz jelentős része nem jött el Magyarországra, hiszen az oroszok adták a hitelt, rengeteg orosz vállalat dolgozik, azért nem szalad el Budapestre az a pénz, hogy itt valamelyik bank esetleg jól járul vele, megtörténik a teljesítés visszaigazolás, és az a pénz az szépen átvándorol az orosz bankból az orosz céghez.
1: Nálunk csak a kamat jelentkezik.
2: A kamat, meg a törlesztés.
1: Meg a törlesztés. Meddig? Azt lehet tudni legalább?
2: Hát ugye ennek a hitelkonstrukciónak a feltételeit sem ismerjük. Ugyanúgy titkos, mint az összes többi ezzel a szerződéssel kapcsolatosan, de jó néhány 10 évig ennek a kamatait, illetve a tőke visszatörlesztést fogjuk nyögni.
1: Hú, mennyit beszélgethetném még erről a következő jó néhány 10 évben. Tegyük meg, Holoda Attila, köszönöm.
2: Köszönöm szépen én is.
0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 7:30-tól is. Start! Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körülforgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: A legszebb idők most köszöntenek a magyar-lengyel kapcsolatokra, jelentette ki Magyar Péter Krakkóban, ahol Donald Tusk lengyel kormányfővel is találkozott. A magyar kormányfő a V4-ek megújítását sürgette, Donald Tusk pedig segítséget ajánlott Magyarországnak az orosz energiahordozókról történő leválás kapcsán. A helyzetet Somogyi Zoltánnal és Szirmai Dáviddal értékeljük.
2: Akik itt vannak már a stúdióban, jó estét, szervusztok! Dávidot egy picit megkérem, hogy jöjjön elrébb, hogy
3: erre?
2: Legyen fény rajtad, és látsz, hogy jól az
4: érzés.
2: Jó helyen
3: vagy.
2: No, kezdjük Magyar Péter lengyelországi és ausztriai útjával. Ugye ez volt az első hivatalos külföldi látogatás, korábban is elmondta már, hogy Varsó lesz az első. Milyen jelentősége van annak, hogy egy miniszterelnöknek hová vezet az első hivatalos útja? Tehát mi ennek az üzenete?
4: Mondjuk, ha nem vagyunk túl szigorúak, akkor Meloni volt az első, és Olaszország, csak hát ugye akkor...
2: Még nem volt hivatalos.
4: Hát, de már megválasztott. Mármint, hogy a nép megválasztotta, még a parlament nem. De az, hogy ekkora küldöttséggel érkezett Lengyelországba, annak fontos üzenete van. Tehát az, hogy újra fel kell támasztani, feléleszteni a lengyel-magyar jó barátságot, jó kapcsolatot, ami egyébként meg motorja tud lenni egy V4 együttműködésnek, ami Orbán Viktornak akkora nagy vágya volt korábban, majd utána az egyre szűkült, hogy nem, sosem jött össze a V4, a végén néha V1 volt, hogy csak Orbán Viktor állt ott. Most ehhez képest van egy óriási lehetőség arra, hogy ez a régió egy erőteljesebb gazdasági együttműködéssel még erősebb legyen.
3: Sőt, bővüljön, ugye? Horvátországgal és egyéb országokkal.
2: Akár Skandinávia felé, Ausztriával, Horvátországgal.
5: Határa csillagoség.
4: Igen.
2: Te hogy látod?
3: Szerintem szimbolikus jelentősége van, és ennek geopolitikai oka van. Tehát a Lengyelország, Orbán Viktor is, ha jól emlékszem, amikor megválasztották, akkor Lengyelországba indult először, és szerintem ez helyén is van. Tudjuk, hogy Európában mi hol vagyunk, mekkorák vagyunk, kivel kell jóba lenni, nyilván a nagyjal, a V4-ben ugye a nagy az Lengyelország, mekkorák vagyunk, kivel kell jóba lenni, nyilván a nagyjal, a V4-ben.

0: mondanék, hogy nagyon hasonló a politikai helyzet, a politikai formáció, valahogy mindig összekapcsolódtunk a lengyel politikával. Ugye korábban volt, hogyha elüt minket a Varsói Gyors, akkor mi lesz? Folyamatosan figyeli a két ország egymás politikáját, és hát most ilyen szempontból egy óriási örömmel fogadták Magyar Pétert Lengyelországban.
1: Olyannyira, hogy még a bűnöző egykori lengyel politikusokat is szívesen látjuk, és velük is megpróbálunk még együttműködni. Most ők viszont már nincsenek itt Amerikában.
0: Azt hiszem Milánóból Amerikába repültek.
2: Amerikában. Ausztria, térjünk át, mert még szeretnék a kegyelmi ügyről is kérdezni titeket. Ausztriai úttal kapcsolatban én most itt rákerestem, frissítettem, és továbbra is csak azt találom, vagy inkább arról szólnak a sajtóhírek, hogy váratlanul lemondta egy vagy két programját Magyar Péter, ő lett volna a díszvendég egy Európa Fórumon, a Dipresse szerint káosz volt, kaotikus. Tehát mi történhetett? Látjátok, hogy Ausztriában mi történt?
0: Ami a kormányzati oldalról jött definíció, hogy ez megszokott a diplomáciai életben, hát nem megszokott, tehát értem, hogy a kormányzatot védeni kell, de azt tudjuk, hogy ez a fajta bizonytalanság, ez jó eséllyel, vagy remélhetőleg nem fogja jellemezni a kormányzatot a minden héten, vagy a kormányzati külpolitikát, de hát annyira kapkodva is gyorsan alakult a kormány, és látszik, hogy utána már lassítva alakult tovább, tehát nem látjuk például még az államtitkárokat, csak mindent nem látunk, hogy ezek azok a pillanatok, amikor az emberek eszébe jut, hogy nem szabad túl gyorsulni feladatokat, mert néha lehet, hogy nem tudja követni a kormányzat a saját céljait és tevékenységét, másrészt pedig nem véletlenül szoktak 100 napot adni kormányzás esetén olyan türelmi időt, hogy el kell valahogy helyezkedni. Én betudom egyelőre annak, hogy ez egy kapkodásnak a része, viszont az már, hogy semmilyen indok nincsen, semmit nem tudunk arról, hogy tulajdonképpen mi történt, az azért gyanút kelt.
1: Hát vagy mi fog történni, mert ugye itt a csütörtök estéről van szó, tehát a holnap estéről, mert a holnapi program, itt azért azt szögezzük le, hogy itt Magyar Péter azért a politikusokkal való találkozásokat azért nagyon nem mondott le. Itt egy valamilyen Európa Fórumon egy beszéd az, ami
2: kicsit ami más
0: tényleg. Ahol ő lett volna díszvendég. És a gazdaságvezető szereplői jöttek volna el.
1: Az már velük fog ebédelni egyébként, de utána lett volna valóban ez a fórum. Az a nagy kérdés, hogy ugye belpolitikai okokra hivatkoznak. Hát ebben a Facebook kormányzásban, amiben most élünk a választások óta, valószínűleg meg fogjuk tudni holnap estére, hogy mi volt az a fontos ok, ami miatt Magyar Péternek és a delegációnak haza kellett jönnie. Akkor már okosabbak leszünk. De én azért nem gondolom azt, hogy itt asztalt felrúgta, felborult az egész, így van, tehát az nyilván másképpen működik. Nagyon érdekes belpolitikai következményei okai lehetnek annak, és remélhetőleg ezt meg is fogjuk tudni, mert ennek súlya van. Tehát az, hogy innentől lesz egyébként jelentős, hogy azért, mert hogy a bécsi már leszervezett programot lemondta, annak súlyának kell, hogy legyen. Tehát
0: valószínűleg... Minden nap történik fog valami, azt mondod.
1: Én azt gondolom,
0: minden nap történik valami.
2: Minden nap történik valami.
1: Most olyanra mondom, hogy valószínűleg nem a nem tudom, köztisztasági vállalatnak a vezérigazgatóját fogják bejelenteni.
2: Meglátjuk, mert erről tényleg nem tud senki semmit, és amit én mondtam, ez sem magyar sajtóhír, hanem a két osztráknak kegyelmi ügy. Ugorjunk vissza még tegnapra. Magyar Péter ugye egy sajtótájékoztató mutatott be dokumentumokat, nyilvános az akták, kaptatok-e válaszokat tegnap mindenre, vagy azért maradt itt még kérdés?
0: Erről azt hiszem sokkal többet meg fogunk tudni a közeljövőben, mert hogy lesz ezek kapcsolatosan vizsgálóbizottságot meg kell jelenni ennél a bizottságnál, tehát lehet, hogy ez lesz az első olyan kormányzat, amelyik a parlamenti bizottságait komolyan fogja.
2: Hát arra eddig mindig legyintettünk, igen, de hát most változik,
0: Úgy tűnik, hogy ilyen bizottságok esetében meg kell jelenni, nem lehet az, hogy aki nem megy el. És látszik, hogy a közösségi elnök is átadva a dokumentumokat a kormánynak, nem szeretné, hogy rádőjön ez a történet a hivatalra. Olyan dolgokat tudtunk meg egyrésztről, amiről sejtések voltak, de bizonyosságok nem. Tehát Varga Judit szerepe, hogy ő hogyan viszonyult ehhez a dologhoz, azt nagyjából tudtuk, de sosem volt semmi bizonyíték a nyilvánosság előtt. Most lett először. Illetve hát, hogy a budaházi vonalnak

0: milyen szerepe volt, és milyen, hogyan küzdöttek a ottani csapat kegyelméért, arról kevesebbet tudtunk. Tehát most egyelőre itt tart az ügy, nyilván ez egy nagyon komoly politikai erőt fog adni a Tiszának a tekintetben, hogy olyan témát hoz be, amely a Fidesz számára rendkívül kényelmetlen, erre épült fel Magyar Péter politikája, ebből indult ki a kegyelmi ügyből, emlékeztetni fogja a választókat erre az egész folyamatra.
1: Igen, hát valójában ebben az egész kegyelmi ügyben egyetlen egy kérdés van, amire, ahogy te mondtad, Zoli, mint a Varga Judit esetében, hogy hát tudtuk, hogy sejtettük, hogy így van, de még nem volt bizonyíték. Itt ebben a történetben számomra egyetlen egy kérdés van még, ami igazából releváns, hogy ki volt az az ember, aki rászólt Novák Katalinra, hogy már pedig azonnal, nagyon gyorsan ezt a pedofil segítő embert adjon neki kegyelmet.
2: Balogh Zoltán ezt magára vállalta.
1: Igen, bár egyébként ezt a részét, hogyha megnézed, a Balogh-féle kommunikáció az viszont egy kicsit ilyen
0: lebegtetős. Hát ugye volt egy lebegtetős része azért még, hogy Varga Juditot mintha átverték volna. Tehát ebben az első körben mi azt tudjuk, mint hogyha ha őt direkt úgy rakták volna oda a papírokat második körben, első körben nem is ajánlották Novák, a köztársaság elnök részéről, hogy felmentse.
2: Sőt, hát iszonyatosan gyorsan kellett aláírni, mert hogy gyorsan, holnap már jön a pápa, ugye ezt elmondta.
0: És nagyon sok dokumentum között. Tehát, hogy itt valaki nagyon-nagyon akarta, nagyon-nagyon erőltette, és hát ki tud Novák Katalinra rászólni, azért nagyon kevesen vannak. Mi hárman biztos sem tudtunk volna.
1: De hát erre van. Tehát, hogy Balogh Zoltán neve már egyébként, Balogh Zoltán neve eddig is felmerült, sőt már más nevek is felmerültek ebbe a kérdésbe.
0: És Balogh Zoltán biztos, hogy elég lett volna egy ilyen tevékenységhez. Ezt a kérdést nyilván vizsgálni fogja majd a
2: és az is kérdés, hogy egy utólag miért is kellett Varga Juditnak ebbe az egész ügybe belebuknia? Ugye, egy fontos...
0: Miért kellett felállnia?
2: Miért kellett?
1: Hát mondjuk ugye az aláírás megtörtént, tehát ő nem terjesztette fel, majd mégis kegyelmet kapott, és ő azt ellenjegyezte. Tehát nyilván ez volt az indok, hogy amit ő maga is mondott, hogy ezért vállalja a politikai felelősséget és távozik, tényleg aláírt egy olyat, amit korábban már még
0: de nem valószínűleg ott is
1: az,
0: volt,
1: hogy összekeverték ott a papírokat,
0: vagy... Varga Judit egyedül döntött el, hogy ő úgy érzi, hogy vállalja a felelősséget és távozik, lehet, hogy ott segítették a döntésemet.
1: Én sem gondolom, de ezt meg nem tudjuk, tehát...
2: Tehát ami még kérdés, ugye Sólyog Tamás bejelentette, hogy ha kérik, akkor megmutatják, ami ott van, mármint az államfő hivatalában. Lesz-e abban szerintetek bármi, ami közelebb vissza a válaszokhoz? Nem lesz az beleírva, hogy ki mit kért kinek a közbenjárásra, tehát mindent nem kell ott, nem köteles indokolni. Egyrészt, másrészt, ugye Zoli említetted a parlamenti vizsgálóbizottságot, elhívják mondjuk Novák Katalint, el kell mennie, különben ugye pénzbírság, vagy előállítják,
0: előállítást
2: kockáztatja, tehát nyilvánvalóan fogalmam sincs, hogy mi fog történni, de hát mondjuk tegyük fel, hogy elmegy a bizottság elé.
0: Akkor nagyon kényelmetlen kérdéseket fog kapni.
2: Tehát azért... És mit fog mást mondani, mint amit elmondott egyébként azokon a sajtótájékoztatókon?
0: Én azt nem tudom megtippelni.
2: Elismézni, amit mondjuk Balogh Zoltán mondott.
0: Hát mondjuk azért az a kérdés, hogy ki az, aki rá ilyen hatással lehetett, hogy tulajdonképpen az igazságügyi minisztert is át kellett verni a rendszernek ahhoz, hogy alá legyen írva, és neki erre kell válaszolni, ez önmagában egy kényelmetlen kérdés. És hogyha előjön az mondjuk, hogy mondjuk Balogh Zoltán, akkor jön a következő kérdés, ő hogy lehetett ekkora hatással? Mi volt az ő ereje? Kit képviselt ott? Saját magát is így hatott a köztársasági elnökre. Tehát szerintem Novák Katalin számára a legkényelmetlenebb lesz ez az egész vizsgálat.
2: No, egyébként 5 vizsgálóbizottságot jelentettek most be, mielőtt jöttetek, végrehajtási visszaélések, MNB működésével kapcsolatos a kegyelmi botrány, gyermekvédelem, rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság és a spontán privatizációt, a közvagyon elvesztését feltáró, tehát lesz 5 is. Utolsó dolog, egy-egy mondat, van egy új mérés az ideái, ami nem mutat más képet, mint a Publikuszi, a Mediáni vagy a 21 kutatóközponté. Az Ideaintézet szerint több százezerrel nőtt a Tisza tábora, a Fidesz egyre jobban zsugorodik, egyébként a kétszám az 59, tehát 59% a jelenlegi kormánypártra adta volna a voksát, a Fideszre meg csak egy ötödük szavazott volna. A jelenségről mondjatok egy-egy dolgot, ne a számokról konkrétan, mert nyilván az az érdekes. Győzteshez húzás, tudjuk, hogy van, mindig van, 2010-ben is volt, akkor az MSZP, ha jól emlékszem, 20% alá esett be, de mi van még? Mert erre példa nem volt még sosem.
0: Én annyit mondanék, hogy rövid az időnk, két szempontot. Az egyik, hogy a Fidesznek nincsen vezetője. És amíg nincsen vezetője, addig nem tudom, hogy miért várnánk azt, hogy bármilyen módon is erősödik. Nincsen, nem tudjuk megmondani. A másik, hogy nincsen rajta kívül sem semmilyen ellenzéki erő most a palettán, se parlamenten belül, se parlamenten kívül. Közelkutatásokat nézegetni, akkor lesz értelme, ha majd lesz valamilyen ellenzék.
1: Hát a Tiszának az erősödése, tovább erősödése az érthető, tehát az a mézesetek tartanak még. Jó darabig még el lehet ebben húzni az időt, viszont a Fidesznek a totál bénultsága, az az érdekes. Amit a Zoli mond érvként, az teljesen igaz, de azért ezt én mégsem gondoltam volna, hogy a reakciók, a reagálások teljes hiánya, az, hogy annyi az üzenet, hogy Magyar Péter nem tudja, hogy hogy kell menni a szőnyegen, hát azért ez meglepő. Ez még engem is meglep, egy agyonvert párt esetében is, hogy ennyire képes.
2: Köszönöm, hogy itt voltatok.
0: Köszönjük.
1: Köszönjük.

0: Él valami.
1: Műsorajánló. Kultóra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultóra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerszuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Médiapiac. Már a Spirit FM.

0: gyárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Mi a szimbolikus jelentősége annak, hogy a miniszterelnök első útja Lengyelországba vezetett, és mi várhat a V4-ekre? Erről is beszélünk Zöld Zsomborral, aki politikai elemző és Lengyelország szakértő, és most is Lengyelországból kapcsoljuk Zoom kapcsolaton keresztül. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt.
2: Jó reggelt kívánok!
1: Itthon már beszéltünk arról, hogy szimbolikus jelentősége van annak, hogy Lengyelországba utazott először, első hivatalos útként Magyar Péter. Kint mit gondolnak ugyanerről?
2: Kint gyakorlatilag április 12-e óta, én tegnap beszéltem egy olyan lengyel elemzővel, aki egy másik kollégájával közösen Magyarországgal foglalkozik, és azt mondta, hogy április 12-e környékén így százas nagyságrendben adtak interjút a pár mondattól az egy órás podcastig. Én a lengyel sajtóra rápillantva én azt látom, hogy valami hihetetlen mértékben nagy terjedelemben kommentálják már magát azt a tényt, hogy egyébként a miniszterelnök az első útja Lengyelországba vezetett. Itt napi több cikkről van szó, itt helyi, megyei lapok az egy része is azzal foglalkozik, hogy a miniszterelnök Lengyelországban van, illetve hogy ide készült.
1: Én még emlékszem rá, és szerintem sokan, hogy azért ez egy ilyen jelszó vagy elképes mondat volt, hogy a magyar-lengyel barátság, sőt, a V4-eknek több, sok konstruktív találkozója is volt az elmúlt, akár nem tudom, 25 évben, amióta én a pályán vagyok. Hova jutott ez a kapcsolat? És aztán majd beszélünk arról, hogy mik a kilátások, hogy mi változhat.
2: A magyar-lengyel kapcsolatok fölött egy egyértelműen egy politikai üvegplafon került több lépésben, ez 2022. februárját követően, a követő időszakban ról van szó. És a legfontosabb, vagy politikai szempontból a legkeményebb üvegfal egyébként a Romanovszkinak a Magyarországra kerülése után, illetve később ugye Zbigniew Ziobro volt igazságügyi miniszternek a Magyarországra kerülésével kapcsolatban került, ezt a lengyelek tették. És a találkozó egyébként mindkét fél részéről az egyik deklarált, illetve a sajtóba kiszivárgott cél az, hogy legalább ezt az üvegfalat megszüntessék.
1: Ezt egy picit tegyük helyre, mert nem biztos, hogy mindenki követte az ilyen típusú külpolitikai eseményeket. Ki volt ő, miért került Magyarországra, és most miért menekült, hogyha ezt lehet menekülésnek hívni Amerikába?
2: Két olyan lengyel politikusról van szó, akik az előző lengyel kormánynak, a jog és igazságosság által vezetett kormánynak kiemelt tisztségviselői voltak igazságügyi vonalon. Őket különböző okok miatt, többek között egyébként közpénzeknek a nem legális felhasználása miatt keresik Lengyelországban, és ezzel az eljárás elől Magyarországra menekültek, Magyarországon menekült jogot kaptak, és most állítólag mind a ketten az Egyesült Államokban vannak. Tehát ennek az ügynek a felgöngyörítése a lengyel kormány számára belpolitikailag is nagyon fontos, tekintve például azt, hogy a következő évben országgyűlési választások kerül sor.
1: Most, a mostani találkozótól mi várható?
2: Lengyel oldalról egyébként egyértelműen, és ezt a sajtóban kiszivárogtatták, hogy a két említett politikussal kapcsolatban szeretnének információt kapni. És több olyan dologról beszélt itt a lengyel sajtó, illetve a lengyel politikai elit, amit én azt mondom, hogy ilyen sorokkőként érdemes felvázolni. Az egyik az az, hogy az elmúlt években befagyott, tehát a magyar vétó miatt befagyott egy olyan 500 millió eurós keret, amit ők leszerettek volna hívni, ez az európai békekeretet, tehát hadipari fejlesztéseket és védelempolitikai, vagy védelmi ipari fejlesztéseket érintett. Valószínűleg rá akarnak kérdezni egyébként április 12-ére, hogy a TISZA vezetősége hogy lát ez belülről, és ugye egyértelműen látszik az, hogy a saját céljaikat szeretnék előre vinni a magyar vonalon is. Szó kerülhet például a regionális energiálosztói állapotnak, vagy státusznak a további megélésére. Hogyha a lengyel álláspont valószínűleg az, hogyha Magyarország tényleg le akar válni, amennyire lehetséges az orosz energiafüggőségtől, akkor van olyan alternatíva, amit Lengyelországon keresztül lehet biztosítani. Én a kiutazó magyar miniszteri delegáció listáját nézve valószínűsítem azt, hogy azért energetikai kérdések ugyanúgy fel fogjuk merülni, mint mondjuk közlekedéspolitikai kérdések. Ugye itt korábban a Budapest-Varsó gyorsos útról is volt szó, meglátjuk, hogy ezzel kapcsolatban mit tudunk majd felek egyeztetni.
1: Igen, a vasútról láthattunk már videókat, fotókat, hogy milyen az ottani állapot, és sokan irigykedve nézik Magyarországról szerintem, hogy ilyen színvonalú is lehetne a közlekedés, és valóban utalta arra, hogy több miniszter kíséri egy komolyabb delegáció, Magyar Pétert, egyébként ugye újságíró is. Várható az, hogy ez nem csak egy ilyen protokolláris, szimbolikus találkozó lesz, hanem már akár valamilyen megállapodással, vagy megállapodás előkészítésével térnek onnan haza?
2: Egy picit máskonnan megközelítve, én azt mondom, hogy akkor várható a jövőben érdemi együttműködés a magyar és a lengyel fél között, ameddig és amikor a magyar stratégiai célokat hozzá lehet kötni a lengyel stratégiai célokhoz. Ilyen stratégiai cél lehet egyébként az EU-s, mondjuk közös agrárpolitikának az átalakítása. Arról döntést kell hozni egyébként mindkét félnek például, hogy kétsebességes Európai Unióval kapcsolatban hogyan gondolkoznak. Ugye a lengyel álláspont picit egyébként 22 után nyíltabbá vált, ők azokat az együttműködéseket helyezték előtérbe, amiken keresztül az ő relatív súlyukat is tudják érvényesíteni. Ők nem feltétlenül ellenzik egyébként egy kétsebességes Európai Unió irányába történő elmozdulást, mert ami a védelmi dimenziót jelenti. Úgyhogy ezek azok a kérdések, amiket mindkét félnek el kell dönteni, ebbe egyébként beletartozhat egy regionális együttműködés, ugye ahogy megfogalmazta a V4-nek a kiemelése. Viszont a V4-jel kapcsolatban elemzőként én egy kicsit szkeptikusabb állásponton vagyok. Szerintem egy olyan együttműködés, különösen 2022-t követően, amelyikben nem feltétlen vagy nem tartozik bele a védelempolitika, vagy az ehhez kapcsolható együttműködések, nem feltétlen életképes. A kérdés az az, hogy ezt a keretet megpróbálják-e átalakítani, és megpróbálják azt mondani, hogy gyakorlatilag azzal a ilyen féloldalas történettel, amit a V4-nek a biztonságpolitikai együttműködési részében láttunk itt az elmúlt közel 15 évben, és ami nem működött egyébként még a legalacsonyabb szinten sem, most lehet, hogy elindulnak valami fajta más irányba, viszont ehhez azért a másik két partnernek bevonása is szükséges. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy milyen irányba indulnak el, és hát ugye a V4-jel kapcsolatban azért azt tudni kell, hogy a V4, mint intéz, vagy bocsánat, mint V4, mint keret, azért az nem nagy. Tehát itt államunként szerintem maximum 10 ember foglalkozhat ezzel állandó szinten, szóval ennek van egy rotációs elnöksége. Minden évben július 1-én egy másik V4-es tagállam veszi át az előzőtől egy adott és kötött sorrendben az elnökséget, ami egy kötött programnak a végrehajtásával jár. Július 1-ével fogják a szlovákok átvenni majd ezt a stafétabotot, akit majd a csehek fognak követni. Ebben nem, most direkt beleszólása szerintem a magyar és a lengyel félnek nagyon lesz.
1: A V4-ekről az elmúlt időszakban volt, hogy úgy beszéltünk, hogy V1, hogy gyakorlatilag Magyarország ebben is magára maradt. Most nem csak arról beszélünk, vagy arról szól a sajtó, hogy milyen jó lenne, hogyha ez a V4 együttműködés bármilyen szinten létrejönne, hanem arról is, hogy mondjuk Ausztria akár hogyan segíthetné ezt az együttműködést, vagy hogyan kapcsolódhatna be ebbe az együttműködésbe. Ugye Magyar Péter is Ausztriába fog utazni. Mi Lengyelország és Ausztria kapcsolata?
2: Nem igazán látom azt, hogy ebben a pillanatban a lengyel-osztrák kapcsolatok kiemeltek lennének. Ugye azon kívül, hogy Bécsben több nemzetközi szerv működik, amivel a lengyelek azért részt vesznek. Én, hogyha a lengyel regionális politikát föl szeretném vázolni, akkor azt tudom mondani, hogy nem igazán tekintenek Ausztriára, névén ez egy katonailag semleges ország, tehát mondjuk NATO-tagság és Ausztria vonatkozásában egy nagy nulla, amiről lehet beszélni. Hát, amit ők már Varsó az elmúlt időszakban próbált csinálni, az az, hogy a franciákra tekintett, valamelyest a németekre, illetve egyre inkább és egyre intenzívebben fordul észak felé. Én azt mondom, hogy azzal együtt is, hogy a lengyel regionális politika alapvetően hihetetlen módon rugalmasan tekint minden együttműködésre, és alapvetően egy célrendszerben és egy célorientált dologban gondolkodnak. Lehet, hogy be fog lépni ebbe Ausztria, viszont én ebben a pillanatban erre nagyon kevés esélyt látok.
1: Zöld Zsombor, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Én is köszönöm.

0: Műsorajánló. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körülforgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2 órától. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap 2-szer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: A hivatalos adatok szerint jelentősen nőttek a bérek márciusban Magyarországon. A statisztikai hivatal bruttó 780 ezer forintos átlagkeresetről számolt be, ami nettó 546 ezer forintot jelent havonta. Közben az államadósság 69 ezer milliárd forintra nőtt, ami GDP arányosan 77,9%-ot jelent. A gazdaság állapotát Csaba Lászlóval elemezzük.
2: Csaba László közgazdász, a CEO professzora vendégem, jó estét kívánok, köszönöm.
3: Jó estét a nézőknek.
2: Több megbeszélni való friss adatunk is van, kezdjük az átlagkeresettel, ami nő, ennek örülünk. Mennyire örülünk?
3: Hát azt világosan kell látni, hogy ez az átlagkeresett növekedés, a nettó még nagyobb is, mint a bruttó az adókedvezmények miatt, ugye, ami kétszámjegyű, ez egy 0,8%-os nemzeti termék növekedés.